0: közlése régóta várat magára, a nyilvános adatközlés közvetlenül érinti a betegbiztonságot és az egészségügyi ellátás minőségét. A tisztifőorvos kiemelte, az adatok közlésével nem az egyes intézmények megszégyenítése vagy egyfajta rangsor felállítása a cél, hanem az, hogy ezeket az eseteket lehetőség szerint elkerüljék, figyeljék a gyakoriságot és azt, hogy hol kell beavatkozni, valamint hatékonyak el meghozott intézkedések. A szakember hangsúlyozta, az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések nem egyenlőek automatikusan valamilyen szakmai hibával. Oroszi Beatrix hozzátette, az egészségügyi ellátás során fellépő kórházi fertőzés nem minden esetben előzhető meg, azonban 20-30%-kal lehet ezen eseteket csökkenteni. Mint mondta, az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2022-2023-as jelentése szerint az Európai Unióban évente 4.300.000 beteg szerez valamilyen kórházi fertőzést intézményi kezelése alatt. Sűrített járatokkal indul újra szeptember 1-től a vasúti személyszállítás Miskolc és Tiszaújváros között, közölte Vitézi Dávid a Facebook oldalán. A villamosított Miskolc elővárosi közlekedését szolgáló vasútvonalon, amit 3 éve zártak be, az ingázók igényeihez igazodó, reggel a hivatásforgalmi igényekhez hangolt, napközben pedig ütemes menetrendet vezetnek be. Naponta 10 pár személyvonat közlekedik majd, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. A bejegyzés szerint a vonatok Nyíklátházán, Helyőkeresztúron és Sajószögeden is megállnak. A miniszter úgy fogalmazott, a vonal újranyitása mellett a járműpark megújítása is elengedhetetlen ahhoz, hogy valóban 21. századi szolgáltatást adjanak az utasoknak. A regionális és elővárosi vasútvonalakra új, modern, alacsony padlós és klimatizált motorvonatokra van szükség, ezek beszerzésének előkészítésén is dolgoznak. A részletes menetrend elérhető a MÁV csoport utastájékoztató rendszereiben és a MÁV Plus alkalmazásban. 3 napos rendezvénysorozattal készül a kormány az augusztus 20-ai nemzeti ünnepre, amelyen rövidebb lesz a tűzijáték a szokásosnál, ezt mondta Magyar Éva kormányszóvivő a programokat ismertető budapesti rendezvényen. A programsorozat 4 milliárd forintba kerül. Magyar Éva közölte, egyes helyszíneken már augusztus 19-én elkezdődnek a programok, máshol az ünnep utáni napokban is lesznek rendezvények. Augusztus 20-án a programokat 8 órakor a hagyományos zászló felvonás és tisztavatás nyitja a Kossuth téren. Ezután a katonai és légiparádé lesz, amelyet a rakpartról lehet majd megtekinteni. Augusztus 20-ától 22-ig díjmentesen és előzetes regisztráció nélkül lehet majd látogatni a parlamentet. A Városligetben a Honvédség tart egész napos programot, míg 20-án és 21-én interaktív foglalkozásokkal várják a családokat a Margit szigeten. A budai várban idén is lesz mesterségek ünnepe, de ugyanott kap helyet a protestáns sokadalom is. A Szentjobb körmenet augusztus 20-án az ünnepi szentmise után 19 órakor a bazilika elől indul. A 21 órakor kezdődő tűzijáték a félórás audiovizuális show része lesz, és 10 percig tart majd. A rendezvények részletes programjait az augusztus20.hu oldalon találhatják meg az érteklődők.
1: Az időjárásról.
0: Pénteken nagyrészt derült napos idő várható csapadék nélkül, az északkeleti szél a keleti-északkeleti országrészben néhol megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 28 és 32 fok között alakul.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeto. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Jelentősen változnak a gyógyszerfelirás szabályai. A jövőben meghatározott feltételek mellett gyógyszerészek és speciális képzettségű, kiterjesztett hatáskörű ápolók is felírhatnak egyes társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszereket. A módosítás célja, hogy a krónikus betegek könnyebben hozzájuthassanak a rendszeresen szedett készítményeikhez. Nyíri Lászlót, a gyógyszerész kamara Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei elnökét kérdeztük.
2: Ennek a lényege ugye az lenne, hogy már a korábban orvos által rendelt krónikus betegségre szedett, tehát legalább egy fél évvel korábban beállított, és legalább 3 hónapig folyamatosan szedett gyógyszert, ha a beteg valamilyen ok miatt nem tudja az orvossal újraíratni, akkor a gyógyszerésznek joga legyen 1 hónapi mennyiséget felírni abból a készítményből, vagyis odaadni abból a készítményből, megfelelően dokumentálva, föltéve az egészségügyi szolgáltatási térbe, tehát az orvossal való kapcsolat is ugye biztosított e folytán. Pontosan azért csúszik ez a rendelet most, mert szeptemberben lépett volna életbe, de mint kiderült, több idő kell a szoftverfejlesztőknek, vagy az egészségügyi szolgáltatási térire vonatkozó részeit úgy fejleszték, hogy az biztonságos legyen, jól működjön, megfelelően kipróbált legyen, ne akadozzon, ne okozzon kalamajtát problémát, ezért el lett halasztva a bevezetés pont emiatt a technikai okok miatt decemberre. December 31-re, tehát kvázi jövő januártól indulhat, nem jön közben semmi.
1: Na most egy kérdés, én olyan beteg vagyok, aki állandóan szed altatót, azt olvasom, hogy kábítószernek vagy pszichotrópszernek minősülő gyógyszerekre ez nem vonatkozik,
2: igen,
1: akkor ez így van.
2: Vannak kivételek, valóban, pszichotróp, kábítószerek, altatók szigorúan nyomon követett, sokkal nagyobb biztonsági követelményeknek kell, hogy megfeleljenek, mint a többi készítmény, ezért a jogalkotó és a szakma is tulajdonképpen mind a orvosi, mind a gyógyszerészi szakma kamara ezzel egyetért, hogy ezek a készítményeknek

0: kerül este meg vele a, ebbe a körbe.
1: Nyilván, hogy a házi orvosoknak ez könnyebbség, a gyógyszerészek hogyan tudják illeszteni a munkájukba?
0: A házi orvosoknak, tehát ennek a lényege elsősorban az lenne, hogy tehermentesíti a házi orvosokat, mert kiveszi a kezükből a puszta ismétlőzőt, ami csak egyéb problémája nincs, csak azért megy az orvoshoz. Tehát akkor is, ha a beteg nem éri el az orvosát, mondjuk a kis településeken az orvos elérhetősége egyébként is problémás, ott is javíthatja a hozzáférést. Gyógyszertár viszont van. Egyébként itt az utóbbi időben a leginkább elérhető egészségügyi, mindig rendelkezésre álló egészségügyi intézmények a gyógyszertárak. Tehát ilyen szempontból, hogy ezek elég jól ellátottak a települések. Magyarországon 2300 fölött gyógyszertár működik, és ezek ugye általában állandóan itt vannak. Van néhány fiók gyógyszertár, ami időszakosan. De ugye nem ez a jellemző, ilyen formán a házi orvos szempontjából mindenképpen, a beteg szempontjából is. A gyógyszerészek körében ez lényegében egy kompetencia bővítést jelent, tehát az, hogy az egészségügyi szakma még inkább oda fókuszáljon, hogy az egészségügy domborodjon ki, mert ugye azért a gyógyszertári tevékenység, a gyógyszer kiskereskedelmnek is hívjuk, azért két szegmensű, egyrészt kereskedelmi, másrészt pedig egészségügyi. Itt ugye a gyógyszerészek ugye nagyon szeretnék, hogy elsősorban a kereskedelemmel kelljen foglalkozni, hanem az egészségügyi, a gyógyszer, a beteg tanácsadás, a beteg edukáció, és akár ugye a vény újra ismétlése, ebbe a körbe ugye szépen beillik, vagy beillene. A másik oldalt meg azért szeretnénk úgy elfelejteni a keresztek, sajnos nem tudjuk, mert az egy külön téma, meg lesz, hogy egy órás beszélgetés tárgya, és lehetne, hogy milyen gazdálkodási nehézségekkel küzdenek, úgyhogy abban ne is menjünk bele, de a takmai kompetencia bővülés terült a gyógyszertáraknak, vagy a gyógyszerészeknek ilyen szempontból örvendetes. Ugye ezek magasan képzett egészségügyi szakemberek a gyógyszerészek, ugyanúgy orvosi egyetemre járnak, ugyanúgy 5 évig, 6 évig tanulják az egyetemi évek során a szakmát, az egészségügyi, a gyógyszerészeti szakmát, a gyógyszerekkel kapcsolatos dolgokat, úgyhogy mindenképpen érdemes kihasználni ezt a lehetőséget, ami a gyógyszerészet tudásában rejlik. Úgyhogy ilyen szempontból jó, és örülnek is a gyógyszerészek ennek a kompetencia bővülésnek. Persze vannak különböző aggályok, hogy lesz, mint lesz, hogy fogunk boldogulni, mert biztos, hogy lesznek problémák, főleg az első időkben, hogy a beteg nem fogja megérteni, itt fog lecsapódni az a probléma, hogy miért nem lehet, azt miért lehet.
1: Igen, aztán
0: indulás nehézség, igen.
1: Azt is olvasom, hogy csak elektronikus recepten írhatják fel, tehát
0: igen, hát
1: papírformában vényt nem fog kapni a beteg, erre ne számítson.
0: Nem, mert pontosan ezért is csúszik a, mert az ESZT-t meg kell csinálni normálisan úgy, hogy ez jól működjön.
1: Tehát ennek az egész rendszernek a digitális hátterét digitális remélhetőleg üzembiztosra meg kell csinálni, hogy az elején se legyenek elakadások.
0: Igen, vagy legalábbis minél kisebb, igen.
1: Igen, hát nagyon szépen köszönjük, meglátjuk akkor, tehát nem szeptember, hanem december a határidő, akkor, amikor már bemehetünk a gyógyszerészünkhöz, és kérhetjük tőle.
0: Még egy gondolat tényleg, amit nem teljesen hosszú volt, amit mondtam a végén, de nem teljesen fejeztem be, hogy a gyógyszerészek egyrészt ugye egyértelműen kompetencia és örülnek, hogy másrészt azért azt is hozzá kell tenni, hogy vannak negatív hangok is, egyrészt mondom ebből, hogy
1: hát ez plusz feladat.
0: Bizonyos felelősséggel itt jár, másrészt pedig azért, ami teljesen jogos, és azzal én sem értek egyet, hogy szó nincs arról, hogy ezért a tevékenységért valami finanszírozást kapjanak a gyógyszerészek. Pedig ez egy igenis egy plusz, olyan plusz tevékenység, ami megérdemelne egy valamilyen központi finanszírozást.
1: Köszönöm szépen, Nyíri Lászlót.
0: Nagyon szívesen.
1: A Gyógyszerészkamara Borsodabaly Zemplén vármegyei elnökét hallottuk. Köszönjük az információkat, viszont hallásra.
0: Köszönöm, viszont hallásra.

0: Repeta.
1: Repeta.
0: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
2: Nagy a szárazság Borsod-Zemplén vármegyében is. A katasztrófa védelem a miskolciak figyelmét is arra hívja fel, hogy a növényzet mindenhol száraz. A legkisebb szikrától és hőforrástól is meggyulladhat, ezért a szabadban sehol nem tanácsos tüzet gyújtani. A saját kertjében mindenki bográcsozhat, grillezhet, de fontos, hogy a tüzet egyetlen percre se hagyják felügyelet nélkül. Ezek mellett arra is oda kell figyelni, hogy a nyári betakarítási munkák amellett, hogy nagy igénybevételt jelentenek a mezőgazdaságban dolgozóknak, igen tűzveszélyesek is. Vármegyénkben kaszáló bozótos és erdő kapott lángra Dédes Tapolcsány határában. A beavatkozást jelentősen segítette két honvédségi helikopter, amelyek felváltva hordták a vizet a közeli víztározókból, és zúdították a még lángoló területekre. A riportunk elkészülte után legnagyobb, körülbelül 450 hektárt érintő tűzeset Sajó-Kápolna külterületén következett be. A részletekről Dóka Imre, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője számol be, a riporter Sütő Dávid felé.
3: Dóka Imrét, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság helyettes szóvivőjét üdvözlöm a telefonvonalban. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a megkeresésünket. És hát a tűzesetekről, szabadtéri tüzekről fogunk beszélgetni a mai nap folyamán, egyfajta összegzéskép, és hát a jövőbe való tanácsokkal is fogunk szolgálni. Hát az első kérdésem az lenne, hogy mióta van tűzgyújtási tilalom, esetleg most aktuálisan, amikor a riportot készítjük. Van-e, és úgymond ez alatt mit kell értenünk, mire kell odafigyelni?
4: Augusztus 10-én már több mint másfél hónapja van érvényben az országos tűzgyújtási tilalom. Ez azt jelenti, hogy országszerte tilos tüzet rakni az erdőkben, fák, fasorok és azok 200 méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakó helyen is. Nagyon fontos az, hogy sokan keresnek meg bennünket is, hogy a kerti grillezés ilyenkor engedélyezette. Nyilván, ha nem esik a tilalom alá, akkor az engedélyezett. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmet, hogy minden a hőségben, minden szabadtéren gyújtott, akár csak passzainnál történő grillezésnél, vagy kisebb szalonosításnál a tüzet, illetve a parázsló faszenet egy percre se hagyjuk felügyelet nélkül, és legyen bekészítve oltóanyag, és nyilván amikor befejezzük magát a tevékenységet, akkor ellenőrizzük le, hogy minden rendben van-e, hiszen ilyenkor a hőség idején ugye a mostani hőségriasztás az július 30-a óta van érvényben. Az azóta eltelt időszakban is megfigyelhető, hogy a szabadtéri tűzek száma drasztikusan emelkedett. Hogyha a mögöttünk hagyott hetet nézzük, illetve az elmúlt 11 napot, akkor azt tudom elmondani, hogy addig, amíg országosan év eleje óta már a 10 000-et is meghaladta a szabadtéri tűzesetek száma, július 30-a óta nek a tizede, azaz több mint 1000 olyan szabadtéri tűzesethez riasztottak bennünket, ahol kisebb-nagyobb területek égtek. A 32. hét, azaz a múlt hét volt a legdrasztikusabb a szabadtéri tüzek keletkezését, hogyha nézzük, hiszen több országosan kiterjedt, nagy kiterjedési tűzeset is történt, és ha azt mondom, hogy 3 helyszínen 3-an vesztették életüket, akkor azt hiszem, hogy beszédes ez a szám. Mind Bács-Kiskun, Baranya, illetve Komárom, Esztergom vármegyében voltak ilyen szabadtéri tűzesetek, amelyek akár hétvégi házakat is érintettek. Itt ezeken a helyszíneken egy-egy ember vesztette életét, illetve Bács-Kiskun vármegyében pedig egy erdőtűzoltása során egy ember szenvedett halálos sérülést. Az elmúlt hetet, a 32. hetet nézzük, akkor Borsod-Zemplén vármegyében is ugye kiemelkedő volt az a Dédes-Tapolcsányi eset, amikor 100 hektáron erdő, illetve erdő ajnövényzete, bozótos fák, illetve fák lombkoronája is égett. Ezt a tüzet egyébként a légből a rendőrségi helikopter vette észre, ő riasztotta a 112-t. A nehezen megközelíthető, nehéz teret viszonyok között kialakult tűzesethez már mi is segítséget kellett, hogy kérjünk a honvédségtől. Itt két honvédségi helikopter segítette a tűzoltását.
3: És egy kicsit még maradnék a olyan értelemben a szabadtéri tüzeknél, hogy a saját kertünkben lévő szabadtéri tüzeknél, itt a sütegetést, grillezést említette, ugye, illetve még ilyenkor azért szokott olyan lenni, hogy hát füvet nyírunk, gajazunk, bármi ilyen előfordul. Ezeket meg lehet-e gyújtani, nem lehet, ugye ezekről is sok téveszme kering, ezt is ide kapcsolnám még a szabadtéri tüzekhez, hogy gondolom ezek is okozhatnak gondot, és ebből is keletkezhet nagyobb tűz.
4: Így van. A tűzgyújtási tilalom idején ugye mindig a szabadtéren égetéshez, itt a kerti zöld hulladék égetésre gondolok, itt a helyi önkormányzati rendelet az irányadó. A legtöbb önkormányzati rendeletben egyébként tilos ilyenkor is a kerti zöld hulladék égetés, tehát hiába engedi meg az önkormányzati rendelet, maga a tűzgyújtási tilalom ezt felülírja. Éppen ezért legyünk körültekintőek, lehetőség szerint ne csak, hogy ne gyújtsunk kerti hulladékégetés kapcsán tüzet, hanem olyan szabadtéri munkáknál, olyan tevékenységeknél, olyan munkavégzéseknél, amelyek hő vagy szikra hatással járnak, ezeket halasszuk el, vagy ha halaszthatatlan maga a munkavégzés folyamat, akkor mindenképpen azzal kezdjük, hogy a munkaterületet tisztítsuk meg, illetve legyen bekészítve oltóanyag is. Ugye ilyen a heggesztés, flexelés elsősorban. Ilyenkor mindig legyünk arra tekintettel, hogy a legkisebb szikra is végzetes lehet, abból a szempontból, hogy percek alatt a kis tűz nagy kiterjedésűvé válhat, amire egyébként volt is például a 32. héten. Ugyanakkor, ha a Borsodabói Zemplén vármegyét nézzük, akkor említettem, hogy az év eddig eltelt időszakában már 10 000-et is meghaladta országosan a szabadtéri tüzeknek a száma. Ez Borsodabói Zemplén vármegyére az év elejétől 1700, közel 1800 olyan esemény volt, ahova vonulnunk kellett a szabadban keletkezett tűz miatt, és hogyha a hőségriasztás elrendelése, azaz a július 30-ai időponttól nézzük, akkor csak Miskolcon, illetve a diósgyőri városrészben volt 26 olyan tűzeset, amely a szabadban keletkezett, tehát aljrényzet égett.
3: Ezeknél az eseteknél, akár a nagyobb tüzeknél, akár a kisebbeknél mi a tapasztalat, mi a végső konklúzió, úgymond mi miatt gyulladnak meg ezek a szabadtéri tüzek, mi miatt keletkeznek, illetve hogyan képzeljük el, azért gondolom ezeket nehéz oltani, nagyon gyorsan terjednek, milyennek a folyamata, úgymond hogyan terjednek ezek a tüzek, illetve mi gyújthatja meg ebbe a nagy szárazságba.
4: Általánosságban elmondható, hogy a szabadtéri tüzek kialakulásához 99%-ban az emberi gondatlanság, figyelmetlenség vezet. Ez azt jelenti, hogy valamit nem tartunk be, vagy nincs oltóanyag, vagy anyagul vesszük magát a környezetet, amikor ilyen gyúlékony állapotba kerül. Akár egy kidobott cigarettacsik, akár egy szemetelésből adódó tűzeset is előfordul, hiszen ilyenkor a fémtárgyak, az eldobott fémtárgyak, üvegdarabok, ezek mind-mind lencse hatásnak köszönhetően fel tudják melegíteni gyulladási hőmérsékletig a környezetet. Ugye száraz az aljnövényzet, száraz a természet, csapadék nem nagyon volt az elmúlt időszakban. Ilyenkor gyúlékonnyá válik, nem véletlen az, hogy az erdőgazdakodásért felelős miniszter, illetve az erdőszetért felelős szakemberek a katasztrófavédelemmel együtt elrendelik a tűzgyújtási tilalmat, hiszen ilyenkor olyan gyúlékony állapotba kerül a környezetünk, hogy a legkisebb szikra vagy egy eldobott cigarettacsik is végzetes lehet. Ugyanakkor a szabadtéri tüzek kialakulásához a nagyobb területen az is vezet, hogy későn észlelik. Tehát ha valaki a szabadban keletkezett tüzet lát, azt azonnal jelezze a 112-es segélyhívón, hiszen ilyenkor még meg lehet fékezni rövid időn belül. Ugyanakkor, ha senki nem vesz róla tudomást, akkor ugyan nagy kiterjedési tűzé válhat. És fontos az is, hogy kellően figyeljünk oda a környezetünkre, tehát ne csak magunkat kíméljük a hőségben, hanem a környezetünkre is figyeljünk.
3: Hogyan előzhetünk meg ilyen szabadtéri tüzeket? Milyen jó tanácsokat tud adni? Úgymond mit ne csináljunk?
4: Hát mindenképpen a szemetelést, illetve a tűzgyújtást azt kerüljük ezekben a napokban, illetve ezekben az időszakokban. Ha kijelölt tűzrakó helyeken az erdők közelében semmi esetre se gyújtsunk tüzet, hiszen maga a tűzgyújtási tilalom is ezt mondja ki, illetve ezt rendeli el. Ezeket a rendeleteket pedig ahhoz be kell tartani, hogy ne váljanak a természet a lángok martalékává, hiszen egy drasztikus számot mondok most országosan, az eddig bekövetkezett szabadtéri tűzesetek kapcsán a 100 millió négyzetmétert is meghaladta a tűzzel érintett terület nagysága. Nem nehéz kiszámolni, hogyha Magyarország területét vesztük, hogy ez mit jelent. Nyilván egy négyzetméter is tud olyan pusztítást okozni, amelynek a regenerálódása éveket vesz igénybe, nemhogy amikor 100, illetve 150 hektárokról beszélünk.
3: Ez mekkora munka a tűzoltóság, a katasztrófavédelem részére, mekkora munkát ad ez önöknek, hogyan képzeljük ezt el, főleg még azt is hozzácsatolnám, hogy egy ilyen vízhiányos, aszályos időszakban gondolom a vízzel is, vízellátással is nehézségek vannak. Hogyan dolgoznak ilyenkor a kollégák, milyen körülmények között, egyáltalán hogyan lehet megakadályozni egy ekkora szabadtéri tüzet?
4: A szabadtéri tüzek oltása az igen időigényes, hiszen ezek a kialakult tűzesetek javarészt nehezen megközelíthető helyeken vannak, tehát mindenhova nem is lehet bemenni magával a tűzoltó autóval, hiába vannak akár nagy kapacitású visszaállítóink is. Ugyanakkor a nehéz teretviszonyok mellett sokszor csak gyalogosan közelíthetőek meg ezek a helyszínek, akár háti tartályos permetezővel, amiben a vizet viszik a tűzoltók. Gondoljunk bele abba, hogy ha esetleg még mondjuk légzőkészülék is kell egy ilyen forró napon a tűzoltáshoz, akkor a tele 20-25 kilót is pluszban cipelik magukkal, nehéz fizikai hatásnak vannak kitéve a hőségben. Így elég nagy kihívást jelent az, hogy mondjuk egy vízhiányos területre a vizet eljutatni. Éppen ezért kellett például a légioltáshoz a két helikoptert is kérni a Dédestapolcsányi esethez. Nyilván minden ilyen tüzet próbálunk megakadályozni minél hamarabb. Ugyanakkor sokszor a nehéz terepviszonyok mellett akár a felerősödő szél is növelheti a tűz terjedését. Éppen ezért vannak olyan esetek, amikor a nagy kiterjedési tűz oltása akár egy napot is igénybe vesz.
3: Kicsit külön ki akartam térni erre a Dédes Tapolcsányi esetre, nem tudom, ez mennyire volt unikum, úgymond a katasztrófa védelem számára. Magyarországon milyen gyakran szokták a honvédségi helikopterek segítségét kérni, mennyiben volt ez másabb, különlegesebb ez a tűzeset, ha úgymond fogalmazhatunk így, hogy különlegesebb?
4: Hát itt a nehéz teretviszonyok miatt volt szükség egy ilyen régi segítségre. Ugyanakkor szerencsére nem jellemző, hiszen azért a nagy kiterjedésű erdőtűzek Magyarországra nem jellemzik a domborzati viszonyokat, hogyha figyelembe vesszük. Ugyanakkor akár a külföldi tűzoltáshoz, gondoljunk itt a macedón erdőtűzre, oda is nyújtott Magyarország segítséget a honvédségi helikopterekkel, illetve ugye Magyarország részéről pedig a NOR mentőszervezet érkezett az erdőtűzoltásához a közelmúltban néhány éve. Ugyanakkor az is rávilágít arra, hogy ilyen kisebb esetek, esetszámokról tudok beszélni, amikor mondjuk Magyarországon ugye a légi tűzoltáshoz más erőket, eszközöket kell bevonni. A legutóbb, ami ilyen nagyobb kiterjedésű tűz volt, az néhány éve a Hortobágynál keletkezett tűzesetnél szolgált még a oltóanyag odajuttatásában hasonló erőeszköz más szervezet részéről.
3: A Dédes-Tapolcsányi esetről mit lehet tudni, itt mennyi kollega dolgozott, vagy mely rajok dolgoztak, illetve úgymond ez a légi oltás, az hogyan működik, hogyan képzeljük el, úgymond a helikopterek hogyan tudták segíteni a katasztrófavédelem kollégáit?
4: A Dédes-Tapolcsányi esetnél a szomszédos vármegyék tűzoltói is érkeztek az esethez, tehát több város, hivatásos, illetve önkormányzati és önkéntes tűzoltók is segítséget nyújtottak, hiszen a nagy kiterjedésű tűznél gyalogosan és több oldalról kellett megfékezni a lángokat. Itt az önkéntes tűzoltók jelenléte az kiemelendő, hiszen Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyéből 3 olyan önkéntes tűzoltó egyesület is érkezett, aki a hivatásos egységek munkáját tudta segíteni. Maga a légitűzoltás pedig úgy néz ki, hogy egy nagyon speciális ballon, amelyet a helikopter magára csatol, meg tudja meríteni egy álló vízű tóba, és magát az oltóanyagot a levegőből tudja célirányosan engedni.
3: Ennek az oltása, gondolom, a Dédestapolcsányi tűzoltása sikeres volt, hiszen ugye nem hallottunk folytatásról, tehát hogy mennyi idő alatt sikerült, és milyen munka volt, úgymond ez az összmunka, mennyire mondható sikeresnek ez az együttműködés?
4: Sikeresnek mondható az együttműködés, hiszen rövid idő alatt a két légi támogatással sikerült a lokalizálni magát a tüzet. Az utómunkálatok azért még néhány órát igénybe vettek, de gondoljunk bele abba, hogy ez is egy szűk félnapos, vagy félnaposnak is mondható tűzoltás volt, tehát több órán keresztül tartott. Ebből tanulva tényleg óvjuk környezetünket, hiszen aki az elmúlt időszakban, ebben a forróságban, nagyisten erdőben járt, ott is látja, hogy mennyire ki van száradva maga az aljnövényzet.
2: Kedves hallgatóink, nagy a szárazság Borsodabolyzemplén vármegyében is. Dóka Imrét, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivőjét hallották, a riporter Sütő Dávid Pelé volt.

0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Miskolcon mutatkozott be a 100 hangszert a kézbe program, amelynek keretében egy szakmai konferenciát is tartottak, Álmodunk egy világot címmel. Itt szó volt a rendszerváltástól a könnyűzenei oktatásról, kutatásokról, zeneiskola és könnyűzenei hálózatról és a szakmai szervezetekről. Bajnai Zsolttal, a Hangőr Egyesület poptanítás munkacsoportjának vezetőjével, a hangfoglaló program elindítójával beszélgettem. Talán mind a mai napig keveset beszélünk a könnyűzenéről, a könnyűzene különböző műfajairól, és hát tulajdonképpen ez a Hangőr program egy ilyenfajta cél szolgál, hogy végre ismerjük meg, taníthassuk azokat a műfajokat, amiknek még állítólag hivatalos tananyaga sincsen. Valóban ez így kimondva, hogy pop tanítás egy kicsit idegenül hangzik, mert ugye vannak a különböző zeneiskolák, állami zeneiskolák, művészeti iskolák. Azért a konziban van már jazz tanszak, a egyetemen, például a Miskolci Egyetemen is van könnyűzenei tanszék. Ezen belül hol a pop?
2: Hát ugye ez egy elnevezés kérdése, ezen hosszasan vitatkozhatunk, amikor ugye a rock történetről beszélünk és beat korszakról szoktunk beszélni, akkor mindig megkapjuk, az meddig tartott. Ezt tekintsük a magyar könnyűzene összefoglaló nevének, és igazándiból szerintem inkább az a kérdés, hogy az elmúlt 10 évben például ugye a magyar könnyűzene felsőoktatása elindult Miskolcon, Debrecenbe, voltak már nyomai Pécsen. Valamilyen szinten van középfokú oktatás, itt ugye a mai konferenciákon a Roksuliról volt szó, ami ezt nagyjából lefedi, viszont az, ami a legnagyobb hiányosság, és itt ugye az utolsó előadásban is erről szó volt, hogy az alapfokú képzésnek nincs meg semmiféle háttere. Tehát ma Magyarországon hivatalosan könnyűzenét alapfokú művészeti iskolában nem lehet tanítani, vagy csak mindenféle kerülőkkel, miközben nagyon sok zeneiskolánk van, amikről tudjuk, hogy nagyon sok gyerek onnan időközben eltűnik, és épp azért, mert hogy nem azt tanulja, amit ő minden nap hallgat. És ami nagy hiányosság az, hogy ahol ma könnyű zenét lehet Magyarországon hallgatni, az az országnak nagyon pici részét fedi le.
1: Például hozzunk rádiós példát, ugye rádióban is a Rádió Edit, a sláger, tehát az a fajta verzió, ami mindenki számára hallgatható. De hát visszatérve az oktatásra, minden gyereknek az életében van egy olyan periódus, amikor gitárt fog. Én ebben biztos vagyok, vagy beül dobolni egy bandába, de hát nem mindegy, hogy hogyan.
2: Hát ez jó lenne, ha így lenne. Ugye ezt a mai Miskolci konferenciát annak apropóján szervezte meg, hogy ez a 100. hangszert a kézben itt van Miskolcon. 10 évvel ezelőtt indítottuk el, hogy az országba kb. 140 hangszert körbehordozunk. Eddig 57 településre jutott el ez a 348. kiállítási nap. Már 250 000-en jártak ezeken a kiállításokon. De még mindig azt kell mondani, hogy az nem egy evidencia, hogy egy gyerek gitár tud a kezébe venni. Mert még mondjuk könyvesbolt nagyjából viszonylag sok helyen van. Oda be lehet menni, le lehet venni a könyvet, lehet forgatni, de a hangszerboltok azok szinte eltűntek az országból. Nem lehet csak úgy bemenni. Ha be is lehet menni, hát ott nem fogják csak úgy a kezébe nyomni a gitárt, nem tud leülni dobolni, nem tud leülni egy billentyűs hangszerhez, és így kevésbé tud választani vagy dönteni. Pedig tényleg mennyire jó lenne az. Én hiszek abban, hogy minden gyerekben ott van egy zenész, és tényleg, ha mindenki gitárt foghatna a kezébe, akkor minden gyerek legalább az érettségig biztos, hogy zenélne, mert az klassz, menő, valamit meg tud tanulni. De ezt a lehetőséget, ezt nagyon sok gyerek nem kapja meg, és én itt velem vállalni, hogy nagyon-nagyon sok Stinget és Zoránt elvesztettünk az elmúlt évtizedben csak ezért.
1: Én most azon gondolkozom, hogy ki írhatná meg a tananyagot, mert hogy aki színpadon áll, ő sem kottából tanulta a műfajt.
2: Ez egy jogos kérdés, és ugye sokfelől meg lehet közelíteni. Az egyik kérdés szerintem az, hogy igen, kell könnyű zenei pedagógus képzést indítani egyetemi szinten. Enélkül nem lesz soha rendes könnyű zenei képzés. De hogy nagyjából másfél évtizeddel ezelőtt a színész képzésben, amikor színész diplomához kötötték a társulatoknál a munkát, akkor volt egyfajta felmentés ebből. El lehetett fogadni, hogy nem képzett színészek is színészként dolgozzanak. Ezt a könnyűzenei oktatásból is meg lenne tenni, hiszen évek, majd, hogy nem évtized kellene ahhoz, hogy könnyűzenei tanáraink legyenek. Nagyon sokan egyébként megvannak, hiszen akik magánba oktatnak, vagy a rocksulikban oktatnak, ők létrehozták a saját tananyagaikat. Itt ugye Andrássik Rémo, aki egyébként miskolci, ő 30 éve írja a gitár iskolai anyagokat, 30 éve csinálja a gitármánia tábort, tényleg 10 000-es nagyságrendben tanított már gyerekeket zenére, tehát alapvetően meglennének a tananyagaink, az a fajta pedagógus képzés, amire szükség lenne, az még nagyon hiányzik, és akkor itt ehhez tulajdonképpen egy megközelítés, hogy miközben az énekzene tanárképzésünk egyre rosszabb helyzetben van, és az énekzene oktatás az iskolákban a heti 1 órával, vagy még valameddig 2 órával, általában az az óra, amikor a matekot pótoljuk, meg elmegyünk a kötelező fogorvosi vizsgálatra, tehát hogy az énekzene oktatásnak egy nagy-nagy kitörési lehetőség lenne, ha el tudnánk kezdeni mondjuk mellette könnyű zenei zenetanárokat képezni.
1: Nekem élénk emlékeim vannak az Átkosból, amikor csak úgy lehetett fellépni, ha volt az embernek egy OSK vizsgája. Ez pontosan abból állt, hogy 100 darab hazai slágert meg kellett tanulni, és kellett tudni szolmizálni, és elég nagy probléma volt. Viszont ennek az OSK vizsgának meg kellett lenni. Arról nem beszélve, hogy volt egy interkoncert, ugye, ami külföldre menedzselte a zenekarokat, tehát volt valami szakmai mérce. Most van-e ilyen?
2: Szerintem a szakmai mércét azt megadják a koncertek, tehát ugye,
1: tehát maga a közönség?
2: Maga a közönség, ha ki tudjuk belőle venni a fura állami támogatásokat. Tehát amikor sok pénzzel telenyomunk egy zenekart, hogy csináljon egy Budapest sportcsarnokot, vagy elmenjen egy falu napra, vagy ilyen városi ingyenes napra, ami nagy-nagy rákfenéje szerintem a könnyű zenének, mert akik ott fellépnek, azok nem biztos, hogy akár Miskolcra eljönnek, és egy 200 fős klubba belépőjegyére tudnak menni koncertezni. És szerintem az a mérte, amikor tényleg egy közönség fizet érte, és újra fizet érte, a pécsi 30Y zenekar, tudom, akik 30 éve járják az országot, és elmennek 150 emberért is, mert az a közönség, és így épül fel a közönsége. De ugye hozhatunk külföldi példát, a spanyol nyelvterület nagy-nagy sztárja, Bad Bunny, aki 10 évvel ezelőtt még egy bolti eladó volt, most, amikor mi beszélgetünk, Madridba 80 000-es koncertet tart egymás után, 800 000 ember. Az egész magyar kulturális életnek nincs ekkora felvevő piaca, de ott az a 800 000 ember fizet érte. Tehát egyértelmű, hogy ő ezt pénzért meg tudja csinálni. Persze kellenek az ingyenes rendezvények is, meg van, amit nem lehet piaci alapon, de az leginkább az oktatás, meg az alapfokú képzések, amit igenis az államnak kell támogatni, hogy majd kinőjenek belőle azok, akik ilyen nagy sztárok lehetnek.
1: Tehát gyakorlatilag a szervezett háttér egyáltalán nincs meg. Elmondhatjuk ezt így?
2: Hát általános háttér biztos, hogy nincs. Vannak morzsák, vagy ilyen apró részek, amik nem állnak össze egy olyan nagy egészé, hogy azt lehessen mondani, hogy a könnyű zenében van egy közösen kidolgozott modellünk, hogy hova akarunk eljutni, de ebbe beleértem azt, hogy működni kellene minden megyeszékhelyen könnyűzenei klubnak, a könnyűzene múltját föl kellene dolgoznunk, mert nagyon sok hiányzik belőle, a könnyűzene oktatásra tanárokat kellene képeznünk, tananyagot kellene előállítanunk, és akkor még nem beszéltünk arról, hogy a magyar könnyűzene külföldi exportját is, a külföldi megjelenésítést segíteni kellene. Mindennek van egy-egy picike kezdeményezése, de nem áll össze egy olyan egészen, mint mondjuk az országos filharmónia, ami a komoly zenét tudja vinni, vagy egy-egy olyan nagy zenekar, ami a komoly zene területén, ami ugye egyrészt a képzésnek is egy vonzereje, másrészt egy exportcikk is, harmadrészt pedig megélhetést biztosít a jó zenészeknek. Tehát azért azt se felejtsük el, hogy a magyar könnyű zene szereplőinek jelentős része másodállásban könnyű zenész.
1: A dolognak az emberi oldala jutott most eszembe, hogy nincs hova menni ezeknek a gyerekeknek. Hát egy-egy zenekarnak akkora holdudvara volt, ezek a klubok olyan közösségi életet jelentettek, hogy ebben is kitörés lehet ez, nem?
2: Igen, és ezt abból a szempontból is érdemes lenne megfogni, hogy ezek a klubok, zeneiskolák, vagy ha ezek összekapcsolódnak, ezek egy-egy településnek mekkora megtartó ereje lehetne. Ugye Magyarországon szinte a nagyvárosok is abban szenvednek, hogy a fiatalok elmennek, nem jönnek vissza, mert nincsenek olyan gyökereik. Micsoda gyökér lehetne az, hogy én itt tanultam zenélni, itt zenélek, itt vannak az én rajongóim, innen indultam, ide jövök vissza, itt fog a gyerekem is zenét tanulni. Tehát ebbe egy kicsit a közművelődéssel kellene a könnyű zenének együtt dolgoznia, meg az oktatásnak is együtt dolgozni, és akkor ezek meg lehetnének. Én egyébként hiszek abban, hogy nem azért nyomkodják a gyerekeink a telefonokat, mert az egy akkora mágnes, hanem azért, mert nem biztos, hogy tudunk nekik élő produktumokat kínálni, mert bizony mi felnőttek is inkább nyomkodjuk a telefonunkat, holott nekünk is sokkal jobb lenne, ha leülnénk néha beszélgetni, és a gyerekeink is ezt látnák példaként.
1: Milyen a fogadtatása itt Miskolcon ennek a Hangör programnak?
2: Hát ugye nagyon nehéz, tehát maga a hangszer bemutatónk, ami itt a műhában, a művészetek házában megy 3 napig, oda köszönhetően a szervezőknek szerintem egy olyan jó 2000-2500 gyerek el fog jutni. Ők el fogják mondani a szüleiknek, és remélem, hogy ők is el fognak jönni. Tehát azt a létszámot, amit máshol is sikerül hozni, az szerintem menni fog. Biztos vagyok benne, mint hogy itt a konferencián elhangzott Debrecen kapcsán, hogy emiatt jó néhányakban fel fog merülni az, hogy jó lenne zenét tanulni. Tehát a zeneiskolák ezt szeptemberben meg fogják kérdezni, hogy itt volt ez a program. És mindaz, ami ezen túl van, hát most legyünk őszinték, a könnyű zene oktatása nem tömegeket érdekel, mindaddig, amíg ezből nem lesznek iskolák, és nem tanulhat 100 000 gyerek Magyarországon könnyű zenét, mint ahogy tanul komoly zenét, addig ez egy ilyen keveseknek a problémája, de nagyon fontos, hogy erről beszéljünk. Tehát azért is gondoltuk azt, hogy itt a Miskolci 100. hangszert a kézben, ez kapcsolódóan Álmodunk egy világot címmel, éppen itt rendezzünk egy ilyen kis minikonferenciát a könnyű zene oktatásról, mert most van itt az idő, hogy ezt felmutassuk, hogy sok mindent csináltunk, és tovább szeretnénk lépni abban, hogy a popzene, vagy a populáris zene, az az alapfokú művészeti iskolákban ugyanúgy jelen lehessen, mint a népzene vagy a jazz.
1: Miskolcon mutatkozott be a 100 hangszert a kézbe program, amelynek keretében egy szakmai konferenciát is tartottak, Álmodunk egy világot címmel. Itt szó volt a rendszerváltástól a könnyűzenei oktatásról, kutatásokról, zeneiskola és könnyűzenei hálózatról és a szakmai szervezetekről. Bajnai Zsolttal, a Hangör Egyesület poptanítás munkacsoportjának vezetőjével, a hangfoglaló program elindítójával beszélgettem.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi országos fő- és mellékút újul meg, csaknem 149 milliárd forintból, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid jelezte, az összes projekt közül 114 úgynevezett TOP plusz Európai Uniós forrásból valósul meg, mintegy 58 milliárd 100 millió forint értékben, és 324 kilométernyi utat érint, vagyis az idén megújuló úthálózat csaknem 57%-át. Borsodabaúj-Zemplénben 23, Szabolcs-Szatmár-Berekben 19, Hevesben 18, Hajdúbiharban pedig 9 projekt szerepel az idei programban, ismertette a miniszter. Vitézi Dávid kitért arra is, hogy a legtöbb helyen nem csak egyszerű aszfaltozás, hanem teljes pályaszerkezeti megerősítés történik. Ezek a beavatkozások hosszú távon is biztonságosabbá és tartósabbá teszik az ország útjait. A következő években 51 milliárd forintos fejlesztési programból megújulhatnak az ivóvíz hálózatok, hogy csökkenjen a vízveszteség, ezt jelentette be közösségi oldalán Gajdos László. Az élő környezetért felelős miniszter azzal indokolta a kiírást, hogy Magyarországon naponta több százezer köbméter ivóvíz vész el az előregedett vízhálózatok miatt. A fejlesztési keretre önkormányzatok, víziközműszolgáltatók és más fenntartók jelentkezhetnek. A pályázat a távleolvasást, az automatizált üzemeltetést, a nyomásmenedzsmentet és más korszerű megoldások telepítését is támogatja. Ezek a beruházások nem csak a vízveszteséget csökkentik, hanem biztonságosabbá és kiszámíthatóbbá teszik az ivóvíz ellátást is, tette hozzá a miniszter. A tárcavezető a bejegyzés szerint különösen fontosnak tartja, hogy a források jelentős része a leghátrányosabb helyzetű térségekbe érkezzen. A vízhálózatok felújítása kevésbé látványos beruházás, mint egy új út vagy egy új épület, mégis ezek azok a fejlesztések, amelyek évtizedekre meghatározzák a települések biztonságos működését és a mindennapok életminőségét, fogalmazott Gajdos László. Visszafogott az ingatlanpiaci kereslet, mint más években is a nyári hónapok során, ám idén az év eleje óta stagnál a forgalom, közölte a Duna House. Az ingatlan közvetítő becslése szerint júliusban 9292 lakó ingatlan cserélt gazdát, ami az előző hónaphoz képest 5,8%-os, a tavaly júliusihoz képest 2,1%-os csökkenés. A vevői kör jelentősen átalakult, Budapesten az első lakásukat vásárlók aránya egy év alatt 12%-ról 40%-ra nőtt, a befektetési célú vásárlás 41%-ról 27%-ra csökkent. A 20 évesek aránya megduplázódott, az otthonstart program tavaly nyár óta tartó hatása nem gyengül. Az alkupozíció a vidéki használt téglalakások piacán a legerősebb, 7% körüli árengedményre van lehetőségük az érdeklődőknek. A hosszabb távú folyamatokat egyelőre nem látni, a következő hónapokban dől el, hogy a mostani piaci egyensúly mennyire lesz tartós, fogalmaz a közlemény. Véradásra hívja a lakosságot a hosszú hétvége előtt az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vörös Kereszt. Közös sajtóközleményében a két szervezet kiemelte, a jövő heti rövid munkahét miatt különösen számítanak a véradókra az ünnepnap előtt. Tájékoztatásuk szerint a vérkészlet jelenleg stabil, de a folyamatos betegellátás érdekében továbbra is szükség van a véradókra. Az előző évek tapasztalata alapján az augusztus 20-ai ünnepnap és a hosszú hétvége a véradások számát is befolyásolja, miközben az egészségügyi intézményekben ez idő alatt is szükség lesz a vérkészítményekre, amire a megfelelő készletek biztosításával már előre fel kell készülni. Arra kérnek mindenkit, aki egészségesnek érzi magát és alkalmas véradásra, hogy már most tervezze meg a véradását a hosszú hétvége előtti vagy utáni napokra. Kitértek arra is, hogy a két szervezet közös nyári véradó kampánya részeként a véradók ismert hazai zenekarok koncertjeire nyerhetnek belépőjegyeket. Az aktuális véradási helyszínekről és időpontokról az ovs.hu, valamint a véradás.hu oldalon lehet tájékozódni, a nyári kampány részletei is itt érhetők el.
0: időjárásról.
1: Pénteken nagyrészt derült napos idő várható csapadék nélkül, az északkeleti szél a keleti északkeleti ország részben néhol megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 28 és 32 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Meséltem már önöknek, hogy az elmúlt hónapokban 4 tanítványom is szakdolgozatírás helyett azt választotta, hogy egy rádióműsort készít el, és így fejezi be tanulmányait a Szegedi Tudományegyetem kommunikációs szakán. Mai műsorunkban 3 olyan beszélgetést hallgathatnak meg, amelyet Buchholz Barnabás tanítványom készített ebbe a bizonyos vizsgaműsorába. Nézzük, miről lesz ma szó. Elsőként Dénes Gábor személyi edzővel hallhatnak egy beszélgetést, aki testnevelő tanárként is dolgozik.
2: Osztályonként nem akarok hazudni, 3-4 gyerek mondjuk egy 25 fős osztályból, akire azt mondom, hogy talán testileg, testi adottságokkal úgy ott van, ahol kell lennie.
1: Aztán az Iron Man, vagyis a vasember kihívásról lesz szó, vendégünk Balla Péter triatlon edző.
3: Ezt teljesen kicsavarja az ember. Aki megcsinál egy Ironman-t, ha csak belegondolunk abba, hogy ha csak azt kérem valakitől, hogy sétálj egész nap, sétálj 14-15 órán keresztül, az is elég megterhelő a szervezetnek, nem hogy egy ilyen versenykörülmények között több sportágban lemeríteni a szervezetet.
1: Végül, de nem utolsó sorban itt lesz velünk Szabó Dóri, a szegedi női NB1-es foci csapat játékosa is.
4: Én vagyok a legfiatalabb az öltözőbe. Én egyébként nem élem meg hátrányként, tehát mindig kérdezik, hogy vagyok ilyen hiperaktív, meg hogy van ennyi energiám.
1: Kedves hallgatóink, ők a mai vendégeink, ezek mai témáink. Ha tehetik, tartsanak velünk.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: A fitnessipar soha nem látott fordulaton pörög, már mindent is fehérjével dúsítanak és próbálnak eladni nekünk, közben mégis sokan küzdenek mozgásszervi panaszokkal, túlsúllyal, és vannak, akik keveset mozognak. De hogyan lehetne kiegyensúlyozottan és egészségesen táplálkozni? Hogyan kellene jól edzenünk? Ezekre a kérdésekre is keresi a választ Dénes Gábor személyi edzővel, Buchholz Barnabás az egyik tanítványom, aki most szerezte meg kommunikációs diplomáját a Szegedi Tudományegyetemen.
2: Mik a legnagyobb hibák, tévhitek, amiket az emberek gondolnak az egészséges életmódról?
3: A nem evés, például alap. Tehát az, hogy valaki azt gondolja, hogy attól mondjuk fogyni fog például nálam is egy edzésen, hogy ő nem eszik. És elhatározta, hogy nem eszik. Nem, nyilván ez nem így működik. Tehát például a kaja az mindenféleképpen. Nyilván ez a rengeteg reklám, amit ugye lát az ember, tehát hogy ezt idd meg, ne csinálj mellé semmit, tehát ezek ilyen alap dolgok, amiket tehát nem, soha nem működött így, hogy mondjuk csak eszek, vagy mondjuk csak edzek, és nem eszek mellé, vagy nyilván ennek kikészíti, hogy egészítse egymást. Ezt megértetni velük nehéz. Akár amikor mit tudom, mondjuk lejön hozzám valaki edzésre, vagy a gyerekek is az iskolában például, hogy megkérdez, hogy csinál, mint csinál, elmondom neki. Nyilván nem vagyok ott mellette, ezt valahogy neki kellene megoldania. Nagyon nehezen veszik rá magukat, tehát mindig nyilván a könnyebb utat választja. Tehát nekem mondom, a kaja, meg így a mozgás, az tényleg így, mint hogy ütné egymást a kettő, pedig nem.
2: Melyik a kifizetődőbb szerinted, a saját testsúlyos edzés, vagy a súlyzós edzés?
3: Az, hogy melyik a kifizetődőbb, erre így nem tudok válaszolni, mert egy saját testsúlyos edzés jó, egy súlyzós edzés is jó, nyilván a cél, a lényeg, hogy mi a célod. Mert teljesen más egy saját testsúlyos edzés, meg teljesen más egy súlyzós edzés. Tehát nyilván a saját testsúlyosnál, akár a TRX-ek, gumikötelek, stb. Használata nem egy hipertrófia. Tehát ami ugye azt jelenti, hogy ugye nem izomtömeget növelünk vele, hanem ott inkább ilyen kórizmokat erősítgetünk, mélyizmokat erősítgetünk magán a súlyos edzésnél, ami ugyanúgy lehet egyébként funkcionális, inkább azért a hipertrófia jellemző. Izomzottilag nőni akar, akkor annak nyilván inkább a súlyzós edzést ajánl.
2: Szerinted miben változott a konditermi edzés napjainkban, mint mondjuk egy, most csak egy ilyen szélsőséges példát mondok, a Arnold vagy a Ronnie Coleman idejében, ezek az old school edzésekhez képest?
3: Megfontoltabb. Hát az Arnold féle, ami a csövön kifér. Tehát ők tényleg, tehát ők nem, megmondom őszintén, sose olvastam. Mondjuk, hogy ő hogy edzett. Tehát nyilván csak egy videókban láttam, meg YouTube-on néztem egy-két videót tőle, ők nem gondolták túl. Ott tényleg ami a csövön kifér. Tehát ez mostanában tudományosan, mai világban fel lehet azt is ugyanúgy építeni, mint ahogy azt ők csinálták, csak egy kicsit átgondoltabban. És én például mind a kettőbe hiszek. Én például, amikor edzést tartok, vagy fejlesztést tartok, akkor nekem az ez a régi Arnold-szerű mindent bele, meg nyilván a tudományos. És ezt a kettőt, hogy össze tudod hozni, akkor szerintem akkor megy.
2: Milyen szerepe van napjainkban a mobilizálásnak, illetve a nyújtásnak? Fontosak-e egy edzés beépítésében?
3: Igen, szükségszerű. Mindig mobilizással kezdek. Mindig mobilizás, nyújtás, mindig ez az első lépés. Jó, felkészíted nyilván az izomzatot, vagy azt az izomcsoportot, amit éppen használni akarsz, és erre például teljesen jó egy aktivizáció, vagy egy mobilizáció, mert a mobilizációnál izületet körülvevő izmokat mobilizáljuk, hogy minél nagyobb legyen a mozgás terjedelem. És ha ezt nem csinálod, nyilván ez a mozgásterjedelem beszűkül, gyakorlatokat sem úgy fogod tudni végezni, ahogy azt kellene, ezért szükségszerű. A nyújtás, nem is tudom, ez a nyújtás, valaki még mindig azt mondja, hogy nem, de miért ne kellene? Nyilván azt az izmot dolgoztatod, tehát nyilván az izom összeugrik, azt valahogy vissza kell az eredeti állapotába nyújtanod. Kell, tehát szükségszerű.
2: Az edzésről beszéltünk, de a táplálkozás is nagyon fontos. Milyen egy jó táplálkozás? Milyen egy jó étrend?
3: Nem mindenkinek ugyanaz jó. Hogyha sokat foglalkozol vele, akkor egy idő után így megtanulod magadnak, hogy mi az, ami neked jó. Most saját tapasztalatomból például soha nem mértem kalóriát, nem porciózgattam ki magamnak, hanem egyszerűen így az évek során megtanultam, hogy mik azok, amiket ehetek, mik azok, amik nem, mit mikor ehetek, mit mikor nem. És ez kellene. Rengeteg edzéstervet írok, meg rengeteg kaját kellett összedobjak vendégeknek. Nem ezt nem szereti, azt nem szereti, ezt nem fogja megenni, azt nem fogja megenni, tehát nagyon-nagyon nyűgös. Nem lehet azt mondani, hogy mindenkinek ugyanaz az étkezés a megfelelő. Valakinek több szédrát kell, valakinek kevesebb, valakinek kevesebb cukor, valaki kevesebb zsírt, nyilván mind másként hasznosul. Ezt így meg kell találni, ezt a középutat. Tehát azért mondom olyat, hogy konkrét jó, nyilván ilyen alap dolgok, hogy ne zsírosat azért, ne legyen túl cukros mindent, ezeket a dolgokat azért került, nyilván ez a liszt élesztő, stb., amik ugye szinte mindenben van, de Én például személy szerint szeretek jó lenni. Én úgy gondolom, hogy jó leszek. Ha azt mondanám, hogy teljesen őszintén magam, én 95%-ban én teljesen táplálkozom. Nyilván én is megeszek néha egy-két dolgot, Isten, hát emberek vagyunk, én nem tudom elképzelni azt például, hogy egy életen át csak jó. Meg a szervezeted mindig jelez, meg igényli. Tehát nekem is vannak ilyen kis csalónapjaim, amikor akkor igenis megeszem azt az egy csokit, vagy megeszem azt a fagyit, vagy nem tudom mit. Én ebbe hiszek, én gondolom őszintén, ebbe hiszek, hogy tanuld meg azt, hogy mikor, mit, mennyit tudsz enni. És azt látod magadon, érzed magadon, mondjuk egy edzés közben, vagy egy napközben. Érzed, hogyha mit tűnik, több zsírt viszel be, akkor nehezebb vagy, érzed, hogyha több szénhidrátot, akkor ugye több az energiád. Ezeket így meg kellene tanulgatni. És egyébként nem nehéz szerintem. Hát csak akarni kell. Ez tényleg egy olyan dolog, hogy csak akarni kell.
2: Táplálékkiegészítőkről mi a véleményed? Szerinted van, ami hatásos, vagy a legtöbbik inkább csak marketingfogás?
3: Nyilván benne a nevében, hogy kiegészítő. Én azt gondolom, hogy ha be tudod vinni azt a fehérje adagot egy nap, nem könnyű, de meg lehet oldani rendes, normális étkezéssel, akkor az. És akkor most mondjuk azt, hogy most mondja, ez egy átlagember. De mondjuk egy sportolónak ott már elengedhetetlen. Tehát ő nem azzal a mozgás mennyiséggel, amit ők lenyomnak egy hét alatt mondjuk, vagy akár egy nap, akár heti, vagy napi két edzésre, tehát ott már kell a pótlás. Ott nem biztos, hogy elég az, hogyha csak ötször eszel. Sőt, valószínűleg nem elég, hogyha ötször eszel. Tehát ott a fehérje, a kreatin, akár az szerintem szükségszerű. De mondom, a sportolóknak. Tehát átlagembernek, ha tudja, akkor kajával. Én legalábbis úgy csinálnám.
2: Milyen edzéstervet ajánlanál egy kezdő számára, akinek mondjuk az izom növelés lenne a célja, és tényleg a nulláról indul?
3: A teljesen nulláról, hát nyilván először mindig a kor, tehát mindig ugye a törzsizma. Onnan indulunk ki, ha a törzs erős, akkor onnantól kezdve tudod fejleszteni a többet is. Kezdésnek a saját testsúlyos mindenféleképpen.
2: Edzősködés mellett testi tanárként is dolgozol. Igaz-e az a felvetés, hogy a mai gyerekek fizikálisan sokkal gyengébbek, mint mondjuk egy 20 vagy 30 évvel ezelőtti generáció, és mi lehet ennek az oka?
3: Sajnos igaz. És azt kell, hogy mondjam, hogy ahogy jönnek föl évről évre, ez egyre tényleg rosszabb. Osztályonként nem akarok hazudni, 3-4 gyerek mondjuk egy 25 fős osztályból, akire azt mondom, hogy talán testileg, testi adottság, úgy ott van, ahol kell lennie. Az összes többinek ez mind hiányzik. Hát mi lehet az oka? Nyilván a számítógépen pötyögés, nyilván a telefonon pötyögés, nekünk ez nem volt. Az én időmben se, mi fátmáztunk, mi kivoltunk egész álló nap, megtanultuk azokat az alapmozgások, amiket ők nem csinálnak. Tehát ezek a kúszások, mászások, stb. Ők nekik ez kimarad. Nyilván városban is más, én ugye falun nőttem fel, nekem azért ez egyszerűbb volt, de ez. Tehát nagyon-nagyon elmegy ebbe az irányba ez a telefonos dolog, és ez nagyon látszik a gyerekeken. Tehát motiválni is elképesztően nehéz.
2: És szerinted hogy lehetne őket motiválni? Arra, nem feltétlenül arra, hogy most élsportolók legyenek, de arra, hogy azért alapsportokat kezdjenek el, és a mozgást szeressék meg.
3: Nyilván a tesi úr az nagyon fontos. Tehát, ha megszereti a tesit, én azt gondolom, hogy akkor az egy nagyon jó kis kiinduló pont. Nálam is rengeteg mindent próbálok nekik mutatni, tanítani. Sose tudhatod. Tehát sose tudhatod, hogy mi az, amire éppen most rá fog érezni. Én azt gondolom, hogy a tesi az nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fontos. Abból kell kiindulni. Ha azt jól csinálja az ember, akkor abból utána építkezhet a gyerek.
2: A szülőn is múlik-e az, hogy a gyerek motiválatlan, nem szeret sportolni, tényleg ezek a dolgok?
3: Igen. Én azt veszem észre a szülőkön, rengeteg szülőn, tisztelt a kivételnek, hogy nagyon-nagyon-nagyon féltem, mindentől féltem a gyerekemet. És ugye a sporttól is féltem. Nem viszem el XY-t jégkorongozni, vagy birkózni, mert valami baja lesz. Ez sport. Nyilván ezek benne vannak. Nyilván sajnos vannak sérülések, nem feltétlen kell, hogy komoly legyen, de ez benne van egy sportban. A lényeg az, hogy mivel túlságosan féltik és óvják őket, ezért igen, ez a gyerek érzi. Én azt veszem észre az órákon, és ezt érzi a gyerek, hogyha valami olyan feladat, amely kicsit nehezebb, vagy veszélyes, hát most miért veszélyes az mondjuk, hogy egy dobbantóról felugrasz mondjuk egy szekrényre. Egyébként is ugrász a játszótéren mondjuk, fölmászol, leugrasz, legurulsz, ezeket úgy, hogy meg tudod csinálni tesi órán is, de ha nem tesi órán nézek, és mondjuk az én kisfiam, aki mondjuk a játszótérnek is ugyanezt látom. Tehát nem az van, mint nálunk volt annak idején, hogy elengedtek is, akkor menjél, játsszál bőven, hanem játszik a gyerek, ott áll mellette a szülő, feltett kézzel, hogy bármit csinál, ő elkapja. Ez most azt súlykolja a gyerekbe, hogy véletlenül se csináljak olyat, ami esetleg nagyon-nagyon rossz lehet, mert ha megcsinálok, akkor meg úgyis ott van anya, vagy úgyis ott van apa, aki majd megvéd. De tesi órán nincs ott anya meg apa, nyilván ott azt nekem kellene megoldani valahogy.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Dénes Gábor személyi edzőt hallották.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: km úszás, 180 km kerékpározás, és csak úgy zárásként egy teljes maratoni táv lefutása. Ez az Ironman, vagyis a vasember kihívás. Ez összesen 226 kilométeres távot jelent, amelyet 17 óra alatt kell teljesítenie a résztvevőknek. De hogyan lehet felkészülni egy ilyen kihívásra? Hogyan és mit tesznek a teljesítés alatt a vasember jelöltek? Ezekről is kérdezte Balla Péter triatlon edzőt, Buchholz Barnabás, az egyik tanítványom, aki most szerezte meg kommunikációs diplomáját a Szegedi Tudományegyetemen.
2: Milyen távok, illetve versenyek vannak a sportban?
3: A sportban különböző távok vannak, ez a korosztályt függő. Ez egészen a 50 méter úszástól 2 km kerékpár és 500 méter futástól egészen fölmegy a hivatalos táv, az úgynevezett olimpiai távig, ami az 1500 méter úszás, 40 km kerékpár és 10 km futás. Ezek között korosztálytól függően mindenféle távok vannak ennek a arányában, illetve vannak ennél hosszabb távok, a fél táv, illetve az a teljes táv, ami a más néven az Ironman.
2: Említette az Ironman-t, mostanában így a közösségi médiában is eléggé fel van kapva. Mit kell erről a szakaszról, vagy szakágról, vagy a versenyről tudni?
3: Ez az Ironman, ez egy nagyon komoly erőpróba. Igen, egyre felkapottabb, és egyre több ember érzi úgy, hogy ezt szeretné megcsinálni, mert ez egy nagyon jó challenge, nagyon jó kihívás, de tudni kell arról, hogy ez egy komoly felkészülést igényel. Ez egy átlag embernek, aki a sporttal csak úgy ismerkedik, ez több 12-14-15 órás folyamatos erőkifejtés jelent, tehát erre tényleg föl kell készülni. Azt mondom, hogy minimum másfél, kettő év lenne az ideális, hogy valaki erre fölkészüljön. Sajnos vannak olyanok, akik úgy döntenek, hogy ők ezt meg tudják csinálni, elindulnak, és nem számolnak azzal, hogy ez milyen következményekkel járhat.
2: Milyen hatással van az ember szervezetére?
3: Ez teljesen kicsavarja az embert. Aki megcsinál egy Ironman-t, ha csak belegondolunk abba, hogy ha csak azt kérem valakit, hogy sétálj egész nap, sétálj 14-15 órán keresztül, az is elég megterhelő a szervezetnek, nem hogy egy ilyen versenykörülmények között több sportágban lemeríteni a szervezetet. Tehát ez teljesen kimeríti a szervezetet, erre tényleg komolyan fel kell készülni, ha valaki egy ilyet szeretne csinálni.
2: Az edzés mellett hogyan lehet a táplálkozást megoldani a verseny alatt?
3: Egy Ironman verseny a táplálkozás igen nagyon fontos dolog, mert eleve időtartamban is hosszú, másrészt meg erőkifejtésben, tehát rengeteg kalória elég, hát erre is az edzésekkel lehet fölkészülni. Általában a sportolók géleket visznek, és sportgéleket visznek magukkal. Hogyha rendesen fölkészülnek, akkor nagyjából tisztában vannak azzal, hogy milyen időintervallumokonként kell ezt a gélt megenniük. Illetve különböző izotóniás italokkal pótolják az elvesztett folyadékot, sókat.
1: Kedves hallgatóink, most hírek következnek, de utána folytatjuk a beszélgetést Balla Péter triatlon edzővel. Maradjanak az Európa Rádióval.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. Megfeszített tempóban zajlik a munka Pakson, az első bárka beállítása, rögzítése folyamatban van, elkezdődött a kövek beépítésének előkészítése, ezt közölte a miniszterelnök Facebook oldalán csütörtökön. Magyar Péter tájékoztatása szerint a Duna jobb partján a terep előkészítése megtörtént, az utak kialakítása folyik, elkezdődött a tervek alapján a kövek beborítása, a bal parton pedig a honvédség végzi a felvonulási terület és a depók kialakítását, hogy elkezdődhessen a műtárgy építése ott is. Első körben 35 ezer, majd 110 ezer tonna követ építenek be, valamint rövidesen a második bárka is megérkezik, ismertette a miniszterelnök. Magyar Péter arra is kitért, hogy jelenleg a paksi atomerőmű két turbinája üzembiztosan termel. Eközben a sokat emlegetett romániai atomerőművet teljesen le kellett állítani, fogalmazott Magyar Péter. Az Eseni Köznevelési Minisztériumban foglalt javaslatok megismerésére és szakmai párbeszédre adott lehetőséget a differenciált és inkluzív oktatásért együttműködés képviselőivel tartott egyeztetés, ezt írta az oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebook oldalán. Lannert Judit úgy fogalmazott, minden gyermek más és egyedi. Eltérő ütemben fejlődik, más erősségei vannak, és más támogatásra lehet szüksége ahhoz, hogy kibontakoztathassa képességeit. Erre a szemléletre épül az Eseni Köznevelési Minisztérium is, amelyről Kukainé Lányi Marietta, a közoktatásért felelős államtitkár, és Kereki Judit, a korai gyermekkori jólétért felelős államtitkár szakmai egyeztetést folytatott a differenciált és inkluzív oktatásért együttműködés képviselőivel, tájékoztatott a tárcavezető. Lannert Judit jelezte, a differenciált és inkluzív oktatásért együttműködés, vagyis a DIU egy civil és szakmai összefogás, amely a sajátos nevelési igényű és a sokféleséget mutató gyermekek befogadó, támogató köznevelését segítő szakmai javaslatok kidolgozásán dolgozik, és ennek részeként készítette el az eseni köznevelési minimumot. Iskola kezdés együtt címmel 15. alkalommal indított országos pénzadománygyűjtést nehéz helyzetben lévő gyerekek támogatására a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. Idén az összegyűlt adományokból 2000 órányi fejlesztő foglalkozással segítenék a rászoruló gyerekek felzárkózását a tanévben. Káncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet elnöke elmondta, a valódi esélyteremtéshez folyamatos munkára és személyre szabott támogatásra van szükség, hogy a rászoruló gyermekek hasonló esélyekkel indulhassanak, mint társaik. A kormány nyár elején 50 ezer forintos tanszertámogatást jelentett be, ez pedig lehetőséget ad a segélyszervezetnek arra, hogy idén még nagyobb hangsúlyt fordíthasson a gyermekek évközbeni felzárkózására. Ezért az idei adománygyűjtés célja 2000 fejlesztő órára elegendő pénz, 20 millió forint összegyűjtése, közölte az elnök. Az országgyűlés döntése nyomán néhány ügyet év végéig még el lehet intézni a régi könyvformátumú személyi igazolványokkal, amelyek cseréje tovább folytatódik, közölte a belügyminisztérium. A szaktárca tájékoztatása szerint a régi igazolvány használható lesz még a magyar államkincstár nyugellátásai, nyugdíjszerű ellátásai, pénzbeli, szociális és gyermekvédelmi ellátásainak átvételére, az egészségügyi szolgáltatások igénybevételére, valamint a közszolgáltatási utazási kedvezmény érvényesítése esetén és anyakönyvi eljárásokhoz. A minisztérium emlékeztetett arra, hogy augusztus 3-ától ezek a fajta igazolványok érvényüket vesztették, mivel nem felelnek meg az Európai Unióban egységesen alkalmazott biztonsági minimumszabályoknak. Az első júniusi felhívás óta több mint 100 ezer ember élt a lehetőséggel és cserélte le a régi típusú okmányát, így jelenleg még 57 ezer ilyen igazolvány maradt a lakosságnál. A belügyminisztérium továbbra is kéri az érintetteket, hogy gondoskodjanak az új igazolvány igényléséről, amit bármelyik kormányablakban időpontfoglalás nélkül is megtehetnek. A 70. életévüket betöltött állampolgárok részére az állandó személyazonosító igazolvány kiállítása díjmentes, hívta fel a figyelmet a szaktárca.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken nagyrészt derült napos idő várható csapadék nélkül, az északkeleti szél a keleti északkeleti ország részben néhol megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 28 és 32 fok között alakul.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a megkezdett beszélgetést Balla Péter triatlon edzővel. A témánk az Ironman, vagyis a vasember kihívás, és mondom újra, ez 3,8 km úszást, 180 km kerékpározást és egy teljes maratoni táv lefutását jelenti, mindezt 17 óra alatt kell a vállalkozóknak teljesíteniük. Hogy lehet erre felkészülni? Erről is beszélgetünk tehát Balla Péter edzővel. A beszélgetést Buchholz Barnabás, az egyik tanítványom készítette.
2: Hogyan lehet felkészülni egy Ironmanre? Most így konkrét példák alapján, hogy mondjuk ha van egy éve a versenyzőnek, vagy másfél éve, ahogy ugye említette, akkor hogy kell felépíteni az edzéseket?
3: Mindenképpen legyen rengeteg szabad ideje. Mert ugye ez egy hosszú verseny, a kerékpárra való felkészülés az nagyon-nagyon sok időt igényelt. El kell indulni onnan, hogy egy másfél órát teker az ember, hogyha teljesen nulláról indul, és akkor onnan el kell jutni oda, hogy a 4-5 órát is a nyerekben tölt, alkalmanként 6-6 és fél órát is el kell tölteni a nyerekben. Tehát azt a távot, amit az Ironman-en, ugye a 180 kilométerről beszélünk, az egy nagyon tetemes táv, azt végigbírja ülni a nyerekben. Ez heti 300 és 400 kilométer között, ha tud tekerni valaki, akkor az már az elegendő lehet ahhoz, hogy egy Ironman-t biztonságosan tudjon lekerékpározni.
2: Melyik a legnehezebb része az Ironman-nek?
3: Ez nagyon változó, egyénfüggő. Ugye vannak olyanok, akik az úszással szenvednek inkább, ugye ezt tudnék, hogy nyílt vízi úszásról beszélünk, itt függ attól, hogy hol úszik az ember, hogy tóban úszik az ember, tengerben úszik az ember, az időjárásnak itt ki vannak téve, hogy különböző hullámok jöhetnek, amelyek nehezíthetik az úszást. Ez valakinek ez a nehezebb, valakinek a kerékpározás, mert egyszerűen nem érzi a kerékpáron, hogy kerülnie, hogy kell tekernie, illetve hát összességében a futás meg már azért nehéz, mert mire eljut az ember ahhoz, hogy fusson egy maratont, tehát 42 kilométert fusson, addigra már 7-8 órája folyamatosan adja le a teljesítményt, tehát addigra már valamelyes kiismerül, hanem teljesen.
2: Egy ilyen versenyre önállóan fel lehet készülni, vagy mindenféleképpen egy csapattal kell menni?
3: Föl lehet készülni önállóan, de mindenképpen kell egy hozzáértő edző, aki segít a felkészülésben. Ugye társakat keresni, akik ugyanakkor érnek rá 4-5 órán keresztül tekerni, amikor én is ráérek, hogy ugyanakkor érnek rá futni, mint másfél-két órát, amikor én is ráérek, nehezebb találni, mint egyénileg elindulni, amikor éppen van a család mellett, munka mellett, ugye felnőttekről beszélünk leginkább, akik ezt teljesítik. Van ugye az embernek ideje, nehéz úgy összeszervezni másokkal. De mindenképpen kell egy szakember, aki segít a felkészülésben, aki megmondja, hogy mikor, mennyit és hogyan készüljön föl valaki.
2: Magyarországon van lehetőség teljesíteni ezt a távot?
3: Magyarországon is van lehetőség teljesíteni ezt a távot. 21-22 éve folyamatosan minden évben van egy Nagyatádon egy Ironman távú verseny, és ott lehet teljesíteni ezt a távot.
2: Hogyan lehet valaki főállású triatlonista?
3: Magyarországon ez nehezebb, mert a támogatottsága egyelőre a sportnak még nem olyan, hogy valaki ebből, csak ebből meg tudjon élni, mint főállású triatlonista. Sikerül szponzorokat, egyéni szponzorokat szereznie, illetve ha elér olyan nemzetközi eredményeket, akkor kaphat támogatásokat, amivel tudja ezt finanszírozni, amelyhez szükséges.
2: Milyen anyagi költségei vannak egy, nem feltétlenül az Ironmannek, de a triatlonnak?
3: A triatlonnak ugye a legköltségesebb része a kerékpár. Ha valaki komolyabban szeretné ezt űzni, akkor egy komolyabb kerékpárba érdemes befektetni. Ez ugye több százezer forinttól indul, és csillagoség a határ. A másik két sporták, tehát a futás, illetve az úszás ilyen szempontból már sokkal kedvezőbb, mert végül is egy úszónadrág, egy úszószemüveg, illetve egy futócipő, futóruha, aminek a beszerzése jóval kevesebb anyagiakkal jár. Illetve maga a felkészülés, meg a versenyre nevezés, egy Ironman versenyre nevezés is 100-150 ezer forint és e fölött.
2: Mi számít jó biciklinek most? Kezdő vagy középhaladónak mi az a bicikli, amivel már el tud indulni egy Ironman-en?
3: Mindenképpen azt tudnám javasolni, hogy ha teheti, akkor időfutam kerékpárt vásároljon, hogy a két féle kerékpár van, az időfutam kerékpár, illetve az országúti kerékpár. Az időfutam kerékpár az kimondottan arra lett kitalálva, úgy van kitalálva a geometriája, hogy ilyen hosszú távot egyénileg tudjon teljesíteni az ember a lehető leggyorsabban. Amire még célszerű odafigyelni, hogy a váz lehetőleg karbonváz legyen, egy jó merev váz, mert azáltal is energiát tud megspórolni, illetve a befektetett energia az a sebességbe, iramba át tud menni. Illetve nyilván nagyon fontosak a kerekek, a jó minőségű kerekek, amelyek könnyedén és hatékonyan tudnak gurulni.
2: Mit gondol arról, hogy ugye, amit már említettünk korábban, hogy egyre jobban felkapottabb a közösségi médiában az Ironman, és nem csak az Ironman, maga a triatlon egyre jobban felkapottabb, hogy mi lehet ennek az oka?
3: Ennek én nagyon örülök. Hát talán az egyik alapvető oka az, hogy ez egy igen egészséges sportág. Ugye a szabadidőt igényel, kint van a természetben, tehát ez vonzó lehet az emberek számára, hogy kicsit kimozdulnak abból a bezárt világból, amiben ma élnek, hogy folyamatosan a telefonjuk, számítógépek előtt ülnek az irodákban. Talán ez lett az egyik legmotiválóbb, illetve az, hogy ugye ez komoly állóképességi sport, a kardiorespiratikus, tehát a kardiorendszert vesz igénybe, ami a hosszú távon az egészség megőrzésében talán az egyik legfontosabb, és talán ez is segíti azt, hogy az emberek erre vágynak. Meg egy nagy kihívás. Tehát ez egy nagy kaland, aki ezt megcsinálja, az tényleg azt tudja mondani, hogy ő egy erős ember, egy igazi Ironman.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Balla Péter triatlon edzőt hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Már 18 éves kora előtt debütált a felnőtt női labdarúgás élvonalában és a korosztályos válogatottban is. Aztán bekövetkezett az, ami egy élsportoló számára a legnehezebb, egy hosszantartó sérülés. Szabó Dóri azonban próbálta ezt is pozitívan felfogni és erőt meríteni a helyzetből. Szabó Dórival, a szegedi női NB1-es foci csapat, a Szent Mihály FC játékosával, Buchholz Barnabás az egyik tanítványon beszélgetett, aki most szerezte meg kommunikációs diplomáját a Szegedi Tudományegyetemen.
2: Hogyan és mikor kezdtél el focizni?
3: Általános iskolába kezdtem el focizni, elsőbe választani kellett szakkörök között. Egyébként nekem fiú barátaim voltak, meg most is inkább fiúkkal haverkodom, és szakkört kellett választani, és ők nyilván a focit választották, és én is mentem velük foci szakkörre. Utána kiderült gyorsan, hogy jobb vagyok náluk, meg van hozzá tehetségem, és akkor kezdtem Makón klubhoz lejárni edzésekre.
2: Hogyan alakult a karriered? Ugye említetted, hogy Makón kezdtél el focizni, és a mai nap ugye NB1-es labdarúgó vagy, és ugye korosztályos válogatott is.
3: Én ugye az elején Makón kezdtem, fiúknál. A szabályban, az MLS-nek van egy olyan szabály, hogy 13 éves korig lehet fiúkkal játszani, és én azt ki is maxoltam, tehát én 13 éves koromig fiúkkal játszottam, és úgy gondolom, hogy ez nagyon sokat dobott a fejlődésemen, mivel azért fiúkkal játszani nehezebb, mert gyorsabbak, nyilvánvalóan fizikálisabbak, minden szempontból szerintem előnyömre vált, hogy velük játszottam 13 éves koromig, utána igazoltam át Szegedre, a Szent Mihályba. Akkor voltam 13 éves, és U17-ben kezdtem el. Úgy igazoltam oda, hogy U17-nél lejjebb korosztályban nem nagyon szerettem volna játszani. Utána jött az U19, majd 15 évesen a felnőttek között tudtam edzeni, aztán játszani. És nyilvánvalóan mellette voltak válogatott edzőtáborok, amikre azért majdnem szerintem az összesre behívtak, és kialakult utána az, hogy korosztályos válogatott lettem.
2: Mi volt a legszebb élményed a válogatottal?
3: Erre határozottan tudok válaszolni, mert talán a legszebb emlék, meg a legemlékezetesebb az, amikor U17-es válogatottban EB-selejtezőn, hazai rendezésű EB-selejtezőn játszottunk a belgák ellen, és 1-0-ra nyertünk az én gólommal. Nagyon szép emlék volt.
2: Hogyan érzed magad a válogatottban, illetve az NB1-es felnőtt csapatban?
3: Válogatottban nyilvánvalóan a korosztályom van. Legfőképp pestiek, Fradiból, MTK-ból, Puskásból vannak, és egyébként nyilvánvalóan a korosztályommal könnyebb megértetni magamat, meg jobb az összhang, de egyébként visszatérve a klubra, nagyon nehéz volt a beilleszkedés az elején. Voltak edzőváltások, és talán az első edző, aki, amikor én felkerültem felnőttbe, nem is próbált segíteni azon, hogy jobb legyen ez a beilleszkedés. Az elején nehéz volt, de úgy gondolom, hogy aki egy tehetséges játékos, és azt látják a társai, hogy lehet ráépíteni, és lehet rá számítani, oda merik neki adni a labdát, azután a gyorsan beilleszkedik, és aztán gyorsan sikerült is. Én vagyok a legfiatalabb az öltözőbe. Én egyébként nem élem meg hátrányként, tehát mindig kérdezik, hogy hogy vagyok ilyen hiperaktív, meg hogy van ennyi energiám, de egyébként most már azért 18 éves vagyok, szerintem jó az összhang, és jól megértjük egymást.
2: Melyik az a poszt, ahol otthonosan érzed magad?
3: Én pozícióm a szélső támadó. Leginkább mind a kettőt játszom, jobb és bal oldalt is játszom, de bal oldalt azért szeretek jobban, mert a jobb lábam erősebb, és ha bal oldalt vagyok, akkor befelé tudom vinni a labdát, és akkor el tudom lőni. Jobb oldalt is ugyanúgy meg tudom csinálni azokat, amiket elvárnak, meg amiket kell.
2: Volt-e mély pontod a labdarúgásban?
3: Nem is olyan rég, augusztus végén a második meccsen történt egy sérülés, a Honvéd ellen játszottunk. Mielőtt lefújták volna az első fél időt, ütköztem a védővel. Belém jött, és úgy jött belém, hogy az ő térde úgy ütközött az én térdemmel, hogy hátrahajlott az én térdem, és keresztszalagszakadásom lett. Szóval az egy elég mély pont volt, mivel egyébként nem is gondoltuk volna, hogy annyira komoly a sérülés. Visszaálltam még játszani, és fél időben jöttem le, és utána volt pont a szín. Egész nyáron felkészülés volt, nem voltam egyetlen egy buliba se, és akkor arra volt egy jegyem, és arra is még elmentem hajnal 3-ig. Tehát ő nem nem tűnt annak, hogy ez ilyen súlyos ez a sérülés, de utána az MRI kimutatta, és ez egy elég mély pont volt. Most már nem vagyok abban, mert egyébként én pozitívnak gondolom magamat. Sérülésben nem sok jó dolog van, de lehet pár pozitívumot kiemelni belőle, és ezt próbálom meglátni.
2: Hogyan tudod összeegyeztetni az iskolát és a élsportot? Nehéz a kettőt egyszerre csinálni?
3: Nehéz, szerintem nehéz, igen. Az is fontos, hogy jó tanulók legyünk, teljesíteni is szeretnénk. Nehéz összeegyeztetni. A tanárok, ha kommunikálunk velük, akkor ezt megértik, és próbálnak segíteni, de szerintem ez egy azért nagy kihívás azok számára, akik erős iskolába járnak, és élsportolók is mellette.
2: Azt szokták mondani, hogy nem szabad a sportra hagyatkozni, mert mint egyébként a te esetedben is bejöhet egy sérülés, és nem tudhatja az ember, hogy meddig tudja ezt csinálni. Neked milyen céljaid vannak a focin kívül a tanulásban?
3: Ezzel teljesen egyetértek. Szerintem se lehet erre 100%-osan építkezni. Mindig kell egy B-terv, vagy én úgy gondolom, hogy lehet nagyon nehéz, de lehet egyszerre párhuzamosan csinálni a sportot és a tanulást. Én egyetemen szeretnék tovább tanulni. Most az a célom, hogy Amerikába szeretném folytatni tanulmányaimat és a sportot is. Azért is, mert ott tulajdonképpen nagyon erős bajnokságok vannak, és ez mind úgy, hogy össze van hangolva a sporttal, és a sport és a tanulás az össze van hangolva. Úgy gondolom, hogy Amerikába megoldható lenne, hogy legyen egy jó végzettségem, és akkor akár mellette még a sportot is tudom folytatni komoly szinten.
2: Említetted, hogy Amerikában erős bajnokságok vannak. Mit gondolsz a női labdarúgásról? Ugye sokak szerint még nem nagyon bontakozott ki, megoszlanak róla a vélemények, de hogy látod akár a világon, akár itt most jelenleg Magyarországon?
3: Én úgy látom, hogy egyébként fejlődik, és úgy gondolom, meg ez nem is titok, hogy az UEFA is, mivel a férfi labdarúgást már nagyon nehéz fejleszteni, próbálnak a női befektetni most. Nem lehet összehasonlítani a kettőt se nézettségbe, se fizetésekbe, se semmibe. Szerintem több tíz év, és egyébként nem lesz messze a kettő, de nyilvánvalóan a nézettség az szerintem a férfinek az mindig is erősebb lesz. De például most Amerikában pont most döntött rekordot, az egyik női focista $2 millió tudta ott tartani a klub magánál, és azért az nyilván a top focisták között ez nem olyan nagy összeg, de azért női fociba $2 millió azért erős. Magyarországon meg szerintem még nagyon el van maradva, nem erős a magyar bajnokság szerintem a nyugat-európai, vagy akár az amerikai bajnoksághoz képest. Ez is fejlődik, de azért még van hova fejlődni a magyar bajnokságnak.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Szabó Dórit, a szegedi női NB1-es foci csapat, a Szent Mihály FC játékosát hallották.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.

0: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Négy óra. Hírek az Európa Rádióban.
2: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. Megfeszített tempóban zajlik a munka Pakson, az első bárka beállítása, rögzítése folyamatban van, elkezdődött a kövek beépítésének előkészítése, ezt közölte a miniszterelnök Facebook oldalán csütörtökön. Magyar Péter tájékoztatása szerint a Dunajob partján a terep előkészítése megtörtént, az utak kialakítása folyik, elkezdődött a tervek alapján a kövek beborítása, a bal parton pedig a honvédség végzi a felvonulási terület és a depók kialakítását, hogy elkezdődhessen a műtárgy építése ott is. Első körben 35 ezer, majd 110 ezer tonna követ építenek be, valamint rövidesen a második bárka is megérkezik, ismertette a miniszterelnök. Magyar Péter arra is kitért, hogy jelenleg a paksi atomerőmű két turbinája üzembiztosan termel. Eközben a sokat emlegetett romániai atomerőművet teljesen le kellett állítani, fogalmazott Magyar Péter. Az SNI Köznevelési Minisztériumban foglalt javaslatok megismerésére és szakmai párbeszédre adott lehetőséget a differenciált és inkluzív oktatásért együttműködés képviselőivel tartott egyeztetés, ezt írta az oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebook oldalán. Lannert Judit úgy fogalmazott, minden gyermek más és egyedi. Eltérő ütemben fejlődik, más erősségei vannak, és más támogatásra lehet szüksége ahhoz, hogy kibontakoztathassa képességeit. Erre a szemléletre épül az SNI Köznevelési Minisztérium is, amelyről Kukainé Lányi Marietta, a közoktatásért felelős államtitkár, és Kereki Judit, a korai gyermekkori jólétért felelős államtitkár szakmai egyeztetést folytatott a differenciált és inkluzív oktatásért együttműködés képviselőivel, tájékoztatott a tárcavezető. Lannert Judit jelezte, a differenciált és inkluzív oktatásért együttműködés, vagyis a DIU egy civil és szakmai összefogás, amely a sajátos nevelési igényű és a sokféleséget mutató gyermekek befogadó, támogató köznevelését segítő szakmai javaslatok kidolgozásán dolgozik, és ennek részeként készítette el az SNI köznevelési minimumot. Iskola kezdés együtt címmel 15. alkalommal indított országos pénzadománygyűjtést nehéz helyzetben lévő gyerekek támogatására a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. Idén az összegyűlt adományokból 2000 órányi fejlesztő foglalkozással segítenék a rászoruló gyerekek felzárkózását a tanévben. Káncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet elnöke elmondta, a valódi esélyteremtéshez folyamatos munkára és személyre szabott támogatásra van szükség, hogy a rászoruló gyermekek hasonló esélyekkel indulhassanak, mint társaik. A kormány nyár elején 50 ezer forintos tanszertámogatást jelentett be, ez pedig lehetőséget ad a segélyszervezetnek arra, hogy idén még nagyobb hangsúlyt fordíthasson a gyermekek évközbeni felzárkózására. Ezért az idei adománygyűjtés célja 2000 fejlesztő órára elegendő pénz, 20 millió forint összegyűjtése, közölte az elnök. Az országgyűlés döntése nyomán néhány ügyet év végéig még el lehet intézni a régi könyvformátumú személyi igazolványokkal, amelyek cseréje tovább folytatódik, közölte a belügyminisztérium. A szaktárca tájékoztatása szerint a régi igazolvány használható lesz még a magyar államkincstár nyugellátásai, nyugdíjszerű ellátásai, pénzbeli, szociális és gyermekvédelmi ellátásainak átvételére, az egészségügyi szolgáltatások igénybevételére, valamint a közszolgáltatási utazási kedvezmény érvényesítése esetén és anyakönyvi eljárásokhoz. az. A minisztérium emlékeztetett arra, hogy augusztus 3-ától ezek a fajta igazolványok érvényüket vesztették, mivel nem felelnek meg az Európai Unióban egységesen alkalmazott biztonsági minimum szabályoknak. Az első júniusi felhívás óta több mint 100 000 ember élt a lehetőséggel és cserélte le a régi típusú okmányát, így jelenleg még 57 000 ilyen igazolvány maradt a lakosságnál. A belügyminisztérium továbbra is kéri az érintetteket, hogy gondoskodjanak az új igazolvány igényléséről, amit bármelyik kormányablakban időpontfoglalás nélkül is megtehetnek. A 70. életévüket betöltött állampolgárok részére az állandó személyazonosító igazolvány kiállítása díjmentes, hívta fel a figyelmet a szaktárca.
1: Az időjárásról.
2: Pénteken nagyrészt derült napos idő várható csapadék nélkül, az északkeleti szél a keleti északkeleti ország részben néhol megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 28 és 32 fok között alakul.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

reklám. A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Rézlola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és

a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráterkukackrater.hu címre.

0: reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
1: Mai magazinunkban Vas Albert Hagyaték című regényéből hallanak részletet, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Bőzsöny Ferenc előadásában hallják.
2: Egy idő múlva az öregember lábra kelt, oda cammogott a barlang falánál fölhalmazott hasított fához, és néhány sávot rávetett a parázsa. A láng sárga nyelve pattogva kapott bele a bükkfába. A gyerek fölnézett. Kétségbeesés ült a szemében. Miért szaladtam el, öreg apó, miért? Vasvilát se ragadtam, baltát se, csak szaladtam. Megijedtél, felelte lassú szóval a vén ember. Se vasvila, se balta nem segített volna ezen. Elhomályosult a tükröd, s nem vetítette a fényt. A félelem nem Istentől való. Aki legyőzi, az legyőzte magát a gonoszat. A félelem az ember legnagyobb ellensége. A gyerek hallgatott és bámulta az éredő tüzet. Az öreg lábra kelt megint, kilépett a barlang szájába, körülnézett, motyogott is valamit, majd kinyújtotta kezét a völgy felé. Odalent félelem uralkodik, gyerek, félelem és sötétség. Sóhajtott. Nem válthatjuk meg a világot, mert minden ember önmagában hordozza a maga megváltását, és senki más nem végezheti el helyette. De azért megtehetjük mi is a magunkét. Na gyere! Hova? Nézett föl a tönkről döbbenten a gyerek. Ne törődj te azzal, csak gyere! Odakint, mintha elállt volna az eső. Csöpögtek a sziklák meg a fák, és fellegek borították az eget, súlyos fellegek, de az eső elállt. Az öreg lassú, nehézkes léptekkel haladt lefelé a sziklacsapáson, hosszú bottyára támaszkodva, s mögötte a gyerek hosszú nyelű baltával a vállán. A csöpögő szálerdőben fél homály volt, alig lehetett látni a keskeny kanyargó ösvényt. Csöndben mentek keresztül a szálason. Aztán egy kis lefutó gerincnél véget ért az erdő. Irtás volt előttük, széles, kopasz irtás le egészen a zúgó patakig. A patak mentén az út kanyargott, és az úton emberek hosszú sora mozgott, lassan, fáradtan, fölfelé a távoli gerincnek. Rab magyarok ezrei terelték azon az úton muszka katonák orosz föld felé. Terelték őket, mint birkanyájat, kórjongatva, káromkodva, pihenés nélkül, puskatusával verve mindazokat, akik lemaradtak. Az öreg ember kiállt egy előrehajló sziklakőre, és alámutatott. Félelem és gonoszság uralkodik odalent, mondta lassú szóval. Lássuk, gyerek, hogy mit tud az Úr jósága kezdeni velök. Előre nyújtotta karját a völgy felé, és úgy álltott mozdulatlanul magos remelt fővel. És egyszerre csak ketté váltak a völgy fölött a fellegek, és a menetelő emberekkel szemközt fölragyogott a nyugovóra hajló nap a maga teljes fényességében. Az emberek megtorpantak odalent, és kezüket a szemük elé emelték. Megtorpantak a katonák is. Szájt átva bámészkodtak. A patak duzzadt medréből sűrű fehér köt kezdett emelkedni, emelkedett gyorsan, és pillanatok alatt elérte a rongyos, fáradt emberekkel megtömött utat. Fölévük gördült, és bétakarta őket, mint egy jóságos puhatakaró. Jól figyelj most, gyerek, mondta az öreg ember ott fent az irtás tetején. Most derül ki mindjárt, hogy kiben mi lakozik. A gyerek bámult lefelé, de nem látott egyebet, csak a sűrű ködöt, ahol azelőtt az út volt. És a köd fölött a ragyogó szép napsütötte égboltozatot. Akik a ködben vannak, alig láthatják a napsütést, vélte a gyerek. Miként lehetne hasznukra? Hogy miként? Mordult vissza az öreg. Hát úgy, hogy abban a sűrű ködben nem láthatják a muszkák, hogy ki mit csinál és merre megy. Akiben a szabadságért való vágyakozás erősebb, mint a félelem, az megszabadul. Figyelj csak jól! És valóban, egyszerre csak itt is, amott is, emberek emelkedtek elő a ködből. Jöttek fölfelé, lassan, óvatosan a kopaszra tarolt hegyoldalon, míg csak ki nem léptek a ködből a ragyogó napsütésbe. Ott egy pillanatra megálltak, aztán loholni kezdtek fölfelé a meredeken, kit, ahogy a lába bírt. Lehettek vagy 30-40-en. Ezek egyszer megmentődnek, örvendezett a gyerek. De alig mondta ki a szót, az egyik ember odalent a meredek aljában már is megállt, és elébb visszanézett, amerre az utat tudta a ködben, majd fölpislogott a gerincre, amelynek peremén ott sűrűsödött a rejtek helyett kínáló fenyves erdő. Oda szólt a mellette kapaszkodónak, és az is megállt. Néztek fölfelé, néztek lefelé, és csak álltak egy helyben tanástalanul. Mi bajuk ezeknek? Hökkent meg a gyerek. Kifogyott belőlük a szusz? Kifogyott belőlük a bizodalom? Sóhajtott az öreg. A félelem erősebb bennük, mint az élet. Egyre többen álltak meg a meredek hegyoldalon. Volt, aki csak állt tanástalanul, volt, aki fáradtan leült, a kezébe temette arcát, és volt, aki megfordult, és csüggett vállakkal visszaereszkedett a napsütésből a ködbe. Végül már csak négyen maradtak, akik megállás nélkül kapaszkodtak tovább, fölfelé a meredek írtáson. Lihegésüket hallani lehetett messzire. Jöttek, jöttek, búdácsoltak feljebb és feljebb, míg egy sűrű kis bokroshoz értek, amit valamiképp meghagytak a baltások. Ott az előhaladó megállt, és behúzódott egy sűrű ágú kis fenyőcske mögé. Pihenhetünk itt egyet, mondta lihegve a kapaszkodástól. Messzire vagyunk már az úttól, nem lennek meg többé. Szép szál ember volt, talán 50 éves, s a borostás szakál, borzas haj, szakadt kabát és az elszennyesedett ing ellenére is úriembernek látszott. Leült és könyökére dőlve elhevert a sűrű kis fenyőbozótban. Követte példáját a másik három is egyik a másik után. Úristen, Uramisten, szabadíts meg minket a gonosztól. Roskat le melléje, elsenek egy hosszú, sovány, fekete ruhás. Legyen meg a te akaratod. Ez pap lehet, ki Isten szolgájának vallja magát, morogta odafönt a kiugró szikla lábánál az öreg, és még annyit se tud, hogy Isten akaratából nem történik gonoszság, csupán ember akaratából. Utána egy kis köpcös, kopaszodó ember roskadt be a bozót védelmébe. Én nem tettem semmit, panaszolt a kapkodó lélegzettel, nem vettem részt a háborúban, nem politizáltam, egyszerű boltos ember vagyok. Az utcán fogtak el a katonák. Miért tették ezt velem, miért? Mert nem volt elég esze ahhoz, hogy elbújjon vagy elmeneküljön. Esett neki ingerülten a negyedik, egy vékony pénzű fiatalember. Mert azt hitte, hogy ha nem vesz részt semmiben, nem áll helyt semmiért, nem tartozik sehova, csak hajlong mindenki előtt, aki belép a boltjába, akkor békén adják. Azt hitte, ugye? Zuppant le a kis boltos ember mellé a földre. Hát most megtanulta, hogy ez a világ nem a hajlongóké, hanem a verekedőké. És aki élni akar benne, az meg kell, hogy tanulja a verekedés mesterségét, mert máskülönben felfalják a vadállatok. Hát, ha olyan jól megtanultál verekedni, öcsém, adta fel a kérdés szárazon az úriember, aki elsőnek ült le oda a bozódba, hogy van az, hogy mégiscsak ide kerültél közénk? Mert nem tanultam meg idejében, amit tudnom kellett volna, vicsorgott vissza a fiatalember. A tanítóképzőben olyasmit tanítottak csak, aminek kevés hasznát láttam mindeddig. De most már megtanulok bombát gyártani, ha kell mérget keverni, gyilkosokat ölni, meg én. Az Úr törvénye békesség és szeretet, emelte föl szavát a pap, aki kardot fog, kard útján vész el. Elvész az is, aki nem fog fegyvert, mordult vissza a tanító. Ha már pusztulnom kell, akkor legalább magammal viszek néhányat a pusztítók közül, hogy azzal is kevesebb legyen. Üres beszéd, mondta lenézően az úriember. Én ügyvéd vagyok, és ezért a kommunisták osztályellenséget látnak ma bennem. Pedig jogtanácsosra, nekik is szükségük lesz előbb-utóbb. Mihelyt egyensúlyba szökken újra ez a háborús helyzet, háborúból nem él meg senki. Nem hát, bolintott megértéssel a boltos. Enni kell, öltözködni kell, áru kell. Felütötte hirtelen a fejét. Mit csinálok én itt? Hova megyek? Egyéb sincs itt, csak a hegyek és az erdők tele vadállattal. Mit keresek én itt? Lám a többieknek eszük volt, ott maradtak az úton. Én nem voltam katona, úriember se voltam, mindössze egy szegény, boltos ember, akit tévedésből fogtak el ezek a katonák az utcán. Előbb-utóbb rájönnek a tévedésre, és hozzáeresztenek. Talán még kártérítést is fizetnek. Kinyithatom újra a boltomat. Micsoda, bolond vagyok. Szökött talpra a kis kapasz. Ha észreveszik a katonák, hogy szökni akartam, még agyon is lőnek. Azzal kiugrott a bokorból, és apró kis szögdécseléssel esetlenül lóbálva karjait, szaladni kezdett lefelé a lejtőn, vissza a ködbe temetett út felé. Egyszerű ember, de nem buta, jegyezte meg az ügyvéd. Ha visszatérek Kolozsvárra, újra csak elfognak, és talán még rosszabbul is járok. Föltápaszkodott ő is, és indult a boltos után, vissza, amerről jött. Lábra kelt a pap is. Nagyot sóhajtott. Az Úr akarat ellen nem tehetünk semmit, motyogta esetten, és követte az ügyvédet. A tanító ülve maradt. Úgy szólt utánok halkan. Kívánom, hogy ne bánják meg. Itt maradsz? Fordult vissza elszörnyedve a pap. Mit kezdesz itt egymagadban? A fiatal tanító rántott egyet a vállán. A jóisten alkalmat adott a szabadulásra. A többi azután az ő gondja, nem az enyém. Bocsássa meg az Úr a szavaidat, morogta a pap, és ment tovább lefelé. Hamarosan elnyelte a köd mindhármat odalent. Fönt a kiugró szikla lábánál folytott hangon megszólalt a gyerek. Azt hittem, hogy megmentődnek valamennyien, de még az a kevés is, aki neki kezdett a szabadulásnak, még az is visszatért, kivéve egyet. Nem értem, öreg apu, mi történt velük? Nem hisznek az életben, felelte halk szóval az öreg. Elvesztették magukat, mert bizony a megváltást ingyen kegyelemből adja az Úr, de csak annak, aki maga erejéből megdolgozik érte. És mi lesz velük? Azzal a sokkal odalent. Elhajtják őket, mint a vágóhídra való jószágot, mert hiányzik belőle a lélek ereje. Ahogy ezeket a szavakat mondta, lassan kialudt a napfény, megszürkült az ég körös körül, és esni kezdett újra az apró szemű, hideg novemberi eső. Egy maradt csak ide fönt, mondta halkan a gyerek, és állával alábökött a sűrű kis fenyőcskék felé, ahol a tanító lapult. S vele mi lesz? Elválik az is, felelte lassan az öreg. Addig is gondját viseljük ennek az egynek, akit Isten kijelölt. Lövés csattant, odalent a patak völgyében. Katonák kiáltoztak. Színese volt többi a ködnek, csak az eső esett, és mélyen lent az úton embereket tereltek Muszkaföld felé. Mihelyt az aláboruló este ráterítette sötét kendőit a világra, s az utat odalent már eltakarta szem elől a szürkület, a tanító előkúszott a fenyőbozótból ott az írtás oldalában, és kapaszkodni kezdett fölfelé. A gerincen ott várt Reája, az öregember, meg a gyerek. Isten hozta, szólt rá az öreg a szikla sötétjéből. Jöjjön már, hadd vigyük száraz helyre. A fiatalember megtorpant. Mi? Kicsoda maga? Ne törődjék azzal, csak jöjjön, biztatta az öreg. Azzal nem is vesztett több szót vele, csak megindult előtte vissza a barlanghoz. A gyerek mögötte, az se nézett vissza. A sovány tanító dömbenve állt ott néhány pillanatig, aztán megcsóválta a fejét, dünnyögött valamit, és követte őket a kanyargós csapáson. A barlang fekete torkában még mindig izzott a parázs. Fordíts egyet a rönkön, Dani, szólt az öreg a gyerekre, és szórj egy kis rőzsét a parázsra, fújj meg egy kicsikét. Maga pedig fordult hátra az idegenhez, aki görbetten állt ott a barlang szájában, és hallani lehetett a vacogását, maga pedig gyűjjék be az esőből, és tegye le magát arra a fatönkre ott. Látja? Mi? Látni fogja mindjárt, mihelyt életre kél a láng. Addig is álljon idebé, ahol nem esik. A parázs szeme nagyra nyílt a sötétben, ahogy a gyerek fordított egyet az éget rönkön. Aztán hallani lehetett a rőzse zörgését, és látni lehetett a gyerek pufók képét is, ahogy közel hajolt a parázshoz, és fújni kezdte. Parányi láng szökött elő, belekapott a száraz rőzsébe, s pillanat alatt megvilágosodott a barlang. Na ott a fatönk, üljön csak le, és a tűz felmelegíti hamar, szólt rá vendégére az öreg. Falunk egy kis füstölt szalonnát roskenyérrel. Hadd térjen vissza magába az élettanító úr. Hallottam, hogy mondta a többieknek, hogy tanító volt. Hol tanítóskodott, ha meg nem sértem vele? A sovány fiatalember leült a fatönkre, köhé csölt néhányat, és oda tartotta kiveresedett kezeit a tűz felé. Még sehol az igazat megvalva, ismerte be kissé szégyenkezve, éppen csak, hogy megszereztem az oklevelet, és ránk szakadt a baj. Nagyenyedi vagyok, és minket meghagytak Romániának. Így aztán el is vittek a románok mindjárt munkaszolgálatba. Beszarábiában építettünk utat, ástunk árkokat. Megszöktem onnan, át a hegyen, ide Észak-Erdélybe. Rokonokhoz mentem Polozsvárt. Jó volt Magyarországgal lenni. Életemben először bizony jó volt, Istenem. De már jöttek is hamarosan a muszkák meg a románok, akik Hitler után Sztálinhoz szegődtek. Katonának jelentkeztem, de késő volt már. Söpörtem a kaszárnya udvarát, végeztem, ami munkát csak adtak, de amikor menekülni kellett, ott maradtam. Ott kaptak el a muszkák meg a románok mindjárt az első este, ahogy rátörtek Kolozsvárra. Teremtő Isten, mit műveltek ott? ha csak egyet is meg tudtam volna ölni közülük puszta kezemmel. De mit ér a kéz, ha nincs benne erő? Megörvett a fatönkön, borzas fekete haja majdnem belecsüngött a tűzbe. Lélekben az erő nem a kézben. Szólalt meg hal dörmögéssel az öreg ember, ahogy előjött a barlang mélyéből. Markában fél kenyér és jó darab szalonna. Vágott a késével mindkettőből, és oda nyújtotta a kopott pantallós legénynek. Egyék, itt van a késem is. Magánál alig ha hagyták volna meg az ilyesmit. Te pedig fordult a gyerekhez, fogd a korsót, hoz friss vizet szaporán. Az ázott fiatalember rábámult a kenyére meg a szalonnára, aztán falni kezdett, mint egy kiéhezett vadállat. Evés hangja töltötte meg a csöndet, és ázott gúnya keserű szaga, ahogy a tanító ruházatából emelkedni kezdett a pára a tűz melegétől. Ilyen jót nem ettem régen, matyogta a szerencsétlen, mihely két falás között szóhoz jutott, és még a szeme is megkönnyesedett belé. Hálásan köszönöm. Istennek jár a köszönet, bólintott az öreg. Nem is esett több szó, míg mindhárman be nem fejezték az evést, és húztak is utána egyet a korsóból, amit a gyerek töltött meg a forrás vizével. Az eső még mindig esett odakint. Pattogott a bükkfa a tűzön, és melegítette a barlang belsejét. Olykor-olykor beverte a füstöt a cél, és megfényesítette a szemeket. Az én nevem Derecskei Péter, szólalt meg végül is a szakadt pantalós legény, miután letette a korsót és a száját is megtörölte utána, és amint mondtam már, nagyanyedről vagyok. Magukat hogy nevezzem? Én vagyok az öreg, felelte lassan a vén ember. Neveznek másképpen is, látóembernek, kuruzslónak, mit tudom én. Ez meg itt Dani, szolgám és tanítványom. Ide valósiak, ide is meg, amoda is, mindenüvé, ahová rendel bennünket az úr. Derecskei Péter ránézett az öregre, hosszasan nézte. Maga még mindig hisz abban, hogy van valahol egy Isten? Tette föl végül is a kérdést. Az öreg visszaadta a nézést, és szeme mintha sugárzott volna a félhomályban. Hogy van-e? Hát maga is itt van, én is itt vagyok, és itt van a gyerek is. Miképpen lehetnénk itt, ha nem létezne Isten? A sovány fiatalember elbámult, mint aki ilyen beszédet nem hallott még soha. Aztán felfakadt belőle a szó keserűen. Hát azok odalent, kik ölik a magyart? Terelik az embereket, mint a marhát a vágóhídra, és nem kegyelmeznek asszonynak, gyereknek. Azok is itt vannak. Isten akaratából vannak-e itt? Miféle Isten lehet az, aki gyilkosokat, latrokat, haramiákat uszít a világra? Jobb, ha nem hiszek Istenben, mintha elhiszem, hogy az ő akaratából történik minden. Haragosan csattantak a szavak, méreg volt bennük, lélekölő méreg, amely megtöltötte körülöttük a barlang nyírkos félhomályát. Mikor kifagyott belőle a szó, lehajtotta a fejét, mint a rossz gyerek, aki szidásra vár. És talán arra is, hogy valamiképpen mégiscsak elhitetik vele, hogy van valahol egy erős, hatalmas, bosszúálló Isten, aki hétszeresen fizeti vissza a rosszat azoknak, akik rosszat cselekednek, és fölemeli az eltiportakat. De jó ideig csak a csönd nehezedett riályok olmosan. Aztán hosszú idő múltával megszólalt az öreg ember, és csak ennyit mondott. Az ember sorsán egyedül csak az ember maga segíthet. Az Úristen mindössze megadja hozzá lehetőséget. Azoknak, akik a nagy tanítómester szavai szerint élnek és cselekszenek. A megváltást minden ember maga kell, hogy véghez vigye, a megadott kócs szerint. A baj gyökere ott van, hogy mindezt nem tanítják ám az iskolában. Na de most okosabb lesz, ha abba hagyjuk a beszédet, és eltesszük magunkat holnapra. Minden nap meghozza a maga gondját, baját és a maga gyümölcsét is. A mi dolgunk csak az, hogy megorvosoljuk a bajokat egyenként, ahogy jönnek, mindegyiket a maga idejében, és hálát adjunk a jóért, ami utunkba esik. Ott hátul balfelé üres fekvőhelyet talál a tanító úr, és két cserge pokrócot hozzá. Adjon az Úristen békés nyugodalmat! Azzal feltápászkodott az öreg a fatöngről, és becammogott jobb kéz felé a barlang sötétjébe. Hallani lehetett, hogy szöszmödölt egy ideig a száraz szénában. Aztán ez a nesz is elült. A gyerek megrakta a tüzet súlyos, hasítatlan tölgyfával, és hátra vonult ő is. Derecskei Péter magára maradt a tűzzel és az esővel odakint. Lógó fejjel bámult a nyers tölgyfával küszködő lángokba, aztán nehézkesen lábra kelt ő is, és bevánszorgott a megadott irányba. Meglelte a sziklafal tövében a felhalmozott szénát, elnyúlt rajta, és magára húzta a csergét. Úgy süllyedt el körülött a világ, mintha ott se lett volna soha. Másnap reggel még mindig esett az eső. Nyúló sötétség tapadt a sziklához, és a hajnali szürkület alig tudott behatolni a barlangba. Elsőnek az öreg ember kelt lábra. Fölélesztette az elhambadt tüzet, lement a forráshoz, megmosakodott, és amire visszatért, már talpon volt a gyerek is. Szedd elő a nyársakat, rendelkezett az öreg, szalonnát pirítunk. Annak szaga fölébreszti majd a vendégünket is. Úgy is történt. Alig kezdett pirulni a jóféle szalonna a tűzön, megzörrent oda bent a széna, s jött is kifele Derecskei Péter álmosan gyűrött ábrázattal. Odalent a forrásnál megmosakodhat, javasolta az öreg. Addigra elkészül itt a bendőbe való is. A tanító legény kicammogott a barlang szájáig, és ott megállt. Kipislogott a csúnya, ázott világba. Esik, jegyezte meg. Víz az is, vigasztalta az öreg a tűz mellől, nem ártalmas. Derecskei Péter megcsóválta a fejét, sóhajtott, aztán mégiscsak kilépett az esőbe, és elindult lefelé a forráshoz. Amikor kis idő múltával visszatért onnan, másféle embernek látszott, még a járása is, mintha megfiatalodott volna. Hideg víz búzok elő a földből errefelé, mondta, amikor odalépett a tűzhez kezet szárítani, de jó ízű víz. Isten adta, jegyezte meg az öreg. De ragadja már meg azt a nyársat, fordította más felé a szót, és csöpögtesse a jóféle zsírt arra a roskenyérre ott. Csöndben ettek. Odakint, mintha nyiladozni kezdett volna a homály. Megcsöndesedett az eső is, és szél indult nyugat felől, emelni kezdte a fellegeket. Kitisztul, mondta a gyereke, hiszen hideg jő. Jó lesz, ha béhozok néhány őre való fát. Honnét menekültek maguk ide? Tette föl hirtelen a tanító a kérdést, miért magukra maradtak. Az öreg megütközve nézett rá. Csak azok menekülnek, akik félnek valamitől, mondta egyszerűen. Mi nincs mitől féljünk, hiszen az Úr titkát őrizzük. Nemzedékről nemzedékre, míg csak gyökeret nem ver újra a magyarok lelkében, mert amíg ez meg nem történik, addig bizony nem lesz békessége ennek a népnek, és maga az Úristen se segíthet rajtok. Gyógyíthatunk, itt-ott példát is mutathatunk, de a megváltást azt maga a nép kell elvégezze.
1: Mai magazinunkban Vas Albert Hagyaték című regényéből hallottak részletet, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Bőzsöny Ferenc előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
0: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Rézlola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráterkukac.kráter.hu címre.

0: Adora. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Több mint 6 milliárd forintot csoportosított át a kormány az aszály és a vízhiány elleni kárelhárítási feladatok finanszírozására. Az erről szóló határozat a Magyar Közlöny szerdán közzétett számában jelent meg. Mint írták, a kormány egyetért az Országos Vízügyi Főigazgatóság által ellátandó az aszály és vízhiány elleni kárelhárítási és védekezési feladatok végrehajtásával és az ahhoz köthető költségek központi költségvetésből történő biztosítására. Erre a célra azonnal több mint 6 milliárd 164 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendelték el az idei központi költségvetés központi maradvány elszámolási alapjának terhére, az élő környezetért felelős minisztérium fejezett vízügyi igazgatóságok címjavára, írja a közlemény. Szeptembertől nyilvánosak lesznek az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai. A témában tartott budapesti háttérbeszélgetésen elhangzott, a cél a hatékonyabb beavatkozás ezen fertőzések csökkentésére. Orosz Beatrix országos tisztifőorvos elmondta, az intézményi adatok közlése régóta várat magára, a nyilvános adatközlés közvetlenül érinti a betegbiztonságot és az egészségügyi ellátás minőségét. A tisztifőorvos kiemelte, az adatok közlésével nem az egyes intézmények megszégyenítése vagy egyfajta rangsor felállítása a cél, hanem az, hogy ezeket az eseteket lehetőség szerint elkerüljék, figyeljék a gyakoriságot és azt, hogy hol kell beavatkozni, valamint hatékonyak el meghozott intézkedések. A szakember hangsúlyozta, az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések nem egyenlőek automatikusan valamilyen szakmai hibával. Oroszi Beatrix hozzátette, az egészségügyi ellátás során fellépő kórházi fertőzés nem minden esetben előzhető meg, azonban 20-30%-kal lehet ezen eseteket csökkenteni. Mint mondta, az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2022-2023-as jelentése szerint az Európai Unióban évente 4.300.000 beteg szerez valamilyen kórházi fertőzést intézményi kezelése alatt. Sűrített járatokkal indul újra szeptember 1-től a vasúti személyszállítás Miskolc és Tiszaújváros között, közölte Vitézi Dávid a Facebook oldalán. A villamosított Miskolc elővárosi közlekedését szolgáló vasútvonalon, amit 3 éve zártak be, az ingázók igényeihez igazodó, reggel a hivatásforgalmi igényekhez hangolt, napközben pedig ütemes menetrendet vezetnek be. Naponta 10 pár személyvonat közlekedik majd, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. A bejegyzés szerint a vonatok Nyíklátházán, Helyőkeresztúron és Sajószögeden is megállnak. A miniszter úgy fogalmazott, a vonal újranyitása mellett a járműpark megújítása is elengedhetetlen ahhoz, hogy valóban 21. századi szolgáltatást adjanak az utasoknak. A regionális és elővárosi vasútvonalakra új, modern, alacsony padlós és klimatizált motorvonatokra van szükség, ezek beszerzésének előkészítésén is dolgoznak. A részletes menetrend elérhető a MÁV csoport utastájékoztató rendszereiben és a MÁV Plus alkalmazásban. 3 napos rendezvénysorozattal készül a kormány az augusztus 20-ai nemzeti ünnepre, amelyen rövidebb lesz a tűzijáték a szokásosnál, ezt mondta Magyar Éva kormányszóvivő a programokat ismertető budapesti rendezvényen. A programsorozat 4 milliárd forintba kerül. Magyar Éva közölte, egyes helyszíneken már augusztus 19-én elkezdődnek a programok, máshol az ünnep utáni napokban is lesznek rendezvények. Augusztus 20-án a programokat 8 órakor a hagyományos zászló felvonás és tisztavatás nyitja a Kossuth téren. Ezután a katonai és légiparádé lesz, amelyet a rakpartról lehet majd megtekinteni. Augusztus 20-ától 22-ig díjmentesen és előzetes regisztráció nélkül lehet majd látogatni a parlamentet. A Városligetben a Honvédség tart egész napos programot, míg 20-án és 21-én interaktív foglalkozásokkal várják a családokat a Margit szigeten. A budai várban idén is lesz mesterségek ünnepe, de ugyanott kap helyet a protestánsok adalom is. A Szentjobb körmenet augusztus 20-án az ünnepi szentmise után 19 órakor a bazilika elől indul. A 21 órakor kezdődő tűzijáték a félórás audiovizuális show része lesz, és 10 percig tart majd. A rendezvények részletes programjait az augusztus20.hu oldalon találhatják meg az érdeklődők.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken nagyrészt derült napos idő várható csapadék nélkül, az északkeleti szél a keleti északkeleti ország részben néhol megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 28 és 32 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Balázs Alexandra. Sokat halljuk, hogy a sport milyen fontos minden életkorban, gyerekek és felnőttek esetében egyaránt. Az egészséges életmód elengedhetetlen része, mert erősíti az immunrendszert, fejleszti a mozgáskoordinációt, növeli az önbizalmat, megtanít együttműködni és versengeni. De mikor érdemes elkezdeni a sportolást? Mit kell választani, hogy ez a gyermekhez valóban illeszkedjen? Hogyan tudja egy szülő hatékonyan támogatni a gyermekét, és mikor kell a sportot abba hagyni? Milyen egy jó szülő-edző együttműködés? Ezekre a kérdésekre keresem majd a választ Bíró Zsolt sportszakpszichológussal.
1: Ugye a tehetség az kreatív, alapvetően autonóm, tehát az azt mondja, hogy szabadságigénye nagy, ami így felnőtt pedagógus szemmel akár ilyen túlságosan öntörvényűnek tűnhet, nagyon makacsnak, vagy akár ilyen együttműködésre képtelennek. Ezek olyan kifejezések, amiket át is lehet keretezni, tehát hogy az a makacság az lehet egy nagyon erős kitartás is. Az az öntörvényűség vagy autonómia az jelentheti azt is, hogy meglátja a gyenge pontjait mondjuk egy szabályrendszernek, ami hát egy kevésbé önreflektív edzőben, pedagógusban azért akár dühöt is kiválthat. De hogyha visszatérünk oda, hogy a tehetséges gyermeknek pedig ez velejárója, és ezt megpróbáljuk levagdosni, és ezt nagyon könnyen le lehet vagdosni. Tehát, hogy azért az egy nagy-nagy téveszme, hogy a tehetség utat tör magának, ez egy nagyon nagy butaság, az úgy el lehet taposni a tehetséget, mint annak a rendját. Ami fontos, az az, hogy én is azt látom, hogy akár megnézzük a csapatsportjainkat, hogy jó gyerekeket nevelünk, és ott lesznek a viszonylag fegyelmezett, olyan jó fiúk, jó lányok. Lehet, hogy megcsinálja az edzés munkát, de ez akkor, amikor tét helyzet van, mit fog mozgósítani? Előfordulhat, hogy jó dolog a fegyelmezettség. Tehát ott már nem erre van szükség, hanem ott arra van szükség, hogy tényleg az öntörvényűség, tényleg a szemtelenség, a pimasság, sokszor azzal lehet nyerni.
0: Remélem sikerült most is felkelteni az érdeklődésüket, tartsanak velem és az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: A szabad mozgás elengedhetetlen része a gyermekek mindennapjainak, de bizonyos életkor fölött, amikor a szociális készségek fejlődése is alkalmassá teszi őket rá, fontossá válik, hogy irányított foglalkozásokon is részt vegyenek, mert a célzott fejlesztés csak így tud megvalósulni. A mozgás fejlődésén túl a gyermek kipróbálja saját képességeit, megtapasztalhatja, hogy ő is ügyes valamiben, ami erősíti a kompetencia érzetét. Annak megtapasztalása és tudása, hogy ő is jó valamiben, az iskolai teljesítménnyel is szorosan összefügg. De mikor érdemes elkezdeni a sportolást? Milyen sportágat kell választani, és hogyan tudja egy szülő hatékonyan támogatni a gyermekét? Többek között ezekről kérdeztem Bíró Zsolt, sport szakpszichológust. Miért fontos az, hogy a gyerekeket mozgásra neveljük?
2: Hát ezt már nagyon sokan leírták, elmondták ugye az elmúlt évtizedekben, évszázadokban pszichológusok, testnevelő tanárok, biológusok, nagyon sok tudományterületről azt gondolom van egy ilyen egyetértés, egy konszenzus abban, hogy fizikálisan is, mentálisan is nagyon-nagyon fontos a fejlődés érdekében a gyerekek számára egészen kiskortól, tehát úgy is mondhatjuk, hogy az egészséges életmód nagyon fontos része, immunrendszert erősíti, önbizalmat növeli, társaságban történik, ugye megtanít a többiekkel együttműködni, a felnőtt világnak a szabályait elfogadni, tehát számtalan olyan előnye van, hozzáadott értéke van, amit konkrétan más területről nagyon nehéz lenne összehozni, összehordani, hogy muszáj mozogni a gyereknek, hogy ilyen sok pozitív hatást elérjünk. Tehát, hogyha megnézzük azt, hogy indul akár egy csecsemőnek így az én tudata, mert az első élmények között van az, hogy ott a kis homályos látásával, ahol az anyának is csak arcának így a vonalait így valahogy megismeri, és kezd így elkülöníteni a többi arctól. Az első ezen kívüli élmény az, hogy ott kalimpál valamit a kezével, és akkor ott szinte változik így előtte valami. Tehát, hogy nagyon erősen össze van így kapcsolva az, hogy ő mozog, azzal, hogy hatást gyakorol a környezetére. És hogy ez óriási örömérzetet okoz már egy csecsemőben is, vagy így az én tudatnak az egyik alapköve a testünknek a használatban. Én innen indítanám, hogy ez már a babakocsiban, vagy kiságyban, vagy fordozóban, vagy most nevezzük bárhogy, ez már ott megjelenik.
1: De külön kell választani ezt a sporttól. Én 49 éves vagyok. A mi időnkben iskolás évek előtt nem nagyon sportoltunk mondjuk versenyszerűen, hanem csak játszottunk, kint voltunk az udvaron, len voltunk a grundon, ameddig lehetett kint voltunk, és hétvégén este 10-11 órakor már úgy könyörgött be bennünket édesanyánk, hogy menjünk be. De hogy a sportolás maga az leginkább általános iskola alsó tagozatán kezdődött, amikor bekerültünk az iskolába. Most viszont azt látom, hogy ez előrébb tolódott, tehát már óvodában elkezdik a gyerekeket vinni, úszni, focizni, aikidózni, tehát különböző sportágakra.
2: Azt nagyon fontosnak tartom, hogy válaszok külön, hogyha valakinek az a célja, hogy később akár aikidó bajnok legyen, akár úszó bajnok, nem gondolom, hogy annak befolyásolnia kellene mondjuk a 6 éves korig történő mozgást vagy sportot, tehát nem abból lesz későbbi aikidó bajnok, aki már 5 évesen gyönyörűen csinálja a mozdulatokat, hanem ahogy mondta is, hogy hát ott még másznak a gyereket meg kúsznak, meg bújóskáznak, meg fogóskáznak, és hogy ezeken kell átmenniük ahhoz, hogy később már egy választott sportágban ők tudjanak egyáltalán fejlődni. Tehát valóban van ilyen tendencia, vagy volt, most már inkább megfordult megint, amennyire az én környezetemben én látom, hogy próbálják minél hamarabb specializálni, hogy fú, hát itt már nagyon kell tanítani belsővel azt a rugást, vagy a kosáradobást, vagy bármit specifikusan, és hetente négyszer-ötször is ugyanazt kell csinálni, de hogy azért a szakemberek tudják, hogy nem. Nagyon fontos, hogy először menjen végig az a gyerek azokon az alapmozgásformákon, amik általánosan fogják őt fejleszteni. Tehát, hogyha most nézzük a óvi foci program, az egész országban, ugye az oldalban elérhető, az, hogy külsős szakemberek, edzők mennek oldalba ovifocit tartani, és hogy ne ijedjünk meg attól, hogyha esetleg oda kukkantunk, és azt látjuk, hogy úristen, de hát nem is fociznak, mert szabadrugásokat kellene gyakorolni, vagy valamit. Nem. Tehát, hogy akkor csinálja jól a dolgát a kollega, ha azt látjuk, hogy ők fogócskáznak, vagy tűzvízrepülőznek, vagy kúsznak, tehát, hogy mozgásfejlesztés történik. Igen, ovifoci program keretében. Igen, ismerkednek a labdával is természetesen, meg a ritmusérzéket fejlesztik. Ha pedig azt látjuk, hogy be van dobva egy labda, és mindenki rohan és lökik fel egymást, szóval, hogy nem abból lesz majd mozgásfejlődés, vagy akár a következő szoboszlai, hanem abból, hogy ezeket a klasszikus gyerekjátékokat tanulják meg, és ezen keresztül fejlődnek. Hát ha megnézünk egy fogócskát, hát cik-cakban össze-vissza kiszámíthatatlanul futnak, közbe kennelniük kell a környezetüket, döntést hozni folyamatosan, hát ez bármely csapatjátékra egy kiváló előkészítés. Már önmagában az a játék, akkor érintő fogóban, ahol megérintették a gyereket, ott kell fogni a testét, úgy kell szaladnia, tehát hogy az is a maga a testtudatnak egy nagyon fontos játéka, az elővételezésnek, hol fogom én megfogni azt a másik gyereket, a vállánál, ami így egyszerűsíti a dolgát, vagy próbálom egyből a vádliánál megfogni, tehát aki már így előre gondolkozik, az már próbálja nehezíteni a következő fogónak a dolgát. Tehát nagyon sok minden van ebben, és én is azt hallom, hogy ezen végig menni mindenkinek. Ha megnézzük korunk egyik legnagyobb labdarúgóját, Haalandot, most nagyon sokáig ő nem is köteleződött el a labdarúgás felé. Nagyon sok minden más csinált, de hogy nem specifikus a labdarúgó volt gyerekként.
1: De akkor miért van az, hogy szülők már óvodáskorban erőltetik azt? Mert hát persze a szülő mindig elfogult a gyermekével, tehát hogyha 3 éves már kitűnően tudja a labdát rúgni, akkor a szülőnek valahol ott a szemei előtt lebeg, hogy ebből focista lesz ebből a gyerekből, stb. Tehát, hogy a szülő sietteti ezt, hogy minél hamarabb elkezdjék képezni a gyerekét, ami nem biztos, hogy jó?
2: Részben van olyan szülőtípus, aki sietteti, de azt gondolom, hogy ez nem is a szülő felelőssége feltétlenül, vagy nem kizárólag, hogy ő sietteti. Tehát, hogyha meglátja, hogy abban ügyes, persze, hogy szeretne jót a gyermekének. Nyilván ez is lehet a szélsőséges fantázia, és ugye tudjuk ezt a jelenséget, hogy akár a saját meg nem valósított álmát próbálja megérni a gyereken keresztül. Mindig fontos megkérdezni magunktól szülőként is, és mindig figyelnünk kell arra, hogy kinek az akarata, hogy ő menjen most sportolni, vagy hogy még egy edzésre menjen el, vagy hogy még jobban hajtson, ezt most egyébként a gyerek akarja, én akarom, ez az én vágyam, ő hol van ebben. Tehát mindig érdemes egy ilyen önvizsgálatot tartanunk szülőként, mert könnyen átlendülhet egy másik irányba, hogy lényegében a szülő akarja ezt az egészet, és az nem lesz jó a gyermeknek. Tehát a sporthoz való viszony, a sporttal való kapcsolata fog sérülni ezáltal. Még azt mondom, hogy ha az élsporttal való kapcsolata sérül, az még a kisebbik veszteség, de az, hogy a mozgással, a sporttal, egészségügyi sporttal való kapcsolata sérül, az már egy nagyon nagy veszteség így a felnőtt korra vonatkozóan is. No, de visszatérve oda, hogy mi a helyzet azzal, hogy hát azt akarjuk, hogy már focizon az a gyermek, már rúgja a vört, vagy bármely más sportágban most ő legyen egy ilyen elkötelezett sportoló. A legfontosabb az, hogy az edző álljon bele abba, hogy kedves szülők, én így dolgozok, ezek az én szakmai elveim, 6 évesen nem fogunk tornát nyerni, ő nem vállalom azt, hogy gyerekbajnokokat neveljek, azt vállalom, hogy egészséges gyerekeket nevelek, akiket nem fogunk be a korai specializációnak a káros hatásainak kitenni. És hogy itt van sokszor inkább egy feszültség, hogy egyébként szakmailag kiválóan dolgozó edzők kaphatnak a szülői oldalról nagyon nagy nyomást, hogy hát akkor elviszem a gyereket, mert ott az a másik csapat az sikeresebb. 6 éves korról beszélünk, tehát ne akarjunk gyermekbajnokokat nevelni, hiszen ha megnézünk más jelenbeli sikeres felnőtt sportolókat, egyáltalán nem biztos, hogy ők 6-7 évesen kiváló sportolók voltak már. Lehet, hogy sokadikak voltak. Akár Haaland, a kiváló labdarúgó, ő már nem tudom, serdülőkorban köteleződött el a foci mellett. Számtalan más dolgot csinált előtte, de nem, ő se a gyermekbajnok volt labdarúgásban.
1: Sőt, a szakemberek azt is mondják, hogy érdemes kiskorban több sportot kipróbálni, és többféle mozgásformát űzni, mert ugye ez mind fejleszti a gyermeket.
2: Sőt, én még annyit is mondanék, hogy ne az legyen a célja a szülőnek, hogy elmegyünk, kipróbáljuk a karatét, kipróbáljuk az úszást, kipróbáljuk a focit, hanem inkább úgy mondanám, hogy kicsi szakértő váljon belőle akár több területen is, és majd utána döntsön az elköteleződésről. Tehát ne az első egy-két élmény alapján döntsön arról, hogy na melyik az ő sportága, és akkor azt ők csinálni. Nagyon előnyös, hogyha tényleg elköteleződik a pár hónapot, pár évet akár másik sportágokban is.
1: Ugye arról beszéltünk, hogy a mozgás fontos, hogy örömforrás legyen, feszültségoldást és élményt adjon. Mi van azokkal a gyerekekkel, akik mondjuk elkezdenek valamilyen sportot, de ők mondjuk nem akarnak meccsekre járni, meg versenyezni, ők csak a sport szeretetért. Szóval itt valahol az edzőnek a szerepe lenne fontos, hogy ezt a szülőkkel megbeszélje, hogy oké, tehát most ide jár a gyerek, de hogy az én célom edzőként az, hogy mondjuk egy csapatot neveljek ki, és akkor, hogy partner benne vagy nem, mert én azt látom, hogyha a gyerek eljár mondjuk edzésre, és hogyha ő nem akar versenyre menni, akkor lemorzsolódik. Tehát előbb-utóbb azok a gyerekek eltűnnek, akik nem akarnak meccsekre menni. Holott ő lehet, hogy élvezi azt, hogy kosarazhat, csak éppen nincs meg benne az a motiváció, hogy én elmenjek meccselni. Mert nem tartja magát annyira jónak, vagy neki nem hiányzik az a stressz, ami azért ezzel együtt jár. Szóval, hogy mi van azokkal a gyerekekkel, akik szeretnének sportolni, de versenyezni nem szeretnének? És nagyon sokszor én azt látom, hogy ezek a gyerekek kiszorulnak a sportból.
2: Igen, sajnos ez egy létező jelenség. Több mint egy évtizeddel ezelőtt végeztünk egy kutatást részben erre vonatkozólag. Körülbelül ez jött ki, hogy a gyereksportban akkor tudnak bennmaradni, hogyha egyébként van versengés is. Tehát körülbelül ez a közeli sportban, vagy nincs semmi gyermek számára. Nem hozzáférhető a tömegsport, vagy sokkal szűkebben, míg egy átlag vidéki kisvárosban sokkal kisebb esélye van tömegsportot folytatni egy gyereknek. Ha akarok, akkor évente elmegyünk egy diákolimpiára, de nekem ez így elég, mert nekem egyébként is a tanulás az fontosabb. És valóban lemorzsolódnak ezek a gyerekek, amennyiben az az edző, vagy az az egyesület nem vállalja deklaráltan, hogy igen, nekünk a csapatnak ez egyik része, az olyan, hogy ők járnak edzésre, elfogadjuk, hogy nem jönnek meccsre, de amit megtehetünk, azt meg fogjuk tenni annak érdekében, hogy ők is az egyesület, vagy akár a csapat részének érezték magukat, de hogy nem minden azért sportról szól, hanem valóban én nagyon fontosnak tartanám, hogy lehessen jó sok hobbi gyere sportolót nevelni, akik nem a hétvégi meccsért vannak feltétlenül oda. Tehát azt gondolom, hogy ezzel, hogy így csináljuk, egy nagyon nagy tömeget is veszít a magyar sport, de akár úgy, mint a magyar társadalom.
1: Igen, és lehet, hogy mondjuk ezekből a gyerekekből később egyébként tehetséges sportoló válna, akár versenysportoló is, mert ugye nem egyforma az érési folyamat, tehát valakinek több idő kell, valakinek kevesebb. Lehet, hogy aki nagyon tehetséges, az mire odaérne, hogy révbe jusson, kiég és abba hagyja az egészet, valaki meg éppen azért jut el mondjuk a legmagasabb szintig, mert ugye megvolt neki ez a fokozat. Beszéltünk arról, hogy ki is a motivált valójában, a gyermek vagy a szülő. És ugye a szülőnek van egy nagyon fontos feladata, hogy ott álljon a gyermek mögött. De megéri a túlkorai versenyeztetés, vagy a teljesítménykényszer? Mert ha például az úszást nézem, ott is már nagyon korán elkezdik, tehát kiszemezgetik azokat, akik belátnak fantáziát, és bizony 6-7 évesen őket keményen elkezdik trenírozni, de mindenben ez van, hogy a korai kezdés.
2: Hát az, hogy megéri-e, ez egy jó kérdés, attól függ, hogy mit tekintünk nyereségnek, és mit tekintünk veszteségnek, tehát látjuk-e egyáltalán a veszteséget, amit okozunk vele, vagy azt ilyen szükségszerűnek betudjuk, hogy korai serdülőkorban a kiégést azt nem tekintjük veszteségnek, hanem azt mondjuk, hogy hát ez ilyen eddig tartott az élsport, akkor azt mondtuk, hogy hát de megérte felkelni. Korán megérte már 6 évesen, nem tudom, sokkal több edzésre menni, mint ami mondjuk így nemzetközi szinten elfogadott.
1: De ön mint sportpszichológus, bocsánat, hogy a szavába vágok. Igen. Sok gyerekkel találkozott már. Mindegyik igen. Gyerek élvezi azt, hogy mondjuk úszásnál heti 5-ször, vagy 6-szor, mert 6-szor, már sok esetben 6-szor. Mondjuk reggel este menni kell az úszodába is úszni.
2: Élsportban úgy szoktuk mondani, az, hogy az edzések hány százalékát élvezi, meg hány százaléka kifejezetten kellemetlen, meg szoktak határozni egy ilyen arányszámot. Elsősorban felnőtt élsportolók, hogy ha az edzések egyharmadát kifejezetten élvezem, és csak az egyharmada olyan, ami hú, az sok nehéz, akkor egyébként jó úton járok. Hogyha ez az arány felborul, akkor érdemes elgondolkozni. Nyilván gyereksportban azért remélem, hogy több, mint egyharmad az élvezetes edzéseknek a száma, vagy az edzések mennyiségének, vagy időtartamának az egyharmada élvezetes. Tehát azt gondolom, hogy nem baj, ha van benne kellemetlen érzés, nehéz érzés, mert erre is való a sport, hogy megtanulja, hogy igen, amúgy fú, most úgy nincs kedvem edzésre menni, de gondoljam csak végig, hogy mi is fog történni, meddig fog tartani ez a nehéz érzés. És hogyha rendszeresen megéri azt, hogy Hát az első 3 perc nehéz, de utána annyira jó az a maradék 60 akárhány perc, akkor ezzel nagyon sokat tanult magáról is, meg akár a nehézségek nehéz helyzetek kezeléséről. De hogyha ez elkezd nőni, hogy úgy megyek edzésre, hogy egyébként nem akarok, és közben is ilyen, éppen, hogy esetleg egy pillanatra lesz sikerélményem, de közben meg így van egy ilyen nyomott hangulatom, egy fáradtságom, és utána se jobb, és ez az időszak eltart mondjuk már akár több hétig, akkor azért nagyon gyorsan szedjük ki a gyereket, és nagyon gyorsan tartsunk pihenőt számára, vagy struktúráljuk át az ő heteit, és üljünk le beszélgetni arról, hogy pontosan mi is lenne való annak a gyermeknek.
1: De akkor itt különbséget kell tenni a hiszti, és az, hogy mondjuk van egy pillanatja olyan, hogy jobb lenne ülni a kanapén, és semmit nem csinálni, mint az, hogy elmegyek edzésre, mert egyébként, abszolút, ha elmegyek, akkor tök jól érzem magam.
2: Pontosan. Kimozdulok itthonról, az jobb lesz, de természetes, hogy van egy ilyen kezdeti ellenállásom. Ezt ne tévesszük össze azzal, hogy neki nincs kedve hozni, mert ez egy felnőtt felelőssége, hogy megtanítsa a gyermeknek, hogy mit kezdünk az ilyen nehéz érzésekkel, vagy akár negatív gondolatokkal.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést Bíró Zsolt sportszakpszichológussal. Előtte azonban kollégáim még hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is.
0: Európa Rádió az interneten is. europaradio.hu. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi országos fő- és mellékút újul meg, csaknem 149 milliárd forintból, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid jelezte, az összes projekt közül 114 úgynevezett TOP plusz Európai Uniós forrásból valósul meg, mintegy 58 milliárd 100 millió forint értékben, és 324 kilométernyi utat érint, vagyis az idén megújuló úthálózat csaknem 57%-át. Borsodabaúj-Zemplénben 23, Szabolcs-Szatmár-Berekben 19, Hevesben 18, Hajdúbiharban pedig 9 projekt szerepel az idei programban, ismertette a miniszter. Vitézi Dávid kitért arra is, hogy a legtöbb helyen nem csak egyszerű aszfaltozás, hanem teljes pályaszerkezeti megerősítés történik. Ezek a beavatkozások hosszú távon is biztonságosabbá és tartósabbá teszik az ország útjait. A következő években 51 milliárd forintos fejlesztési programból megújulhatnak az ivóvíz hálózatok, hogy csökkenjen a vízveszteség, ezt jelentette be közösségi oldalán Gajdos László. Az élő környezetért felelős miniszter azzal indokolta a kiírást, hogy Magyarországon naponta több százezer köbméter ivóvíz vész el az előregedett vízhálózatok miatt. A fejlesztési keretre önkormányzatok, víziközműszolgáltatók és más fenntartók jelentkezhetnek. A pályázat a távleolvasást, az automatizált üzemeltetést, a nyomásmenedzsmentet és más korszerű megoldások telepítését is támogatja. Ezek a beruházások nem csak a vízveszteséget csökkentik, hanem biztonságosabbá és kiszámíthatóbbá teszik az ivóvíz ellátást is, tette hozzá a miniszter. A tárcavezető a bejegyzés szerint különösen fontosnak tartja, hogy a források jelentős része a leghátrányosabb helyzetű térségekbe érkezzen. A vízhálózatok felújítása kevésbé látványos beruházás, mint egy új út vagy egy új épület, mégis ezek azok a fejlesztések, amelyek évtizedekre meghatározzák a települések biztonságos működését és a mindennapok életminőségét, fogalmazott Gajdos László. Visszafogott az ingatlanpiaci kereslet, mint más években is a nyári hónapok során, ám idén az év eleje óta stagnál a forgalom, közölte a Duna House. Az ingatlan közvetítő becslése szerint júliusban 9292 lakó ingatlan cserélt gazdát, ami az előző hónaphoz képest 5,8%-os, a tavaly júliusihoz képest 2,1%-os csökkenés. A vevői kör jelentősen átalakult, Budapesten az első lakásukat vásárlók aránya egy
3: év alatt 12%-ról 40%-ra nőtt, a befektetési célú vásárlás 41%-ról 27%-ra csökkent. A 20 évesek aránya megduplázódott, az Otthon Start program tavaly nyár óta tartó hatása nem gyengül. Az alkupozíció a vidéki használt téglalakások piacán a legerősebb, 7% körüli árengedményre van lehetőségük az érdeklődőknek. A hosszabb távú folyamatokat egyelőre nem látni, a következő hónapokban dől el, hogy a mostani piaci egyensúly mennyire lesz tartós, fogalmaz a közlemény. Véradásra hívja a lakosságot a hosszú hétvége előtt az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vörös Kereszt. Közös sajtóközleményében a két szervezet kiemelte, a jövő heti rövid munkahét miatt különösen számítanak a véradókra az ünnepnap előtt. Tájékoztatásuk szerint a vérkészlet jelenleg stabil, de a folyamatos betegellátás érdekében továbbra is szükség van a véradókra. Az előző évek tapasztalata alapján az augusztus 20-ai ünnepnap és a hosszú hétvége a véradások számát is befolyásolja, miközben az egészségügyi intézményekben ez idő alatt is szükség lesz a vérkészítményekre, amire a megfelelő készletek biztosításával már előre fel kell készülni. Arra kérnek mindenkit, aki egészségesnek érzi magát és alkalmas véradásra, hogy már most tervezze meg a véradását a hosszú hétvége előtti vagy utáni napokra. Kitértek arra is, hogy a két szervezet közös nyári véradó kampánya részeként a véradók ismert hazai zenekarok koncertjeire nyerhetnek belépőjegyeket. Az aktuális véradási helyszínekről és időpontokról az ovs.hu, valamint a véradás.hu oldalon lehet tájékozódni, a nyári kampány részletei is itt érhetők el.
0: Az időjárásról.
3: Pénteken nagyrészt derült napos idő várható csapadék nélkül, az északkeleti szél a keleti északkeleti ország részben néhol megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 28 és 32 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik a kitekintő, a mikrofonnál továbbra is a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést Bíró Zsolt sportszakpszichológussal arról, hogy miért fontos sportolni, mozogni egy gyermeknek. Nézzük a tehetséggondozás és a sport összefüggését. Milyen egy tehetséges kisgyerek?
2: Ugye a tehetség az kreatív, alapvetően autonóm, tehát az azt mondja, hogy szabadság igénye nagy, ami így felnőtt pedagógus szemmel akár ilyen öntúlcsolgasan, öntörvényűnek tűnhet, nagyon makacsnak, vagy akár ilyen együttműködésre képtelennek. Ezek olyan kifejezések, amiket át is lehet keretezni, tehát hogy az a makacság az lehet egy nagyon erős kitartás is. Az az öntörvényűség vagy autonómia az jelentheti azt is, hogy meglátja a gyenge pontjait mondjuk egy szabályrendszernek, ami hát egy kevésbé önreflektív edzőben, pedagógusban azért akár dühöt is kiválthat. De hogyha visszatérünk oda, hogy a tehetséges gyermeknek pedig ez vele járója, és ezt megpróbáljuk lefagdosni, és ezt nagyon könnyen le lehet fagdosni. Tehát, hogy azért az egy nagy-nagy téveszme, hogy a tehetség utat tör magának, ez egy nagyon nagy butaság, az úgy lehet taposni a tehetséget, mint annak a rendje. Ami fontos, az az, hogy én is azt látom, hogy akár megnézzük a csapatsportjainkat, hogy jó gyerekeket nevelünk, és ott lesznek a viszonylag fegyelmezett, olyan jó fiúk, jó lányok. Lehet, hogy megcsinálja az edzés munkát, de akkor, amikor téthelyzet van, mit fog mozgósítani? Előfordulhat, hogy jó dolog a fegyelmezettség. Tehát ott már nem erre van szükség, hanem ott arra van szükség, hogy tényleg az öntörvényűség, tényleg a szemtelenség, a pimasság, sokszor azzal lehet nyerni. Szeretem ezt a felosztást például behozni, akár csapat vagy egyéni sportokba is, mondjuk a jégtáncnak a megközelítésébe hozni, ott is megvan a kötelező gyakorlat, erre is szükség van. Ha azt megcsináltam, akkor fogja érdekelni a zsűrit a szabad gyakorlatom. És a nagyon öntörvényű gyerekeknek szerintem jó ez a fajta megközelítés, vagy ezt így magukévá teszik, hogy tényleg szükség van rá, tényleg be kell mutatnom először azt, amit várnak tőlem. A közlegnek meg szüksége van arra, hogy utána viszont csinálhassa, amit ő akar, ami az ő sajátja. Tehát egy jó edző, mondjuk egy csapatsportról beszélve, tudja jól használni azt, hogy főleg gyereksportban, mondjuk egy fociban több poszton is játszott gyerekeket, és igenis olyan poszton is játszhatja, amit neki nem annyira a sajátja, de tudja az edző, hogy egyrészt hasznos rá, mert hogyha tanulja és fejlődik benne, oké, de ezt megcsinálta, utána mehet arra a posztra, amit kreatív és élvezi. Tehát, hogy tud adni is ezzel. Na, szóval ezt én is látom, hogy nem mindig tudjuk jól kezelni a tehetségeinket. Az is nehézség, hogy nagyon kiemeljük őket, tehát átesünk a ló túloldalára. Az egyik oldal az volt, hogy levagdosunk mindent, legyél ügyön nagyon, mint a többiek. Másik oldal pedig, hogy túlsottan ki van emelve, és rásütjük azt, hogy te tehetséges vagy, és neked mindenben példaként kell viselkedned, meg neked kell hozni a meccseket, tehát hogy elkezdünk óriási terhet rakni rá. Tehát, hogy nyilván van ezer árnyalat a kettő között, amiket egyébként szabad használni, és van olyan helyzet, hogy tényleg úgy kell kezelni, mint bárki más, hogy érezze, hogy egyébként ő is egy a sok közül, és vannak pontok, ahol pedig tényleg meg lehet adni számára abszolút a differenciált elbánást.
1: De akkor ezek szerint a jó edző mondjuk egy fiatal életkorban sportoló kis palántánál, gyerek palántánál, ott az a lényeg, hogy ne teljesítményorientált szakember legyen? Vagy legyen az is, csak tartsa meg az egyensúlyt, az egészséges egyensúlyt, a teljesítményorientáltság és a fejlesztő nevelő meg érzelmi biztonságot nyújtó felnőtt között.
2: Ha még óvodáskorról beszélünk, vagy ez a kisiskoláskor legeleje, akkor egyértelmű, hogy sok haszna nincs a teljesítményorientáltságnak. Ugyanakkor jó, ha van szeme annak a pedagógusnak, edzőnek a szakmájára, tehát hogy észreveszi a tehetséget, de ne vigye el, mert nem arra van szüksége még annak a gyermeknek, hanem ugyanúgy az érzelmi biztonságra van szüksége, ugyanúgy arra van szüksége, hogy olyan közegben legyen, ami biztonságos, kiszámítható, egyszerűen egy jó hangulat van, tehát hogy ebben az életkorban magánál a sportágnál fontosabb az edző személyisége. Tehát szinte mindegy, milyen sportággal kezd az a gyermek, ha olyan edző van, akivel egyszerűen nagyon jó buli az az egy óra, és közben jól el is fáradunk, akkor jó helyen van a gyerek. Bármit is fog később csinálni. Jó gyakorlatokat tud adni, jó játékokat, amiben meg lehet élni egyébként a versengést. Tehát a teljesítményorientáltság inkább itt jön be, hogy megtanítja a gyerekeket, hogy hogyan álljanak a saját teljesítményükhöz. És itt ilyen kis alap gondolatokat tud elültetni bennük. Tehát ha hibázik, akkor annyit mond neki, hogy ez az, odaálltál és megpróbáltad, próbálj nem még egyszer. Tehát nem lesz így, hogy elrontotta, hát persze, hogy elrontja.
3: És nem ordibál.
2: Hanem magát a hozzáállást tanítja meg, hogy mit kell a nem sikerült dolgokkal, hogy ezt kiszabad mondani. És lehet, hogy mutat neki egy darab dolgot, hogy figyelj, fókuszálj most erre, csináld így. Nem kell mindent megtanítani egyszerre, és itt jön az edzői szakmának egy nagy kreativitása és szakmaisága, hogy ő tudja, hogy most ezen a lépcsőfokon pontosan mit kell mondani annak a gyereknek. Mi a következő lépcsőfog, amit most neki meg kell lépnie, és nem a következő tizet akarom egyszerre megtanítani, hanem most csak egyet. Egyet mondok. Nagyon jó, feljöttél benne. És akkor majd 3 hét múlva jön a következő. És hogy hagyja, hogy közben. Hibázzon, hagyja, hogy közben. Félre menjenek dolgok. De alapvetően, tehát az érzelmi biztonság az legyen meg. Ezt nem írhatja felül semmit. Tehát egy óvodáskori vagy kisiskoláskori sportban.
1: Igen, mondjuk annál rosszabb nincs egy gyerek számára, hogy állandóan a hibára emlékeztetik. Tehát, hogyha mindig azt mondják, hogy na látod, megint nem úgy csináltad, ahogy mondtam. Megint nem azt csináltad, amit mondtam. Persze itt jön mondjuk az edző, hogy már elmondtam 20-szor. Hát igen, akkor lehet, hogy 30-szor is el kell mondani annak a 7-8 évesnek vagy 9 évesnek, mert hogy ő még nincs azon a szinten, meg életkori sajátosságból is fakad, hogy ők állandóan próbálkoznak. És természetes, hogy mindig újabb és újabb dolgokat szeretnének kipróbálni. És ez nem biztos, hogy egy felemelő érzés a gyereknek, hogy állandóan ordibálnak vele.
2: Ez biztos, hogy nem. Ugyanakkor, ha edzőként én azt látom, elmondtam 20-szor is nem értette meg, akkor egy kicsit magam felé is fordítsam a dühömet, nem a gyerek felé, és vegyem rá magam, jó, akkor lehet, hogy mások kell elmondanom. Akkor lehet, hogy más kell használjak most ennél a csapatnál, vagy ennél a gyereknél. És akkor itt bejön számtalan dolog az önfejlesztésnek a kérdései edzőként. Volt olyan edző kollégám, aki pont ezért, ő például gyógypedagógushoz ment el, mentoráltatni magát, hogy, hogy hogyan tudja jobban megtalálni a hangot a gyerekekkel, hogyan tudja jobban elmagyarázni nekik a taktikát például, és akkor megtanulta, hogy jó, vannak gyerekek, akikkel le kell járni a taktikai mozgásokat, van, akinek elég a vizuális tábla, valaki felmondatja, mint egy verset, verset irat velük, stb. Szóval, hogy itt számtalan kreatív edzői megoldást láttam már a futásom során. Tehát, hogy ha van akarat, akkor meg fogja oldani. Az edző, hogy a gyerekeket a saját képességéhez mérten el tudja jutatni oda, ahova ők valók. Ez nem azt jelenti, hogy világbajnok lett velük, hanem mindenkit a saját tudása szerint fog fejleszteni.
1: És hol van ebben a közegben a szülőnek a helye? Mert a szülő szerintem két ember között áll, az edző és a gyereke között. Tehát valahol meg kell bíznia a gyerekébe, és meg kell bíznia az edzőben is.
2: A legjobb, hogyha ez egy háromszög, ahol alapvetően mindenki elfogadja a másiknak a határait, tehát hogy mindenkinek megvan a saját felelőssége, a gyereknek is megvan, az edzőnek is, és a szülőnek is megvan. Ezeket így nagyjából egyeztetjük egymással, de megpróbálunk nem beleszólni. Nyilván ami igaz, nem sért valamilyen nagyon komoly érdeket. Tehát nyilván nem kell elnézni bármit az edzőnek, hanem azért érdemes felhatalmazni. Tehát, hogy igen, ennek a területnek a szakértője, és kedves gyermekem, ezt ő tudja jobban. És ezt nem hallania kell egy gyereknek ahhoz, hogy tényleg tudjon bízni az edzőjében, hogy anya, apa őt nem húzza le, hogy jaj, hát az rossz döntés volt az edzőtől, hogy tért lecserélt, vagy egy olyan taktikát kért a gyerekektől, ami lehet, hogy végül nem sült el, vagy nem lett eredményes, de lehet, hogy nem is ez volt a célja, hogy eredményes legyen. Tehát fontos, hogy onnan induljunk ki, hogy nagyon sok felnőtt kell egy gyermek köré, így a fejlődése során, tehát akár egy utca, és hogy szülőként mi nem tudunk mindent megadni, neki nem is feladatunk. Ha ezt megpróbáljuk, azok a történetek általában nem szoktak jól elsülni, és nem érdemes úgy tekinteni az edzőre, hogy nem a fontos személy lesz a gyerek életében, és nem kell, hogy ugyanazt gondolja, amit én arról a sportágról, és még ha abban a sportágban én járatos is vagyok, sokkal jobban jár a gyermek, hogyha ezeket egy másik személytől tanulja meg.
1: De azt gondolom, semmi szín alatt nem jó, hogyha a szülő átveszi az edző szerepét.
2: Igen, és akkor ilyenkor jönnek azok a meglátások, hogy ó, de hát nem jó az edző, hát nem is mond nekik szinte semmit, alig beszél meccs közben. Ú, de imádom, amikor ez van egyébként, hogy az edző keveset beszél meccs közben, mert az azt jelenti, hogy ő bízik a gyerekekben, bízik a folyamatban. Elgyakoroltuk, és ők majd megoldják a meccs közben. Igen, nem minden tökéletesen, de ez rendben van, az csak egy visszajelzés az edzőnek, hogy ők most itt tartanak, és lehet, hogy az edző már a meccs közben adja, hogy jó, akkor ezt a gyakorlatot így meg így fogjuk megcsinálni. És lehet, hogy még le is írja. közben gyorsan, hogy nem kell joystickozni a gyerekekkel edzőként, a szülőként főleg nem, tehát ugye ez alapszabály, hogy ilyen taktikai utasítást nem adunk, mert a gyerekben lojalitás konfliktus alakulhat ki, ugye az azt jelenti, hogy egyrészt ott az edző, aki fontos számára, úgy tanulják, amit kell, de közben meg apa mondja, hogy most fussak balra, de közben a gyakorlat során nekem itt jobbra kell, hogy ez csak feleslegesen összezavarja a gyereket. Ráadásul a gyerekek jelentős része beszámol arról, hogy ez egy nagyon kínos, amikor apa vagy anya túltolja a lelátón.
1: A serdülőkor az, ami egy fordulópont egyébként, hogyha a sportot nézzük?
2: Mindenben fordulópont, az lenne a furcsa, a sportban pont nem az lenne. Egyértelműen, tehát a testi változások, a mentális változások, a társas változások, ami addig működött, azt hirtelen így felrúgja, alakul egy káosz, és akkor abból alakul majd megint valami jól kiszámítható dolog. Sportban ugye ilyenkor látjuk a lemorzsolódást, látjuk azt, hogy elveszíti valaki azt a nagyon stabil mozgás koordinációját például, ami addig volt, és lehet, hogy 2-3 év mire visszajön. Úszóknál láttam egy kiváló előadást erről pár éve, hogy a serdülőkori változások következtében milyen típusú technikai gyakorlatokat érdemes újra és újra bevetetni az edzésekbe, és hogy annyira tetszett, hogy ennyire specifikusan tudnak erről beszélni. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy merjünk ezekről beszélni, és készítsük is fel a gyerekeket erre, hogy tök normális, ami történik most veled. Mert mit történik egy ilyen gyerekkel, akkor délen, aki érzi magát, mert megint megbotlott a lépcső, meg neki ment az ajtófélfának, mert nem érzi a test határai, nem tud hirtelen most úgy gyorsulni, de aztán ebből a káoszból utána valami jobb fog majd kisülni. Csak ilyenkor fontos visszatérni oda, hogy bízzak a folyamatban, bízzak a gyakorlásban, merjek visszavenni, merjek pihenni. Fontos elültetni a fejében akár azokat a gondolatokat is, hogy ez egy nagyon erős változás, ami történik a testedben. Kívülről még nem mindig látható, de rengeteg energiát igényel, ezért többet teszik, többet pihen, lusta, idézőjelben lusta, de hát ilyenkor erre van szükség, és gyűjtse az energiát ehhez az életszakaszához.
1: Mikor érdemes váltani, vagy abba hagyni egy sportot? Ezt egy szülő el tudja dönteni, vagy észre tudja venni, hogy hoppá, itt váltásra van szükség, mert valami nem stimmel?
2: Fontos abból kiindulni, hogy azért sportolunk, hogy fejlődjünk, örömet adjon, sikerélményt adjon, jó társaságban legyek, adjon egy biztonságot, kiszámíthatóságot az életemben. És akkor beszéltünk itt arról, hogy ez egy átmeneti probléma, amit csak igen, ez most nehéz, de kibírom, és jobb lesz. Vagy egy tartós nehézség, ami nem fog változni akkor se, hogyha én itt fejem tetejére állok. Tehát, hogy fontos, hogy ne egy adott kudarc után, egy sértődés után történjen, hanem ez egy kiérlelt döntés lehessen. Ez is fontos, hogy mit tanítunk ezzel a gyermeknek, például egy váltással. Nem arról van szó, hogy fú, nekem az nem sikerült, ezért én inkább elmentem máshova, és akkor egy ilyen, ha nincs jó a szamáris effektus, mert vagy pedig jó, az ott tényleg nem felelt meg, nem volt egy jó légkör, ezért inkább elmentem máshova. Nagyon nem jön, milyen narratívája van egy váltásnak, nagyon sok minden indokolhatja, tehát akár itt tényleg ez a serdülőkori krízisek is, hogy ettől átalakul például akár a testük, már lehet, hogy nem is alkalmas annyira arra a sportára, vagy kiderül, hogy hoppá, én maradok 170 centi, mit akarok én a kosárlabdában, röplabdában, pontosan, mi lenne, hogyha másba fektetném az energiámat. Nagyon sok kérdés merül ilyenkor fel, de szerintem ami fontos, hogy ez az alapokhoz visszatérni, hogy mennyire örömforrás nekem, hogyha már fél éve rosszul alszik a gyerek, alvás problémái vannak, sír, akkor azért nem gondolom, hogy benne kellene lehagyni, vagy ebből azt tanítani neki, hogy hát ilyen a sport.
1: És mi van akkor, ha tevetséges mondjuk abban az adott sportban a gyerek, de ő mondjuk a fejébe veszi, hogy na, én most táncolni szeretnék. Tehát ezt gondolom egy edző és egy szülő részéről is nehéz döntés elengedni azt a gyereket. Tehát, hogy engedjük el, ne engedjük, vállaljuk a konfliktust.
2: Nehéz döntés. Amikor szülőcsoportot tartok, akkor meg szoktam kérdezni, hogy a holnap abba hagyná a gyerek azt a sportot, te hogy éreznéd? Mert itt idől el, hogy az én identitásom része az, hogy a gyerekem sportol.
1: Így van.
2: Vagy a gyerekemet figyelem, és őt teszem fókuszba, hogy amúgy ez az ő sportja, ez az ő világa, az ő szabályai szerint, az ő kontrollja szerint. És ha az ő élete az, hogy ő inkább elmegy táncolni, akkor ő elment táncolni. És én fejem tetejére állhatok, és benne tarthatom valameddig abban a sportban, nem biztos, hogy az én kontrollom. És az is lehet, hogy ő kipróbálja a táncot, és 3 hónap múlva azt mondja, hogy tök jó volt, megéltem, jó buli, néha fogok még, de én most megyek vissza, nem tudom, úszni, vagy éppen amit csináltam. Persze, aztán itt van az, hogy reagál rá a környezet, mit szól hozzá az edző, de azt gondolom, hogy nem tehetjük a döntéseinket mindig ettől függővé, hogy mit szól majd a XY, ahogy az adott egyesület, Még akkor sem, hogyha ennek lesz negatív következménye.
1: És az a legfontosabb, hogy ne kényszer legyen a sport az életében, hanem örömforrás.
2: Abszolút.
1: Sok gyerek vagy felnőtt sportoló jár önhöz? Egyetlen a szülő észreveszi, hogy mikor van szükség sportpszichológusra?
2: Igen, sokan járnak. Amiben egy elmódulás van mondjuk akár csak 10 évvel ezelőtthöz képest, hogy nem csak kríziskor jelentkezik sportoló, hanem egyre többen vannak úgy, hogy jó, elértem egy szintet, a következő szezonra keresek magamnak sportpszichológust, és akkor ugyanúgy keresnek sportpszichológust, mint egy erőnléti edző például, vagy dietetikus. És sokszor a probléma hozza a sportolót, de utána marad a fejlesztési célra, tehát egyre többen. Sőt, egyre jellemzőbb az, hogy a kisebb korú gyerekeknél, serdülőkkal előtt, hogy csak a szülővel dolgozok. A gyerek sportja hozza ide, annak a problémája, de a szülő jár hozzám, mert lehet, hogy benne hozott elő valamit, amivel most neki kell dolgozni. És akkor nagyon hasznos is, hogyha nem a gyermeket hordják különböző fejlesztésre, hanem magukat próbálják fejleszteni.
1: És hogyha Magyarországon a sportot nézzük, ez már beívódott, hogy a sportpszichológusra nagyon nagy szükség van, és mondjuk szerves része akár egy csapatnak, ha mondjuk az élsportot nézzük, mert külföldön ez természetes, ugye magyarok sokszor szoktak azon nevetgélni, hogy Amerikában mindenkinek pszichológusa van. De hogy ez azért nagyon fontos, mert nem biztos, hogy a szülő és az edző meg tudja oldani azt a problémát.
2: Úgy meg visszatérek oda, hogy nagyon sok felnőtt kell egy gyerek mellé, egy egész utca, egy egész falu kell, hogy találkozzon különböző típusú, különböző szakemberekkel, és mindegyikből tud táplálkozni. Egyébként annyira nem rossz itt a helyzet, egyrészt szerintem egyre inkább beivódott. Tehát vagy én vagyok szerencsés, és a munkahelyemen ezt nagyon természetesen veszik a kollégák, a szülők, a gyerekek, hogy nem az utolsó pillanatban szólnak, hanem részoljuk a folyamatoknak. És a prevencióban ez a jó, hogy kisebb befektetéssel is meg lehet előzni már komolyabban kialakuló problémákat. Ugyanakkor nemzetközileg összehasonlítva nekem most az a benyomásom, most akár külföldön élő magyar sportolók, akár utánpótlás sportolók, ők inkább választanak Magyarországról sportpszichológust, és nem csak a nyelv miatt, mert még a nyelv miatt tudna ott járni, de sokszor kevésbé hozzáférhető. Aha. Ott a pszichológus, és nem csak az anyagiak miatt, hanem van olyan válogatott magyar utánpótlás sportoló nyugati országban, hogy mondjuk nincs sportpszichológusa a válogatottnak. És ezért találnak meg például Magyarországról engem, hogy akkor dolgozzunk együtt. Nem rosszabb a helyzet jelenleg, én azt látom.
1: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában arról hallhattak, hogy a sport miért fontos minden életkorban.
0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.

0: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztőműsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket továbbra is a véleménykukac.europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. További szép napot és rádiózást kívánok!
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
0: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió hírösszefoglalóját, a szerkesztőtől Lénárt Mandától hallják. Az első elsüllyesztendő bárka már Pakson van, ezt közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. A sürgősségi rendelet elfogadva az első süllyesztendő bárka már Pakson, a másodikért útban Mohácsra a vontatóhajó. A honvédségi előkészítő állomány megérkezett, a fenék küszöb előkészítése folyamatban, a kőbeszerzése elindult, írta a kormányfő. Magyar Péter a paksi atomerőműbe kihelyezett szerdai kormányülés után arról számolt be, hogy egy dunai fenék küszöb építésének azonnali megkezdését rendelte el a kormány a paksi atomerőmű és Dunaszent Benedek település között. Ezzel párhuzamosan ideiglenes megoldásként Paksnál készen létbe helyeznek két 80 méter hosszú bárkát, hogy szükség esetén ezek irányított elsüllyesztésével rövid távon 20 cm-t emeljenek a Duna vízszintjén. Magyar Péter azt mondta, a szükséges deponálás, a partmenti rögzítés, a műtárgyhoz szükséges kőmennyiség helyszínre szállítása is haladéktalanul megkezdődik. Magyar Péter közölte, napi 24 órás munkavégzést rendeltek el a szükséges világítás és biztonsági intézkedések megtétele mellett. Mint mondta, a honvédelmi miniszter Budapestről és Szentesről mintegy 100 honvédet rendelt ki a munkálatok támogatásához. Több mint 6 milliárd forintot csoportosított át a kormány az aszály és a vízhiány elleni kárelhárítási feladatok finanszírozására, az erről szóló határozat a Magyar Közlöny szerdán közzétett számában jelent meg. Mint írták, a kormány egyetért az Országos Vízügyi Főigazgatóság által ellátandó az aszály és vízhiány elleni kárelhárítási és védekezési feladatok végrehajtásával és az ahhoz köthető költségek központi költségvetésből történő biztosítására. Erre a célra azonnal több mint 6 milliárd 164 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendelték el az idei központi költségvetés központi maradvány elszámolási alapjának terhére, az élő környezetért felelős minisztérium fejezett vízügyi igazgatóságok címjavára, írja a közlemény. Szeptembertől nyilvánosak lesznek az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai. A témában tartott budapesti háttérbeszélgetésen elhangzott, a cél a hatékonyabb beavatkozás ezen fertőzések csökkentésére. Orosz Beatrix országos tisztifőorvos elmondta, az intézményi adatok közlése régóta várat magára, a nyilvános adatközlés közvetlenül érinti a betegbiztonságot és az egészségügyi ellátás minőségét. A tisztifőorvos kiemelte, az adatok közlésével nem az egyes intézmények megszégyenítése vagy egyfajta rangsor felállítása a cél, hanem az, hogy ezeket az eseteket lehetőség szerint elkerüljék, figyeljék a gyakoriságot és azt, hogy hol kell beavatkozni, valamint hatékonyak-e a meghozott intézkedések. A szakember hangsúlyozta, az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések nem egyenlőek automatikusan valamilyen szakmai hibával. Oroszi Beatrix hozzátette, az egészségügyi ellátás látogatás során fellépő kórházi fertőzés nem minden esetben előzhető meg, azonban 20-30%-kal lehet ezen eseteket csökkenteni. Mint mondta, az Európai Betegség Megelőzési és Járványvédelmi Központ 2022-2023-as jelentése szerint az Európai Unióban évente 4 millió 300 ezer beteg szerez valamilyen kórházi fertőzést intézményi kezelése alatt. Nemrég nevezték ki a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Maróti György szakkönyvtárának élére Bálint Ágnest. A 150 ezres állományt több mint 10 dolgozó gondozza, kiszolgálják az egyetem oktatóit, hallgatóit, a képzés mellett a kutatást is segítik. Az új vezető szerint a jövő a digitalizáció. Bálint Ágnest hallják.
2: Ennek a könyvtárnak a története összefügg a református intézmények történetével. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem felsőoktatási intézmény, és mint ilyennek kötelező módon szakkönyvtára van, amelynek elsődleges feladata az, hogy az oktatást és a kutatást támogassa. Ez egy kettős profillal rendelkező szakkönyvtár, megőrizte a hittudományi képzéseknek a profilját, és a tanítóképző intézménytől örökölt profilt is. Párhuzamosan mind a két szakterületet gyűjti, rendszerezi, és mind a kettőben szolgáltat. Megszabott nyitvatartási órákkal számolhatnak a hallgatók, viszont igyekszünk olyan időpontokban nyitva lenni, amikor ők órák után kényelmesen meg tudják közelíteni, van idejük leülni. Igazodunk a vizsgaidőszakokhoz, viszont van egy olyan módja a 0-24 órás nyitvatartásnak, hogy ha elektronikus dokumentumokat szolgáltatunk, akkor annak nincsen ilyen fizikai korlátja, hogy az épületnek is nyitva kell lenni. A jövő az, hogy minél több dokumentumot 0-24 órában tudjunk szolgáltatni. Az egyetem ennek érdekében fizet elő hazai és külföldi adatbázisokra. Mindenképpen ez a trend, hiszen fizikailag nincs lehetőség arra, hogy papíron olyan mennyiségű dokumentumot gyűjtsünk, rendszerezzünk, egyáltalán elraktározzunk, amennyire egy mai kutatónak támaszkodnia kell. Tehát megkerülhetetlen ez a váltás, hogy egyre inkább a távolról elérhető digitális állományok felé haladjunk.
0: A nyári szünetben is folyik a munka a Debreceni Református Kollégium nagykönyvtárában, több kiadványt terveznek megjelentetni a közelebbi és távolabbi jövőben. Emellett már készülnek az őszi programokra, amelyekben szerepet vállal az intézmény. Részletek Olá Róbert igazgatótól.
3: Folyamatban van ugye az antikva katalógusunknak a kiadása, ez azt jelenti, hogy minden egyes 16. századi könyvet kézbe veszünk és újra katalogizálunk, következő 4-5 évben várhatóan ki tudjuk adni. Illetve van több olyan kiadványunk, ami szintén terben van, az egyik például a Maróti György professzorunknak a könyvtárnak a rekonstrukciója kapcsán fog megjelenni, ez várhatóan már a jövő évben kézbe vehető lesz, illetve vannak itt a kollégiumi nagykönyvtárnak a kézirattári részében olyan peregrinus naplók, amelyek Németalföldön egykor tanult debreceni diákoknak az úti élményeit, az útvonalát, az életében történt eseményeket rögzítik, tehát egy nagyon jó, akár mikro történeti vizsgálatra is alkalmas forráscsoportnak a kiadásában is gondolkodunk. Az ősz elég sűrűnek néz ki most a menetrend alapján, ugye része vagyunk a könyvbarátai hálózatnak. Szeptember 4-én és 5-én lesz egy nagyobb rendezvény ebben a könyvbarátai napunk, és ott két önálló rendezvénnyel készülünk. 5-én szombaton lesz egy Bolyvári kézműves kuckó az emlékkertben, illetve 4-én és 5-én pénteken és szombaton Fazekas Mihály és a kollégium címmel Gábor Gyurit kolléganőm tart majd tematikus hétát itt a kollégiumban, és minden évben megrendezzük mi is a református vonalon a templomok éjszakáját, ez az idén szeptember 19-én tartjuk, 15. alkalommal veszünk rajta részt.
0: Visszafogott maradt az albérletek havidrágulása, mind Budapesten, mind országosan a felsőoktatási ponthatárok kihirdetése miatt főszezonnak számító júliusban, derül ki a KSH ingatlan.com lakbérindexének legfrissebb adataiból. Júliusban országosan 1,6%-kal emelkedtek a bérleti díjak az előző hónaphoz képest, Budapesten 1,7%-os drágulást mértek. Éves összevetésben 5-5,5%-os bérleti díj emelkedés történt a fővárosban és országos szinten. Az elemzés szerint, bár a nyári albérletpiaci főszezon kezdetével ismét emelkedésnek indultak a bérleti díjak, a havi drágulás a korábbi évekhez képest szerénynek mondható. A ponthatárok kérdetését követően pedig meg is torpant az áremelkedés. Az éves országos emelkedés mértéke továbbra is jóval visszafogottabb a korábbi évek 10-11%-os drágulásnak. drágulási üteméhez képest, írja az elemzés. Augusztus elején Budapesten 260 ezer forint volt az átlagos bérleti díj, az egyetemvárosok közül Debrecenben 220 ezer, Szegeden 210 ezer, Győrben és Székesfehérváron 200-200 ezer, Pécsen 180 ezer, Miskolcon pedig 130 ezer forint volt a középérték.
1: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Jó reggelt és kellemes ébredést kívánok hallgatóinknak. Ez itt az Európa Rádió napindító műsora. A mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. Ma reggel egy különleges élettörténetet ismerhetnek meg.

0: Busch Péter szegedi lelkész a Tiszából mentett ki két kamaszt, miközben eldöntötte, emberhalász lesz, azaz enged Jézus hívásának.
1: Azt hiszem, az egész életem arról szól, hogy az Úr kegyelme kivasalja, amit én összegyűrök.
0: Ismerjék meg Busch Pétert, aki volt beteghordó magyar tanár, kertész és író. 38 évesen vette át lelkészi diplomáját, azóta a Szeged Kálvin téri gyülekezetben szolgál.
1: Azt érzem életemben először, hogy önazonos vagyok lelkészként.
0: Előtte napindító gondolatokkal jelentkezünk, utána rövid hírekkel várjuk Önöket. Kellemes rádiózást kívánok!
2: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.

0: csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református Biblia olvasó kalauz alapján.
1: Áldás békesség, Kocsis Áron hajdunálási református lelkész vagyok. A Krónikák első könyvéből olvasom a mai napi igét, a 15. fejezetnek 25. versétől kezdődően a 29. versig bezárólag eképpen. Dávid, Izrael vénei és az ezred parancsnokok elmentek, hogy elhozzák örvendezve az Úr szövetség ládáját Obéd-Edom házából. Mivel Isten megsegítette a lévitákat, akik az Úr szövetség ládáját vitték, 7 bikát és 7 kost áldoztak. Dávid lemvászon palástba volt burkolózva, a ládát vivő összes léviták az énekesek, meg Kenájá az éneklés vezetője pedig énekeltek. Dávidon gyolcs efód volt, így vitte egész Izrael az Úr szövetség ládáját újjongva, kürtszó, harsonák, cintányérok, lantok és citerák hangja mellett. Amikor az Úr szövetség ládája Dávid városába ért, Mikál, Saul leánya kitekintett az ablakon, és látta, hogy Dávid király ugrándozva járja a szent táncot, ezért szívből megvetette őt. Szeretett testvéreim, amikor egy gyermek azt kérdezi, hogy ugye büszke vagy rám, akkor ott valamiféle olyan megerősítést vágyik, amely az elégedettséget, az ő eredményeinek elismerését kifejező, amikor lelkesíteni tudjuk őt is, hogy mindaz, amit elért, az egy csodálatos teljesítmény. De amikor valaki túl büszkévé válik, akkor túlságosan önérzetes lesz, öntelt, dőjfös, olyan beképzelt és nagyképű ember, aki mindenki fölött valónak érzi magát. Nagy különbség, hogyha büszke vagyunk a gyermekünkre, vagy ha mi magunk akarunk büszkék lenni. Nagy különbség az, hogy valamiért vagy valakire vagyunk büszkék, és elismerjük, a boldogság és öröm forrásaként jegyezzük őt, vagy éppen büszkélkedünk, dicsekszünk, rankorságba szenvedünk, túlzott öntudatosságunkba negatívan ítélünk meg másokat. A mai történet drámája és tragédiája ennek a büszkeségnek a rossz megélése. Hiszen ott téved, Mikál, hogy ő lehetne büszke, hogy Isten hogyan viselte gondját az ő népének, hogyan vezette győzelemre Dávidot, az ő férjét, hogyan jutott el a királyi teljes dicsőségbe. De ehelyett nem büszkén tekint férjére, a királyra, a diadalmas bevonulásra, hogy a szövetség ládája megérkezik Jeruzsálembe, hanem sokkal inkább megvetéssel, sokkal inkább szívében valami olyan gyűlöletnek formálódásával nézi mindezt, ami történik, mert úgy gondolja, hogy ez mind méltóságon aluli, hogy Isten előtti öröme és tánca Dávidnak nem méltó a királyi tisztségéhez. Mikál eltartott kisújjas, sznob módon az örömnek, az emberé lett királynak, a boldogságnak elítélésében oly módon kezdi el a gyűlöletnek plántálását és táplálását szívébe, amely később az ő kapcsolatuknak megromlásához is vezet. Nem érti, hogy a hittől, az örömtől megittasodott, elragadtatott király hogyan lehet ilyen méltóságon aluli cselekedetnek munkálója. Mikál ítéletes, és valljuk be őszintén, hogy mi magunk is sokszor. Hányszor hangzik el tőlünk, hát hogy lehet így viselkedni? Hányszor kérjük számon, lehet, hogy nem a másikon, hanem csak a háta mögött magunkba, vagy éppen őt kibeszélve, hogy mit meg nem enged magának, hogyan képzeli mindezt, hát ennyi telik tőle csak, hogy lehet ilyen méltatlanná. Oly sokszor vagyunk ítéletesek, mert nem nézzük sokra a másikat, mert nem tudunk igazán osztozni az örömében, mert nem tudjuk igazán átélni, és nem is akarjuk sokszor azt a fajta érzelmi tódulatot, amiben része van neki. És inkább elvárjuk, hogy valami viselkedési általunk is megszabott keretnek feleljen meg, és abból ki ne ugorjon, el ne térjen. Megvetjük, lenézzük ilyenkor a másikat, és elkezdjük eltávolítani magunktól, nem tekintjük már egyenrangúnak és magunkhoz méltónak. Mindez a szívben kezdődik először. Valahogy azzal a fajta érzéssel, amikor a másikat betesszük egy bizonyos katujába. Aztán egyre inkább körbe bástyázzuk, és saját előítéletünket újra és újra megerősítjük, újra és újra keressük azokat a bizonyságokat, ami alapján mi már az első pillanatban helyesen ítéltük előt. Aztán már nem csak gondoljuk, de viselkedésünkben is sugárzik. Azokban a nonverbális jelekben, mozdulatokban, szemrándulásokban, vagy éppen testtartásban, hanghordozásban, hogy mi mennyire elítéljük a másikat, mennyire távol tartjuk magunkat, tükröződik előbb-utóbb. Mindez majd szavainkban és tetteinkben is. Önmagunkat kezdjük el elválasztani a másiktól. Azzal, hogy megítéltük, azzal, hogy megvetettük őt, fokozatosan terméketlenné és meddővé tesszük a kapcsolatunkat, ami fele barátunkkal. Tragikus a történet, mert Mikál Saul lánya, az első királynak leánya, aki Dávidnak felesége lesz, ott dédelgeti magába a dinasztikus, generációkon átívelő királyi család meglétének és megszilárdulásának tervét. De azzal, hogy Dávidot elítéli, meghidegül az ő kapcsolatuk. Meddővé válik az ő szeretett közösségük, és ténylegesen terméketlen lesz az ő házasságuk. Sámuel könyvébe olvassuk, hogy nem is születik gyermekük. A gőg, a túlzott büszkeség előbb-utóbb elválaszt a másiktól, és magányossá tesz. Kiüresíti a kapcsolatainkat, teljesen elvág egymástól bennünket. Ha mindig csak az én, a saját gondolatom, az ego lesz az erősebb, az első, és nem pedig a másik, nem pedig a te, vagy éppen már egy közös gondolkodás eredményeképpen a mi, ha nem lesz szándék, nem lesz nyitottság, hogy megértsük a másikat, ha nem éljük bele magunkat a másik helyzetébe, akkor üres, jéghideg emberi kapcsolataink lesznek. Jézus sem hiába mondja, ne ítélj, hogy ne ítéltess. Ne ítéld meg a másikat, hogy te magad se ess ítélet alá, ne kezd el kialakítani magadban a felsőbb rendőrségi tudatot, ne kezd el nézni a másikat, talán az ablakból, talán a karzatról, talán a megszokott padodból, talán a magad által épített emberi piedesztrálodról. Ne a másikat megítéld, hanem próbáld meg megérteni. Próbáld meg érteni az örömét. Amikor zenében, amikor imádságban, amikor még akár táncban is együtt lehet magasztalni az Urat. Együtt lehet neki köszönetet mondani, köszönteni, hogy megérkezik a városunkba. Mikál nem annak örül, nem arra büszke, hogy az Isten már jelen van a népnek, a király életének teljességében, hanem ő a részletekbe veszik el. Ő az emberi ítéletet fogalmazza meg. Így válik meddővé, így válik kiüresedetté az ő emberi kapcsolata is. Ne így legyen velünk, ebben adjon nekünk Isten lelke, bölcsességet és szeretetet. Amen. Könyörgésünkben, Urunk, te hozzád szólunk. Kérünk téged, hogy a mi ítélkezéseinket töröld el Értsd ki, amíg élet gyakorlatunkból. Engedd, Urunk, hogy ne a különbözőségeket lássuk meg, hanem azt, ami összeköt bennünket. A hozzád való hűség, a téged kereső lelkület, az előtted való örvendezés. Urunk, nem kimaradni szeretnénk, nem lemaradni szeretnénk, hanem sokkal inkább a gyülekezet közösségében megélni az együtt való dicsőítésnek örömét. Urunk, te tudod, hány alkalmat készítesz el erre nekünk, csendes gyülekezeti alkalmainkban, ifjúsági találkozóinkban, táborainkban, közös Isten magasztalásunkban. Amen.
0: Igéi gondolatokat hallottak a Református Bibliaolvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember. Hírek az Európa Rádióban.
2: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. Több mint 6 milliárd forintot csoportosított át a kormány az aszály és a vízhiány elleni kárelhárítási feladatok finanszírozására. Az erről szóló határozat a Magyar Közlöny szerdán közzétett számában jelent meg. Mint írták, a kormány egyetért az Országos Vízügyi Főigazgatóság által ellátandó az aszály és vízhiány elleni kárelhárítási és védekezési feladatok végrehajtásával és az ahhoz köthető költségek központi költségvetésből történő biztosítása. Erre a célra azonnal több mint 6 milliárd 164 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendelték el az idei központi költségvetés központi maradvány elszámolási alapjának terhére, az élő környezetért felelős minisztérium fejezett vízügyi igazgatóságok címjavára, írja a közlemény. Szeptembertől nyilvánosak lesznek az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai. A témában tartott budapesti háttérbeszélgetésen elhangzott, a cél a hatékonyabb beavatkozás ezen fertőzések csökkentésére. Orosz Beatrix országos tisztifőorvos elmondta, az intézményi adatok közlése régóta várat magára, a nyilvános adatközlés közvetlenül érinti a betegbiztonságot és az egészségügyi ellátás minőségét. A tisztifőorvos kiemelte, az adatok közlésével nem az egyes intézmények megszégyenítése vagy egyfajta rangsor felállítása a cél, hanem az, hogy ezeket az eseteket lehetőség szerint elkerüljék, figyeljék a gyakoriságot és azt, hogy hol kell beavatkozni, valamint hatékonyak-e a meghozott intézkedések. A szakember hangsúlyozta, az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések nem egyenlőek automatikusan valamilyen szakmai hibával. Oroszi Beatrix hozzátette, az egészségügyi ellátás során fellépő kórházi fertőzés nem minden esetben előzhető meg, azonban 20-30%-kal lehet ezen eseteket csökkenteni. Mint mondta, az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2022-2023-as jelentése szerint az Európai Unióban évente 4.300.000 beteg szerez valamilyen kórházi fertőzést intézményi kezelése alatt. Visszafogott az ingatlanpiaci kereslet, mint más években is a nyári hónapok során, ám idén az év eleje óta stagnál a forgalom, közölte a Duna House. Az ingatlan közvetítő becslése szerint júliusban 9292 lakó ingatlan cserélt gazdát, ami az előző hónaphoz képest 5,8%-os, a tavaly júliusihoz képest 2,1%-os csökkenés. A vevői kör jelentősen átalakult, Budapesten az első lakásukat vásárlók aránya egy év alatt 12%-ról 40%-ra nőtt, a befektetési célú vásárlás 41%-ról 27%-ra csökkent. A 20 évesek aránya megduplázódott, az otthonstart program tavaly nyár óta tartó hatása nem gyengül. Az alkupozíció a vidéki használt téglalakások piacán a legerősebb, 7% körüli árengedményre van lehetőségük az érdeklődőknek. A hosszabb távú folyamatokat egyelőre nem látni, a következő hónapokban dől el, hogy a mostani piaci egyensúly mennyire lesz tartós, fogalmaz a közlemény.
0: Az időjárásról.
2: Pénteken nagyrészt derült napos idő várható csapadék nélkül, az északkeleti szél a keleti északkeleti ország részben néhol megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 28 és 32 fok között alakul.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Volt beteghordó egy szegedi kórházban, magyar tanár egy makói iskolában, dolgozott kertészként, egy ideig egy pékségben kereste a kenyerét. Cselgáncsozott, aikidózott, megjelent egy regénye, de még mindig nem volt igazán önazonos az élete. Aztán egy nap horgászat közben két fuldoklót látott a Tiszában, és bár nem igazán tud jól úszni, úgy döntött, megpróbálja őket kimenteni. Miközben ömpölygött a vízzel, eldöntötte, enged Jézus évtizedekkel korábbi hívásának, és lelkész lesz. 38 évesen fejezte be a teológiát Pápán, azóta Szegeden a Kálvin téri gyülekezet lelkésze. Busz Pétert Hegedűs Márk kérdezte.
2: Egy nehéz nap után lesétáltam Szegeden a Laposra azért, hogy horgásszak. Akkoriban pergető horgászat volt a hobbim. Horgáztam, és egyszer csak megláttam egy kezet, aztán egy fejet a Tiszában, a hídlábán túl. És felfogtam, hogy ott valaki fuldoklik. És kiabáltam segítségért, voltak páran, akik ott fürödtek, kicsit lejjebb. Odaszaladtak hozzám, mutattam nekik a fuldoklót, mire elszaladtak. És így, hogy mindenki elszaladt, ott maradtam egyedül, és akkor azt gondoltam, hogy az nem fog működni, nem történhet meg, hogy végignézem, hogy valaki ott meghal. Viszont alig tudok úszni. Úgyhogy ráfeküdtem a vízre, és elkezdtem így csapkodni, próbáltam bejutni hozzá. Emlékszem, hogy volt egy ilyen gondolatom, hogy nem lesz semmi baj, a legrosszabb, ami történhet, hogy találkozom Jézussal. Ami végül is egy jó dolog. De aztán meg jött egy másik gondolat, így már akkor nem ért le a lábam, már akkor bent voltam rendesen a vízbe, hogy nem lesz ez mégse jó. Találkozom Jézussal, de ő még általános iskolás elsős kisfiúként elhívott engem, és nem lettem idézőjelbe pap. Nem is tudom, hogy történt. Egyszerűen oda sodort a Tisza. Kiderült, hogy nem egy fuldokló van, hanem kettő. Az egyik eszméletlen, a másik kapaszkodik bele. Két kamaszsrác, és elkezdtem őket valahogy kilögdösni. Néha a hátamon voltam, néha a hasamon, néha a víz alatt voltam, birkóztunk is, mert pánik következtében átugrott a fejemre, megmart, lesüllyedtünk a víz alá. Végül valahogy kilögdöstem őket. Kiabáltam a srácnak, a kisrácnak, aki eszméleténél volt, csak éppen nagyon bepánikolt, hogy segíteni akarok, nem fulladunk meg. És ezt a kisrácot kilögdöstem, ott állt egy ember derékig a vízben, odaadtam neki, közben a másikukat egy kicsit megint elvitte a víz, sikerült őt visszahozni, és ahogy húztam őt ki a partra, egyszer csak felköhögött, így megszorítottam a mellkasát, mert majdnem elestünk, és felköhögött. Aztán nem tudom pontosan, mi történt. Tudom, hogy feküdtem a homokon, és sírtam, jöttek a mentősök, becsomagolták a két kisrácot, azt hittem, hogy meghaltak. Kiderült, hogy nem csak kihűltek, ilyenkor is be kell őket csomagolni. És aztán elindultam Újszegeden, ettem egy tejfölös lángost, és ahogy belearaptam a lángosba, rájöttem, hogy nekem ott kellene sodródnom a Tiszában. De megmentett az Úr. És már akkor értettem én, hogy tartozom neki. Emlékeztem már arra a gondolatra ott a vízben, hogy megbeszéltük, hogy pap leszek. Akkor így fogalmaztam meg. Persze ez akkor már tudtam jól, hogy református lelkészt jelent, és teológiát, felnőtt képzést, és sok-sok tanulást, de ennek a hívásnak azért már nem lehetett nemet mondani. Nem tudom, mi lett volna a következő érve Istennek, de inkább hallgattam erre.
3: Milyen korúak voltak ezek a srácok, mely többször utalt rá, hogy fiatalok, srácok, kb. Mekkorák voltak, és találkozott velük valaha ezután a jelenet után?
2: 10 évesek voltak. Az egyikük felvette velem a kapcsolatot, egy üzenetben megköszönte azt, amit tettem, illetve küldött egy fotót magáról, ahol egy pontyot fog. Azt hiszem pontyot. Tehát, hogy azóta is jár a vízpartra és horgászik. De ennél több kapcsolatom nincs velük. Ott voltak vízirendőrök, meg mentősök, meg nem tudom, hogy pontosan ki, de valakik így ezt jelentették, vagy hivatalossá vált a dolog, és kaptam életmentő érdemérmet, ami hát egy vicc, mert hogy úszni sem tudok. Szóval éreztem én, hogy ezt nem én kapom, hanem az Úr kapja. Tehát mondta ő már másik Péternek is, hogy emberhalásszá teszlek, úgyhogy megszólítva éreztem magam.
3: Azt tudja, hogy miért kerültek a vízbe?
2: Igazából elsétáltam mellettük korábban, és akkor így térdig derékig a vízben játszottak, birkóztak. Hát őszintén szóval még egy kicsit bosszankodtam is, mert hogy pontot játszanak, ahol egy nagyon jó törés van a vízben, és az jó haltartó hely. Így pergető horgászként onnan lehet süllőket megpróbálni kiszedni. De azt nem raktam össze, hogy veszélybe volnának. Eszembe sem jutott, mert térdik voltak a vízben. És hát mikor kimenekültünk, akkor rájöttem, hogy ez ugyanaz a két srác, aki mellett elmentem, akik ott hangoskodtak. Valószínűleg addig birkóztak, amíg valahogy a törésig el nem jutottak, ott pedig hirtelen mélyül.
3: Oké, megkapta a hívást, értette a hívást, elfogadta a hívást, felfogta, hogy ez 6 év teológiát jelent, és akkor ez hogy néz ki? Tehát az ember 30 körül kitölti a jelentkezési lapot, és aztán besétál a felvételére? Szóval ez azért nagyon, nagyon nagy váltás az életében.
2: Ez az én esetemben egészen konkrétan úgy történt, hogy felvettem a telefont, és felhívtam a Károlit. Nem tudom miért pont azt. Felvette egy hölgy, és megkérdeztem tőle, hogy áldás békesség, én Szegeden élek, Makón vagyok magyar tanár, akkor már magyar tanár voltam szakközépiskolában, és szeretnék lelkész lenni. Mi a teendő? És azt mondta ez a hölgy, hogy egyéni tanrend, felnőtt képzés és hasonló lehetőségek nálunk nincsenek, hanem a Pápai Teológiai Akadémiát ajánlja, ami ebből a szempontból rugalmasabb, kevesebbet kell bent aludni, nem feltétlenül bent lakásos. Ha az ember egyéni tanrendet választ, és akkor tudom folytatni majd a tanári munkámat is, hivatásomat is, és mellette tudok tanulni teológián, ahogy az idő engedi. És ezután jelentkeztem is pápára.
3: Ott végeztél a teológiát?
2: Igen, a Pápai Teológiai Akadémián. Egyébként nagyon jó 6 év volt. Egyáltalán nem bántam, hogy az ország másik felére kell ingázni, megérte az egész iskola, az egész képzés. Nekem nagyon sokat adott. Még ezt viccesen szoktam mondani, de valójában ez igaz, és ez nagyon is prózai valóság, hogy akkoriban volt még egy Szeged-Sopron közvetlen buszjárat, ami talán 6 óra alatt, 6 óra 20 perc alatt tért Szegedről Pápára, ami pont elég volt egy héberiger ragozási táblázat megtanulására a ZH-ra, így segített az ingázást túlélni teológia nehezét.
3: Ekkor hány éves, amikor átveszi a lelkészi diplomáját?
2: 33 évesen kezdtem el a teológiát, és 37 vagy 38 éves voltam, amikor átvettem a diplomámat, és 38 valószínűleg.
3: És akkor ezóta hány év telt el?
2: Most 3. éve vagyok itt a Szeged Kálvin téri egyházközségben. Itt voltam 6. éves ex-misszus gyakornok. Az volt az első év, és azóta még 2 tanévet tulajdonképpen. Most vagyunk a 2. tanév végén. Úgyhogy még új vagyok, úgy érzem.
3: Beszéljünk a lelkipásztori működéséről. Azért gondoltam, és ezt most visszaigazolom, hogy jól gondoltam, hogy egy érdekes életút áll ön mögött is, hogy ezt érdemes lenne bemutatni a rádióba, mert hallottam 2-3 ige hirdetését, amiben bebehozott példákat. Egyszer a kertész múltjából, egyszer a beteghordó múltjából, és nagyon jó példák voltak, megragadó történetek voltak, lekötötték a figyelmemet, kíváncsi voltam, hogy hova fogja kifuttatni, segített jobban megérteni azt a bibliai szakaszt, amihez ön ezt példaként hozta. Ez ösztönösen jön önből, hogy hoz saját példákat, vagy inkább mondjuk az irodalomból gondolja, egy jó regény, hát ott kellenek a jó történetek, meg szálak, vagy a teológián sajátította ezt el, vagy hogy, ha ezt így elkezd így szétboncolni, hogy miért viszi bele a személyességét ezekbe az ige hirdetésekbe?
2: Húha, hát igazából ami előtt egyből eszembe jutott, az Cserna Szabó András, egy kortárs írónk, akit a Kepes András megkérdezi, hogy történt veled ennyi minden. És azt válaszolja a Cserna Szabó, hogy hát azzal történnek dolgok, aki el tudja azokat mondani. És hogy tulajdonképpen ez az irodalom maga, hogy el tudod mondani, el tudja az ember mondani azt, ami vele történik, hogy ez tudatos-e, ezt így soha nem gondoltam eddig végig, amíg ez a kérdés most nem érkezett. Valószínűleg tudatos valamilyen szinten, persze, hiszen ezek előre megírt ige hirdetések benne a személyes példáimmal. De amikor ige hirdetést írok, akkor azon gondolkodom, hogy mit akar üzenni az Úr a gyülekezetnek. Nem egyszerűen azon gondolkozok, hogy mi van az igében, hanem hogy ebből a gyülekezet felé mi fog lecsapódni. Mi az üzenet, ami tényleg ezeknek az embereknek, akik ott néznek engem, fontos lesz. És azt hiszem, hogy a személyes példák sokat segítenek az üzenet kézzel foghatóvá tételében. Most, hogy ezt így végig gondolom, lehet, hogy később máshogy gondolnám, de így elsőre azt gondolom, hogy ez az oka a sok személyes példának.
3: És kap-e visszajelzést a gyülekezet részéről ezekre? És ha összeveti azzal, hogy mondjuk a regényére mennyi visszajelzést kapott, vagy beteghordóként mennyi visszajelzést kapott, vagy kertészként mennyi visszajelzést kapott, vagy életmentőként mennyi visszajelzést kapott, akkor hol van egy református gyülekezet visszajelzése a lelkipásztorának a munkájára?
2: Az ige hirdetés egy olyan műfaj, ahol ha valami jól sikerül, akkor az Úré a dicsőség. Ha valami nem jól sikerül, akkor enyém a szégyen. És hát ez a visszajelzésekkel is így van. Nyilván egy lelkész kap jó és rossz visszajelzéseket is, addig jó, amíg kapok visszajelzéseket. Azt hiszem, és hát igen, többnyire hála az Úrnak, ezek nem rólam szólnak, hanem őt dicsőítik meg. És az ő neve lesz ettől nagyobb, nem pedig az enyém. Az irodalomnál ez sajnos nincs meg. Az irodalomnál az irodalmi sikerek azok személyes sikerek. Emiatt ott sokkal több direkt visszajelzést kapok, és például megnyertem egy országos pályázatot, a T-Mobilnak volt ilyen plakát novellákat kellett írni adott karakterszámmal, hogy ráférjen tényleg egy plakátra és a buszmegállóba lehessen olvasni, és akkor megnyertem ezek közül egyet az egyik évben a Katalin című novellámmal, és akkor rengeteg ember írt nekem, hogy mennyire jól sikerült, meg megható, meg vele is történt hasonló. És akkor furcsa, amikor erre azt válaszolom, hogy dicsőség az Úrnak. Pedig valahol így van. Tehát valahol az is innen fakad. Ezek sem tőlem vannak. Hát hála az Úrnak. A Pápai Teológiai Akadémián azt tanítják, hogy az általános kijelentésnek van plusz egy fajtája, ugye a természeten, a lelkiismereten, meg a történelmen kívül van még egy fajtája az általános kijelentésnek, az ihletett művészet. De az ihletett művészek a legritkább esetben mondják azt, hogy hála az Úrnak azért, hogy ilyet tudtam írni. Lelkészként ezt teljesen evidensen mondhatjuk.
3: Az irodalmat ugye nem hagyta abba, most ez a novella pályázat is ide kapcsolódik, meg láttam a saját Facebook oldalán, hogy az elmúlt időszakban osztotta meg, hogy jelent meg új írása. Fontos maradt az irodalom? Tehát, hogy attól, hogy azt mondja, hogy nem ugyanazt adja, mint a lelkipásztorság, meg az igehirdetés, attól még ez jól érzem, hogy fontos maradt az életében? Egy máshol való közlési lehetőség?
2: Igen, nagyon-nagyon fontos. Mostanában verseim jelennek meg, egyszer a Tiszatáj folyóiratban, többnyire pedig online közlésként a Literatúra irodalmi magazinban jelennek meg verseim. Sokkal többet olvasok, mint írok, azt hiszem ez egy ilyen egészséges arány. És igen, tehát amikor az ember szakirodalmat olvas, az olyan, mintha a nyelvvel, a magyar nyelvvel, amit annyira szeret, fát hasogatnának. És utána kell valami, ami ezt kompenzálja. És ilyenkor jönnek a versek, novellák, általában kortárs magyar írók.
3: Most a helyén érzi magát? Az életét? Ha itt visszagondolunk az elmúlt percekre, 10 percekre és a válaszaira, akkor többször mesélt olyat, hogy váltott bizonyos életszakaszban. Ott hagyta a cselgáncsot, ott hagyta egy időben Istent és az evangélikus meg katolikus hittant, a beteghordást, mondjuk annak mondta, hogy volt egy ilyen személyes oka a hátfájdalom, szóval meg hogy nem üresnek érezte, nem érezte otthon magát, vagy nem érezte úgy, hogy a helyén van, talán így fogalmazott. Szóval a korrekt kérdésem az, hogy most a helyén érzi-e magát, a Pimasz kérdésem pedig az, hogy pár év múlva valami mást fog csinálni, vagy most már úgy érzi, hogy ott van, ahol kell lennie, és akkor innentől a nyugdíjig református lelkész lesz főállásban.
2: Azt érzem életemben először, hogy önazonos vagyok lelkészként. A helyemen vagyok. Nagyon jó érzés az, hogy az Úr dicsőségére csináljuk, amit csinálunk. És folyamatosan érzem azt, hogy a Szentlélek Isten velem van. És hát mikor váltanék, vagy mikor érezném úgy, hogy váltanom kell? Azt hiszem, erre a legjobban Pál írja Timóteusnak, Szentlélektől ikletve, hogy ha mi hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert önmagát meg nem tagadhatja. Szóval azt hiszem, hogy azt tart a pályán, hogy Isten olyan, amilyen, és nem azt tart a lelkészi pályán, hogy én olyan vagyok, amilyen. Magamtól biztos eljönne a pont, ahol kell a váltás, vagy ahogy más csinálnék. De azt gondolom, hogy ez a pont soha nem fog eljönni, amíg az Úr ilyen, és az Úr az mindig ilyen marad.
1: Busz Pétert Hegedűs Márk kérdezte.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu

0: 7 órakor hírekkel folytatjuk műsorunkat, majd kezdődik az Európa Rádió délelőtti információs magazinja, a Kontinentális reggeli. Tartsanak velünk a továbbiakban is.
1: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.

0: 7 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. Megfeszített tempóban zajlik a munka Pakson, az első bárka beállítása, rögzítése folyamatban van, elkezdődött a kövek beépítésének előkészítése, ezt közölte a miniszterelnök Facebook oldalán csütörtökön. Magyar Péter tájékoztatása szerint a Duna jobb partján a terep előkészítése megtörtént, az utak kialakítása folyik, elkezdődött a tervek alapján a kövek beborítása, a bal parton pedig a honvédség végzi a felvonulási terület és a depók kialakítását, hogy elkezdődhessen a műtárgy építése ott is. Első körben 35 ezer, majd 110 ezer tonna követ építenek be, valamint rövidesen a második bárka is megérkezik, ismertette a miniszterelnök. Magyar Péter arra is kitért, hogy jelenleg a paksi atomerőmű két turbinája üzembiztosan termel. Eközben a sokat emlegetett romániai atomerőművet teljesen le kellett állítani, fogalmazott Magyar Péter. Az Eseni Köznevelési Minisztériumban foglalt javaslatok megismerésére és szakmai párbeszédre adott lehetőséget a differenciált és inkluzív oktatásért együttműködés képviselőivel tartott egyeztetés, ezt írta az oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebook oldalán. Lannert Judit úgy fogalmazott, minden gyermek más és egyedi, eltérő ütemben fejlődik, más erősségei vannak, és más támogatásra lehet szüksége ahhoz, hogy kibontakoztathassa képességeit. Erre a szemléletre épül az Eseni Köznevelési Minisztérium is, amelyről Kukainé Lányi Marietta a közoktatásért felelős államtitkár, és Kereki Judit, a korai gyermekkori jólétért felelős államtitkár szakmai egyeztetést folytatott a differenciált és inkluzív oktatásért együttműködés képviselőivel, tájékoztatott a tárcavezető. Lannert Judit jelezte, a differenciált és inkluzív oktatásért együttműködés, vagyis a DIU egy civil és szakmai összefogás, amely a sajátos nevelési igényű és a sokféleséget mutató gyermekek befogadó támogató köznevelését segítő szakmai javaslatok kidolgozásán dolgozik, és ennek részeként készítette el az eseni köznevelési minimumot. Iskolakezdés együtt címmel 15. alkalommal indított országos pénzadománygyűjtést nehéz helyzetben lévő gyerekek támogatására a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. Idén az összegyűlt adományokból 2000 órányi fejlesztő foglalkozással segítenék a rászoruló gyerekek felzárkózását a tanévben. Káncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet elnöke elmondta, a valódi esélyteremtéshez folyamatos munkára és személyre szabott támogatásra van szükség, hogy a rászoruló gyermekek hasonló esélyekkel indulhassanak, mint társaik. A kormány nyár elején 50 ezer forintos tanszertámogatást jelentett be, ez pedig lehetőséget ad a segélyszervezetnek arra, hogy idén még nagyobb hangsúlyt fordíthasson a gyermekek évközbeni felzárkózására. Ezért az idei adománygyűjtés célja 2000 fejlesztő órára elegendő pénz, 20 millió forint összegyűjtése, közölte az elnök. Az országgyűlés döntése nyomán néhány ügyet év végéig még el lehet intézni a régi könyvformátumú személyi igazolványokkal, amelyek cseréje tovább folytatódik, közölte a belügyminisztérium. A szaktárca tájékoztatása szerint a régi igazolvány használható lesz még a magyar államkincstár nyugellátásai, nyugdíjszerű ellátásai, pénzbeli, szociális és gyermekvédelmi ellátásainak átvételére, az egészségügyi szolgáltatások igénybevételére, valamint a közszolgáltatási utazási kedvezmény érvényesítése esetén és anyakönyvi eljárásokhoz. A minisztérium emlékeztetett arra, hogy augusztus 3-ától ezek a fajta igazolványok érvényüket vesztették, mivel nem felelnek meg az Európai Unióban egységesen alkalmazott biztonsági minimum szabályoknak. Az első júniusi felhívás óta több mint 100 ezer ember élt a lehetőséggel és cserélte le a régi típusú okmányát, így jelenleg még 57 ezer ilyen igazolvány maradt a lakosságnál. A belügyminisztérium továbbra is kéri az érintetteket, hogy gondoskodjanak a az új igazolvány igényléséről, amit bármelyik kormányablakban időpontfoglalás nélkül is megtehetnek. A 70. életévüket betöltött állampolgárok részére az állandó személyazonosító igazolvány kiállítása díjmentes, hívta fel a figyelmet a szaktárca.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken nagyrészt derült napos idő várható csapadék nélkül, az északkeleti szél a keleti északkeleti ország részben néhol megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 28 és 32 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kollekciója egyelőre mindössze néhány darabból áll. A legtöbb égből hullott kövecskéje Afrikából származik, de van Svédországból is.
1: Van néhány olyan darab kis kövem, kisebb-nagyobb darab kő, amelynek a neve meteorit. Tehát ezek ugye bizonyítottan földön kívül eredetű kövek, tehát ugye a földre becsapódott kiskő darabkákat hívjuk meteoritoknak.
0: Riportunkból megtudhatják majd azt is, hogy miért kedvez a meteorit vadászatnak a szélsőséges éghajlat. Tartalmas rádiózást kívánok!

0: Literárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Pillancsunk bele a kalendáriumba. Augusztus 14-e van, amikor is a Marcellek ünneplik névnapjukat. A Marcell a latin Marcellus családnévből származik, ez pedig a Marcus

0: specézőjéből. Más elmélet szerint szintén latin eredetű, de jelentése Mars hadistenhez tartozó, neki szentelt. Nézzük az e naphoz köthető jeles évfordulókat. Ma van a barlangászok világnapja. Ezen a napon hunyt el balesetben Marcel Lubens barlangász. Emlékére e napon tartják világnapjukat a barlangok kedvelői. 1811-ben, augusztus 14-én született Clark Ádám skót mérnök, a Lánchíd építésvezetője, a budai váralagút tervezője. A Széchenyi Lánchíd volt az első állandó híd Buda és Pest között, a híd és az alagút közötti tér őrzi a nevét, itt található a 0 km kőnek nevezett szobor, az úthálózat központja, ahonnan a magyarországi utak távolságait mérik. A Lánchíd tervezője, William Clark, csak névrokona. 1956-ban szintén ezen a napon történt, hogy meghalt Bertolt Brecht, drámaíró és költő. 58 éves korában Kelet-Berlinben hunyt el. Eredetileg orvosnak készült, az első világháború után írta első színművét Bál címmel. 1922-ben Dobszó az éjszakában című művéért Kleist díjjal tüntették ki. Majd később Berlinben, mint dramaturg, Max Reinhardt mellett dolgozott, és egyben intenzíven foglalkozott a marxizmussal. 1927-28-ban verses kötetével és a Koldus operával éri el első nagy sikereit. Ebben az időben fogalmazza meg az epikus színházra vonatkozó elméletét. 1975-ben, augusztus 14-én hunyt el Kisfalud és Tróbl Zsigmond, a kétszeres Kossuth-díjas szobrász, a budapesti Szabadságszobor alkotója. 1884-ben született Alsó Rajkon. Nagy tehetsége volt a mozgásábrázoláshoz, a karakterformáláshoz, a szimbólumok megragadásához, de ha a megrendelő úgy kívánta, akkor készített valóságábrázoló emlékműveket is. 1947-ben állították fel Budapesten a felszabadulási emlékművét, mai nevén a Szabadságszobrot. A Gellért-hegyi Szabadságszobor Budapest egyik jelképe, felemelt kezében pálma ágat tartó nő alak. Az eredeti több kisebb szobrot is magába foglaló kompozíció hivatalos elnevezése felszabadulási emlékmű volt, a német hadsereget Budapestről kiverő szovjet hadsereg emlékére állították. Kedves hallgatóink, ez volt az augusztus 14-i kalendárium.
1: Az Európa Rádió kalendáriumát hallott.

A képzelet szárnyán. Csodálatos képesség elképzelni dolgokat. Egyedül az ember képes erre. Nincs időhöz kötve, a múltba, a jelenbe és a jövőbe is elrepíthet minket. Fantáziánknak semmi sem szab határt, legfeljebb a tudatlanság. Bárhova mehetünk általa, bármiben részt vehetünk. Isteni ajándék ez, amivel még a leglehetetlenebb helyzeteket is képes az ember túlélni. Szerencsére már messze vagyunk a nagy világégésektől, de akik ott voltak a harcmezőkön, vagy börtönökben, táborokban szenvedtek, meséltek erről a gyógyító erőről. Maguk elő idézték az otthonukat, a szeretteiket, és így tudták túlélni a sok borzalmat és szörnyűséget. Akinek van hozzá tehetsége, leírhatja, megfestheti, formába öntheti, filmre viheti képzeletének teremtményeit és az általa megálmodott világokat. Elmehetünk általa középföldére, Narniába vagy a Pandóra kék lakói közé. Nagyon sokáig az emberek a valóság kegyetlen realitása elől vonultak álomvilágba, amelyben minden szebb, jobb és könnyebb volt. Oda, ahol a népmeség tanúsága szerint mindig győz a jó, és még csodák is történhetnek. Sokan közülük azért küzdöttek egész életükben, hogy az elképzelt jó és szép világ megvalósulhasson. Aztán egyszer csak az elképzelt világ elkezdett félelmetessé válni, nyomasztóvá. Rémálommá formálódtak, s alakjaik elvesztették jóságukat, kedvességüket, s olyanok lettek, mint egy lidércnyomás szereplői. Persze az álmokból föl lehet ébredni, s a képzelet szörnyei rögvest tova tűnnek. Sajnos a mai világban meg kell élnünk az elképzelhetetlent. Szembe találkozunk a világnak egy olyan sötét arcával, amiből nincs hová menekülni. Az elképzelt szörnyűségek valóságként állnak a kapuinkban, és nincs hová menekülni előlük. Amit az emberiség tesz, meghaladja a képzeletet. Az abnormális és a normális lassan felcserélődik. Az értékek visszájukra fordulnak. A békés, szép, ígért új világ nincsen sehol. Tíz körömmel kell kapaszkodnunk, hogy a hatalmas gazdasági érdekek keltette szélviharban meg tudjunk maradni annak, akiknek lennünk kellene. Soha nem látott mélységekben süllyed az emberiség nagyobb része, ahol a másik élete, sorsa, jóléte, álma annyit sem számítanak, mint száraz falevél. Hová lettek az álmok? A képzelet déli bábjai. Sok ezer éve megjelent egy maroknyi nép, akik azt vallották, hogy valakinek a képére és hasonlatosságára vagyunk teremtve. Ez adja a rangunkat, s egyben a feladatainkat. Látta, hogy gyengék vagyunk hozzá, és segítőt is küldött, hogy az álmok, az övé és a miénk az elképzelt jó valósággá válhassanak.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. Több mint 6 milliárd forintot csoportosított át a kormány az aszály és a vízhiány elleni kárelhárítási feladatok finanszírozására. Az erről szóló határozat a Magyar Közlöny szerdán közzétett számában jelent meg. Mint írták, a kormány egyetért az Országos Vízügyi Főigazgatóság által ellátandó az aszály és vízhiány elleni kárelhárítási és védekezési feladatok végrehajtásával és az ahhoz köthető költségek központi költségvetésből történő biztosítására. Erre a célra azonnal több mint 6 milliárd 164 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendelték el az idei központi költségvetés központi maradvány elszámolási alapjának terhére, az élő környezetért felelős minisztérium fejezett vízügyi igazgatóságok címjavára, írja a közlemény. Szeptembertől nyilvánosak lesznek az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai. A témában tartott budapesti háttérbeszélgetésen elhangzott, a cél a hatékonyabb beavatkozás ezen fertőzések csökkentésére. Orosz Beatrix országos tisztifőorvos elmondta, az intézményi adatok közlése régóta várat magára, a nyilvános adatközlés közvetlenül érinti a betegbiztonságot és az egészségügyi ellátás minőségét. A tisztifőorvos kiemelte, az adatok közlésével nem az egyes intézmények megszégyenítése vagy egyfajta rangsor felállítása a cél, hanem az, hogy ezeket az eseteket lehetőség szerint elkerüljék, figyeljék a gyakoriságot és azt, hogy hol kell beavatkozni, valamint hatékonyak-e a meghozott intézkedések. A szakember hangsúlyozta, az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések nem egyenlőek automatikusan valamilyen szakmai hibával. Oroszi Beatrix hozzátette, az egészségügyi ellátás során fellépő kórházi fertőzés nem minden esetben előzhető meg, azonban 20-30%-kal lehet ezen eseteket csökkenteni. Mint mondta, az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2022-2023-as jelentése szerint az Európai Unióban évente 4 millió 300 ezer beteg szerez valamilyen kórházi fertőzést intézményi kezelése alatt. Visszafogott az ingatlanpiaci kereslet, mint más években is a nyári hónapok során, ám idén az év eleje óta stagnál a forgalom, közölte a Duna House. Az ingatlan közvetítő becslése szerint júliusban 9292 lakó ingatlan cserélt gazdát, ami az előző hónaphoz képest 5,8%-os, a tavaly júliusihoz képest 2,1%-os csökkenés. A vevői kör jelentősen átalakult, Budapesten az első lakásukat vásárlók aránya egy év alatt 12%-ról 40%-ra nőtt, a befektetési célú vásárlás 41%-ról 27%-ra csökkent. A 20 évesek aránya megduplázódott, az otthonstart program tavaly nyár óta tartó hatása nem gyengül. Az alkupozíció a vidéki használt téglalakások piacán a legerősebb, 7% körüli árengedményre van lehetőségük az érdeklődőknek. A hosszabb távú folyamatokat egyelőre nem látni, a következő hónapokban dől el, hogy a mostani piaci egyensúly mennyire lesz tartós, fogalmaz a közlemény.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken nagyrészt derült napos idő várható csapadék nélkül, az északkeleti szél a keleti északkeleti országrészben néhol megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 28 és 32 fok között alakul.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kovács Gergő, a debreceni Agora Tudományos Élményközpont csillagásza különleges hobbinak hódol, ugyanis meteoritokat gyűjt. Kollekciója egyelőre mindössze néhány darabból áll. A legtöbb égből hullott kövecskéje Afrikából származik, de van Svédországból is. Tóth Emese riportjából megtudhatják azt is, hogy miért kedvez a meteorit vadászatnak a szélsőséges éghajlat.
2: Van néhány olyan darab kis kövem, kisebb-nagyobb darab kő, amelynek a neve meteorit, tehát ezek ugye bizonyítottan földön kívül eredetű kövek, tehát ugye a földre becsapódott kiskő darabkákat hívjuk meteoritoknak. Ezeket lehet most már gyűjteni, természetesen érdemes azt elmondani, hogy megbízható forrásból érdemes gyűjteni.
3: Gergő, és ezt honnan lehet tudni, hogy ez igazi meteorit, tehát az összetétele olyan, amilyennel mondjuk itt a földön nem találkozunk?
2: Ugye az egyszerű válasz arra, hogy ezek mind-mind bevizsgált meteoritok, tehát ugye szakemberek nézik meg, ellenőrzik, bevizsgálják, hogy ezek valóban meteoritok-e. Na most a hosszabb válasz az az, hogy a meteoritoknak vannak különböző féle fajta ismertető jegyeik.
3: Megfoghatom.
2: Abszolút. Na most ez, amit nézünk, ez egy kőmeteorit, hogy most így próbálom leírni, ez egy ilyen barnás, sötét-barnás színű kő, a külseje az meg van feketedve, az lehet látni ugye rajta.
3: Na most
2: ez a, hát nem tulajdonképpen ez inkább ilyen olvadás, tehát egy ilyen olvadási kéreg a meteoriton, ahogy jön lefele, megy át a levegőn, ugye felfénylik a levegő, felforrósodik, plazmává válik, ugye a meteorit, vagyis hát a kőnek, a meteoridnak az anyaga olvad lefelé, és amikor már lelassul hangsebesség alá, akkor az éppen olvadt réteg rátermed a kőre, onnantól már nem látjuk a hullócsillagot, csak mint egy ilyen eldobott kő zuhan tovább, egy ilyen sötét zuhanás nevű periódus keretében, majd mint egy ilyen kis eldobott kő lepotjan valahova. Onnantól kezdve már ellentétben a filmekkel nem forró, nem radioaktív, nem füstöl, nem égeti meg az ember kezét.
3: Lehet tudni, hogy mekkora volt az a legnagyobb meteorit darab, ami földet ért, vagy becsapódott itt a földbe, tehát tudunk ilyesmiről adatokat, és akkor ennek biztos hangja is volt, mert ha egy ilyen kicsi kavicszerű darabka lehullik ide a földre, azt nem hiszem, hogy meghalljuk.
2: Na most a legnagyobb ismert olyan meteoritunk, amilyen egy darabból áll, az egy úgynevezett Hoba vagy Huba nevezetű meteorit. Ez 3x3x1 méteres nagy, hatalmas nagy tömb. Ugye ez valamikor olyan elmúlt, olyan utóbbi 80 ezer évben hullhatott le a földre, ez vasból áll, tehát ekkora meteoritok is vannak, valamelyik ugye kisebb, valamelyik nagyobb, tehát egészen a pólszemnyi mérettől az egészen több tonnás nagy kő vagy vas darabokig. Na most azt érdemes elmondani, hogy összetétel tekintetében van kőmeteorit, meg van vasmeteorit. A kőmeteoritoknak még egy ilyen jellezetes ismertető jegye, az az úgynevezett kis zárványok, amik kisebb, nagyobb ilyen, akár borsó méretű zárványok is lehetnek, ezek általában
3: ezek
2: kis,
3: a pöttyös
2: pici kis pöttyöcskék, ezeket kondrumoknak hívjuk, ezért az ilyen kőmeteoritokat úgy hívjuk, hogy kondritok. Ez is egy ismertető jegye a meteoritoknak. A vasmeteoritoknál szintén lehet egy ilyen olvadási kéreg, illetve a vasmeteoritoknál, ahogy megcsiszoljuk, savval lemaratjuk a meteoritok, akkor egy ilyen csodaszép, ilyen majdnem ilyen háromszöges mintázat rajzolódik ki a meteoritokban, szintén lehet egy ismertetőjegy, vagy például az, hogy ugye mindegyik meteoritot fogja a mágnes, a kőmeteoritot is. Ez is lehet egy ismertetőjegy, bár most már a mágnesre nem fognak meteoritot, mert többet állt vele, mint használ, most ez hosszú történet.
3: Tönkre teszik vele
2: a eredeti mágneses mintázottságát a vasmeteoritoknak. Ezeknél a kis köveknél még azt lehet elmondani, hogy vannak bennük olyan izotópok, mondjuk az alumínium 26-os izotóp, ami földi közetekben nem található meg. Tehát, hogyha megvan benne ez az izotóp, akkor abból tudni lehet, hogy ez meteorit.
3: Gergő, tartom itt a kezemben a gyűjteményednek egy kis darabját, és látom, hogy hányféle helyről származnak ezek a meteoritok. Mondd már el!
2: A legeslegtöbb meteoritot azt Afrikában, ugye Észak-Nyugat-Afrikában találják, tehát Algéria, Marokkó környékén.
3: Miért pontot?
2: Azért ezeken a helyeken, tehát ahol meteoritokat találnak legnagyobb számmal, azok ilyen száraz területek, akár sivatagok, mondjuk Algéria, Marokkó, akkor ott ugye tényleg számtalan meteoritot találnak, de...
3: Hát igen, a tengerekből meg az óceánokból nehéz lenne kihalászni.
2: Pontosan, viszont van még egy hely, ahol nagyon számottevő mennyiségben vannak meteoritok, ez az Antarktisz. Mondhatjuk, hogy az Antarktisz is egy sivatag, egy jeges sivatag, és az Antarktisznál, pontosan, ez egy külön történet, hogy Antarktisz esetében ugye a jégtakaró, hogy mozog, tulajdonképpen a jégtakaró alá bekerült meteoritok összegyűlnek a jégtakaró mozgása miatt a különböző hegyek, antarktiszi hegyek lábainál, és akkor ott dúsulnak fel, illetve természetesen a nagy fehérségben könnyű a kis fekete kavicsot észrevenni.
3: És a jég nem árt neki? Tehát a hó a jég nem teszi tönkre?
2: Valamennyire biztosan, illetve ugye ilyen fajnál azonban azt lehet mondani, hogy annyira nem árt, mint mondjuk egy ilyen magyarországi klímájú területen, tehát ahol mondjuk ilyen kőmeteoritok, főleg olyan kőmeteoritok, amelyben némi nemű szén is van, mint mondjuk a kabai meteorit, nedves közegben nagyon-nagyon hamar elmállanak szét, pollanak. Tehát ez a itteni mérsékelt klíma, meteorit vadászoknak nem igazán egy kedvező terep ellentétben a sivatagokkal.
3: Na most ezek honnan származnak, Gergő? Ezekre hogyan tettél szert?
2: Kérem szépen, ezeknek a többsége szintén az általam említett Nyugat-Afrikából származik, található egy még Svédországból, illetve egy utóbbi Argentínából. Na, ennél az argentin meteoritnál érdemes azt elmondani egy ilyen érdekességként, hogy ez már argentin nemzeti kincsnek minősül, tehát ebből a tömegből, ebből a hullás tömegből már nem lehet az országból kivinni, ugye csak azzal lehet gazdálkodniuk a meteorit barátoknak, ami Argentinán kívül van, és hogy honnan lehet beszerezni, vannak úgymond ilyen meteorit kereskedők, meteorit bevizsgáló szakemberek, és akkor tőlük lehet például beszerezni ilyen köveket.
3: Drága egy ilyen? Vagy attól függ, hogy honnan származik, milyen típusú?
2: Pontosan, jó értéktartó egyébként a meteorit, tényleg? Tehát...
3: Tehát befektetésnek sem rossz?
2: Abban az esetben, hogyha tudjuk, hogy mit veszünk meg, hogyha...
3: A hiteles...
2: Persze, de egyébként valóban ezek ilyen nagyon értékes dolgok, tehát ugye sok embernek ilyen nagyon-nagyon féltett kincsei a meteoritjai. Most azért néhány darabos meteorit gyűjteményem tulajdonképpen semmi. Mások gyűjteményhez képest. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 darab. 10 darab meteoritocskán van.
3: Van, amelyik olyan picike, mint egy kis legyecske.
2: Abszolút, viszont ezeknél azt hozzá kell tenni, hogy ezek nem a Földről származnak, hanem az eredeti égi testjük mondjuk a Hold, vagy a Mars, vagy a Vesta volt, tehát holdi marsi meteoritok például, ezt onnan lehet tudni, vagy úgy kerültek ide, hogy valamikor nagyon régen belecsapódott mondjuk a Holdba, vagy a Marsba. Kirepült egy nagy törmelék felhő a világ űrbe mindenfele, az keringett sokáig az űrben, és egyszer csak egy darabkája lepottyant a Földre. Ezekről egyébként tudni lehet már rengeteg vizsgálat adott ismeret alapján, hogy ezek bizonyítottan mondjuk a Marsról vagy a Holdról származnak.
3: Volt olyan, vagy van olyan meteorit darabkád, amit te találtál? Nem tudtál még begyűjteni egyet se?
2: Hát jó lenne, hogyha ilyen történne, ez az kellene, hogy most akkor itt, nem tudom, Marokkóba forgassuk ezt az interjút, meg Marokkóban éljünk, vagy Algériában. Internetes fórumokon rengetegen, tehát számtalan ember szokta kérdezni azt, hogy most nem tudom, a kert végébe talált valami furcsa követ, meteorite, az eseteknek a majdhogy nem több mint 99%-ában nem meteorit, tehát ugye nem fogunk sajnos a kert végében meteoritot találni, nincs erre túl nagy esély.
3: De Gergő, tartalmaznak ezek olyan anyagot, vagy bármit, amit itt a Földön egyáltalán nem lehet megtalálni?
2: Jelen meteoritok nem. Vannak olyan holdi kőzetek, tehát holdi ásványok, amiket először a Holdon találtak meg, később aztán megtalálták őket a Földön is, de sokáig abban a hitben éltek, hogy ez csak a Holdon található meg. Ez egyik ásványt úgy hívják, hogy Armalcolit, mint Armstrong, Aldrin, Collins, űrhajósok, holdűrhajósoknak a nevének az első bejtőjéből állt össze ez az ásványnév, de ezek a meteoritok igazából semmi olyan különleges dolgot nem tartalmaznak, ami nem jelenti azt, hogy a más meteoritok ne tartalmaznának különböző különleges dolgokat. Nem is kell messzire mennünk, kabai meteorit, ami mondjuk itt van a református kollégiumban, 7 lakat alatt valahol, ezt ugye pontosan nem tudni, ugye azt el kell mondani, hogy ami a református kollégium múzeumában ki van állítva, az ugye egy másolat, egy ilyen 3D nyomtatványa magára a meteoritról. Na most a meteoritban, ebben a kabai meteoritban viszont nagyon-nagyon érdekes dolgok vannak. Ebben találtak először szerves anyagot, Tehát egy ilyen bitumenszerű anyagot mutatott ki egy német vegyész, nagyon régen a hullása után nem sokkal. Más kutatók különböző aminósavakat találtak, tehát az életnek az alapvető kis picike építőköveit.
3: Vagyis hát, hogyha szerves anyagot találnak benne, azért az azt mutatja, hogy van valamilyen élő szervezet azon a helyen, ahonnan jöhetett?
2: Nem. Ugye a német vegyész, aki először talált ebben szerves anyagot, neki volt az az elmélete, amit úgy hívnak, hogy életerő vagy visszvitálész elmélet, hogy szerves anyagot csak élő szervezet hozhat létre. Most neki ez a saját elmélete volt, és saját maga döntötte meg azt az elméletet, mert ugye rájött arra, hogy hát ebben a kőben vannak szerves vegyületek, és ezek ugye maguktól tulajdonképpen ilyen szervetlen módon jöttek létre.
3: Oké, de hát ez egy nincs bizonyítva végül is.
2: Persze nincsen bizonyítva, de amíg az ellenkező ki nem derül, addig ez az elfogadott, tehát természetesen. Ilyen.
3: Most vadászol-e egyébként valamire, meteoritra? A gyűjteményedbe szeretnél-e valamit kifejezetten? Vágysz-e valamire, hogy azt megszerezhesd?
2: Nagyon addiktív hobbi, tehát én óvaintek mindenkit bizonyos értelemben a meteorit gyűjtéstől, mert könnyen rá lehet kapni, rengeteg nagyon különleges meteorit van, és tényleg nagyon sok mindent érdemes lenne beszerezni, akár egy ilyen vágott vas meteorit, ami le van csiszolva, és akkor látjuk a kis szép mintázatát a vas meteoritban, tehát ez mondjuk egy ilyen nagyon gyönyörű darab, ám de persze vigyázni is kell, mert a rozsda eszi őket. Hát, én csak azt tudom mondani, hogy augusztus közepetáján nézzük az égboltot és keressük a perzeid a meteorokat.
1: Kovács Gergő, a Debreceni Agúra Tudományos Élményközpont csillagásza meteoritokat gyűjt. A különleges hobbiról beszélgettünk vele az elmúlt percekben, a riporter Tóth Emese volt.

0: 8 órakor híreket hallhatnak itt az Európa Rádióban. Utána folytatjuk délelőtti műsorunkat. További érdekes témákkal várjuk majd Önöket. Számítunk a figyelmükre.
1: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
2: Oda meg vissza, ha beülök a buszba, megyek a vidámba, indulok a búzsba, se vége, se hossza, start.

0: 8 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Megkezdődtek a paksi beruházás technikai előkészületei, és bizonyos vonatkozásokban már a kivitelezésnél tartanak a Duna vízszintjének emelése érdekében, közölte Kádár Pál dandártábornok, a Védelmi Igazgatási Hivatal vezetője a csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatón. Budapesten elhangzott, hogy a munkálatok elsődleges célja az ország biztonságos és folyamatos működésének fenntartása. Kádár Pál kiemelte a Védelmi Igazgatási Hivatal összehangolási szerepét is a projektben. Hangsúlyozta, hogy a hivatal egy olyan együttműködési fórumként szolgál, amelyen keresztül az állam valamennyi erőforrása egy irányba fordítható. A feladat ellátásához számos felkészült szervezet összehangolt munkájára és eszközére van szükség. Bruttó 6 milliárd 165 millió forintba kerül a Paks és Dunaszent Benedek közötti fenék küszöb megépítése a Dunán, amely magában foglalja az útszakaszok újjáépítését és a partszakaszok rekultivációját is. Ezt Magyar Péter miniszterelnök közölte a beruházásról tartott csütörtöki tájékoztatón. A munkálatok során összesen 145 ezer köbméter követ építenek be a mederbe. Az első 35 ezer köbméterből egy keresztirányú kőbordát készítenek, amely érdemben megemeli a vízszintet Paksnál. Pár héttel később további 110 ezer köbméter kővel erősítik meg a medret az esetleges kimosódások ellen. A szakemberek folyamina szád és szonár segítségével folyamatosan mérik a Duna állapotát, a víz áramlását és sebességét. A beruházás célja a paksi atomerőmű hűtővíz ellátásának biztosítása a Duna alacsony vízállása idején. Nincs a Balatonban szemmel látható algatömeg a Tihanyi Balatoni Limnológiai Kutatóintézet csütörtöki tájékoztatása szerint. Bár a július második felében megindult alga biomassa növekedés az elmúlt hetekben folytatódott, a nyár elejé összesodródás most nem volt jellemző. Az algák nem a felszínen koncentrálódnak, hanem egyenletesen oszlanak el a vízoszlopban. A legmagasabb koncentrációt a Keszthelyi medencében mérték. A tóhoz tengelye mentén jelentős a különbség, a keleti részen alacsonyabb az algák mennyisége, míg nyugat felé fokozatosan nő. A Keszthelyi medencében fürdőzőknek a biztonság kedvéért mégis a fürdés utáni zuhanyzást javasolják a kutatók. Megdőlt a legalacsonyabb vízállás rekordja csütörtökön a Maroson Makónál. A vízügy.hu adatai alapján a folyó vízszintje csütörtök reggel mínusz 128 cm-re csökkent a makói vízmércénél. Kora délutánra a vízszint némileg emelkedett, így mínusz 125 cm-t mértek. A korábbi negatív rekordot mínusz 127 cm-t tavaly október 2-án regisztrálták a Tisza mellék folyóján. Összehasonlításképpen a Maroson a legmagasabb vízszint 625 cm volt Makónál az 1975-ös árvíz idején. Nem adja vissza mandátumát Balogh Péter, akit gazdasági ügyekkel kapcsolatos feljelentések miatt kizárt a Fidesz-KDNP újbudai képviselőcsoportja. A politikus függetlenként folytatja munkáját és visszautasította a politikai nyomást, mert tiszta a lelkiismerete. A frakció amiatt lépett, mert a politikus és hozzátartozójának érintettsége is felvetődött a Király Nórához köthető civil szervezetek ügyében tett feljelentésben. Balogh Péter ugyanakkor belső leszámolásként értékelte a történteket, mondván már a döntés előtt jelezte kilépési szándékát. Hozzátette, a hatóságok eddig nem keresték, és a vádakat késztényként kezelni különösen visszás. Több 10 hektárnyi erdő és mintegy 5 hektárnyi szárazfű lobbant lángra Ózdon csütörtök délután, tájékoztatott a katasztrófavédelem. Dojcsák Dávid szóvivő elmondta, hogy a lángok akácost és fenyvest is érintettek. Utóbbiban a fák koronája is lángolt. Az akteleki, a szendrői és a miskolci hivatásos tűzoltók több egységgel kezdték meg a munkálatokat. Nem messze onnan Arlón korábban szintén nagy területen gyulladt ki a bozótos és a száraz fű, ahol a lángok lakóházakat is veszélyeztettek. Ott az Ózdi Pétervásárai, Egri, Kazincbarcikai és Borsodnádasdi tűzoltók birkóztak a tűzzel.
0: Az időjárásról.
1: Visszatér a kánikula a hétvégére. A nagy részt felhőtlen száraz időben a legmelegebb órákban ismét 30 Celsius fok felett alakul a hőmérséklet. Pénteken felhőtlen lesz az ég, csapadék nem várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 32 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 7 és 20 fok között lesznek. Szombaton még melegebb, 30 és 35 fok jön, vasárnap pedig 37 fok körüli értékeket mérhetünk.
0: Az Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

próbálj megértőbb lenni. Legyetek egymás iránt gyengédek. Pál levele a rómaiakhoz, 12. fejezet, 10. vers. Gyakran nem a véleménykülönbség, hanem a megértés hiánya miatt futnak zátonyra a kapcsolatok. Annak, hogy miért nem vagyunk megértőbbek, három oka van. Először is önzés. Valaki egyszer így fogalmazott, minden dolognak két oldala van, kivéve ha személyesen engem érint. Pál ezt írja, a testvérszeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők. Másodszor félelem. Az előítélet gyakran olyas valamitől való félelem, amit nem vagyunk hajlandóak kipróbálni és megérteni. Új ötletekkel találkozva két lehetőséged van. Nyitottan állsz hozzájuk és tágítod a látóköröd, vagy elveted őket és beszűkült maradsz. Amit nem értünk, hajlamosak vagyunk összevetni azzal, amit legalábbis szerintünk igen. Így bizonygatták egykor egyesek Kolumbusznak, hogy a föld lapos. Ha kapcsolatokat akarsz építeni, olyan dolgokra is nyitottnak kell lenned, amelyeket addig még nem próbáltál. Harmadszor különbségek. Egy szín nem elég a szivárványhoz. Egy hangszeres nem tud zenekart alapítani. Ha vesszük a fáradtságot, hogy felismerjük a különbségeinkben rejlő értéket, rájövünk, hogy ugyanazok a félelmeink és a vágyaink. Harry Truman így fogalmazott, ha megértjük a másik nézőpontját és hogy mit próbál elérni, 10-ből 9-szer azt látjuk, hogy igazából jót akar. Alapvetően mindannyiunkban ugyanazok a félelmek és vágyak élnek. Két gyakori gond van velünk, az irigykedés és a kivetítés. Az első esetben másokkal vetjük össze a képességeinket és kisebbségi érzés kerít minket hatalmába. A másodikban pedig azt várjuk, hogy mások is ugyanúgy lelkesedjenek azért, amit mi csinálunk. Különbségek vannak a szolgálatokban is, de az Úr ugyanaz. 1 Korintus 12.5. Mondja a Biblia. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Ez itt az Európa Rádió délelőtti műsora, a Kontinentális reggeli, augusztus 14-én pénteken. A mikrofonnál a szerkesztő Kojsze Péter. A következő témákkal készültem önöknek ma délelőtre, már is mondom a részleteket. A sérült

0: Rengeteg információ, rengeteg lehetőség van előttünk, sokkal kevésbé kiszámítható, hogy merre fog alakulni az életünk, hol leszünk 10 év múlva. Sokkal kiszámíthatatlanabb a mai világban fiatalnak lenni, több a bizonytalanság és több az opció is.
1: Nyáron is fontos felkészülni a gyalogtúrákra, fontos előre megtervezni az útvonalat, és lehetőleg olyan szakaszt választani, ahol természetes vízvételi lehetőség van. Makár Rihárddal, a Borsodabaú-Zemplén Vármegyei Természetjáró Szövetség egyik túravezetőjével beszélgetünk a legfontosabb tudnivalókról.
2: Én magam még ajánlani szoktam azt, hogy inkább hosszú nadrágot vegyünk fel, hogy legalább ott a lábunknál is kullancse fér be, a szúnyogok se csípnek meg annyira, illetve hát a cipőnél ugyanúgy nyáron is zárt cipő, tehát nem annyira ajánlom a szandálas túrázást ezeken a helyeken, ami minket körülvesz.
1: Számítok a figyelmükre, tartsanak velünk! Odafent!

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: A sérült gyermeket nevelő családok lelki egészségéért rendezett konferenciát a Mások Másképpen Alapítvány Miskolcon. A rendezvényre nem csak a szakma képviselőit vagy az ezen a területen dolgozókat várták, hanem kifejezetten hívták a sérült gyermeket nevelő szülőket, nevelő

0: szülőket, önkénteseket és családtagokat is. Zádori Csabáné is szülőként érkezett, neki egy 40 éves Down-szindrómás gyermeke van. Huszár Kata felvételét hallják.
1: Bükkábrányból jöttem, és azért jöttem erre a konferenciára, hogy úgy érzem, hogy ez nagyon ráillik a mi gyermek anya kapcsolatára, és a gyermeknek a gondjaira, a pszichiátriai gondjaira, és más egyéb gondokra is. Ahogy együtt vagyunk, meg ketten vagyunk, nagyon nehéz megoldani a helyzetét, nagyon megmakacsolja magát, nem akar kijönni sokszor a házból sem, amikor akkor kijön, de a kérésre nem. Nagyon nehezen öltözik föl, nehéz kimozdítani. Most már ott tartunk, hogy már gyógyszer bevétele is nehezebb, amikor megmakacsolja magát, akkor már nem mindig akarja bevenni, és akkor van, amikor egy fél órát, egy órószát is eltöltünk vele, hogy ez megvalósuljon. Meg más egyéb mindennapi rutin dolgokban is, például, hogy öltözzél föl, vedd fel a cipődet, vedd fel a papucsodat, vegyél zoknit a lábadra, télen is esetleg zokni nélkül. Most már, hogy már ő 40 éves lesz, így mentálisan is épül lefelé, és nehezebb neki megmagyarázni a mindennapi tevékenységeket, amik eddig rutinszerűen mentek.
2: Ő milyen betegséggel küzd?
1: Down-szindrómás nagyfiú, és emellett sok testi egészségügyi betegségei vannak. Disztérzékeny, tejérzékeny, mentális problémái vannak, tüdő problémája van, oxigénre szorul, és talán akkor kezdődött nála ez a nagyobb fokú leépülés, mikor ez az oxigén hiánya keletkezett, ez a Covid-nak az utóhatása, és mert a sejtek nem kapnak elég oxigént, amikor nem megy az oxigén szintje, és ezáltal az agysejt sem kap elég oxigént, nem csak a többi szerve, és úgy érzem, hogy épül lefelé, mindenféle téreképpen, testileg, szellemileg épül lefelé.
2: Itt a konferencián egyébként ugye említette, hogy többek között azért is jött el erre a konferenciára, mert hogy sok mindent talán át tud majd emelni az előadásokból. Mi az, amire leginkább kíváncsi itt a konferencián, vagy leginkább kíváncsi volt?
1: Hát ez jó volt, hogy több szülő is megszólalt, és elmondták a problémáikat, dolgaikat, amiből lehet tanulni. Meg hát, ha hallok olyat még szakemberektől, olyan dolgokat, amit én be tudok vinni a napi életvitelünkbe, és ez esetleg segít abban, hogy könnyebb legyen egy kicsit nekünk.
2: Ki az, aki egyébként tud segíteni önöknek, vagy van-e ilyen szülői hálózat, ahol egymást tudják segíteni, akár praktikákkal, ötletekkel?
1: Igen. Mi vidéken lakunk, hát egy szülővel tartom a kapcsolatot Miskolcról, aki mindenben tájékoztat, ami történt dolgokban, próbálom az interneten is követni. Hát az a baj, hogy a segítségek már ahogy haladunk az idővel, szüleim ugye meghaltak, a nagyszülők, a gyermeknek az unokatestvéreim, akik is nagyon a család összetartott és besegítettek, már ők is kiestek ebből a körből, hogy segítsenek. Szomszédok nagyon segítőkészek, nagyon jó közösségben lakunk. Most is reggel oda vittem át, míg el nem vitték a napközibe, de a napközibe is csak egy héten egyszer hajlandó elmenni, ha kijönnek érte Mezőkövesdről. Hát ennyi segítségünk van. Ennyi, sajnos nincs több segítségünk. Most már kihalt a környezetünk. És a lányom még Budapesten laknak, nekik is van 3 gyermek, 3 unokám van, és hát ők se akkor jönnek haza, amikor éppen akarnak, amikor tudnak.
2: Akkor tulajdonképpen elmondható, hogy nagy részt önre hárul, szinte hát minden.
1: Hát 99%-ban igen. Igen, érem hárul.
2: És ön mikor és hogyan tud töltődni ennyi minden mellett?
1: Hát nem sokat. Nagyon keveset tudok elmenni otthonról, mert állandó felügyeletre szorul, ugye éjjel-nappal. Hát ez most ide eljöttem, de van, amikor hónapokig nem tudok elmenni sehová. Amikor a gyermekeim hazajönnek, az unokáim, nekem az a töltődés. Vagy nyáron el szoktunk menni, most már kétszer voltunk Berekfürdőn, most ez az év lesz a harmadik, egy nyári táborba, és akkor az ott a többi szülővel beszélgetni, és oda nagyon vágyik a gyermek is. Igaz, hogy nem nagyon mozog, nem mindig jön ki még a fürdőben sem, de az, hogy ő ott lehet, meg a többivel lehet, meg akiket régebből ismert, az nagyon várja.
2: Mint Jármai Ágota, a Mások Másképpen Alapítvány vezetője rádiónknak az eseményen elmondta, az evészavar, a depresszió, az agresszió, illetve a családi krízis helyzetek is helyet kaptak a konferencia programjában.
3: Ez a konferencia egy mentálhigiénés témát boncolgat, kifejezetten sérült gyermeket nevelő családokat szólítottunk meg vele. A program a Belügyminisztérium és a Slakta Margit Nemzeti és Szociálpolitikai Intézet szülősegítő programjának a támogatásával tud megvalósulni, illetve a Miskolci Önkormányzat a terem használatával segíti ezt a rendezvényt. Nagyon sok szakember is összejött, szociális és egészségügyi szektorból, és nagyon örülök, hogy már az első részben egy közösségi álmodozásban, amit a dr. Pálmai Zsolt Ágoston helyi pszichiáter vezetett, nagyon sok olyan probléma előjött, amit már mi is tapasztaltunk, és hogy megnyíltak a szülők, elmerték mondani, kezd kicsit így bemelegedni a téma, és még most jönnek a szakmai előadások. Most készül föl Szögedi Dalma, helyi klinikai szakpszichológus, és megérkezett már dr. Turi Ferenc tanár úr is, és tovább fogjuk egészen a legnehezebb témákig, a depresszió és evészavar témáig közösen megvitatni ezeket a nehéz kérdéseket.
2: Itt ez a konferencia szülőknek is nagy mértékben szól, sőt, talán mondhatjuk azt, hogy ők az egyik főszereplők, akik ugye sérült gyermeket gondoznak, sérült gyermeket ápolnak, a mindennapjaiknak része, tulajdonképpen az itt felmerülő összes téma. Ők hogyan tudnak ebbe kapcsolódni? Interaktív maga ez a konferencia? Tehát ők is kérdezhetnek majd, vagy beszélgethetnek?
3: Hát igen, már ez az első rész is egy ilyen jellegű volt, és most az előadásokat követően is lesz majd egy ilyen blokk, illetve a záró rész az pedig kifejezetten egy interaktív beszélgetés.
2: Honnan érkeztek szülők, mit tudnak erről?
3: Hát vannak Miskolc környéki településről érkező szülők is, de elsődlegesen Miskolcról, és épp azt hallhattuk az első körben, hogy milyen nehéz volt annak a szülőnek bejönni egy kis településről, aki ezt el is mondta, hogy mennyi nehézség volt neki amögött, hogy ide eljutott, és hogy mennyire el akart jönni, mert hogy nagyon fontosnak tartja ezt a témát, nagyon örült neki, hogy lehet ezekről a kérdésekről valahol beszélni, és mi is reméljük, hogy így valamit tudunk adni a résztvevőknek.
2: Szögedi Dalma, a Borsodabói Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház Semmelweis Tagkórházának klinikai szakpszichológusa, családterapeuta az érzelemszabályozásról, a családban előforduló érzelmi krízis helyzetekről tartott előadást. Itt a szakmai konferencián az ön előadásának a témája az érzelemszabályozás és érzelmi krízis helyzetek a családban. Én azt gondolom, hogy ez tulajdonképpen minden családban előfordul, minden családban a hétköznapok része. Miért fontos erről mégis beszélni?
4: Hát pontosan emiatt, mert hogy ez mindenkit érint, érinti a gyermeket, érinti a szülőt, és ezáltal érinti a szülő-gyermek kapcsolatot, és érinti a szülőknek az egymással való kapcsolatát is. És hiába egy olyan dologról van szó, amit így a mindennapokban csinálunk, azt gondolom, hogy bármelyikünk tud mondani olyan helyzeteket, akár a mindennapokból, hogy és nem sikerül jól megoldani, ami egyébként nem is cél, tehát hogy azt hiszem, hogy az önmagában nem is feltétlenül egy elvárás, hogy jól oldjunk meg minden helyzetet, hanem inkább az aktuális állapotunkhoz, terheltségünkhöz mérten elég jól, vagy optimálisan. És hogyha tudunk ebben erre törekedni, vagy tudunk ebben igyekezni, akkor az már egy okés dolog tud lenni.
2: Ezek az érzelmi krízisek, illetve az érzelmeinkkel való foglalkozás, az utóbbi évek, évtizedek sajátosságai, mert nekem, mintha valahogy úgy rém lenne, hogy mondjuk egy 2-3 évtizeddel ezelőtt ezek kevésbé kerültek volna fókuszba, amikor mondjuk a családról vagy a gyermeknevelésről beszéltünk.
4: Hát, és ez egy probléma is volt egyébként, szóval mondjuk én is, ha rá gondolok a szüleimre, vagy arra, hogy én is hogy nevelkedtem gyerekként, akkor lehet, hogy sokkal, nem tudom én, könnyebben tudtam volna a saját nehéz érzéseimet megélni, hogyha gyakrabban mondják, hogy amit érzek, az okés. Én egyébként egy teljes családban növekedtem meg szeretőszülői háttérrel, és még így is érzem azt, hogy jaj, de jó lett volna, hogyha ebben egy picit többet, mást vagy jobbat lehetett volna kapni. Bár elképzelhető, hogy a lányom ugyanezt mondaná, hogy jó lett volna többet másként, és nem tudom mit kapni, pedig mondjuk én azt hiszem, hogy én vagy mi erre eléggé törekedtünk, de hogy ebben lehet, hogy így az elegendő is, hát abban az értelemben egy kicsit kevés, hogy nem baj, hogyha ezzel foglalkozunk, és hogy próbálunk arra valamilyen szempontból hangsúlyt helyezni, hogy azok, amik élmények vannak bennünk, azok normálisak, egészségesek, rendben vannak. Én rendkívül sokat foglalkozom gyerekekkel és kamaszokkal a munkám során, és hogy igen, annak van egy nehézsége, amikor jön a szülő, és azt mondja, hogy hát az a probléma, hogy az ő gyerekének, nem tudom, mondjuk hangulatingadozása van. És akkor kiderül, hogy ez tulajdonképpen csak annyi, hogy néha sírva szokott fakadni, amikor olyan dolog történik, ami neki szomorú, máskor meg egyébként jó kedve van. Vagy jön egy szülő, és azt mondja, hogy hát az a legnagyobb probléma, hogy a gyereknek dükkitörései vannak. És kiderül, hogy ez azt jelenti, hogy előfordul, hogy amikor kamaszként mérges, akkor köszönés nélkül feláll az asztaltól. És hát ez nem dükkitörés lesz, ez egy érzelemkinyilvánítás. Lehet, hogy abban a családban mondjuk ez nem szokás, és akkor ezáltal mondjuk mégiscsak a szülő megéli azt, hogy nem tudja a gyermekét érteni vagy kontrollálni, de hogy nem jól van megnevezve az érzés, szóval, hogy ezeknek van egy olyan része, ami teljesen rendben van, hogyha engem megbántanak, vagy megsebeznek, akkor szomorú leszek, sírni fogok, lehet, hogy haragudni fogok a másikra. Néha szoktam viccesen azt mondani, hogy hát lehet, hogy még olyan gondolatom is lesz, hogy nem tudom én, jó lenne egy téglát bedobni az ablakán, de hát nem fogom megtenni. Tehát ez lesz az érzelemszabályozás, hogy sok mindent szabad gondolni, sok mindent lehet érezni, előfordulhat, hogy ezek az érzések nagyon intenzívek, de hát nem fogom megtenni. Ha nem, belül lesz valamilyen módon csillapítom. Kimondom, elmondom, megjelölöm, nem tudom, mondjuk egy ilyen dühös helyzetben lehet, hogy egy kicsit így nyugtatom is magamat, lehet, hogy behívok ide másokat, felhívok egy barátnőt, egy házastársat, elmondom neki, és akkor egyszer csak az ember eljut oda, hogy már nem akar ilyet csinálni, már gondolatban sem, hanem csak az van, hogy nagyon haragszom rá. Tehát lecsillapítódik az érzés. És akkor látjuk, hogy valakinek ehhez, valaki fel se bosszantja magát ennyire, tehát innen indulunk ki, de ha mondjuk valaki felbosszantja magát ennyire, akkor lehet, hogy 3 perc alatt nyugszik meg, lehet, hogy 23 perc alatt, az is lehet, hogy valakinek 2 napra van szüksége. De azt gondoljuk, hogy talán amikor már 2 hétre, vagy 2 hónapra, vagy 2 évre, az már nem annyira optimális. Tehát, hogy ezért fontos, hogy erről beszéljünk szerintem. Ezek a szülők úgy segítséget kaphatnak, hogy egyszerűen csak jön valaki, és már az maga segítség, hogy el tud menni egyedül a boltba, vagy az maga segítség, hogy úgy tud kimenni a kertbe, hogy nem kell mondjuk 3 percenként beszaladni, hogy mit tudom én, a gyermekkel minden rendben vagy-e, vagy már akár a felnőttel minden rendben van-e, hiszen a gyerekek szerencsére felnőnek. Szóval, hogy ez egy 0-24-es készenlétet jelent, és ilyenkor azt gondolom, hogy, és talán ezt mondtam is az előadásban, hogy ezek olyan megoldások lesznek, amik valójában nem is megoldások, mert nem tudunk más tenni, mint mondjuk kilépni a helyzetből. Kimegyek és sírok egyet, kimegyek és nem tudom, én veszek egy nagy levegőt, de hogy egészséges esetekben is ezt csináljuk, csak alapesetben ritkábban, és akkor, amikor egy 0-24-es jelenlét van, akkor ez így intenzitásában is, meg gyakoriságában is így meg növekszik. Azt hiszem, hogy ez nem volt teljesen válasz a kérdésre, de hogy azt hiszem, hogy nem is tudok jobbat vagy mást válaszolni, mert hogy ez egy állandó jelenlét, ami rendkívül megterhelő.
0: A sérült gyermeket nevelő családok lelki egészségéért rendezett konferenciát a Mások Másképpen Alapítvány Miskolcon. A rendezvényre nem csak a szakma képviselőit vagy az ezen a területen dolgozókat várták, hanem kifejezetten hívták a sérült gyermeket nevelő szülőket, nevelőszülőket, önkénteseket és családtagokat is. Huszár Kata felvételét hallották.

0: Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Stresszes világban élünk, ezt ma már nem csak a felnőttek érzik így. Egyre több fiatal, sőt kisiskolás küzd szorongással, bizonytalansággal. De kihez fordulhat egy kamasz, ha nem mer, vagy nem tud a szüleivel ezekről beszélni? Sütő Dávid Pelé kérdéseire Pető Dorina pszichológus, a Mély Levegő projekt társalapítója válaszolt.
2: Miért fontos, hogy szakemberek, akár például pszichológusok foglalkozzanak a mostani fiatalok lelki, illetve szellemi, mentális egészségével?
3: Azt vizsgálnám meg, hogy mi a többi alternatíva. Azt gondolom, hogy nem csak egy szakember tud az ember mentális egészségével foglalkozni, erre ott van a család is, a barátok is, egy megtartó közösség is, mint akár az MCC-nek a hálózata is befolyásolhatja az ember mentális egészségét olyan szempontból, hogy támogatást, útmutatást, ad. Viszont, hogyha olyan más alternatívákról beszélünk, mint mondjuk a nem hiteles források, amikre az ember támaszkodni tud az online térben, akkor sokkal inkább javaslom azt, hogy a szakszerű információkat keressen, és erre egy jó út, hogyha pszichológus, pszichiáter vagy szociális segítő szakemberhez fordul. Azt gondolom, hogy a felsorolt opciók kiegészítik egymást, a hiteltelen tájékoztatásokat pedig érdemes elkerülni.
2: Mi a tapasztalat a mai fiatalok, milyen problémákkal küzdenek, milyen társadalmi változások mennek végbe, amihez ilyen segítség szükséges?
3: Azt gondolom, hogy egyrészt különleges helyzetben vannak a mai fiatalok, másrészt pedig nem. A fiatalkornak megvannak a saját maga nehézségei, amit minden generáció átél. Keresjük az utunkat, hogy kik vagyunk mi, milyen karrier mellett köteleződünk el, részt veszünk a baráti civakodásokban, keresjük magunk mellé a megfelelő partnert, ez nem specifikus a mai fiatalság tekintetében. Ami viszont az, hogy egy olyan korban élünk, ahol rengeteg információ, rengeteg lehetőség van előttünk, sokkal kevésbé kiszámítható, hogy merre fog alakulni az életünk, hol leszünk 10 év múlva. Még régebben ezt talán kicsit könnyebb volt előre látni, hogyha elvégzem ezt a szakot, akkor ilyen pozícióban, ilyen szakmában fogok dolgozni. Vannak konkrét kutatási adatok arra vonatkozóan, hogy mennyivel többször vált egy mai fiatal munkahelyet például 50 évvel ezelőtthöz képest, és ez a száma sokszorosa. Arra szeretnék csak rámutatni ezzel, hogy sokkal kiszámíthatatlanabb a mai világban fiatalnak lenni, több a bizonytalanság, és több az opció is. Természetesen jó, ha sok opció között válogathatunk, viszont ez is tud kelteni egyfajta szorongást, hogy az ember jól dönte, ami megbénító erővel tud bírni, főleg egy olyan fiatalra, aki még talán kevés biztos pontot tud magával és a jövőjével kapcsolatban. Szóval azt gondolom, hogy mindenképp érdemes ott állnunk a fiatal generáció mellett, mert olyan nehézségeket is tapasztalnak, amiket a korábbi generációk még kevésbé éltek át.
2: A szakembereken túl kik tudják még segíteni, kik azok a támaszok, akik segíthetik?
3: Ezt két oldalról közelíteném meg. Egyrészt az egyén szempontjából nyilvánvalóan a környezete tud leginkább hatással lenni rá. A barátai, illetve azok, akik nem feltétlenül a barátai, de befolyásolják azt, hogy hogyan érzi magát a mindennapokban. Ilyenek lehetnek a munkatársak, iskolatársak, és hogyha ezekben a közegekben egy olyan attitűd uralkodik, hogy mondjuk a problémáinkról beszélni a gyengeség jele, vagy hogyha meghalljuk, hogy valaki pszichológushoz fordult, akkor rögtön egy olyan komment követi, hogy ő mondjuk őrült, vagy hogy milyen szörnyű baja lehet, hogyha erre vetemedett. Szóval egyrészt a környezet, a közvetlen környezet tud hatással lenni arra, hogy az ember ezekkel a problémákkal inkább úgy küzdjön meg, hogy közben nem szégyenkezik és támogatást tapasztal. Másik kérdés, hogy társadalmi szempontból mit tehetünk, hiszen ez a tabusítás és megbélyegzés, ez egy társadalmi probléma, ami ugyanoda vezet vissza, hogy egyénenként kell olyan attitűdöt mutatnunk egymás felé, ami lehetővé teszi egymás támogatását, de egy társadalmi kérdés, úgyhogy teljesen máshogy kell megközelíteni, hogy társadalmi hatást érjünk el, de azt javaslom, hogy a saját kis egyéni környezetünkben tegyük meg ezeket az első lépéseket, mert mentális betegségekkel küzdeni például az egy megterhelő helyzet, és nem segít az embernek, hogyha elutasítást, illetve megszégyenítést tapasztal. Tehát azt gondolom, hogy a legkevesebb, amit tehetünk, hogy ezt nem mutatjuk a nehézségekkel küzdő társaink felé.
2: Önök egy projekttel segítenek a mentális betegséggel küzdőknek, méghozzá a mély levegő projekttel. Hogyan alakult ki a projekt, illetve hogyan épült fel köré a csapat? Egy kicsit emlékezzünk meg a kezdetekről.
3: Ez egy hosszú folyamat volt, természetesen. Az elején még egy nagyon kis csapat indult, akkor még pszichológia szakos egyetemi hallgatók voltunk. Azóta már a legtöbben végeztünk, és okleveles pszichológusok vagyunk, és azóta pszichológus hallgatóknak és nem pszichológus hallgatóknak biztosítunk gyakorlatszerzési lehetőséget, tehát mostanra már közel 40 fő van a csapatunkban, velük együtt dolgozunk, ők segítenek a tartalomgyártásban, a grafikai megvalósításban, úgyhogy egy viszonylag nagy közösség most már a mély levegő projekt, nem gondolom, hogy négyen vagyunk a mély levegő projekt. Ez egy mozgalom, és olyan embereket fog össze, akik szeretnének részt venni abban, hogy a mentális betegségekről beszéljünk, és hogy hozzájáruljunk egy mentálisan egészségesebb társadalomhoz. Ezen kívül még sokan szeretnének csatlakozni, de sajnos nem tudunk több embert koordinálni, de hogy érezhető egy nagyobb nyitottság, hogy az emberek szeretnének ezzel foglalkozni, és szeretnének a része lenni.
2: Milyen céllal indult el, illetve milyen célt tűzött ki maga elé a projekt?
3: Ugye a COVID elején indultunk, akkoriban azon gondolkoztunk, hogy mi pszichológus hallgatók a kompetencia határainkon belül mit tehetünk a társadalomért. Ez ugye akkoriban volt, hogy sok ember felajánlotta a szolgálatát a társadalomnak, hogy tudnak a nehéz helyzetben lévő embereken segíteni. Pszichológia szakos hallgatóként mi nem tudtuk azt mondani, hogy akkor jöhetnek hozzánk segítő beszélgetésre, mert ez nem volt a kompetenciánkon belül. Azt viszont tudtuk mondani, hogy 4-5 év pszichológia szak mögöttünk van, tehát valamennyi tudásunk van, elméleti tudásunk természetesen, és ezt szerettük volna átadni azoknak az embereknek, akiket ez érdekel, mert éreztünk egy rést, egy űrt ezzel kapcsolatban, hogy nagyon sok embert érdekel a pszichológia, nagyon sok embernek hasznos lenne tudni ezeket az ismereteket, viszont nem igazán tudják az emberek, hogy honnan szerezhetnének hiteles forrásokat. Persze vannak szakkönyvek, vannak szakcikkek, meg vannak cikkek az interneten, de hogy honnan tudják, hogy mi az, ami egyrészt hiteles, ami hiteles, az meg nagyon sokszor nehezen befogadható. Tehát teli van szakszavakkal, amiket nem ért az ember, hogyha nem tanult pszichológiát. És ezt szerettük volna megkönnyíteni, hogy úgy biztosítunk hiteles ismereteket, hogy az is megértse, aki életében egy pszichológia tárgyat sem csinált meg. Hogy közben mindenki számára érthető legyen, annak is, aki életében nem tanult még előtte pszichológiát, nincs semmilyen előképzettsége. És azt gondolom, hogy ez a sikerünknek, ha lehet így mondani, az egyik titka, hogy összefogtuk ezt a kettőt. Szakmai hitelesség, megbízhatóság, de közben, amikor tartalmainkon dolgozunk, az jár a fejünkben, hogy hogyan magyaráznánk el ezt a kisöcsénknek, hogy még ő is értse. Mert ez szerintem egy külön képesség, hogy nagyon összetett, komplex dolgokat úgy elmondjunk, hogy nagyon lecsupaszítjuk az információt, és ne kelljen 10 percet ülni egy mondat felett, hogy ez mégis mit jelent.
2: Hogy érik el a fiatalokat, illetve milyen módon tudják segíteni a projekt által a fiatalokat?
3: Alapvetően jelen vagyunk Instagramon, Facebookon, YouTube-on, TikTokon. Kiadtunk 2 könyvet, tehát az online világból kilépve ezeken a platformokon is el lehet érni a tartalmainkat. Középiskolákba jártunk interaktív tréningeket tartani a fiataloknak, ezt szeretnénk még folytatni a jövőben is, tehát több platformon érjük el őket. Azt fontos látni, hogy nekünk az elsődleges profilunk az ismeretterjesztés. Tehát ki lehetne bővíteni ezt a folyamatot, hogy mondjuk konkrét tanácsadást is biztosítunk, vagy mondjuk egy rendelőintézetet felhúzunk-e mögé, de azt gondoljuk, hogy mi a tájékoztatást tűztük ki célul, tehát ismereteket adunk át, sajnos egyéni támogatást nem tudunk vállalni, arról tudunk tartalmakat készíteni, hogy hova érdemes fordulni, mi fog történni, hogyha az ember bekerül mondjuk az ellátórendszerbe, vagy magánban keres fel egy pszichológust, de az információ átadás a mi víziónk és elsődleges célunk.
1: Stresszes világban élünk, ezt ma már nem csak a felnőttek érzik így. Egyre több fiatal, sőt kisiskolás küzd szorongással, bizonytalansággal. De kihez fordulhat egy kamasz, ha nem mer, vagy nem tud a szüleivel ezekről beszélni? Sütő Dávid Pelé kérdéseire Pető Dorina pszichológus, a Mély Levegő projekt társalapítója válaszolt.
0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: A nyári túrázás során sem szabad felváról venni a felkészülést, hívja fel a figyelmet Makár Richárd, a Borsoda-Bauzemplén Vármegyei Természetjáró Szövetség egyik túravezetője. Fontos előre megtervezni az útvonalat, és lehetőleg olyan szakaszt választani, ahol természetes vízvételi lehetőség van. Ha erre nincs mód, akkor megfelelő mennyiségű ivóvízről mindenképpen gondoskodni kell. Az időjárás előrejelzést is mindig érdemes figyelni indulás előtt, így könnyebben eldönthetjük, hogy naptejet vagy inkább esőkabátot tegyünk a hátizsákba. A szakemberrel Sütő Dávid Pelé beszélgetett.
2: Miben különbözik egy nyári túrázás tavaszitól vagy a télitől? Hogyan készüljünk fel nyáron egy kirándulásra, egy hosszabb túrázásra?
4: Igen, tehát ami a legfontosabb, hogy teljesen más az időjárás, így teljesen más az erdő is, és nekünk is így kell felkészülni ehhez. Több különböző irány van, amit figyelni kell. Én magam nem vagyok egy nagy melegkedvelő, tehát mindenképpen ilyen túráknál is azt szoktuk mondani, hogy hát olyan útvonalakat próbáljunk nézni, ami végig erdőbe halad, tehát ott legyünk a fák árnyékába. Nagyon jó, hogyha még pluszban még valami meredek, mély völgybe vagyunk, tehát az is jó, és amellett is, hogyha még vannak ilyen vizes részek is, mert ezek mind hűtik az erdőt, és nekünk komfortosabb lesz a túrázás. Emellett nagyon fontos az, hogy ha lehetséges, akkor legyen forrás is útközben, hiszen természetesen magunkkal tudunk vinni vizet, és ez rögtön egy plusz felhívás, hogy nyáron azért jóval többet kell vinni magunkkal, mint egy tavaszi, illetve egy őszi túrán, tehát sok folyadékkel, és vizet mondtam mindenképpen, mert mi elég sok gyerektábort szervezünk, és ott is a szülőknek is mondjuk, hogy ne üdítők legyenek, ne különböző cukros italok, hanem a víz, ami ontja a szomjat ilyen esetben is. Tehát ez az első lépés, amiben más, és hát a második, amit, hogyha kimegyünk az erdőbe és megtapasztalunk, az, hogy ilyenkor azért rengeteg a bogár. Itt érthető a szúnyog, de vannak kullancsok, illetve ezek az úgymond kullancslegyek, amik elég zavaróak lehetnek ebbe a környezetbe. Hát ennek ki mi a tudója, hogy mit szeret, mert hát vannak ilyen különböző szerek, amiket magunkra lehet fújni, aztán az vagy elriasztja, vagy mi magunk riadunk el a szaktól, de tehát mindenképpen valami ilyesmit érdemes használni. Én magam még ajánlani szoktam azt, hogy hosszú nadrágban is van olyan, ami jó anyag, vékony anyag, és akkor inkább hosszú nadrágot vegyünk fel, hogy legalább ott a lábunknál is a kullancse fér be, a szúnyogok se csípnek meg annyira, illetve hát a cipőnél ugyanúgy nyáron is zárt cipő, tehát nem annyira ajánlom a szandálas túrázást ezeken a helyeken, ami minket körülvesz, tehát itt a Bükki környezetben. És hát mindenképpen az öltözékünknél, tehát mondtam, hogy azért fedett helyen legyünk, de mármint fákkal fedett helyen, de azért a sapka az elkerülhetetlen itt az erdőbe és a túrázás során, és a naptej is. Tehát azért fontos az, hogy kimegyünk egy-egy rétre vagy valahova, akkor azért itt is ugyanúgy erősen süt a nap, mint bent a városban, tehát ezek mind-mind fontosak a nyári túrázás kellékeinél.
2: Még esetleg a hátizsákba mit pakoljunk, mi az, amit érdemes magunkkal vinni?
4: Hát igen, az alapfelszerelés az nem változik ilyenkor sem, tehát hogy aki még a papír alapú térképekkel túrázik, az nyáron is ugyanaz, mint máskor, illetve már ezzel a legtöbben telefonon, tehát online, offline térképeken túráznak és tájékozódnak. Ezek természetesen ugyanúgy kellenek. Mondtam, tehát ezt említettem már, hogy azt nézzük ki, hogy az útvonalon azért legyenek források, annál meg azért érdemes előre otthon kutakodni, hogy azok működő források-e abban az időszakban. Azért itt a bükkben is nagyon sok olyan van, amit tudjuk, hogy egész évben működik, de vannak, amiben nem biztosan van, mert nem csak az ivóvíz miatt, hanem egy kis frissítésre, lehűlésre is jó az a forrásvíz, tehát ilyenkor mindenképp érdemes az útvonalba ezt beleiktatni. Hát a hátizsákban mit rakjunk? Én azt gondolom, hogy mert nyár van, meleg van, tehát ilyenkor azok a szendvicsek, amiket egyébként ősszel-tavasszal viszünk, azok nem biztos, hogy a megfelelőek, hiszen ezek könnyebben megromlanak már ilyenkor a nagy melegben, meg mi magunk is nem igényeljük szerintem ezeket az ételeket. Én mindenképpen a gyümölcsöt szoktam ajánlani, ennél esetleg jó az, hogyha már otthon felvágjuk és úgy visszük, és akkor nem törik a hátizsákban, és hát ilyen műzli szeleteket, tehát ami kisebb hely is a hátizsákunkban, de energiaként az jó, hogy szolgál. De mondom, a legfontosabb ilyenkor a folyadék.
2: Ha már megterveztük a túraútvonalat, esetleg a különböző helyi szervezeteknél, akár Természetjáró Szövetségnél, erdészetnél, vadászoknál érdemes-e tájékozódni, akár arról, hogy mondjuk a túraútvonal le van zárva, a vadászat van-e, érdemes-e előtte megtennünk?
4: Nyári időszakban ez nem jellemző, tehát ilyenkor azért általában mehetünk az erdőben mindenhova. Persze mindenképp érdemes utána nézni ilyeneknek, de ez annyira nem jellemző, és hát, hogy most beszéltünk itt a helyi dolgokról, itt arra azért kitérnék, hogy a túrázóknál is ilyenkor nyár van, tehát ugyanúgy nyár van, és nyaralunk is, tehát nem csak ide helybe a bükkbe indulunk el túrázni, hanem a közeli magasabb hegységekbe is, mert gondoljuk azt sokan, hogy azért ott hűvösebb van, mert hát azért ez megvan, ezt tanultuk annak idején, hogy mennyivel magasabban vagyunk, akkor hány fokkal van ott hűvösebb. Igen, tehát hűvösebb van egy magas hegységbe is, de azért ott is ér minket a nap, tehát ott is benne van az, hogy lehet, hogy itt a városban 35 fok van, de ott is még mindig 30, tehát annyival ott nincsen hűvösebb, illetve hát, hogyha most itt a Tátrára gondolok, ott annak is a magasabb részeinél ott már törpefenyvesek vannak, vagy már az sem, tehát a sziklás részeken, tehát ott szintén olyan helyen vagyunk, ami kitett, tehát ott nagyon kell figyelni erre a nap elleni védekezésre.
2: Ha már így említettük a külföldi vagy közeli szomszéd hegyeket, hegységeket, és elmegyünk oda kirándulni, ha valaki mondjuk tavasszal kevesebbet kirándult, ezekre fizikálisan hogyan érdemes felkészülni, hogyan válasszuk meg az útvonalakat?
4: Igen, ilyenkor nyáron úgymond olyan szempontból egyszerűbb a történet, hogy rajtunk sincs annyi ruha, azt se kell cipelni, mert hát egy hosszú túra során azért egy téli túrán a nehéz felszerelésbe nehezebb menni, meg ahogy mondtam, hogy a zsákunkban is azért lehet, hogy élelemből kevesebb van, bár vízből több van, de oda is megyünk. Amit a hernádáttörést, vagy tehát mondjuk a szlovák paradicsom túráit illeti, én azt gondolom, hogy ott mind olyan túrák vannak, amik azért teljesíthetők. Ott nem is a kilométer számít szerintem, hanem az, hogy kinek milyen tériszonya van, tehát, hogy ott jobban arra kell figyelni, hogy ne rögtön a legnagyobb és leghosszabb szurdokba induljunk el. Tehát kell egy kis felkészülés erre, mert az ember itt nem tudhatja, hogy ehhez hogy fog viszonyulni, hiszen nálunk nincsenek, tehát itt a bükkben nincsenek olyan részek, ahol létrákon megyünk, vagy ahol a hernád fölött megyünk, ilyen különböző rácsokon, hidakon, tehát erre úgymond felkészülni nehéz.
2: És említettük az egyéni hosszú túrákat, viszont családoknak, akár kisgyermekes családoknak mit tud ajánlani, mondjuk itt nem messze Miskolc környékén, ha esetleg a bükkbe valahova szeretnének kimenni, és nyáron kirándulni, hova érdemes elindulni?
4: Hát így, hogy hova, ezt így nehéz elmondani, hanem inkább az, hogy kilométerbe mennyi. Mert azért a meleg az az erőnlétünket is nehezíti. Tehát a melegben nem biztos, hogy az ember akar annyit menni, mint nyugodtan így tavasszal és ősszel megy. Inkább azt tudom mondani, hogy lehet, hogy tavasszal elmegyünk egy ilyen 16-18 kilométert, akkor lehet, hogy nyáron most csak ennél kevesebbet, tehát egy ilyen 12-14 kilométert menjünk. Az a lényeg, hogy az útközben legyen valami látványos, tehát legyen mit nézni, és ne a kilométerekbe mérjük ilyenkor nyáron azt, hogy most én ennyit túráztam, meg ennyit mentem, mert lehet menni, csak azért a szervezetnek az nem olyan jó, és utána nem jó élménnyel mennek a gyerekek is haza, tehát én ilyenkor azt szoktam mondani, hogy ez a 10-12 kilométer is nyugodtan elég egy napra túrának, aztán maximum utána még lehet, hogy egy strand belefér.
1: A nyári túrázás során sem szabad felváról venni a felkészülést, hívja fel a figyelmet Makár Richárd, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Természetjáró Szövetség egyik túravezetője. Fontos előre megtervezni az útvonalat, és lehetőleg olyan szakaszt választani, ahol természetes vízvételi lehetőség van. Ha erre nincs mód, akkor megfelelő mennyiségű ivóvízről mindenképpen gondoskodni kell. Az időjárás előrejelzést is mindig érdemes figyelni indulás előtt, így könnyebben eldönthetjük, hogy naptejet vagy inkább esőkabátot tegyünk a hátizsákba. A szakemberrel Sütő Dávid Pelé beszélgetett.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Ennyi fért mai műsorunkba. Riportjainkat, interjúinkat meghallgathatják az europaradio.hu oldalon, ahol további hasznos információkat találnak. Maradjanak velünk a továbbiakban is, hamarosan jönnek a hírek, de előtte még napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Én munkatársaim nevében is megköszönöm a figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Kojsza Pétert hallották. További kellemes rádiózást kívánok. Viszont hallásra!
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
5: Isten igéjét Máté evangéliuma 28. fejezetének 20. verséből hallgassuk meg. Én veletek vagyok minden napon. Mindig érdekel, de soha nem néztem utána, hogy ki találta ki az egyházi év fogalmát. Először konfirmandus koromban találkoztam vele. Kicsit elgondolkoztam rajta, de csak annyi ideig, ameddig egy 13 éves kamasz kíváncsisága tart. Nem mertem rákérdezni, mert hát ha én vagyok az egyetlen, aki nem tudja. Miért tart az egyházi év adventtől júniusig, a pünkösd után ünnepelt Szent Háromság vasárnapig? 10 évvel később, amikor már teológiai tanárok oktattak minket az egyházi év beosztásáról, még jobban elbátortalanodtam. Református gimnáziumban érettségizett évfolyamtársak, lelkész gyerekek ültek körülöttem. Csak nem égetem magam azzal, hogy megkérdezem, mit csinálunk júniustól adventig, amikor nincs egyházi év. Van új kenyér ünnepe, van újbor ünnepe és reformáció napja, de ezek, vésték belénk, nem az egyházi év részei. Én önhatalmulag úgy döntöttem, hogy magam számára ledöntöm az egyházi év korlátait. Számomra az egyházban megélt év 365, 4 évenként 366 napig tart. Számomra így értelmezhető az egyházi év. Én veletek vagyok minden napon. Tartsuk meg szépen Szent Háromság Urunkhoz méltó tisztességgel az egyházi év emberek által kijelölt ünnepeit. De imádkozzunk azért, hogy előttük is, utánuk is, nap mint nap átjárjon bennünket minden egyes ünnep erősítő, békességet adó evangéliuma. Mert nem feledhetjük Jézus szerető intését. Én veletek vagyok minden napon. A mai igemagyarázat a Szeged Honvéd téri gyülekezetben szolgáló dr. Kereskényi Sándor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió információs magazinját

Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Megfeszített tempóban zajlik a Duna alacsony vízállása miatt szükséges fenékküszöb megemelése Dunaszent Benedek közelében az MVM Paksi atomerőmű hűtővíz ellátásának biztosítására. Magyar Péter csütörtöki tájékoztatása szerint a jobb parton az utak kialakítása folyik és elkezdődött a kövek beépítése, míg a bal parton a honvédség végzi a felvonulási terület kialakítását. Első körben 35 ezer, majd 110 ezer tonna követ építenek be. A politikus megjegyezte, hogy a Paksi atomerőmű két turbinája üzembiztosan termel, miközben egy romániai atomerőművet teljesen le kellett állítani. Felmérik a gyermekvédelmi rendszer jelzési és bejelentési csatornáit, miután egyeztetés kezdődött szakmai szervezetekkel, közölte Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter csütörtökön. Feltérképezték, hogyan működnek ma a csatornák, kik és milyen problémákkal fordulnak hozzájuk, miként járja be az információ az utat, és hol akadhat el egy ügy. Az egyeztetésen többek között az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat, az áldozat segítő központok és a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány is részt vett. A monitoring célja nem egy újabb központi felület létrehozása, hanem a jelenlegi rendszer feltérképezése, a működő szolgáltatások megerősítése és a bizalom növelése. A miniszter kiemelte, kulcsfontosságú a meglévő lehetőségek olyan összekapcsolása, hogy a segítségkérők biztosak lehessenek abban, jelzésük nem vész el a rendszerben. Cine Ágnes alkotmánybírót választotta meg szeptember 1-től a testület elnök helyettesévé az Alkotmánybíróság teljes ülése. A jogász az Eötvös Loránd Tudomány Egyetem állam- és jogtudományi karán végzett 1981-ben. Pályafutása során dolgozott bíróként a Pesti Központi Kerületi Bíróságon és a Buda környéki bíróságon is. Utóbbinak 1994-től az elnöke lett. Ezt követően a Pest megyei bíróság, majd 2003-tól a fővárosi ítélőtábla büntető kollégiumának vezetői posztját töltötte be. Az országgyűlés 2014. szeptemberében választotta meg az alkotmánybíróság tagjává. Tovább csökkent az építőipar teljesítménye júniusban a Központi Statisztikai Hivatal jelentése szerint. A termelés volumene a munkanap tényezővel kiigazítva 5%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, az előző hónaphoz mérve pedig 3,9%-kal csökkent. Az ágazatok közül az épületek építése 22,1%-kal zuhant, miközben az egyéb építmények építése valamivel több mint 28%-kal bővült, az út- és vasútépítés megugrásának köszönhetően. A júniusban megkötött új szerződések volumene jelentősen, majdnem 42%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. Az első fél évben az építőipari termelés összesen 0,7%-kal volt alacsonyabb az előző év azonos időszakájától. Építőipari ágazatonként a drágulás mértéke 4,5–5,8% között alakult az év azonos időszakához mértem. Megjelent az afrikai sertéspest is vírus Baranya vármegye két házi sertés állományában a Nébih vizsgálata szerint. A fertőzést a drávafoki 34 egyet számos gazdaságban, valamint az okorági 19 mangalicából álló állományban mutatták ki. A hatóság haladéktalanul elrendelte a gazdaságok lezárását, az állományok felszámolását, valamint védő és megfigyelési körzetek kijelölését. Bár a vírus emberre nem veszélyes, a sertés ágazatban súlyos gazdasági károkat okozhat. A Nébih fokozott járványvédelmi fegyelmet és a szabályok szigorú betartását kéri a tartóktól. A Future of Debrecen program keretében a Tócó környezetével és élővilágával ismerkedhettek meg a Józsai Református Közösségi Tábor fiataljai. A szabadtéri program során az Ökomenedzser interaktív előadásában mutatta be a tócó élővilágát és a levegő minőségre gyakorolt hatásait. A gyerekek közösen keresték a megoldásokat arra, hogyan tehetnek egyénileg a tisztább levegőért és a környezet védelméért.
0: Az időjárásról.
1: Visszatér a kánikula a hétvégére, a nagy részt felhőtlen száraz időben a legmelegebb órákban ismét 30 Celsius fok felett alakul a hőmérséklet. Pénteken felhőtlen lesz az ég, csapadék nem várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 32 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 7 és 20 fok között lesznek. Szombaton még melegebb, 30 és 35 fok jön, vasárnap pedig 37 fok körüli értékeket mérhetünk.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai műsorunkban az 1954-es labdarúgó világbajnokság döntőjének média reprezentációjával foglalkozunk. Hogyan fogadták az emberek azt, hogy akkor ezüstérmes lett a magyar labdarúgó válogatott? És miért vonultak ezrek az utcára Budapesten több napon keresztül? Tatai Dávid történész, kommunikációs szakember a vendégünk.
2: Voltak olyan skandálások is, hogy vesszen Puskás, meg vesszen Sebes, tehát főleg a játékosokra voltak nagyon dühösek az emberek, és ez a focialista forradalomként elhíresült esemény, ez 4 napig tartott, tehát 4 napig voltak ilyen spontán tüntetések, és a csúcspontja az másnap volt, július 5-én, akkor egy 8-10 ezer ember is összegyűlt.
1: Kedves hallgatóink, ha tehetik, tartsanak velünk!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Mai szemmel nézve egészen megdöbbentő, de 1954-ben hiába játszott VB döntőt a magyar labdarúgó válogatott, hiába nyertek ezüstérmet, az emberek csalódottak voltak. Pedig ha jobban belegondolunk, ilyen szép szereplése azóta sem volt a válogatottunknak. Gondoljunk csak bele abba, hogy évtizedek óta még a VB-re való kijutás sem sikerül a nemzeti csapatnak. A most mögöttünk lévő VB-t is úgy néztük végig, hogy nem szurkolhattunk a magyar csapatnak. 1954-ben emberek ezrei vonultak az utcára, villamosokat borítottak fel csalódottságukban. A történelem írók ezt nevezték el focialista forradalomként. Az 1954-es VB döntő média reprezentációjáról beszélgetünk a következő percekben Tatai Dávid történésszel, aki a közelmúltban vehette át kommunikációs diplomáját.

0: reprezentáció, hát annyi minden másról lehetne élni, miért pont ez érdekel téged?
1: Ennek két oka van elsősorban. Ugye az egyik az, hogy én már rendelkezem egy történelem alapdiplomával, és a sporthoz is nagyon közel állok, nagyon szeretem a focit, főleg nézni, és mindenképpen valami sportos témát szerettem volna választani, illetve volt egy oktató az egyetemen, aki tartott egy sport és média kurzust, ami nagyon megtetszett nekem, azt sikeresen el is végeztem. Akkor ennek kapcsán jött az, hogy ennél az oktatónál elvégeztem egy másik kurzust, a tudományos írás gyakorlatokat, és ezt választottam kutatási témának, és ezt vittem tovább szakdolgozatnak, úgyhogy időben egy kicsit nem volt egységes az elkészítési idő. Hát, ha jól emlékszem, negyedik fél évben volt ez a kurzus, és ugye a szakdolgozatot meg talán ott az utolsó fél évre hagytam.
0: Ez lehet, hogy már így nehéz kérdés, de amennyire vissza tudod idézni, te mit tudtál az 54-es világbajnoki döntőről azelőtt, hogy először kimondásra került az a mondat, hogy azon a kurzuson te ezzel a témával fogsz kutatási témaként foglalkozni. Volt bármi előismereted?
1: A végeredmény volt csak az előismeretem, meg maga az aranycsapat. Korábbi előzetes ismereteim nem voltak.
0: De érdekelt a dolog, mint...
1: Érdekelt, igen. Mert ugye a 6-3-at szokták még nagyon emlegetni, de én azzal nem nagyon akartam foglalkozni. Szerintem az egyik hallgató elvileg csinált egy olyan kutatást, ami a angol-magyar 0-4-et hasonlította össze a 6-3-mal.
0: Azt a 0-4-et, ami pár évvel ezelőtt volt egy Nemzetek Ligája a mérkőzésen.
1: Igen, igen.
0: És akkor ezzel azt akarod most mondani, hogy már ez a téma is úgymond foglalt volt? Tehát jobban, vagy már valaki foglalkozott
1: már,
0: ezzel,
1: már, igen,
0: lerágott
1: igen.
0: Csont volt, vagy jobban forgott, és akkor ez az 54-es döntő, ez,
1: igen, ez jobban érdekel.
0: Üres területnek tűnt, amit föl lehet dolgozni. Szerinted egyébként mi az oka annak, hogy az a 6-3 erősebben jelen van az emlékezetben, miközben a VB ezüstérem inkább egy kudarcként él a magyar foci szeretők emlékezetében, ami nyilván a maga módján egy kudarc, mert nem aranyérem, és erről beszéltünk majd a dolgozatodban írott, hogy micsoda felfokozott várakozás volt, meg hogy mennyi külföldi sajtó is azt gondolta, vagy azt predesztinált, hogy a magyar csapat fog győzni, de ennyi év távlatában már akár örülhetnénk is annak, hogy a VB második helyet értünk el, hát most ott se voltunk a VB-n.
1: Hát így 70 év távlatából igen. Ugye ez a legjobb eredményünk világbajnokságon, meg nem csak Magyarországon voltak elismertek a játékosaink, hanem a külföldön is. Hát gyakorlatilag a döntő után, amit az 54-es döntő után a külföldi sajtó egyöntetűen a magyar válogatottat méltatta.
0: Módszereket tudtál ahhoz használni, hogy felgöngyöld ennek a döntőnek a sajtó történetét, mennyire elérhetőek a korabeli médiatermékek, újságok gondolom leginkább, de más néztél-e, elérhetően, nem tudom, a rádióműsor a Magyar Rádió archívumából, ebből az időből, tévé még nem volt, ugye az 57-ben indul, tehát mit használtál, mihez fértél egyáltalán hozzá?
1: Többnyire korabeli sajtótermékeket használtam, de volt egyébként rádió műsor is, főleg ugye a két sportlapot használtam, a Népsportot és a Képesportot. A Képesport az pont 1954-ben indult újra, meg emellett használtam politikai, meg közéleti lapokat. Ugye szerencsére az egyetem biztosít hozzáférést az Arcanumhoz, és akkor az ilyen nagy adatbázis, akkor gyakorlatilag így hozzáférhettem ezekhez a cikkekhez. Én használtam még a Szabad Népet, az Estet, a Népszavát.
0: Kezdjük a sport résszel, utána társadalommal, politikával is foglalkozunk, de a sport sajtóból mit olvastál ki? Tehát a meccs előtti kép mondjuk mi volt, meg aztán a meccs után?
1: Hát a sportsajtóban, ugye főleg itt a Népsportnál, nagyon nagy várakozások előzték meg a döntőt. Ha jól emlékszem, még volt egy olyan is, hogy ezt a döntőt meg kell nyerni, meg ez egy határpont tulajdonképpen a magyar labdarúgás életében. Felfokozott várakozások voltak. Egyébként a pártállam az maga úgy készült, hogy a magyar válogatott nyerni fog, tehát ilyen nagy ünnepét is előre szerveztek, hogyha majd visszatér a csapat, meg külön bélyegeket is nyomtattak ennek tiszteletére.
0: Már ki volt nyomtatva a győztes?
1: Igen.
0: Soha nem került forgalomba?
1: Gondolom nem, ennek még nem néztem utána.

0: folytasd, mi volt még az előzetes felfokozott várakozás jele?
1: Főleg ilyen tudósítások voltak, ugye Szepesitől is lehetett olvasni. Tapasztaltam olyat is, hogy voltak ilyen szurkolói levelek a Népsportban akkoriban, és akkor ott is lehetett olvasni, hogy mennyire várják ezt a találkozót az emberek, illetve maga az, hogy mint csapat esélyes, illetve külföldi szakértőket is megkérdeztek, hiszem Iván Sárpot, meg Vittorio Pozzót, akik szintén elmondták, hogy Magyarország minden tekintetben esélyes, főleg úgy, hogy ez a két csapat már találkozott a világbajnokságon. Ugye az NSZK-t a csoportkörben a magyarok 8-3 arányban legyőzték, viszont itt hozzá kell tenni, hogy a nyugatnémetek tartalékosan álltak fel arra a mérkőzésre, úgyhogy ez is hozzájárult ahhoz, hogy elbizakodottak, és fokozott várakozások előzték meg a mérkőzést.
0: Ki volt szerinted elbizakodott a sajtó lenyomat szerint, a szurkolók, vagy a játékosok is? Ebben az időben mennyire volt az egyetlen divat, vagy gyakorlat, hogy a csapat megszólalhatott a mérkőzés előtt? Tehát ilyen nyilatkozatokat találtál ezekben a cikkekben, amikor a játékosok mondták el, hogy ők mit várnak, és akkor a kérdés első fele ismétlem, hogy ki volt elbizakodott, a szurkolók, vagy a játékosok is szerinted?
1: Szerintem a szurkolók nagyon elbizakodottak voltak. Játékosokkal készült cikket nem olvastam, viszont a szövetségi kapitánnyal, Sebes Gusztávval készült interjú, és ő azt mondta, hogy az idegfeszültség a játékosoknak a legnagyobb ellensége, úgyhogy a játékosok izgultak valószínűleg, legalábbis ebből ezt tudom következtetni, főleg így, hogy ekkora várakozások előzték meg a döntőt.
0: Erre szoktuk azt mondani manapság, hogy a felfokozott elvárás az nyomást tett a játékosokra, tehát esetleg ha a szurkolók esetleg nem lettek volna ennyire lelkesek, vagy nem tudom, akkor talán könnyebb lett volna a játékosoknak, de ez csak egy ilyen gondolatkísérlet, nem tudom, van erről véleményed?
1: Hát erről inkább azt tudom mondani, hogy nem véletlen volt ez a várakozás, ugye egy hosszas veretlenségi sorozat köthető az aranycsapathoz, illetve maga 1952-ben a Helsinki olimpián aranyérmet nyert a csapat. Egyébként az az olimpia volt eddig a magyar, hát igen, a magyarok számára a legsikeresebb olimpia. Harmadik helyen végeztünk az éremtáblázaton, sőt, még a parlamentben is volt Nagy Imrének egy olyan kijelentése, hogy Magyarország egy sport nagy hatalom, szóval szerintem mondható, hogy kijelenthető, hogy a játékosokra elég nagy nyomás nehezedett emiatt.
0: Megtörtént a mérkőzés. Egyébként egy pár szóban összefoglalnád, hogy mi történt a mérkőzésen? Hát nem vagyok benne biztos, hogy minden hallgatónk tisztában van a részletekkel, csak egy pár mondatban. Tehát mi lett a végeredmény, hogy lett ebből vereség?
1: Bernben rendezték ezt a döntőt. Svájcban teltház 65 ezer néző. Az első félidő 2-2-vel zárult, de úgy, hogy az első 10 percben 2-0-ra vezetett a magyar válogatott, Cibor meg Puskás góljai révén. Aztán Morlok meg Rán egyenlített, ez is rövid időn belül, meg maga a mérkőzésen esett az eső, tehát elég csúszós volt a pálya, külső körülmények annyira nem kedveztek a csapatnak, és a második félidőben ott a 80. perc környékén talán, vagy inkább 70 és 90 között, nem 70 és 80 között szerezték meg a győztes gólt a nyugatnémetek, illetve nekünk volt egy meg nem adott gólunk a 89. percben, de azt lest miatt érvénytelenítette a játékvezető, és nem sikerült így egyenlíteni.
0: Mennyire volt vitatott akkor ez a bírói döntés? Ennek van nyoma a sportsajtóban?
1: Van, hát a játékvezetőt eléggé megszitták. Mondható azt is, hogy ő volt az egyik bűnbak, főleg emiatt a tévesnek mondott ítélet miatt.
0: Ezt mennyire lehet ma kihámozni, hogy téves volt ez az ítélet? Mondjuk van videófelvétel erről a mérkőzésről?
1: Elvileg volt televíziós közvetítés, úgyhogy kellene lennie, de nem találtam meg. Ez is egy érdekesség, hogy az 54-es VB volt az első labdarúgó VB, amit közvetítettek tévében. 9 mérkőzést adtak, és az európai műsorsugárzók hogy EBU révén eljutott 5 európai országba, ha jól tudom.
0: Tehát valahol kéne lenni egy felvételnek, de azért nem a YouTube-on beütjük, és nem. Már megnézhetjük a műsor után.
1: YouTube-on a rádió adás az fönn van, illetve a mérkőzés 70. évfordulóján ezt a Magyar Nemzeti vagy Nemzeti Sportrádió ezt le is adta, így megemlékezve az eseményre.
0: Szepesi György volt a kommentátor?
1: Igen, igen.
0: Magyarországon ezt követhették az emberek, ugye, mert tévé nem volt még tévéadás, tehát ezt 57-ben indult, ha jól emlékszem, a forradalom után. Onnan kanyarodtunk el ilyen média ágazásba, hogy kihámozható-e szerinted az, hogy az a bíróítélet az jogos volt, vagy nem volt jogos? Tudsz ebben valamilyen állást foglalni a benyomásod alapján? Hát lesgól volt, nem volt lesgól?
1: Ugye a Népsportnak a tudósítását vettem alapul, de a többi cikkben is voltak ilyen tudósítások, amik összefoglalták a mérkőzésnek a menetét. Mondjuk jó lett volna mondjuk külföldi sajtóterméket megnézni, arra jobban kíváncsi lettem volna. Ugye külföldi sajtótermékeket idéz, mondjuk a Népsport is többek között, de szerintem kijelenthető, vagy én úgy gondolom, hogy kijelenthető az, hogy akkor nem adták meg a lesgót, de ugye nem is volt olyan technika, mint jelenleg a VAR korszakában.
0: Hát igen, akár egy belógó kisúj miatt mondjuk, vagy jó lehet a kisúj pont nem jó, mert a kézzel nem lehet gólt szerezni, akkor a belógó fülcimpa miatt mondjuk lehet lestinteni, tényleg egészen elképesztő. Zárójel. Oké, és akkor mi volt a meccs utáni sajtóreprezentáció? A bírót akkor kikiáltották bűnbaknak. Mi volt még? Voltak-e olvasói levelek a meccs után? Azok mit írtak? Azok mennyire lehet összevetni egy mai kommenttel a Facebookon, amit nem nagyon szeretném, ha mondjuk beolvasnánk adásba, mert általában olyan stílusban van megírva. Ezek a levelek, ha voltak ilyenek, azok cizelláltabbak? Most csak feldobtam egyet, szóval mi volt utólagos?
1: Akkor kezdem az elsővel, hogy milyen, vagy hogy reprezentálták, vagy minek tudták be azt, hogy kikaptunk. Volt egy olyan vélekedés, de ezt több helyen is olvastam, hogy hibás volt a csapatnak az összeállítása, és ezért Sebes Gusztávot terheli a felelősség, de ugyanakkor maga az időjárás is közrejátszott ebben, maga a játékosoknak nem nagyon fekszett ez a csúszós pálya gyakorlatilag, meg maga a szervezésbeli problémák is voltak ekkor. Egy svájci kisvárosban szállt meg a csapat, ahol a döntő előtt valami részfúvós fesztivált rendeztek, és gyakorlatilag nem tudták kipihenni magukat a játékosok. Lehetett olyat is olvasni, hogy Puskás nem volt teljesen egészséges. Ő gyakorlatilag a csoportkörben lesérült pont az NSK ellen. Librik szabálytalankodott vele, és ő tulajdonképpen a döntőben térhetett vissza. A egyenes kiesés többi meccsén nem is játszott el Brazília vagy az Uruguay elleni rangadót az kikényszerült hagyni. A másik meg ugye a szurkolói levelek. Szurkolói levelek érkeztek, hát igazából többnyire csak a szalonképes, ha mondhatok ilyet, azokat jelenítette meg a sajtó, viszont utaltak rá, hogy nem minden levél volt megfontolt, vagy higgadt, vagy bölcs, úgyhogy én ebből az implicit utalásból arra tudok következtetni, hogy a legtöbb levél az inkább dühös lehetett.
0: Akkor végülis ez nem a kommenteléssel kezdődött feltételezhetően, ez a fajta indulatos iromány egy sajtótermék felé. Zárójel. Kedves hallgatóink, most hírek következnek, utána pedig folytatjuk a beszélgetést az 1954-es VB döntőről, annak média reprezentációjáról, történelmi hátteréről, Tatai Dávid történésszel, kommunikációs szakemberrel. Maradjanak az Európa Rádióval.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Megkezdődtek a paksi beruházás technikai előkészületei, és bizonyos vonatkozásokban már a kivitelezésnél tartanak a Duna vízszintjének emelése érdekében, közölte Kádár Pál dandártábornok, a Védelmi Igazgatási Hivatal vezetője a csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatón. Budapesten elhangzott, hogy a munkálatok elsődleges célja az ország biztonságos és folyamatos működésének fenntartása. Kádár Pál kiemelte, a Védelmi Igazgatási Hivatal összehangolási szerepét is a projektben. Hangsúlyozta, hogy a hivatal egy olyan együttműködési fórumként szolgál, amelyen keresztül az állam valamennyi erőforrása egy irányba fordítható. A feladat ellátásához számos felkészült szervezet összehangolt munkájára és eszközére van szükség. Bruttó 6 milliárd 165 millió forintba kerül a Paks és Dunaszent Benedek közötti fenék küszöb megépítése a Dunán, amely magában foglalja az útszakaszok újjáépítését és a partszakaszok rekultivációját is. Ezt Magyar Péter miniszterelnök közölte a beruházásról tartott csütörtöki tájékoztatón. A munkálatok során összesen 145 ezer köbméter követ építenek be a mederbe. Az első 35 ezer köbméterből egy keresztirányú kőbordát készítenek, amely érdemben megemeli a vízszintet Paksnál. Pár héttel később további 110 ezer köbméter kővel erősítik meg a medret az esetleges kimosódások ellen. A szakemberek folyaminaszád és szonár segítségével folyamatosan mérik a Duna állapotát, a víz áramlását és sebességét. A beruházás célja a paksi atomerőmű hűtővíz ellátásának biztosítása a Duna alacsony vízállása idején. Felmérik a gyermekvédelmi rendszer jelzési és bejelentési csatornáit, miután egyeztetés kezdődött szakmai szervezetekkel, közölte Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter csütörtökön. Feltérképezték, hogyan működnek ma a csatornák, kik és milyen problémákkal fordulnak hozzájuk, miként járja be az információ az utat, és hol akadhat el egy ügy. Az egyeztetésen többek között az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat, az áldozat segítő központok és a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány is részt vett. A monitoring célja nem egy újabb központi felület létrehozása, hanem a jelenlegi rendszer feltérképezése, a működő szolgáltatások megerősítése és a bizalom növelése. A miniszter kiemelte, kulcsfontosságú a meglévő lehetőségek olyan összekapcsolása, hogy a segítségkérők biztosak lehessenek abban, jelzésük nem vész el a rendszerben. Tovább csökkent az építőipar teljesítménye júniusban a Központi Statisztikai Hivatal jelentése szerint. A termelés volumene a munkanap tényezővel kiigazítva 5%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, az előző hónaphoz mérve pedig 3,9%-kal csökkent. Az ágazatok közül az épületek építése 22,1%-kal zuhant, miközben az egyéb építmények építése valamivel több mint 28%-kal bővült, az út és vasútépítés megugrásának köszönhetően. A júniusban megkötött új szerződések volumene jelentősen, majdnem 42%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. Az első fél évben az építőipari termelés összesen 7%-kal volt alacsonyabb az előző év azonos időszakájától. Építőipari ágazatonként a drágulás mértéke 4,5–5,8% között alakult az év azonos időszakához mértem. Megjelent az afrikai sertéspestis vírus Baranya vármegye két házi sertés állományában a Nébih vizsgálata szerint. A fertőzést a Drávafoki 34 egyet számos gazdaságban, valamint az Okorági 19 mangalicából álló állományban mutatták ki. A hatóság haladéktalanul elrendelte a gazdaságok lezárását, az állományok felszámolását, valamint védő és megfigyelési körzetek kijelölését. Bár a vírus emberre nem veszélyes, a sertés ágazatban súlyos gazdasági károkat okozhat. A Nébih fokozott járványvédelmi fegyelmet és a szabályok szigorú betartását kéri a tartóktól.
0: Az időjárásról.
1: Visszatér a kánikula a hétvégére. A nagy részt felhőtlen száraz időben a legmelegebb órákban ismét 30 Celsius fok felett alakul a hőmérséklet. Pénteken felhőtlen lesz az ég, csapadék nem várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 32 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 7 és 20 fok között lesznek. Szombaton még melegebb, 30 és 35 fok jön, vasárnap pedig 37 fok körüli értékeket mérhetünk.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, folytatjuk a beszélgetést egykori tanítványommal, Tatai Dávid történésszel, kommunikációs szakemberrel, az 1954-es labdarúgó VB döntő média reprezentációjáról, ahol ezüstérmet nyert a magyar válogatott, és mai szemmel nézve már egészen hihetetlen, de ekkor nem örült, hanem végtelenül csalódott volt a magyar társadalom. Tatai Dávidot hallják. Viszont ez jól mutatja azt, hogy akkor a lakosságban tényleg milyen felfokozott várakozás lehetett, hogyha egy tényleg mai szemmel nézve mondom újra, hogy hány VB-n nem volt ott a magyar válogatott az elmúlt évtizedekben, milyen szuper lett volna a döntőben, mondom ma, szurkolni a magyar csapatnak. Ki bánta volna, hogy az ezüstérem lett volna, de hát nyilván egy egészen más helyzetben történt. Ez szerintem jól mutatja a dühös szurkolói levelek. A meg nem jelentetett dühös szurkolói levelek.
2: Hát meg ez ugye kollektív dühbe is csapott, tehát ugye itt ilyen képbe ugye a focialista forradalom is, ez is egy kutatási témám volt, bár én másodlagos forrásokat használtam. Gyakorlatilag elérhetőek, ugye az elsődleges források a rendőrségi határozatok, vagy jegyzőkönyvek, igen, is jegyzőkönyvek igazából ebből az időszakból, illetve maga résztvevői, akik részt vettek ekkor, velük vannak oral history interjúk, és ezek is elvileg elérhetőek.
1: Például?
2: Ennek a feldolgozását, tehát másodlagos forrásokat használtam.
1: Mondasz egy-két példát, ide tartozik mondjuk a dolgozatodban, olvastam Sebes Gusztáv szövetségi kapitány lakásának, ablakának betörése, zavargások Budapesten?
2: Igen, hát nem csak azt, villamosokat borítottak föl, kirakatokat törtek be, és az egész egyébként a Népstadionból indult ki, és erről van is egy cikk, hogy rendbontás a Népstadionban. Ugye július 4-én volt a döntő, és akkor egy atlétika verseny volt a Népstadionban, és volt egy visszaemlékezés is, egy akkori 14 éves úriember azt mondta, hogy nem vezényeltek ki oda rendőröket, mert szerintem minek, atlétikáért még úgysem törték szét a stadiont, és amikor megtudták az emberek az eredményt, akkor egy ilyen spontán tüntetés alakult ki gyakorlatilag, és olyannyira, hogy a rádiót is el akarták foglalni az emberek. Ugye, hogyha jól emlékszem, 3-4 ezres tömeg gyűlt ekkor össze, és gyakorlatilag a karhatalomnak ekkor nem volt, vagy nem készültek ilyenre, hogy megtörténhet, és talán 46 embert tudtak mozgósítani, ami valljuk be, elég kevés. Ugye a rádiót azért akarták elfoglalni, hogy Sebest meg Puskást, mert őket tették meg bűnbaknak elsősorban az emberek. Tehát voltak olyan skandálások is, hogy vesszen Puskás, meg vesszen Sebes. Tehát főleg a játékosokra voltak nagyon dühösek az emberek, és ez a focialista forradalomként elhíresült esemény, ez 4 napig tartott, tehát 4 napig voltak ilyen spontán tüntetések, és a csúcspontja az másnap volt, július 5-én, akkor egy 8-10 ezer ember is összegyűlt.
1: De akkor jól értem, hogy itt egyértelműen a játékosokra és a szövetségi kapitányra voltak mérgesek, dühösek, csalódottak. Igen. Ezek az emberek, és nem mondjuk a, nem tudom, a részhúvós zenekar és a szállás miatt követelték, hogy játsszák újra a döntőt, vagy nem a lesgól eltörlését és az utolsó 3 perc újrajátszását követelték, hanem egyértelműen a saját csapatukra voltak nagyon dühösek ezek az emberek.
2: Igen.
1: És az jut erről eszembe, amikor a 16-os Európa-bajnokság első mérkőzésén Ausztriát legyőzte a magyar csapat, 2-0-ra, jól emlékszem, akkor a budapesti utcákon örülő emberek, hát azt nem mondom, hogy hasonlókat csináltak, mert nem borogatták fel a villamosokat, de mondjuk leállt a villamos forgalom, mert ugye kiözönlöttek az emberek örömükben. Mit tud okozni a focin?
2: Hát igen, mert azt hozzáteszem, hogy a sajtóban erről nem írtak, erről a szocialista forradalomról.
1: Ezért kellett másodlagos forrásokat használnod?
2: Nem, tehát gyakorlatilag ugye sajtónak ez egy olyan funkciója volt, hogy mérsékelje az indulatokat, már a lehetőségeit.
1: Az elhallgatás?
2: Az elhallgatással.
1: Az a sikerült szerintem mérsékelni?
2: Hát lehetőségeikhez mérten azért fogalmazok így. Egyébként egy korabeli sajtócikket találtam, viszont magyar nyelvű, de nem Magyarországon adták ki. Új Hungária, Münchenben egy ilyen emigráns lap, és hogy gyakorlatilag már szocialista forradalomként emlegetik ezt az eseményt abban a sajtócikkben. Viszont maga a korabeli sajtó, a magyar sajtó, ugye elhallgatta ezeket az eseményeket. Utalásokat lehet találni, tehát hogy a nyoma az ott van, akár a szurkolói levelekben,
1: tudsz erre példát mondani? Bocsánat, beleszóltam. Azt mondtad, hogy akár a nyilatkozatokban, de tudsz erre egy példát mondani, ha nem is szó szerint idézetben, hogy mire gondoljunk, hogy utalás van?
2: Hát a szurkoló levelekhez akkor kitérek. Ott például volt olyan, hogy nem sportemberhez méltóan vezették le az indulataikat az emberek, vagy például ennek a résztvevői nem a magyar labdarúgás barátai, volt egyfajta kirekesztés is ebben, vagy például Zakariással készült egy interjú, és akkor ott ünneprontóknak bélyegezték, meg nem is kell róluk annyira beszélni. Ott az interjúztató terelte a témát, és Zakariás azt nyilatkozta, hogy szerinte arra vártak az emberek, hogy kikapjon a csapat, és hogy a részvevőket lázították. Tehát ez is egy erős, tehát itt expliciten ki volt mondva, hogy itt a részvevők mögött itt valami volt szerinte.
1: Na akkor itt vegyük elő a történészénedet. Mit gondolsz erről az egészről? Tehát, hogy miért az elhallgatás volt a sajtó módszere, miért mondhatta ezt az egyik labdarúgó Zakariás, mi lehetett-e mögött a motiváció, lehetett-e mögött a 8000 ember mögött valamilyen politikai szándék, vagy tényleg csak a csalódottság vitte őket utcára? Hogy tudod ezt így kontextusban megítélni, ismerve a korszakot?
2: Szerintem is, de főleg ugye sokan azt is mondják, hogy maga ez a tüntetés sorozat hozzájárulhatott az 56-os forradalomhoz is.
1: Hát... De miért járulhatott hozzá? Volt egy mintája a budapestieknek, hogy hát 2 éve is majdnem elfoglaltuk a rádiót, majd most sikerülni fog? Már tudjuk, hogy merre kell menni, vagy még több ember kell? Vagy...
2: Akár ez is benne lehetett, meg ugye az embereknek a frusztrációja is, meg maga nyilván a pártállam is jobban fel tudott készülni egy ilyen eseményre gyakorlatilag. Ezek után, tehát ez ilyen főpróbának is mondható tulajdonképpen. De igen, az embereknek a frusztrációja, de főleg az, hogy tényleg spontán alakult ki, és akkor aznap este. Inkább igen, ez a felfokozott várakozások, és akkor annak a be nem teljesülése volt szerintem inkább itt a hangsúlyosabb.
1: Mennyi időre vonatkozott a te kutatásod ezekben a cikkekben? Tehát 1-2 napig figyelted a döntő utáni eseményeket, vagy esetleg később is ránéztél? Azért kérdezem ezt, hogy változott-e ennek a döntőnek a megítélése később?
2: Maga akkoriban 1 hétig, azt hiszem július 4-től talán 11-ig, meg volt azt hiszem egy képes sport, ami kicsit kicsúszott, de ugye az heti lap volt akkor, illetve egy ilyen 70 éves évfordulót 2024-ben néztem még cikkeket. Többnyire megemlékezések voltak az MLS részéről, vagy a Német Labdarúgó Szövetség részéről, de még a FIFA is megemlékezett erről. FIFA az főleg statisztikákkal, illetve a Nemzeti Sportban Szőlősi Györgynek volt egy publicisztikája Bernik Kataklizma néven.
1: A Nemzeti Sport akkori főszerkesztője volt, mármint hogy 2 évvel ezelőtt, amikor az 70-es évforduló volt. A Magyar Labdarúgó Szövetségnek a visszaemlékezése vagy megemlékezése az milyen ízű volt a 70-es évfordulón? Volt már benne valami öröm szikrája, hogy jé, volt egy ilyen ezüstérmünk, vagy inkább ez a Szőlősi György féle megközelítés, ami sejlik a címből, amit most mondtál?
2: Visszafogott volt, tehát nem ilyen kataklizmaszerűen, egy ilyen egyszerűbb kis megemlékezés volt, főleg ilyen tiszteletteljes, hogy nem is tudom, hogy kéne ezt mondani. Meg főleg az, hogy magának az NSZK-nak a játékát is elismerték ebben, tehát nem voltak ilyen konteók benne, nem mintha berniklatakizma a publicisztikában lett volna ilyen, viszont az egy elég sokrétű publicisztika volt, ami nem csak magával a döntővel foglalkozott, hanem a magyar labdarúgásnak a történetével, vagy kontextusával.
1: Neked mi volt a legmeglepőbb a saját kutatásodból az egész VB döntő kapcsán?
2: Hát elég sok érdekesség volt, tehát én mondjuk azon is meglepődtem, hogy televízió közvetítette ezt a világbajnokságot, de például maga a rádiós közvetítésben is találtam érdekességet. Ugye kezdem mondjuk az NSZK közvetítésével, Herbert Zimmermann, aki szintén ilyen kultikus státuszuk volt náluk, mint nálunk Szepesi. Ő például a közvetítésben a németek kapusát, Tureket egymás után nevezte futballistennek, meg ördögfajzatnak, ami elég érdekesen hatott ki. Sőt, ugye a Tureknek az önéletrajza az Turek a futballisten, ami gyakorlatilag itt a kommentátor mondata után vált szállóigévé. Meg maga a NDK-ban is volt közvetítés, na ott érdekesebb volt a szituáció. Gyakorlatilag ott felsőbb utasításra Wolfgang Hempel volt a kommentátor, ott is szintén rádiós. Hát ott a magyaroknak kellett szurkolni, mert ugye tudjuk ezt az ellentétet az NSZK meg az NDK között, és akkor inkább a szocialista testvérállammal kellett úgy szimpatizálni, de értelemszerűen maga az emberek a honfitársaikért szorítottak, úgyhogy elvileg egy ilyen, hát két tűz közé került a kommentátor akkoriban. Ez például egy egész érdekes dolog szerintem.
1: Beszéltünk már érintőlegesen a kutatásodról, de akkor még arról mesél, hogy ott mik voltak a fókuszban, mire figyeltél, és aztán mit találtál.
2: Volt egy olyan kutatási, föltettem magamnak egy olyan kérdést, hogy mennyire volt ez egy nyílt töréspont a kettő, tehát ugye a kelet és a nyugat között, és nagyon meglepő volt, hogy nem lát, maga ugye a sport nyelvezetben volt ilyen, és egyáltalán nem volt. Ugye korabeli cikkeket már olvastam, és azért egy szabad népben érzékelhető a különbség itt nem volt. Viszont a sportnyelvnél itt azért hozzátenném azt, hogy ideológiailag a szöveg az eléggé, hát nem is csak ez a szöveg, de ideológiától volt fűtve. Itt két példát is mondanék. Itt nem az 54-es korszakról, de például itt érezhető volt az, hogy magát a sportsikereket a nép, dolgozó nép sikerének tálalják föl, vagy így ábrázolják. Ugye voltak olyan cikkek, hogy a jó sportoló az jó munkás ember is, gyakorlatilag meg, hogy maga ilyen szocialista sport embernek a példaképei a sportolók, és gyakorlatilag igazából arra akartam itt kiukadni, hogy nem csak objektíven tájékoztatott maga a sportsajtó, hanem ugye ilyen népnevelő céllal, népnevelő funkciója is volt, tehát ideológiailag fűtve volt ez. Ugye a kutatásra visszatérve ugye nem volt ilyen nagy törés, mert nekem volt egy olyan elképzelésem, hogy talán a focialista forradalom eseményei, meg maga itt, hogy a sajtó írte valami, vagy megjelent egy ilyen nyílt töréspont, és nem volt ilyen. Ugye a másik az ebből fakadóan, hogy démonizálták-e a nyugat-német játékosokat, tehát látványosan, és egyáltalán nem. Elismerően nyilatkoztak, vagy elismerték a nyugat-németek győzelmét. Egyedül a brazilok ellen volt egy olyan, amin meg is lepődtem, ahogy ott egy kicsit ironikusan ugyan a játékosokra azt írták, hogy ahova ők lépnek, ott fű nem terem, és ez ugye gyakorlatilag arra utaltak, hogy maga a brazil játékosok ilyen pusztító erőként vannak jelen. Ugye a brazilokat búcsúztattuk ezen a VB-n, és a meccs után ugye verekedés volt, tehát nem véletlenül volt ott ilyesmi, de a nyugat-németekkel kapcsolatban szerettem volna ilyet találni, vagy úgy gondoltam, hogy lesz valami, de nem volt. mert volt egy olyan kutatási kérdésem is, hogy a rendszer az mennyire távolodott el a játékosoktól, vagy inkább ilyen kisajátító logika üzemelt. Ugye itt azt tudni kell, hogy a Rákosi rendszer a magyar labdarúgást azt ilyen legitimációs célokra használta fel. Tehát ugye itt erről már volt szó, hogy a dolgozó nép sikere, a focisták sikere az egy és ugyanaz, és gyakorlatilag a kisajátító logika volt az, ami észrevehető volt, tehát a rendszer nem távolodott el a játékosoktól. Ugye azt hiszem a Szabad Népben a játékosok portréképeit is kirakták, hogy ez is szép eredmény, meg hogy a mieink vagytok, ugye ez a T/1 is jellemző volt, hogy fiaink, játékosaink, csapatunk, szóval abszolút a rendszer az nem távolodott el a játékosoktól.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Tatai Dávid történészt, kommunikációs szakembert hallották.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiunk honlapján is, europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Augusztus 14-től ismét Zempléni Fesztivál. Mesés helyszíneken várják Önöket klasszikus és jazz koncertek, kiállítások, irodalmi és színházi előadások, családi és gyermekműsorok, gasztronómiai élményekkel és kiváló tokai borokkal gazdagított hangversenyprogramok. Augusztus 14-től 23-ig Zempléni Fesztivál. Válassza Ön is az élmények harmóniáját. Részletes műsor és jegyvásárlás a zemplenifesztivál.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. 10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Jó ütemben halad a Paks 2 atomerőmű építése, és a Rosszatom tartja magát a magyar megrendelővel egyeztetett tervekhez, jelentette ki Alekszej Lihacsov, az orosz vállalat vezérigazgatója. A vezető hangsúlyozta, hogy felvették a munkakapcsolatot a magyar megrendelő új vezetésével, és készek a párbeszédre. Az 5. blokk reaktorépületének alapozása is jól halad, a betonozás több mint 80%-a már elkészült, míg a 6. blokknál az alapgödör kialakításán dolgoznak, emellett a berendezések gyártása is folyamatban van. Az 5. blokk olvadék csapdáját már le is szállították Magyarországra. A Rosszatom hírportálja emlékeztetett arra, hogy a projekt kulcsfontosságú paramétereinek felülvizsgálata jelentős csúszást és a pénzügyi modell átalakítását tenné szükségessé. Iskolakezdés együtt címmel 15. alkalommal indított országos pénzadománygyűjtést nehéz helyzetben lévő gyerekek támogatására a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. Gáncs Kristóf elnök a csütörtöki budapesti sajtótájékoztatón elmondta, hogy az idei kampány célja 20 millió forint összegyűjtése. Ebből a pénzből 2000 órányi fejlesztő foglalkozással segítenék a rászoruló gyerekek felzárkózását a tanévben. A kormány nyár elejé tanszer támogatása révén a szervezet idén nagyobb hangsúlyt fordíthat az évközbeni fejlesztésekre és az óvodakezdés támogatására. A kampányhoz a 1353-as adományvonal tárcsázásával hívásonként vagy SMS-enként 500 forinttal lehet hozzájárulni. Az online adományozási felület a segélyszervezet.hu oldalon érhető el, ahol tetszőleges összeggel is lehet segíteni. A szervezet önkénteseiként Wolf Kati énekes és Katus Attila sport aerobik világbajnok is támogatja a kezdeményezést. Rácsok Balázs stratégiai igazgató hozzátette, a szegregált környezetben élő gyerekek gyakran nem kapják meg a szükséges fejlesztéseket, amelyen a program hatékonyan tud segíteni. Ismét megszervezik szombaton Nagy Boldogasszony ünnepéhez kapcsolódóan az Egy úton nemzetközi zarándok napot, amelynek miskolci szakaszán a Békéért ajánlhatják fel útjukat a résztvevők. A Mária út közhasznú egyesület szervezésében megvalósuló esemény idén Ferenc pápa gondolatára épül, miszerint a valódi béke a szívben születik. Miskolcon városi zarándoklatot terveznek, amely Görömbölyről a városon át Sajópálfala irányába halad. A helyi csoport az Avasdéli Isteni Ige Jezsuita templomból indul szombaton délután 3 órai kezdettel. Útjuk során érintik a Kálváriát, a Mindszenti templomot, a búzatéri görög katolikus székesegyházat, a programot pedig a Nagy Boldogasszony templom búcsú szent miséje zárja. A 13. alkalommal megrendezett esemény célja, hogy augusztus 15-én Közép-Európa legnagyobb zarándokútjának teljes szakaszán legyenek zarándokok. Japán cserebogarat fogtak a magyar határtól mintegy 500 méterre a szlovéniai Pince településen, között a Nébih. A kártevő kifejlett egyedei a szőlőt, a gyümölcsfákat és a dísznövényeket károsítják, míg a lárvák a gyökereket rágják, így akár teljes tarrágást is okozhatnak. A bogarak nagy távolságokra, elsősorban járművekben vagy csomagokban megbújva terjednek, ezért a Nébiha lakosság éberségét kéri. Júliusban ráadásul Ausztriában a magyar határtól mintegy 90 kilométerre is találtak egy példányt. A hatóság a terjedés megelőzése érdekében feromon csapdákat helyezett ki, és fokozott ellenőrzést kér a külföldről hazatérőktől. Gyanús egyedek észlelése esetén haladéktalanul értesíteni kell a kormányhivatalt vagy a Nébihet, mivel a bejelentések kulcsfontosságúak a behurcolás megakadályozásában. Közel 40 év után ismét a boltok polcaira kerül a WWF Magyarország kultikus Lutra Matrica albuma. A megjelent kiadvány a matrica gyűjtés mellett játékos feladatokkal és interaktív tartalmakkal mutatja be a védett állatokat. A Lidl Magyarországgal együttműködésben készülő album augusztus 24-től lesz kapható. Az áruházlánc minden eladott darab után 100 forinttal támogatja a WWF élőhely fejlesztési programját. A kezdeményezés célja, hogy játékos formában ösztönözze a gyerekeket a természet felfedezésére és a környezetvédelem fontosságára.
0: Az időjárásról.
2: Visszatér a kánikula a hétvégére, a nagy részt felhőtlen száraz időben a legmelegebb órákban ismét 30 Celsius fok felett alakul a hőmérséklet. Pénteken felhőtlen lesz az ég, csapadék nem várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 32 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 7 és 20 fok között lesznek. Szombaton még melegebb, 30 és 35 fok jön, vasárnap pedig 37 fok körüli értékeket mérhetünk.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kerekasztalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Szalont, az Európa Rádió magazin műsorát hallják. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda köszönti Önöket. Tavaly november óta új diákpolgármestere van a Miskolci Diákpolgárságnak. Szombati Benedek Adiós Gyuri Gimnázium leendő 11. évfolyamos tanulója. Az ő irányításával egy 6-tagú diáktestület vezeti a Miskolci Diák Önkormányzatot. A diákpolgármester feladata a diákok érdekeinek képviselete a városvezetés felé, javaslatok tétele, programok szervezése és a Diák Önkormányzat munkájának koordinálása, egyfajta kapcsolat a diákok és a felnőtt önkormányzat között, a helyi oktatási és ifjúsági ügyekben, aktív részvétel városi rendezvényeken. Idén novemberben ismét választás lesz. Most azonban új szabály, hogy újra lehet választani a most regnáló diákpolgármestert. Hogy mi minden történt eddig, mit gondol a legnagyobb sikernek és mik okoztak nehézséget, valamint mit vár a következő diákpolgármester választástól, ezekről is beszélgetünk az Európa Szalon mai adásában Szombati Benedek diákpolgármesterrel és Reimann Zoltán civil referenssel.
2: Itt a nyári szünet, a vakáció, viszont a Miskolc városi diák önkormányzatnál nem áll meg az élet, hisz mi már most is szervezünk és ötletelünk, hogy a következő tanévben milyen programokat tudnánk megvalósítani, és ennek keretein belül történnek találkozók, ilyen kétheti rendszerességekkel igazából, és ez alapján megy a szervezetnek a még jobb átétele és megújítása. Szerintem nagyon sikeres tanévet zárhattunk a midőkkel, hisz rengeteg eseményen részt vettünk, és mi is rengeteg eseményt szerveztünk. Ezek közül legfőképpen a midők sportnapot emelném ki, amely egy több mint 120 diák részvételével lezajlott esemény volt. Ez volt a midők történelmében a legnagyobb esemény, szinte ezt biztosan kijelenthetjük, hisz azért 120

0: tartottuk a Midök strandnapot, amelyen több mint 500-an vettek részt. Itt igazából már nyilván nem az volt a lényeg, hogy minden olyan szabályszerűen menjen, mint egy sportnapon, hisz itt is volt röplabda mérkőzés. Itt elsősorban arról volt szó, és az volt a lényeg, hogy kikapcsolódjunk, és hogy maga ez a Midök közösség, amely már kialakult, és fejlődőben van itt Miskolcon, ez igazából még összeszedettebb legyen, és még inkább egy ilyen egységes, nagy közösséget alkossanak a diákok Miskolcon.
1: Az elmúlt tanévben azért nem mondhatom azt, hogy minden zökkenőmentesen ment, ugye voltak problémák. Nyilván itt a bürokrácia azért sokszor akadályoz minket különböző rendezvények és egyéb tevékenységekben, de próbáljuk a legjobbakat egyébként a legjobbak szerint irányítani vagy vezetni a diák önkormányzatot, és ebben óriási segítség van, egy új ifjúsági referensünk, Sebestyén Virágnak hívják, és szerintem ő nagyon jól kézben tudja tartani a dolgokat, és nagyon jól szervez, és hát mondom, ez a bürokrácia, ez egy párszor akadályozott minket, de azért próbáltunk mindenhol, azért például ez a sportnap, ezt tényleg azért emelném ki én is, mert ez tényleg nagyon jól sikerült, és tényleg nagyon sok gyereket sikerült megmozgatni. Az utóbbi években biztos, hogy nem volt ilyen nagyszabású rendezvény, amit a diákok önmaguk. Külön hangsúlyozni kell azt is, hogy ezt ők szervezték meg. Az első dologtól az utolsó lépésig ezt ők alakították ki, ők hívták meg akár a sportbírókat, ők voltak, akik értékeltek, ők voltak, akik beszerezték az ajándékokat a csapatoknak, tehát gyakorlatilag mindent ők szerveztek meg, és nagyon elégedett volt szerintem mindenki, aki eljött.
2: Az Európa Szalon mai vendégei tehát Szombati Benedek Miskolc diákpolgármestere és Reimann Zoltán civil referens.

0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
1: Tavaly november óta új diákpolgármestere van a Miskolci Diákpolgárságnak. Szombati Benedek a Diós Gyuri Gimnázium leendő 11. évfolyamos tanulója. Az ő irányításával egy 6-tagú diáktestület vezeti a Miskolci Diák Önkormányzatot. A diákpolgármester feladata a diákok érdekeinek képviselete, a városvezetés felé, javaslatok tétele, programok szervezése és a Diák Önkormányzat munkájának koordinálása, egyfajta kapcsolat a diákok és a felnőtt önkormányzat között, a helyi oktatási és ifjúsági ügyekben, aktív részvétel városi rendezvényeken. Idén novemberben ismét választás lesz. Most azonban új szabály, hogy újra lehet választani a most regnáló diákpolgármestert. Hogy mi minden történt eddig, mit gondol a legnagyobb sikernek és mik okoztak nehézséget, valamint mit vár a következő diákpolgármester választástól, ezekről is beszélgetünk az Európa Szalon mai adásában Szombati Benedek diákpolgármesterrel és Reimann Zoltán CV referenssel.
2: Elég sok minden történt azóta, amióta utoljára voltunk, és rengeteg információt fog megosztani, és hát továbbra is várjuk a diákok támogatását, jelentkezését és részvételét ezekben a programokban.
1: Benedek, javában tart a nyári szünet, ilyenkor mi a helyzet, ilyenkor teljesen pihen mindenki, vagy esetleg mennek már az ötletelések, mivel telnek a hétköznapok ilyenkor?
3: Hát nyilván itt a nyári szünet, a vakáció, viszont a Miskolc Városi Diák Önkormányzatnál nem áll meg az élet, hisz mi már most is szervezünk és ötletelünk, hogy a következő tanévben milyen programokat tudnánk megvalósítani, és ennek keretein belül történnek találkozók, ilyen kétheti rendszerességekkel igazából, és ez alapján megy a szervezetnek a még jobb átétele és megújítása.
1: Hogyan értékelnéd az elmúlt tanévet? Mi minden történt? Hogyan alakult a munkátok?
3: Szerintem nagyon sikeres tanévet zárhattunk a midőkkel, hisz rengeteg eseményen részt vettünk, és mi is rengeteg eseményt szerveztünk. Ezek közül legfőképpen a Midök sportnapot emelném ki, amely egy több mint 120 diák részvételével lezajlott esemény volt. Ez volt a Midök történelmében a legnagyobb esemény, szinte ezt biztosan kijelenthetjük, hisz azért 120 diák az tényleg rengeteg diák, és nagyon örülünk neki, hogy tényleg ennyi fiatalt meg tudtunk mozgatni. Itt nagyon fontos szerepe volt az iskoláknak is, hisz ők küldték a diákok egy részét, hisz nagyon fontos volt az iskoláknak az, hogy részt vegyenek ilyen programokon, mert itt is tudják a diákjaik képviselni az iskolát, és meg tudják méretetni magukat. Ugye a különböző sportágakban ez volt a futball, kosárlabda és a röplabda. Valamint nyár elején, tehát a vakáció kezdetekkor megtartottuk a Midök strandnapot, amelyen több mint 500 vettek részt. Itt igazából már nyilván nem az volt a lényeg, hogy minden olyan szabályszerűen menjen, mint egy sportnapon, hisz itt is volt röplabda mérkőzés. Itt elsősorban arról volt szó, és az volt a lényeg, hogy kikapcsolódjunk, és hogy maga ez a Midök közösség, amely már kialakult és fejlődőben van itt Miskolcon, ez igazából még összeszedettebb legyen, és még inkább egy ilyen egységes, nagy közösséget alkossanak a diákok Miskolcon.
1: Egy elismerést is kapott a város, a diákok?
3: Igen, részt vettünk a Bonis Bona díjátadón, ahol Miskolc megyei jogú város önkormányzata kapott egy díjat, azért, mert az elmúlt időszakban olyan mind fejlesztéseket, mind olyan programokat hajtott végre az önkormányzat, amely miatt ugye a bizottság...
2: Hát igen, volt egy ilyen döntéshozó testület.
3: Igen, ők igazából ezt a díjat Miskolcnak ítélték. És ott részt vettünk egy ilyen nagyon széles programsorozaton, ahol meglátogattuk a fővárosi nagycirkuszt, ahol beleshetünk a kulisszák mögé, valamint kipróbálhatuk magunkat, mint artisták. Ezután meglátogattuk a Puskás Ferenc Múzeumot, majd ugye részt vettünk a Pesti Vigadóban, a Bonizmona diátadón, ahol egy ilyen élő televíziós műsor keretein belül zajlott le a diátadó.
1: Zoltán, nagyon bólogatsz, milyen tapasztalatokat szereztél ezen a kiránduláson, diátadáson?
2: Nagyon különleges élmény volt, tényleg jó volt. Ugye hát ugye az elmúlt tanévben azért nem mondhatom azt, hogy minden zökkenőmentesen ment, ugye voltak problémák. Nyilván itt a bürokrácia azért sokszor akadályoz minket különböző rendezvények és egyéb tevékenységekben, de próbáljuk a legjobbakat egyébként a legjobbak szerint irányítani vagy vezetni a diák önkormányzatot, és ebben óriási segítség van, egy új ifjúsági referensünk, Sebestyén Virágnak hívják, és szerintem ő nagyon jól kézben tudja tartani a dolgokat, és nagyon jól szervez, és hát mondom, ez a bürokrácia, ez egy párszor akadályozott minket, de azért próbáltunk mindenhol, azért például ez a sportnap, ezt tényleg azért emelném ki én is, mert ez tényleg nagyon jól sikerült, és tényleg nagyon sok gyereket sikerült megmozgatni. Az utóbbi években biztos, hogy nem volt ilyen nagyszabású rendezvény, amit a diákok önmaguk alakít. Tehát külön hangsúlyozni kell azt is, hogy ezt ők szervezték meg. Az első dologtól az utolsó lépésig ezt ők alakították ki, ők hívták meg akár a sportbírókat, ők voltak, akik értékeltek, ők voltak, akik beszerezték az ajándékokat a csapatoknak, tehát gyakorlatilag mindent ők szerveztek meg, és nagyon elégedett volt szerintem mindenki, aki eljött. Úgyhogy ez is egy ilyen hagyományteremtő lesz, tehát mindenképpen lesz folytatása. Ugye szeptemberben is lesz elég sok rendezvény, októberben is lesz, és hát utána pedig majd jön a közgyűlés, ami ugye most már úgy fog zajlani, hogy ők is ugyanúgy kampányolnak, a jelenlegi vezetés, tehát akár eddig ugye azért ez nem volt így, nem tudom, hogy volt-e olyan diák polgármester, akit újra választottak, mert ennek talán nem is volt lehetőség. Most viszont arra van lehetőség, hogy választ, őket újra választhatják, tehát a diák polgármestert, az elnököt és az alelnököt azt szavazás útján fogják megválasztani, és a maradék három pozíciót az elnökségben, ahogy most legutóbb is volt, azt pedig ők fogják kiválasztani. Még annyit, hogy változás történt nem csak az ifjúsági referens pozícióban, hanem a programszervező pozícióban is, és hát a Varga Léna helyett egy új programszervező jött, de hát erről majd Benedek többet tud mesélni, azt ők választották ki.
1: Mit lehet erről tudnunk?
3: Hát igen, történt egy ilyen személyváltozás a diák önkormányzatban. Buzás Csilla lett az új programszervező elnökségi tag. Igazából ez mindenki döntése alapján lett eldöntve és kiválasztva az új programszervező. Egyelőre nyilván Csillának még tanulnia kell, és meg kell ismernie teljes mértékében a diák önkormányzat működését, meg maga azt a folyamatot, hogy hogyan kell egy programot megszervezni, úgy, mint a sportnapon.
1: Mik a tapasztalatok, hogyan működik a diák önkormányzat tagjai között az együttműködés, a csapatmunka? Például mennyire volt könnyű vagy nehéz feladat ezt a sportnapot megszervezni számotokra?
3: Azt kell, hogy mondjam, hogy itt a szervezéssel és magával az elnökségi tagok egymás közötti kommunikációjával egyáltalán nincsen probléma, hisz nagyon könnyen és nagyon egyszerűen megy a szervezés. Nyilván vannak nehézkes részek, viszont ugye ez abból fakad, hogy azért mégiscsak diákok vagyunk, és nekünk is ugye ez az első ciklusunk, ezért nyilván vannak olyan helyzetek, amelyeket még nem tapasztaltunk, viszont hát legalább ezekből is tanulunk. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy a szervezés az tényleg nagyon simán megy, és abban bízunk, hogy minden későbbi programot minimum olyan jól meg tudunk majd szervezni, mint a sportnapot.
1: De kaptok segítséget is, gondolom.
3: Persze, Zoltán és ugye Sebestyén Virág ifjúsági referensők nagy mértékben segítik a munkánkat, valamint az egész önkormányzat teljes mértékben támogat minket.
1: Azt megfogalmaztad-e már esetleg magadban, hogy mi volt a legnagyobb eredmény az elmúlt tanévben?
3: Igen, igazából itt én ezt az eredmény részét, ezt két csoportra bontanám. Az egyik, mint eredmény, mint esemény. Ez abszolút egyértelműen a sportnap volt, ezt Zoltán is elmondta, én is elmondtam, hogy igazából itt ennek a programnak a legnagyobb eredménye az az volt, hogy több mint 120 diákot meg tudtunk mozgatni. Ez abszolút a legsikeresebb programja volt a Midőknek így az egész történelme során. Valamint ott is elkezdett formálódni egy olyan közösség, amely igazából felbecsülhetetlen erejű, hisz ugye sok diák egy helyen, egy közös célért harcolt, főleg a csapatok, tehát igazából itt ez a közösség formálódott, valamint, és ha már közösség, a másik csoport pedig az lenne, hogy igazából sikerült azt elérnünk, amit a választáskor is megfogalmaztunk már, hogy a legfontosabb az az lenne, hogy népszerűsítsük a diákönkormányzatot, valamint, hogy a közösséget is sokkal jobban fejlesszük igazából, tehát, hogy sokkal összeszedettebb és egy ilyen masszív, erős társaság legyen ez a Midők, és igazából azt nem mondhatom, hogy kész vagyunk, hisz egy ilyen közösségépítés soha nincsen kész, viszont úgy gondolom, hogy sikerült átlépnünk bizonyos mérföldköveket, hisz ez akár fakad a sportnapból, vagy az egyéb programokból is, hogy maga a közösség sokkal nagyobb lett, sokkal több diákot tudunk elérni most már, valamint közösségi médiába is szerintem sikerült nagyobb kört megfognunk. Emellett nagyon fontosak a visszajelzések, és akár a sportnapon, akár a strandnapon megkaptuk azt, így mindenki az elnökségből, hogy milyen jó volt az az adott program, és hogy feltétlen szervezzük meg jövőre is, és igazából ez egy hatalmas nagy pozitív visszacsatolás nekünk, hisz mi azért dolgozunk, azért lettünk megválasztva, hogy a diákokat szolgáljuk, és hogy értük, csináljunk mindent. És ez egy hatalmas nagy elismerés, amikor egy adott programon, még úgy, hogy zajlik a program, ott megdicsérnek és mondják, hogy ez annyira jó volt, hogy ők mindenképp szeretnék azt, hogy ezt jövőre is megszervezzük, akkor ez nekem, és mindenki másnak is az elnökségbe, ez egy olyan nagy elismerés, ami felbecsülhetetlen mértékű, és még egyszer hangsúlyozom, hogy ugye mi erre vállalkoztunk, viszont szerintem már akkor, vagy még akkor sem gondolta senki, amikor megválasztottak minket, és elkezdtük az alapozó munkát, hogy igazából itt ilyen elismerésben részesülünk majd. És még egyszer mondom, ez egy hatalmas nagy sikerélmény igazából mindenkinek, hogy amikor többen is odajönnek, és már egyből mondják, hogy milyen jó volt az adott program, akkor az úgy egy olyan érzést kelt bennem, amikor igazából az egésznek a, tehát az egészet én úgy tudom értékelni ilyenkor, ezt az egész polgármesterséget, hogy lehet, hogy vannak néha akadályok, problémák, meg hogy nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy mi azt eltervezzük, viszont mégis megéri, hisz annál nincsen nagyobb érték egy diákváros vezetőnek, hogyha elismerik a saját választói, úgymond, tehát a diákok. És nekem ez adja meg az értelmét legfőképpen azért, hogy ezt tovább csináljam.
4: És mik esetleg a nehézségek, amin esetleg lehet javítani, vagy szeretnél máshogy, amiből tanulságot lehet levonni?
3: Hát igazából a problémák nagy része, hogy mondjam, nem feltétlen rajtunk múlik, itt maga a szervezésben vannak néha nehézségek, de ugye ezt már említettem, hogy itt ezek is olyan dolgok, amik abból fakadnak, hogy fiatalok vagyunk, és még nem szerveztünk programot, meg egyébként a bürokrácia, ahogy mondta Zoltán is, de igazából azért ezek nem olyan problémák, amelyeket ne lehetne megugrani, mert most nyilván, ha elsőre nem sikerül, nem adjuk fel, hanem akkor megpróbáljuk másodjára, vagy máshogy, más úton, de eddig még sose volt olyan, amit ne tudtunk volna megoldani, hisz erre vannak a segítőink is, meg azért vagyunk mi is, hogy ezeket a problémákat azért megoldjuk.
4: Az hogyan dől el, hogy mikor milyen programot szerveztek, hogy mire van szüksége a diákoknak, például a sportnap, a strandnap?
3: Hát igazából tartjuk a kapcsolatot a diákokkal, nyilván megkérdezzük őket is, hogy ők milyen programokon vennének részt szívesen. Ezeket hozzá viszonyítjuk azokhoz mind a pénzügyi forrásokhoz, mind az egyéb forrásokhoz és képességekhez, amelyek alapján mi meg tudunk szervezni egy programot. meg nyilván itt vannak a saját ötleteink is, mert elsősorban azért mind a két program, tehát mind a strandon, mind a sportnap olyan program volt, amit mi találtunk ki, és utána egyeztettünk a diákokkal, hogy szerintük ez jó lenne, és mind a kettőnél azt tapasztaltuk, hogy nyilván természetesen részt vennének rajta, ezért ezeket megszerveztük, és azért elég jól sikerült a szervezés, és igen, ez alapján dőlt el, hogy akkor mely programok fognak megvalósulni.
4: Neked mi a tapasztalatod a közösségi média, a közösség építés szempontjából előny lehet?
3: Persze, abszolút. Hát ugye ezt már elmondtam ebbe a rádióba is, még régebben, hogy elsősorban azért a 21. században ennél a generációnál már azért a közösségi média az a platform, amin a legtöbben fenn vannak és a leghatékonyabban, és a leggyorsabban tudjuk elérni a diákokat. Itt ugye főként az Instagram és a TikTok az, amely az a két felület, amelyiket mi tudjuk hasznosítani, és nyilván előny, hogy ezek vannak. Szoktunk posztolni mindig, vagy az adott programról, vagy az azt beharangozó eseményről szoktunk posztolni, meg vannak egyéb videóink is, meg tartalmak. De nyilván azért a személyes kommunikáció mégiscsak fontosabb, mert azért nagyobb érték, ezért van mondjuk a közgyűlés is, ami majd lesz később is, hogy meg nyilván a programokon is maga az, hogy beszélgessünk a többiekkel, a többi diákkal, ez a legfontosabb, hisz semmi nem ad nagyobb visszajelzést, mint a személyes kommunikáció. És én is ezt tartom az elsődlegesnek, tehát nyilván ott a közösségi média, meg ez egy elvárás, hogy használjuk, de elsősorban a face-to-face kommunikáció az, ami a leghatékonyabb.
1: Tavaly novemberben új diákpolgármestert választottak Miskolcon, Szombati Benedek a Diósgyőri Gimnázium leendő 11. évfolyamos tanulója. Az ő irányításával egy 6-tagú diáktestület vezeti a Miskolci Diák Önkormányzatot. Az elmúlt tanévben több programot is rendeztek és sikeresen építették a Miskolci Diákpolgárság közösségét. Idén novemberben ismét választás lesz, most azonban új szabály, hogy újra lehet választani a most regnáló diákpolgármestert. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Szombati Benedek diákpolgármesterrel és Rema Zoltán CV referenssel.

0: Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
1: Tavaly novemberben új diákpolgármestert választottak Miskolcon, Szombati Benedek a Diósgyőri Gimnázium leendő 11. évfolyamos tanulója. Az ő irányításával egy 6-tagú diáktestület vezeti a Miskolci Diák Önkormányzatot. Az elmúlt tanévben több programot is rendeztek és sikeresen építették a Miskolci Diákpolgárság közösségét. Idén novemberben ismét választás lesz, most azonban új szabály, hogy újra lehet választani a most regnáló diákpolgármestert. Most folytatjuk a beszélgetést Szombati Benedek diákpolgármesterrel és Reimann Zoltán CV referenssel.
2: Jó volt az együttműködés, mondom, voltak kisebb-nagyobb akadályok, és ugye még egy olyan, azt is meg kell említenünk, hogy magát a diák önkormányzatot tulajdonképpen most a célpont közösségi tér az, amelyik úgy szárnyai alá vette. Itt van egy pályázat is, ami egyébként konkrétan a miskolci fiataloknak szól, de ebből egy részt a Miskolci Diák Önkormányzat is megkap már, vagyis hogy majd felhasználhat. Azért mondom feltételes módban, mert ugye ennek a pályázatnak a kifizetése rendkívül sokat késett. Itt a program megvalósítások miattból ez is hiányzott. Tehát, hogy hónapokkal később jött a pályázati pénz azokra a rendezvényekre, amiket megszervezhettünk, vagy megszervezhetünk volna. Úgyhogy, és ezúttal is köszönet egyébként a Célpont közösségi térnek, Csorba Ritáéknak, hogy segítették így is a munkát, és ezt a késést áthidalva is rengeteg programba nyújtottak támogatást. De ezen felül én jónak ítélem az elmúlt fél évet, az elmúlt 8 hónapot, és hát még előttünk áll egy nagyon-nagyon sűrű 3-4 hónap a választásig, és utána lehet, hogy sokkal könnyebb egy év, amikor már igazából minden rendezettebb, minden helyén van, és tényleg csak arra kell koncentrálni, hogy a programokat tudják megvalósítani a srácok, illetve ugye még nem beszéltünk a Pontot Partiról, az volt legutoljára, a Pontot Parti, az mindig népszerű, tehát az, amikor összejönnek a fiatalok a Csengei Kertbe, különböző rendezvényekkel is együtt várják azt, hogy kit hol vettek fel, ez szerintem ez egy nagyon jó találmány, nagyon jó ötlet volt, ezt aki kitalálta, annak innen is gratulálok, ugye nem csak itt, nyilván több városban is van ilyen Pontot Parti, és hát ott is jelen volt a Miskolci Diák Önkormányzat. Ez inkább az MKK meg a egyetemnek volt a közös rendezvénye, de jókora részt a szervezésben és a jelenlétben ugye kivették a Miskolci Diák Önkormányzat is kivette a részét.
1: Benedek, a novemberi választás elé hogyan nézel?
3: Hát egyelőre magabiztos vagyok, igazából nyilván én azt gondolom, hogy maga azok az eredmények, amelyeket fel tudunk mutatni, mind közösségi téren, mind a programok terén, lehet nem volt túl sok program, viszont ami volt, az olyan minőségű volt, ami sokkal többet ér, mint több kisebb program. Én is egyébként elégedett vagyok az egész elnökség munkájával, és mondom, a visszajelzések alapján tényleg egy jó munkát végeztünk, és hát még azért messze van a vége, azt kell, hogy mondjam, tehát még rengeteg program lesz, amely még az eddiginél is többet lendíthet, és nagyobbat lendíthet majd a diák önkormányzaton, de ezekről majd részleteket csak később árulnék el. Úgyhogy igazából szerintem mi egy nagyon jó munkát végeztünk, és majd meglátjuk, hogy novemberben ez mire lesz elég.
1: Akkor számodra ez pozitívum, hogy újra lehet választani titeket?
3: Persze, igen, igen, mert nyilván sokan, mármint aki újraindulhat, az azért csinálja, hogyha már megvan ez a lehetőség, hogy újrainduljon, akkor miért ne csinálja úgy, hogy egyébként ezért meg is válasszák legközelebb, hogy ő minimum, vagy ugyanazt a jó, vagy még jobb teljesítményt nyújtson majd jövőre is. És igazából én is ezt a szemléletet vallom, hogy ha már megvan ez a lehetőség, akkor ragadjuk meg. És nyilván itt volt mögöttünk ez a 8 hónap, meg még ami előttünk van, és ez alapján, meg a jövőbeni terveim alapján majd eldöntik a diákok, hogy engem választanak-e, vagy mást.
1: És akkor mik a jövő céljai, tervei?
3: Mindenképpen szeretném már itt is kiemelni a Színefestet, amelyen lesz a diák önkormányzatnak is egy saját vetítése, tehát egy zárt körű vetítés lesz majd a Csengei kertben. Innen is köszönjük a Cinefestnek ezt a lehetőséget, hogy a miskolci diákoknak lesz egy ilyen külön vetítés. Itt majd a diák önkormányzat közösségi médiás felületein lehet lesz majd regisztrálni a vetítésre, ahol cateringgel, tehát popcornnal és üdítőkkel várjuk majd a diákokat, meg hát nyilván a filmmel. Magyarázott mindenre.
2: Igen.
3: Reisz Gábortól.
2: Igen, ez egy nagyszerű kezdeményezés. Igen, és az lesz a projekt címe, hogy Mozi a csillagok alatt, és hát igen, Reisz Gábortól a Magyarázat mindenre című filmet láthatják majd a diákok.
3: Erre várunk mindenkit szeretettel.
1: És távolabbi jövőt, hogyha nézzük?
3: Mármint esetleg november után? Tehát a következő ciklust?
1: Igen, igen.
3: Hát majd meglátjuk, hogy hogy alakul a választás, de én bizakodó vagyok, most nyilván azért nem bízom el magam annyira. Nem tudom igazából, hogy mi várható. Nyilván ez sok mindentől függ, tehát az, hogy az elnökség hogyan alakul, az egy dolog. De nyilván azért itt a finanszírozás és az egyéb más szervezeti dolgok miatt igazából ez még csak a jövő kérdése, nem tudjuk, hogy hogyan alakul, de én úgy gondolom, és ezzel én is így vagyok, meg azért a többiek is az elnökségbe, hogy ha eddig mindent meg tudtunk lépni, és minden probléma ellenére le tudtunk szervezni azért olyan programokat, amelyek tényleg sikeresek voltak és nagyhírűek, akkor igazából már minden akadályt le tudunk küzdeni, szerintem. Tehát én határozottan azt tudom mondani, hogy azért ez az elnökség fel van készülve sok mindenre, sok mindent megtapasztaltunk már, és tényleg voltak olyan problémák, amiket közösen, így Zoltánékkal azért simán megoldottunk, úgyhogy én nem félnék attól, hogy igazából olyan problémákba ütközünk, amelyeket ne tudnánk meglépni.
1: A tanévkezdés után ti is összeültök, vagy a gyakorlatban hogy kell ezt elképzelnünk? A munkát.
3: Hát ez a munka sose áll meg, tehát itt attól, hogy vakáció van, mi ugyanúgy összeülünk és szervezünk, nyilván nem lehet olyan nagy mértékben, mert nyaralnak a többiek, meg azért mégiscsak nyár van, meg lassan jön az igazgatási szünet is, tehát nyilván ilyenkor nehézkesebb a szervezés, meg azért mégiscsak mindenki ki akar kapcsolódni egy kicsit, mert azért húzós volt ez az időszak számunkra is, de nyilván szeptemberben indítunk, ha minden igaz, egy közgyűléssel majd, ahol összeülünk az iskolák képviselőivel, ott megbeszéljük, hogy eddig mi volt, mi várható még a későbbiekben, tehát ott egyeztetünk, és igazából azzal indítjuk a következő tanévet, aztán majd jönnek a programok, mint például majd ugye a Cinefest is, és hát így folytatjuk ezt a munkát.
1: Zoltán, te hogyan tekintesz a közös jövőtökbe?
2: Én abszolút bizakodó vagyok, eddig is jól ment a közös munka, szerintem ezután is jól fog, és hát mindenki egyre jobban belerázódik ebbe a munkába, és ugye sokan vagyunk, tehát vagyunk egy óperán segítők is, ők most már tapasztaltabbak, meg most már látjuk azt, hogy mit, hogyan kell, mik a lehetőségek, úgyhogy abszolút bizakodó vagyok, és hát várom, hogy jöjjön a szeptember, október, november, mert ezek tényleg sűrű hónapok lesznek a midöknek is, nagyon sűrű hónapok, nagyon sok rendezvényel, nagyon sok újdonsággal, úgyhogy jó, említsük meg, mert mindenképpen lesz bál. Ja, arról azt mondtuk, hogy nem fogjuk említeni, de a bál az mindenképpen lesz, az lesz szerintem a legnagyobb rendezvény az utóbbi években mindenképpen. Tehát az szerintem biztos, hogy nagyobbat fog szólni, mint a sportnap, még annál is nagyobbat fog szólni, legalábbis reményeink szerint. Úgyhogy ebben a 3-4 hónapban most nagyon komolyan bele fogunk taposni a gázba, hogy úgy mondjam, a midöknél is. De nem csak a midöknél, hanem szerintem nagyon sok fronton.
1: Tavaly november óta új diákpolgármestere van a miskolci diákpolgárságnak. Szombati Benedek Adiós Gyuri Gimnázium leendő 11. évfolyamos tanulója. Az ő irányításával egy 6-tagú diáktestület vezeti a miskolci diák önkormányzatot. A diákpolgármester feladata a diákok érdekeinek képviselete a városvezetés felé, javaslatok tétele, programok szervezése és a diák önkormányzat munkájának koordinálása egyfajta kapcsolat a diákok és a felnőtt önkormányzat között, a helyi oktatási és ifjúsági ügyekben, aktív részvétel városi rendezvényeken. Idén novemberben ismét választás lesz, most azonban új szabály, hogy újra lehet választani a most regnáló diákpolgármestert. Hogy mi minden történt eddig, mit gondol a legnagyobb sikernek és mik okoztak nehézséget, valamint mit vár a következő diákpolgármester választástól, ezekről is beszélgettünk az Európa Szalon mai adásában Szombati Benedek diákpolgármesterrel és Reimann Zoltán civil referenssel.

0: az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, Önök az Európa Szalont, az Európa Rádió magazin műsorát hallották. A szerkesztő Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. Műsorkészítő munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszont hallásra!
0: Európa Szalon. Az Európa Rádió kerekasztal beszélgetését hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük.

0: Bizonságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amikor elkél egy segítőkéz.
1: Látogató.
0: Az Európa Rádió szeretetszolgálati magazinja pénteken 11 órától.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Augusztus 14-től ismét Zempléni Fesztivál. Mesés helyszíneken várják Önöket klasszikus és jazz koncertek, kiállítások, irodalmi és színházi előadások, családi és gyermekműsorok, gasztronómiai élményekkel és kiváló tokai borokkal gazdagított hangversenyprogramok. Augusztus 14-től 23-ig Zempléni Fesztivál. Válassza Ön is az élmények harmóniáját. Részletes műsor és jegyvásárlás a zemplenifesztivál.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. 11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Rendkívüli intézkedésekről döntött a kormány a súlyos idei aszály miatt, hogy azonnali segítséget nyújtson a gazdáknak a fizetőképességük megtartásához. Július végéig több mint 750 ezer hektárra érkezett kárbejelentés, ami a duplája az előző év azonos időszakának, és különösen súlyosan érintette a tejtermelést. A minisztérium a megszokott október helyett már szeptemberben elindítja a támogatások kifizetését. Ráadásul az előleg mértékét 70-75%-ra emelik. Ez az intézkedés augusztus és október között mintegy 106 milliárd forint azonnali forrást jelent 150 ezer magyar gazdálkodónak. Emellett a fagy és jégeső károkra hektáronként 100 ezer forintos előleget fizetnek, valamint az Európai Unió válság alapjából 16,7 millió eurós rendkívüli támogatást hívnak le a kis és közepes gazdaságok védelmére. A kormány a gazdák támogatása mellett egy átfogó, hosszú távú mezőgazdasági stratégia kidolgozásával is megbízta a szaktárcát. 5 milliárd forintos felújítási alap létrehozását kezdeményezi a KDNP a reklámbevételeiket elvesztő társasházak számára az országgyűlésnek benyújtott határozati javaslatában. A júniusban elfogadott, a reklámok visszaszorításáról szóló törvény ugyanis olyan eszközöket is érint, amelyek elhelyezéséből a társasházak korábban karbantartási bevételhez jutottak. A javaslat szerint a kormány szeptember 30-áig terjesszen elő törvényjavaslatot a vagyoni hátrányok felméréséről és egy kompenzációs alap létrehozásáról. Az évente 5 milliárd forintos forrásra a társasházak mellett a műemléklakások tulajdonosai is pályázhatnának a megszűnő kedvezmények miatt. Latorcai Csaba ügyvezető alelnök videójában hangsúlyozta, hogy ez a költségvetés többletbevételének csupán 1%-a lenne, de valódi segítséget nyújtana a lakóknak. Zászló felvonással jelezték csütörtökön, hogy a kivitelezési munkálatok befejeztével a beruházó Miskolci önkormányzatnak átadták a Miskolc-Tapolcai barlangfürdőt. A 2024-es tűzvész utáni helyreállítás során új tetőszerkezetet kapott a fürdőcsarnok. Megújult a nagymedence burkolata, valamint korszerűsítették a gépészeti és légtechnikai rendszereket is. A kivitelező cég közlése szerint a nehézségek ellenére a hosszított műszakoknak köszönhetően több héttel a határidő előtt végeztek. A területet a városnak visszaadták, így jelenleg a próbaüzem, valamint a szükséges műszaki és vízminőségi vizsgálatok zajlanak. Építési tevékenység tehát már nem akadályozza a létesítmény tervezett augusztus 20-ai nyitását. Országos református gyermekvédelmi találkozónak ad otthont augusztus 15-én szombaton a Fővárosi Állat és Növénykert. A rendezvényen a református nevelőszülői hálózat családjai, valamint a gyermekotthonokban élő fiatalok tölthetnek együtt egy napot. A program Steinbach József püspök áhítatával indul, majd a résztvevők birtokba vehetik az állatkertet, és két előadást is megnézhetnek a Fővárosi Nagy Cirkuszban. Miklós Erzsébet, a Nyugat-Magyarországi Református Gyermekvédelmi Központ vezetője elmondta, hogy a rendezvény elsősorban a közösségépítést és a nevelőszülők támogatását szolgálja. Kiemelte, hogy a traumatizált gyermekeknek mindenekelőtt biztonságra, elfogadásra és szeretetre van szükségük a fejlődéshez. Az utazást, a belépőket, az étkezést és a programokat a Református Szeretetszolgálat teljes egészében biztosítja. Augusztus 14-én pénteken kezdődik, és augusztus 23-áig tart a jubileumi 35. Zempléni Fesztivál Tokajhegyalján és Zemplén térségében. A tíznapos kulturális rendezvényen komoly zenei koncertek, jazz, népzene, kiállítások és családi programok várják a látogatókat több településen. Délután 4 órakor Sárospatakon a képtárban különleges Textil Plus kiállítás megnyitóval hangolódhatnak a látogatók az elkövetkezendő napokra. 17 órakor egy rendhagyó filmvetítés, majd 17:30 egy emlékkiállítással adóznak a szervezők a nemrégiben elhunyt Urbán György festőművész munkássága előtt. A rendezvény sorozat nyitó hangversenye este 8 órakor veszi kezdetét a sárospataki Rákóczi vár udvarán. A gála esten a budafoki Doknányi zenekar lép színpadra Szűcs Apor zongora művész közreműködésével, az ünnepi koncertet pedig a fesztivál művészeti igazgatója Hollerung Gábor vezényli. Este 10 órakor a Sárospataki Művelődési Ház pódiumán a Bágyi Balázs New Quartet fergeteges jazz koncertje zárja a napot.
1: Az időjárásról.
2: Visszatér a kánikula a hétvégére, a nagy részt felhőtlen száraz időben a legmelegebb órákban ismét 30 Celsius fok felett alakul a hőmérséklet. Pénteken felhőtlen lesz az ég, csapadék nem várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 32 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 7 és 20 fok között lesznek. Szombaton még melegebb, 30 és 35 fok jön, vasárnap pedig 37 fok körüli értékeket mérhetünk.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Látogató. Bizonságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról. Szeretett szolgálat az Európa Rádió hullámhosszán.
1: Az Európa Rádió Látogató című magazin műsorában a szerkesztő műsorvezető Kisnéveres Viktória köszönti Önöket. Kedves hallgatóink, az idén 20 éves Magyar Református Szeretett Szolgálat Radírozzuk ki a különbségeket címet viselő kampányával több mint 1000 gyermeket tervez támogatni az életkorának megfelelő tanszerekkel és iskolatáskákkal. Műsorunk első részében Dobis Lucski Zsófiával, a Magyar Református Szeretett Szolgálat kommunikációs vezetőjével beszélgetünk ezzel kapcsolatban. Ezt követően pedig Ferenc Józseffel, a Bükzsérci Református Egyházközség lelkipásztorával hallhatnak beszélgetést. 2026 a Magyarországi Református Egyházban az imádság éve. Ehhez kapcsolódóan beszélgetünk mai nagy tiszteletű úrral. Ha tehetik, tartsanak velünk Önök is, számítunk megtisztelő figyelmükre.
0: Látogató. Bizonságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amikor elkél egy segítő kéz. Az Európa Rádió szeretett szolgálati magazinja.
1: Kedves hallgatóink, a Magyar Református Szeretett Szolgálat Radírozzuk ki a különbségeket címet viselő kampányával több mint 1000 gyermeket tervez támogatni az életkorának megfelelő tanszerekkel és iskolatáskákkal. Ugye 2026-ban is elindult már ez az adománygyűjtés, itt a korábbi évekhez hasonlóan, és itt az aktualitásokról Dobis Lucski Zsófia, a Magyar Református Szeretett Szolgálat kommunikációs vezetője számol be nekünk a következő percekben, akit tisztelettel köszöntök műsorunkban. Áldás békesség!
2: Áldás békesség! Köszönöm a lehetőséget, és szeretettel köszöntöm, üdvözlöm én is a hallgatókat.
1: Ugye a támogatás többféleképpen is eljutatható a szervezethez, különböző lehetőségek vannak, illetve voltak, hiszen augusztus 10-ig gyűjtötték a tárgyi adományokat, de át is adom Önnek a szót, hogy szóljon nekünk, hogy milyen eddigi eredményekről lehet itt beszámolni augusztus közepe táján.
2: Valóban így van, hogy amikor meghirdettük június utolsó napjaiban az idei tanszergyűjtésünket, akkor még többféle lehetőség rendelkezésre állt. Most azért így, hogy augusztus közepén beszélgetünk, így már a tárgyi adománygyűjtésnek az időszaka az véget ért. Erre azért volt szükség, csak hogy mindenki jobban érthesse és látja.

0: lányokat tudjuk fogadni. Ezt muszáj ilyenkor augusztus elején, tehát még az augusztus első felében lezárni, hiszen nekünk ugye az a fontos, hogy ennek a hónapnak a végén már át is kell adnunk több mint 1000 gyereknek azt a megtöltött iskolatáskát és azt a tanszercsomagot, amire neki szeptemberben már szüksége lesz. És éppen ezért a tárgyi adománygyűjtéseket mindig azért zárjuk le hamarabb, mert ilyenkor a raktárainkban egy nagyon gyors leltárt tartunk, mi az, ami beérkezett, mi az, ami összegyűlt, és mi az, ami még nagy tételben hiányzik. És így viszont augusztus felén mi elindítunk egy nagy beszerzést az összegyűlt pénzadományoknak köszönhetően, és így akkor a pénzadományokból tudjuk mi magunk megvásárolni azokat a tanszereket, azokat a felszereléseket, amikből nem gyűlt össze elegendő mennyiség. Ezt teszi lehetővé, hogy augusztus utolsó napjaiban megtörténjenek országszerte azok az adományátadások, amelyek valódi segítséget tudnak nyújtani a gyerekeknek és a családoknak. Ja, szintén fontos elmondani, és minden évben felhívjuk erre is a figyelmet, hogy nem csak általános iskolásokat, hanem középiskolásokat is segítünk. Tehát valóban nagyon sok mindenre lehet ilyen kell gondolni, amikor azt mondjuk, hogy tanszergyűjtés, az kisiskolásoknak szükséges, nem tudom, füzeteken, vízfestéken, ecseten és persze iskolatáskán keresztül, egészen ha szinte az érettségizőkre gondolunk, akkor pedig körzők, vonalzó készletek, olyan számológépek, amelyekre szükségük lehet az érettségihez. Tehát nagyon sokfajta termék az, azt akarom csak mindenképp hangsúlyozni, hogy sok mindenre van ilyenkor szükség. És ezért fontos, hogy ennek az adománygyűjtésünknek is, mint szinte minden egyes adománygyűjtésünknek van egy tárgyi és egy pénzbeli támogatási lehetősége, mert így a kettő segíthet abban, hogy valóban mindenkinek úgy tudjunk segíteni, hogy a leginkább úgy érkezzen szeptemberben, hogy semmi se hiányzik, vagy már nagyon-nagyon kevés dolog az, amit a családnak kell megvásárolnia.
1: És ugye itt a tárgyi dolgoknak még annyi jelentősége van, hogy augusztus 14-én és 15-én még ilyen formában is azért tud segíteni, aki szeretne különböző helyszíneken.
0: Így van, az áruházi gyűjtések még ezen a hétvégén zárulnak, tehát az irodáinkban ugye augusztus 10-ig fogadtuk országszerte az adományokat, de valóban nagyon sok bevásárló központban, több városban is, még ezekben a napokban, augusztusnak így a második hétvégén tartjuk az áruházi adománygyűjtéseinket. Ha valaki szeretné pontosan megnézni, hogy mik is ezek a helyszínek, akkor a honlapunkon, a jobbadni.hu oldalon megtekinthetőek a dátumok is, és azok a városok, bevásárló központok, ahol most még ezen a hétvégén lehet találkozni a zöld pólóban munkatársainkkal, önkénteseinkkel. Így valaki, ha az adott bevásárló központban, az adott áruházban szeretne vásárlásával, tárgyi adománnyal hozzájárulni a tanszergyűjtéséhez, akkor most még ez az utolsó időpont, amikor erre lehetőség nyílik. És innestől kezdve, tehát a jövő héttől már kifejezetten és elsősorban a pénzbeli adománygyűjtés az, ami viszont tovább folytatódik. Nyilvánvalóan a határidők azok adottak, de természetesen, hogyha valaki jövő hét hétfőn felkeresi a szeretetszolgálat irodáját egy iskolatáskával, természetesen nem fogjuk elküldeni. Nekünk viszont muszáj mondanunk egy olyan dátumot, hogy ilyenkor már fel kell mérnünk azt, hogy mi az, ami hiányzik. Ezért van, hogy augusztus első feléig gyűjtjük és fogadjuk a tárgyi adományokat, és addigra döntő többségében az áruházi gyűjtéseket is lezárjuk augusztus 15-ig, és innestől pedig az adományok előkészítésére koncentrálunk, illetve arra a nagy beszerzésre, ami még a hiányzó termékeket biztosítja.
1: Így még ebben az egy-két napban esetleg mi kerüljön pluszba a kosárba, hogyha ötletet tud adni?
0: Igazából a legnagyobb hiány nyilvánvalóan az egyik legdrágább tétele, ami a legnagyobb fejtörést okozza a családoknak, az jellemzően az iskolatáska szokott lenni. De amit itt külön a hallgatóknak a szívére helyeznék, hogy ezt már sok éve figyeljük, és ez egy nagyon is általános tendencia, hogy amikor azt mondjuk, hogy tanszergyűjtés és iskolakezdési támogatás, akkor a legtöbb adományozó jellemzően a kisiskolásokra szokott gondolni, és olyan vonalas füzeteket adományoznak, vagy olyan mintás füzeteket, vagy tortartó

0: ami leginkább a kicsiknek, a 6-7 éveseknek okozza a legnagyobb örömet. Természetesen ezeket mind tudjuk hasznosítani, hiszen valóban nagyon sok kisiskolást támogatunk, de az a tapasztalat, hogy kevesebben szoktak például a középiskolásokra vagy a felső tagozatosokra gondolni, így külön köszönjük, hogyha valaki ezt is figyelembe veszi, hogy nagyobb diákokat is támogatunk, és ez akár a táskáknál, toltartóknál, füzeteknél is megmutatkozhat, ugye ők már szeretnek például spirálfüzeteket használni, matematika órán szükség lehet számológépre, vonalzókészítve, körzőre, vagy egyéb olyan eszközre, amire a nagyobbaknak lehet szüksége, akár itt gondolhatok tollakra, szövegkiemelőkre. Tehát ezek azok a termékek, amelyekből kevesebb szokott jellemzően gyűlni, ezért köszönjük, hogyha valaki erre is külön figyelmet fordít, de az biztos, hogy minden adománynak fogunk tudni gazdát találni, hiszen azért több mint 1000 gyerekről beszélünk, és ma, hogyha valaki egy gyereket el akar indítani szeptemberben az iskolában, hát ha a táskát is kell venni, akkor szinte mondhatjuk, hogy legalább egy ilyen 40-50 ezer forinttal lehet számolni, milyen költséget okoz megvenni minden írószert, minden szükséges rajzórához szükséges papírokat, eszközöket, füzeteket, tehát bármi, ami beérkezik hozzánk, biztos vagyok benne, hogy a több mint 1000 gyermek között fogunk találni olyat, aki pont olyan évfolyamot kezd, hogy nagyon is fog örülni ezeknek az adományoknak.
1: És természetesen mindenki lehetőségeihez képest tud segíteni, vagy segíthet, hogy minden, még a legkisebb adomány is örömet szerezhet, vagy gyermeknek, egy családnak segítséget jelenthet, és ugye a kisebb gyermekek szülőkkel, a családdal együtt járnak ebben az időszakban többnyire beszerezni ezeket a termékeket saját részre is, a nagyobbak, vagy a család kötelékében, vagy esetleg már önállóan is be tudják szerezni a számukra szükséges dolgokat, és hozzá tudnak ők is járulni ahhoz a segítséghez, amit nem csak a szülők, hanem szülői minta által, ugye a gyermekek is tovább gondolva segíthetik kortársaikat. Ez lelkiekben is sokat jelenthet az adományozónak is.
0: Ez abszolút, aki bármikor adományozott már életében, az biztosan megtapasztalta már, hogy valóban igaz a Bibliában az a szentírás, hogy nagyobb boldogság adni, mint kapni, és ezt minden adományozó megtapasztalhatja. De valóban, amikor a tanszergyűjtésről beszélünk, akkor fontos azt látni, és egy kicsit jobban belehelyezkedni abba a szerepbe, hogy mit is jelent ezeknek a gyerekeknek a tanszertámogatás. Mert itt, amikor a tanszergyűjtésről beszélünk, talán olyan könnyű elsorolni, hogy iskolatáska, toltartó, írószer, füzet, és csak is a tárgyakat látjuk magunk előtt, de az fontos, hogy amikor a adományozásra gondolunk, vagy a tanszergyűjtésre és a szeretetszolgálatra, mi akkor nem tárgyakat, nem írószereket látunk a lelki szemeink előtt, hanem gyermekeket. És most, ha egy picit belehelyezkedünk ebbe a szerepbe, képzeljünk el magunk elé egy tündéri, 6 éves kisfiú, kislányt, akinek nagyon sok nehézséggel kell megküzdenie a mindennapokban, ez lehet akár anyagi, akár családi nehézség is, nagyon sokféle gyermek van a támogatottak között. De amikor várakozva belép első nap az iskolába, és azt látja, hogy az osztálytársai gyönyörű szép iskolatáskákkal érkeznek, szép mintás füzetekkel, színes ceruzákkal, gazdagon megtöltött toltartókkal, ő pedig ott ül, és lehet, hogy mindössze egy reklámtáskában tudta elhozni az eszközeit, lehet, hogy csak egy apróra elhegyezett ceruza van nála, és nincsen különböző vízfesték, zsírkréta, és bármi egyéb, amire szükség lehet, és lehet, hogy csupán néhány darab füzete van, és az összes tanórán azt fogja használni. Már az első iskolai napján ennek a gyereknek az lesz a benyomása, hogy ő kevesebb a társainál. Azt fogja megtapasztalni, hogy ők nem egyenlők, vagy legalábbis nem ugyanonnan indulnak. És azért legyünk őszinték, egy iskolai közösségben kisgyerekek között a csúfolódás, az, hogy ezt a többiek is észreveszik, szóvá teszik, ez sajnos nagyon gyakran előfordul. És amikor egy ilyen lelki állapotba kerül egy kicsi 6-7 éves gyerek, aki önhibáján kívül, de már is azt tapasztalja meg, hogy nem ugyanott tart, és nem ugyanonnan indul az iskolában, mint ahogy a többiek, akkor ne csodálkozzunk azon, hogy utána nem lesz kedve menni iskolába. Ne csodálkozzunk azon, hogy nem szívesen lép be az osztályterembe. És már ha ez az érzés kialakul, ez megmutatkozhat abban is, hogy nem lesz olyan szorgalmas, nincs kedve semmihez, ami az iskolához kötődik, és már is apró lépésekkel, de kezdetét veheti az a folyamat, ami később aztán a lemorzsolódáshoz, a tanulmányokban a lemaradáshoz vezethet, majd később akár az iskola kerüléshez is. És éppen ezért az a címe a mi tanszergyűjtésünknek, hogy radírozzuk ki a különbségeket, mert mi ezeket a különbségeket szeretnénk kiradírozni. Hogyha már csak annyit megtehetünk ezekért a nehéz helyzetű gyermekekért, hogy azt tapasztalják meg, hogy szeptember elején, hogy bizony az eszközeinkben egyformák vagyunk. Nekem is megvan mindenem, amire szükségem van a tanulmányaimhoz, már is az ad számukra egy olyan önbizalmat, egy olyan jó érzést, hogy igen, szép füzetem van, szép a toltartom, szeretek írni, szeretek odafigyelni órán. És ez azért fontos, mert a nehéz helyzetű gyermekeknek pontosan az oktatás, a tanulás lehet egy olyan kiugrási lehetőség, ami megalapozhatja azt, hogy változtassanak a sorsukon, és akár jobb körülményeket tudjanak majd a jövőben teremteni maguknak. És mindehhez kell a tanszer támogatás. Ugye azt is fontos látni, hogy mi a Magyar Református Szeretetszolgálat nem engedjük el a családoknak és a gyerekeknek a kezét szeptember 1-én. Ez az első lépés, hogy megkapják a tárgyi adományokat, ott vannak az iskolában, rendelkezésre áll minden felszerelésük, lehet kezdeni a tanulmányokat. De fontos megemlíteni, hogy azért az országban több mint 60 településen ott vannak a jelenlétpontjaink, ahol például segítünk a diákoknak tanulási segítő foglalkozásokkal. Vagy például Úzdon van egy közösségi tanulóházunk is. Tehát azokat a gyerekeket, akik valamilyen tantárgyban elakadnak, nehézségekkel küzdenek, ott vannak a munkatársak, vagy például önkéntes mentoraink is vannak, akik segítenek online korepetálással támogatni a gyerekeket, segíteni őket abban, hogy ne maradjanak le egy-egy tantárgyban, hanem hogyha akár a matematika, vagy akár mondjuk az angol nyelv nehézséget jelent, akkor heti rendszerességgel segítjük őket a felzárkózásban, és ahhoz, hogy minél jobb tanulmányi eredménnyel tudjanak teljesíteni az iskolában. Ez is egy fontos és állandó, rendszeres jelenlét, amit a szeretetszolgálat biztosít, hogy nem csak tárgyi eszközt adunk, hanem valóban a segítségünkre is számíthatnak a gyerekek, hogyha tanulmányukban akadályokba ütköznek, de nincsen arra lehetőségük, hogy magánórákat vegyenek, vagy hogy külön óráknak a díjait finanszírozzák, akkor számíthatnak a szeretetszolgálatra, hogy ahogyan csak tudunk, akár személyesen, akár pedig online, de segítjük őket a tanulmányokban. És ugyancsak egy nagyon szeretett és népszerű programunk, a Nyilasmisi Ösztöndíj program pedig ennek már lehet a folytatásaként is akár tekinteni. Hiszen a Nyilasmisi Ösztöndíj program pontosan azokat a tehetségeket támogatja, akik egy-egy tantárgyban, vagy egy-egy sportágban, vagy művészeti területen kimagasló eredményt mutatnak, nagyon ügyesen teljesítenek, de szociális nehézségekkel küzdenek. Őket akkor segítjük abban a tehetséggondozással, hogy tudják megvalósítani az álmaikat, és azon a területen minél többet, minél jobban tudjanak teljesíteni. Számukra az ösztöndíj program már egy anyagi támogatást is biztosít, ott vannak a szakmai mentorok és a kócsok, akik pedig az önismeretben, önmenedzsmentben is segítik a gyerekeket, illetve egy közösséget is teremt a nyári táborokkal együtt a Nyilasmisi ösztöndíjasoknak a közössége. Tehát több lépcsőfok megtalálható azért itt a gyermekek segítésében. Tehát itt, amikor a tanszertámogatásról és a tanszergyűjtésről beszélünk, az valóban a belépő szint, de talán ez nagyon fontos látnunk, és ezt így komplexen nézni, hogy nem csak ennyiről szól a szeretetszolgálatnak a küldetése, hogy tárgyi adományokat adunk. Ez nagyon fontos, mert az, hogy mindenük meglegyen, ami kell az iskolában, ami kell a tanórákhoz, az a legalapvetőbb, hogy ezt tudjuk minél nagyobb számban biztosítani, de ott van a lehetőség, hogy aki szeretne segítséget kérni akár a tanulásban, vagy akár egy-egy tehetség területen annak a kibontakoztatásában, ebben is számíthatnak a szeretetszolgálatra. És azért így, hogy idén már 20 éves a Magyar Református Szeretetszolgálat, ha visszatekintünk erre az elmúlt két évtizedre, már láthatunk olyan gyönyörű történeteket, olyan sorsokat, amikor valóban akár csak egy-egy adománnyal indult el a segítségnyújtás, és mégis valami gyönyörű tudott mindebből kinőni. Pont az egyik kollégám mesélte, Csongrád-Csanád megyében volt egy kisfiú, aki nagyon nehéz anyagi körülmények között érkezett az iskolába első osztályosként, és ugye az osztályfőnökök, a tanárok előrejelezték a szeretetszolgálat számára, hogy kik azok a gyerekek, akiket úgy ismernek, akiknek úgy ismerték meg a családját, hogy jól jönne a támogatás. Miért az első osztályos kisgyereket az első tanítási napján tudtuk megajándékozni egy vadonatúj iskolatáskával, és benne minden szükséges tanszerrel. És utólag a gyereknek a tanítónéni elmesélte, hogy annyira meg volt lepve, annyira nem értette, hogy neki vadidegenek hogy segítettek, és hogy kapott ennyi drága, szép holmit, nem is érti, hogy ez hogy kerülhetett ő hozzá, és a tanítónéniének azt mondta, hogy hát ő azzal tudja ezt meghálalni, hogy ő akkor bizony szorgalmas lesz, és jól fog tanulni. És ez a kisgyerek elindult azon az úton, azóta már több év eltelt, de azóta is kitűnően teljesít az iskolában. És az adta meg neki az első lendületet, hogy kapott egy tárgyi segítséget, az annyi örömmel és annyi önbizalommal eltöltötte, hogy azóta is ötösöket visz haza az iskolából. És ezek azok a fontos löketek, ezek azok a fontos lendületek, amelyek aztán egy gyereket egy új útra tudnak terelni. És ezért fontosak ezek az adománygyűjtések, és hogy valóban ne csak táskát, ne csak füzetet lássunk magunk előtt, hanem gyermeki sorsokat. És ezekben az utakon fontos egyrészt az imádságos háttér, hogy valóban imádságban hordozzuk ezeket a gyerekeket, és hogyha mi Krisztus szeretetét kézzelfoghatóvá tudjuk tenni, és akár ebben is megnyilvánulhat a cselekvő szeretet, hogy egy adománnyal hozzájárulunk ehhez, akkor talán nem is ér el hozzánk mindig az információ. De amikor egy-egy ilyen történetet visszahallunk, hogy mit segített mondjuk egy tanszertámogatás, az mindig lelket üdítő és megerősítő ezeket a történeteket hallani, hogy van értelme az adományozásnak, van értelme a tanszergyűjtésünknek, és bizony nagyon sok erő és nagyon sok kitartás lakozik ezekben a gyerekekben, de kell, hogy ott legyen valaki mellettük, aki fogja a kezüket, és ez lehet akár a Magyar Református Szeretetszolgálat is.
1: És mostani beszélgetésünk végén még akkor szóljunk ugye azokról a formákról, akik konkrétan itt radírozzuk ki a különbségeket 2026-os kampányához szeretnének még becsatlakozni, segíteni.
0: Ha valaki még valóban ezekben a napokban szeretne segíteni, akkor, ja, ahogy elhangzott, ha ellátogat a szeretetszolgálatunk honlapjára, a jobbadni.hu oldalra, akkor ott még láthatóak, hogy hol vannak ezekben a napokban, ezen a hétvégén áruházi gyűjtéseink, tehát ott akár tárgyi adományozással is lehet csatlakozni a radírozzuk ki a különbségeket programhoz. De ha valaki távolság vagy időhiány miatt ezt már nem tudja megtenni, akkor egészen augusztus végéig lehet csatlakozni a tanszergyűjtésünkhöz. Kettőleges összeggel támogatható az adomány.jobbadni.hu felületen keresztül, valamint itt megtalálható a bankszámlaszámunk is, hogyha valaki a klasszikus átutalást szeretné választani, illetve ha valaki a telefonján felhívja a 1358-as adományvonalat, az automatikusan 500 forint támogatást jelent, és ebben a hónapban minden beérkező hívást a tanszergyűjtésre fordítunk, így ezeken a módokon egészen nyár végéig lehet még segíteni a tanszergyűjtést, hiszen ezek az összegek teszik lehetővé azt, hogy ami nem érkezett be, azt a következő napokban, hetekben még mi magunk meg tudjuk vásárolni a gyerekeknek.
1: Kívánom, hogy minél többeknek tudjanak segíteni, és köszönjük szépen a tájékoztatást Dobis Lucski Zsófiának, a Magyar Református Szeretetszolgálat kommunikációs vezetőjének.
0: Köszönöm szépen a lehetőséget, áldás békesség!

0: Látogató. Bizonságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amikor elkélet segítő kéz. Az Európa Rádió szeretetszolgálati magazinja.
1: Kedves hallgatóink, a Magyarországi Református Egyházban 2026 az imádság éve, ezzel kapcsolatban osztja meg velünk gondolatait, érzéseit, ezzel kapcsolatban beszélgetünk nagy tiszteletű Ferenc Józseffel, a Bükk-Zsérci Református Egyházközség lelkipásztorával, akit tisztelettel, szeretettel köszöntök műsorunkban, áldás békesség.
2: Áldás békesség, én is nagy szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat.
1: Ha egy személyes kérdéssel kezdhetem, akkor nagy tiszteletű úr életében az imának, imádságnak milyen szerepe van?
2: Úgy gondolom, hogy minden ember önmagára találásához a legjobb út az imádság, mert miközben imádságban arra gondolunk, hogy most Isten felé fordulunk, Isten mellett találjuk meg azt az embert, akit ő teremtett, hogy mi az én küldetésem a világban, hogy ha elkeseredek, kiégek, megfáradok, akkor mégis visszarángat az életbe, mint Illés prófétát, hogyha túltolom az örömöt, és már mindent rombolok magam körül, annyira boldog vagyok, akkor egy kicsit megnyugtat. Tehát Isten mellett találok önmagamra, mint ember. Ez talán nem is annyira a lelkipásztori imádság, hanem a személyes emberi, hogy ki vagyok én. Nyilván engem lelkésznek alkotott Isten, sok mindent úgy formált, úgy intézett az életemben, hogy lelkipásztor lettem, de közben ember is maradtam, és azt hiszem, hogy elsősorban, amikor imádkozok, akkor én és Isten vagyunk együtt. Nyilván, amikor lelkipásztorként imádkozok akár a gyülekezetben, akkor a többi emberrel való közösségemből mondok Isten felé egy közös imádságot, ami a bükk-zsércieké, a fiataloké, az időseké, akik mi éppen ott vagyunk, tehát akkor egy közösség nevében beszélek, igyekszem megtalálni azt, amit a közösség mondhat Istennek. Tehát a bükk-zsérciek hálásak Istennek azért, hogy ilyen környezetben élhetnek, hogy elérkezett a hosszú tél után a tavasz. Kérjük azt, hogy a terveink, álmaink az Isten akaratával hangulódjanak össze. Dicsérhetjük Istent abban, amiben, ahogy mi őt megismertük, megismerjük, illetve hogyha a gyülekezetben vagy egy közösségben, egy családban éppen születésnap van, konfirmáció van, akkor ezek a különleges alkalmak nyilván az imádság része, és ezt, hogyha nem is a lelkipásztor, hanem mondjuk az édesapa vagy az édesanya mondja el, akkor ez a család öröme, vagy egy házasságkötés, illetve nyilván, hogyha gyász van, betegség van, félelem van, aggódás felvételi miatt, akkor ezt is, ugye ez a közösségnek a kérése, vágya Isten felé, vagy éppen a hálája és öröme. Úgyhogy van a közösségi imádság, amihez elsősorban közösség kell egymás között, hogy tényleg értsük, érezzük egymást is, és van a személyes imádság, illetve hát mind a kettőben ott van, hogy Istennel közösségben vagyunk, tehát az Isten felé való teljes nyitottság és bizalom. Szoktam mondani, hogy Isten úgyis mindent tud és mindent lát. Mi mégis megpróbáljuk még az imádságot is ilyen ügyesen megfogalmazni, és úgy jól becsomagolni, de Isten tudja. Tehát ha Isten elé kinyitom a szívem, akkor ez az imádság. Sokszor van, hogy kérünk Istentől. Ez az imádság alapja, úgy gondoljuk, hogy kérünk tőle dolgokat, de ez nagyon fontos is, mert az életünkben dolgokkal foglalkozunk. Jönnek, mennek örömök, bánatok, szükségünk van eszközökre, viszont eljuthatunk oda, ami mondjuk az emberi kapcsolatokra is igaz lehet, hogy már nem azért vagyok együtt valakivel, mert ezt vagy azt megadja nekem, hanem mert jó vele lenni. Istennel úgy gondolom, hogy jó együtt lenni. Úgyhogy ha imádságban tanácsot kellene adnom valakinek, akkor azt mondanám, hogy próbáld ki, hogy próbálgasd, hogy gyakorold, és találd meg saját magadat, miközben Istennel vagy együtt. Le is szoktam magamról így pattintani ezt, hogy lelkészként majd te imádkozol helyettem. Úgy biztatok mindenkit, hogy próbálgass nyugodtan, mert rosszul imádkozni nem tudsz. Ha kinyitod a szíved Isten előtt, őszintén, akkor ebből jó dolog fog kijönni.
1: Milyen formában, milyen formákban vihetjük imádsággal Isten elé gondolatainkat, érzéseinket?
2: Azt hiszem, hogy a határ a csillagos ég, tehát ha imádkozunk, akkor a csillagos ég felé, illetve hát Isten felé fordulunk. Nagyon sok formája van az imádságnak, szavakban is, szavak nélkül is, mozdulatokban is, böjtölésben is lehet imádkozni. Tényleg kezdve a kisgyermekek szülőktől, nagyszülőktől megtanult imádságán, a Úr Jézustól tanult imádságig, illetve a szavak nélküli imádságig. Én azt hiszem, hogy Isten mellett csendben lenni, az egy nagyon-nagyon meggazdagító csend, és akkor nem köt bennünket az, hogy milyen szavakat mondjunk, vagy miért ne, hanem igyekszünk befelé figyelni egyrészt saját magunkra, hogy ki vagyok és kit hozok én Isten elé, és Istenre, aki pedig erre válaszol. Tulajdonképpen ő a kezdeményező, tehát amikor én úgy döntök, hogy most imádkoznék, akkor már ezzel válaszolok arra, hogy Isten fülel rám, odafigyel rám, ott van és kíváncsi rám. Talán a rádió is jó példa erre, hogy azért folytatjuk ezt a beszélgetést, mert van, aki hallgatja a rádiót. Imádságot is azért kezd az ember, mert tudja, érzi, hogy Isten kíváncsi rá és odafigyel rá. Annak ellenére, hogy minden tud rólunk, mégis szeretné, ha én tenném oda magamat Isten elé. És akkor vannak tényleg a gyermeki imádságok, esti imádságok, a templomi imádság, a gyülekezettel való közösségben, halkan, csendben, a lelkész vezetésével, vagy tőle függetlenül, vagy amikor együtt mondjuk a mi atyánkot, számomra ez is nagyon fontos, hogy ne csak elhadarjuk ott a hirdetések előtt, hanem együtt imádkozzuk el a felnőtt személyes imádságai, akár étkezés előtt a családi közösségben, akár tényleg a nap végén személyesen Isten előtt, illetve a mozdulatok. Az én személyes ima életemben olykor a lovaglás válik imádsággá, nem a lóhoz imádkozok, hanem Istenhez, de amikor úgy érzem körülöttem az erdőt, a tájat, a erőt, akkor azt érzem, hogy az Isten kezében vagyok. És soha nincs szavakba öntve, de mégis ezt imádságként élem meg, hiszen nem prédikálok, nem is kérek Istentől semmi konkrétat, hogy jó legyen a széna, hanem csak úgy vagyok jelen, hogy közben tudom, hogy Isten ott van körülöttem, bennem, mindenütt, és akkor érzem Isten jelenlétét. Nyilván, amikor autót vezetek Miskolcon, akkor ezt annyira nem élem át tudatosan, de vannak ilyen csendes, elcsendesedős alkalmak, lehetőségek, amikor viszont tényleg azt tudom mondani, hogy most imádkozok. Az autóban is velem van Isten, de az imádságra szükség van, hogy legyen ennek egy kerete, egy rendje, hogy na, most ez innentől eddig így imádság, vagy imádság volt. Maga az ámen is egy nagyon jó, hogy akkor imádkoztunk, és nem belealudtam este, hanem elmondtam az Úrnak, hogy vagyok előtte, és ettől megnyugodtam. Úgy van minden, ahogy Isten akarja. Amen.
1: Több évtizedes eddigi lelkipásztori szolgálata során ezzel kapcsolatban fordultak önhöz kérdéssel, hogy iránymutatást kértek öntől, akár gyermekek, felnőttek az imádkozással, imádsággal kapcsolatban?
2: Nem mindig ilyen közvetlenül, hogy taníts imádkozni bennünket, hanem inkább úgy, hogy imádkozz helyettem. És erre szoktam inkább azt mondani, hogy jó, hát a templomban nyilván, mint a közösség nevében imádkozok, de hogy téged is meghallgat Isten. Bárhogy sóhajtod, nyöszörgöd el, Isten tudja, hogy te mit hoztál elé. De hogyha konkrét tanácsot kérnének, akkor elmondanám, hogy ha így végigveszi, akár az ujjára szedve, hogy valahogy megszólítod az Urat, mint akivel beszélgetni akarunk. Ha mondjuk a Teremtő Atyát szólítom meg, mint szántóvető, akkor vele beszélek. Ha Isten emberségére van szükségem, aki megérti az én emberi vívódásaimat, lehet, hogy az Úr Jézust szólítom meg. Ha arra van szükségem, hogy a Biblia nehéz részeit megértsem, akkor nyugodtan mondhatom, hogy drága Szentlélek, Isten, adj nekem világosságot. A megszólítás, mint első rész. Aztán bennünk mindig ott van a kérés. Szerintem minden emberben is nem baj az, hogyha kérünk, hiszen adjon úgy is, ha nem kérem. Szükségünk van arra, hogy Isten megadja a mindennapi kenyeret, és ő valóban megadja, felhozza napját jókra és gonoszakra, de sokkal jobb ez, hogyha tudom, hogy tőle kérhetem el, és ő adja meg a mindennapi kenyeret, ami legyen mondjuk a mindennapi emberi kapcsolat, mindennapi mosolyunkat ad meg nekünk ma. Aztán a közbenjárás, hogy ne csak magamért imádkozzak, mert ugye a lobby tevékenység nagyon fontos a mai világban, de nem csak én, vagy mi gyülekezetünk fontos, hanem mások is vannak a világban. Nagyon szeretem azt, amikor a gyerekek, egész kis óvodás gyerekek azt mondják, hogy most már ne csak a testvérekért imádkozzunk, hanem a szomszédnéniért, meg a családtagokért, és mondják, sorolják. A hála, amikor nem csak elveszünk és elfogadunk, és utána megyünk a következő kérésre, hanem meglátjuk azt, hogy Istentől kaptunk valamit. Néha erre várni kell, néha ez nem úgy jön, vagy nem pont az, amit én elképzeltem, de amikor elfogadok valamit Istentől, akkor rájövök, hogy ez a jó, hogy ennek így kell lennie, és ez így teljes. Nagyon jó, amikor ezt felismeri az ember, hogy hú, de jó, hogy nem azt kaptam, amit kértem, és elmondom Istennek, hogy köszönöm, hogy ezt megkaptam. Nem is mindig tárgy vagy dolog ez, hanem egyáltalán a kapcsolat, az együttlét, Istennel való létezés. Amikor Mózes rádöbben arra, hogy ott a csipkebokor előtt nem egy különleges természeti jelenséget lát, hanem rádöbben arra, hogy most Istennel van együtt, egy helyen. Félelmetes, nagyon erős érzés, amikor így szembesül Istennel az ember, de nagyon jó érzés is, hogy nem csak itt sodródok a világban, hanem a mindenható számon tart engem. És akkor el is érkeztünk oda, hogy tulajdonképpen elmondom, hogy ő kicsoda számomra, hogy mit láttam, mit ismertem meg belőle. Ezt mondják úgy, hogy dicsőítés, ilyen szakszóval. Zenében is a fiatalos egyházi zenét dicsőítő zenének szokták nevezni, mert hogy dicsérjük Istent. Maga az imádság szó, hogyha ezt így elkezdjük boncolgatni, nem azt jelenti, hogy kunyerálunk, hanem imádjuk azt az egyet, aki tényleg méltó az imádságra, az imádásra. Dicsérjük, mert nagy, mert szent, mert igaz, mert bölcs, mert személyesen bennünket ismer és számon tart. Úgyhogy ezzel tulajdonképpen akár egy teljes kört le tudunk írni. Megszólítjuk, kérünk, közben járunk valakikért, hálát adunk, és dicsérjük a mi Istenünket. Kérdés szokott lenni, hogy meghallgat-e Isten, vagy mi van, ha nem teljesíti, teljesíti, vagy nem teljesíti, mit tehetek azért, hogy mégis teljesítse. Ugye ez egy nagyon jó kiindulás, kapcsolatot veszek fel Istennel, aki már megadta a kapcsolat lehetőségét, tehát mégiscsak valahol ő kezdeményezett, de tovább léphetünk innen, mert ebben mégiscsak még az én elvárásom van benne, hogy én szeretnék valamit, én szeretnék valahogy, én szeretném, hogyha így megadná nekem Isten. A kapcsolat akkor jön létre igazán, amikor már tényleg együtt vagyunk. Ahogy az Úr Jézus mondja, hogy legyen meg a te akaratod, nem az én akaratom kell, hogy teljesüljön, hanem az Istené. És akkor rájövünk arra, hogy Isten minden imádságot meghallgat, és minden imádságnak örül, hiszen elé vittük a vágyainkat, a céljainkat, terveinket, ugye a kéréseknél, de eljuthatunk arra, hogy jobb az úgy, ahogy ő megajándékoz bennünket, vagy az, amivel ő megajándékoz bennünket. Néha ez éppen az, hogy csöndet ad, és időt ad, lehetőséget, hogy átgondoljuk, hogy tényleg olyan fontos ez számunkra, vagy elég egy kicsit megállni és csöndben lenni. Ő mindig tudja, hogy mi az, ami tényleg jó, és tényleg biztatok mindenkit, hogy ne keseredjen el, Isten hallja a könyörgést, akkor is, hogyha nem múlik el a fájdalom, akkor is, hogyha nem múlik el a félelem. Pál apostol küzdött konkrétan ezzel, hogy a testében lévő tövis, nem tudjuk pontosan, hogy milyen betegség vagy teher volt ez, de nem múlt el, de megkapta Istentől azt a kegyelmet, hogy ezzel tudjon együtt élni. Én azért minden beteg helyett, magam helyett is azért imádkozok, hogy múljon el a tövis, meg a fájdalom, meg gyógyuljunk meg, de az Isten akarata, ha érvényesül, akkor az ő országában együtt leszünk, és meg kell közben találjuk, hogy mire vezet, mire tanít bennünket, hogy most itt talán nem olyan könnyű. Nehéz ez, de hiszem, hogy van értelme és célja még a küzdelmeknek, nehézségeknek is, akár az, hogy közben vegyük észre, ismerjük fel a másik ember örömét vagy békességét.
1: Hiszen ugye a mindennapokban különböző élethelyzetben vagyunk, ezt a beszélgetést is ugye különböző élethelyzetekben hallhatja mindenki, és ha szabad, akkor így tisztelettel kérni meg nagy tiszteletű urat egy közös imádságra.
2: Igen, ez úgy nehéz, hogy vajon kik hallgatják a rádiót, de azt hiszem, hogy akik rádiót hallgatnak, mind emberek. És mint emberek vagyunk Isten színe előtt, akár cégvezetők vagyunk, vagy bármilyen munkakörben dolgozó kórházban a betegek, vagy a főorvos, mind emberként vagyunk Isten színe előtt, úgyhogy azt hiszem, hogy elcsendesedhetünk, és imádkozhatunk együtt. Kegyelmes Teremtő Urunk, csodáljuk a te képmásodat itt ebben a világban, hogy mi magunk képesek vagyunk rád gondolni, aki felfoghatatlan vagy, és mégis érezzük a te szeretetedet. Segíts, hogy egymásban is meglássuk a te képmásodat, hogy felismerjük az Úr Jézust, aki emberré lett értünk, és hogy így kínáljuk meg egymást akár egy pohár vízzel, egy mosollyal, egy kedves gesztussal, egy simogatással. Adj bölcsességet, hogy felismerjük, kihez milyen út vezet, mi a helyes szó, a csönd-e, a kérdése, vagy a biztatás. És megköszönjük azt, amikkel megajándékoztál, kapcsolatainkat, eredményeinket, örömeinket, az, hogy velünk voltál a nehéz időkben, és az, hogy bízhatunk, hogy ezután is velünk maradsz. Ahogy így megismertünk, életünk idején, egyre inkább tanulunk bízni benned, hogy a te akaratod jó, hogy a te akaratod üdvösséget hoz nekünk és mindannyiunknak. Ezért dicsérünk téged, teremtő mennyei atyánk, aki az eget és a földet, ezt a szép világot alkottad. Segíts, hogy mi emberek ne rondítsunk bele, hanem őrizzük és gondozzuk a teremtett világot. Dicsőítünk téged, Úr Jézus Krisztus, aki fölvállaltad emberi testünket, sebezhetőségünket, fájdalmainkat, a halált is, hogy nekünk ne kelljen elhordozni az örök kárhozatot. Segíts, hogy mindig bizalommal jöjjünk hozzád, ha emberségünkben megakadunk. És dicsérünk téged, Szentlélek Isten, aki által világosan látjuk a láthatatlan dolgainkat, amik sokkal fontosabbak és valóságosabbak, mint a kézzel fogható tárgyak. Dicsérünk téged, Szentlélek Isten, a vigasztalásért, a megbocsátásért, a szeretetért, a Szentírás megértéséért. Dicsérünk azért, hogy velünk vagy mindig azzal a sugallattal, amire szükségünk van. Kérünk téged, így légy velünk, életünk minden napján. Amen.
1: Hála szívvel köszönöm meg ezeket a szavakat, ezeket a gondolatokat, a beszélgetést, az imádságot Ferenc József nagytiszteletű úrnak, a Bükk-Zserci Református Egyházközség lelkipásztorának. Áldás békesség, köszönöm, hogy itt volt velünk.
2: Áldás békesség.
1: Kedves hallgatóinknak pedig köszönjük a megtisztelő figyelmet, az elmúlt órában az Európa Rádió látogató című magazin műsorát hallották, a szerkesztő műsorvezető Kisnéveres Viktória búcsúzik önöktől. Áldás békesség, viszont hallásra!
0: Látogató. Az Európa Rádió szeretetszolgálati magazinja. Elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük. Mindennapi irodalom. Hangos könyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor.

0: 12 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Elkezdődött a reformátusok szárszói konferenciája Balatonszárszón, a mesterséges intelligencia és a digitalizáció hatásait vizsgálják. Pakson tájékozódhatnak a parlamenti pártok elnökei a Duna vízszintjének emelése érdekében folytatott munkálatokról. Startra kész a Miskolc-Tapolcai barlangfürdő, befejeződtek a munkálatok, augusztus 20-án adhatják át hivatalosan. Köszöntöm Önöket! Önök az Európa Rádió régió krónikáját hallják, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. Elkezdődött a reformátusok szárszói konferenciája Balatonszárszón, ahol az augusztus 13-a és 16-a között zajló találkozó résztvevői a mesterséges intelligencia és a digitalizáció hatásait vizsgálják. A Solideo Gloria családi hotel és konferencia központban rendezett eseményen azt kutatják, miként alakul át az egyházi szolgálat, az oktatás és a mindennapi élet, valamint hol húzódnak a felelős használat határai. A nyitónapon Hajdú Zoltán Levente áhítata után Csáki Hatalovics Gyula Balázs tartott előadást a modern technológia és az egyház kapcsolatáról. A programban pódiumbeszélgetések, szakmai előadások, valamint Szalóki Ági, Ávéd János és Tóth István koncertje is szerepel. A péntek és szombati napon a lelkipásztori szolgálatban való alkalmazást, a fiatalok kijelző használatát, valamint az etikai és jogi kérdéseket vitatják meg. A Károli Gáspár Református Egyetem idén kiemelt szakmai partnerként vesz részt a rendezvényen. A négy napos tanácskozás vasárnap úrvacsorás istentisztelettel és Steinbach József református püspök a zsinat lelkészi elnökének ige hirdetésével zárul a helyi református templomban. Megfeszített tempóban zajlik a Duna alacsony vízállása miatt szükséges fenékküszöb megemelése Duna-Szent Benedek közelében az MVM Paksi atomerőmű hűtővíz ellátásának biztosítására. Magyar Péter csütörtöki tájékoztatása szerint a jobb parton az utak kialakítása folyik és elkezdődött a kövek beépítése, míg a bal parton a honvédség végzi a felvonulási terület kialakítását. Első körben 35 ezer, majd 110 ezer tonna követ építenek be. A politikus megjegyezte, hogy a Paksi atomerőmű két turbinája üzembiztosan termel, miközben egy romániai atomerőművet teljesen le kellett állítani. Pakson tájékozódhatnak a parlamenti pártok elnökei a Duna vízszintjének emelése érdekében folytatott munkálatokról, miután Magyar Péter miniszterelnök a helyszínre hívta őket. A kormányfő pénteki Facebook bejegyzéséből kiderül, hogy szombaton 10 órakor tájékoztatja a pártok politikusait az évtizedek óta nem látott építkezés részleteiről, továbbá a korábbi évek mulasztásairól, amelyek szükségessé tették a beavatkozást, olvasható a bejegyzésben. Rendkívüli intézkedésekről döntött a kormány a súlyos idei aszály miatt, hogy azonnali segítséget nyújtson a gazdáknak a fizetőképességük megtartásához. Július végéig több mint 750 ezer hektárra érkezett kárbejelentés, ami a duplája az előző év azonos időszakának, és különösen súlyosan érintette a tejtermelést. A minisztérium a megszokott október helyett már szeptemberben elindítja a támogatások kifizetését, ráadásul az előleg mértékét 70-ről 75%-ra emelik. Ez az intézkedés augusztus és október között mintegy 106 milliárd forint azonnali forrást jelent 150 ezer magyar gazdálkodónak. Emellett a fagy és jégeső károkra hektáronként 100 ezer forintos előleget fizetnek, valamint az Európai Unió válság alapjából 16,7 millió eurós rendkívüli támogatást hívnak le a kis és közepes gazdaságok védelmére. Az extrém hőségben az átlagosnál jóval nagyobb teljesítménnyel működnek a magyar-máltai szeretetszolgálat szociális naperőművei, melyek télen rászoruló családok fűtését támogatják. Ezekben a napokban egy tiszafüred méretű város lakosságának elegendő energiát táplálnak be a hálózatba. Borsodabó-Üzemplén vármegyében Hangony, Arló, Járdánháza, Vis és Novaidrány településen található ilyen napelempark. A Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetőjét Romhányi Tamást hallják.
2: Az összekapcsolt napelemekre kell gondolni, amelyek egész évben termelik az áramot, amit a Máltai Szeretetszolgálati értékesít, és a bevételből egy szociális alapot hozott létre a Szeretetszolgálat, ami forrást adott arra, hogy a télen fűtéstámogatást nyújtson rászoruló családoknak. Felzárkózó települések program keretében zajlott ez a fejlesztés, ez ugye az ország 300 legszegényebb települését tömöríti magába, amelyeket különféle összetett statisztikai mutatók alapján határozott meg a kormány még 2019-ben. Borsod megyében Hangony, Arló, Járdánháza, Vis és Novaidrány voltak helyszínek. Ugyanúgy egy hektárnyi napelemparkokat kell elképzelni. A települések kiválasztásában pedig hát nem a települések szociális jellemzői voltak a meghatározóak, hanem a magyarországi elektromos hálózatnak az adottságai. A hálózat hol képes fogadni középfeszültségen betáplált energiát olyan mennyiségben, amit egy ilyen egy hektár napelempark lead egy éves szinten, tehát ez szerint kerültek kiválasztásra a települések. Most a hőkupola miatt, amikor ugye nincsenek felhők az égen, ilyenkor sús teljesítménnyel megy, tehát ugye mi szokták mondani, hogy minden bajban van egy kis jó, hát ilyenkor a napelemparkok nem csak a miénk, hanem az összes az országban csúcs teljesítménnyel vagy a maximális kapacitását közelítő hatásfokkal tud üzemelni, nem csak azért, mert nagyon intenzív a napsütés és sok energiát ad, hanem a napsütés és óráknak a száma is ugye jelentősen megemelkedik, amit érzünk is a mindennapokban a bőrünkön. Ez most gyakorlatilag azt jelenti, hogy nekünk a 24 napelempark 18 gigawattóra, ami 18 millió kilowattórának megfelelő teljesítményt ad, azt jelenti, hogy éves szinten egy Tiszafüred méretű város lakosságának a teljes áramigényét tudná fedezni ez a megtermelt energia.
1: A Magyar Ízek utcájában kóstolhatja meg először a közönség a fővárosban a 2026-os Szent István napi kenyeret, Magyarország tortáját és Magyarország cukormentes tortáját augusztus 20 és 22-e között, tehát a Várkert bazárban és a Várkert rakparton. A csütörtöki tájékoztatón ismertetett programok közül a Szent István napi kenyérverseny első díját a Helpékség Kft. Pilisi Pityókás kenyere nyerte el. A rögös túró és tejföl tematikájú Magyarország tortája versenygyőztese a gyulai kézműves cukrászda Bíborfehér Fantázia nevű alkotása lett. A cukormentes torták mezőnyében a Balatongyöröki Promenád Kávéház Szilvafácska című desszertje győzedelmeskedett. Zászló felvonással jelezték csütörtökön, hogy a kivitelezési munkálatok befejeztével a beruházó miskolci önkormányzatnak átadták a Miskolc-Tapolcai barlangfürdőt. A 2024-es tűzvész utáni helyreállítás során új tetőszerkezetet kapott a fürdőcsarnok. Megújult a nagymedence burkolata, valamint korszerűsítették a gépészeti és légtechnikai rendszereket is. A kivitelező cég közlése szerint a nehézségek ellenére a hosszított műszakoknak köszönhetően több héttel a határidő előtt végeztek. A területet a városnak visszaadták, így jelenleg a próbaüzem, valamint a szükséges műszaki és vízminőségi vizsgálatok zajlanak. Építési tevékenység tehát már nem akadályozza a létesítmény tervezett augusztus 20-ai nyitását. 3 év szünet után szeptember 1-től újraindul a vasúti közlekedés a Miskolc és Tiszaújváros közötti vonalon a MÁV tájékoztatása szerint. A fejlesztés keretében naponta 10 pár személyvonat közlekedik majd 2 órás alapütemben, versenyképes 33-38 perces menetidővel. A járatokhoz reggeli és délutáni hivatásforgalmi sűrítések is kapcsolódnak, hogy maximálisan kiszolgálják a munkába és iskolába járókat. A vonatok a Miskolc-Tiszai pályaudvaron kedvező átszállási lehetőséget biztosítanak a budapesti, debreceni, nyíregyházi, valamint kassai Intercity-kre. A vonalon jól bevált BDV motorvonatok járnak majd, amelyek vonatonként 6 kerékpár szállítására is alkalmasak. A szerelvények útközben Nyéklátházán, Helyőkeresztúron és Sajószögeden állnak meg. Látványos szakaszához érkezett a Baráthegyi Majorság új, különleges játszóterének építése Miskolcon. A hamarosan elkészülő mesetér a Borsszem Jankó című ismert magyar népmese világát kelti életre a gyerekek számára. Az egyedi játszóteret Kőboldizsár képzőművész és játszótér tervező álmodta meg, akinek munkáival már több hazai és külföldi városban is találkozhattunk. Az építkezés mostanra abba a fázisba ért, amikor a korábbi tervek után egyre jobban kirajzolódik a készülő létesítmény mesebeli világa. Az új attrakció gazdagítja a majorság kínálatát, olyan helyszínt teremtve, ahol a játék, a mese és a természet élménye találkozik. Új szolgáltatással bővültek egyes miskolci könyvtárak. Májustól a 16 év feletti olvasójeggyel rendelkezők már társas játékokat is kölcsönözhetnek. A lehetőséget a II. Rákóczi Ferenc könyvtár központi épületében és a Szentpéteri kapui József Attila könyvtárban vezették be. A kínálatban klasszikus és stratégiai játékok mellett kvízek, kártyák és gyermekjátékok is megtalálhatók. Olvasójegyenként egyszerre egy játék vihető el, legfeljebb 3 hétre, amely nem hosszabbítható meg. A könyvtárosok a kiadáskor és a visszavételkor is tételesen ellenőrzik a hiánytalan tartozékokat és az épséget. Köszönöm a figyelmet, Önök az Európa Rádió régió krónikáját hallották, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráter@krater.hu címre.

0: reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
1: Mai magazinunkban Vas Albert Hagyaték című regényéből hallanak részletet, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Bőzsöny Ferenc előadásában hallják.
2: Berecskei Péter nagyot harapott a zsíros kenyérből és megcsóválta a fejét. Ilyen beszédet se hallottam még hittanórán se, pedig ott papiember tanított bennünket Isten dolgaira. Hol tanulta maga mindezt? Hogy hol? Hát egy másik öregtől. Jó ideje annak, az előttem valótól, mint hogy ez a gyerek tőlem tanulja. Mint ahogy az a másik öreg, aki előttem járt itt, tanulta volt egy ő előtte valótól. Így megyen ez már jó sok ideje. Őrizzük a tudást egyiktől a másikig, hogy kinevesszen valamiképpen és kéznél legyen, amikor nemzetté érik majd újra a nép. Hallgatta a tanító a különös beszédet, csóválta a fejét, még a szalonnás kenyérről is megfeledkezett egy percre. Aztán miféle tudás ez? Kérdezte meg végül is. Hát az igazság tudása, ami a szent könyv szerint szabadokká tesz bennünket, ha élünk vele. Felelte az öreg felemelt hangon, amit Krisztus Jézus egyik tanítványa hozott volt magával, hunok és magyarok földjére régi időkben, és ami erőssé és dicsőségessé tette volt őket, míg hűségkel voltak hozzá. De elgyöngültek és pusztulásba estek, mihelyt elfordultak tőle. Krisztus tanításának, kereszténységnek nevezik ezt a tudást ma azok, akik a szavakat majmolják, értelem nélkül. Mi csak az igazság tudásának mondjuk. Berecskei Péter csak majszolta a roskenyeret meg a szalonnát, és csóválta hozzá a fejét. Végül is mély lélegzetet vett, és neki fohászkodott a kérdésnek. Aztán mit ér az a tudás, amiről beszél? Ha barlangnál jobb szállást nem tud biztosítani, azt mondja meg.

0: az öregnek elsötétült a tekintete. Az ember szállása az Istennél vagyon, és nem másutt, felelte keményen dorgálóan. Barlang vagy palota? Az úrtitkának ismerete nélkül nincs békesség egyikben sem, se békesség, se élet, se jövendő. Aki hisz én bennem, mondta az Úr Jézus, az megtehet mindent, amit én megtettem, és még annál is többet. És mit tett Jézus? Csattant fel a sovány tanító keserűen. Jó nagy gyógyított, de fél tucat római katona és egy maréknyi gonosz zsidó keresztre szögezte mégis. Nem volt képes megmentődni tőlük. Mit ért a tudás? Hangja rikácsolt, nyálcsordult a szája szögletéből, haragos kétségbeesés torzította az arcát, és még ki tudja, mi mindent mondott volna, ha a torkán nem akad a szó. Valahol valami megkondult odakint, mint egy roppant harang, és a kongását továbbadták egymásnak a hegyek. Bong, bong, bong, bong, verték vissza a mély kongó hangot a sziklák, mintha a fellegcafatok is megiramodtak volna tőle odafönt, egyszerre csak kicsillant tovafutó uszájuk mögül itt is, amott is az égbolt csillogó kékje. Mi ez? Szakadt föl derecskeiből a megkökkenés. De már akkorra oda is bökött állával a gyerek felé az öreg. Elígy, Dani! A gyerek már talpon volt. Fejében nyomta a báránybőrkocsmát, magára rántotta a ködbönt, és sietett is kifelé a barlangból. Pillanat alatt eltűnt a szikla megett. Mi ez? Ismételte meg a vendég a kérdést. Valaki döngeti a bajfát. Valaki azt véli, hogy bajban van, és segítséget keres. Ha mindenki fát döngetne, aki bajban van, sóhajtott derecskei, egymás szavát se hallanánk a döngéstől, és nem lenne elég fa se döngetni való. Bárcsak úgy lenne végre valahára, válaszolt az öreg, és szakállas arca komoly volt, mint a fából faragott szenteké. A legnagyobb baj ott van, hogy mindenki máshol keresi a segítséget, csak ott nem, ahol van. Most üljön veszteg egy kicsikét, tette hozzá, hadd szálljak magamba. Aztán csak ült ott, maga elé meredve mozdulatlanul. Talán a roskadó tűz izzó zsarátnokát nézte, talán azon túl, valahova az időtlen időkbe révett a szeme. Odakint felhőcafatok futottak tovább a kékülő égbolton, és a kelő nap aranysugarai fényes pászmákban világították meg a fenyők koronáit. Sok időt telt el, vagy csak néhány perc? Egyszerre csak ott volt a gyerek megint. Szuszogott a futástól. Duzzadt átalvető húzta a vállát. Marci bágy ügyföl riekte, egy asszony is volt vele, romány asszony, gyerekkel. A gyerek halálámból. Próbáltam kezet tenni rá, de az asszony nem engedte, magában bízik csak. Lelökte az átalvetőt a sarokba, ahol a barlang falának támasztott két ágas fáról széles deszkapolc csüngött alá drótra akasztva, és elkezdte felrakni a polcra az átalvető tartalmát. Két kerek kenyeret, kendőbe kötött túrót, fél tucat tojást, kisbádok, disznózsírt, kopasztott csirkét, és két jó marékra való veres pityókát. Mikor elkészült ezzel, vállára vette az üres átalvetőt. Mehetünk is, mondta, mint aki ismeri a dolgok rendjét, és már indult is a barlang szája felé. Baltát hozzál, figyelmeztette az öreg, kezébe véve a sziklának támasztott hosszú rovásos botot. Emlékszel a szurkos fenyőre, amit minap leltünk odafönt? Hasogathatsz belőle tűzgyújtónak alót. Aztán a vendéghez fordult, aki még mindig ott ült gondba temetkezve az elsenyvedt tűz mellett. Előlet itt is, amíg visszatérünk, de ha jönni kíván, az is jó. A sovány fiatalember fölkapta a fejét a hangra, rábámult az öregre egy-két pillanatig, aztán föltápászkodott. Mehetek, jelentette ki egykedvűen. Maradhat is, megyek. Esetán tanulok valamit. Holtáig tanul az ember, szokta volt mondani nagyapám, tette hozzá vékonyka mosolyjal. Mielőtt kilépett volna a barlangból, az öreg még megállt egy pillanatra, és hátrafordult a különös vendég elé. Szót ne szóljon, egyetlen egyet se, érti? Dörmögte parancsoló hangon. Akár tanul, akár nem, csak a szeme meg a füle lehet nyitva, a szája nem, érti? Értem át, tám magyarul mondta, felett vissza kissé ingerülten a volt tanító, és már mentek is. Elől a gyerek az üres átalvetővel a vállán, kezében a baltával, mögötte az öreg a hosszú rovásos volttal, s hátul a vendég. Keskeny sziklacsapáson kanyarogtak ide-oda, kiugró sziklakövek alatt vízmosásokon át, szeder és málnabozótokon keresztül, oldalvást haladva fölfelé. Zöldes kék volt felettük az égbolt, felhő se látszott már rajta. Hidegszagú novemberi szél zúgatta még mindig a sötét fenyőket alattuk, de már csak kurta rohamokban megszakadva. A szélcsöndes pillanatok egyre hosszabbak lettek, és ilyenkor hallani lehetett odalent a mélyen megáradt patak zúgását. Amire felértek a gerincre, a gyerek megállt szusszanni egy pillanatra. Alig, ha nem fagy lesz éjszakára, mondta. Az öreg bólintott. Ideje jött el annak is, de menjünk csak, ne várakoztassuk a bajban lévőket, ráérünk pihenni azután. A sziklagerinc szálerdőbe hajlott alá, és a csapás két oldalán fehér törzsű aranylombú nyírfák, sötét fenyők, majd szürke bükkök váltogatták egymást. Aztán már csak a roppant bükkfák maradtak meg, és egyszerre ritkulni kezdtek azok is ott elől. Tisztás nyílt meg, és a tisztás szélén alig néhány lépésnyire az ösvénytől derékban tört odvas, kiszáradt bükkfa égtelenkedett. A vén odvas bükkfa tövében öregember hosszú nyelű baltára dőlve, meg egy kendős asszony a völgybeli romának viseletében. Az asszony karján kendőbe göngyölt gyermek. Adjon Isten békességet, Marci, köszönt rájuk az öreg. Adhatna bizony, ideje lenne, jött az odasóhajtott felelet. A kendős asszony szepegve lépett előbbre. Párintje, nyöszörögte románul, papot illető megszólítást használva. Meghal a gyermekem. Ügyelve félrehajtotta a kendőt a gyerek sápadt arcáról, rámerett. Szeme nagyra nyílt, és fölsikoltott belőle a sírás. Vágy, eminye, lassan jöttél, csodatevő ember, s meghalt a drágám. Vágy, eminye, meghalt a kicsi lelkem. Az öreg odalépett az asszony mellé, és rászólt keményen a románok nyelvén. Csinyeg ura, fog be a szádat. Keze kinyúlt, és kérges nagy tenyerét rátette a gyermek kicsi homlokára. Néhány pillanatig úgy állt ott mozdulatlanul a keze, tekintete a gyermeken. Aztán az asszonyra nézett, aki úgy állt ott könnyesen reszketve elnyíló szájjal, mint akit babona kötöz. Szedd össze magad, asszony, s erígy haza, szólt rá szelíden, levéve súlyos kezét a gyermek homlokáról, hogy a gyermeked él. Nézd rá, nevet is, nincs semmi baja. Erígy haza, és bízzál Istenben, aki mindnyájunknak adja, neki is, neked is. Erígy, tyúklevest főz otthon, és etesd meg a gyermeket. Örömében fölsivalkodott a román asszony. Egyik karjával ölelte magához a gyermeket, másik kezével az öregember keze után kapkodott rá, hajolva, hogy megcsókolja, mint a papok kezét illik. Sírt is, nevetett is. Ne bolondoz, asszony, húzta el tőle kezét az öreg, Istennek adj hálát, és erígy haza, adj enni a gyermeknek, erígy. Hangosan hálálkodva szót fogadott az asszony, és elindult lefelé a tisztáson, sebesen, gyermekét magához ölelve. Jól tetted, hogy idehoztad, Marci, szólt oda az öreg a bajuszos magyarhoz. Nagy volt szegényben az ijegység. Nem tehettem másként, vonta meg vállát az ember. Sógorom szomszédja, így jöttem össze vele. Megesküdött, hogy nem tudja meg a pópa. Hogy vagytok odalent? Hát, meg vagyunk. Úgy történt minden, ahogy mondta volt. Elkerültek az emberfogdosók. A gróffal mi lett? Elmentek idejében a magyar tisztekkel. Egy teherkocsi jutott csak számukra, arra fölraktak, amit tudtak. Másnap aztán rámentek a románok a magára maradt kastélyra, és úgy kiürítették, hogy alig maradt ott valami a puszta falakon kívül. A múlt héten beköltözött a csendőrség, és néhány napra rá a románok jegyzője is oda vitte be a maga irodáját, meg a kommunista pártot. A volt bótosunk fia Gelb Samma is oda költözött, ki a kommunisták titkárának nevezi magát, és még hozott magával két magyarul beszélőt. Szeme gyanakodva nézett a háttérben ácsorgó idegenre, de az öreg ellegyintette kezével az aggodalmát. Ne törődj vele! Egyike a meghurcoltaknak, akit megszabadított az úr. Köszönöm az ennivalót. Van mondani valót? Nincs. Igyekszünk meglenni. Az emberek úgy vélik, hogyha belépünk mink is a Samu úrfi pártjába, a muszkák megvédelmeznek majd bennünket a románokkal szemben. Igyekszünk meglenni, ahogy lehet. Meglesztek, bólintott az öreg, csak bízzatok az úrban, ahogy mondottam. Bízzatok rendületlenül, érted? Bármit lát is a szemetek, hall a fületek. Az Úr nem hagyja el azokat, akik benne bíznak, ha teljes lélekkel valóban bíznak. Az ember bólintott komoran. Hát bízunk, ahogy csak tudunk. Annál is jobban. Hát jobban, ígérte az ember, ha lehet. Istennel minden lehetséges, figyelmeztette az öreg, aztán hozzátette. Oda leszek kissé. Hírt küldök le a gyerekkel, mihelyt visszatértem. Tik csak imádkozzatok, ahogy tanítottalak, Marci. És szeressétek egymást, érted? Értem, felelt az ember, és sóhajtott hozzá. Az öreg bólintott. Akkor Isten, Isten! Azzal sarkon fordult, és indult visszafelé, ahonnan jöttek volt. Isten, Isten, morogta Marci, és indult ő is a másik irányba. Bent voltak már a szálerdőben, amikor a tanító megszólaltott hátul. Mi baja volt a gyereknek? Félelem, felelt az öreg anélkül, hogy meglassult volna. Minden betegségnek ez az oka. Isten nem teremtett betegséget. Az emberek találták ki, hogy okot lejjenek a félelemre. Szótlanul haladtak egy darabig, aztán a vendég ott hátul megszólalt újra, de most már éles volt a hangja, keserűen éles. Nem bánom én, hogy kuruzslás volt-e vagy nem, amit csinált, mert mindenki úgy él, ahogy tud. De az a gyermek olágyermek volt, halálos ellenségünk. Ha megmarad és felnő, egy olával több lesz ellenünk. Ez mit szól? Az éles hangra megtorpant az öreg, és hátrafordult. Csak annyit, hogy az olá embert is az Úr teremtette, akárcsak engem vagy magát. Nem gyűlöletre, nem gyilkolásra, hanem egymás szeretetére és békességre teremtett mindannyiunkat. És amit az oláok odalent mivelnek, az békesség és szeretet? Csattant a szavába a fiatalember indulatosan. Lám csak, maga sem jobb azoknál, akik azt papolják, hogyha pofon vág az olá, nyújtsd oda neki a másik orcádat is, hadd verjen agyon, a kedve van hozzá. Nekem ebből elegem van, érti? Nekem olyan Isten kell, aki azt tanítja, hogy minden agyonvert magyarért 10 oláot verjek agyon, és aki erőt is ad hozzá, hogy ezt a parancsot teljesíthessem. Elegem volt a gyávák, a tehetetlenek, a megalkovók, és a magafajta bújtoklók istenéből, aki az olágazoknak palotát ad, de magát, lássa, barlangban tartja, mintha nem is ember lenne, hanem valamiféle vadállat. Igen, nézzen csak magára, vén ember. Olyan Istenben bízik, aki még csak házat sem ad a magyarnak hazájában, hanem ide űzi fel a hegyekbe, mint a bújtosó haramiát. És maga akarja elhitetni velem, hogy a maga Istene jobb, mint az oláoké, vagy a zsidóké, vagy éppen a muszkáké, akik el se hiszik, hogy van Isten a világon. Oda nézzen, övék mégis az egész világ. Szeressük egymást, míg agyon nem vernek, ugye? Tapottat sem megyek magával tovább, érti? Mit keresek én itt az erdőkben? Miféle Isten az, aki barlangban tartja a magyart, és palotát ad minden olának, zsidónak, muszkának, mi? A rikoltozó sovány legény keze meglendült haragosan. Mit is beszélek itt magának, meg se érti? Azzal sarkon fordult, és hosszú haragos léptekkel elindult visszafelé az ösvénye, a tisztás felé, ahonnan csapás vezetett le a völgybe. A gyerek eltátott szájjal, kiveresedett ábrázattal bámult utána, az öreg pedig szomorúan csóválta meg a fejét. Nézd, Dani, mert most nézheted, így megy egy magyar, ki nagy tettekre alkalmas, mert nagy benne a szeretet. Mindössze, hogy oldalra billent benne a lélek. És amilyen sok szeretet van az egyik oldalon, éppen olyan sok gyűlölet húzza alá a másik oldalt. Így aztán semmit sem ér. Reménykedtem, hogy meg tudom értetni vele rendre a szeretet titkát, mert értelmes ember lakozik szegényben. De vakká tette a keserűség, és süketti a gyűlölet. Nagy kár érette. Menjek utána, és hozzam vissza, vállalkozott a gyerek. Tanultam már magától annyit, hogy ezt megtehetem könnyen. De az öreg megrázta a fejét. Maga szándékából kell visszatérnie. De csak akkor lehetséges, ha elő megtanítja a tapasztalat, hogy amikor a szeretet cselekszik bennünk, akkor elindul valami láthatatlan erő, ami előbb-utóbb szeretet formájában tér vissza hozzánk. A gyűlölet pedig egyebet se terem, csak gyűlöletet. Na gyere, menjünk. Nem tehetünk érte semmit, amíg ezt meg nem tanulja a maga bőrén. Alig érték el a sziklákat megint, és már magosan jár fölöttük a nap. Ragyogott az égbolt zöldeskéken, és szellővé csöndesült a szél is. A borókás alatti lejtőn nagy, borzas kanmedve legelt a veres áfonyán, bundáját szárítva a napon. Mordult egyet, amikor meglátta kettőjüket az ösvényen jönni, majd fújt egy nagyot, és eliramodott lefelé, a fenyőt bozót felé. Állítsam meg! Kérdezte sógva a gyerek. Ha tudod, mosolyodott el az öreg szakállas arca, és megállt egy borókabokor mögött. A gyerek föllépett egy lapos tetejű kőre, ahonnan jól láthatta az ott rombáló holó medvét. Szemöldökei ráncba szöktek az elnyűlt fekete báránybőrkocsma alatt, s a nézése megmerevedett. Fogait is egymásra harapta, mindaki erősen ráncba szedi a gondolatait. Csak áltott, és a szemei fogták a nagy sötét állatot. A medve futása rendre meglassult, megállt, visszanézett. Lépett néhányat, és újra visszanézett. Megfordult, átott egy darabig tanácstalanul, ide-oda himbálva otromba nagy fejét. Szeme megagadt egy folt áfanyán. Lassan odacammogott, és enni kezdett, mintha semmi se történt volna. A gyerek rávigyorgott az öregre. Megmondtam neki, hogy nincs mitől félnie. Az Isten jó, és szereti a medvéket is. Az öreg újra belemosolygott a szakállába, és bólintott is. Hát megtanultad, ugye? Mozogjunk hát óvatosan, hogy meg ne riasszuk újra. Éhes a szerencsétlen, de megtanulta, hogy féljen az embertől. Éhes vagyok én is, morogta a gyerek, de jó lesz, ha megsütjük magunknak azt a csirkét, amit az Ola asszony hozott. Azon az éjszakán megfagyott a vödör tetején a víz, és reggelre dérlepte el a világot odakint. Mire a gyerek előkecmergett a bunda alól, az öreg már ott ült a felszított tűz mellett, és nézte a naszódi gerincek kék ködéből előgördülő napkorongot. Úgy igyekez, hogy útra kelünk, szólt oda a gyerekhez, éjszakára Magyaróson kell lennünk. Mi történik ott, riadt meg a gyerek? Nem tudom még, de szükségben vannak édesapádék, mondta lassan az öreg. Tarisznyálj, amit lehet és amit nem, az kiteszed a fák alá a vadaknak. Tavaszig alig, ha térünk ide-vissza. Én már faltam valamit, te is egyél szaporán. A nap még mindig ott gunnyasztott a naszódi gerinceken, mint egy nagy veres fújkakakas, amikor az öreg nyakába akasztotta a duzzatra tömött pásztortarisznyát, hátára vetette az összegöngyölt, szíjjal kötözött nagy bundát, és kezébe vette a rovásos botot. A gyerek oldalán is ott csüngött a megtömött tarisznya vállán a bunda, átalvető, és kezében a hosszú nyelű balta. Már mentek is, szó se esett köztük, elől a vénember, mögötte a gyerek, és alig léptek néhányat, úgy elmaradt mögöttük a barlangot a sziklák hajlásában, mintha ott se lett volna soha. Sötét este volt már, mire Magyarósra értek. Elkerülték az utat, és a kertek alján kerülték meg a falut. Szortyogott léptük alatt a sár, mert odale még nem érkezett meg a fagy, és megáradt medrében rossz kedven sustorgott a patak vize. A nagy diófánál lépték át a bakói kerítését. Ott már a gyerek ment elől, mert ő ismerte a járást. A pajta ajtaja nyitva volt, és úgy csüngött bele a sötétségbe, mint lőtt varjú szárnya. Ennyi, mégiscsak elvitték a jószágot a gazok, suttogta a gyerek. A ház sötétnek látszott, lekendőzött ablakaiból csak itt-ott szivárgott elő egy kis sárga fényecske. Kopogás nélkül nyitott be a gyerek az ajtón. Arcába csapott az otthon jó meleg szaga. A kemence mellett felismerte anyját, ahogy ott koporgott kendősen. Mellette egy öregasszony, és odébb kicsi Julika. A leányka látta meg először a bátyját ott az ajtóban. Danika! Szökött fel a padról. Jaj, Danika! Elvitték apánkat. Hová vitték? Gyökerezett le a gyerek a küszöbön. A községházára. emelkedett föl ültéből az anyja is. Jaj, nekünk, jaj, kicsi fiam. Csendőrök jöttek érte, házról házra mentek, és úgy szedték össze az embereket, mint... Apu nézett hátra a gyerek ijedten az öregre. Mégiscsak elvitték apámat a gonoszok. Pedig rám én megtanultam Isten dolgát, ahogy maga kívánta. Mi lesz most? Az lesz, hogy imádkozni fogunk, felelte az öreg komolyan. Még nem védték el, eddig itt van a faluban. Vesd le a terüt, tette hozzá, bejebb lépve a házba, és lefejtve magáról is zsobbundát, a tarisznyát. Tégy el mindent, hogy útban ne legyen, és lássunk hozzá az Isten dolgához sebesen. Míg elrendeztek mindent, Tani megkérdezte a kisugát. Vozival mi lett? Nem láttam odakint. Megugatta az olá katonákat, amikor átjöttek a falun. Négyszer is belelőttek. Aztán ott ültek mindannyian a tűzhely körül, lehajtott fejjel. Néma csönd borult a félsötét szobára. Az asszonyok ajka hang nélkül mozgott, ahogy az imádság szavai előkívánkoztak a lélek mélyéből. Édes jó mi atyánk, ki vagyol a mennyekben. Szenteltessék meg a te neved, s jöjj alá mi hozzánk a mi nagy bajunkban. A gyerek meghorgadt fejjel mélyedt el magában, csak a ködvön emelkedett a mellén, ahogy a felindulás folytogatta benne a lélegzetet. Az öreg arca, mintha csak faragott fából lett volna, görcsös, havasi tölgyfából. A csönd elnyelte a világot. Csak a tűz gyönge lángja vergődött a kemence nyitott ajtajában, bronzvörös, varázslatos fényt vett fel a szobára.
1: Mai magazinunkban Vas Albert Hagyaték című regényéből hallottak részletet, amely a Kráter Kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Bőzsöny Ferenc előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: A Kráter Kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráter@krater.hu címre.

0: hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Személyes találkozóra hívta a Zsinati Székházba az egészségügyi minisztert, Steinbach József református püspök, hogy életvédő civil szervezetekkel együtt egyeztessenek a szívhangrendeletről. A Magyarországi Református Egyház számára kiemelt jelentőséggel bír ezen nemzeti sorskérdés életpárti szemlélet szerinti rendezése. A Zsinat lelkészi elnöke baráti hangnemben írt levelében hangsúlyozta, hogy így szélesebb társadalmi egyeztetés bontakozhatna ki. Az úgynevezett szívhangrendelet 2022. szeptembere óta írja elő a szakorvosoknak, hogy a terhesség megszakítására jelentkezőknek mutassák meg a magzat életműködésére utaló jeleket. A rendelet felülvizsgálata idén májusban és júniusban került szóba az országgyűlésben. Az egyház az elmúlt két hónapban folyamatosan egyeztetett az érintett szervezetekkel és a szaktárcával. Ennek a folyamatnak a következő állomása lehet a felek közötti személyes találkozó. Megkezdődött a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat és a Spár Magyarország idén 6. alkalommal meghirdetett Adni Öröm tanszergyűjtő akciója. A jótékonysági kezdeményezés célja, hogy minél több nehéz helyzetben élő gyermek kezdhesse teljes felszereléssel az új tanévet. A vásárlók augusztus 13-a és 16-a között naponta 10 és 18 óra között az ország valamennyi Interspár áruházában leadhatják az önkénteseknek felajánlott füzeteket, írószereket és iskolatáskákat. Emellett augusztus 31-éig az áruházakban 500 és 10 ezer forint közötti értékű adománykártyák is vásárolhatók, amelyek összegét a szeretetszolgálat teljes egészében új tanszerek beszerzésére fordítja. A gyűjtés részleteiről a www.adniöröm.hu weboldalon lehet tájékozódni. A Magyar Ízek utcájában kóstolhatja meg először a közönség a fővárosban a 2026-os Szent István napi kenyeret, Magyarország tortáját és Magyarország cukormentes tortáját augusztus 20 és 22-e között, tehát a Várkert bazárban és a Várkert rakparton. A csütörtöki tájékoztatón ismertetett programok közül a Szent István napi kenyérverseny első díját a Helpékség Kft. Pilisi Pityókás kenyere nyerte el. A rögös túró és tejföl tematikájú Magyarország tortája versenygyőztese a gyulai kézműves cukrászda Bíborfehér Fantázia nevű alkotása lett. A cukormentes torták mezőnyében a Balatongyöröki Promenád Kávéház Szilvafácska című desszertje győzedelmeskedett. Az idén 16. alkalommal megnyíló fesztivál idején a magyaros egytálételek és pörköltek főzési kultúrája áll a középpontban. A rendezvények ingyenes vércukorméréssel, állatvédelmi programokkal és gyermekjátékokkal is várják a látogatókat. 3 év szünet után szeptember 1-től újraindul a vasúti közlekedés a Miskolc és Tiszaújváros közötti vonalon a MÁV tájékoztatása szerint. A fejlesztés keretében naponta 10 pár személyvonat közlekedik majd 2 órás alapütemben, versenyképes 33-38 perces menetidővel. A járatokhoz reggeli és délutáni hivatásforgalmi sűrítések is kapcsolódnak, hogy maximálisan kiszolgálják a munkába és iskolába járókat. A vonatok a Miskolc-Tiszai pályaudvaron kedvező átszállási lehetőséget biztosítanak a budapesti, debreceni, nyíregyházi, valamint kassai Intercity-kre. A vonalon jól bevált BDV motorvonatok járnak majd, amelyek vonatonként 6 kerékpár szállítására is alkalmasak. A szerelvények útközben Nyéklátházán, Helyőkeresztúron és Sajószögeden állnak meg. Látványos szakaszához érkezett a Baráthegyi Majorság új, különleges játszóterének építése Miskolcon. A hamarosan elkészülő mesetér a Borsszem Jankó című ismert magyar népmese világát kelti életre a gyerekek számára. Az egyedi játszóteret Kőboldizsár képzőművész és játszótér tervező álmodta meg, akinek munkáival már több hazai és külföldi városban is találkozhattunk. Az építkezés mostanra abba a fázisba ért, amikor a korábbi tervek után egyre jobban kirajzolódik a készülő létesítmény mesebeli világa. Az új attrakció gazdagítja a majorság kínálatát olyan helyszínt teremtve, ahol a játék, a mese és a természet élménye találkozik.
0: Az időjárásról.
1: Visszatér a kánikula a hétvégére, a nagy részt felhőtlen száraz időben a legmelegebb órákban ismét 30 Celsius fok felett alakul a hőmérséklet. Pénteken felhőtlen lesz az ég, csapadék nem várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 32 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 7 és 20 fok között lesznek. Szombaton még melegebb, 30 és 35 fok jön, vasárnap pedig 37 fok körüli értékeket mérhetünk.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Aréna. Az Inforádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm a rádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az Aréna mai vendégét, Sinkó Eszter egészségügyi közgazdászt, a Semmelweis Egyetem egészségügyi menedzser képzőközpont programigazgatóját. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Hát kezdjük is azzal, hogy Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a napokban egy konferencián azt mondta, úgy fogalmazott, hogy ki kell mondanunk, hogy a magyar egészségügy az nagyon beteg. Ha ez valóban így van, akkor mi lehet ennek a betegségnek? Hát először is a diagnózisa, és mi lehet a recept, vagy a gyógymód?
2: Csak ilyen apró kérdésekkel indítunk.
1: Aztán az egészségügy egyes szintjeiről is beszélünk, csak így bevezetőképpen ön hogy látja, hogy valóban beteg állapotban van a hazai egészségügy?
2: A magyar egészségügynek legnagyobb problémája az, hogy a beteget, akik hozzájuk fordulnak, azt magára hagyják. Tehát a közellátó rendszerben ma a betegek nagyon nehezen férnek hozzá a szolgáltatásokhoz, magánegészségügyhöz pedig már nincs elég forrásuk, tehát a beteg gyakorlatilag sokszor ellátatlan kóborol a rendszerbe.
1: Hát ott marad valahol félúton.
2: Igen, tehát az egyik az, hogy a betegeket ellátatlanul hagyja, a másik része ennek a történetnek pedig az lehet, hogy gyakorlatilag maga az ellátórendszer ugyan az elmúlt évtizedekben a kormány mindent elkövetett, hogy központilag irányítsa a rendszer, de mégis az egyik leköszönő államtitkár nem olyan régen úgy fogalmazott, hogy a rendszer gazdátlan. Hmm. Tehát ezek az apró problémák vannak.
1: Itt egyébként ezen a konferencián Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter azért felsorolt konkrétumokat, ami szerinte a legfőbb gond, hogy túl sok beteg vár túl sokáig, nincsenek kiszámítható betegutak, leromlott az infrastruktúra, orvosok, nővérek, szakdolgozók nagy számban hiányoznak továbbra is. Ezekről majd beszélünk részletesen is, de most akkor nézzük egy kicsit azért a pénzbeli vagy az anyagi vetületet.
2: De mert, bocsánat, egy pillanatra még ugye, ahogy összefoglalom, azért szoktak egy mutatót van egy mutató, ami viszonylag jól jellemzi az egészségügynek a teljesítményét. Ezt pedig úgy hívják, hogy az úgynevezett elkerülhető halálozás. Szerintem azok, akik egészségügyi szakértőket szoktak hallgatni, azok ismerik ezt a fogalmat már. Ez két elemből áll, az egyik az úgynevezett megelőzhető halálozás, a másik pedig az úgynevezett kezelhető halálozás. Ezt egyébként egy nemzetközi mutatórendszer, és Magyarország az Európai Unió összehasonlításában az utolsók között áll a nemzetközi listán, és gyakorlatilag dupla annyian halnak meg nálunk, akár a megelőzhető halálozásban, és dupla annyian, tehát kétszer annyian halnak meg a kezelhető halálozásban. És a kezelhető halálozás kategória pedig arra utal, hogy gyakorlatilag a betegek megfelelő helyen, megfelelő időben adekvát ellátást kapnak-e vagy sem. Ez ami az egyik legkellemetlenebb
1: történet. Én is láttam itt számadatokat, ugye szoktak ilyen GDP arányos összehasonlításokat alkalmazni, ugye a finanszírozás tekintetében, hát ugye minden mögött gondolom, hogy a finanszírozás és a pénz van, és hát majd nyilván mi is oda lukadunk ki. És ha azt nézzük, akkor ugye Magyarországon, ugye, ha én jól láttam, akkor a GDP 4-4,5%-a jut egészségügyre.
2: Igen,
1: ez kevés vagy elfogadható? Azt nem, nyilván nem gondolnánk, hogy túl sok, semmiképpen.
2: Hát kevés. 4,5 és 4,7 között hozzák most az idei esztendőbe várhatóan amennyi
1: közkiadás. Majdnem 7%.
2: Igen, tehát az Európai Unió is több mint 7% szinten mozog a közkiadások tekintetében, tehát van hova fejlődni, nem véletlen, hogy akkor, amikor a Tisza megjelentette a saját programját, akkor az egészségügyet a zászlájára tűzte, és azt mondta, hogy minimum 500 milliárddal emelni akarja a közkiadásokat. Ez egy jó hír.
1: Ez évente,
2: persze, és akkor következő esztendőben akkor már ez nem 500, hanem 1000 milliárdot, és így tovább.
1: Ez az 500 milliárd, ez ugye nagyon nagy összegnek tűnik, de azért, hogyha az egészségügyi kiadásokat nézzük, akkor nem tudom, hogy ez hol helyezhető egyáltalán. Mire lehet elég? Én olyan számadatot láttam, hogy nagyjából évente most olyan 2000 milliárd forint hiányzik az egészségügyből.
2: Hát, hogyha megnézzük, az idei esztendőben körülbelül a GDP olyan 90 000 milliárd forint lesz. 90 000 milliárd. És az, amit közkiadásból elköltünk egészségügyre, azért az egy ilyen 3,5-4 000 milliárd lesz. Tehát ehhez képes kell nézni azt, amit el fogunk költeni. szűken véve, tehát a gyógyszer és a gyógyászati segédeszközök nélkül körülbelül 3000 milliárdot költünk az egészségügyre. Ehhez képest, hogyha hozzáadjuk az 500 milliárdot,
1: akkor azért az már
2: több mint 15%-os javulás lehetőségét nyújtja.
1: Itt néztük ezt a GDP arányos összehasonlítást, és hogy hol vagyunk mi ebben az európai rangsorban, és hát nem állunk túl jó helyen, de ugye szoktak még egy másik összehasonlítást is alkalmazni, az egészségben eltöltött éveket, ebben sem állunk túl jól, mert én erre is láttam egy adatot, hát az elég drámainak tűnik, hogy Magyarországon 10 férfiből 4 nem éri meg a nyugdíjkorhatár, tehát a 65 éves kort sem.
2: Igen, de van ilyen, hogy születéskor vállalatú élettartam. Uh-huh. Az Magyarországon ma

0: Egyét, és kérem, hogy nézzük is majd meg. Hát ott mindenki találkozott már különböző gondokkal, de ön is utalt arra, hogy azért az elmúlt időszakban, minthogyha a tekintetben is lett volna változás, és többször is beszélt erről más interjúkban is, hogy hát úgy elfogyott egyszer csak az embereknek a türelme. Évekkel ezelőtt volt egy felmérés, emlékszem arra, amikor az egészségügyel kapcsolatos kérdések még nem is szerepeltek a top 3-ban, vagy a top 4-ben, aztán elmúlt néhány év, és az elmúlt 2-3 évben gondolom, hogy ahogy duzzadtak és dagadtak a különböző várólisták, vagy az, hogy egy hasi ultrahangot is csak magánellátásban lehetett megcsináltatni, valószínűleg ez a közhangulat is ehhez kapcsolódóan változott, és a választási kampányban már most a legutóbbi választások előtt ez már valóban középponti kérdés lett. Tehát, hogy egyrészt elfogyott az emberek türelme, és egyre többen foglalkoztak az egészségügyel kapcsolatos kérdésekkel és problémákkal.
1: Hát az én emlékeim alapján nem az utóbbi 2-3 évbe került a top, hanem sokkal korábban, legalább 10 évvel ezelőtt már oda került. Ugye az a probléma, hogy a kormányzat 2010 után olyan utat választott az egészségügyi rendszer átszervezésére, ami nem hozott megfelelő eredményességű egészségügyet. Elkezdte államosítani az egész intézményeket, az én olvasatomban nem volt szerencsés történet, fölösleges volt, és ugye annak idején, amikor államosították az intézményeket, azt mondták, hogy az önkormányzatok nem egyforma mértékben tudják segíteni az egész intézményeket, ezért igazságtalan, hogy egy gazdag.
0: Tulajdonképpen ez a lehet, hogy egy rosszul értelmezett esélyegyenlőségre való törekvés volt e mögött,
1: persze,
0: mert ugyanez zajlott az oktatási intézmények tekintetében is, hogy akkor Batonyától Nemes Medvesig ugyanazokkal a feltételekkel és ugyanazokkal az esélyekkel juthassanak az emberek az oktatáshoz, az egészséghez.
1: Persze, és ezzel a gondolatisággal nincs is semmi probléma, csak az a baj, hogy nem javultak azok a hozzáférhetőségek a betegek számára, hogy szegény önkormányzat állt az intézmény mögött, hanem gyakorlatilag mindegyik leromlott. Tehát, hogy úgy központosított, hogy nem javult a hozzáférése a betegeknek, mert megfelelő beruházási forrásokat nem fordítottak az egészségügyi intézmények fejlesztésére. Annak idején, 2010 előtt az utolsó évben, 2009-ben még több mint 90 milliárd forintot fordítottak az egészségügyi intézmények fejlesztésére az önkormányzatok saját forrásokból. Utána később, amikor államosították 11-12-ben például a kórházi ellátórendszert, akkor vele együtt mondjuk a járóbeteg szakrendelők döntő többségét, utána 6-7 milliárd forintokai. Azért kellett pitizniük annak a középirányító szervezetnek, aki abban az időben próbálta a kórházak problémáit menedzselni.
0: De ez azt is jelenti egyébként, hogy ha így visszatekintünk, akkor mondjuk jobb gazdák voltak az önkormányzatok?
1: Nem,
0: mert azért
1: nem,
0: az önkormányzatok is anyagilag igencsak ki vannak véreztetve.
1: Persze, hát akkor kevésbé, mint most. Nem feltétlenül kellett volna egy fölmérést csinálni, hogy tulajdonképpen az önkormányzati tulajdon mennyire tölti be azt a szerepkörét, amit egyébként amit egy tulajdonosnak be kell tölteni. Vagy felelősségteljes gazdálkodásra biztatja a kórházigazgatókat, humán erőforrás problémákat megfelelően kezelje, és akkor, hogyha egy azonnali havária helyzet adódik, akkor nyújt-e segítséget az egész intézménynek. Ezek a fölmérések nem készültek el. A kormányzat 11-12-ben úgy látta, hogy ő biztosan jobb gazdája tud lenni az egész intézményeknek, mint az önkormányzatok. Ez a vágya nem teljesült. És akkor utána, hogyha nézzük sorba ezt a történetet, akkor azt látjuk, hogy különböző fordulaton keresztül, de a megyei kórház ellátórendszert kezdték el erősíteni, tehát hogy a megyei kórházak, vármegyei kórházak, azok egy irányító szerepet töltsenek be az ellátás megszervezésébe. Nem csak a kórházak vonatkozásába, hanem a járóbeteg szakrendelők és időnként esetleg a háziorvosi rendszerbe is egy picit belenéztek. Mi lett ennek a következménye? Egyrészt azt lehet látni, és ez most már ugye azért napirenden van, hogy a megyei kórházaknak kellett volna egy egészséges munkamegosztást kialakítani a városi kórházakkal. Nem sikerült mindenütt. Vannak olyan megyék, ahol egyébként ez egy sikeres program volt, de több felé, és inkább a többségben nem sikerült jó munkamegosztást kialakítani. Ennek az lett a következménye, hogy a betegek elkezdtek a megyei kórházba menni. Viszont a megyei kórháznak a kapacitásait nem úgy alakították ki, hogy az egész megyéből csak ők lássák el a betegeket, fekvőbetegeket. Ezért aztán sürgőségbetegellátási osztályokon elképesztően nagy sorok alakultak ki, tartatatlan állapotok. Tehát, hogy az egész egész rendszer nem volt megfelelően végig gondolva. Kettő, az alapellátást, ahol ugye

0: háziorvosok dolgoznak, védőnők dolgoztak, azokat nem erősítették meg megfelelően. Tehát nem kaptak plusz humán erőforrást. Ugye ma egy orvos, egy nővér szinte még mindig a jellemző praxis. Nyugat-Európában mindenütt 4-5 segítője van egy házi orvosnak, hogy minél több szolgáltatást tudjon nyújtani a lakosságnak, a lakóhelyhez közel. Nálunk ez a rendszer próbaként szintén kipróbálásra került, a svájci modellkísérlet ürügyén a svájci kormány adott erre forrásokat, hogy egy modellkísérlet formájában lehessen föltérképezni, hogy olyan elmaradott területeken, mint Észak-Alföld és Észak-Magyarországot vajon sikerül-e az elmaradott térségekbe jobb minőségi szolgáltatást kialakítani.
1: Ahol mondjuk eleve a házi orvosi praxis is netán hiányzik.
0: Igen, nehogy Isten, igen, de abban az időben még egy picit,
1: ebben
0: az időben 12-13-ban még egy jobb helyzet volt, mint amilyen helyzet most van, és sikerült oda a svájci kormány pénzének köszönhetően odahozni többlet munkaerőt. És akkor gyógytornásztoktól kezdve, pszichológusig, diabetológusig, sok mindenki és diabetes szakértők elkezdtek foglalkozni a betegekkel. Elkezdtek rövid időn belül javulni az egészség mutatói is ezeknek a lakosságcsoportoknak. Tehát ez egy kifejezetten jó fajta.
1: Ez csak egy kísérleti modell
0: ez
1: volt.
0: Igen, és utána ezeket hívták praxis közösségeknek, és aztán nem is tudom, hogy miért fordulhatott elő az, hogy mindenki azt mondta, hogy ez egy jó modell, kísérlet, tessék, vezessük be, és nem került bevezetésre. Hanem újabb és újabb kísérletek követték. Tehát az, hogy a háziorvosi rendszer nincs megfelelően megerősítve, az biztos, hogy az egyik ok annak, hogy miért mennek ilyen sokan a kórházakba. Másrészt ugye van egy, ugye három osztató a magyar egészségügy. Van az alapellátás, járóbeteg szakrendelő és a kórházi rendszer. A járóbeteg szakrendelőkkel még nem foglalkoztunk. Ott viszont az a probléma, hogy kik vannak ma egy ilyen járóbeteg szakrendelőbe. Elsősorban idős orvosok, akik már nem akarnak ügyelni a kórházakban, viszont nagy tapasztalatuk van, tehát jó, hogy vannak, de ugyanakkor pedig a munkavégzési pörgetés, ami jelen van ma a járóbeteg szakrendelőkbe, azt mutatja, hogy azok után, hogy a kormány az orvosi béreket jelentősen megemelte, ennek egy olyan teljesítmény visszafogó hatása lett, mert egyébként egyúttal párhuzamosan a paraszolvenciát kivezették. És itt a rendszer tulajdonképpen mindenki számára a meglepetésként nagyon megrodjan. Tehát még az a kormánynak is fejtölést okoz, és szerintem az orvosi kamarának is, hogy megemelte a kormány jelentősen, tényleg jelentősen megemelte az orvosi béreket, ehhez képest az orvosi teljesítmény csökkent.
1: Mert hogy nincs ez az ösztönző rendszer?
0: Igen. És akkor ugye ezért a mostani kormány fogja erőltetni, remélem azt a vonulatot, szóban biztosan látszik már, hogy azt szeretné, hogy a teljesítmény mélegelésre kerüljön, az, hogy milyen minőségi ellátást kap a beteg, az is mérésre kerüljön, és akkor azért fizessen az orvosnak, vagy az egészségintézmény, hogyha jól látja el, nem csak az, hogy megfelelő számban, hanem jó el kell látni.
1: De ez azt is jelenti most, hogy akkor tulajdonképpen az az orvos, aki korábban elvégzett egy héten 5-6-7 műtétet, az most történetesen elvégez mondjuk egy műtétet, mert nincs.
0: Hát ennyire nem durva, ennyire nem durva a számok, de egyébként igen kevesebbet.
1: Jóval kevesebbet, mert
0: igen, hogy, illetve van, aki nagyon sokat dolgozik az ellátórendszerben, és vannak olyanok, akik kevesebbet.
1: Ugyanaz a bérsáv szerint.
0: Igen, de vannak orvosok, akik egyébként nem föltétlenül vágják vissza a saját teljesítményüket szerencsére. De például
1: mondjuk az orvosi hivatás tudat okán gondolom.
0: Igen, szerencsére, hogy vannak ilyen orvosaink is.
1: Ugye említette ezt az ösztönző rendszer hiányt, vagy a teljesítmény ösztönzést. Ha én jól emlékszem, akkor ugye három fordulóban zajlott ez az orvosi bérrendezés, vagy béremelés. Az első volt egy ilyen nagyobb, ilyen 70%-os, és az utolsó az a 10%-os, minthogyha az már ott felvetődött volna az, talán volt is ilyen kormányzati törekvés, hogy ott valami teljesítmény mutatóhoz községes ezt, és aztán ez mégis.
0: Ez így van, igen, sajnos ez egy szerencsétlenül alakult történet, igen, 70%, aztán 20%, és aztán a maradék 10%-nál a kormányzat szerette volna elérni az orvosi kamaránál, hogy ezt a 10%-ot adják oda az intézményvezetőknek, és bízzák rájuk, hogy milyen alapon osztják széjjel az orvosoknak, és az orvosi kamara ebbe a változtatásba nem ment bele. Ez nem volt egy szerencsés történet.
1: Nézzük azért még egy kicsit a különböző ellátási szinteket, ugye az alapellátásról, a házi orvosi szintről beszéltünk, és szerintem azért is érdemes erről egy kicsit részletesebben beszélni, mert hát én laikusként azt látom, hogy ez hát talán az egyik legfontosabb terület az egészségügyi ellátásban, hiszen itt találkozik az orvossal a beteg, tehát a panaszaival alaphelyzetben nyilván a házi orvosát keresi föl, és azért az egybehangzó vélemény, hogy itt nagyon sürgető és nagyon, nagyon fontos teendők.
0: Így van, de ez a mostani kormányzati orvosi praxis,
1: ahol ugye azért, hát egyrészt ugye, hogy hiányoznak is házi orvosi praxisok,
0: igen, most már elég nagy számban. Több mint ezer praxis nincs betöltve.
1: És az is aggasztó lehet, hogy itt azért a korfa is hát aggodalomra ad okot, azért 70 év felett van a házi orvosoknak egy jó része. Én a költözésünk folyamán az elmúlt néhány évben kétszer is más házi orvoshoz kerültem, hogy mind a kettő már 80 év fölött volt.
0: Tehát, és egyébként örülni kell, hogy legalább hogy volt, dolgoznak. Igen. Tehát 38%-a a házi orvosoknak, a jól emlékszem, azok vagy nyugdíjas, sok vagy nyugdíjas korúak, de még nem mentek nyugdíjba. Tehát ez egy olyan történet, hogy tényleg a kormánynak az egyik legfontosabb feladata az, hogy megoldja az utánpótlást. Ahhoz viszont nyilván lépéseket kell tenni. Ma a házi orvosoknak a kompetenciája, illetve a hatásköre nem elégséges ahhoz, hogy egy megfelelő szellemi kihívás jelentsen egy fiatal orvos számára.
1: Tehát, hogy nem népszerű ezt
0: választani? Nem népszerű, igen. Egyértelműen, mert azt gondolják, hogy csak receptet kell fölírni, vagy be kell utalni a beteget máshova. Nem, ma már azért kiderült, hogy rengeteg krónikus betegség gyógyítható a beteg otthonának a közelébe, vagy akár ott
1: van belül. De lehet vinni a házi orvosi szintre ezeket? Tehát
0: nagyon sokat, vannak így ágy melletti diagnosztikus eszközöket, amit POK-nak hívnak, és itt a korábbi kormány is elkezdte ezeket az eszközöket vásárolni uniós forrásokból, szerencsére. Közép-Magyarországi régióban most fog beírni ez a folyamat, de elkezdtek olyan eszközöket alkalmazni, ami a beteg ágya mellett is alkalmas arra, hogy diagnosztizálja, hogy a betegnek mi lehet a problémá, és arra ott a helyszínen adjanak releváns választ. Az a probléma, hogy ezeket az eszközöket nem tanították be, egyelőre a házi orvosoknak tömegesen, nagyon sokan elmentek tanfolyamra, de nem elegen. Kettő, ezeknek az eszközöknek az üzemeltetése pénzbe kerül. Három, nem ösztönzik az orvosokat arra, hogy használják is ezeket az eszközöket. Csak ez a három probléma van. Szerintem e tekintetben azért a mostani kormányzat ebben élénkebb lesz, és plusz tanfolyamok, plusz ösztönzőket be fognak kapcsolni rendszerbe.
1: Ehhez az alapellátási szinthez hozzányúlnak, mondjuk markánsan hozzányúlnak, akkor egyértelműen a betegutak is változnak? Tehát mondjuk
0: muszáj.
1: Helyzet van a sürgősségi osztályokon, a kórházakban, ami most van?
0: Nagyon reméljük, tehát ugye az egyik dolog az, hogy egy csomó beteg fölöslegesen kerül kórházakba. Azokat akkor el kell látni alapellátásba, hogy jár a beteg szakrendelések szintjén. Tehát ezt ugye úgy szoktuk mondani, hogy definitív ellátás, vagy a befejezett ellátás arányát növelni kell. Ahhoz megfelelő ösztönzési rendszert kell kialakítani, hogy a betegek fölöslegesen ne kerüljenek kórházba. Úgyhogy reméljük, hogy kialakulnak olyan eljárásrendek és olyan ösztönzők, amelyek támogatni fogják ezeket a praxisokat, akár a szakdolgozó, vagy bocsánat, a szakorvosokkal közösen, ilyen kvázi úgynevezett csoportpraxisok formájában, hogy együtt tudjanak dolgozni, és egy-egy krónikus beteg csoportot közösen kezeljenek, és hogyha sikeresek ezek a kezelések, és megfelelő állapotban tudják tartani a krónikus betegeket, akkor erre mindenféle ösztönzőket tudnak kapni. Tehát, hogy erre vannak jó nemzetközi példák, és remélem, hogy a magyar egészségügyben is ezek el fognak terjedni.
1: A következő szinten ott a járó beteg ellátás, vagy a szakrendelői szinten ott mi lehet a legnagyobb gond, vagy mi az, amihez ott hozzá kellene nyúlni, vagy érdemes lenne hozzá nyúlni?
0: Hát ott is mindent. Tehát az egyik, hogy most, hogy megnéztem betegforgalmi adatokat, az önálló járó beteg szakrendelőknek a teljesítménye az lement 20%-kal a 19-eshez képest. Tehát az azt jelenti, hogy...
1: Elég nagy szám.
0: Igen, az tényleg látványos. Engem is meglepett ez az adat, tehát az azt jelenti, hogy gyakorlatilag ma kevesebben vannak ott, és kevesebb beteget látnak el. Tehát még régebben volt egy úgynevezett 5 perces szabály, hogy 5 percnél kevesebbet nem lehet egy beteggel eltölteni, hogyha megjelenik, most meg már 15-20 perc is jut egy betegre. Elvileg ebből az következhetne, hogy a beteget alaposan kivizsgálják, megbeszélik, és releváns szolgáltatásokat kaphat. Nem tudom, hogy ez még az eredményesség oldalon nem látszik, de nyilván majd lesznek olyan minőségi mutatók, amelyeket bevezetnek, és akkor ezt is fogják tudni mérni, hogy így van.
1: De hát azért szerintem mindenki megtapasztalhatta azt, hogy a szakrendelőkben vagy a járóbetegellátásban, hogyha mondjuk egy diagnosztikai vizsgálatra próbál bejelentkezni az ember, hát akkor vagy hónapokra előre kap időpontot, vagy egyáltalán és nem kap, és még ez... a hasi útrahangra el kell mennie a saját zsebéből finanszírozva egy magán. Igen.
0: Bár egyébként tavaly a korábbi kormány felemelte duplájára a finanszírozását az ultrahang vizsgálatoknak, mert érzékelte, hogy gyakorlatilag
1: tehát a betegek
0: kiszorulnak a közellátásból, és gyakorlatilag kénytelenek elmenni magánellátásba. A nonsense, sajnos több ilyen tevékenység van, nem csak ez a hasi ultrahang vizsgálat. És tényleg, tehát a köz és a magán együttélésével kapcsolatosan ugye rengeteg probléma szintén fölvetül. Az egyik az, hogy bizonyos ellátások, ellátástípusok a közellátásban nem elérhetőek csak a magánellátásban. De ha megnézzük, hogy az orvosok milyen mértékben járnak át a két rendszer között, akkor azért megdöbbentő adatok vannak. A tavaly decemberben az orvosi kamara több mint 4000 orvost megkérdezett arról, hogy akkor hányan dolgoznak közbe, csak közellátásba, csak magánba és a mind a kettőbe. És kiderült, hogy az orvosoknak majdnem a felenek mind a két helyen van állása. És 15-16% volt az, aki csak magánellátásban volt, és összesen 40% maradt, aki csak közellátásban dolgozott. Tehát ilyen körülmények között a köz és a magánellátás szétválasztása, ami egyébként egy releváns feladat lenne, illetve hogyha a határokat meg kell szabni, akkor ezek fontos ismérvek lehetnek. Nagyon nehéz nekiállni, úgyhogy az orvostársadalmat az ember nem állítja maga mellé, hogy olyan megoldásokat válasszon, amit az orvostársadalom tagjai elfogadnak, különben itt hagyják az egész szektort.
1: Ugye azt mondja, hogy ezeket külön kell választani, de azért óvatatlanul lehetnek mondjuk hidak, vagy érdemes lenne hidakat is építeni, hogy mondjuk a magánegészségügyben ott lévő diagnosztikai eszközöket valamilyen módon akár segíte felhasználni az állami ellátásban?
0: Igen, de tulajdonképpen a közellátó rendszerben a kapacitások általában elégségesek. Nyilván van egy-egy eszköz, ami a magánba hozzáférhető, és a közellátásban nem, de egyébként meg műtőkapacitás, meg ez hasonlók, hát, azok rendelkezésre állnak. Sőt, ugye különböző belső vizsgálatok arra utalnak, hogy a kórházigazgatók is elismerik, hogy sokkal több beteget tudnának ellátni, ha például megfelelő finanszírozás csatlakozik hozzá. Tehát vannak úgynevezett várólista ledolgozó programok, és ezekre a kormány költött 5 milliárd forintot minden évbe, de hát azáltal, hogy csak egy 10%-os többletet kapnak ahhoz képest, mint amit normál finanszírozás keretében kapnak, az még mindig kevésnek bizonyul. Úgyhogy ha nem tudja megemelni a kormány ezt 30 vagy 40%-ra, akkor a várólisták azok nem fognak érdemben csökkenni. Holott a kapacitások rendelkezésre állnak a közellátásba. Tehát nem igaz az, hogy csak a magánellátás igénybevételével lehetne fölgyorsítani a várólisták ledolgozását. Van elég kapacitás, megfelelő forrást kell erre fordítani a kormánynak.
1: És betegellátás szintjeiről beszélgettünk, és az érintőlegesen már szóba kerültek a kórházak, amik most ugye egy koncentráció révén állami és központi tulajdonban vannak. Érdemes lenne egyébként ezt is újra gondolni, vagy akár újra szabni valamilyen formában, ha nem is úgy, hogy egy az egybe visszahelyezni ezeket az önkormányzatok fenntartásába vagy tulajdonlásába. Lehet, hogy nem is lenne erre már kellő anyagi ereje most az önkormányzatoknak, de érdemes ezen is gondolkodni, hogy ezt a tulajdoni szerkezetet valahogy megbontani?
0: Hogyha a tulajdonosi szerkezetet vélhetően nem érdemes már hozzányúlni, mert az önkormányzatoknak is elfogyott a pénzük, hogy fenntartsák őket, ettől a feladattól. Már szerintem nem szoknának hozzá 10-valahány év után, hogy újra ilyenekkel foglalkozzanak.
1: Csak ez ilyen jelképes dolog, ahogy egyébként az iskolai, az oktatási intézményeikhez is ragaszkodtak az önkormányzatok.
0: Nyilván
1: a városi önkormányzat a városi kórházához
0: hát
1: is.
0: Hát most is lehet látni, hogy amikor a városi kórházak ott döglődnek és alig tudnak funkcionálni, akkor nagyon sok önkormányzat erőn fölül rak bele pénzt, hogy legalább néhány orvos legyen, és akkor legalább az ott lévő kismamák ott tudjanak szülni, mondjuk az egyik kedvelt szerepe ez az önkormányzatoknak, hogy a szülészetet próbálják a saját területükön tartani, és elképesztő összegeket hajlandók erre fordítani. Tehát itt teljesen nem sikerült elvenni a kedvét az önkormányzatoknak az egész feladatoktól, de nem hiszem, hogy ez lenne a jó megoldás. Annál inkább kellene foglalkozni azzal, hogy az önkormányzatok milyen a kórházak milyen formában dolgozzanak, mert költségvetési intézményekként dolgoznak, ez a gazdálkodási forma, és ez teljesen alkalmatlan arra, hogy valaki egy kórházat vagy egy egészségügyi intézményt üzemeltessen. Ezért még korábban egy régi az első Fidesz kormány idején Mikola István úgynevezett kórháztörvényt alkotott, és non-profit gazdasági társaságokká akarta átalakítani az egészségügyi intézményeket. Aztán később az MSZP kormány ezt a lehetőséget megszüntette, nem volt szerencsés dolog, mert ha megkérdezzük a kórházakat, akkor mindenki a gazdálkodási formáját át akarna alakítani valamilyen társasági formává. Mert azt mondja, hogy abban sokkal több a lehetőség, jobban önállóan tudnak gazdálkodni.
1: Nagyobb a mozgástér.
0: Igen, és szerintem a mostani időszakban is egy kórház vagy intézményi törvényt kell alkotni, annak érdekében, hogy azok az intézmények a béklyóktól megszabaduljanak, és sokkal önállóbb gazdálkodást tudjanak folytatni, illetve hogyha van nekik többet forrásuk, régebben volt olyan kórház, pár éve ezelőtt például a Heves megyei kórházban több mint 1 milliárdos plusszal rendelkeztek, ez már elég régi történet, de minden esetre a kórházigazgató még arra se tudta felhasználni a pénzt, hogy premizálja a saját dolgozóit, arra nem kapott engedélyt. Tehát olyan abszurditások
1: voltak. Hát ez a központosítás,
0: amiről beszéltünk. Igen, vagy például, hogy a járóbeteg szakrendelő egy pillanatra visszatérve. Érzékeli egy járóbeteg szakrendelő vezetője, hogy több órát kellene fordítania neki a betegek ellátására, mert lehagy Isten egy orvos megjelent, és akkor mondjuk kardiológiai rendelésre többet át tudna csoportosítani, és belülről a saját úgynevezett szakorvosi óráiból át tudna csoportosítani mondjuk 5 órát kardiológiára. Mi történik? Ilyenkor az úgynevezett felügyelő kórházhoz el kell juttatni ezt az információt a járóbeteg szakrendelő vezetőjének, és kérni, hogy járuljon hozzá, hogy változtasson saját hatáskört, és semmi értelme nincs, hogy ez így legyen. Utána az fogja és elküldi az országos kórházi főigazgatáshoz, és azok viszont elküldik az NNGK-hoz, az ANTS vezet. És mire ez körbe, eltelik fél esztendő. Tehát az, hogy milyen rossz konstrukciót sikerült összerakni az elmúlt évek alatt, ez például szerintem nagyon jól bizonyítja. Minden sokkal bürokratikusabb, minden sokkal lassabb, minden sokkal költségesebb miatt, az azt jelenti, hogy költséghatékonyság szempontjából a rendszer nagyon sokat vesztett az elmúlt évek alatt.
1: Azért a kórházak kapcsán rendre felvetődik mindig a kérdés, és hát ilyen polémia központi kérdésévé válik, hogy sok vagy kevés a kórház, sok vagy kevés a kórházi ágy. És azért, amikor valaki kórház bezárásról, kórházi összevonásról, netán ágyszám csökkentésről beszél, arra többnyire ez rázudul a harag és az ösztűz, mert hát nyilván mindenki azt szeretné, ha minden nagyvárosban, a fővárosban, minden kerületben ott lenne egy teljes személyzettel működő kórház éjszakai ügyeletekkel, de hát ez nem nagyon megvalósítható.
0: Nem megvalósítható. Magyarországon valamivel kevesebb, mint 60 ezer ágy van jelenleg, de ebből is körülbelül 20%-a a kórházi részlegetnek gyakorlatilag nem működik, mert humán erőforrással nem tudják föltölteni. Tehát egyszerűen jelenlegi körülmények között az egész intézmények nem tudják teljesíteni azokat a feladatokat, amiket rájuk rónak. De hozzáteszem, hogy még ez az átszám is, ami azért csökkent az elmúlt években szépen, még ez is nemzetközileg sok. Tehát azon kórháza, illetve azon országok közé tartozunk, ahol a kórházi ágyak száma magas lakossághoz viszonyítva. Ugye jó lenne, hogyha sokkal több beteget tudnának ellátni egynapos beavatkozások keretében, és ezeket az egynapos beavatkozásokat nem csak kórházakban, hanem jobban működő, jobban felszerelt szakrendelőkben is el lehetne látni. Tehát ekkor is például már ki lehetne hozni a betegeket a kórházakból, de még mindig egy 15-20% körül van azok betegek aránya, akik például egynapos beavatkozás keretében kapják meg az ellátást. Tehát ezeket föl kéne pörgetni, föl kéne tolni magasabb szintre, hogy a rendszer jobban pörögjön, mint ahogy pillanatilag pörög.
1: Néhány héttel ezelőtt ugyanebben a műsorban itt volt vendég a Magyar Orvosi Kamara új elnöke Álmos Péter, és arról beszélt, hogy érdemes lenne azon gondolkozni, hogy a kórházi feladatokat újra gondolva, kórházakat átprofilírozni valamilyen módon, hogy mondjuk nem a éjszakai ügyeleti ellátás, de nappal valamilyen szakrendelői funkcióként működtethető, tehát ez is egy út lehet, hogy
0: persze, egyértelműen, ez nem bezárás, csak Európában is az a jellemző, hogy a profilt megváltoztatják, hiszen egyre több idős beteg, aki mondjuk otthonában már nem tud maradni, akkor be tudna feküdni ilyen ápolási jellegű intézménybe, és akkor ott kapna akár időleges, akár hosszabb időszakra vonatkozóan valami ellátás, valami felügyeletet. Muszáj lenne ezeket elrendezni Magyarországon is. Egyértelmű, a profilváltásra szükség van. Ágyakat egy időben elkezdték átprofilírozni, hogy akkor legyenek a szociális ellátás, inkább szociális ellátás irányába kivonni, de ott akkor úgy tudom, hogy egyelőre ezek a kísérletek csak annyiban maradtak, hogy megváltoztatták a névtáblát, de egyébként a funkciójukat tekintve semmi változás nem történt. Tehát ápolási otthonokra, ápolási intézményekre nagyon nagy szükség lenne, ráadásul ott van, hogyha valakinek idős hozzátartozója van, és látja, hogy Parkinson, koros vagy egyéb megbetegedése, egyszerűen nem tudja hova elhelyezni. Igen. Hogyha ő nem tud otthon maradni mellette, akkor ellátatlanul marad az idős ember. Tehát az időskori gondozással kapcsolatosan lesújtó a helyzet ma Magyarországon. És tényleg
1: amit tegyük hozzá, talán még a hospice-ellátást is.
0: És a hospice-ellátás is, tehát egyszerűen méltósága megöregedni vagy meghalni Magyarországon nagyon nehéz, csak akkor, hogyha az embernek sok pénze van.
1: Beszéltünk az egyes ellátási szinteken a diagnózisok, és az jutott eszembe, hogy hát itt azért betegek sorsa múlik nyilván ezen, hogy egyrészt, hogy minél előbb elkészüljön az a diagnózis. És láttam én itt egy irányelvet, majd javítson ki, hogyha ez nem így van, hogy daganatos betegség gyanúja esetén 14 napon belül el kell végezni a CT-MR vizsgálatot. Ez vajon működik, vagy tartható ez a jelenlegi kapacitások mentén?
0: Szerintem igen, tartható lenne, addig, amíg a CT-MR-rel kapcsolatosan volt egy magánegészségügyi kapacitás is. Addig egyébként ezt ugye a korábbi emlékeim alapján, illetve az OEP akkori főigazgatója, tehát az egészségbiztosító főigazgatója azt állította, hogy durván 90%-ban ez teljesült. És nem tudom, hogy aztán ez helytálló információ volt-e, de most, hogy a CT-MRI-vel kapcsolatosan azt mondták, hogy csak államintézményben lehet ilyen közfinanszírozott ellátást nyújtani, azóta ez a történet megrodjant. A másik dolog, hogy egyébként a 14 nap is sok, tehát nemzetközi ajánlatok vagy ajánlások az olyan 7 nap körül vannak, és ami nincs hozzátérve, illetve talán nem elégségesen van végigvéve, az, hogy mennyi időn belül kapja meg a beteg a leletet. Mert az is nagyon hosszú ideig tud tartani, ami eldönti a betegnek a sorsát. Azért, mert nincs, aki leletezzen. Patológus kevés van ebben az országban, nagyon sokan elmentek a magánszférába dolgozni, és itt tovább ezek
1: Nem tudom, hogy ez jó szó-e, de kialakítható, vagy szerencsés lenne kialakítani amilyen gyorsítósávokat az egészségügyi ellátásban, hogy bizonyos betegségeknél nem most hetek, de akár napok is számítanak.
0: Egyértelműen. Szerintem a kormányzat rá fog feküdni erre a történetre, és szerintem el lehet érni azt, hogy egy hónapon belül, hogyha kiderül, hogy daganat gyanúja van, kivizsgálják, és utána a terápiáig is eljusson a beteg, hogy megkezdik a terápiát, egy hónapnál hosszabb időt, ezt nem szabad, hogy igénybe vegyen. Igen, vannak országok, ahol gyorsítósávokba látják el. Egyértelműen kell, hogy a beteg kapjon mindenütt zöld jelzést, hogyha megy.
1: Többször emlegettük a kormányt, az új kormányt, azt hogy látja, hogy az, hogy az egészségügynek 16 év elteltével van önálló tárcája, az jó irány.
0: Nagyon.
1: És az, hogy mondjuk a tárca élén egy orvos vagy egy szakmabeli van, és nem egy rendőr, mint korábban?
0: Hozzáteszem, hogy én Pintés Ádort sok mindenét tudtam tisztelni egyébként, én figyeltem a működését, hogy igyekszik segíteni az egész intézményeket, annak ellenére, hogy nem vág a profiljába. Tehát ő becsülettel próbálta megtanulni az egészségügyet, ezért tisztelet jár neki, csak ugye a megoldási módozatok, amiket választott, az inkább egy rendőrszerepre utal, tehát ezért az sok tekint, például egészségszolgálati jogviszony bevezetését, ezt például az egészségben dolgozók nagyon nem szeretik, ez egy önálló alkalmazási forma, jogviszony, és itt ugye az orvosokat, nővéreket lehet kirendelni ide-oda, de ez például ha valamit meg kell változtatni a mostani kormánynak, az például ez. De ez visszatérve, persze, hogy jó, az, hogy az egészségügyi tárca vezetője mindig ott ül a kormányüléseken, nagyon fontos. Rengetegszer merülnek fel olyan kérdések, amikor ott kell lenni az egészségügyi tárca képviselőjének, mert hogyha hülyeséget beszélnek a kormányban a többiek, akkor ki tudja javítani. Vagy horribile dictu, ugye kapott lehetőséget az egészségügyi miniszter, hogy bizonyos kérdésekben vétójoga lehessen. Ezek szerintem nagyon fontos garanciák.
1: Említettük az imént ezt a bizonyos gyorsítósávot, hogy ez szerencsés, hogyha ez működne a gyakorlatban, de hát ugye kevésbé gyorsítósávról szoktunk beszélni, hanem inkább várólistákról szoktunk beszélni, meg hallani műtéti várólistákról, amik azért az elmúlt években rendre, hát másfél-két és fél évre duzzadtak, mondjuk egy csípőprotézis műtét, az 2-2 és fél év, miközben felcsillantják a lehetőségét annak, hogy lehet ez egy hónap is, vagy lehet meg lehet csinálni a jövő hónapban, csak akkor ki kell fizetni ezért, hát 2-2,5 vagy 3 millió forintot. Ez hogyan igen, de hogyan fér bele mindez a fennen hirdetett szolidaritás elvébe?
0: Tehát igazából egyrészt, hogy a kórházaknál, hogyha valaki feliratkozik egy ilyen listára, és várakozik, valójában nem kell annyit várakozni, mint amennyi ott megjelenik. Tehát általában annál gyorsabban kapnak beavatkozási lehetőséget a betegek szerencsére.
1: Kettő. Hát az én ismerősöm az kivárta a 2,5 évet.
0: Szegény, nem kellett volna, el kellett volna mennie más intézménybe. Mindig ilyenkor meg kell nézni a többi intézményt is, ma már ugye, azért is ez a korábbi kormány is preferálta, hogy az emberek nézzenek széjjel, hogy hol, mekkora a várólista. És hogyha hajlandó tovább elmenni, mint ameddig eddig akart elmenni, például elmegy Debrecen Egyetemre, ahol ott viszonylag sok az elszámolható
1: teljesítmény.
0: Igen, van. Mozoghat. Tehát nyugodtan elmehetne a debreceni klinikára, és ott lehet, hogy sokkal hamarabb megműtenék, mint fővárosba. Tehát, hogy ezekkel a lehetőségekkel a betegeknek kellene élni, de erre mondtam azt, hogy tulajdonképpen a várólista ledolgozásánál, hogyha a kormány nagyobb összeget szánna arra, hogy és jobban megfizetné ezeket a beavatkozásokat, akkor biztos, hogy sokkal többet el lehetne végezni. Tehát hivatalosan a mai kormány fölvállalta azt, hogy a várólistákat ledolgozza, úgyhogy ettől
1: lerálható. Van, akit konkrét ígéretek, ugye Egedő Zsolt azt mondja, hogy 2027 végére megoldják, hogy fél évnél tovább senkinek meg kelljen várnia.
0: És ez
1: az
0: a fél év az egy elfogadható.
1: Hát ez egy rokonszenves gondolat, hogyne, de hogyne. Meg lehet ezt csinálni vajon 2027 végére?
0: Hogyha megfelelő erőforrásokat fordítanak rá, és jól megszervezik az ellátást, meg lehet csinálni, igen.
1: Érintőlegesen említettük már az orvosi béremeléseket, ez azt is jelenti, hogy a paraszolvencia, a hálapénz az teljesen eltűnt a rendszerből, mondhatjuk azt?
0: Radikálisan csökkent, teljesen biztosan nem tűnt el, meg ráadásul ugye az orvosoknak az egyik kedvelte foglalatossága, hogyha betegekkel találkoznak, hogy azt mondják, hát uram, nagyon sajnálom, de én nálam a következő egy hónapban nem tud sor kerülni. Nagyon fontosnak találja, javaslom, hogy a magárendelőbe keressen föl. Tehát ez egy nem túl rokonszenves
1: magatartás.
0: Az meg természetesen fizetős, tehát hogy itt vannak ilyen mozdulatok a rendszerben, tehát ezek bent ragadtak. Nyilvánvaló, hogyha a kormány elszánja magát arra, hogy elkezdi figyelni az orvosoknak a tevékenységét, működésüknek az eredményességét, a beavatkozásoknak az eredményességét, és közben ezek a paraméterek mellé valami finanszírozási ösztöndőket is rendel, akkor előfordul, hogy bizonyos orvosok föl lesznek szólítva arra, hogy az a tevékenység, amit végzel, az kevés, kettő szakmailag nem elfogadható, pörgess föl, segítünk, tanítunk, gyere plusz tanfolyamokra, tehát előfordulhat, hogy egyrészt elkezdik az orvosokat ilyen szempontból piszkálni, hogy egy picit másképpen gyakrabban, és máshogyan lásd el a betegeket. A kérdés az, hogy az orvosok ezeket hogy fogják venni. Nyilvánvaló, hogy plusz finanszírozásért esetleg előfordulhat, hogy igenis hajlandók lesznek a közellátásban maradni, de ezért mondtam, hogy ez egy nagyon szenzitív terület, hiszen azáltal, hogy az orvostársadalom elmegy a magánorvosi szektorba, és ott sokkal jobban keres rövidebb idő alatt, mint a közellátó rendszerbe, ez egy menekülési útvonal, tehát arra kell figyelni, hogy olyan beavatkozások legyenek, hogy az orvostársadalom ne vonuljon ki a közellátásból.
1: Csak egy zárójeles dolog így a hálapénzhez kapcsolódóan, mert ez jutott eszembe, hogy óhatatlanul jött azért egy, azon túl, hogy most ugye van már egy jogszabályi tiltás ennek a vonatkozásában, de hogy jött esetleg egy, hát úgymond ilyen generációs szemléletváltás, és tehát az én szüleim, vagy a nagyszüleim teljesen természetesnek vették, hogy elmennek egy orvosi beavatkozásra, vagy akár a házi orvosukhoz, és akkor odaadnak egy borítékot, és az én gyermekeimtől ez például annak ellenére, még amikor nem volt tiltás a állapénz, ez tőlük teljesen idegen volt, és nem is értették, hogy miért.
0: Hát tulajdonképpen ezt a mozgalmat a mostani kamara indította el.
1: Ezer egy
0: orvos a hálapénz ellen című mozgalomból nőtte ki magát az egész történet, amikor a fiatal orvosok azt mondták, hogy nem vagyok hajlandó paraszolvenciát elfogadni, nem akarom, hogy a zsebemet töltsék a betegek, teljesen igazuk volt. E tekintetben helyén való, hogy a paraszolvencia nagy arányba egyszerűen kivételre került az közellátó rendszerből, de sajnos miután helyette semmi nem jött be, ezért az ellátórendszer ma rosszabb teljesítmény nyújt, mint korábban. Kevesebbet dolgozik, és jobban betegelhárító lett, mint korábban volt.
1: Ha megnézzük az egészségügyben dolgozókat, akkor beszélhetünk, hát ugye a nővérek, ápolók esetében továbbra is hallani elég nagy számokat a tekintetben, 20 000-es nővérhiányról
0: olvastam,
1: vagy akár több is, tehát az ott azért eléggé drámai számok vannak, de beszéltünk akár orvoshiányról is? Vagy az
0: mind a kettő van jelen, de azért nővérhiány az, ami akutabb, és azonnali beavatkozást igénylő. Ugye most a kormány tárgyal is a szakdolgozókkal, hogy egy 25%-os béremelést kapjanak. Nagyon
1: de
0: fontos.
1: Ugye, ha jól tudom, akkor az ő bérük az orvosi fizetésekhez volt kötve.
0: Igen. 37%-ba rögzítették, de ez láthatóan elégtelen volt, mert hogy akkor a szakdolgozói hiány van, hogy a helyzeten változtatni kell. Tehát az a kormányzati szándék, hogy emeljék a nővéreknek a bérét, teljesen helyén való. Az nem lenne szerencsés, hogyha a bértábla alapján megkapnák a nővérek a 25%-os béremelést, és megint nem adunk lehetőséget a kórházi igazgatóknak, intézményigazgatóknak, hogy öldöntsék el, hogy melyik nővér illeti meg ez a magasabb bér. Mondjuk
1: egy 15%-os
0: Remélem, hogy lesz lehetőségük. Egy 15%-ot biztos, hogy mindenkinek érdemes odaadni, de azon fölül, vagy egy 20% is, hogy maradjon az intézmény vezető kezé, egy lehetőség, hogy premizálja azokat, akik jobban dolgoznak. Mm. Ez nagyon fontos lenne.
1: Hova lettek egyébként a szakápolók és a nővérek? Külföldre mentek, pályaelhagyók lettek, vagy soha nem is voltak elegen?
0: De korábban azért voltak, és ráadásul akkor olyan elkötelezettségű nővérek dolgoztak az egészségében 10-15 évvel ezelőtt, ami ma már elképzelhetetlen. Csak nyomokban van azon ápolók körében, akik még dolgoznak. Elképesztő gondossága, odafigyeléssel voltak képesek a betegekkel foglalkozni, ma pedig akár OK-i és képzéstől kezdve bármilyen pár hónapos képzésre is be tudnak jönni, és az egész intézmények fölveszik még akkor is, hogyha tudják, hogy nem alkalmas, mert hogy nincs ember. Ezen a helyzeten tényleg muszáj radikálisan.
1: De a szakképzés egyébként rendben van, mert én teljesen véletlenül nézegettem a múltkor, és például Budapesten nem, alig találtam egészségügyi szakképzőintézményt.
0: Igen, tehát ez a probléma, hogy az sincs. És nem megfelelő életpálya. Ugye az, hogy azért három műszakba kell dolgozni sokszor, azért a nővérek jelentős része hölgy, és akkor ő most a családot hogy tudja összetartani. Tehát ez ennyi olyan komponens van, ami alapján föl kell vizsgálni, hogy milyen életpályamodellt kínálnak a nővéreknek, hogy a szakmai gárda meg tudjon erősödni a korábbi színvonalra legalább.
1: Lassan letelik az időnk, de talán zárjuk a beszélgetést a prevencióval és a megelőzéssel. Én az újságírói pályámat azt a 80-as évek vége felé kezdtem, amikor Csehák Juditnak hívták az egészségügyi minisztert, és emlékszem, hogy akkor volt egy meghirdetett nagy népegészségügyi program, aztán azóta többször lettek ilyen programok.
0: Program meghirdetésből volt elég.
1: De hogy akkor is már központi kérdés volt, hogy prevenció, megelőzés, a szűrővizsgálatok fontossága, és tudom azt, hogy egészségtudatosság szempontjából sem állunk túl jól, de a rendszer adott ahhoz, hogy működjön is ez a prevenció a programokban?
0: Itt ott azért vannak sikerek, például a méhnyakrák szűréssel kapcsolatosan, illetve annak a megelőzésével kapcsolatosan, a human papilloma vírussal kapcsolatos védőoltás, például, hogy a fiatal hölgyek és urak korosztályban ma már egy teljesen elterjedt védőoltás, ez például meg fogja akadályozni, hogy bizonyos rákos megbetegedések a rendszerbe előforduljanak, ez például egy jó népegészségügyi beavatkozás, mint ahogy az is jó népegészségügyi beavatkozás volt, ami még Szócska Miklós államtitkár idejében történt, amikor a nem dohányzók védelméről szóló törvényt módosították, és közösségi terekben megtiltották a dohányzást. Ennek köszönhetően a passzív dohányzóknak az aránya elképesztő mértékben lecsökkent. És tulajdonképpen ehhez az időhöz köszönhető az, hogy elkezdtek bizonyos korosztályokban, elkezdtek leszokni a dohányzásról, és ma azt látjuk, tehát egy ilyen népegészségi beavatkozás eredményeképpen azt látjuk, hogy a tüdőrákkal kapcsolatosan, illetve a dohányzással kapcsolatos daganatok körében elképesztő beszakadás történt. Tehát nincs annyi ilyen beteg a 40 és a 60 év közötti korosztályban, és plusz a halálozásuk is beszakad gyakorlatilag. Tehát vannak eredményes beavatkozások. A mai kormány esetében, ugye hál' Istennek fölismerték, hogy ennek a prevenciónak, illetve ilyen kormányzati beavatkozásoknak van jelentősége, és az egyik legjobb szakértőt, akit ezen a téren lehetett találni, a Bokó Zoltánt föl is kérték államtitkárnak. Ha valaki tudja, hogy milyen beavatkozásokra érdemes odafigyelni, és hány területen lehet majd e téren eredményes beavatkozást tenni, az éppen ő, úgyhogy én is bizakodva tekintek a tekintetben, hogy erre lesz forrás.
1: Tette a dohányzás ellenes kampány, de például az, hogy a tüdőszűrés, ami hosszú-hosszú időn keresztül ugye kötelező volt. Tehát, igen, sőt, igen. Még ilyen büntetési tétel is járult ahhoz, hogyha nem ment el az ember a tüdőszűrő vizsgálatra. Ez most már nincs így, de ez pont azért, mert hogy már a TBC már...
0: TBC igen, eltűnt, és nagyon szűk csoportot érintett.
1: Ez nem baj egyébként, mert a múltkor nem, tehát ez...
0: Én úgy tudom, hogy ez nem okoz problémát pillanatilag. Viszont az, hogy az alacsony dózisú CT-kkel kapcsolatosan nézik azt, hogy tüdőrák előfordul-e, vagy ilyesmi, annak lenne jelentősége, hogy ezek a vizsgálatok nagyobb számban forduljanak elő, úgyhogy... Reméljük, hogy ezek az eszközök is előtérnek.
1: De hogy akkor tulajdonképpen a szűrővizsgálatokra azért üzembiztosan megvan a hálózat, megvan az eszközrendszer, csak nekünk kellene kicsit egészségtudatosabbnak lenni. Én tudok olyan esetet, nekem egy ismerősöm, mert ugye a vastagbél daganatok előkelő helyen vannak Magyarországon,
0: és igen.
1: A halálozási arányban is az egyik vezető halálok Magyarországon, és 51 néhány évesen saját magától szeretett volna elmenni egy kolonoszkópiás vizsgálatra, és szinte lebeszélték róla, mert hogy megkérdezték tőle, hogy hát van valami panasza, vagy miért?
0: Nem, egyértelműen, hogy az egészségrendszer mindennapjét nézi az ember, akkor ők azt mondják, hogy a szűrővizsgálatokkal nekik még kellene foglalkozni. Kettő, amikor a kormány ugye pont a vastagbél daganatokkal kapcsolatosan elindította a székletből történő vizsgálatot, illetve a kolonoszkópia, akkor azt mondták a sebészek, hogy de ki fogja ezeket megműteni, hogyha ezekről kiderül, hogy műteni való esetek. Tehát, hogy nem, az egész apparátus föl kell állítani sokféle tekintetben, és egy ellátási betegutat kell, hogy az ilyen kiszűrt betegeket ténylegesen legyen, aki ellátja.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést. Az elmúlt órában Sinkó Eszter egészségügyi közgazdász volt a vendégünk itt az Arénában. Köszönöm, hogy eljött hozzánk.
0: Köszönöm a meghívást.
2: Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt az Európa Rádióban. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán.

0: 14 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Elkezdődött a reformátusok szárszói konferenciája Balatonszárszón, ahol az augusztus 13-a és 16-a között zajló találkozó résztvevői a mesterséges intelligencia és a digitalizáció hatásait vizsgálják. A Solideo Gloria családi hotel és konferencia központban rendezett eseményen azt kutatják, miként alakul át az egyházi szolgálat, az oktatás és a mindennapi élet, valamint hol húzódnak a felelős használat határai. A nyitónapon Hajdú Zoltán Levente áhítata után Csáki Hatalovics Gyula Balázs tartott előadást a modern technológia és az egyház kapcsolatáról. A programban pódiumbeszélgetések, szakmai előadások, valamint Szalóki Ági, Ávéd János és Tóth István koncertje is szerepel. A péntek és szombati napon a lelkipásztori szolgálatban való alkalmazást, a fiatalok kijelző használatát, valamint az etikai és jogi kérdéseket vitatják meg. A Károli Gáspár Református Egyetem idén kiemelt szakmai partnerként vesz részt a rendezvényen. A négy napos tanácskozás vasárnap úrvacsorás istentisztelettel és Steinbach József református püspök a zsinat lelkészi elnökének ige hirdetésével zárul a helyi református templomban. Pakson tájékozódhatnak a parlamenti pártok elnökei a Duna vízszintjének emelése érdekében folytatott munkálatokról, miután Magyar Péter miniszterelnök a helyszínre hívta őket. A kormányfő pénteki Facebook bejegyzéséből kiderül, hogy szombaton 10 órakor tájékoztatja a pártok politikusait az évtizedek óta nem látott építkezés részleteiről, továbbá a korábbi évek mulasztásairól, amelyek szükségessé tették a beavatkozást, olvasható a bejegyzésben. Társadalmi szemléletváltást sürgetett az élő környezetért felelős miniszter az illegális hulladék lerakás megelőzése érdekében. Gajdos László Facebook bejegyzésében rámutatott, hogy az erdőkben hagyott szemét felszámolása óriási feladatot jelent az erdőgazdaságoknak. Kifejtette, hogy az állami erdészeti társaságok 2020 óta több mint 4000 esetben csaknem 13000 tonna illegális hulladékot gyűjtöttek össze. A miniszter hangsúlyozta, hogy a hulladék kihelyezése nem figyelmetlenség, hanem tudatos jogsértés. Azt is hozzátette, hogy az erdészek elkötelezettsége mellett valódi szemléletváltásra is szükség van ezen a területen. Létrehozza a közbeszerzésekből bűncselekmények miatt kizárt gazdasági szereplők nyilvántartását az Integritás Hatóság. A nyilvánosan hozzáférhető adatbázis célja a visszaélések megelőzése és a közbeszerzések tisztaságának megteremtése. Az intézkedés az uniós támogatások újraindításához is nélkülözhetetlen, és szigorúan szűri az érintett cégeket. A szabályozás lehetőséget biztosít az öntisztázásra is azon szereplők számára, akik igazolják megbízhatóságuk helyreállítását. Sikeres eljárás esetén a gazdasági szereplők mentesülhetnek a nyilvántartásba vétel alól, vagy törölhetők abból. A Kaliers elemzése szerint a politikai bizonytalanság mérséklődése és a javuló finanszírozási feltételek miatt fokozatosan élénkülhet a magyar ingatlan befektetési piac a következő 12-24 hónapban. Idén az első fél évben a kereskedelmi ingatlan befektetési volumen elérte a 610 millió eurót, ami 26,7%-os éves növekedést jelent. A forgalom zömét, 74%-át hazai vevők adták, a legkeresettebb szegmens pedig az irodapiac volt. A régiós összehasonlításban Magyarország a harmadik helyre lépett vissza 6,1 milliárd eurós forgalommal. A budapesti irodapiacon a stabilizálódás jelei látszanak. Az üresedési ráta valamivel több mint 12%-ra mérséklődött. A kiskereskedelmi szektort a reálbérek kiemelkedő növekedése és az alacsony infláció támogatta az év első felében. Súlyos erdőtűz pusztít a dél-horvátországi Omis közelében, ahol a lángok csütörtök este óta lakóházakra is átterjedtek. Péntekig 36 ember sérült meg, közülük heten életveszélyes állapotban vannak, főként égési sérüléseket, füstmérgezést szenvedtek. A térségből mintegy 1000 helyit és turistát menekítettek ki, a hatóságok pedig több településen is befogadó központokat nyitottak a rászorulóknak. Biztonságban vannak a dél-horvátországi erdőtűzben érintett területen tartózkodó magyarok, a külügyminiszter pénteki közlése szerint. Orbán Anita kiemelte, hogy folyamatos kapcsolatban állnak a horvátországi magyar konzuli szolgálattal és a hatóságokkal a magyar állampolgárok biztonsága érdekében. A térségben lévő magyarokat arra kérték, hogy kövessék a horvát hatóságok utasításait.
0: Az időjárásról.
1: Visszatér a kánikula a hétvégére, a nagy részt felhőtlen száraz időben a legmelegebb órákban ismét 30 Celsius fok felett alakul a hőmérséklet. Pénteken felhőtlen lesz az ég, csapadék nem várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 32 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 7 és 20 fok között lesznek. Szombaton még melegebb, 30 és 35 fok jön, vasárnap pedig 37 fok körüli értékeket mérhetünk.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Ismét lehet jelentkezni a Kárpátaljai Magyarságot segítő támogatási programra.
2: Bizonyára sokan várták a pályázat kiírását, és ez megtörtént a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium Társadalmi Kapcsolatokért felelős államtitkárságának a támogatásával a Bethlen Gábor alapkezelő a KMKS Jótékonysági Alapítványon keresztül meghirdette ezt a pályázatot, ahogy eddig is, és ebben az évben is 9 különböző kategóriában lehet majd pályázatot benyújtani.
1: Dancsó Zoltán, református lelkipásztor.
3: Én egy konzervatív családban nőttem fel, nekem az egész családom tradicionális református gyökerekkel rendelkező közösség. Nagyapám, dédnagyapám gyakorolták a vallást, szüleim nem gyakorolták a vallást. Igazán anyukám, apukája, nagymamám gyakorolta a vallását, de azt tudja maga módján. És tudom, hogy nálunk volt, hogy 8 óráig lehetett kín lenni. Kertesházban nőttem fel.
1: Hitből fakadó szolgálat, szeretetből fakadó közösség.
4: Az embernek nincs lehetősége mindenkivel jót tenni, de lehetősége van arra, hogy ne tegyen rosszat senkivel. Nem az a boldogság, akinek tökéletes az élete, hanem aki az apró dolgoknak is tud örülni, és ha hálásak tudnak lenni azért Istennek, amit kapnak, akkor az egy nagy dolog, vagy aki úgy érzi, hogy nem tud hálás lenni azért, amit Isten adott neki, akkor nézzen körül a világba, és legyen hálást azért, amitől Isten megvédett.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Kovácsi Gézát, a KMKSZ jótékonysági alapítvány elnökét hallhatják.
1: Bizonyára sokan várták a pályázat kiírását, és ez megtörtént. A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárságának a támogatásával a Bethlen Gábor alapkezelő a KMKSZ jótékonysági alapítványon keresztül meghirdette ezt a pályázatot, ahogy eddig is, és ebben az évben is 9 különböző kategóriában lehet majd pályázatot benyújtani. Hát a lényeges dolgok, amit erről tudni kell, az elsősorban a határidők. A pályázat ez 3 turnusban fog megvalósulni. Legelőször az oktatási intézmények dolgozói adhatják be pályázataikat augusztus 3 és augusztus 28 között. Ezt követően augusztus 31-től szeptember 25-ig kerül sor a következő turnusra, ahol az egészségügyi, közművelődési, művészeti, sport, gyermekjóléti intézmények, médiumok dolgozói, színészek, előadó művészek adhatják majd be a pályázataikat, és végül a harmadik körben szeptember 28-tól október 30-áig a gyermek étkeztetési támogatásra lehet lesz beadni a pályázatot az óvodás, illetve 1-4 osztályos gyermekek számára. Amit tudni kell a pályázatokról, hogy a dokumentumok, amelyeket be kell nyújtani, ezek kategóriánként némileg változnak, mint ahogy eddig is. Ezzel majd meg lehet ismerkedni konkrétan a www.kmksalap.org honlapon, ott megvan az egész pályázat, ami egy hosszú 14 oldalas dokumentum, illetve ott megtaláljuk a szükséges űrlapokat is, de mindenképpen szükség van az eredeti munkáltató igazolás benyújtására, hogy a paszport, kód, magyar igazolvány vagy egyéb nyelvtudást igazoló dokumentumnak a benyújtására. Ezeket a dokumentumokat mind ugye eredetiben kell felmutatni. Milyen változások várhatók ebben az évben az előző évhez képest? Hát elmondhatjuk, hogy vannak pozitív változások. Elsősorban ugye sikerült a művészeti iskolák igazgatóit is bekapcsolni a pályázati rendszerben. Ezen kívül a könyvtárok és klubokon kívül megjelentek a tájházak és emlékházakban dolgozó munkatársak. A könyvtárosoknak a támogatását sikerült kiegyenlíteni a klubosokéval, tehát ők is 200 ezer forintot fognak kapni, illetve a gyermekétkeztetési támogatás tavaly ugye 30 ezer forint volt, most pedig 35 ezer forint lesz. És hát természetesen vannak még egyéb apró technikai változtatások, de ezek nem érintik annyira a pályázókat. Hát tudni kell, hogy a pályázók mindannyian adózott összeget fognak kapni az alapítványtól, tehát az a forint összeg, ami a pályázati kiírásban szerepel, ez konvertálódik grivnyára, ebből kerül levonásra az adók és illetékek, és már a tiszta pénzt kapják meg a pályázók. A pályázatok benyújtására 6 regionális irodában van lehetőség, ez ugye Técső, Beregszász, Munkács, Ungvár, Csap, Nagyszőlős, és minden nap ugye rendes munkaidőben, tehát 8 óra és fél 5 között lehet fordulni ezekhez az irodákhoz. Az elérhetőségeik, a munkatársak, illetve a telefonszámok, ezek szintén megtalálhatók az alapítványnak a honlapján. Hát röviden ennyiben tudnám összefoglalni az ezévi pályázattal kapcsolatos tudnivalókat.
2: Mit kell tudni a keretösszegről? Van-e változás, kevesebbe, esetleg több, illetve függ-e ez a beadott pályázatok mennyiségétől, hogy valakinek nem jut?
1: Igen, nem, ilyen nincs, tehát a keretösszeg az az előző, ugyanolyan, mint az előző évben volt, tehát azt mutatja a statisztika, hogy némileg csökken a pályázók száma, hát nagyon enyhén, de valamennyire csökken, tehát ennek a keretösszegnek mindenképpen elégnek kell lennie a pályázatok fedezésére.
2: Nagyon nagy kérdés volt az, hogy folytatódik-e ez a projekt, ez viszont egy 2026-os kiírás már. Hogyan látja, ez a következő években jelen lesz-e itt Kárpátalján egyfajta támogatási módként?
1: Igen, hát ugye ez a kicsit megkésve, ugye 2 hónap, hát választások, kormányváltás, stb. 2 hónappal csúszott a pályázat kiírása, tehát ez erre az időszakra vonatkozik, tehát a folytonosság, az úgy néz ki, hogy eddig megvan. Most ugye, hogy

0: jövőben meg lesz-e, tehát hogy 2027-ben sikerül-e ezt a pályázatot kiírni, erről most még nem tudunk semmi biztosat mondani, amennyiben a nemzetpolitika elvei nem változnak, és hát egyelőre ezt az információt vagy üzenetet kaptuk a minisztériumtól, hogy ők továbbra is folytatni szeretnék a kárpátaljai magyarok támogatását, akkor reményeink szerint ez a jövőben is meg lesz.
1: Kategóriákról érdemes néhány szót ejtelünk, A, B vagy C kategóriák vannak feltüntetve.
0: Igen, de az a helyzet, hogy ez nagyon bonyolult, és ebbe én most nem mennék bele, mert külön kategóriák vannak ugye az oktatási intézményeknél, az egészségügyi intézményeknél, az egyéb szociális intézményeknél, tehát ezekkel sajnos meg kell ismerkedni részletesen azoknak, akiket ez érint. De a honlapon ez minden elérhető, ki vannak írva a kategóriák, ki vannak írva a követelmények, a szükséges dokumentumok, és természetesen a támogatási összegeket is megtalálják a honlapon.
1: Említette a hat intézményt, a hat irodát, itt lehet-e személyesen információt kérni?
0: Lehet személyesen is, a honlapunkon ott vannak a telefonszámok, tehát ezeken a telefonszámokon lehet érdeklődni, és onnan megkapják a megfelelő információt, illetve hát a központi iroda is rendelkezésre áll.
2: Az elmúlt percekben Gulácsi Gézát, a KMK-sz jótékonysági alapítvány elnökét hallhatták.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. Nem hitét gyakorló családban nőtt fel, de Isten felé fordult. Bár eleinte nem a teológia vonzotta, de végül mégis jelentkezett a sárospataki teológiára, mellette azonban a rendőrségnél is dolgozott. Ma a Debrecen nagy templomi református egyházközség lelkésze. Nem csak a gyülekezet előtt szolgál, hanem rendszeresen a hajléktalanok között, a gyülekezet által fenntartott reménysugár hajléktalanok nappali melegedőjében, de segíti a gyászolókat a veszteség elfogadásának nehéz útján. Dancsó Zoltánnal Buzás Bori beszélgetett.
2: Mi hívott el téged a lelkipásztori szolgálatra?
3: Hát áldás békesség, nagy szeretettel köszöntöm a Európa Rádió hallgatóit. Most, amikor ezt feltette nekem ezt a kérdést, az jutott eszembe, amikor 14-15 éves lehettem. Ugye én egy konzervatív családban nőttem fel, nekem az egész családom tradicionális református gyökerekkel rendelkező közösség. Nagyapám, dédnagyapám gyakorolták a vallást, szüleim nem gyakorolták a vallást. Igazán anyukám, apukája, nagymamám gyakorolta a vallását, de azt ugye maga módján. És tudom, hogy nálunk volt, hogy 8 óráig lehetett kín lenni. Kertesházban nőttem fel. Az utcabeli gyerekekkel jártunk össze, beszélgetni, hülyéskedni, bicikletni.
2: Ez itt Debrecenben?
3: Nem, ez Szentesen volt. Szentesen volt, és tudom, hogy egyik este én nem értem haza 8 órára, csak 10 órára, mert kimaradtam a többiekkel. És a többiek úgy elmentek, és ott voltam egy lányom beszélgetni, és úgy telt az idő. Aztán észbe kaptam, hogy 10 óra. Jaj, mondom. Amúgy beléptem az ajtón, amikor hazaértem, édesapám mondta, hogy hívni akarta a rendőrséget, a kórházat, hogy hol vagyok elveszve, mert a 8 óra nem szóltam neki, hogy hát, hogy nem mentem haza, hogy miért nem mentem haza. És mondtam neki, hogy nem mindegy ez apa neked, hogy hol vagyok. Hát édesapa nyelt egyet, jó, oké, fiam, jó. Hát másnap megint kimaradtam, de akkor már éjfél volt, vagy egy óra lehetett, és kaptam 3 pofont. Ugye apa nem kellett venni a nadrág szíjat, mert ő vasakkal dolgozott. Egyik pofon az, amikor az ajtót csuktam, másik kettő meg a falat, és azt mondta nekem, hogy fiam, döntsd el, börtöntöltelék akarsz lenni, vagy rendes ember. Na ott úgy apám így sarokba állított szó szerint, hogy hogy amit én életformát szeretnék kialakítani magamban, az nem valós erre az időre, mert akkor még korábban, hogy mondjam, szigorúban fogták azért a gyerekeket. Én úgy elvonultam a szobámba, emlékszem, és akkor mamám jött utánam, az apai nagymamám, és ő mondta, gyere unokám, beszélgessünk, és ő elkezdett velem beszélgetni. Megkérdezte, hogy érzem, mit érzek. És elmondtam neki, hogy szerintem igazságtalanság, de hát ő is volt fiatal, próbált védeni, aztán azt mondja, van egy Isten, aki szeret. És elkerítette nekem a mi atyánkot. Ez úgy elbevert ott az ő ágyán. Szóval igazán innen kezdődött el az a fajta keresésem, hogy hova tartozok, kihez tartozok. Ugye a kertváros a Szentes Központi Református Egyházközséghez tartozott, akkor ott éppen lelkészváltás volt. És akkor elkezdtem keresni, és tudtam, hogy van még egy református gyülekezet, az meg Szentes Felsőpárti Református Gyülekezet volt, ahol a Gilice házas pár szolgált. És kerestem a lehetőséget, hogyan tudnék bekapcsolódni. Emlékszem, hogy bementem egy biblia órára, és András bácsi, és Világos és Imre bácsi volt a főgondok, meg is lepődte, hogy ki vagyok én, ki ez az új gyerek, ez az új srác. Voltak ott többen is rajtam kívül.
2: Ekkor hány éves lehettél?
3: Szerintem 15, mert 16 évesen konfirmáltam. És akkor megkérdezték tőlem, hogy ki fia Bori vagyok, és én ugye elmondtam, hogy nekem az apai részről voltak presbiterek is választva abba a gyülekezetbe. A kis volt téva a tabló, hát én is ismertem föl egy nagyapámat, hogy ő presbiter volt, meg nagyapától mondom, jó van. Szóval még akkor nem éreztem ezt a fajta örökséget. Én elmondtam, hogy református családban nőttem fel, szülők nem gyakorolják a vallást. Én úgy éreztem, hogy igazán csak a nagymamám része volt nagyon erős a számomra, meg az apának a pofonai. És akkor úgy elkezdtünk beszélgetni, és úgy éreztem, hogy nyitottak rám. És amikor egy nyitottak, akkor utána nyitottak felém az ifivel is, ott lettem cserkész, akkor ott tartottam elsőnek gyerekalkalma, gyerekisten tiszteletet.
2: És akkor már tudtad, hogy akkor a teológiára mész tovább?
3: Megfogalmazódott bennem az érettség után, hogy hova tovább. Szerettem volna rendőr lenni, akkor fölvettek már a GANF-ra, a Gépipari Automatizálás Műszaki Főiskolára, ott már felvételt nyertem. Akkor ugye még az érettség után, még adtam két évet magamnak, hogy biztos legyen, akkor szereztem egy felsőfokú gazdasági informatikus szakmát, ilyen UK-ist. Na és akkor mondom, hát akkor vagy tesi tanár, vagy kémia tanár, így mindenféle gondolat volt, de benne volt a szívemben a vágy, hogy akkor, hogy a lelkiség is ott van. Na de úgy voltam vele, hogy akkor most nem megyek, hanem elindultam, ez a Jónás effektus szerintem, elindultam Kecskemétre a GANF-ra. És ott én egy évet lehúztam, de az a tűz, az a vágy, az nem csitult bennem. És akkor kértem, mint Gedeon, hogy akkor most kiteszem a gyapjút, akkor most, hogyha ez lesz, akkor ez lesz. Szóval azért próbatételt adtam az Úristennek is, mert azért 6 év, az 6 év. És akkor megerősödve, amikor indulj. És akkor elindultam. Elindultam, nem is Debrecenbe elsősorban, Tiszántúli vagyok, hanem elindultam Sárospatakra.
2: 6. éven hol szolgáltam?
3: Hát 6. éven Józsán kezdtem, Gacsányi Zsoltnál, hogy én rendőrségnél dolgoztam, és le kellett szerelnem, ugye 2013-ban szereltem fel, és 2016 augusztusában le kellett szerelnem, mert nem kellett 6. évre.
2: Jó, te a teológia mellett a rendőrségnél dolgoztál?
3: Aha.
2: Aztán ez a rendőri vágy sem csipult új láz, hogy két tűz együtt, igen,
3: értem. Nem, hogy fegyveres biztonságőr voltam, és azóta már volt 8 rendőri esküvőm, megtartom velük a kapcsolatot.
2: Józsa, ugye akkor a 6. év, és utána igen. Rögtön nagy templom?
3: Nem, úgy volt, hogy Józsa volt a 6. év, de ott Tégláson volt egy folyamatásom, aki megcsinálta a hülyeséget, és kicseréltek bennünket. Na hát én Tégláson, Molnár nagy tisztelet, aztán újraélettem. Én Csillanént azóta is tisztelem, szeretem.
2: És akkor onnan, hogy jöttél be Debrecenbe és nagy templom?
3: Mondtam nagy tisztelet asszonynak, hogy Csillanét tessék várni, majd mi megkérdezem Esperesőt vagy Zsimondot, hogy számít-e rám, van-e rám szükség, vagy nem. És azt mondta nekem, hogy Esperes, hogy nem tud nekem mást adni. Egyházmegyében, hát hogy is csak már terített vagyunk, meg stb. Mondtam azt, hogy jó, mondta, hogy akkor reménysugár. Mondom, reménysugár. Így mondta Esperes, hogy nem, azt mondtad nekem, hogy rendőr volt. Hát mondom, fegyveres biztonságőr, a migrációr kísérő osztályon voltam. Hát csövörbe, vödörbe, ott zártam az ajtókat, majd nyitom majd az ajtókat, és akkor így kaptam meg a reménysugarat. Csak én nem tudtam, hogy a Halitan szállónál az, hogy kimondom az ítéletet magamra, hogy kevesebb lesz a szolgálatom. A Halitan szálló van, ha sokan oda kerültek, előttem lelkészek, azt mondták, az csak az a ugró deszka, hogy ott vagy egy darabig, után kimész gyülekezetbe önálló lelkésznek. Hát én törtem rendesen, szerintem az utat, hogy ne csak hagyítalan misszióval foglalkozok, hanem konfi, ifi, gyülekezeti szolgálatok, mert én úgy érzem, hogy talentumot kaptam az Úristentől a szolgálatokra, akkor én nem akarom azt, hogy konzerválódjon az én talentumaim azért, mert úgy érzem, hogy csak erre van szükség ott.
2: Ez a különböző szolgálat, itt-ott-amott, mellette a millió munka, a rengeteg embernek a megismerése, és ezáltal rengeteg olyan embernek a megismerése, aki nem vallásos, nem hívő. És ne akard minden áron az Isten felé terelni, de próbáld megérteni, de mégis valamit megmutatni, tehát hogy ez a, nem tudom, egy kicsit ilyen prófétai nekem ez a te helyzeted. Aha. És akkor betesznek a legnehezebb szolgálati területre, a hajléktalanok közé, ahol szerintem az embereknek a 90%-a teljesen elvesztette a reményét arra, hogy ő még egyszer valaha olyan életet éljen, és visszaintegrálódjon a társadalomba, ahogy ő szeretné. És akkor, hogy ugye festettél már lakást olyannak, aki onnan kikerült, és utógondozod őket, és megkérdezed, hogy hogy vannak. Tehát, hogy lehet, hogy ez nehéz, és lehet, hogy sokan ezt egy kicsit büntetésnek élik meg, hogy egy olyan területre mennek szolgálni, ami majd nem, mintha sziklára vetnéd a magot, de mégsem. Tehát, hogy azért te ebbe is megtalálod azt az utat. És én úgy gondolom, hogy nem véletlenül vagy ezekben a nehéz helyzetekben, vagy nehezebbnek gondolt helyzetekben.
3: Nem csak festettem, hanem csiszoltam is, meg laminált padlót raktam. Fölvettem a kantáros nadrágot, a baseball sapkát visszafordítva, füldugó be, és akkor vágtam a laminált padlót, zajzat kiegyenlítő beton után mentem lecsiszolva, rendbe. Szóval megcsináltam azt is, hogy meglegyen, szegélyeket kivágtam, azokat is odaillesztettem, nem ragasztottam, inkább furtam, de úgyhogy nem kívül nem látszik semmi igazán, hanem egy ilyen sávban van, hogy utána rátettem a díszburkolatot. Én úgy érzem, hogy az én életem, amit mondtál is, Bori, hogy öcsém fogalmazott, hogy te Zoli, te sose leszel a gazdagok csuhása. Te mindig a szegények, elesettek csuhása leszel. Ezt öcsém fogalmazta meg. Azt mondja, mi az életünkben sosem fogunk olyan magasra jutni, de Isten magasra fog tenni minket. És most nem pozícióra gondolt, hanem emberségben, emberileg. És hogy valahogy szerintem ezért vagyok én más, és ezért nem értetek meg sokszor esetleg lelkész kollégák, hogy én miért gondolkozok máshogy. Én azt is mondtam egy lelkész kollégának, hogy hálát kell adni ezért a padért, hálát kell adni a dolgokért, vagy le kell venni a fekete-fehéret, és akkor venni fel nadrágot, és csináljuk meg mi magunk két kezű munkával. nem akarok kiégni, nem akarok elégni, hanem az Úrért égni, és kérem tőle, mindig töltsön fel. Nagyon sok minden van körülött, amire tudnék nézni, csak tudatosan kell figyelni, hogy többet kell Istennel foglalkoznom.
2: És akkor talán zárásképpen még azért, ha már a Jóisten azért ilyen viszonylag nehezebb terepekre helyez téged, akkor választottál egy hasonlóan nehéz terepet, a gyászfeldolgozást, ami nyilván a főleg az első időszakban a szerettünk elvesztését követő fél év, ami szerintem a legnehezebb. Ott érzelmileg olyan hullámvasútra ül fel az ember, ahol hajlamos akár a Jóistentől elfordulni egy időre.
3: Az így van.
2: Dühösnek lenni rá, és értetlennek, és keresik a miérteket. Miért érezted úgy, hogy ezt a terepet is vállalnád, és egy ilyen nehéz időszakban kísérnél embereket?
3: Hát én ide kerültem nagy templomhoz, azért nem mondtam, hogy ennyire specifikus ez a nagy templom, hát ez minden téren specifikus. Én úgy voltam rá, hogy ugye két lelkészes modellt hozok a fejembe, szentesről, aztán egy lelkészes téglásról, szóval én nem tudtam, ennyire specifikus, hogy már mindenkinek mondott a tortából egy szelet, hogy ki mit csinál, még úgy voltam, hogy hát mindenben fiatalok, akkor idősek, és mindig lett volna valami, de hát itt nagyon le voltak korlátozva a dolgok. Tudom, hogy két év volt, amikor nagyon sok embert temettem. Szerintem több mint 30-at is temettem.
2: És azért itt jegyezzük meg, hogy sokszor olyanok a temetési szolgálatát is végzed, akiknél nincs más csak ott, mint csak a sírások, ugye, mert hogy a hajléktalan testvéreket nem kísérik.
3: Így van. Na, az volt az első, amikor így szembe ötlött, hogy mondjuk lelkész úr, kimegyünk, ott leszünk a testvérünk temetésén. A kántorral voltam, meg a sírások bártak, hogy atyám, az itt tiszteletben. Nem lesz hosszú, mondom, nem lesz hosszú, de azért a életutat elmondom, jó, meg a isteni vigasztaló igéjét. Mert volt olyan temetésem is, aki a gyülekezethez tartozott, és kért, és hogy én temessem el. Ott más volt a helyzet. Szóval azt éreztem, hogy minden temetésnél máshogy kell felkészülnöm. Nincs egy standard, mindenkinél máshogy kell felkészülni, és ez valahogy erőt adott abban a tekintetben is. És akkor feltettem a kérdést, hogy uram, amikor megnéztem a Fegyvertelen Katona című filmet is, és mondom, mi lesz az elesettekkel? Mi lesz a hozzátartozókkal? Kik lesznek ők, vagy hogy lesz ők? És emlékszem, hogy Bodósá tanárnő 2019-ben jött be, hogy a Covid készítette fel a kórházi lelkészeket, gyászfeldolgozó képzés a Hittudományi Egyetemen. Mondom, fölhívtam, hogy tanárnő azért, már ugye már mezei lelkészeknek ismer. Na és akkor ő készített fel, ugyanúgy, amit kért, be kellett adnom, szóval beadandó volt, hogy is mondjam, kellemes beszélgetés, és ez vizsga volt igazán, nem tudom, ezt lehet-e vizsgálat nevezni, de megkaptam a papírt a képzésről, és akkor elkezdtem, és akkor ott voltam a nagy templomban, hiszen fönn voltam, és azt mondtam, hogy uram, elvégeztem, és mondom, uram, tudom, hogy azt mondta az igében, hogy küldjél munkásokat az aratásban, hogy legyenek többen a te országaidnak a munkásai, én meg azt úgy imádkoztam, hogy küldi embereket hozzám, akiknek az aratás már elvette a szeretteiket. És így jöttek először négyen. Utána jött a következő, akkor voltunk hatan, aztán hárman, voltunk, hogy jöttek majd nyolcan, csak az időpont nem volt jó, szóval Isten áldásának éreztem igazán. Utána képeztem magamat is, elkezdtem a mentálhigiéni képzést.
2: Te hogy tudnád summázni az eddigi életutadat?
3: Summázni? Vezessen az Úristen. Vezessen az Úristen tovább. Ha már valakinek az életében egy mosolyt tudok csalni, és nem, én nem olyan típusú lelkész vagyok, hogy na meg kell térned, mert ez a jó, hanem az én életemmel akarok úgy világítani az Isten dicsőségére, és nem én, hanem az Isten világítson általam, hogy lássák az én cselekedeteimet, hogy dicsőítsék az Istent. Szóval bennem a vágy az, hogy segítsek az embereken. És azt is el kell fogadni, amikor nem sikerül segíteni. Azt nem kudarcként élem meg, mert hogy sokszor az ember képes begubbózni, mint a lepke, amikor báb, és akkor majd én pont elintézem magamban a dolgokat. Igen, nem, csak nem mindegy, hogy hogy kerek ki, hogy milyen lepke leszek, hogy most akkor sérült lesz a szárnyam, vagy valami, és nem tudok repülni, vagy amikor szépen kijön a bábból a lepke, nem szabad segíteni neki, hogy saját maga folyamatában jöjjön ki, hogy megerősödjön a szárnya, ugye ezt sem a gyászfeldolgozás, hogy megerősödjenek, és visszaintegrálódjanak a közösségbe, a szeretteik közösségébe.
1: Az elmúlt percekben Dancsó Zoltánnal, református lelkipásztorral beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. Póka András György, Kalota Szent Király polgármestere, a Kalotaszegi Református Egyházmegye főgondnoka beszélgetésünkben felidézi gyermekkora hitbeli örökségét, és megosztja mindazt, amit a hitről, a szolgálatról és az emberek iránti szeretetről évtizedek alatt megtapasztalt. A riporter Pilbák Kincső.
2: Hogyan került kapcsolatba Istennel? Mi az a legelső gyermekkori emléke, ami Istenhez, a hithez kapcsolódik?
3: Kalota Szent Király Zentelkén születtem, és már a nagyszülők által természetes a szüleim is vallásos emberek voltak. Emlékszek, hogy öcsémmel vallásórákra jártunk, az még a másik rendszerben volt, és a szüleink és nagyszüleink templomba vittek. A vasárnapi Isten tisztelet előtt voltak akkor a vallásórák, egy fél óra volt arra számva, és azért egy szigorú ember volt a lelkipásztorunk, de azért közösségként éreztük magunkat ezeken az alkalmakon, és természetes, hogy a családba is énekelgettünk, és mindenképpen meghatározta a további életünket is ez a hitre való nevelés a nagyszüleink és a szüleink részéről.
2: Milyen vizuális képek alapján alakult ki az Isten képe, vagy az Istenhez fűződő hite gyermekkorában?
3: A szüleink is arra tanítottak, hogy Istenbe vetett hittel akkor sok mindenen át lehet vágódni, minden megoldódik, ha Istenbe bízol. Tehát ez a fonal vezetett az életen, és ugyebár gyerekkorunkban a földműveléssel foglalkoztunk, akkor megfogott a magbetű példázata, és mikor már építkezni kezdtünk, akkor meg a kősziklára épült háznak a példázata. Tehát ezek a történések végigvezettek az életen, és ha az életem utolsó periódusát veszem, akkor meg az irgalmas samaritánus példázata is vezérelt, mert sokszor az önkormányzati munka megkövetelte azt, hogy legjobb tudásunk és szeretetben járjunk el, tehát semmiképpen olyan stílusban, ahogy ők kerültek a problémákkal a hivatalba.
2: Ezeken a vizuális képeken kívül, ha becsukja a szemét és gyermekkori vallásórát idéz fel, akkor milyen első illat, hang vagy tárgy jut eszébe?
3: Mint ahogy mondtam, a szigorú lelkészi hang jut eszembe, de azért mégis jó volt akkor. Hát tudjuk, hogy abban a rendszerben ugyebár a rendszer is vigyázott, hogy vasárnapokra is szakköröket szerveztek a suliba, de mikor nem voltak ezek a szakkörök, akkor kötelező módon a templomba volt a helyünk, és akkor az nem kívánságműsor volt. Talán a mostani fiatalok nem is értik, és ők a bőség zavarával küzdöttek. És talán ezért lankad a körükbe az Isten tiszteleti látogatottságoknak az aránya. Tehát az a szigorú hang, mikor nem tűrte az akkori lelkipásztor, ha izgünk, mozgunk, és már az is siker élmény volt, hogyha valakit nem kellett megszólítson, akár a szószékről is szokott integetni, hogy elnye-benye. Az aranymondások és az éneklések, és már versenybe voltunk, hogy a régi énekes könyvből ki tudja az énekeknek a címét az énekszám szerint megmondani. Tehát mindenképpen kihívás volt, és nagy szeretettel gondolok arra a komor és szigorú hangra is.
2: Elhangzottak bibliai történetek itt korábban, amelyek az életét most is egyengetik. Milyen elvek alapján alakultak ezek ki? Milyen elveket követ ma?
3: Vannak elvek, amik érvényesek, és mint egyházmegyei főgondnok nagy szeretettel felkeresem az egyház községeinket, és erre a legjobb alkalom, mikor imaheti alkalmak vannak, mert mindig más napokon, más órákban is igen elsikerül látogatni, és ott elbeszélgetek fiatalokkal, és nem csak a fiatalokkal, mindenképpen bátorítom őket, és a bátorítás nem csak a fiataloknak szolgál, hanem az idősebb korosztálynak is. Mindenki kell tudja, hogy Isten keze mindig vezeti azt, aki hittel halad előre az úton, és hogy nehézségek vannak, és azt is tudni kell, hogy Isten soha nem mondta azt, hogy könnyű lesz, ő azt mondta, hogy soha nem foglak magadra hagyni. És az önkormányzati munkába is, hogy Adit idézzem, itt a Kalota partján többször éreztem azt, és mondhattam el Adi szavaival, hogy mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem, csöndetlen és váratlanul átölelt az Isten. És a fiataloknak felhívom a figyelmüket, hogy ha jó emberek akarunk maradni, vagy jó emberek ki, próbálunk lenni, az az igazi érték, és próbáljunk jó embereknek maradni, és jó emberekké lenni, mert itt a legkisebb a konkurencia ebbe a globalizálódó világba, mert azt is tudjuk, hogy az embernek nincs lehetősége mindenkivel jót tenni, de lehetősége van arra, hogy ne tegyen rosszat senkivel. Ugyancsak kívánom és kérem az alkalmakkor, hogy emberkéink boldogok tudjanak lenni, de nem az a boldogság, akinek tökéletes az élete, hanem aki az apró dolgoknak is tud örülni, és ha hálásak tudnak lenni azért Istennek, amit kapnak, akkor az egy nagy dolog, vagy aki úgy érzi, hogy nem tud hálás lenni azért, amit Isten adott neki, akkor nézzen körül a világba, és legyen hálást azért, amitől Isten megvédett. Felszoktam hívni a figyelmet a hallgatóságnak és a fiataloknak is, hogy próbáljuk meg legyőzni a rosszat a jósággal, a hazugságot az igazsággal, a gyűlöletet pedig a szeretettel, mert ez az üzenet már nagyon régi, de még mindig nem jutott el az emberekhez. És ha előre reménnyel, vissza hálával, felfelé imával, lefelé bűnbánattal, befelé figyelemmel és körös körül szeretettel viszonozzuk embertársainkat, akkor tudjuk, hogy a házi áldásból, hol Isten, ott szükség nincsen, és kívánom, hogy mindenkinek a tarsolyában minden napra ott legyen az a három dolog, a hit, amit ha a lelkedben hordozol, boldogít, a remény, amitől magabiztos maradsz, de szerény, és a szeretet, ami nem szépé, hanem csodássá teszi az életet és az emberi lelket. Szilárd meggyőződésem, hogy adakozni és osztogatni a mieinkből az nagyon jó dolog. Én is vallom azt, hogy amit szeretetből ajándékozol, az örökre a tiéd marad. És a jókedve adakozót szereti és megáldja az Isten, mert ha te osztogatsz a tiédből, a mi egyedüli Istenünk, ő szorozni is tud, és visszaszolgálja azt neked többszörösen is, amit teszel, és aki Isten kezébe tesz le mindent, az már nem tud elveszíteni semmit, ez is egy biztos dolog.
1: Az elmúlt percekben Póka András Györggyel, Kalota Szent Király polgármesterével, a Kalotaszegi Református Egyházmegye főgondnokával beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük.

Közélet, közérdek. Minden, ami befolyásolja hétköznapjainkat. Az Európa Rádió szolgáltató műsora minden pénteken 15 órától.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Augusztus 14-től ismét Zempléni Fesztivál. Mesés helyszíneken várják Önöket klasszikus és jazz koncertek, kiállítások, irodalmi és színházi előadások, családi és gyermekműsorok, gasztronómiai élményekkel és kiváló tokai borokkal gazdagított hangversenyprogramok. Augusztus 14-től 23-ig Zempléni Fesztivál. Válassza Ön is az élmények harmóniáját. Részletes műsor és jegyvásárlás a zemplenifesztivál.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.

0: 15 óra. Európa Rádió, FM 100. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Személyes találkozóra hívta a zsinati székházba az egészségügyi minisztert, Steinbach József református püspök, hogy életvédő civil szervezetekkel együtt egyeztessenek a szívhangrendeletről. A magyarországi református egyház számára kiemelt jelentőséggel bír ezen nemzeti sorskérdés életpárti szemlélet szerinti rendezése. A zsinat lelkészi elnöke baráti hangnemben írt levelében hangsúlyozta, hogy így szélesebb társadalmi egyeztetés bontakozhatna ki. Az úgynevezett szívhangrendelet 2022. szeptembere óta írja elő a szakorvosoknak, hogy a terhesség megszakítására jelentkezőknek mutassák meg a magzat életműködésére utaló jeleket. A rendelet felülvizsgálata idén májusban és júniusban került szóba az országgyűlésben. Az egyház az elmúlt 2 hónapban folyamatosan egyeztetett az érintett szervezetekkel és a szaktárcával. Ennek a folyamatnak a következő állomása lehet a felek közötti személyes találkozó. Megkezdődött a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat és a Spár Magyarország idén 6. alkalommal meghirdetett Adni Öröm tanszergyűjtő akciója. A jótékonysági kezdeményezés célja, hogy minél több nehéz helyzetben élő gyermek kezdhesse teljes felszereléssel az új tanévet. A vásárlók augusztus 13-a és 16-a között, naponta 10 és 18 óra között az ország valamennyi Interspár áruházában leadhatják az önkénteseknek felajánlott füzeteket, írószereket és iskolatáskákat. Emellett augusztus 31-éig az áruházakban 500 és 10 000 forint közötti értékű adománykártyák is vásárolhatók, amelyek összegét a szeretetszolgálat teljes egészében új tanszerek beszerzésére fordítja. A gyűjtés részleteiről a www.adniöröm.hu weboldalon lehet tájékozódni. A Magyar Ízek utcájában kóstolhatja meg először a közönség a fővárosban a 2026-os Szent István napi kenyeret, Magyarország tortáját és Magyarország cukormentes tortáját augusztus 20 és 22-e között, tehát a Várkert bazárban és a Várkert rakparton. A csütörtöki tájékoztatón ismertetett programok közül a Szent István napi kenyérverseny első díját a Helpékség Kft. Pilisi Pityókás kenyere nyerte el. A rögös, túró és tejföl tematikájú Magyarország tortája versenygyőztese a gyulai kézműves cukrászda Bíborfehér Fantázia nevű alkotása lett. A cukormentes torták mezőnyében a Balatongyöröki Promenád Kávéház Szilvafácska című desszertje győzedelmeskedett. Az idén 16. alkalommal megnyíló fesztivál idején a magyaros egytálételek és pörköltek főzési kultúrája áll a középpontban. A rendezvények ingyenes vércukorméréssel, állatvédelmi programokkal és gyermekjátékokkal is várják a látogatókat. 3 év szünet után szeptember 1-től újraindul a vasúti közlekedés a Miskolc és Tiszaújváros közötti vonalon a MÁV tájékoztatása szerint. A fejlesztés keretében naponta 10 pár személyvonat közlekedik majd 2 órás alapütemben, versenyképes 33-38 perces menetidővel. A járatokhoz reggeli és délutáni hivatásforgalmi sűrítések is kapcsolódnak, hogy maximálisan kiszolgálják a munkába és iskolába járókat. A vonatok a Miskolc-Tiszai pályaudvaron kedvező átszállási lehetőséget biztosítanak a budapesti, debreceni, nyíregyházi, valamint kassai intercitykre. A vonalon jól bevált BDV motorvonatok járnak majd, amelyek vonatonként 6 kerékpár szállítására is alkalmasak. A szerelvények útközben Nyíklátházán, Helyőkeresztúron és Sajószögeden állnak meg. látványos szakaszához érkezett a Baráthegyi Majorság új, különleges játszóterének építése Miskolcon. A hamarosan elkészülő mesetér a Borsszem Jankó című ismert magyar népmese világát kelti életre a gyerekek számára. Az egyedi játszóteret Kő Boldizsár képzőművész és játszótér tervező álmodta meg, akinek munkáival már több hazai és külföldi városban is találkozhattunk. Az építkezés mostanra abba a fázisba ért, amikor a korábbi tervek után egyre jobban kirajzolódik a készülő létesítmény mesebeli világa. Az új attrakció gazdagítja a majorság kínálatát, olyan helyszínt teremtve, ahol a játék, a mese és a természet élménye találkozik.
0: Az időjárásról.
1: Visszatér a kánikula a hétvégére, a nagyrészt felhőtlen száraz időben a legmelegebb órákban ismét 30 Celsius fok felett alakul a hőmérséklet. Pénteken felhőtlen lesz az ég, csapadék nem várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 32 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 7 és 20 fok között lesznek. Szombaton még melegebb, 30 és 35 fok jön, vasárnap pedig 37 fok körüli értékeket mérhetünk.
0: Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

0: próbálj megértőbb lenni. Legyetek egymás iránt gyengédek. Pál levele a rómaiakhoz, 12. fejezet, 10. vers. Gyakran nem a véleménykülönbség, hanem a megértés hiánya miatt futnak zátonyra a kapcsolatok. Annak, hogy miért nem vagyunk megértőbbek, három oka van. Először is önzés. Valaki egyszer így fogalmazott, minden dolognak két oldala van, kivéve ha személyesen engem érint. Pál ezt írja, a testvérszeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők. Másodszor félelem. Az előítélet gyakran olyas valamitől való félelem, amit nem vagyunk hajlandóak kipróbálni és megérteni. Új ötletekkel találkozva két lehetőséged van. Nyitottan állsz hozzájuk és tágítod a látóköröd, vagy elveted őket és beszűkült maradsz. Amit nem értünk, hajlamosak vagyunk összevetni azzal, amit legalábbis szerintünk igen. Így bizonygatták egykor egyesek Kolumbusznak, hogy a föld lapos. Ha kapcsolatokat akarsz építeni, olyan dolgokra is nyitottnak kell lenned, amelyeket addig még nem próbáltál. Harmadszor különbségek. Egy szín nem elég a szivárványhoz. Egy hangszeres nem tud zenekart alapítani. Ha vesszük a fáradtságot, hogy felismerjük a különbségeinkben rejlő értéket, rájövünk, hogy ugyanazok a félelmeink és a vágyaink. Harry Truman így fogalmazott, ha megértjük a másik nézőpontját és hogy mit próbál elérni, 10-ből 9-szer azt látjuk, hogy igazából jót akar. Alapvetően mindannyiunkban ugyanazok a félelmek és vágyak élnek. Két gyakori gond van velünk, az irigykedés és a kivetítés. Az első esetben másokkal vetjük össze a képességeinket, és kisebbségi érzés kerít minket hatalmába. A másodikban pedig azt várjuk, hogy mások is ugyanúgy lelkesedjenek azért, amit mi csinálunk. Különbségek vannak a szolgálatokban is, de az Úr ugyanaz. 1 Korintus 12:5. Mondja a Biblia.
1: Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: ige. Bibliai üzenetet hallottak. Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök az Európa Rádió Svéd asztal című műsorát hallják, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Bódisz Attila. Mai két órás délutáni műsoridőnk első részében több mint fél órás közéleti műsorblokkunkkal, a Közélet Közérdek című magazinnal jelentkezünk. Programunkhoz kellemes rádióhallgatást kívánok!

0: Közélet, közérdek. Az Európa Rádió szolgáltató műsora.
1: Kedves hallgatóink, Önök Közélet, Közérdek című magazinunk 2026. augusztus 14-ei adását hallják. Bódisz Attila vagyok. Mai programunkban először arról szólunk, hogy egy évvel ezelőtt alakult meg az Anima együttes. A klasszikus és könnyű zenét, valamint az irodalmat ötvöző előadásaikat nagy sikerrel mutatják be Borsodabó-Zemplén megyében, de már Kassán is koncerteztek. A zenekar tagjaival egyik próbájukon beszélgettünk.
2: Van én nekem két csodálatos zenész ismerősöm, Krizsai Krisztina fuvola művésztanár és Fedorcsák Katalin zongora művésztanár, ők együtt muzsikálnak is, és akkor felhívtam őket telefonon, hogy mit szólnának egy ilyen esthez. Hát nagyon örültek, el is küldtem az összeválogatott prózákat Krisztikének, aki egy gyönyörű műsort épített föl ebből, Pop, Schubert, Gounod, Saint-Saëns és Doppler műveivel tűzdelte tele Jókainak a kiváló, megható, megindít vagy éppen megmosolyogtató szövegeit, és összeállt egy 60 perces előadás. És olyan nagy sikerünk lett, hogy híre ment, és meghívták Hollóházára, Miskolcra, Kassára, mi pedig örömmel vittük.
1: Ezt követően arról számolunk be, hogy első alkalommal rendezték meg a tolcsvai borpartit, amely a korábban megszokott augusztus elejé nagy rendezvényt, a tolcsvai borfesztivált váltotta legalábbis egy időre. A váltás okairól és a rendezvény céljáról Tóth Gábor polgármestert kérdezzük.
3: Hát ennek elég összetett okai vannak. Elsődlegesen talán az anyagi része az, ami nagyon fontos és ami említésre méltó. Egy fesztivál nívós előadókat jelent.

0: biztos benne, hogy eljön az az idő, amikor visszatér ez a nagysága.
1: Végül pedig Balázsné Rozgonyi Katica dietetikussal a cukorbetegség szövődményeiről beszélgetünk.
2: A cukorbetegség az egész szervezetre hatással van, szinte tetőtől talpig okozhat szövődményeket. Úgy szoktuk csoportosítani, hogy vannak a kisereket érintő szövődmények, illetve a nagyobb ereket érintő szövődmények. Ilyen nagy érszövődmény lehet például, hogyha valakinek a szívének az ereit érinti, ilyen kardiovaszkuláris szövődménye van, hogyha az agyi ereket érinti, például ugye a stroke-kal nagyon gyakran összefüggésbe lehet hozni, illetve a perifériás ereknek a szövődménye is ide tartozik, például, hogyha valakinek bármilyen érszövődmény van a kezén, az ujjain, vagy a lábfején, akkor ezeket soroljuk ide, és a kisereknek a szövődménye például a szemünkben lévő erekbetegsége miatt kialakult szemromlás, ami ugye tudjuk azt, hogy súlyos esetben akár teljes vakságot is okozhat.
1: Kedves hallgatóink, kínálatunkhoz kellemes időtöltést kívánok!

0: Közélet, közérdek. Minden, ami befolyásolja hétköznapjainkat. Az Európa Rádió szolgáltató műsora.
1: Kedves hallgatóink, egy évvel ezelőtt alakult meg az Anima együttes. Először csak egy felkérésnek tettek eleget, de olyan jól sikerült az előadás, hogy a tagok úgy döntöttek, nevet választanak és felépítik a saját műsoraikat. Tematikus estjeiket azóta nagy sikerrel mutatják be az egész vármegyében, és Kassán is szerepeltek már. Erről beszél Jászter Beáta.
2: Tavaly a múzeumok éjszakájára kaptam egy felkérést a Sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeumtól, hogy a Jókai emlékévre készítsek egy jókai előadást. De olyan előadás legyen, amelyben muzsika is van, és irodalom,

hiszen ez egy olyan műfaj, amely nagyon meghatja a közönséget, nagyon meghódítja a hallgatóknak a szívét, és szeretik az emberek, amikor a zene és az irodalom együtt van jelen egy előadásban. Hát a szövegek adottak voltak, Jókai csodálatos prózája, feneketlen kút, az ember minél inkább keres, annál több szépséget talál, de hát ugye milyen zenét lehet hozzá illeszteni, hát csak a romantikus zeneirodalom jöhetett szóba. És akkor eszembe jutott, hogy van én nekem két csodálatos zenész ismerősöm, Krizsai Krisztina fuvola művésztanár és Fedorcsák Katalin zongora művésztanár, ők együtt muzsikálnak is, és akkor felhívtam őket telefonon, hogy mit szólnának egy ilyen esthez. Hát nagyon örültek, el is küldtem az összeválogatott prózákat Krisztikének, aki egy gyönyörű műsort épített föl ebből, Pop, Schubert, Gounod, Saint-Saëns és Doppler műveivel tűzdelte tele Jókainak a kiváló, megható, megindító, vagy éppen megmosolyogtató szövegeit, és összeállt egy 60 perces előadás. Olyan nagy sikerünk lett, hogy híre ment, és meghívták Hollóházára, Miskolcra, Kassára, mi pedig örömmel vittük. És akkor arra gondoltunk, hogy ne csak egy előadásunk legyen már, hanem akkor legyen egy együttesünk. Építsünk fel egy műsortervet, válasszunk nevet magunknak, és legyünk akkor egy együttes, amely viszi a zenét és az irodalmat azokhoz a közösségekhez, akiknek igényük van erre. Hát mi legyen a nevünk? Gondolkodtunk, és honnan is választhatnánk nevet, hanem a zenéből. Van egy zenei kifejezés, az animátó, ami azt jelenti, hogy lelkesen, szenvedéllyel. És az anima szó, amiből ez ered, ugye azt jelenti, hogy lélek. De az anima szó az olasz nyelvben azt is jelenti, hogy parázs. És ez annyira megtetszett nekünk, a szenvedély, a lélek, a lelkesülés és a parázs, hogy kitaláltuk, hogy ez lesz a nevünk, mert mi is úgy érezzük, hogy nagyon sok szenvedély, nagy lendület van bennünk, de igen, ott ízzik bennünk a lelkünk mélyén ez a bizonyos parázs, ami nem hagyja, hogy kihúnyjon a szenvedély. Időről időre lángra lobban, időről időre meg tudjuk mutatni, hogy mi van bennünk, és amikor éppen nincs előadás, vagy nincs próbafolyamat, ez a parázs akkor is ott van, és tartja azt a hőfokot, amiből majd újra fellobbanhat a láng. Aztán elkezdődött a többi műsor tematikájának a felépítés. Először is Kapóra jött a lakásszínház, és egy olasz estet terveztünk, Bella Italia címmel, amelyben Kosztolányi úti rajzait, Szerb Antal gyönyörű tájleírásait az Utas és Holdvilág című művéből, Márainak a nápolyi élményeiről szóló leírásokat, illetve Dino Buzattinak a nagyon érzékeny és nagyon érzelmes prózáját hallhatja a közönség, és hát közben Verdi, Puccini, Nino Rota dallamai csendülnek föl. Hát ez az előadás is nagyon nagy sikert aratott, közben ugye büfévacsorával vártuk a vendégeket, mert kaptak olaszos falatkákat és limoncellót, úgyhogy ez egy nagyon nagy sikerű előadásunk volt. Ezt egyébként szeptemberben Tiszaújvárosba is el fogjuk vinni. Aztán igény mutatkozott egy istenes előadásra, ahol mi magunk is megvalljuk a hitünket, és gyönyörű prózákon, hitvallásokon keresztül, és a muzsika erejével mutatjuk meg, hogy mit is jelent a hit a hétköznapokban, hogyan segít az embernek ember maradni, túlélni a nehézségeket, vagy megélni az örömöket. A Sárospataki képtár meghívására már kétszer is szerepeltünk Sárospatakon. Az egyik tavaly nyáron az említett Jókai emlékműsor volt, a másik műsort pedig februárban, a házasság hetén valósítottuk meg. Ott Schubert, Verdi, Albeniz muzsikájával, a magyar és világirodalom kiváló szerzőivel ünnepeltük a szerelmet, a párkapcsolatot. A dallamokon és a szövegeken át megéltük az első szerelemnek a tisztaságát, a férfinő egymást kiegészítő teljességét, és azt is, hogy mit jelent feláldozni a másikért legdrágább kincsünket. Azt is megtanultuk, hogy amíg szakadatlanul keressük a boldogság kellékeit, nem árt közben boldognak is lenni, és persze kacagtunk is magunkon, és egymáson is. Ez egy nagyon sikeres teltházas előadás volt, amit a képtár rendezett, de a Sárospataki művelődésházában valósítottunk meg, és hálás szívvel gondolunk vissza erre az előadásra is.
Nagyon szeretem ezt az együttest, mert nem csak az irodalom és a zene szeretete tart minket egységben, hanem az, hogy egyformák vagyunk, ugyanúgy gondolkodunk az életről, a világról, a zenéről, az irodalomról. Tehát mi nem csak egy együttes vagyunk, hanem barátok vagyunk. Meg tudjuk egymást vigasztalni, fel tudjuk egymást lelkesíteni. Kati kiváló zongorista, tehát elé tesznek egy kottát, és ismeretlen kottát is abban a pillanatban el tud játszani. Krisztinek annyi lélek van a fuvola játékában, és olyan érzékeny az irodalom iránt is. Ő az, aki a szövegeket és a zenéket összefűzi, hogy annak olyan dramaturgiai íve legyen, hogy a katarzist mindenki át tudja élni a közönség soraiban. Úgyhogy nekem egy nagyon nagy ajándék ez az együttes, és remélem, hogy sok lehetőségünk lesz még arra, hogy örömet okozzunk a közönségnek, hogy azt az örömöt tudjuk átadni nekik, ami minket is eltölt akkor, amikor egy-egy előadást megalkotunk.

0: Krizsai Krisztina fuvola művésztanár több formációban is játszik, a dohánygyári fúvós zenekar művészeti vezetője, a Klasszer trió tagja, a Farkas Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola tanára. Arról beszélt rádiónknak, hogy különleges élmény az Anima együttessel dolgozni, mert előadásaikban az irodalom és a zene ötvözése teremt harmóniát.
1: Az Anima együttes az egy újszerű és nagyszerű kihívás, mert teljesen más, mint amivel eddig foglalkoztunk. Egy nagyon izgalmas feladat, és nagyon lelkesítő feladat. Beti kiváló írásokat szokott küldeni, amit én mindig elolvasom, és ehhez rakjuk össze a zenei anyagot. A zenei anyag válogatása már a meglévő repertoárunkból szokott indulni, ami általában a klasszikus zene, de most már jazzt, swinget, népszerű slágereket is játszunk. Ennek az összetétele, ez mindig nagyon izgalmas feladat, mert tulajdonképpen a puding próbája az evés, ez mindig a közönség visszajelzéseiből tudjuk, hogy ez jól sikerült, vagy nem jól sikerült, mert mi a tudásunk legjavát igyekszünk beletenni ezekbe a válogatásokba. Fedorcsák Katalin kolléganőmmel, azért is mondom, hogy kolléganőmmel, mert több mint 22 évig dolgoztunk együtt a Farkas Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolában. Mi nekünk volt egy alaprepertoárunk, ami csak szinte a klasszikus zenén alapult, illetve más formációban is játszottunk már egy kis jazzt. Nekünk az együtt muzsika az mindig a szívünk, lelkünk melegítését jelentette, és jelenti a mai napig. És ez nagyon-nagyon jó, hogy ötvözhetjük az irodalommal, és ez egy új, izgalmas feladat mindenféleképpen. Az énekes produkció nagyon sok munkát igényeltek, nagyon sok izgalmas munkát igényeltek, amit nagyon-nagyon szeretettel vártunk, és most is arra gyakorolunk. Reméljük, hogy a közönségnek egy új színfoltot tudunk biztosítani ezen az estén. Mi is mindenkit szeretettel várunk a műsorunkra. Szeptemberben Tiszaújvárosba készülünk, ott Bella Italia a műsorunk címe, ahol Nino Rota számoktól kezdve Verdi Traviátáig mindent is fogunk játszani. Nagyon-nagyon várjuk ezt az izgalmas feladatot. Ez pont szeptember 28-án lesz, ami már a nyár végét jelzi, de mindenki a nyári élményeiből próbál még építkezni, és ezeket szeretnénk felidézni, mint az irodalomban, mint a zenében.
0: Fedorcsák Katalin zongoraművésztanár szerint a klasszikus művek mellett a közönség előszeretettel hallgatja könnyebb műfajt is, ezért sokat dolgoznak azon, hogy jazz, swing és könnyű zenei átiratokat is repertoárba illesszenek.
2: Körülbelül 35 évvel ezelőtt diplomáztam, és mondhatom azt is, hogy azóta is az egész életemet átszövi a zene, mivel tanítottam zeneiskolában nagyon-nagyon sok évig, 27 éven keresztül, tehát hozzátartozott a munkámhoz az is, hogy nem csak a gyerekeket tanítok, hanem különböző hangszeresekkel, kollégákkal, kíséretekkel felléptem különböző műsorunkon, ünnepeken, így hát a 35 év alatt gyakorlatilag összegyűlt egy nagyon széles repertoár. Tanulmányaim során volt egy olyan tantárgyunk, ahol énekeseket kellett kísérni, úgyhogy én onnantól kezdve beleszerettem ebbe a műfajba, és utána volt olyan szerencsém, hogy volt kiváló énekes kolléganőm, akit nagyon-nagyon sok éven keresztül kísértem, és ez az egyik ilyen nagy szerelmem. A másik a fuvola és a hegedő hangszer, a nőérem hegedőt, és természetesen a családi ünnepeken is többször fel kellett lépni, mint hogy én kísértem őt zongorán, és ez is olyan nagyon-nagyon kedves dolog számomra. A fuvola hangját egyszerűen nagyon-nagyon szeretem, és ezért is nagyon hálás vagyok Krisztinek, hogy annak idején őt kaptam az ő tanszakát korrepetitorként, és vele is nagyon-nagyon sokat dolgoztunk együtt, így összegyűlt kettőnknek is egy nagyon-nagyon gazdag repertoár. Kantorizálok is a templomba, ennek már lassan 20 éve. Hát ez egy nagyon klasszikus és statikus munka, mivel ott egy adott anyagból dolgozunk, de azt is nagyon szeretem. Ahogy a világ változik, Úgy nekünk is változni kell azokhoz az igényekhez, amit kérnek tőlünk. Lépést kell tartani a mai korral. Azt látjuk, hogy a klasszikus zene sajnos, a klasszikus zenének a kereslete lényegesen kevesebb lett, így több olyan kérést kaptunk, hogy lazább, könnyedébb zenét játszunk. Hát nehéz kilépni egy megszokott sávból és szélesebben gondolkodni, de ez egy izgalmas munka, és hogyha meg akarunk újulni, akkor fontos lépést tartani ezzel, és keresni, és próbálkozni más stílusú zenékben. Először jöttek filmzenék, amihez kottát is lehetett szerezni. A mostani világban már sokkal nehezebb, így hát eléggé nagy küzdelem, hogy megtaláljuk az anyagunkhoz valamit, amivel lehet dolgozni. Itt fontos az a kreativitás is, amivel lehet egy picikét formálni ezeket a dolgokat is magunkévá tenni, de nekem még az is volt egy nagy küzdelem, hogy léteznek különböző programok, amivel lehet kottát szerkeszteni, és azt is meg kellett tanulnom, nagy nehezen ment, hogy láthatóvá tudjunk tenni azt, amihez mi klasszikus zenészek hozzá vagyunk szokva. Tehát létezik egy zene, azt meg kell hallgatni és bekottázni a programba. Ez egy nagyon-nagyon hosszú folyamat, de hát mindig arra gondolunk, hogy a végeredmény milyen lesz, és ez a fontos. Hát ez az együttest nagyon megszerettem. Korban hasonló, tehát egy korúak vagyunk, és azon kívül, hogy zeneileg nagyon könnyen tudunk egymásra hangolódni, az érdeklődési körünk is hál' Istennek hasonló. Ez azt jelenti, hogyha megyünk valamilyen fellépésekre, akkor az úton is nagyon jókat tudunk beszélgetni, nevetgélni, és ez mind nagyon fontos ahhoz, hogy tartós legyen ez a kapcsolat.

0: Kedves hallgatóink, az iménti percekben az Anima együttest ismerhették meg Krizsai Krisztina, Jászter Beáta és Fedorcsák Katalina tavalyi jókai évben állított színpadra egy zenés irodalmi összeállítást, majd úgy döntöttek, együttest alapítanak, és előadásaikkal megörvendeztetik a közönséget. Az összeállítás a legutóbbi próbájukon készült.
1: Közélet, közérdek. Minden, ami befolyásolja hétköznapjainkat. Az Európa Rádió szolgáltató műsora.
0: Kedves hallgatóink, első alkalommal rendezték meg a Tolcsvai Borpartit, amely a korábban megszokott augusztus elejé nagy rendezvényt, a Tolcsvai Borfesztivált váltotta, legalábbis egy időre. A váltás okairól és a rendezvény céljáról Tóth Gábor polgármestert kérdezem. Idén módosítottak a korábbi Tolcsvai Borfesztiválon, egy borparti nevet adtak neki. Mit akar ez a változtatás, és miért volt rá szükség? Tehát miért gondolták úgy, hogy meg kell újítani a korábbi rendezvényt?
2: Hát ennek elég összetett okai vannak. Elsődlegesen talán az anyagi része az, ami nagyon fontos, és ami említésre méltó. Egy fesztivál nívós előadókat jelent. Óriási szervezést, sok programot, ami óriási költségeje. A Tolcsvai Borfesztivál a kezdet-kezdetén nagyon jól indult, önálló rendezvény voltunk, kevés rendezvény volt, országos hírű, akár Európa hírű is volt, sokfelé elvitték Spanyolországon túl is a hírünket. Azóta nagyon sok rendezvény van. Hétvégenként több, minden település megpróbálja eladni magát, és óriásiak a költségek. Na most az önkormányzat igazából ezeket a költségeket nem tudja finanszírozni. Próbáltunk valamilyen olyan megoldást találni, ami kevésbé költséges, de viszont mégis, hogy egy borünnepként szerepeljen ez az esemény, ami már nem fesztivál, de bízunk benne, hogy eljön az az idő, amikor visszatér ez a nagysága, de mégis összehozza az embereket, összehozza a bort kedvelőket, és ugye mai napon is rengeteg vendéggel találkoztam, akik visszajönnek, akik visszatérőek, és kíváncsiak arra, hogy ez a rendezvény milyen lesz. Így került képbe, hogy legyen borparti, ami egy szabad mozgású rendezvény, ugyanúgy a borászatok részt vesznek benne, nem kell belépdíjat fizetni, a borért viszont kőkeményen. Tehát azért fizetni kell. Most azt is nézzük, nem lehet minden éven ingyen bort osztani, próbálunk egy kicsit több becsületet adni ennek az ágazatnak, és így próbáltuk ezt lekoordinálni, hogy ez így legyen.
0: Igen, mert jóval nehezebb egy rendezvényt újraindítani, mint folytatni. Miért fontos az Tolcsvának, hogy a borait megmutassa, hiszen itt azért közismerten jó hírű borászatok vannak. Miért fontos ez a településnek, hogy ők megmutassák magukat egy közös rendezvényen?
2: Tolcsva mindig is egy bortermelő vidék volt. Hogy miért fontos? Nagyon fontos, hogy valamilyen szinten tudjunk összefogni. Erre buzdítottam a borászokat most a megnyitó köszöntő keretében, mert mi képviseljük azt az értéket, amit Tolcsvát felemelte a bortermelő községek közé. És ha mi nem tudunk összefogni, és mint szomszédok, vagy mint borászatok, vagy kollégák, vagy bármilyen néven nevezem ezt a dolgot, akkor meghalt az egész. Tehát ez nagyon fontos, főleg akkor, amikor óriási költségekről beszélünk, egy rendezvényszervezésnél, vagy akár magának a szőlő művelésének a költségeként, és ha összefogás van, és megegyezés van, akkor kicsi költségből is lehet nagyot alkotni. És ez egy óriási dolog lenne, ez megvalósulna. És a jövőben úgy látom, hogy ez lesz a trend, tehát mindenkinek a maga birodalmába kell valamit tennie, de valahol össze kell fogni, hogy legyen egy egységes arculat, de mégis mindenki a maga helyét próbálja kínálni, és így talán feljebb tudunk lépni a létrán.
0: Ahogy a bevezetőben említettem, hogy nagyon régóta zajlanak már itt különböző borászati események, nem csak ez az egy van az éven, hiszen mindig igyekeznek fönntartani az érdeklődést, a szélesebb közönség érdeklődését a borok és a borászat iránt. Fölismerték-e már a borászok annak az összefogásnak a lehetőségét, illetve az abban rejlő lehetőségeket, hogy közösen mutassák meg magukat egy-egy ilyen nagyobb plénum előtt, hiszen itt azért volt, amikor több ezren jelentek meg, ugye utalt rá polgármester úr is. Tehát hogyha csak pár százan, belőlük is lehet új borfogyasztó.
2: Így van. Tehát én azt látom, és hegyközségi szinten meg kollégákkal is beszélve, tehát borász kollégákkal, és látva a történéseket, hogy még mindig vita van az egységen. Mindig arról vitázunk, hogy egységes palack legyen, egységes csomagolás legyen. Az egységet ott kellene megtalálni, hogy van 100 hektáron szőlőtermelés, annak van 20 gazdája, ahol ez már működik egyébként környező országokban, akkor csináljunk egy közösséget, ahová beadjuk ezt az egészet. Közösen dolgozzuk fel, és egy közös arculattal adjuk tovább, és úgy osszuk vissza az anyagi részét természetesen. Tehát ezt kellene nekünk valahogy elérni, hogy valami jó közösség kialakuljon, ami erre alkalmas, és ezt tudja vinni tovább.
0: Említette polgármester úr azt is, hogyha nem is fesztivál keretek között, de azért vannak előadók. Hogyan szervezték ezt a 3 napos programot?
2: Hát külső szervezőt kellett behoznunk, tehát ők vállaltak mindent. Tehát nekünk az anyagi részét kellett biztosítanunk, sok szponzort bevontunk egyébként, tehát nagyon sokat kellett ezért dolgozni, de sikerült. A nagyobbik részét az önkormányzat adta, mint vissza nem térítendő támogatást, de sok olyan embert és olyan vállalatot, meg kegyközséget, meg vállalkozókat bevontunk, akik segítettek. És ez egy óriási dolog volt azt megtapasztalni, hogy ők is fontosnak tartják. És a kialakult jó kapcsolat, a jó indulat, az a tisztességes viselkedés, amit én úgy gondolok, hogy képviselek már második éve, az meghozta a gyümölcsét, és úgy állnak hozzá a borászok, úgy állnak hozzá a cégek, hogy haladjunk előre.
0: Ha szabad ilyet kérdezni, polgármester úr, milyen borokat fogyaszt szívesen? Itt a helyi borok közül nem kell a pincészetet mondani, csak a fajtát.
2: Hát természetesen a saját borokat fogyasztom a legszívesebben, de nagyon sok szeretettel fogyasztom más borászoknak a borait is, amikor meg tudunk állni egy pohár borra, és akkor megízleljük, megkóstoljuk, és én inkább szárazborpárti vagyok. Valamikor, amikor az ember fiatal, akkor megkóstol mindent, de fel kell nőni ahhoz, hogy az ember egy irányvonalat elérjen, és én a szárazbornak a híve vagyok.
0: Kedves hallgatóink, első alkalommal rendezték meg a Tolcsvai Borpartit, amely a korábban megszokott augusztus eleji nagy rendezvényt, a Tolcsvai Borfesztivált váltotta, legalábbis egy időre. A váltás okairól és a rendezvény céljáról Tóth Gábor polgármestert kérdeztem az előzőekben.
1: Közélet, közérdek. Minden, ami befolyásolja hétköznapjainkat. Az Európa Rádió szolgáltató műsora.
0: Kedves hallgatóink, Magyarországon több mint 1,1 millió felnőtt és mintegy 5000 gyermek él cukorbetegséggel, emellett több 100 000-re tehető a fel nem ismert, diagnosztizálatlan esetek száma, a betegek túlnyomó többsége a 2-es típusú diabétesszel érintett, és a népességet tekintve minden 10. magyar ember viseli a betegség terhét. Balázsné Rozgonyi Katica dietetikussal mai műsorunkban a cukorbetegség szövődményeiről beszélgetünk, a riporter Jászter Beáta.
3: Beszéljünk a szövődményekről, hiszen beláthatatlan és tragikus következményei lehetnek annak, hogyha valaki nem fogadja el ezt a betegséget, mint állapotot, és nem tesz azért, hogy szinten tudja tartani a jó egészséget és az egészséges életmódot.
4: A cukorbetegség az egész szervezetre hatással van, szinte tetőtől talpig okozhat szövődményeket. Úgy szoktuk csoportosítani, hogy vannak a kisereket érintő szövődmények, illetve a nagyobb ereket érintő szövődmények. Ilyen nagy ér szövődmény lehet például, hogyha valakinek a szívének az ereit érinti, ilyen kardiovaszkuláris szövődménye van, hogyha az agyi ereket érinti, például ugye a stroke-kal nagyon gyakran összefüggésbe lehet hozni, illetve a perifériás ereknek a szövődménye is ide tartozik, például hogyha valakinek bármilyen érszövődmény van a kezén, az ujjain, vagy a lábfején, akkor ezeket soroljuk ide. És a kisereknek a szövődménye például a szemünkben lévő erekbetegsége miatt kialakult szemromlás, ami ugye tudjuk azt, hogy súlyos esetben akár teljes vakságot is okozhat, az, hogy a vese funkció romlik, amiről itt ugye már beszéltünk, ez is az erek hibájából adódik, illetve az, hogy vannak olyan idegrendszeri elváltozások is, amik szintén itt a kézen, illetve nagyon gyakran a lábon, de egyébként a test bármely részén a beidegzést érinti. Ebből adódik például az, hogy sokszor egy ilyen gyengeségérzete van a betegek kezének, nem mindig tudnak olyan erősen fogni, akár a zsibbadás érzet nagyon gyakran megjelenik náluk, illetve az, hogyha a lábukon is van valamilyen sérülés, akkor ezt nem is mindig veszik észre, és nagyon nehezen is gyógyulnak ezek a sebek. Mindenféle fertőzésre, bőrfertőzésre is, vagy húgyúti fertőzésekre, mindenféle esetleg nemi betegségre vagy fertőzésre sokkal jobban fogékonyak, azért, mert mivel a vérben a cukorszint az sokkal magasabb, mint normális esetben, ez egy nagyon jó kis táptalaj nagyon sok kórokozónak, és akkor emiatt ugye ők sokkal jobban ki vannak téve egy fertőzésnek. És hogyha valamilyen seb van a test felszínén, ez tényleg egy nagyon egyszerű horzsolástól kezdve egy bármi komolyabb is lehet, azok pedig nagyon lassan gyógyul. kialakulnak. A bőr az általában mindig szárazabb, mindig picit érdesebb, vagy olyan hámló érzetet is adhat, és nagyon gyakran viszket is a betegeknek a bőre. Úgyhogy azt gondolom, hogy tényleg, ahogy mondtam is, tetőtől talpig lehet bármilyen szövődmény, és akkor ugye ez hol súlyosabb, hol kevésbé súlyos, de azért mindenképpen befolyásolja az életminőséget.
3: Beszélnünk kell még a terhességi cukorbetegségről, ugyanazt már a várandósokról szóló beszélgetésben említettük, de azt gondolom nem lehet elégszer elmondani, hiszen egy olyan betegségről van szó, amely a terhesség közben alakul ki, de ugye nagy valószínűséggel megmarad a további életre is.
4: Igen, a terhességi cukorbetegség az ugye annyiban más, hogy ott gyorsan a várandóság alatt kell nagyon gyorsan váltani életmódbeli tényezőket, és akkor ott kell gyorsan cselekedni, és talán azt gondolom, hogy komolyabban is veszik a kismamák itt a diétát, mint hogyha nem kismamákról beszélünk, mert ugye hát nem csak a saját egészségük, hanem a babának az egészsége is azért tőlük függ. A diéta az nagyon hasonló az előzőekben ismertetett más cukorbetegek diétájához, nyilván egy fokozottabb ellenőrzésre, vagy egy fokozottabb kikérdezésre, egy még alaposabb oktatásra van szükség a kismamák esetén, és tényleg azért fontos, hogy a későbbiekben náluk ne forduljon elő olyan cukorbetegség, ami a várandóságtól független, illetve az, hogy a megszületendő gyermek az minél egészségesebb lehessen, és hogy a szülés során is sokkal kevesebb kockázat lépjen föl.
3: Tudjuk, hogy a cukorbetegeknek szükségük van a vércukor ellenőrzésre, és mindannyian kapnak olyan szerkezetet, amellyel ezt meg tudják tenni. Minden cukorbetegnek kell a vércukorszintjét otthon ellenőrizni, és ő aztán el tudja dönteni, hogy mire van szüksége?
4: Igen, minden cukorbetegnek szükséges az otthoni ellenőrzés, ami azért rendszeres kellene, hogy legyen, tehát mindennapos, de azért a jobban kezelt, vagy jobban karbantartott cukorbetegeknél is azért hetente több alkalmat jelent ez, tehát semmiképpen nem azt jelenti, hogy fél évente egyszer megmérem, és a következő fél évben is egyszer, hanem tényleg egy nagyon sűrű, egy rendszeres ellenőrzést igényel, ugye ez nagyon-nagyon egyszerű, új begyet megszúrja a beteg gyorsan, van egy ilyen pici testcsík, arra rácsöppen a vér, azt bekerül ebbe a kicsi mérőbe, ami tényleg ilyen nagyon pici, kisebb, mint egy mobiltelefon, és ott pár másodpercen belül jelzi a készülék, hogy mennyi az ő vércukorszintje. Általában a legtöbb készülék az memorizálja is ezeket az értékeket, tehát néhány napra visszamenőleg vissza is tudom ellenőrizni, hogy akkor most tegnap reggel ennyi volt, tegnap a reggeli után ennyi volt, tegnap délben ennyi volt, és akkor így lehet haladni, és lehet ellenőrizni. És ugyanígy nyilván kezelőorvosok, vagy ápolónők, vagy dietetikusok is ezt így vissza tudják ellenőrizni, hogyha a beteg hozza magával ezt a mérőt, vagy ha a betegnek van egy kis füzete, amiben rögzíti, nagyon sokan rögzítik, és így tartják meg az adatokat, ugye hónapokra visszamenőleg, akkor ez mindenképpen nagyon fontos. Hogyha valakinek olyan a kezelése, hogy mondjuk inzulinnal van kezelve például, de akár mondjuk azért egy simán életmóddal karbantartott cukorbetegnél is fontos, hogy most, hogyha ő neki volt egy magasabb vércukor értéke, mondjuk reggeli előtt, akkor nyilván nem biztos, hogy ugyanannyi szénhidrátot elfogyaszthat, mint hogyha az normális tartományban lett volna. De ugyanígy, mondjuk, hogyha az ebéd utáni érték kicsivel magasabb volt, mert mondjuk több volt az ebéd, vagy kevesebb volt a mozgás, mint általában szokott lenni, akkor tudom azt, hogy az uzsonna, vagy a vacsora, a következő étkezés, az már nem biztos, hogy lehet annyi. Tehát itt mindig nézni kell az előtte, utána értékeket, és akkor úgy lehet kompenzálni, egy picit eltérni a diétában, vagy akár az inzulin egységekben is, de azért arra kell törekedni, hogy ez ne legyen mindennapos. Tehát most persze van ilyen, meg lehet korrigálni, de azért a beteg ne arra törekedjen, hogy ó, teljesen mindegy, hogy mit teszek, mert akkor majd így veszem be a gyógyszert, vagy akkor majd vacsorára így étkezek, hanem azért hozzávetőlegesen a normál értékeket megcélozni, és ha néha van kisiklás, akkor lehet ezt ezzel korrigálni. Amit még elmondanék, az az, hogy nem csak a napi vércukor ellenőrzés fontos, de ugye van egy 3 hónapos érték, ez a hemoglobin A1C, aminek az értékét laborban vizsgálják a vérvétel során, ezt a beteg otthon magának nem tudja elvégezni. Ez arra vonatkozik, hogy az elmúlt időszakban milyen vércukor ingadozások voltak. Tehát én effektíven mondhatok bármit, hogy nekem milyen volt az elmúlt hetekben a vércukrom, de ez az érték meg fogja azt mutatni, hogy tényleg jó volt-e, vagy rossz volt-e.
3: Nem érdemes tehát csalni, ugye, mert nem az orvos csapjuk be, hanem saját magunkat. Nem lehet erről a témáról eleget beszélni. Az bizonyos, hogy a cukorbetegeket oktatni kell, hiszen teljes életmódváltásra van szükségük. De azt gondolom, az egészséges embernek is szüksége van arra, hogy tudja, hogy mi tehet, hogyan ehet, mire figyeljen, mert ugye van olyan típusa a cukorbetegségnek, amely kialakulhat az életünk során. Milyen szerepe van az oktatásnak? Eleget oktatnak-e, eleget beszélünk-e, eleget hallunk-e erről?
4: Hát az oktatásnak talán ennél a betegségnél van az egyik legnagyobb szerepe. Más betegségeknél is van oktatás, meg nyilván azért a terápiát nagy mértékben befolyásolja, hogy a beteg mennyire felkészült az adott témában, de mivel a cukorbetegség tényleg egy hosszú, egész életen át tartó betegség, és a kezelése is egy életen át tart, a termékek változnak, meg mindig van valami újdonság, meg hát az általános közérzete milyen a betegnek, emiatt itt kiemelt az oktatás. Nem csak a diéta területére gondolok, hanem ugyanúgy a gyógyszerelés, az inzulin adás, hogyha valaki azzal van kezelve, akár a vércukormérő készüléknek a használata, a mindennapos bőrápolás, vagy az, hogy hogyan tudja átnézni az egész testét, hogy nincsenek-e rajta olyan sérülések, amiket esetleg nem vett észre, milyen készítményeket tud használni, stb. Illetve az, hogy a szövődményekkel is tisztába kell lenni, ugye, hogy van-e szövődmény, vagy nincs, mi lesz, hogyha az a szövődmény tovább fog romlani. Tehát ez egy ilyen nagyon-nagyon összetett kérdés, és ezért van az, hogy kifejezetten vannak diabéteses szakápolók, akik kifejezetten erre vannak szakosodva, hogy átfogóan tudják átadni a tudást a betegeknek, de ezt nem úgy kell elképzelni, hogy ezt egyszer megbeszéljük, vagy mondjuk van egy dietetikai tanácsadás egyszer, és akkor utána a beteg mindent tud, mert nyilván a mindennapok során kellett keznek olyan problémák, amikre ő nem biztos, hogy gyorsan tudja a választ. Ezért én azt gondolom, hogy mindig fontos az oktatás, mindig fontos az ismétlés, fontos az, hogy akár hogyha bármilyen fórum van, vagy bármilyen olyan forrás, amit a beteg megtalál, akkor azt tudja használni, és hogy ismételje át, mert mindig lehet benne újdonság. Egyrészt, másrészt meg azt érezzük egészségügyi dolgozók is, hogy annak ellenére, hogy egyébként nagyon nagy hangsúly van erre fektetve, és tényleg nagyon gyakori kutatási téma is a tudományban is az egész diabétesszel kapcsolatos kezelések, gyógyszerek, egyebek, mindenféle, de azért a lakosságnak a tudás szintje az azért nincs mindig összhangban azzal, amennyi erőfeszítés vagy amennyi lehetőség van az ő oktatásukra fordítva.
3: Azt gondolom, hogy a beteg részéről nagyon nagy fegyelmezettséget követel ennek a betegségnek a kezelése, a dietetikus részéről meg nem csak alapos tudás, de nagyon nagy empátiát is, mert azért ez lelkileg megterhelő egy beteg számára.
4: Hát mindenképpen, mert nagyon sok az új információ, nem csak a diétát érintően, hanem úgy az egész betegség nagyon szertágazó, és akkor nagyon, nagyon elkeseredettek sokszor az újonnan diagnosztizált emberek, és akkor hát persze mindenképpen fontos az empátia, meg talán az, hogy próbáljunk ilyen gyakorlati dolgokra összpontosítani, hogy akkor tényleg nézzük végig azt, hogy akkor ő miket szokott tenni, vagy milyen mennyiségeket, tanítsuk meg arra, hogy hogyan tudja használni a konyhai mérleget, hogyan tudja ő magának kiszámolni a szénhidrát mennyiségeket, mert ugye azért arra készülnek a betegek, vagy arra készül jobban mondva az oktatásuk, hogy ők otthon maguknak tudják a szénhidrát mennyiségeket adagolni és betartani, és hát meg kell tanítani, hogy ezt ők hogyan tudják számolni. Vagy hogyha mondjuk olyan az illető, hogy használ okostelefont, akkor mondjuk például egy ilyen applikációt is meg kell tudni mutatni, mert egyébként nagyon sok ilyen van már, hogy az naplózza, a telefon naplózza az ő étkezésüket, meg mindent számol, mindent együttesen tárol adatot, akkor azt is meg kell mutatni, hogy akkor azt hogyan tudja úgy használni. Úgyhogy fontos az empátia itt is, meg a türelem, az idő, meg ahogy mondtam is, az ismétlés, a visszakérdezés, mert lehet, hogy ma azt mondja a beteg, hogy igen, érti, meg teljesen tisztában van vele, és oké, de mondjuk a jövő héten meg lehet, hogy már nem teljesen.
3: Van olyan fajtája a cukorbetegségnek, amely megelőzhető, ha odafigyelünk?
4: Hát a kettes típusú diabétesz az megelőzhető. Ugye nagyon sokszor a túlzott testtömeg az, ami okozza ezt a betegséget, illetve az, hogy folyamatosan nagy mennyiségű zsírban és szénhidrátban gazdag étkezéseket fogyasztunk. Tehát ez az, amit meg tudunk előzni. És én azt gondolom, hogy mindenképpen itt lenne a hangsúly, hogy megelőzzük ezt a betegséget, mert azért a kezelése, ahogy hallhattuk, nem annyira egyszerű, és mindenképpen egyszerűbb ezt megelőzni, mint utána tudna kezelni.
5: Kedves hallgatóink, Balázsné Rozgonyi Katica dietetikussal mai műsorunkban a cukorbetegség szövődményeiről beszélgettünk. A riporter Jászter Beáta volt.
1: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
5: Kedves hallgatóink, ezzel véget ért Közélet, Közérdek című magazinunk, hamarosan folytatódik a Svédasztal. Közéleti műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időpontban találkozhatnak ismét. Az addigi viszonthallásra Bódis Attilát hallották.
1: Közélet, Közérdek. Az Európa Rádió szolgáltató magazinját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tudtad, hogy Tokaj-hegyalja nem csupán egy borvidék, hanem a jövőt forrása is?
2: Tokaj-hegyalja Egyetem Sárospata,
1: ahol a tudás élménnyé válik.
3: Turizmus,
4: gazdaság,
3: informatika,
4: pedagógia,
3: borászat.
1: Alapképzés, mesterképzés és specializációk. Itt nem csak tanulsz,
2: itt jövőt építesz.
1: Tokaj-hegyalja Egyetem Sárospata. A tudás forrása.
2: A tudás forrása.
0: Reklámot hallottak. 16 óra. Európa Rádió FM 100. Hírek az Európa Rádióban.
5: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Elkezdődött a reformátusok szárszói konferenciája Balatonszárszón, ahol az augusztus 13-a és 16-a között zajló találkozó résztvevői a mesterséges intelligencia és a digitalizáció hatásait vizsgálják. A Solideo Gloria családi hotel és konferencia központban rendezett eseményen azt kutatják, miként alakul át az egyházi szolgálat, az oktatás és a mindennapi élet, valamint hol húzódnak a felelős használat határai. A nyitónapon Hajdú Zoltán Levente áhítata után Csáki Hatalovics Gyula Balázs tartott előadást a modern technológia és az egyház kapcsolatáról. A programban pódiumbeszélgetések, szakmai előadások, valamint Szalóki Ági, Ávéd János és Tóth István koncertje is szerepel. A péntek és szombati napon a lelkipásztori szolgálatban való alkalmazást, a fiatalok kijelző használatát, valamint az etikai és jogi kérdéseket vitatják meg. A Károli Gáspár Református Egyetem idén kiemelt szakmai partnerként vesz részt a rendezvényen. A négynapos tanácskozás vasárnap úrvacsorás istentisztelettel és Steinbach József református püspök a zsinat lelkészi elnökének ige hirdetésével zárul a helyi református templomban. Pakson tájékozódhatnak a parlamenti pártok elnökei a Duna vízszintjének emelése érdekében folytatott munkálatokról, miután Magyar Péter miniszterelnök a helyszínre hívta őket. A kormányfő pénteki Facebook bejegyzéséből kiderül, hogy szombaton 10 órakor tájékoztatja a pártok politikusait az évtizedek óta nem látott építkezés részleteiről, továbbá a korábbi évek mulasztásairól, amelyek szükségessé tették a beavatkozást, olvasható a bejegyzésben. Társadalmi szemléletváltást sürgetett az élő környezetért felelős miniszter az illegális hulladék lerakás megelőzése érdekében. Gajdos László Facebook bejegyzésében rámutatott, hogy az erdőkben hagyott szemét felszámolása óriási feladatot jelent az erdőgazdaságoknak. Kifejtette, hogy az állami erdészeti társaságok 2020 óta több mint 4000 esetben csaknem 13000 tonna illegális hulladékot gyűjtöttek össze. A miniszter hangsúlyozta, hogy a hulladék kihelyezése nem figyelmetlenség, hanem tudatos jogsértés. Azt is hozzátette, hogy az erdészek elkötelezettsége mellett valódi szemléletváltásra is szükség van ezen a területen. Létrehozza a közbeszerzésekből bűncselekmények miatt kizárt gazdasági szereplők nyilvántartását az Integritás Hatóság. A nyilvánosan hozzáférhető adatbázis célja a visszaélések megelőzése és a közbeszerzések tisztaságának megteremtése. Az intézkedés az uniós támogatások újraindításához is nélkülözhetetlen, és szigorúan szűri az érintett cégeket. A szabályozás lehetőséget biztosít az öntisztázásra is azon szereplők számára, akik igazolják megbízhatóságuk helyreállítását. Sikeres eljárás esetén a gazdasági szereplők mentesülhetnek a nyilvántartásba vétel alól, vagy törölhetők abból. A Cagliers elemzése szerint a politikai bizonytalanság mérséklődése és a javuló finanszírozási feltételek miatt fokozatosan élénkülhet a magyar ingatlan befektetési piac a következő 12-24 hónapban, Idén az első fél évben a kereskedelmi ingatlan befektetési volumen elérte a 610 millió eurót, ami 26,7%-os éves növekedést jelent. A forgalom zömét, 74%-át hazai vevők adták, a legkeresettebb szegmens pedig az irodapiac volt. A régiós összehasonlításban Magyarország a harmadik helyre lépett vissza 6,1 milliárd eurós forgalommal. A budapesti irodapiacon a stabilizálódás jelei látszanak, az üresedési ráta valamivel több mint 12%-ra mérséklődött. A kiskereskedelmi szektort a reálbérek kiemelkedő növekedése és az alacsony infláció támogatta az év első felében. Súlyos erdőtűz pusztít a dél-horvátországi Omis közelében, ahol a lángok csütörtök este óta lakóházakra is átterjedtek. Péntekig 36 ember sérült meg, közülük heten életveszélyes állapotban vannak, főként égési sérüléseket, füstmérgezést szenvedtek. A térségből mintegy 1000 helyit és turistát menekítettek ki, a hatóságok pedig több településen is befogadó központokat nyitottak a rászorulóknak. Biztonságban vannak a dél-horvátországi erdőtűzben érintett területen tartózkodó magyarok, a külügyminiszter pénteki közlése szerint. Orbán Anita kiemelte, hogy folyamatos kapcsolatban állnak a horvátországi magyar konzuli szolgálattal és a hatóságokkal a magyar állampolgárok biztonsága érdekében. A térségben lévő magyarokat arra kérték, hogy kövessék a horvát hatóságok utasításait.
4: Az időjárásról.
5: Visszatér a kánikula a hétvégére, a nagyrészt felhőtlen száraz időben a legmelegebb órákban ismét 30 Celsius fok felett alakul a hőmérséklet. Pénteken felhőtlen lesz az ég, csapadék nem várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 32 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 7 és 20 fok között lesznek. Szombaton még melegebb, 30 és 35 fok jön, vasárnap pedig 37 fok körüli értékeket mérhetünk.
4: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat ismét. A következőkben a kalendáriumból tudhatjuk meg azt, milyen jeles évfordulókra emlékezhetünk ma, amelyet református gondolatunk az útra való követ. Ezután arról hallhatnak, hogy jelentősen változnak a gyógyszerfelírás szabályai. A jövőben meghatározott feltételek mellett gyógyszerészek és speciális képzettségű, kiterjesztett hatáskörű ápolók is felírhatnak egyes társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszereket. A módosítás célja, hogy a krónikus betegek könnyebben hozzájussanak a rendszeresen szedett készítményeikhez. Nyíri Lászlót, a Gyógyszerész Kamara Borsodabói Zemplén vármegyei elnökét kérdezzük.
2: Ennek a lényege ugye az lenne, hogy már a korábban orvos által rendelt krónikus betegségre szedett, posztan szedett, tehát legalább egy fél évvel korábban beállított, és legalább 3 hónapig folyamatosan szedett gyógyszert, ha a beteg valamilyen ok miatt nem tudja az orvossal újraíratni, akkor a gyógyszerésznek joga legyen egy hónapi mennyiséget felírni abból a készítményből.
1: Kedves hallgatóink, további kellemes rádióhallgatást kívánok!

0: mai nap a történelem színpadán.
1: Pillancsunk bele a kalendáriumba. Augusztus 14-e van, amikor is a Marcellek ünneplik névnapjukat. A Marcell a latin Marcellus családnévből származik, ez pedig a Marcus becézőjéből. Más elmélet szerint szintén latin eredetű, de jelentése Mars hadistenhez tartozó, neki szentelt. Nézzük az e naphoz köthető jeles évfordulókat. Ma van a barlangászok világnapja. Ezen a napon hunyt el balesetben Marcel Lubens barlangász, emlékére e napon tartják világnapjukat a barlangok kedvelői. 1811-ben, augusztus 14-én született Clark Ádám skót mérnök, a Lánchíd építésvezetője, a budai váralagút tervezője. A Széchenyi Lánchíd volt az első állandó híd Buda és Pest között, a híd és az alagút közötti tér őrzi a nevét, itt található a 0 km kőnek nevezett szobor, az úthálózat központja, ahonnan a magyarországi utak távolságait mérik. A Lánchíd tervezője, William Clark, csak névrokona. 1956-ban szintén ezen a napon történt, hogy meghalt Bertolt Brecht, drámaíró és költő. 58 éves korában Kelet-Berlinben hunyt el. Eredetileg orvosnak készült, az első világháború után írta első színművét Bál címmel. 1922-ben Dobszó az éjszakában című művéért Kleist díjjal tüntették ki. Majd később Berlinben, mint dramaturg, Max Reinhardt mellett dolgozott, és egyben intenzíven foglalkozott a marxizmussal. 1927-28-ban verses kötetével és a Koldus operával éri el első nagy sikereit. Ebben az időben fogalmazza meg az epikus színházra vonatkozó elméletét. 1975-ben, augusztus 14-én hunyt el Kisfalud és Tróbl Zsigmond, a kétszeres Kossuth-díjas szobrász, a budapesti Szabadságszobor alkotója. 1884-ben született Alsó Rajkon. Nagy tehetsége volt a mozgásábrázoláshoz, a karakterformáláshoz, a szimbólumok megragadásához, de ha a megrendelő úgy kívánta, akkor készített valóságábrázoló emlékműveket is. 1947-ben állították fel Budapesten a felszabadulási emlékművét,

A képzelet szárnyán. Csodálatos képesség elképzelni dolgokat. Egyedül az ember képes erre. Nincs időhöz kötve, a múltba, a jelenbe és a jövőbe is elrepíthet minket. Fantáziánknak semmi sem szab határt, legfeljebb a tudatlanság. Bárhova mehetünk általa, bármiben részt vehetünk. Isteni ajándék ez, amivel még a leglehetetlenebb helyzeteket is képes az ember túlélni. Szerencsére már messze vagyunk a nagy világégésektől, de akik ott voltak a harcmezőkön, vagy börtönökben, táborokban szenvedtek, meséltek erről a gyógyító erőről. Maguk elő idézték az otthonukat, a szeretteiket, és így tudták túlélni a sok borzalmat és szörnyűséget. Akinek van hozzá tehetsége, leírhatja, megfestheti, formába öntheti, filmre viheti képzeletének teremtményeit és az általa megálmodott világokat. Elmehetünk általa középföldére, Narniába vagy a Pandóra kék lakói közé. Nagyon sokáig az emberek a valóság kegyetlen realitása elől vonultak álomvilágba, amelyben minden szebb,

jobb és könnyebb volt. Oda, ahol a népmesék tanúsága szerint mindig győz a jó, és még csodák is történhetnek. Sokan közülük azért küzdöttek egész életükben, hogy az elképzelt jó és szép világ megvalósulhasson. Aztán egyszer csak az elképzelt világ elkezdett félelmetessé válni, nyomasztóvá. Rémálommá formálódtak, s alakjaik elvesztették jóságukat, kedvességüket, s olyanok lettek, mint egy lidércnyomás szereplői. Persze az álmokból föl lehet ébredni, s a képzelet szörnyei rögvest tova tűnnek. Sajnos a mai világban meg kell élnünk az elképzelhetetlent. Szembe találkozunk a világnak egy olyan sötét arcával, amiből nincs hová menekülni. Az elképzelt szörnyűségek valóságként állnak a kapuinkban, és nincs hová menekülni előlük. Amit az emberiség tesz, meghaladja a képzeletet. Az abnormális és a normális lassan felcserélődik. Az értékek visszájukra fordulnak, a békés, szép, ígért új világ nincsen sehol. 10 körömmel kell kapaszkodnunk, hogy a hatalmas gazdasági érdekek keltette szélviharban meg tudjunk maradni annak, akiknek lennünk kellene. Soha nem látott mélységekben süllyed az emberiség nagyobb része, ahol a másik élete, sorsa, jóléte, álma annyit sem számítanak, mint száraz falevél. Hová lettek az álmok? A képzelet déli bábjai. Sok ezer éve megjelent egy maroknyi nép, akik azt vallották, hogy valakinek a képére és hasonlatosságára vagyunk teremtve. Ez adja a rangunkat, s egyben a feladatainkat. Látta, hogy gyengék vagyunk hozzá, és segítőt is küldött, hogy az álmok, az övé és a miénk, az elképzelt jó valósággá válhassanak.

0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Kedves hallgatóink, Önök 2026. augusztus 14-én pénteken délután 16:30-kor a Régió Krónikát hallják. Bódisz Attila vagyok. Társadalmi szemléletváltást sürgetett az élő környezetért felelős miniszter az illegális hulladék lerakás megelőzése érdekében. Gajdos László a Facebook oldalán pénteken közzétett bejegyzésben rámutatott, hogy az állami erdőgazdaságok munkatársainak óriási feladatot jelent az erdőkben illegálisan lerakott hulladék felszámolása, amelyet az erdőgazdaságok ráadásul saját forrásból végeznek. Az állami erdészeti társaságok 2020 óta több mint 4000 esetben csaknem 13000 tonna illegális hulladékot, építési törmeléket, lomot, gumiabroncsot és veszélyes anyagokat gyűjtöttek össze és szállítottak el az erdőkből, írta. Az illegális hulladék kihelyezése nem figyelmetlenség, hanem tudatos jogsértés, hívta fel a figyelmet a miniszter, kiemelve, hogy az erdészek szakmai elkötelezettsége mellett valódi társadalmi szemléletváltásra is szükség van ebben az ügyben. Első alkalommal rendezték meg a tolcsvai borpartit, amely a korábban megszokott augusztus elejé nagy rendezvényt, a tolcsvai borfesztivált váltotta legalábbis egy időre. A váltás okairól és a rendezvény céljáról Tóth Gábor polgármester nyilatkozott az Európa Rádiónak.
2: Hát ennek elég összetett okai vannak. Elsődlegesen talán az anyagi része az, ami nagyon fontos és ami említésre méltó. Egy fesztivál nívós előadókat jelent. Óriási szervezést, sok programot, ami óriási költségeje. A Tolcsvai Borfesztivál a kezdet-kezdetén nagyon jól indult, önálló rendezvény voltunk, kevés rendezvény volt, országos hírű, akár Európa hírű is volt, sokfelé elvitték Spanyolországon túl is a hírünket. Azóta nagyon sok rendezvény van. Hétvégenként több, minden település megpróbálja eladni magát, és óriásiak a költségek. Na most az önkormányzat igazából ezeket a költségeket nem tudja finanszírozni. Próbáltunk valamilyen olyan megoldást találni, ami kevésbé költséges, de viszont mégis, hogy egy borünnepként szerepeljen ez az esemény, ami már nem fesztivál, de bízunk benne, hogy eljön az az idő, amikor visszatér ez a nagysága, de mégis összehozza az embereket, összehozza a bort kedvelőket, és ugye mai napon is rengeteg vendéggel találkoztam, akik visszajönnek, akik visszatérőek, és kíváncsiak arra, hogy ez a rendezvény milyen lesz. Így került képbe, hogy legyen borparti, ami egy szabad mozgású rendezvény, ugyanúgy a borászatok részt vesznek benne, nem kell belépdíjat fizetni, a borért viszont kőkeményen, tehát azért fizetni kell. Most azt is nézzük, nem lehet minden éven ingyen bort osztani, próbálunk egy kicsit több becsületet adni ennek az ágazatnak, és így próbáltuk ezt lekoordinálni, hogy ez így legyen. Tolcsva mindig is egy bortermelő vidék volt. Hogy miért fontos? Nagyon fontos, hogy valamilyen szinten tudjunk összefogni. Erre buzdítottam a borászokat most a megnyitó köszöntő keretében, mert mi képviseljük azt az értéket, amit Tolcsvát felemelte a bortermelő községek közé. És ha mi nem tudunk összefogni, és mint szomszédok, vagy mint borászatok, vagy kollégák, vagy bármilyen néven nevezem ezt a dolgot, akkor meghalt az egész. Tehát ez nagyon fontos, főleg akkor, amikor óriási költségekről beszélünk, egy rendezvényszervezésnél, vagy akár magának a szőlő művelésének a költségeként, és ha összefogás van, és megegyezés van, akkor kicsi költségből is lehet nagyot alkotni.
1: Számottevő mennyiségű nagy területre kiterjedő esőre a jövő héten sincs kilátás, így az aszály tovább fokozódik, írta a Hungaromet ZRT legutóbbi agrometeorológiai előrejelzésében. Azt írták, az elmúlt egy hétben is csak nagyon kevés helyen fordultak elő számottevő csapadékot adó záporok. Az elmúlt 30 nap csapadék összege csak kevés helyen haladta meg a 20 mm-t, az ország területének több mint felén azonban a 10 mm. Métert sem éri el, a május közepe óta eltelt időszakban pedig csak az ország délnyugati harmadán esett nagyobb, összefüggő területen 100 mm-t meghaladó mennyiség, a középső és keleti ország részben sokfelé csak 40-80 mm között van az elmúlt 90 nap csapadék összege, ami mindössze harmada, néhol negyede a sok éves átlagnak. a talaj csak nem országszerte rendkívül száraz, ilyen nagy területen, ilyen mértékű talajkiszáradás 2022-ben sem volt tapasztalható. 15 éves a keresztény-roma szakkollégiumi hálózat, amelynek célja sokoldalúan képzett, szakmai munkájában magas szintre törekvő, a továbbfejlődésre nyitott, elkötelezett, roma identitásukat is vállaló keresztény értelmiségiek nevelése. Az országos hálózattal egy időben alakult meg Miskolc-Tapolcán a Miskolci Görög Katolikus Roma Szakkollégium, amely a Miskolci Egyetemre felvételt nyert roma származású hallgatókat támogatja. A Miskolci Egyházmegye fenntartásában működő intézményben tanuló fiatalokból az elmúlt másfél évtized alatt a keresztény szellemiséget felvállaló, tudatosan gondolkodó értelmiségi réteg fejlődött. Erről beszél dr. Makkai László kollégiumigazgató, görögkatolikus áldozópap, pasztorálpszichológus.
3: Annak idején, amikor 2010-ben még Kocsis Fülöp, akkor még püspök atya felkérte arra, hogy elindulna Magyarországon egy olyan folyamat, hogy a felsőoktatásba bekerülő roma fiataloknak keresztény keretek között szakkollégiumi hálózat indul. És valóban 2011. szeptemberében el is indult Miskolcon, Miskolc-Tapolcán, a már meglévő egyházi épületünkben a roma szakkollégium. És persze mindenkiben felmerül ez a kérdés, hogy hát vannak-e egyetemen roma fiatalok, ha vannak, mennyien vannak, és hogy egyáltalán akarnak-e egy ilyen csapathoz, egy ilyen szakkollégiumi hálózathoz tartozni. És én magam is rengeteg kérdéssel indultam neki ennek a munkának, ennek a folyamatnak, és mivel egy időben egyetemi lelkészi kinevezést is kaptam, így én is kimentem a Miskolci Egyetemre, és elkezdtem nézni az aulában, hogy látok-e roma fiatalokat, vagy járnak egyáltalán roma fiatalok a Miskolci Egyetemre, és így indult el, hogy elkezdtük felkeresni azokat a fiatalokat hirdetések útján, különféle módozatokban, hogy jelentkezzenek hozzánk. Az első időszakban kicsit meg is ijedtünk, mert 2011. augusztusában még alig volt beadva jelentkezési lap, ám mégis szeptemberben 14 fővel elindult a szakkollégium, és onnantól kezdve évente olyan 27-32 fiatalnak tudunk lehetőséget biztosítani ebben az ösztöndíj programban, hogy mindamellett, hogy egyetemisták, mindamellett, hogy roma fiatalok, mindamellett, hogy különféle szakokon vannak jelen a Miskolci Egyetemen, egy olyan közösséget, egy olyan otthont, egy olyan családias légkört tudunk nekik biztosítani a szakkollégiumban, és plusz még egy nagyon komoly szakmai programot, ami alapján egy teljesítmény alapú ösztöndíjban részesülhetnek. Ez az ösztöndíj tudja segíteni az ő tanulmányaikat, mondhatnám azt, hogy önfenntartóak tudnak lenni.
1: Az áraknál fontosabb szempont a minőség, az iskola kezdéshez kapcsolódó vásárlásoknál a szülők többsége műszaki eszközt venne a gyermekének, közölte a Média Márt. Az áruházlánc felmérése szerint a megkérdezettek 46%-a tekinti a minőséget és a megbízhatóságot a legfontosabbnak, így idén ez lett a legfontosabb vásárlói szempont. Tavaly még 54% az árat tekintette elsődlegesnek. A válaszokból kiderül, hogy egy év alatt 52%-ról 55%-ra nőtt azok aránya, akik műszaki eszközt vennének iskola kezdésre. A legkeresettebb termék a laptop, a notebook, a mobiltelefon, az okosóra, ami arra utalhat a közlemény szerint, hogy a digitális háttér ma már meghatározó része az iskolai felkészülésnek. Hozzátették, majdnem minden második megkérdezett gyermek okos eszközön tanul, és körülbelül ugyanekkora az aránya azoknak is, akik szerint lemaradáshoz vezet a megfelelő eszközök hiánya. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Bódisz Attilától hallották a mai nap híreit. Köszönöm a figyelmüket!
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
4: Amikor ráléptem arra a hídra, én még tökre nem vettem észre, hogy simán lettem beleírva a sziget történelmébe. Itt a legszebb az ártéri hat.

0: Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, jelentősen változnak a gyógyszer felírás szabályai, a jövőben meghatározott feltételek mellett gyógyszerészek és speciális képzettségű, kiterjesztett hatáskörű ápolók is felírhatnak egyes társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszereket. A módosítás célja, hogy a krónikus betegek könnyebben hozzájussanak a rendszeresen szedett készítményeikhez. Nyíri Lászlót, a Gyógyszerész Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei elnökét kérdezzük. A riporter Péri Katalin.
2: Ennek a lényege ugye az lenne, hogy már a korábban orvos által rendelt krónikus betegségre szedett, posztan szedett, tehát legalább egy fél évvel korábban beállított, és legalább 3 hónapig folyamatosan szedett gyógyszert, ha a beteg valamilyen ok miatt nem tudja az orvossal újraíratni, akkor a gyógyszerésznek joga legyen egy hónapi mennyiséget felírni abból a készítményből. Vagyis odaadni abból a készítményből, megfelelően dokumentálva, föltéve az egészségügyi szolgáltatási térbe, tehát az orvossal való kapcsolat is ugye biztosított folytán. Pontosan azért csúszik ez a rendelet most, mert szeptemberben lépett volna életbe, de mint kiderült, több idő kell a szoftverfejlesztőknek, hogy az egészségügyi szolgáltatási térire vonatkozó részeit úgy fejleszték, hogy az biztonságos legyen, jól működjön, megfelelően kipróbált legyen, ne akadozzon, ne okozzon kalamajtát, problémát, ezért el lett halasztva a bevezetés pont emiatt, a technikai okok miatt decemberre. December 31-re, tehát kvázi jövő januártól indulhat, nem jön közben semmi.
3: Na most egy kérdés, én olyan beteg vagyok, aki állandóan szed altatót, azt olvasom, hogy kábítószernek vagy pszichotrópszernek minősülő gyógyszerekre ez nem vonatkozik,
2: igen,
3: akkor ez így van.
2: Vannak kivételek, valóban, pszichotróp, kábítószerek, altatók szigorúan nyomon követett, egy sokkal nagyobb biztonsági követelményeknek kell, hogy megfeleljenek, mint a többi készítmények, ezért a jogalkotó és a szakma is tulajdonképpen mind a orvosi, mind a gyógyszerészi szakmakamara ezzel egyetért, hogy ezek a készítmények ne kerülhessenek vele ebbe a körben.
3: Nyilván, hogy a házi orvosoknak ez könnyebbség, a gyógyszerészek hogyan tudják illeszteni a munkájukba?
2: A házi orvosoknak, tehát ennek a lényege elsősorban az lenne, hogy tehermentesíti a házi orvosokat, mert kiveszi a kezükbe ezt a puszta ismétlőzőt, ami csak egyéb problémája nincs, csak azért megy az orvoshoz. Segíthet akkor is, ha a beteg nem éri el az orvosát, mondjuk a kis településeken az orvos elérhetősége egyébként is problémás, ott is javíthatja a hozzáférést. Gyógyszertár viszont van. Egyébként itt az utóbbi időben a leginkább elérhető egészségügyi, mindig rendelkezésre álló egészségügyi intézmények a gyógyszertárak. Tehát ilyen szempontból ugye ezek elég jól ellátottak a települések. Magyarországon 2300 fölött gyógyszertár működik, és ezek ugye általában állandóan nyitva vannak. Van néhány fiók gyógyszertár, ami időszakosabb. De ugye nem ez a jellemző. Ilyen formán a házi orvos szempontjából mindenképpen, a beteg szempontjából is. A gyógyszerészek körében ez lényegében egy kompetencia bővítés jelent, tehát az, hogy az egészségügyi szakma még inkább oda fókuszáljon, hogy az egészségügy domborodjon ki, mert ugye azért a gyógyszertári tevékenység, a gyógyszer kiskereskedelmnek is hívjuk, azért két szegmensű, egyrészt kereskedelmi, másrészt pedig egészségügyi. És ugye a gyógyszerészek ugye nagyon szeretnék, hogy elsősorban a kereskedelemmel kelljen foglalkozni, hanem az egészségügyi, a beteg tanácsadás, a beteg edukáció, és akár ugye a vény újra ismétlés, ez ebbe a körbe ugye szépen beillik, vagy beillene. A másik oldalt meg azért szeretnénk úgy elfelejteni a keresztek, sajnos nem tudjuk, mert az egy külön téma, meg lehet, hogy egy órás beszélgetés tárgya, itt lehetne, hogy milyen gazdálkodási nehézségekkel küzdenek, úgyhogy abban ne is menjünk bele, de a szakmai kompetencia bővülés terén a gyógyszertárnak, ilyen, vagy a gyógyszerészeknek ilyen szempontból örvendetes, ugye ezek magasan képzett egészségügyi szakemberek a gyógyszerészek, ugyanúgy orvosi egyetemre járnak, ugyanúgy 5 évig, 6 évig tanulják az egyetemi évek során a szakmát, az egészségügyi, a gyógyszerészeti szakmát, a gyógyszerekkel kapcsolatos dolgokat, úgyhogy mindenképpen érdemes kihasználni ezt a lehetőséget, ami a gyógyszerészet tudásában rejlik. Úgyhogy ilyen szempontból jó, és örülnek is a gyógyszerészek ennek a kompetencia bővülésnek. Persze vannak különböző aggályok, hogy hogy lesz, mint lesz, hogy fogunk boldogulni, mert biztos, hogy lesznek problémák, főleg az első időkben, hogy a beteg nem fogja megérteni, itt fog lecsapódni az a probléma, hogy miért nem lehet, azt miért lehet.
3: Igen, aztán
2: az indulás nehézség, igen.
3: Azt is olvasom, hogy csak elektronikus recepten írhatják fel, tehát
2: igen, hát
3: papírformában vényt nem fog kapni a beteg, erre
2: nem,
3: ne számítson.
2: Nem, mert pontosan ezért is csúszik a mert az ESZT-t meg kell csinálni normálisan úgy, hogy ez jól működik.
3: Tehát ennek az egész rendszernek a digitális hátterét digitális remélhetőleg igen. Üzembiztosra meg kell csinálni, igen. Hogy az elején se legyenek elakadások.
2: Igen, vagy legalábbis minél kisebb, igen.
3: Igen, hát nagyon szépen köszönjük, meglátjuk akkor, tehát nem szeptember, hanem december a határidő, akkor, amikor már bemehetünk a gyógyszerészünkhöz, és igen. Kérhetjük
2: még egy
3: tőle.
2: Gondolat tényleg, amit nem teljesen hosszú volt, amit mondtam a végén, de nem teljesen fejeztem be, hogy a gyógyszerészek egyrészt ugye egyértelműen kompetenciabb, és örülnek, hogy másrészt azért azt is hozzá kell tenni, hogy vannak negatív hangok is, egyrészt mondom ebből, hogy
3: hát ez plusz feladat.
2: Bizonyos felelősséggel is jár, másrészt pedig azért, ami teljesen jogos, és azzal én sem értek egyet, hogy szó nincs arról, hogy ezért a tevékenységért valami finanszírozást kapjanak a gyógyszerészek. Pedig ez egy plusz, olyan plusz tevékenység, ami megérdemelne egy valamilyen központi finanszírozást.
1: Kedves hallgatóink, jelentősen változnak a gyógyszer felírás szabályai, a jövőben meghatározott feltételek mellett gyógyszerészek és speciális képzettségű, kiterjesztett hatáskörű ápolók is felírhatnak egyes társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszereket. A módosítás célja, hogy a krónikus betegek könnyebben hozzájussanak a rendszeresen szedett készítményeikhez. Nyíri Lászlót, a Gyógyszerész Kamara Borsod-Abolcs-Zemplén vármegyei elnökét kérdeztük az imént. A riporter Béli Katalin volt.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, köszönöm mai figyelmüket. Mára búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Bódisz Attila, zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Még egyszer köszönjük figyelmüket, a viszonthallásra.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
2: Isten igéjét Máté evangéliuma 28. fejezetének 20. verséből hallgassuk meg. Én veletek vagyok minden napon. Mindig érdekel, de soha nem néztem utána, hogy kitalálta ki az egyházi év fogalmát. Először konfirmandus koromban találkoztam vele. Kicsit elgondolkoztam rajta, de csak annyi ideig, ameddig egy 13 éves kamasz kíváncsisága tart. Nem mertem rá kérdezni, mert hát ha én vagyok az egyetlen, aki nem tudja. Miért tart az egyházi év adventtől júniusig, a pünkösd után ünnepelt Szent Háromság vasárnapig? 10 évvel később, amikor már teológiai tanárok oktattak minket az egyházi év beosztásáról, még jobban elbátortalanodtam. Református gimnáziumban érettségizett évfolyamtársak, lelkész gyerekek ültek körülöttem. Csak nem égetem magam azzal, hogy megkérdezem, mit csinálunk júniustól adventig, amikor nincs egyházi év. Van új kenyér ünnepe, van újbor ünnepe és reformáció napja, de ezek, vésték belénk, nem az egyházi év részei. Én önhatalmulag úgy döntöttem, hogy a magam számára ledöntöm az egyházi év korlátait. Számomra az egyházban megélt év 365, 4 évenként 366 napig tart. Számomra így értelmezhető az egyházi év. Én veletek vagyok minden napon. Tartsuk meg szépen Szent Háromság Urunkhoz méltó tisztességgel az egyházi év emberek által kijelölt ünnepeit. De imádkozzunk azért, hogy előttük is, utánuk is, nap mint nap átjárjon bennünket minden egyes ünnep erősítő, békességet adó evangéliuma. Mert nem feledhetjük Jézus szerető intését. Én veletek vagyok minden napon. A mai igemagyarázat a Szeged Honvéd téri gyülekezetben szolgáló dr. Kereskényi Sándor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió délutáni magazinját a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Jó ütemben halad a Paks 2 atomerőmű építése, és a Rosszatom tartja magát a magyar megrendelővel egyeztetett tervekhez, jelentette ki Alekszej Lihacsov, az orosz vállalat vezérigazgatója. A vezető hangsúlyozta, hogy felvették a munkakapcsolatot a magyar megrendelő új vezetésével, és készek a párbeszédre. Az 5. blokk reaktorépületének alapozása is jól halad, a betonozás több mint 80%-a már elkészült, míg a 6. blokknál az alapgödör kialakításán dolgoznak, emellett a berendezések gyártása is folyamatban van. Az 5. blokk olvadék csapdáját már le is szállították Magyarországra. A Rosszatom hírportálja emlékeztetett arra, hogy a projekt kulcsfontosságú paramétereinek felülvizsgálata jelentős csúszást és a pénzügyi modell átalakítását tenné szükségessé. Iskolakezdés együtt címmel 15. alkalommal indított országos pénzadománygyűjtést nehéz helyzetben lévő gyerekek támogatására a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. Gáncs Kristóf elnök a csütörtöki budapesti sajtótájékoztatón elmondta, hogy az idei kampány célja 20 millió forint összegyűjtése. Ebből a pénzből 2000 órányi fejlesztő foglalkozással segítenék a rászoruló gyerekek felzárkózását a tanévben. A kormány nyár elejé tanszer támogatása révén a szervezet idén nagyobb hangsúlyt fordíthat az évközbeni fejlesztésekre és az óvodakezdés támogatására. A kampányhoz a 1353-as adományvonal tárcsázásával hívásonként vagy SMS-enként 500 forinttal lehet hozzájárulni. Az online adományozási felület a segélyszervezet.hu oldalon érhető el, ahol tetszőleges összeggel is lehet segíteni. A szervezet önkénteseiként Wolf Kati énekes és Katus Attila sport aerobik világbajnok is támogatja a kezdeményezést. Rácsok Balázs stratégiai igazgató hozzátette, a szegregált környezetben élő gyerekek gyakran nem kapják meg a szükséges fejlesztéseket, amelyen a program hatékonyan tud segíteni. Ismét megszervezik szombaton Nagy Boldogasszony ünnepéhez kapcsolódóan az Egy úton nemzetközi zarándok napot, amelynek miskolci szakaszán a Békéért ajánlhatják fel útjukat a résztvevők. A Mária út közhasznú egyesület szervezésében megvalósuló esemény idén Ferenc pápa gondolatára épül, miszerint a valódi béke a szívben születik. Miskolcon városi zarándoklatot terveznek, amely Görömbölyről a városon át Sajópálfala irányába halad. A helyi csoport az Avasdéli Isteni Ige Jezsuita templomból indul szombaton délután 3 órai kezdettel. Útjuk során érintik a Kálváriát, a Mindszenti templomot, a búzatéri görög katolikus székesegyházat, a programot pedig a Nagyboldogasszony templom búcsú szent miséje zárja. A 13. alkalommal megrendezett esemény célja, hogy augusztus 15-én Közép-Európa legnagyobb zarándokútjának teljes szakaszán legyenek zarándokok. Japán cserebogarat fogtak a magyar határtól mintegy 500 méterre a szlovéniai Pince településen, között a Nébih. A kártevő kifejlett egyedei a szőlőt, a gyümölcsfákat és a dísznövényeket károsítják, míg a lárvák a gyökereket rágják, így akár teljes tarrágást is okozhatnak. A bogarak nagy távolságokra, elsősorban járművekben vagy csomagokban megbújva terjednek, ezért a Nébih a lakosság éberségét kéri. Júliusban ráadásul Ausztriában a magyar határtól mintegy 90 kilométerre is találtak egy példányt. A hatóság a terjedés megelőzése érdekében feromon csapdákat helyezett ki, és fokozott ellenőrzést kér a külföldről hazatérőktől. Gyanús egyedek észlelése esetén haladéktalanul értesíteni kell a kormányhivatalt vagy a Nébihet, mivel a bejelentések kulcsfontosságúak a behurcolás megakadályozásában. Közel 40 év után ismét a boltok polcaira kerül a WWF Magyarország kultikus Lutra Matrica albuma. A megjelent kiadvány a matrica gyűjtés mellett játékos feladatokkal és interaktív tartalmakkal mutatja be a védett állatokat. A Lidl Magyarországgal együttműködésben készülő album augusztus 24-től lesz kapható. Az áruházlánc minden eladott darab után 100 forinttal támogatja a WWF élőhely fejlesztési programját. A kezdeményezés célja, hogy játékos formában ösztönözze a gyerekeket a természet felfedezésére és a környezetvédelem fontosságára.
0: Az időjárásról.
1: Visszatér a kánikula a hétvégére, a nagy részt felhőtlen száraz időben a legmelegebb órákban ismét 30 Celsius fok felett alakul a hőmérséklet. Pénteken felhőtlen lesz az ég, csapadék nem várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 32 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 7 és 20 fok között lesznek. Szombaton még melegebb, 30 és 35 fok jön, vasárnap pedig 37 fok körüli értékeket mérhetünk.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Üdvözlöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez az Európa Rádió Kitekintő című műsora. A mikrofonnál, ahogy már ilyenkor megszokhatták, Balázs Alexandra. Tudták, hogy az elhagyott horgász, zsinórok és horgok nem csak jelentős szennyezői az élőhelyeknek, hanem nem szándékolt módon számos állatfaj sérülését, pusztulását is okozzák? Löki Viktor, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont tudományos főmunkatársának kutatása szerint a bajba jutott állatok 70%-a védett fajba tartozik. Vele beszélgetek majd a téma kapcsán.
2: Ugye ez egy nehezebben vizsgálható kérdéskör, mert ha belegondolunk, akkor akár ökológusról beszélünk, akár természetjáróról, viszonylag ritka alkalom mégis, és ezzel el is árulom egyben, hogy van természetvédelmi kockázata, de természetesen a legnagyobb problémát nem ez okozza a felszíni vizeinkbe, hanem ez gyakorlatilag egy eseti probléma, ami valószínűleg legtöbbször tényleg akár több százas vagy több ezres nagyságrendben is okozhat sérüléseket, elhullásokat az állatvilágban, ezt ugye nem tudjuk, még tovább kell vizsgálni, de igazából mivel ritkán kerül mégis az ember szem elé egy horgászsinórba beakadt élőlény, ezért nehezen is vizsgálható, és pont ezért nyúltunk a közösségi média, illetve média elemzés eszköztárához, mert lehet, hogy én, ha most beülnék az autóba, és kimennék a Debrecenhez közeli látóképi horgásztóhoz, és direkt bekeresném azokat az élőlényeket, amelyek beleakadtak a zsinórokba, horgokba, akkor lehet, hogy nem tudom, 30 adjára találnék egy darab szárcsát, vagy hattyút, vagy valamit, amiben beakadt a madár, de hogy a közösségi médiában ezeket feltöltötték a civilek, akár horgászok, akár természetjárók, akár ökológusok, tehát akik kim vannak a természetben, és mi nem csináltunk mást, mint csináltunk alapvetően egy első leltárt az országra, hogy pontosan milyen magasabb rendű élőlények érintettek. Ugye az is érdekes, hogy a makrogenisztelemek szintjén, vagy a pugatestőekre nem tudjuk, hogy milyen hatással vannak az elveszített horgászfelszerelések, de az világosan látszik ebből a leltárból, hogy például a madárvilágot eléggé jelentősen érinti, mert a 60 pár faj nagy része az madár volt ebbe a leltárba.
1: Remélem most is sikerült felkelteni az érdeklődésüket, tartsanak velem és az Európa Rádióval ebben az órában is, számítok a figyelmükre.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Bár a horgász felszerelések élővilágra gyakorolt hatását világszerte kutatják, a nemzetközi szakirodalom tanúsága alapján a tengeri ökoszisztémákkal szemben az édesvízi élőhelyekre kisebb fókusz összpontosul. A Hunren Ökológiai Kutatóközpont legújabb projektjében ezért a tudósok 4 média platformra támaszkodó kutatást végeztek hazánkban. 1984 és 2024 között összesen 200 olyan esetet dokumentáltak, amikor horgászeszközök halakon kívül egyéb állatokkal kerültek kölcsönhatásba. Az adatgyűjtés során rögzítették az érintett fajokat, egyedszámaikat, valamint ha az a feltöltött tartalomból kiolvasható volt, az események helyszíneit is. Löki Viktor, a Vizes Élőhelyek Funkcionális Ökológiai Kutatócsoport tudományos főmunkatársának elmondása szerint a leggyakoribb áldozat a bütykös hattyú volt, míg a hüllők közül a mocsári teknős.
2: Készítettünk egy közösségi média, illetve inkább úgy mondanám, hogy média elemzés, hanem csak közösségi média felületeket tekintettünk át. Ez egyébként egy kutatássorozatnak a harmadik része volt, ahol igyekszünk az elveszített felszerelésekről, a horgászok által elveszített felszerelésekről többet megtudni. Ugye ez azért érdekes, mert világszerte elég keveset tudunk, akár tengeri, akár édesvízi környezetben arról, hogy az elveszített felszerelések pontosan mekkora nagyságrendbe tűnnek el, mekkora problémákat, vagy milyen problémákat okozhatnak. Tényleg ismeretlen a minőségük, mennyiségük legtöbbször a vizeinkben. Úgyhogy ez érdekes kérdéskör, és hát a témához először a mágneshorgászok segítségével közelítettünk, ahol mágneshorgászok fogásait elemeztük, ők ugye kiemelik a vízről egy mágnes segítségével a fémtárgyakat, és abból próbáltuk az első becsléseket készíteni. A második tanulmányunk során a horgászok számára készítettünk egy kérdőívet, és megkérdeztük őket, hogy pontosan milyen típusú felszerelésekből mennyit hagytak el az ő emlékeik szerint a horgász karrierjük során, és akkor abból készítettünk egy leltárt, hogy a legtöbbször mely horgásztárgyak tűnnek el, illetve valószínűleg milyen mennyiségben vannak a vizekbe. És hát a harmadik, ami most jelent meg tanulmányunk, az pedig azzal foglalkozik, hogy milyen állatok sérülhetnek az elveszített, illetve a használatban lévő horgászfelszerelések által. Ugye ez egy nehezebben vizsgálható kérdéskör, mert ha belegondolunk, akkor akár ökológusról beszélünk, akár természetjáróról, viszonylag ritka alkalom mégis, és ezzel el is árulom egyben, hogy van természetvédelmi kockázata, de természetesen a legnagyobb problémát nem ez okozza a felszíni vizeinkbe, hanem ez gyakorlatilag egy eseti probléma, ami valószínűleg legtöbbször tényleg akár több százas vagy több ezres nagyságrendben is okozhat sérüléseket, elhullásokat az állatvilágban, ezt ugye nem tudjuk, még tovább kell vizsgálni, de igazából mivel ritkán kerül mégis az ember szem elé egy horgászsinórba beakadt élőlény, ezért nehezen is vizsgálható, és pont ezért nyúltunk a közösségi média, illetve médiaelemzés eszköztárához, mert lehet, hogy én, ha most beülnék az autóba, és kimennék a Debrecenhez közeli látóképi horgásztóhoz, és direkt bekeresném azokat az élőlényeket, amelyek beleakadtak a zsinórokba, horgokba, akkor lehet, hogy nem tudom, 30 adjára találnék egy darab szárcsát, vagy hattyút, vagy valamit, amibe beakadt a madár, de hogy a közösségi médiában ezeket feltöltötték a civilek, akár horgászok, akár természetjárók, akár ökológusok, tehát akik kim vannak a természetben, és mi nem csináltunk mást, mint csináltunk alapvetően egy első leltárt az országra, hogy pontosan milyen magasabb rendű élőlények érintettek. Ugye az is érdekes, hogy a makrogenisztelemek szintjén, vagy a pugatestűekre nem tudjuk, hogy milyen hatással vannak az elveszített horgászfelszerelések, de az világosan látszik ebből a leltárból, hogy például a madárvilágot eléggé jelentősen érinti, mert a 60 pár faj nagy része az madár volt ebben a leltárban.
1: De ugye még ott vannak a hüllők, kétértűek, amelyek ugyanígy elszenvedhetnek károsodást azáltal, hogy mondjuk benyelnek egy ajzaton lévő horgot.
2: Igen, a hüllők közül a leggyakrabban, ugye nálunk egyetlen egy őshonos teknős faj, a mocsári teknős,

0: tudjuk, hogy gyakorlatilag meghonosodott és önfenntartó populációkat hoz létre az ország több pontján, úgyhogy ő is áldozatul esik a horgászok felszereléseinek. Illetve még hozzá kell tennem, hogy ebből a média elemzésből az is világossá vált, hogy a legtöbbször a damil, illetve a horog külön-külön vagy együtt felelős, tehát több mint 90%-ban ez a két felszerelési elem felelős az esetekért, és ritkábban történik meg az, hogy mondjuk egy etető kosár ott lóg a szerencsétlen hattyúnak a testén, vagy a szürkegémnek a testén. Ugye azt is hozzá kell tenni, hogy a nagyobb testi madarak gyakrabban sérülnek, illetve hát a madarak közül a bütykös hattyú az óvatlansága meg az ember közelisége miatt a rekordtartó, mert több mint 30 alkalommal találtunk bajba esett bütykös hattyú a kutatás során, de egyébként több esetben baglyok, különböző énekes madarak, meg hát ahogy mondta, szó volt róla akár a békák, egy esetben gőte, ahogy emlékszem a leltárból, és még nem teljes ez a lista, tehát ez az első leltár, még közelítenek el a témához majd később, hogy pontosan milyen állatok esetnek csapdába a felszerelések által.
1: Igen, és azért nagyon nagy a szám, tehát az összesen érintett 226 egyet többsége, több mint 70%-a ugye olyan toxonhoz tartozott, amelyek Magyarországon jogi védelem alatt állnak, tehát védett fajokról van szó.
0: Igen, ugye ezt hozzá kell tenni, hogy mivel főleg a madarak felülreprezentáltak ebbe az adatsorba, és azt hiszem 5 vagy 6 vagy 7, nem is tudom pontosan, de csak néhány kivétel van a teljes magyar madárfaunában, amelyek nem védettek, úgyhogy mivel főleg madarak akadnak bele a szerelékekbe, ezért szükségszerűen azok védettek is a fajlistát tekintve. De ahogy mondtam, itt nagyon érdekes, az egyik legérdekesebb aspektus, hogy mit tudhatunk meg ezután a leltár után még majd, hogy idézőjelben alacsonyabb rendű, tehát ahogy említettem, a makrogerinctelenek vagy túltestűek szintjén ez mit jelent, ugye amit nem is látunk a vízbe, hogy mi történik pontosan ezekkel az állatokkal, amikor felszerelési elemekkel találkoznak, illetve még egy dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban megemlíteni, ami a leltárnak a tetemességét bizonyítja közvetetten, hogy volt egy indiai tanulmány nemrég jelent meg, 2 éve, és a teljes indiai kontinensen végeztek halászeszközökkel kapcsolatban egy hasonló média felmérést, ahol bajba esett szeteket, cápákat, fókákat, tehát nekünk egzotikusabb állatokat, ugye tengeri környezetben lévő állatokat vizsgáltak, de hogy mégis sokkal csekélyebb volt ez a leltár, tehát kevesebb fogás is találtak az egész indiai országra tekintve, illetve kevesebb állatfaj került elő a média felmérésük során, hogy ez mondjuk összefügg-e a posztolási szokásokkal az indiai régióban, azt nem tudom. Természetesen azért a médiának megvannak az sajátosságai, tehát hogy nem mindenhol egyenlően és nem mindenhol egyenlő ütembe posztolják ezeket a tartalmakat, de azért mégis jelentős, hogy egy tengeri ökoszisztémával összehasonlítva, egy édesvízi ökoszisztémával, ráadásul ugye egy olyan kis országról beszélünk, mint ami a Magyarország, legalábbis Indiához mérten, mégis egy vaskosabb leltár jött ki az első média elemzés során, tehát ez azért felhívja a figyelmet a téma kutatandóságára.
1: A horgásztársadalom egyébként hogy állt a kérdéshez? Tehát voltak, akik azért próbáltak megtenni mindent, hogy mondjuk a beszorult horgot, damilt kiszedjék, vagy úgy voltak vele, hogy hát ez beletartozik, amortizáció kész, megyünk tovább?
0: A rövid válasz az, hogy nyilván horgásztól függ, tehát hogy ezt én sem látom, hogy telepen pontosan mi történik, hogy veszi a fáradtságot a horgász, hogy kiszabadítsa, de én azért azt látom, hogy általánosságban a horgászok környezettudatossága az egyre növekszik azért a 2020-es években, meg hozzá kell tegyem azt is, hogy mi ebben az esetben tényleg ezzel a problémára való felhívással nem rá akarjuk húzni a vizes lepedőt a horgászokra, hanem velük együtt akarunk gondolkozni annak kapcsán, hogy ennek a természetvédelmi kockázatát értékeljük, és haladjunk a megoldás központú javaslatok felé. Tehát ebbe ugye beletartoznak a különböző mondjuk lebomló damilok használata, lebomló felszerelési elemek használata, ami ugye ha beszakad a vízbe, akkor idővel eltűnik, és akkor nem okoz ekkora problémát. Illetve nem csak a damilok esetében, hanem például az etetőkosarak esetében is vannak környezetbarát alternatívák. Ezek jelenleg egy kicsit költségesebbek, de én azt gondolom, hogy egy élővilágot védni akaró horgász, az több esetben láttam már, hogy hajlamosabb, inkább mélyen a zsebébe nyúlni ahhoz, hogy megvegye a drágább, de mégis lebomló elemekből készülő horgászfelszerelést, és ezzel gyakorlatilag védje a természetet is a horgász tevékenysége során.
1: Mikortól meddig terjedt az az időszak, amelynek az eseteit átvizsgálták?
0: Az első eset az 1984, ugye az utolsó az 2024-ben, akkor zártuk a média elemzést, tehát 40 évet tekintünk át, de Hozzá kell tennem, hogy az első 20 évben azért az adatoknak a minősége és mennyisége nem olyan volt, mint a Facebook korszakában, tehát értelemszerűen, ahogy a Facebook berobbant, a legtartalmat onnan sikerült kinyernünk a

0: 2010-es évektől elkezdve.
1: Hogyan történt az adatgyűjtés? Hogyan kell ezt nekünk laikusoknak elképzelni?
0: Ez úgy történt, hogy megállapítottunk különböző kulcsszavakat, amik úgy gondoltuk, hogy a megfelelő tartalmakhoz elvezetnek, és ezeknek a kulcsszavaknak a szó, illetve mondat kombinációit írtuk be több alkalommal, ugye ezt több tíz alkalommal kell elképzelni, és pörgettük a tartalmakat egészen a találatok végéig, mondjuk a Facebookon vagy a YouTube-on, illetve az Instagramon is, egyéb forrásokban, mondjuk a digitalizált újságok során pedig általában az első oldal alapján döntöttük, az első megnyitott oldal alapján, hogy releváns-e a tartalom számunkra, vagy nem. Hozzá kell tennem, hogy ez még egy manuális típusú adatgyűjtés volt, tehát azóta már megjelentek tanulmányok azzal kapcsolatban, hogy programozással, kódok segítségével hogyan tudjuk a vonatkozó tartalmakat sokkal egyszerűbben, sokkal megbízhatóbban kigyűjteni, de ez még egy manuális tartalomelemzés volt részünkről.
1: És egyébként meglepte önöket, hogy mennyi élőlény érintett az ügy kapcsán?
0: Voltak meglepetések természetesen, tehát én 60 fajra nem számítottam, én egy olyan 30-40 számot lőttem be a nemzetközi szakirodalom tanulsága alapján, tehát ugye több cikket is áttekintettünk, mennyi lehet az annyi, úgymond, vagy mire számíthatunk. Egy olyan 20 fajjal én kevesebbre tippeltem volna, illetve természetesen a különböző vízhez kötődő állatok kapcsán egyértelmű volt, hogy ők sajnos kapcsolatba kerülhetnek a felszerelésekkel, de arra nem gondoltam, hogy mondjuk sárgarigó is lesz a listában. Van egy-két olyan énekes madár, ami jó, természetesen ő is elrepül a vizek fölött, ő is kötődik valamelyest, biztos táplálkozik a vizes élőhelyek környékén is, de sárgarigóra például én nem számítottam. Az mondjuk csak egy alkalommal került elő, tehát voltak meglepetések, igen.
1: És nehéz a téma egyébként, hogyha azt nézzük, mert ma azt látjuk főleg a közösségi médiában, hogy mindenki ért mindenhez, és mindenki szakértőként nyúl a kérdéshez. Tehát nem tartottak egy kicsit, hogy mondjuk a horgász társadalmat pellengére állítják ezáltal, és mondjuk támadásnak vannak kitéve, mert azért így is támadják a horgász társadalmat.
0: Igen, hát szerintem nagyon fontos ez, hogy hogyan kommunikáljuk ezeket a dolgokat. Tehát nyilván, ha van egy természetvédelmi probléma, akkor az fontos feltárni, fontos megismerni a részleteit, de utána, ahogy mondtam már egy korábbi válaszomban, nekem nem célom célkeresztbe állítani a horgászokat, mert egyrésztről ugye mi igyekszünk megismerni azt a stresszt, amelyet a felszíni vizeink okoznak, még akár az elvesztett horgászfelszerelésekkel, akár az etetőanyag használatukkal, akár egyéb tevékenységeikkel, szemetelés, nem tudom, majd később azokkal is foglalkozunk, de hogy másrészt viszont egy ilyen ökológiai, antropológiai megközelítéssel az ökológiai tudásukról érdeklődünk. Tehát ők egyfajta őrszemek gyakorlatilag a horgászok a vizek mentén, egy csomó mindent látnak, csomó élőlényt ismernek, rengeteg mindenről van elképzelésük, és én elsősorban tanulni szeretnék tőlük. Tehát szeretném megismerni az ő látásmódjukat, hogy hogyan látják a vizet, hogyan látják a növényeket, a halakat, a természeti folyamatokat. És én úgy gondolom, hogyha ezzel a nyíltsággal fordulok hozzájuk kutatóként, akkor idővel azért belátják, meg én szerintem egyértelművé válik számukra is, hogy amikor az ilyen jellegű természetvédelmi problémákat tárjuk fel, mondjuk a vonatkozó tanulmányaink során, akkor nem az a célunk, hogy most rajtuk leverjük a port, hanem egyszerűen csak nyissunk egy pár beszédet a témába, és kezdjünk el azon agyalni, hogy hogyan tehetnénk jobbá ezeket a tevékenységeket, hogyan ösztönözhetnénk mondjuk a horgászokat arra, hogy környezetvédelmi szempontból még alaposabban járjanak el a horgászat során.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést Löki Viktorral, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont tudományos főmunkatársával. Előtte azonban kollégáim még hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Megfeszített tempóban zajlik a Duna alacsony vízállása miatt szükséges fenékküszöb megemelése Duna-Szent Benedek közelében az MVM Paksi atomerőmű hűtővíz ellátásának biztosítására. Magyar Péter csütörtöki tájékoztatása szerint a jobb parton az utak kialakítása folyik és elkezdődött a kövek beépítése, míg a bal parton a honvédség végzi a felvonulási terület kialakítását. Első körben 35 ezer, majd 110 ezer tonna követ építenek be. A politikus megjegyezte, hogy a Paksi atomerőmű két turbinája üzembiztosan termel, miközben egy romániai atomerőművet teljesen le kellett állítani. Felmérik a gyermekvédelmi rendszer jelzési és bejelentési csatornáit, miután egyeztetés kezdődött szakmai szervezetekkel, közölte Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter csütörtökön. Feltérképezték, hogyan működnek ma a csatornák, kik és milyen problémákkal fordulnak hozzájuk, miként járja be az információ az utat, és hol akadhat el egy ügy. Az egyeztetésen többek között az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat, az áldozat segítő központok és a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány is részt vett. A monitoring célja nem egy újabb központi felület létrehozása, hanem a jelenlegi rendszer feltérképezése, a működő szolgáltatások megerősítése és a bizalom növelése. A miniszter kiemelte, kulcsfontosságú a meglévő lehetőségek olyan összekapcsolása, hogy a segítségkérők biztosak lehessenek abban, jelzésük nem vész el a rendszerben. Cine Ágnes alkotmánybírót választotta meg szeptember 1-től a testület elnök helyettesévé az Alkotmánybíróság teljesülése. A jogász az Eötvös Loránd Tudomány Egyetem állam- és jogtudományi karán végzett 1981-ben. Pályafutása során dolgozott bíróként a Pesti Központi Kerületi Bíróságon és a Buda környéki bíróságon is. Utóbbinak 1994-től az elnöke lett. Ezt követően a Pest megyei bíróság, majd 2003-tól a fővárosi ítélőtábla büntető kollégiumának vezetői posztját töltötte be. Az országgyűlés 2014. szeptemberében választotta meg az alkotmánybíróság tagjává. Tovább csökkent az építőipar teljesítménye júniusban a Központi Statisztikai Hivatal jelentése szerint. A termelés volumene a munkanap tényezővel kiigazítva 5%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, az előző hónaphoz mérve pedig 3,9%-kal csökkent. Az ágazatok közül az épületek építése 22,1%-kal zuhant, miközben az egyéb építmények építése valamivel több mint 28%-kal bővült, az út- és vasútépítés megugrásának köszönhetően. A júniusban megkötött új szerződések volumene jelentősen, majdnem 42%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. Az első fél évben az építőipari termelés összesen 0,7%-kal volt alacsonyabb az előző év azonos időszakájától. Építőipari ágazatonként a drágulás mértéke 4,5–5,8% között alakult az év azonos időszakához mértem. Megjelent az afrikai sertéspestis vírus Baranya vármegye két házi sertés állományában a Nébih vizsgálata szerint. A fertőzést a drávafoki 34 egyedszámos gazdaságban, valamint az okorági 19 mangalicából álló állományban mutatták ki. A hatóság haladéktalanul elrendelte a gazdaságok lezárását, az állományok felszámolását, valamint védő és megfigyelési körzetek kijelölését. Bár a vírus emberre nem veszélyes, a sertés ágazatban súlyos gazdasági károkat okozhat. A Nébih fokozott járványvédelmi fegyelmet és a szabályok szigorú betartását kéri a tartóktól. A Future of Debrecen program keretében a Tócó környezetével és élővilágával ismerkedhettek meg a Józsai Református Közösségi Tábor fiataljai. A szabadtéri program során az Ökomenedzser interaktív előadásában mutatta be a Tócó élővilágát és a levegő minőségre gyakorolt hatásait. A gyerekek közösen keresték a megoldásokat arra, hogyan tehetnek egyénileg a tisztább levegőért és a környezet védelméért.
0: Az időjárásról.
1: Visszatér a kánikula a hétvégére. A nagy részt felhőtlen száraz időben, a legmelegebb órákban ismét 30 Celsius fok felett alakul a hőmérséklet. Pénteken felhőtlen lesz az ég, csapadék nem várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 32 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 7 és 20 fok között lesznek. Szombaton még melegebb, 30 és 35 fok jön, vasárnap pedig 37 fok körüli értékeket mérhetünk.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, ez továbbra is a Kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést Löki Viktorral, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont vizes élőhelyek funkcionális ökológiai kutatócsoport tudományos főmunkatársával arról, hogy az elhagyott horgászsinórok és horgok nem csak jelentős szennyezői az élőhelyeknek, hanem nem szándékolt módon számos állatfaj sérülését, pusztulását is okozzák. Lesz ennek valami olyan kézzel fogható eredménye, ami változást idézhet elő?
2: Hát reméljük, ugye azért a kutató feladata nem mindig tartozik a gyakorlati természetvédelemhez is, tehát hogy ebben az esetben mi fel tudtuk hívni a figyelmet a problémára, meg tudtuk csinálni az első leltárt. Mi úgy gondoljuk, hogy a jövőben remélhetőleg ez bekövetkezik, de nem feltétlen látjuk kristálytisztán az oda vezető útat, tehát hogy mi még a megismerésnek az elején járunk ennek a témakörnek a vonatkozásában, és a témák következő logikus folytatása az, hogy a horgászok számára is készítsünk egy online terjesztett kérdőívet, ahol ők is hozzá tudnak tenni a témához. Tehát ugye a média elemzés során nem volt lehetőségük arra, hogy elmondják a benyomásaikat, elmondják az ő percepcióikat a témában, de hogyha egy online kérdőívet optimalizálunk erre a témakörre, megkérdezzük, hogy az aktív vagy az elveszett horgászfelszerelések kapcsán ők mit tapasztaltak eddig a természetben, milyen állatokat fogtak véletlenül, mert ugye a szándékosság az ki van zárva abban az esetben is, hogyha mondjuk nem tudom, éjszaka a horgász kimarad a Dunán, és dobálja be a kis csaliát, és akkor egy denevér véletlen beakad a horogra. Tehát természetesen a szándékosság az ki van zárva ebben az esetben, de mégis megtörténik. Viszont ilyen események vannak, ilyen tapasztalataik vannak a horgászoknak, és a téma közvetlen folytatásaként majd ezzel kapcsolatban készítünk egy kérdőívet, és hát reméljük, hogyha a kutatás sorozat a megfelelő szintre ér, és a megfelelő döntéshozókkal, illetve egyéb partnerekkel majd találkozunk a kutatások után, akkor a horgászokkal együtt ki tudunk találni valami olyasmit majd, ami elvezet a téma mérsékléséhez, vagy megoldásához is.
1: A kutatás egyébként arra kitért, ha a média platform átnézését nézzük, hogy mennyi egyet pusztult el?
2: 200 rekordot gyűjtöttünk, és 226 egyed esett bajba, és ennek mindössze kb. 10%-a volt megtalálva elpusztultan. Ugye ez több tényező is ez a történet. Az egyik az, hogy a vergődő madarat, a vergődő élőlényt értelemszerűen, ami zajt csinál, ami mozgást csinál, és ezt az ember észreveti, akár a bozótban, akár a sűrűben, azt jobban észreveszi az ember. Tehát, hogy felül reprezentált valószínűleg az élő bajba esett állatoknak a dokumentálása, és hát az se ismert sajnos, hogy mondjuk ez a 10%-os elhullási arány, ez a későbbiekben mennyibe változott, tehát hogy mondjuk sikerült-e olyan szubletális vagy letális sérülést az élő lényen az elveszített horgász felszereléssel ejteni, ami mondjuk 10 percen belül a halálához vezetett, csak ugye ezt a tartalmat feltöltő ember már nem látta, vagy esetleg olyan szubletális sérülés sikerült rajta véletlenül okozni a horgásztárgyakkal, amelyek gyengítették a fitnessét, és ezáltal könnyebben elejtette őt egy ragadozó később, mondjuk néhány héten belül. Tehát, hogy ezek nyilván olyan dolgok, amelyet nem láttunk pusztán ezeknek az eseményeknek a során, és ezt is még abszolút vizsgálni kell, hogy mik a hosszú távú hatásai ezeknek a expozícióknak.
1: Azt egyébként nézték, hogy például horgásztavakban fordul ez elő jobban, folyóinkban, tavaknál.
2: Igen, a tartalomelemzés azt mutatta, hogy természetes élőhelyek esetén, tehát mondjuk folyók mentén több ilyen esetet találtunk. Itt ugye lehet gondolkozni szintén ennek a jelenségnek az értelmezésével kapcsolatban, tehát azt gondolná az ember, hogy mondjuk egy horgásztónál, ahol ugye zárt rendszerről beszélünk, rengeteg horgász oda megy, biztos, hogy rengeteg felszerelés eltűnik, akkor ott várná az ember a magasabb arányt, már hogy ott esik többet bajba az adott állat, de hát ugye, hogyha belegondolunk, hogy mekkora mondjuk a folyók aránya ahhoz képest, hogy hány horgásztó van az országban, és mekkora a területük, illetve a horgásztavaknál sokszor nincs is olyan madárdiverzitás, amelyek bajba esetnének, tehát hogy nyilván ennek több olvasata van ennek a részeredménynek, minden esetre azt tudjuk elmondani, hogy a természetes élőhelyeknél több madár esett bajba, vagy több élőlény esett bajba, a hüllőkkel, meg egyebekkel együtt.
1: Indiát említette, de hogyha Európát nézzük, akkor a környező országok is küzdenek hasonló problémákkal?
2: Igen, azt kell mondjam, hogy világszerte ezzel küzdünk, tehát erre vannak globális becslések is, azt tekintve, hogy mondjuk a teljes horgász és halász felszereléseket tekintve, mekkora mértékben tűnnek el akár a kereskedelmi halászok felszerelései, akár a szabadidős horgászok felszerelései, és a legfrissebb globális becslések azt állítják, hogy 2-3%-a évente eltűnik minden felszerelésnek. Ez ugye több 10 millió felszerelést jelent gyakorlatilag világszerte, beleértve mindent a legkisebb paroktól elkezdve a legnagyobb halászhálóig, amit a tengeren használnak, és azt kell, hogy mondjam, hogy Európa szerte is, tehát hogy a skandináv országok nagyon előremutatóak, nagyon hamar felismerték ezt a problémát, és nagyon sokat foglalkoznak. Dániától elkezdve Svédország, Norvégia a halászat természet károsító hatásaival kapcsolatban, és hát aztán alapvetően azon vannak a fejlődő országok is, hogy felzárkózzanak. Ázsiából volt sok tanulmány, amelyet olvastunk a témában, meg egyébként Afrikában is előfordul hasonló vizsgálat, és még egy dolog eszembe jutott, amiről feltétlenül szerettem volna beszélni, hogy ugye az is nagyon érdekes kérdés, hogy amennyiben kint van egy felszerelési elem, ami el van hagyva, és láthatólag egy élőlény képes vele kontaktust létesíteni, tehát mondjuk, nem tudom, közel van a fészke, és akkor mindig elrepül fölötte, vagy a vonuló útjába esik, vagy a kedvenc táplálkozó útjába esik a madárnak, tehát ugye ezer dolgot el lehet képzelni, ami a madár mindennapos életéhez kapcsolódik, és mégis rutinszerűen a madár legtöbbször, vagy nem csak a madár, ugye más élőlényekről is beszélünk, de megközelíti az adott horgászfelszerelést, ami ugye rögzült egy ponton, hogy egy darab tanulmány ismert a témában, ami azzal foglalkozik, hogy vajon hány expozíció, hány potenciális kapcsolatfelvétel szükséges az adott élőlény és a horgászfelszerelés, az elveszített felszerelési elem között ahhoz, hogy tényleg megtörténjen a csapdába esés. Ez egyébként egy katamaránon készült, egy mozgásban lévő katamarán, és ott volt egy viszonylag nagy sirálycsapat, amelyek ugye minden nap ellepték ezt a hajót, és az ottani kutatók igyekeztek megfigyelni és megszámolni azt, hogy hány olyan esemény szükséges ahhoz, hogy mondom a madár megközelíti ebben az esetben halászfelszerelést, és csapdába eshet, vagy csapdába esik, vagy mikor történik, hány alkalom után ez a kedvezőtlen kimenetel, és nem tudok pontos számot mondani, de az a lényeg, hogy a legtöbbször, tehát több száz alkalommal nem történt semmi baj, mert a madár hiába szállt le mondjuk akár a felszerelési elemre, nem akadt bele a lába a horogba, vagy a zsinórba, mert valahogy úgy lavírozott, olyan ügyes volt, olyan ügyesen manőverezett a szárnyával, olyan ügyesen repült el, hogy nem történt probléma. Tehát az, hogyha csapdába esik az állat, az már lehet, hogy nagyon sok expozíció, nagyon sok találkozásnak a végeredménye, és egy extrém szerencsétlen történet, vagy lehetséges forgatókönyv, mert a legtöbb esetben valószínűleg nem történik nagy baj, de ez is további kutatásokat igényel.
1: Arra nem gondoltak, hogy lemerüljenek a víz alá? Mert de. Elképesztő képeket szoktunk látni, meg természetfilmeket arról, hogy az óceánok, a tengerek micsoda szemét halmokat halmoznak föl. Tehát, hogy mi van ott a mélyén, meg egyébként mi úszik a felszínen. Most én például kíváncsi lennék laikusként, hogy egy-egy tavunk, vagy akár folyunk, hogy néz ki?
2: Igen, abszolút ez is felmerült, meg természetesen a nemzetközi szakirodalomban ilyen tanulmányok is vannak, amelyek búvárok segítségével, a búvárok részvételével mondjuk, nem tudom, egy héten keresztül 5-10-15 búvár gyűjt egy partszakaszról minden létező halászfelszerelést, horgászfelszerelést, ha jól emlékszem az első tanulmányra, ami beugrott mondjuk spanyol partok mentén, és akkor utána egy leltárt számolnak, hogy milyen típusú felszerelésből mennyi gyűjtöttek össze. Természetesen ez is reális lehet, ugye Magyarországon is vannak kiváló búvárok, édesvízi környezetbe is ki lehet ezt hitelezni, annyi, hogy rendkívül költséges. Tehát, hogy a kutatás jelen szakaszában mi sajnos forráslimitáció miatt kénytelenek vagyunk egyelőre ilyen online megfejtésekben gondolkozni, de nem kizárt, hogy amennyiben bizonyos források majd átcsoportosításra kerülnek a jövőben, akkor ilyen idézőjelben költségesebb kutatásokba is belefoghatunk. Annyit még hozzáteszek, ugye azzal kezdtem az interjút, hogy a mágnes horgászokkal kezdtük a vonatkozó cikksorozatot. Ugye a mágnes horgászok azok szabadidős felhasználók, kim vannak a vízparton, több ezeren vagy akár több tízezeren is vannak már Magyarországon is, meg Európa szerte, és nagyon-nagyon környezettudatosak, tehát hogy amit összeszedtek fémszemetet a vízből, azt legtöbbször ők zsákba összecsomagolják, és elviszik haza magukkal, vagy kidobják, vagy elviszik a mély telepre, vagy nem tudom, mit csinálnak vele, még ez is kérdés, és egyébként velük is szeretnénk a jövőbe foglalkozni, de az a lényeg, hogy az ő tartalomelemzésük közelebb hozott minket ahhoz, mert hogy ugye a teljes terítéket sokszor lefotózzák, és le lehetett számolni az elveszített horgászfelszereléseket. Na most a következő kérdőjünk, ami már egyébként terjesztés alatt van, és hogyha mágnes horgász hallgatja ezt az interjút, akkor a leg populárisabb mágnes horgászcsoportokban a Facebookon meg szoktuk ezt néhány hetente osztani, ezt a kérdőívet, ami azzal kapcsolatban gyűjtene adatokat, hogy pontosan hogy néz ki egy átlagos mágnes horgászat, milyen jellegű tevékenységet végeznek mágnes horgászat, csinál, mennyi horgászfelszereléssel találnak, milyen horgászfelszereléssel találkoznak. Ez is egy, hát ahogy mondtam, online megközelítés, de hozzá kell tegyem, hogy a téma folytatásaként már vettünk egy mágnest mi is a kutatócsoportunk, és tervezzük azt, hogy majd amikor terepre kimegyünk, hogy pontosan milyen körülmények között, és milyen ismétlésszámmal, és milyen standardizált módszertannal dobáljuk mi is a mágnest a vízpartokon, ezzel remélhetőleg egy tervezett kísérleten még közelebb jutunk majd a elbeszített horgászfelszerelések témájához.
1: És egyébként eszembe jutott még a vizek szennyezése. Ugye, hogy mennyi beszakadt szerelék lehet, meg mennyi elhagyott ólom, és azért az ott van a víznek a fenekén. Olmot használnak, ugye súlynak, persze már most vannak környezetkímélők meg minden, de hogy régen az ólomszerelék az természetes volt, és hogy mennyi ólomszerelék lehet egyébként a vizeinkben.
2: Igen, hát erről közelítő adatot se tudok mondani, tehát ezzel részletesen nem foglalkoztunk, hogy vajon mennyi lehet csak ólomból, azzal természetesen is tisztában vagyok, hogy kiemelt a természetkárosító, környezetkárosító hatása. Egy másik történet jutott eszembe, már említettem a látóképi tavat, ugye Debrecenben ez egy kiemelt horgásztó, és ott volt az, amikor a horgászok növényismeretéről készítettünk interjúsorozatot, hogy ott egy horgásztól, ugye megkérdeztük a vonatkozó kérdéseinket a növényekkel kapcsolatban, és 15 perc volt, vagy 20 perc volt megközelítőleg az interjú, és 20 perc alatt véletlenül beszakított három darab etetőkosarat egymás után. Tehát, hogy felkötötte az elsőt, beszakadt, nem jól rögzített, felkötötte a másodikat, beszakadt a harmadikat, a végén már nem itt, egy 20 perc alatt három etetőkosár is bement a vízbe, de azt gondolom volt a negyedik a zsákba, tehát hogy nehéz, ugye ez nem minden horgásszal történik ez természetesen, tehát lehet, hogy ott valami tapasztalatlanság, vagy valami technikai felkészületlenség volt a háttérben, a legtöbb horgász szerintem ezt nem is engedheti meg magának, de mégis megtörténik, tehát hogy már csak ebből is kiindulva ugye azért óriási lehet a terhelése a vizeinknek.
1: Amit ugye tehetnek önök, megcsinálták a kutatást, természetesen közzéteszik, hogy az embereknek felhívják a figyelmet, és a horgásztársadalomnak is felhívni a figyelmét a felelős gondolkozásra és magatartásra. Tehát az, hogy beszakad egy szerelék, azzal nem nagyon tud mit csinálni, mert nem tudja kihozni legtöbb esetben. Viszont arra ügyelhet, hogy amikor befejezte a horgászatot, akkor maga körül rendet és tisztaságot hagy. Tehát amit ott elvagdosott, damilt, vagy horog esetleg, nem eldobjuk, hanem vagy összegyűjtjük egy kis szemetes zsákba, és azt visszük magunkkal. Tehát, hogy maga után ne hagyjon ott szemetet.
2: Igen, ez is célunk egyébként, hogy amikor majd több részeredményt tudunk felmutatni, meg mikor minden esettanulmányt megcsináltunk, amit elképzeltünk, hogy egyfajta egy ilyen ismeretterjesztő, érzékenyítő, környezeti nevelő kis kiadványt készítsünk, ahol összefoglaljuk a főbb eredményeinket, és elmondjuk az elképzeléseinket azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehetne megelőzni ezeket a dolgokat. Egyébként a második cikkben, amit említettem, ahol a horgászokat kérdeztük a elveszített felszerelésekről, ott arról is kérdeztük őket, hogy milyen körülmények vezetnek az elveszítéshez, és a legtöbb esetben talán 70-80%-ban ők a beszakadást jelölték meg, azt, hogy mondjuk véletlen ott felejtették, vagy sötétben nem találták meg a felszerelési elemeket, és ott maradtak a parton, vagy esetleg ellopták tőlük, azt csak néhányan említették meg. Tehát a legmezeibb, idézőjelben közönségesebb felállás, vagy történés az az, hogy egyszerűen tényleg beszakad az adott szerelék, amiről hát nyilván nem tett úgy a horgász, hogyha mondjuk másodjára is ugyanoda dobja, és még egyszer beszakad ugyanazon a helyen, akkor tehet róla, de hát először a beszakadásról nem tehet a horgász, mikor ez megtörténik, de találkoztam olyan emberrel a keleti főcsatorna mentén, hogy tartott mondjuk Szolnokról Debrecenbe, és akkor ott volt öltönyben, nyakkendőbe, és a kezében volt egy horgász, akkor kérdeztem, hogy hát hogy? Hát azt mondta, hogy most megy éppen ebédelni a munkatárgyalás után, és van 15 perc, és akkor lehozta a kis zseppecát a híd alá, az dob, mit tudom én, hármat. Tehát nyilván ott a elmélyülésre nincsen lehetőség. De bizonyos szempontból ez is csodálatos, hogy még a bokros tendői között is szánt 15 percet az egyik kedvenc időtöltésére. Más kérdés, hogy ebben az esetben ugye a akadókeresésére és egyéb felkészülésre nincs lehetőség. Úgyhogy, ahogy mondtam, nem hibáztatni szeretnénk őket, hanem egyszerűen csak közösen gondolkozni velük, hogy hogyan jussunk közelebb a megoldáshoz.
1: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában arról hallhattak, hogy az elhagyott horgászsinórok és horgok nem csak jelentős szennyezői az élőhelyeknek, hanem nem szándékolt módon számos állatfaj sérülését, pusztulását is okozzák.
0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Műsorainkkal kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket a véleménykukac.europaradio.hu e-mail címre juttathatják el, míg adásainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Itt egyébként továbbra is megtalálhatók azok a letöltési linkek, QR kódok, amelyek segítségével okostelefonjukkal bárhol hallgathatnak bennünket. Olvashatják a Tiszán inneni és a Tiszántúli Református Egyházkerület híreit, kiadványait. Kitekintővel nem csak én, hanem szerkesztőtársam, Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, többek között minden reggel 9 óra után pár perccel. Addig is további szép napot és rádiózást kívánok!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Augusztus 14-től ismét Zempléni Fesztivál. Mesés helyszíneken várják Önöket klasszikus és jazz koncertek, kiállítások, irodalmi és színházi előadások, családi és gyermekműsorok, gasztronómiai élményekkel és kiváló tokai borokkal gazdagított hangversenyprogramok. Augusztus 14-től 23-ig Zempléni Fesztivál. Válassza Ön is az élmények harmóniáját. Részletes műsor és jegyvásárlás a zemplenifesztivál.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. 18 óra. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Személyes találkozóra hívta a zsinati székházba az egészségügyi minisztert, Steinbach József református püspök, hogy életvédő civil szervezetekkel együtt egyeztessenek a szívhangrendeletről. A magyarországi református egyház számára kiemelt jelentőséggel bír ezen nemzeti sorskérdés életpárti szemlélet szerinti rendezése. A zsinat lelkészi elnöke baráti hangnemben írt levelében hangsúlyozta, hogy így szélesebb társadalmi egyeztetés bontakozhatna ki. Az úgynevezett szívhangrendelet 2022. szeptembere óta írja elő a szakorvosoknak, hogy a terhesség megszakítására jelentkezőknek mutassák meg a magzat életműködésére utaló jeleket. A rendelet felülvizsgálata idén májusban és júniusban került szóba az országgyűlésben. Az egyház az elmúlt két hónapban folyamatosan egyeztetett az érintett szervezetekkel és a szaktárcával. Ennek a folyamatnak a következő állomása lehet a felek közötti személyes találkozó. Megkezdődött a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat és a Spár Magyarország idén 6. alkalommal meghirdetett Adni Öröm tanszergyűjtő akciója. A jótékonysági kezdeményezés célja, hogy minél több nehéz helyzetben élő gyermek kezdhesse teljes felszereléssel az új tanévet. A vásárlók augusztus 13-a és 16-a között naponta 10 és 18 óra között az ország valamennyi Interspár áruházában leadhatják az önkénteseknek felajánlott füzeteket, írószereket és iskolatáskákat. Emellett augusztus 31-éig az áruházakban 500 és 10.000 forint közötti értékű adománykártyák is vásárolhatók, amelyek összegét a szeretetszolgálat teljes egészében új tanszerek beszerzésére fordítja. A gyűjtés részleteiről a www.adniöröm.hu weboldalon lehet tájékozódni. A Magyar Ízek utcájában kóstolhatja meg először a közönség a fővárosban a 2026-os Szent István napi kenyeret, Magyarország tortáját és Magyarország cukormentes tortáját augusztus 20 és 22-e között, tehát a Várkert bazárban és a Várkert rakparton. A csütörtöki tájékoztatón ismertetett programok közül a Szent István napi kenyérverseny első díját a Helpékség Kft. Pilisi Pityókás kenyere nyerte el. A rögös túró és tejföl tematikájú Magyarország tortája versenygyőztese a gyulai kézműves cukrászda Bíborfehér Fantázia nevű alkotása lett. A cukormentes torták mezőnyében a Balatongyöröki Promenád Kávéház Szilvafácska című desszertje győzedelmeskedett. Az idén 16. alkalommal megnyíló fesztivál idején a magyaros egytálételek és pörköltek főzési kultúrája áll a középpontban. A rendezvények ingyenes vércukorméréssel, állatvédelmi programokkal és gyermekjátékokkal is várják a látogatókat. 3 év szünet után szeptember 1-től újraindul a vasúti közlekedés a Miskolc és Tiszaújváros közötti vonalon a MÁV tájékoztatása szerint. A fejlesztés keretében naponta 10 pár személyvonat közlekedik majd 2 órás alapütemben, versenyképes 33-38 perces menetidővel. A járatokhoz reggeli és délutáni hivatásforgalmi sűrítések is kapcsolódnak, hogy maximálisan kiszolgálják a munkába és iskolába járókat. A vonatok a Miskolc-Tiszai pályaudvaron kedvező átszállási lehetőséget biztosítanak a budapesti, debreceni, nyíregyházi, valamint kassai Intercity-kre. A vonalon jól bevált BDV motorvonatok járnak majd, amelyek vonatonként 6 kerékpár szállítására is alkalmasak. A szerelvények útközben Nyíklátházán, Helyőkeresztúron és Sajószögeden állnak meg. Látványos szakaszához érkezett a Baráthegyi Majorság új, különleges játszóterének építése Miskolcon. A hamarosan elkészülő mesetér a Borsszem Jankó című ismert magyar népmese világát kelti életre a gyerekek számára. Az egyedi játszóteret Kő Boldizsár képzőművész és játszótér tervező álmodta meg, akinek munkáival már több hazai és külföldi városban is találkozhattunk. Az építkezés mostanra abba a fázisba ért, amikor a korábbi tervek után egyre jobban kirajzolódik a készülő létesítmény mesebeli világa. Az új attrakció gazdagítja a majorság kínálatát, olyan helyszínt teremtve, ahol a játék, a mese és a természet élménye találkozik.
1: Az időjárásról.
2: Visszatér a kánikula a hétvégére, a nagy részt felhőtlen száraz időben a legmelegebb órákban ismét 30 Celsius fok felett alakul a hőmérséklet. Pénteken felhőtlen lesz az ég, csapadék nem várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 32 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 7 és 20 fok között lesznek. Szombaton még melegebb, 30 és 35 fok jön, vasárnap pedig 37 fok körüli értékeket mérhetünk.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Szalont, az Európa Rádió magazin műsorát hallják. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda köszönti Önöket. Tavaly november óta új diákpolgármestere van a Miskolci Diákpolgárságnak. Szombati Benedek a Diós Gyuri Gimnázium leendő 11. évfolyamos tanulója. Az ő irányításával egy 6-tagú diáktestület vezeti a Miskolci Diák Önkormányzatot. A diákpolgármester feladata a diákok érdekeinek képviselete, a városvezetés felé, javaslatok tétele, programok szervezése és a Diák Önkormányzat munkájának koordinálása, egyfajta kapcsolat a diákok és a felnőtt önkormányzat között, a helyi oktatási és ifjúsági ügyekben, aktív részvétel városi rendezvényeken. Idén novemberben ismét választás lesz. Most azonban új szabály, hogy újra lehet választani a most regnáló diákpolgármestert. Hogy mi minden történt eddig, mit gondol a legnagyobb sikernek és mik okoztak nehézséget, valamint mit vár a következő diákpolgármester választástól, ezekről is beszélgetünk az Európa Szalon mai adásában Szombati Benedek diákpolgármesterrel és Reimann Zoltán CV referenssel.
2: Itt a nyári szünet, a vakáció, viszont a Miskolc városi diák önkormányzatnál nem áll meg az élet, hisz mi már most is szervezünk és ötletelünk, hogy a következő tanévben milyen programokat tudnánk megvalósítani, és ennek keretein belül történnek találkozók, ilyen kétheti rendszerességekkel igazából, és ez alapján megy a szervezetnek a még jobb átétele és megújítása. Szerintem nagyon sikeres tanévet zárhattunk a midőkkel, hisz rengeteg eseményen részt vettünk, és mi is rengeteg eseményt szerveztünk. Ezek közül legfőképpen a midők sportnapot emelném ki, amely egy több mint 120 diák részvételével lezajlott esemény volt. Ez volt a midők történelmében a legnagyobb esemény, szinte ezt biztosan kijelenthetjük, hisz azért 120 diák az tényleg rengeteg diák, és nagyon örülünk neki, hogy tényleg ennyi fiatalt meg tudtunk mozgatni. Itt nagyon fontos szerepe volt az iskoláknak is, hisz ők küldték a diákok egy részét, hisz nagyon fontos volt az iskoláknak az, hogy részt vegyenek ilyen programokon, mert itt is tudják a diákjaik képviselni az iskolát, és meg tudják méretetni magukat, ugye a különböző sportágakban ez volt a futball, kosárlabda és a röplabda. Valamint nyár elején, tehát a vakáció kezdetekkor megtartottuk a Midök strandnapot, amelyen több mint 500 vettek részt. Itt igazából már nyilván nem az volt a lényeg, hogy minden olyan szabályszerűen menjen, mint egy sportnapon, hisz itt is volt röplabda mérkőzés. Itt elsősorban arról volt szó, és az volt a lényeg, hogy kikapcsolódjunk, és hogy maga ez a midők közösség, amely már kialakult és fejlődőben van itt Miskolcon, ez igazából még összeszedettebb legyen, és még inkább egy ilyen egységes, nagy közösséget alkossanak a diákok Miskolcon.
3: Az elmúlt tanévben azért nem mondhatom azt, hogy minden zökkenőmentesen ment, ugye voltak problémák. Nyilván itt a bürokrácia azért sokszor akadályoz minket különböző rendezvények és egyéb tevékenységekben, de próbáljuk a legjobbakat egyébként a legjobbak szerint irányítani vagy vezetni a diák önkormányzatot, és ebben óriási segítség van, egy új ifjúsági referensünk, Sebestyén Virágnak hívják, és szerintem ő nagyon jó jól kézben tudja tartani a dolgokat, és nagyon jól szervez, és hát mondom, ez a bürokrácia, ez egy párszor akadályozott minket, de azért próbáltunk mindenhol, azért például ez a sportnap, ezt tényleg azért emelném ki én is, mert ez tényleg nagyon jól sikerült, és tényleg nagyon sok gyereket sikerült megmozgatni. Az utóbbi években biztos, hogy nem volt ilyen nagyszabású rendezvény, amit a diákok önmaguk. Külön hangsúlyozni kell azt is, hogy ezt ők szervezték meg. Az első dologtól az utolsó lépésig ezt ők alakították ki, ők hívták meg akár a sportbírókat, ők voltak, akik értékeltek, ők voltak, akik beszerezték az ajándékokat a csapatoknak, tehát gyakorlatilag mindent ők szerveztek meg, és nagyon elégedett volt szerintem mindenki, aki eljött.
1: Az Európa Szalon mai vendégei tehát Szombati Benedek Miskolc diákpolgármestere és Reimann Zoltán CV referens.

0: Tavaly november óta új diákpolgármestere van a Miskolci diákpolgárságnak. Szombati Benedek a Diós Gyuri Gimnázium leendő 11. évfolyamos tanulója. Az ő irányításával egy 6-tagú diáktestület vezeti a Miskolci Diák Önkormányzatot. A diákpolgármester feladata a diákok érdekeinek képviselete a városvezetés felé, javaslatok tétele, programok szervezése és a Diák Önkormányzat munkájának koordinálása, egyfajta kapcsolat a diákok és a felnőtt önkormányzat között, a helyi oktatási és ifjúsági ügyekben, aktív részvétel városi rendezvényeken. Idén novemberben ismét választás lesz. Most azonban új szabály, hogy újra lehet választani a most regnáló diákpolgármestert. Hogy mi minden történt eddig, mit gondol a legnagyobb sikernek és mik okoztak nehézséget, valamint mit vár a következő diákpolgármester választástól, ezekről is beszélgetünk az Európa Szalon mai adásában Szombati Benedek diákpolgármesterrel és Reimann Zoltán CV referenssel.
1: Elég sok minden történt azóta, amióta utoljára voltunk, és rengeteg információt fog megosztani, és hát továbbra is várjuk a diákok támogatását, jelentkezését és részvételét ezekben a programokban.
0: Benedek, javában tart a nyári szünet, ilyenkor mi a helyzet, ilyenkor teljesen pihen mindenki, vagy esetleg mennek már az ötletelések, mivel telnek a hétköznapok ilyenkor?
2: Hát nyilván itt a nyári szünet, a vakáció, viszont a Miskolc városi Diák Önkormányzatnál nem áll meg az élet, hisz mi már most is szervezünk és ötletelünk, hogy a következő tanévben milyen programokat tudnánk megvalósítani, és ennek keretein belül történnek találkozók, ilyen kétheti rendszerességekkel igazából, és ez alapján megy a szervezetnek a még jobb átétele és megújítása.
0: Hogyan értékelnéd az elmúlt tanévet? Mi minden történt? Hogyan alakult a munkátok?
2: Szerintem nagyon sikeres tanévet zárhattunk a midőkkel, hisz rengeteg eseményen részt vettünk, és mi is rengeteg eseményt szerveztünk. Ezek közül legfőképpen a midők sportnapot emelném ki, amely egy több mint 120 diák részvételével lezajlott esemény volt. Ez volt a midők történelmében a legnagyobb esemény, szinte ezt biztosan kijelenthetjük, hisz azért 120 diák az tényleg rengeteg diák, és nagyon örülünk neki, hogy tényleg ennyi fiatalt meg tudtunk mozgatni. Itt nagyon fontos szerepe volt az iskoláknak is, hisz ők küldték a diákok egy részét, hisz nagyon fontos volt az iskoláknak az, hogy részt vegyenek ilyen programokon, mert itt is tudják a diákjaik képviselni az iskolát, és meg tudják méretetni magukat. Ugye a különböző sportágakban ez volt a futball, kosárlabda és a röplabda. Valamint nyár elején, tehát a vakáció kezdetekkor megtartottuk a midők strandnapot, amelyen több mint 500 vettek részt. Itt igazából már nyilván nem az volt a lényeg, hogy minden olyan szabályszerűen menjen, mint egy sportnapon, hisz itt is volt röplabda mérkőzés. Itt elsősorban arról volt szó, és az volt a lényeg, hogy kikapcsolódjunk, és hogy maga ez a midők közösség, amely már kialakult és fejlődőben van itt Miskolcon, ez igazából még összeszedettebb legyen, és még inkább egy ilyen egységes nagy közösséget alkossanak a diákok Miskolcon.
0: Egy elismerést is kapott a város, a diákok?
2: Igen, részt vettünk a Bonis Bona díjátadón, ahol Miskolc megyei jogú város önkormányzata kapott egy díjat, azért, mert az elmúlt időszakban olyan mind fejlesztéseket, mind olyan programokat hajtott végre az önkormányzat, amely miatt ugye a bizottság...
1: Hát igen, volt egy ilyen döntéshozó testület.
2: Igen, ők igazából ezt a díjat Miskolcnak ítélték. És ott részt vettünk egy ilyen nagyon széles programsorozaton, ahol meglátogattuk a fővárosi nagycirkuszt, ahol beleshettünk a kulisszák mögé, valamint kipróbálhattuk magunkat, mint artisták. Ezután meglátogattuk a Puskás Ferenc Múzeumot, majd ugye részt vettünk a Pesti Vigadóban, a Bonis Bona díjátadón, ahol egy ilyen élő televíziós műsor keretein belül zajlott le a díjátadó.
0: Zoltán, nagyon bólogatsz, milyen tapasztalatokat szereztél ezen a kiránduláson, díjátadáson?

0: adáson.
1: Nagyon különleges élmény volt, tényleg jó volt. Ugye hát ugye az elmúlt tanévben azért nem mondhatom azt, hogy minden zökkenőmentesen ment, ugye voltak problémák. Nyilván itt a bürokrácia azért sokszor akadályoz minket különböző rendezvények és egyéb tevékenységekben, de próbáljuk a legjobbakat egyébként a legjobbak szerint irányítani vagy vezetni a diák önkormányzatot, és ebben óriási segítség van egy új ifjúsági referensünk, Sebestyén Virágnak hívják, és szerintem ő nagyon jól kézben tudja tartani a dolgokat, és nagyon jól szervez, és hát mondom, ez a bürokrácia, ez egy párszor akadályozott minket, de azért próbáltunk mindenhol, azért például ez a sportnap, ezt tényleg azért emelném ki én is, mert ez tényleg nagyon jól sikerült, és tényleg nagyon sok gyereket sikerült megmozgatni. Az utóbbi években biztos, hogy nem volt ilyen nagyszabású rendezvény, amit a diákok önmaguk alakít. Tehát külön hangsúlyozni kell azt is, hogy ezt ők szervezték meg. Az első dologtól az utolsó lépésig ezt ők alakították ki, ők hívták meg akár a sportbírókat, ők voltak, akik értékeltek, ők voltak, akik beszerezték az ajándékokat a csapatoknak, tehát gyakorlatilag mindent ők szerveztek meg, és nagyon elégedett volt szerintem mindenki, aki eljött. Úgyhogy ez is egy ilyen hagyományteremtő lesz, tehát mindenképpen lesz folytatása. Ugye szeptemberben is lesz elég sok rendezvény, októberben is lesz, és hát utána pedig majd jön a közgyűlés, ami ugye most már úgy fog zajlani, hogy ők is ugyanúgy kampányolnak, a jelenlegi vezetés, tehát akár eddig ugye azért ez nem volt így, nem tudom, hogy volt-e olyan diák polgármester, akit újra választottak, mert ennek talán nem is volt lehetőség. Most viszont arra van lehetőség, hogy választ, őket újra választhatják, tehát a diák polgármestert, az elnököt és az alelnököt azt szavazás útján fogják megválasztani, és a maradék három pozíciót az elnökségben, ahogy most legutóbb is volt, azt pedig ők fogják majd kiválasztani. Még annyit, hogy változás történt nem csak az ifjúsági referens pozícióban, hanem a programszervező pozícióban is, és hát a Varga Lína helyett egy új programszervező jött, de hát erről majd Benedek többet tud mesélni, azt ők választották ki.
0: Mit lehet erről tudnunk?
2: Hát igen, történt egy ilyen személyváltozás a diák önkormányzatban. Buzás Csilla lett az új programszervező elnökségi tag. Igazából ez mindenki döntése alapján lett eldöntve és kiválasztva az új programszervező. Egyelőre nyilván Csillának még tanulnia kell, és meg kell ismernie teljes mértékében a diák önkormányzat működését, meg maga azt a folyamatot, hogy hogyan kell egy programot megszervezni, úgy, mint a sportnapon.
0: Mik a tapasztalatok, hogyan működik a diák önkormányzat tagjai között az együttműködés, a csapatmunka? Például mennyire volt könnyű vagy nehéz feladat ezt a sportnapot megszervezni számotokra?
2: Azt kell, hogy mondjam, hogy itt a szervezéssel és magával az elnökségi tagok egymás közötti kommunikációjával egyáltalán nincsen probléma, hisz nagyon könnyen és nagyon egyszerűen megy a szervezés. Nyilván vannak nehézkes részek, viszont ugye ez abból fakad, hogy azért mégiscsak diákok vagyunk, és nekünk is ugye ez az első ciklusunk, ezért nyilván vannak olyan helyzetek, amelyeket még nem tapasztaltunk, viszont hát legalább ezekből is tanulunk. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy a szervezés az tényleg nagyon simán megy, és abban bízunk, hogy minden későbbi programot minimum olyan jól meg tudunk majd szervezni, mint a sportnapot.
0: De kaptok segítséget is, gondolom.
2: Persze, Zoltán és ugye Sebestyén Virág ifjúsági referensők nagy mértékben segítik a munkánkat, valamint az egész önkormányzat teljes mértékben támogat minket.
0: Azt megfogalmaztad-e már esetleg magadban, hogy mi volt a legnagyobb eredmény az elmúlt tanévben?
2: Igen, igazából itt én ezt az eredmény részét, ezt két csoportra bontanám. Az egyik, mint eredmény, mint esemény. Ez abszolút egyértelműen a sportnap volt. Ezt Zoltán is elmondta, én is elmondtam, hogy igazából itt ennek a programnak a legnagyobb eredménye az volt, hogy több mint 120 diákot meg tudtunk mozgatni. Ez abszolút a legsikeresebb programja volt a Midőknek, így az egész történelme során. Valamint ott is elkezdett formálódni egy olyan közösség, amely igazából felbecsülhetetlen erejű, hisz ugye sok diák egy helyen, egy közös célért harcolt, főleg a csapatok, tehát igazából itt ez a közösség formálódott, valamint, és ha már közösség, a másik csoport pedig az lenne, hogy igazából sikerült azt elérnünk, amit a választáskor is megfogalmaztunk már, hogy a legfontosabb az az lenne, hogy népszerűsítsük a diákönkormányzatot, valamint, hogy a közösséget is sokkal jobban fejlesszük igazából, tehát, hogy sokkal összeszedettebb és egy ilyen masszív, erős társaság legyen ez a MIDÖK, és igazából azt nem mondhatom, hogy kész vagyunk, hisz egy ilyen közösségépítés soha nincsen kész, viszont úgy gondolom, hogy sikerült átlépnünk bizonyos mérföldköveket, hisz ez akár fakad a sportnapból, vagy az egyéb programokból is, hogy maga a közösség sokkal nagyobb lett, sokkal több diákot tudunk elérni most már, valamint közösségi médiába is szerintem sikerült nagyobb kört megfognunk. Emellett nagyon fontosak a visszajelzések, és akár a sportnapon, akár a strandnapon megkaptuk azt, így mindenki az elnökségből, hogy milyen jó volt az az adott program, és hogy feltétlen szervezzük meg jövőre is, és igazából ez egy hatalmas nagy pozitív visszacsatolás nekünk, hisz mi azért dolgozunk, azért lettünk megválasztva, hogy a diákokat szolgáljuk, és hogy értük, csináljunk mindent. És ez egy hatalmas nagy elismerés, amikor egy adott programon, még úgy, hogy zajlik a program, ott megdicsérnek és mondják, hogy ez annyira jó volt, hogy ők mindenképp szeretnék azt, hogy ezt jövőre is megszervezzük, akkor ez nekem, és mindenki másnak is az elnökségbe, ez egy olyan nagy elismerés, ami felbecsülhetetlen mértékű, és még egyszer hangsúlyozom, hogy ugye mi erre vállalkoztunk, viszont szerintem már akkor, vagy még akkor sem gondolta senki, amikor megválasztottak minket, és elkezdtük az alapozó munkát, hogy igazából itt ilyen elismerésben részesülünk majd. És még egyszer mondom, ez egy hatalmas nagy sikerélmény igazából mindenkinek, hogy amikor többen is odajönnek, és már egyből mondják, hogy milyen jó volt az adott program, akkor az úgy egy olyan érzést kelt bennem, amikor igazából az egésznek a, tehát az egészet én úgy tudom értékelni ilyenkor, ezt az egész polgármesterséget, hogy lehet, hogy vannak néha akadályok, problémák, meg hogy nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy mi azt eltervezzük, viszont mégis megéri, hisz annál nincsen nagyobb érték egy diákváros vezetőnek, hogyha elismerik a saját választói, úgymond, tehát a diákok. És nekem ez adja meg az értelmét legfőbbképpen azért, hogy ezt tovább csináljam.
0: És mik esetleg a nehézségek, amin esetleg lehet javítani, vagy szeretnél máshogy, amiből tanulságot lehet levonni?
2: Hát igazából a problémák nagy része, hogy mondja, nem feltétlen rajtunk múlik, itt maga a szervezésben vannak néha nehézségek, de ugye ezt már említettem, hogy itt ezek is olyan dolgok, amik abból fakadnak, hogy fiatalok vagyunk, és még nem szerveztünk programot, meg egyébként a bürokrácia, ahogy mondta Zoltán is, de igazából azért ezek nem olyan problémák, amelyeket ne lehetne megugrani, mert most nyilván, ha elsőre nem sikerül, nem adjuk fel, hanem akkor megpróbáljuk másodjára, vagy máshogy, más úton, de eddig még sose volt olyan, amit ne tudtunk volna megoldani, hisz erre vannak a segítőink is, meg azért vagyunk mi is, hogy ezeket a problémákat azért megoldjuk.
0: Az hogyan dől el, hogy mikor milyen programot szerveztek, hogy mire van szüksége a diákoknak, például a sportnap, a strandnap?
2: Hát igazából tartjuk a kapcsolatot a diákokkal, nyilván megkérdezzük őket is, hogy ők milyen programokon vennének részt szívesen. Ezeket hozzá viszonyítjuk azokhoz mind a pénzügyi forrásokhoz, mind az egyéb forrásokhoz és képességekhez, amelyek alapján mi meg tudunk szervezni egy programot. Meg nyilván itt vannak a saját ötleteink is, mert elsősorban azért mind a két program, tehát mind a strandnap, mind a sportnap olyan program volt, amit mi találtunk ki, és utána egyeztettünk a diákokkal, hogy szerintük ez jó lenne, és mind a kettőnél azt tapasztaltuk, hogy nyilván természetesen részt vennének rajta, ezért ezeket megszerveztük, és azért elég jól sikerült a szervezés, és igen, ez alapján dőlt el, hogy akkor mely programok fognak megvalósulni.
0: Neked mi a tapasztalatod a közösségi média, a közösség építés szempontjából előny lehet?
2: Persze, abszolút. Hát ugye ezt már elmondtam ebbe a rádióba is, még régebben, hogy elsősorban azért a 21. században ennél a generációnál már azért a közösségi média az a platform, amin a legtöbben fenn vannak, és a leghatékonyabban és a leggyorsabban tudjuk elérni a diákokat. Itt ugye főként az Instagram és a TikTok az, amely az a két felület, amelyiket mi tudjuk hasznosítani, és nyilván előny, hogy ezek vannak. Szoktunk posztolni mindig, vagy az adott programról, vagy az azt beharangozó eseményről szoktunk posztolni, meg vannak egyéb videóink is, meg tartalmak. De nyilván azért a személyes kommunikáció mégiscsak fontosabb, mert azért nagyobb érték, ezért van mondjuk a közgyűlés is, ami majd lesz később is, hogy meg nyilván a programokon is maga az, hogy beszélgessünk a többiekkel, a többi diákkal, ez a legfontosabb, hisz semmi nem ad nagyobb visszajelzést, mint a személyes kommunikáció. És én is ezt tartom az elsődlegesnek, tehát nyilván ott a közösségi média, meg ez egy elvárás, hogy használjuk, de elsősorban a face-to-face kommunikáció az, ami a leghatékonyabb.
0: Tavaly novemberben új diákpolgármestert választottak Miskolcon, Szombati Benedek a Diósgyőri Gimnázium leendő 11. évfolyamos tanulója. Az ő irányításával egy 6-tagú diáktestület vezeti a Miskolci Diák Önkormányzatot. Az elmúlt tanévben több programot is rendeztek és sikeresen építették a Miskolci Diákpolgárság közösségét. Idén novemberben ismét választás lesz, most azonban új szabály, hogy újra lehet választani a most regnáló diákpolgármestert. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Szombati Benedek diákpolgármesterrel és Rema Zoltán civil referenssel.

0: Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
1: Tavaly novemberben új diákpolgármestert választottak Miskolcon, Szombati Benedek a Diósgyőri Gimnázium leendő 11. évfolyamos tanulója. Az ő irányításával egy 6-tagú diáktestület vezeti a Miskolci Diák Önkormányzatot. Az elmúlt tanévben több programot is rendeztek és sikeresen építették a Miskolci Diákpolgárság közösségét. Idén novemberben ismét választás lesz, most azonban új szabály, hogy újra lehet választani a most regnáló diákpolgármestert. Most folytatjuk a beszélgetést Szombati Benedek diákpolgármesterrel és Reimann Zoltán civil referenssel.
2: Volt az együttműködés, mondom, voltak kisebb-nagyobb akadályok, és ugye még egy olyan, azt is meg kell említenünk, hogy magát a diák önkormányzatot tulajdonképpen most a célpont közösségi tér az, amelyik úgy szárnyai alá vette. Itt van egy pályázat is, ami egyébként konkrétan a miskolci fiataloknak szól, de ebből egy részt a Miskolci Diák Önkormányzat is megkap már, vagyis hogy majd felhasználhat. Azért mondom feltételes módban, mert ugye ennek a pályázatnak a kifizetése rendkívül sokat késett. Itt a program megvalósítások miattból ez is hiányzott, tehát, hogy hónapokkal később jött a pályázati pénz azokra a rendezvényekre, amiket megszervezhettünk, vagy megszervezhettünk volna. Úgyhogy, és ezúttal is köszönet egyébként a Célpont közösségi térnek, Csorbaritáiknak, hogy segítették így is a munkát, és ezt a késést áthidalva is rengeteg programba nyújtottak támogatást. De ezen felül én jónak ítélem az elmúlt fél évet, az elmúlt 8 hónapot, és hát még előttünk áll egy nagyon-nagyon sűrű 3-4 hónap a választásig, és utána lehet, hogy sokkal könnyebb egy év, amikor már igazából minden rendezettebb, minden helyén van, és tényleg csak arra kell koncentrálni, hogy a programokat tudják megvalósítani a srácok, illetve ugye még nem beszéltünk a Pontot Partiról, az volt legutoljára, a Pontot Parti, az mindig népszerű, tehát az, amikor összejönnek a fiatalok a Csengei Kertbe, különböző rendezvényekkel is együtt várják azt, hogy kit hol vettek fel. Ez szerintem ez egy nagyon jó találmány, nagyon jó ötlet volt, ezt aki kitalálta, annak innen is gratulálok. Ugye nem csak itt, nyilván több városban is van ilyen Pontot Parti, és hát ott is jelen volt a Miskolci Diák Önkormányzat. Ez inkább az MKK meg a egyetemnek volt a közös rendezvénye, de jókora részt a szervezésben és a jelenlétben ugye kivették, a Miskolci Diák Önkormányzat is kivette a részét.
1: Benedek, a novemberi választás elé hogyan nézel?
3: Hát egyelőre magabiztos vagyok igazából, nyilván. Én azt gondolom, hogy maga azok az eredmények, amelyeket fel tudunk mutatni, mind közösségi téren, mind a programok terén, lehet nem volt túl sok program, viszont ami volt, az olyan minőségű volt, ami sokkal többet ér, mint több kisebb program. Én is egyébként elégedett vagyok az egész elnökség munkájával, és mondom, a visszajelzések alapján tényleg egy jó munkát végeztünk, és hát még azért messze van a vége, azt kell, hogy mondjam, tehát még rengeteg program lesz, amely még az eddiginél is többet lendíthet, és nagyobbat lendíthet majd a diák önkormányzaton, de ezekről majd részleteket csak később árulnék el. Úgyhogy igazából szerintem mi egy nagyon jó munkát végeztünk, és majd meglátjuk, hogy novemberben ez mire lesz elég.
1: Akkor számodra ez pozitívum, hogy újra lehet választani titeket?
3: Persze, igen, igen, mert nyilván sokan, mármint aki újraindulhat, az azért csinálja, hogy ha már megvan ez a lehetőség, hogy újrainduljon, akkor miért ne csinálja úgy, hogy egyébként ezért meg is válasszák legközelebb, hogy ő minimum vagy ugyanazt a jó, vagy még jobb teljesítményt nyújtson majd jövőre is. És igazából én is ezt a szemléletet vallom, hogy ha már megvan ez a lehetőség, akkor ragadjuk meg. És nyilván itt volt mögöttünk ez a 8 hónap, meg még ami előttünk van, és ez alapján, meg a jövőbeni terveim alapján majd eldöntik a diákok, hogy engem választanak-e, vagy mást.
1: És akkor mik a jövő céljai, tervei?
3: Mindenképpen szeretném már itt is kiemelni a Színefestet, amelyen lesz a diák önkormányzatnak is egy saját vetítése, tehát egy zárt körű vetítés lesz majd a Csengei kertben. Innen is köszönjük a Cinefestnek ezt a lehetőséget, hogy a miskolci diákoknak lesz egy ilyen külön vetítés. Itt majd a diák önkormányzat közösségi médiás felületein lehet lesz majd regisztrálni a vetítésre, ahol cateringgel, tehát popcornnal és üdítőkkel várjuk majd a diákokat, meg hát nyilván a filmmel. Magyarázott mindenre.
2: Igen.
3: Reisz Gábortól.
2: Igen, ez egy nagyszerű kezdeményezés. Igen, és az lesz a projekt címe, hogy Mozi a csillagok alatt, és hát igen, Reisz Gábortól a Magyarázat mindenre című filmet láthatják majd a diákok.
3: Erre várunk mindenkit szeretettel.
1: És távolabbi jövőt, hogyha nézzük?
3: Mármint esetleg november után? Tehát a következő ciklus.
1: Igen, igen.
3: Hát majd meglátjuk, hogy hogy alakul a választás, de én bizakodó vagyok, most nyilván azért nem bízom el magam annyira. Nem tudom igazából, hogy mi várható. Nyilván ez sok mindentől függ, tehát az, hogy az elnökség hogyan alakul, az egy dolog. De nyilván azért itt a finanszírozás és az egyéb más szervezeti dolgok miatt igazából ez még csak a jövő kérdése, nem tudjuk, hogy hogyan alakul, de én úgy gondolom, és ezzel én is így vagyok, meg azért a többiek is az elnökségben, hogy ha eddig mindent meg tudtunk lépni, és minden probléma ellenére le tudtunk szervezni azért olyan programokat, amelyek tényleg sikeresek voltak és nagy hírűek, akkor igazából már minden akadályt le tudunk küzdeni, szerintem. Tehát én határozottan azt tudom mondani, hogy azért ez az elnökség fel van készülve sok mindenre, sok mindent megtapasztaltunk már, és tényleg voltak olyan problémák, amiket közösen így Zoltánékkal azért simán megoldottunk, úgyhogy én nem félnék attól, hogy igazából olyan problémákba ütközünk, amelyeket ne tudnánk meglépni.
1: A tanévkezdés után ti is összeültök, vagy a gyakorlatban hogy kell ezt elképzelnünk? A munkát.
3: Hát ez a munka sose áll meg, tehát itt attól, hogy vakáció van, mi ugyanúgy összeülünk és szervezünk, nyilván nem lehet olyan nagy mértékben, mert nyaralnak a többiek, meg azért mégiscsak nyár van, meg lassan jön az igazgatási szünet is, tehát nyilván ilyenkor nehézkesebb a szervezés, meg azért mégiscsak mindenki ki akar kapcsolódni egy kicsit, mert azért húzós volt ez az időszak számunkra is, de nyilván szeptemberbe indítunk, ha minden igaz, egy közgyűléssel majd, ahol összeülünk az iskolák képviselőivel, ott megbeszéljük, hogy eddig mi volt, mi várható még a későbbiekben, tehát ott egyeztetünk, és igazából azzal indítjuk a következő tanévet, aztán majd jönnek a programok, mint például majd ugye a Cinefest is, és hát így folytatjuk ezt a munkát.
1: Zoltán, te hogyan tekintesz a közös jövőtökbe?
2: Én abszolút bizakodó vagyok, eddig is jól ment a közös munka, szerintem ezután is jól fog, és hát mindenki egyre jobban belerázódik ebbe a munkába, és ugye sokan vagyunk, tehát vagyunk egy óperán segítők is, ők most már tapasztaltabbak, meg most már látjuk azt, hogy mit, hogyan kell, mik a lehetőségek, úgyhogy abszolút bizakodó vagyok, és hát várom, hogy jöjjön a szeptember, október, november, mert ezek tényleg sűrű hónapok lesznek a midöknek is, nagyon sűrű hónapok, nagyon sok rendezvényel, nagyon sok újdonsággal, úgyhogy jó, említsük meg, mert mindenképpen lesz bál. Arról azt mondtuk, hogy nem fogjuk említeni, de a bál az mindenképpen lesz, az lesz szerintem a legnagyobb rendezvény az utóbbi években mindenképpen. Tehát az szerintem biztos, hogy nagyobbat fog szólni, mint a sportnap, még annál is nagyobbat fog szólni, legalábbis reményeink szerint. Úgyhogy ebben a 3-4 hónapban most nagyon komolyan bele fogunk taposni a gázba, hogy úgy mondjam, a midöknél is. De nem csak a midöknél, hanem szerintem nagyon sok fronton.
1: Tavaly november óta új diákpolgármestere van a miskolci diákpolgárságnak. Szombati Benedek Adiós Gyuri Gimnázium leendő 11. évfolyamos tanulója. Az ő irányításával egy 6-tagú diáktestület vezeti a miskolci diák önkormányzatot. A diákpolgármester feladata a diákok érdekeinek képviselete, a városvezetés felé, javaslatok tétele, programok szervezése és a diák önkormányzat munkájának koordinálása, egyfajta kapcsolat a diákok diákok és a felnőtt önkormányzat között, a helyi oktatási és ifjúsági ügyekben, aktív részvétel városi rendezvényeken. Idén novemberben ismét választás lesz, most azonban új szabály, hogy újra lehet választani a most regnáló diákpolgármestert. Hogy mi minden történt eddig, mit gondol a legnagyobb sikernek és mik okoztak nehézséget, valamint mit vár a következő diákpolgármester választástól, ezekről is beszélgettünk az Európa Szalon mai adásában Szombati Benedek diákpolgármesterrel és Reimann Zoltán civil referenssel.

0: értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, Önök az Európa Szalont, az Európa Rádió magazin műsorát hallották. A szerkesztő Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. Műsorkészítő munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszont hallásra!
0: Európa Szalon. Az Európa Rádió kerekasztal beszélgetését hallották.

Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az Esti Krónikát követően.

0: 19 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hír összefoglalója.
1: Elkezdődött a reformátusok szárszói konferenciája Balatonszárszón, a mesterséges intelligencia és a digitalizáció hatásait vizsgálják. Pakson tájékozódhatnak a parlamenti pártok elnökei a Duna vízszintjének emelése érdekében folytatott munkálatokról. Startra kész a Miskolc-Tapolcai barlangfürdő, befejeződtek a munkálatok, augusztus 20-án adhatják át hivatalosan. Köszöntöm Önöket! Önök az Európa Rádió régió krónikáját hallják, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. Elkezdődött a reformátusok szárszói konferenciája Balatonszárszón, ahol az augusztus 13-a és 16-a között zajló találkozó résztvevői a mesterséges intelligencia és a digitalizáció hatásait vizsgálják. A Solideo Gloria családi hotel és konferencia központban rendezett eseményen azt kutatják, miként alakul át az egyházi szolgálat, az oktatás és a mindennapi élet, valamint hol húzódnak a felelős használat határai. A nyitónapon Hajdú Zoltán Levente áhítata után Csáki Hatalovics Gyula Balázs tartott előadást a modern technológia és az egyház kapcsolatáról. A programban pódiumbeszélgetések, szakmai előadások, valamint Szalóki Ági, Ávéd János és Tóth István koncertje is szerepel. A péntek és szombati napon a lelkipásztori szolgálatban való alkalmazást, a fiatalok kijelző használatát, valamint az etikai és jogi kérdéseket vitatják meg. A Károli Gáspár Református Egyetem idén kiemelt szakmai partnerként vesz részt a rendezvényen. A négy napos tanácskozás vasárnap úrvacsorás istentisztelettel és Steinbach József református püspök a zsinat lelkészi elnökének ige hirdetésével zárul a helyi református templomban. Megfeszített tempóban zajlik a Duna alacsony vízállása miatt szükséges fenékküszöb megemelése Duna-Szent Benedek közelében az MVM Paksi atomerőmű hűtővíz ellátásának biztosítására. Magyar Péter csütörtöki tájékoztatása szerint a jobb parton az utak kialakítása folyik és elkezdődött a kövek beépítése, míg a bal parton a honvédség végzi a felvonulási terület kialakítását. Első körben 35 ezer, majd 110 ezer tonna követ építenek be. A politikus megjegyezte, hogy a Paksi atomerőmű két turbinája üzembiztosan termel, miközben egy romániai atomerőművet teljesen le kellett állítani. Pakson tájékozódhatnak a parlamenti pártok elnökei a Duna vízszintjének emelése érdekében folytatott munkálatokról, miután Magyar Péter miniszterelnök a helyszínre hívta őket. A kormányfő pénteki Facebook bejegyzéséből kiderül, hogy szombaton 10 órakor tájékoztatja a pártok politikusait az évtizedek óta nem látott építkezés részleteiről, továbbá a korábbi évek mulasztásairól, amelyek szükségessé tették a beavatkozást, olvasható a bejegyzésben. Rendkívüli intézkedésekről döntött a kormány a súlyos idei aszály miatt, hogy azonnali segítséget nyújtson a gazdáknak a fizetőképességük megtartásához. Július végéig több mint 750 ezer hektárra érkezett kárbejelentés, ami a duplája az előző év azonos időszakának, és különösen súlyosan érintette a tejtermelést. A minisztérium a megszokott október helyett már szeptemberben elindítja a támogatások kifizetését, ráadásul az előleg mértékét 70-75%-ra emelik. Ez az intézkedés augusztus és október között mintegy 106 milliárd forint azonnali forrást jelent 150 ezer magyar gazdálkodónak. Emellett a fagy és jégeső károkra hektáronként 100 ezer forintos előleget fizetnek, valamint az Európai Unió válság alapjából 16,7 millió eurós rendkívüli támogatást hívnak le a kis és közepes gazdaságok védelmére. Az extrém hőségben az átlagosnál jóval nagyobb teljesítménnyel működnek a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat szociális naperőművei, melyek télen rászoruló családok fűtését támogatják. Ezekben a napokban egy tiszafüred méretű város lakosságának elegendő energiát táplálnak be a hálózatba. Borsodabó-Üzemplén vármegyében Hangony, Arló, Járdánháza, Vis és Novaidrány településen található ilyen napelempark. A Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetőjét Romhányi Tamást hallják.
2: Az összekapcsolt napelemekre kell gondolni, amelyek egész évben termelik az áramot, amit a Máltai Szeretett Szolgálat értékesít, és a bevételből egy szociális alapot hozott létre a Szeretett Szolgálat, ami forrást adott arra, hogy a télen fűtés támogatást nyújtson rászoruló családoknak. A felzárkózó települések program keretében zajlott ez a fejlesztés, ez ugye az ország 300 legszegényebb települését tömöríti magába, amelyeket különféle összetett statisztikai mutatók alapján határozott meg a kormány még 2019-ben. Borsod megyében Hangony, Arló, Járdánháza, Visi és Novaédrány voltak helyszínek. Ugyanúgy egy hektárnyi napelemparkokat kell elképzelni. A települések kiválasztásában pedig hát nem a települések szociális jellemzői voltak a meghatározóak, hanem a magyarországi elektromos hálózatnak az adottságai. A hálózat hol képes fogadni középfeszültségen betáplált energiát olyan mennyiségben, amit egy ilyen egy hektáros napelempark lead egy éves szinten. Tehát ez szerint kerültek kiválasztásra a települések. Most a hőkupola miatt, amikor ugye nincsenek felhők az égen, ilyenkor csúcs teljesítménnyel megy, tehát ugye mi szokták mondani, hogy minden bajban van egy kis jó, hát ilyenkor a napelemparkok nem csak a miénk, hanem az összes az országban csúcs teljesítménnyel, vagy a maximális kapacitását közelítő hatásfokkal tud üzemelni, nem csak azért, mert nagyon intenzív a napsütés és sok energiát ad, hanem a napsütéses óráknak a száma is ugye jelentősen megemelkedik, amit érzünk is a mindennapokban a bőr. Ez most gyakorlatilag azt jelenti, hogy nekünk a 24 napelempark 18 gigawattóra, ami 18 millió kilowattórának megfelelő teljesítményt ad, azt jelenti, hogy éves szinten egy Tiszafüred méretű város lakosságának a teljes áramigényét tudná fedezni ez a megtermelt energia.
1: A Magyar Ízek utcájában kóstolhatja meg először a közönség a fővárosban a 2026-os Szent István napi kenyeret, Magyarország tortáját és Magyarország cukormentes tortáját augusztus 20 és 22-e között, tehát a Várkert bazárban és a Várkert rakparton. A csütörtöki tájékoztatón ismertetett programok közül a Szent István napi kenyérverseny első díját a Helpékség Kft. Pilisi Pityókás kenyere nyerte el. A rögös túró és tejföl tematikájú Magyarország tortája a versenygyőztese, a gyulai kézműves cukrászda Bíborfehér Fantázia nevű alkotása lett. A cukormentes torták mezőnyében a Balatongyöröki Promenád Kávéház Szilvafácska című desszertje győzedelmeskedett. Zászló felvonással jelezték csütörtökön, hogy a kivitelezési munkálatok befejeztével a beruházó Miskolci önkormányzatnak átadták a Miskolc-Tapolcai barlangfürdőt. A 2024-es tűzvész utáni helyreállítás során új tetőszerkezetet kapott a fürdőcsarnok. Megújult a nagymedence burkolata, valamint korszerűsítették a gépészeti és légtechnikai rendszereket is. A kivitelező cég közlése szerint a nehézségek ellenére a hosszított műszakoknak köszönhetően több héttel a határidő előtt végeztek. A területet a városnak visszaadták, így jelenleg a próbaüzem, valamint a szükséges műszaki és vízminőségi vizsgálatok zajlanak. Építési tevékenység tehát már nem akadályozza a létesítmény tervezett augusztus 20-ai nyitását. 3 év szünet után szeptember 1-től újraindul a vasúti közlekedés a Miskolc és Tiszaújváros közötti vonalon a MÁV tájékoztatása szerint. A fejlesztés keretében naponta 10 pár személyvonat közlekedik majd 2 órás alapütemben, versenyképes 33-38 perces menetidővel. A járatokhoz reggeli és délutáni hivatásforgalmi sűrítések is kapcsolódnak, hogy maximálisan kiszolgálják a munkába és iskolába járókat. A vonatok a Miskolc-Tiszai pályaudvaron kedvező átszállási lehetőséget biztosítanak a budapesti, debreceni, nyíregyházi, valamint kassai intercitykre. A vonalon jól bevált BDV motorvonatok járnak majd, amelyek vonatonként 6 kerékpár szállítására is alkalmasak. A szerelvények útközben Nyéklátházán, Helyőkeresztúron és Sajószögeden állnak meg. Látványos szakaszához érkezett a Baráthegyi Majorság új, különleges játszóterének építése Miskolcon. A hamarosan elkészülő mesetér a Borsszem Jankó című ismert magyar népmese világát kelti életre a gyerekek számára. Az egyedi játszóteret Kő Boldizsár képzőművész és játszótér tervező álmodta meg, akinek munkáival már több hazai és külföldi városban is találkozhattunk. Az építkezés mostanra abba a fázisba ért, amikor a korábbi tervek után egyre jobban kirajzolódik a készülő létesítmény mesebeli világa. Az új attrakció gazdagítja a majorság kínálatát, olyan helyszínt teremtve, ahol a játék, a mese és a természet élménye találkozik. Új szolgáltatással bővültek egyes miskolci könyvtárak. Májustól a 16 év feletti olvasójeggyel rendelkezők már társas játékokat is kölcsönözhetnek. A lehetőséget a II. Rákóczi Ferenc könyvtár központi épületében és a Szentpéteri kapui József Attila könyvtárban vezették be. A kínálatban klasszikus és stratégiai játékok mellett kvízek, kártyák és gyermekjátékok is megtalálhatók. Olvasójegyenként egyszerre egy játék vihető el, legfeljebb 3 hétre, amely nem hosszabbítható meg. A könyvtárosok a kiadáskor és a visszavételkor is tételesen ellenőrzik a hiánytalan tartozékokat és az épséget. Köszönöm a figyelmet, Önök az Európa Rádió régió krónikáját hallották, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

kezdetben volt az Isten volt az Úr. Azután jött a tűzvíz, az ég a kék az Úr. Majd jöttek a királyok, s azok lettek urak.

0: esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
1: Áldás békesség, Kocsis Áron hajdunálási református lelkész vagyok. A Krónikák első könyvéből olvasom a mai napi igét, a 15. fejezetnek 25. versétől kezdődően a 29. versig bezárólag eképpen. Dávid, Izrael vénei és az ezred parancsnokok elmentek, hogy elhozzák örvendezve az Úr szövetség ládáját Obéd-Edom házából. Mivel Isten megsegítette a lévitákat, akik az Úr szövetség ládáját vitték, 7 bikát és 7 kost áldoztak. Dávid lemvászon palástba volt burkolózva, a ládát vivő összes léviták az énekesek, meg Kenájá az éneklés vezetője pedig énekeltek. Dávidon gyolcs efód volt, így vitte egész Izrael az Úr szövetség ládáját újjongva, kürtszó, harsonák, cintányérok, lantok és citerák hangja mellett. Amikor az Úr szövetség ládája Dávid városába ért, Mikál, Saul leánya kitekintett az ablakon, és látta, hogy Dávid király ugrándozva járja a szent táncot, ezért szívből megvetette őt. Szeretett testvéreim, amikor egy gyermek azt kérdezi, hogy ugye büszke vagy rám, akkor ott valamiféle olyan megerősítést vágyik, amely az elégedettséget, az ő eredményeinek elismerését kifejező, amikor lelkesíteni tudjuk őt is, hogy mindaz, amit elért, az egy csodálatos teljesítmény. De amikor valaki túl büszkévé válik, akkor túlságosan önérzetes lesz, öntelt, dőjfös, olyan beképzelt és nagyképű ember, aki mindenki fölött valónak érzi magát. Nagy különbség, hogyha büszke vagyunk a gyermekünkre, vagy ha mi magunk akarunk büszkék lenni. Nagy különbség az, hogy valamiért vagy valakire vagyunk büszkék, és elismerjük, a boldogság és öröm forrásaként jegyezzük őt, vagy éppen büszkélkedünk, dicsekszünk, rankorságba szenvedünk, túlzott öntudatosságunkba negatívan ítélünk meg másokat. A mai történet drámája és tragédiája ennek a büszkeségnek a rossz megélése. Hiszen ott téved, Mikál, hogy ő lehetne büszke, hogy Isten hogyan viselte gondját az ő népének, hogyan vezette győzelemre Dávidot, az ő férjét, hogyan jutott el a királyi teljes dicsőségbe. De ehelyett nem büszkén tekint férjére, a királyra, a diadalmas bevonulásra, hogy a szövetség ládája megérkezik Jeruzsálembe,

sokkal inkább megvetéssel, sokkal inkább szívében valami olyan gyűlöletnek formálódásával nézi mindezt, ami történik, mert úgy gondolja, hogy ez mind méltóságon aluli, hogy Isten előtti öröme és tánca Dávidnak nem méltó a királyi tisztségéhez. Mikál eltartott kisújjas, sznob módon az örömnek, az emberré lett királynak, a boldogságnak elítélésében oly módon kezdi el a gyűlöletnek plántálását és táplálását szívébe, amely később az ő kapcsolatuknak megromlásához is vezet. Nem érti, hogy a hittől, az örömtől megittasodott, elragadtatott király hogyan lehet ilyen méltóságon aluli cselekedetnek munkálója. Mikál ítéletes, és valljuk be őszintén, hogy mi magunk is sokszor. Hányszor hangzik el tőlünk, hát hogy lehet így viselkedni? Hányszor kérjük számon, lehet, hogy nem a másikon, hanem csak a háta mögött magunkba, vagy éppen őt kibeszélve, hogy mit meg nem enged magának, hogyan képzeli mindezt, hát ennyi telik tőle csak, hogy lehet ilyen méltatlanná. Oly sokszor vagyunk ítéletesek, mert nem nézzük sokra a másikat, mert nem tudunk igazán osztozni az örömében, mert nem tudjuk igazán átélni, és nem is akarjuk sokszor azt a fajta érzelmi tódulatot, amiben része van neki. És inkább elvárjuk, hogy valami viselkedési általunk is megszabott keretnek feleljen meg, és abból ki ne ugorjon, el ne térjen. Megvetjük, lenézzük ilyenkor a másikat, és elkezdjük eltávolítani magunktól, nem tekintjük már egyenrangúnak és magunkhoz méltónak. Mindez a szívben kezdődik először. Valahogy azzal a fajta érzéssel, amikor a másikat betesszük egy bizonyos katujába. Aztán egyre inkább körbe bástyázzuk, és saját előítéletünket újra és újra megerősítjük, újra és újra keressük azokat a bizonyságokat, ami alapján mi már az első pillanatban helyesen ítéltük előtt. Aztán már nem csak gondoljuk, de viselkedésünkben is sugárzik. Azokban a nonverbális jelekben, mozdulatokban, szemrándulásokban, vagy éppen testtartásban, hanghordozásban, hogy mennyire elítéljük a másikat, mennyire távol tartjuk magunkat, tükröződik előbb-utóbb. Mindez majd szavainkban és tetteinkben is. Önmagunkat kezdjük el elválasztani a másiktól. Azzal, hogy megítéltük, azzal, hogy megvetettük őt, fokozatosan terméketlenné és meddővé tesszük a kapcsolatunkat, ami fele barátunkkal. Tragikus a történet, mert Mikál Saul lánya, az első királynak leánya, aki Dávidnak felesége lesz, ott dédelgeti magába a dinasztikus, generációkon átívelő királyi család meglétének és megszirárdulásának tervét. De azzal, hogy Dávidot elítéli, meghidegül az ő kapcsolatuk, meddővé válik az ő szeretett közösségük, és ténylegesen terméketlen lesz az ő házasságuk. Sámuel könyvébe olvassuk, hogy nem is születik gyermekük. A gőg, a túlzott büszkeség előbb-utóbb elválaszt a másiktól, és magányossá tesz. Kiüresíti a kapcsolatainkat, teljesen elvág egymástól bennünket. Ha mindig csak az én, a saját gondolatom, az ego lesz az erősebb, az első, és nem pedig a másik, nem pedig a te, vagy éppen már egy közös gondolkodás eredményeképpen a mi, ha nem lesz szándék, nem lesz nyitottság, hogy megértsük a másikat, ha nem éljük bele magunkat a másik helyzetébe, akkor üres, jéghideg emberi kapcsolataink lesznek. Jézus sem hiába mondja, ne ítélj, hogy ne ítéltess. Ne ítéld meg a másikat, hogy te magad se ítélet alá,
ne kezd el kialakítani magadban a felsőbb rendűségi tudatot, ne kezd el nézni a másikat, talán az ablakból, talán a karzatról, talán a megszokott padodból, talán a magad által épített emberi piedesztrálodról, ne a másikat megítéld, hanem próbáld meg megérteni. Próbáld meg érteni az örömét. Amikor zenében, amikor imádságban, amikor még akár táncban is együtt lehet magasztalni az Urat. Együtt lehet neki köszönetet mondani, köszönteni, hogy megérkezik a városunkba. Mikál nem annak örül, nem arra büszke, hogy az Isten már jelen van a népnek, a király életének teljességében, hanem ő a részletekbe veszik el. Ő az emberi ítéletet fogalmazza meg. Így válik meddővé, így válik kiüresedetté az ő emberi kapcsolata is. Ne így legyen velünk, ebben adjon nekünk Isten lelke, bölcsességet és szeretetet. Amen. Könyörgésünkben, Urunk, Te hozzád szólunk. Kérünk Téged, hogy a mi ítélkezéseinket töröld el, írtsd ki a mi életgyakorlatunkból. Engedd, Urunk, hogy ne a különbözőségeket lássuk meg, hanem azt, ami összeköt bennünket. A hozzád való hűség, a Téged kereső lelkület, az előtted való örvendezés. Urunk, nem kimaradni szeretnénk, nem lemaradni szeretnénk, hanem sokkal inkább a gyülekezet közösségében megélni az együtt való dicsőítésnek örömét. Urunk, Te tudod, hány alkalmat készítesz el erre nekünk, csendes gyülekezeti alkalmainkban, ifjúsági találkozóinkban, táborainkban, közös Isten magasztalásunkban.

Reményik Sándor, Isten arc. Egy Isten arc van eltemetve bennem. Tán lét előtti létem emlékképe. Fölibe ezer réteg tornyosul, de érzem ezer rétegen alul, csak nem tudom, miképp került a mélybe. Egy Isten arc van eltemetve bennem. Néha magamban látom, néha másban. Néha állok, mint fosztott ág szegényen, ha rossz órámban eltűnik egészen alteregóm az örök vándorlásban. Egy Isten arc van eltemetve bennem. A rárakódott világszenny alatt, a rám rakódott világszenny alól, kihűlt csillagok hamuja alól, akarom kibányászni magamat. Egy Isten arc van eltemetve bennem, s most ásót, kapát, csákányt ragadok. Testvéreim, gyertek, segítsetek, egy kapavágást ti is tegyetek, mert az az arc igazán én vagyok. Egy Isten arc van eltemetve bennem. Antik szobor, tiszta, nyugodt erő. Nem nyugszom, amíg nem hívom elő. S bár világszennye rakódott reája, nem nyugszom, amíg nem lesz reneszánsza.

0: álom, édes álom. Esti mesénk következik. Kilencedik fejezet. Az elefántok között. Dani megrázta Csupit. A kutyus mérgesen ébredte, aztán olyan nagyra nyitotta a csillogó fekete szemét, amilyenre csak tudta. Mert ilyen érdekeset bizony még egyikük sem látott. Ült hát mozdulatlanul, átölelte a Csupi nyakát, és ketten figyeltek. Őzek vonultak el, aztán kis idő múlva nagyon különös, csíkos állatok jöttek. Dani halkan, egészen halkan súgta oda Csupinak. Ezek a zebrák. Láttam milyent az állatkertbe. Borzasztóan gyorsan fut, és... Azt akarta mondani, hogy nagyon félénk állatok, de nem volt rá ideje, mert messziről valami morgás, dörmög is hallatszott, ami egyre erősödött, mint ha valahol a föld rendült volna meg. A morgás erősödött, aztán ordítás lett. A zebrák elvágtattak. Csupinak minden szál szőre égnek merett, úgy odabújt Danihoz, majd összenyomta. Oroszlán, súgta Dani. És még lélegzeni sem mertek, még a morgás el nem halt a távolban. A nagy csendet most halk, egészen halk surlódás zaja szakította meg. Dani előrehajolt, és halkan felkiáltott. Jönnek, ezek már ők, jaj de jó, nézd, Csupikám! Csupi is kidugta az orrát a lomb közül. Érdemes is voltál, mert odalent a fa alatt most bukkant elő a sűrűből az első hatalmas elefánt. Utána a másik, aztán megint egy, olyan sok, hogy Dani nem győzte számolni, és Nini ott, igazán, de igazán egy apró elefántborjú lépegetett. Vejét mindegyre oda dörzsölte az anyja oldalához, az meg az ormányával simogatta meg a kisfiát. Szépen sorjában oda mentek a folyóhoz. A két leselkedő jól láthatta, mert egészen közel voltak, hogy mindegyik ivott, aztán teleszívták az ormányukat, és a vízzel szökőkutat játszottak. A kis elefántot még a víz alá is buktatta az édesanyja. Fújva, prüszkölve került elő, és mérgesen kitotyogott a partra. Aztán ahogy jöttek, szépen sorjában elindultak visszafelé. Erről a legnagyobb, legöregebb, utána a többi. Daninak nagyon tetszett, hogy a kis elefánt gyerek hátra maradt. Biztos sétálni akar. Nézd, éppen olyan kíváncsi, mint én vagyok, és azt a kicsi hosszú orrát hogy forgatja. Daninak torkának adta nevetés, mert ahogy az öreg elefántok mögött összeborultak a fák, valami surrant. Mint a követ hajítottak volna el, és egy hatalmas párduc macska ugrott elő a fák közül. Egyenesen a kis elefántra. Az szegényke nyikkanni sem tudott, mert vérszomjas ellenfele épp a torkát kapta el. De bezzeg megnyikkan dugó Dani. Olyat visított, hogy a párduc kiettében elengedte a kis elefántot, aztán meg nem sok ideje maradt a támadása, mert Dani ordítására, Csupi ugatására, mintha megnyílt volna a föld, megrendült volna az erdő. A sűrűből előrontott a visszaforult elefántcsapat olyan szélsebesen, hogy a száguldó vihar semmi ahhoz. Dörmögbe jöttek, vágtattak. A párduc macska most már szívesen elmenekült volna, de elkésett vele. Az anya elefánt ormányával megkapta, elhajította, hogy csak úgy nyekent. Dani még hallotta, hogy fúj, sziszeg, ordít kinyában, de nem sokat törődött vele, hanem mindenről megfeledkezve ugrált, táncolt a faágon. Ilyen, ilyen nagyszerű, mert megszabadult a kicsi elefánt gyerek, négy Csupikám, nincs is semmi baja, csak a bőre vérzi kicsit. Jaj, de jó, ilyen, ilyen, A jent már egészen másut kiáltotta Dani. Nem is örömmel, hanem ijetten. Mert a nagy ugrálástól letört a faág, és Dani koma Csupi barátjával együtt egyenesen odapotyogott az egyik nagy elefánt lába elé. Az elefánt fölnézett, aztán lenézett. Megszagolgatta a két megszeppent világutazót, valamit morgott is. Ez volt a vezérállat.
1: Kérem, ne tessék bántani, mert mi nem tehetünk róla, és mi nem is csináltunk semmi rosszat igazánban, nem csak... Csak nagyon megijedtem, mikor az a buta nagy macska jött, és visítottam, aztán...
2: Te visítottál?
1: Igen, de nem rosszaságból, és nem is jó kedvemben, csak sajnáltam azt a helyes kicsi elefántot.
2: Dehogy is haragszom, hiszen attól a furcsa emberi visítástól fordultunk vissza.
1: Igazánba? Milyen kedvesek, éppen mint otthon a 100 éves elefánt barátom.
2: Neked elefánt barátod is van? Nem csak füllent ezt a cseplegény.
1: Nem kérem, mert a csupi is megmondhassa, és ha tetszene ismerni az öreg kemény hátat, a teknős barátomat az ismer, mert mi éppen őtet keressük. Amikor utoljára láttam a Sziámot, nagyon egészséges volt, és kitűnően ízlett neki a sok finom füvecske, ő mondta.
0: Az elefánt nevetett, de úgy, hogy az ormányát feltartotta. Mikor a többi látta, ők is nevetni kezdtek és prüszköltek. A fürdéstől még volt egy kis víz az orrukban, hát vizet prüszköltek a Danira. De bánta is a koma, csak hogy nem haragusznak ezek a nagy állatok. Vígan talpra ugrott. Csupi követte a jó példát, és ők is nevettek.
2: Na te kis fickó, jól megnevettettél,
0: recsegte a vezér elefánt.
2: Derék gyerek vagy, vagy bicsoda. Először azt hittem, törpenéger vagy innen a nagy erdőből.
1: Hát itten olyanok is vannak, jaj, de érdekes, kár, hogy nem láttam.
2: Örülj neki, fiam, nem valami kedves népek. Hátulról lövöldözik a sok kis mérges nyilat az emberbe. Mikor sokan vannak, még az elefántot is megtámadják. Igaz, hogy nekünk legfeljebb a bőrünk viszket a sok kis nyíltól, de az se jó dolog.
1: Megvakarjam, ajánlotta Dani. Nagyon finoman tudom, odahaza is én vettem ki a szarvasbogarat az öreg elefánt barátom füléből, és a tüske volda azt is.
2: Meg tudnád próbálni? Azt hiszem, most is van valami tüske itt a fülem megett.
1: Nagyon szívesen, csak tessék szíves lenni azzal a hosszú órával oda feltenni.
2: Hát már azt is tudod, hogy úgy szoktuk.
1: Hát persze, büszkélkedett Dani, mert olvastam, és az a műveltségtől van, és míg én dolgozok, addig kérem szépen, ne tapossák össze a csupikámat.
2: Hát az ki?
1: Hát ez a kicsi kutya maszat itt, nagyon finom barát, mindig segít.
2: Most is segítek, én is tudok vakarni,
0: motyogta Csupi.
1: Eddig nem mert szólni, mert mégis borzasztóan nagyok ezek az elefántok.
0: Az elefánt mindkettőjüket felrakta a hátára. Csupi nekiállt is úgy kapart, mint a kincset akarna kiásni az óriás állat hátából. Dani meg ügyesen kiszedett néhány akác töviset a füléből.
2: Hát, igazán, nagyon ügyesek vagytok, mondta az öreg elefánt. Ha ráértek, máskor is megtehetitek.
1: Hát, mert miért nem, mikor ráérünk, csak előbb szólni kéne a kelepanyónak, meg apónak, és az öreg narabú barátom is biztosan búsul, mert nem tudják, hova lettünk attól.
2: Hát, neked minden állat a barátod? Kérdezte az elefánt.
1: Igen, kérem, mert én borzasztóan szeretem őket, mert nagyon finomak és aranyosak, és ők is szeretnek, mert én vagyok a dugódani, csak azt a buta nagymacskát nem szeretem, amelyik bántani akart a kicsi elefánt gyereket. Most is fáj neki?
2: Holnapra már el is felejti. Szerencsére elég vastag már a bőre. Akár indulhatunk is. Mondd csak, te kis Dani, akartok velünk jönni?
1: Ja, akarunk nagyon is, ha lesznek szívesek, mert nem jó itt ebbe a buta nagy őserdőbe egyedül, és mindig baj van, meg lepotyogás, meg vezedelem, meg minden. Megyünk inkább.
2: Majd nagyon sietünk,
0: lihegte Csupi, de az elefánt megint nevetett.
2: Inkább feltesznek a hátamra, mert ha a lábam elé kerülsz, te kis szőrgombóc, még azt hiszem bogárka vagy, és rád lépek. Akkor pedig nem látod többet azt a kelep apót, vagy hogy hívják.
1: Pedig jó von látni kicsit,
0: sóhajtotta Dani halkan. Csodálatos, az elefánt mégis meghallotta, és azt mondta.
2: Merre vannak a barátaid?
1: Ott a nagy tó mellett, amelyiken átfolyik a folyó, és ahol a fecskeszik van, meg az a sok flamingó madár van.
2: Tudom már. Hát akkor majd arra megyünk, és hazaszállítunk benneteket. Útközben elmondhatod, Danikám, hogy ki vagy, és mit keresel itt.
0: Hát elmondta. Egész úton mesélt, beszélt, és valamennyi elefánt csodálkozva hallgatta, mert ők elég öregek már, de ilyen sokféle kalandjuk mégse volt. És néha meg is kellett állni, nevetni, amikor a Dani nagyon furcsákat mesélt. És milyen büszkén mesélt, és milyen jókedvűen.
2: Hát hogyne, mikor elefánton lovagolt, mint egy jobb királyfi szokott, azok is csak Indiában. Nem nézett se jobbra, se balra, csak fogta a csupi nyakát. Azt sem látta, hogy merre mennek, és azt sem vette észre, hogy amerre mennek, mindenütt megbámulják őket.
0: Legjobban egy sereg apró emberforma alak, azok majd kinézték a szemüket, hogy miféle beszélő bábú az ott a hatalmas, retteget elefánt hátán. Ha Dani jobban figyel, most megláthatta volna a törpe feketék népét, de nem ért rá figyelni. Mesélt, beszélt, még csak a tóhoz nem értek. Ott olyan csodálkozás fogadta őket, hogy a marabú csőre is tátva maradt. Mindenki szájtátva hallgatta, hol jártak, és milyen ügyesen viselte magát Dani. Mindig segít, mindig ügyes, mondta anyó boldogan, és meghajolt az elefánt előtt, aki Danikáját visszahozta. Mindig csavarog, mindig kószál, dünnyögte apó, de az elefánt neki is tetszett.
1: És ez az Afrika igen kitűnő hely, és jó, hogy eljöttünk,
0: lelkesedett Dani. Aztán, ha valamire szükséged lesz, Danikám, vagy nagyon viszket a fülem, eljövök megint, búcsúzott az öreg elefánt. Dani addig hajlongott, amíg csak láthatta onnan a szikláról. Akkor lefeküdtek aludni Csupival együtt, mert olyan fáradtak voltak, de olyan fáradtak, hogy azt ki se lehet mondani.
1: A mesének már a vége. Aludjatok, pihenjetek. Holnap várunk benneteket.

sok szeretetet, amit másoktól kaptam. Add, hogy az éjjel jól aludjak, és holnap vidámon ébredjek. Amen.

esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Augusztus 14-től ismét Zempléni Fesztivál. Mesés helyszíneken várják Önöket klasszikus és jazz koncertek, kiállítások, irodalmi és színházi előadások, családi és gyermekműsorok, gasztronómiai élményekkel és kiváló tokai borokkal gazdagított hangversenyprogramok. Augusztus 14-től 23-ig Zempléni Fesztivál. Válassza Ön is az élmények harmóniáját. Részletes műsor és jegyvásárlás a zemplenifesztivál.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. 20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Elkezdődött a reformátusok szárszói konferenciája Balaton-Szárszón, ahol az augusztus 13-a és 16-a között zajló találkozó résztvevői a mesterséges intelligencia és a digitalizáció hatásait vizsgálják. A Solid Deo Gloria családi hotel és konferencia központban rendezett eseményen azt kutatják, miként alakul át az egyházi szolgálat, az oktatás és a mindennapi élet, valamint hol húzódnak a felelős használat határai. A nyitónapon Hajdú Zoltán Levente áhítata után Csáki Hatalovics Gyula Balázs tartott előadást a modern technológia és az egyház kapcsolatáról. A programban pódiumbeszélgetések, szakmai előadások, valamint Szalóki Ági, Ávéd János és Tóth István koncertje is szerepel. A péntek és szombati napon a lelkipásztori szolgálatban való alkalmazást, a fiatalok kijelző használatát, valamint az etikai és jogi kérdéseket vitatják meg. A Károli Gáspár Református Egyetem idén kiemelt szakmai partnerként vesz részt a rendezvényen. A négy napos tanácskozás vasárnap úrvacsorás istentisztelettel és Steinbach József református püspök a zsinat lelkészi elnökének ige hirdetésével zárul a helyi református templomban. Pakson tájékozódhatnak a parlamenti pártok elnökei a Duna vízszintjének emelése érdekében folytatott munkálatokról, miután Magyar Péter miniszterelnök a helyszínre hívta őket. A kormányfő pénteki Facebook bejegyzéséből kiderül, hogy szombaton 10 órakor tájékoztatja a pártok politikusait az évtizedek óta nem látott építkezés részleteiről, továbbá a korábbi évek mulasztásairól, amelyek szükségessé tették a beavatkozást, olvasható a bejegyzésben. Társadalmi szemléletváltást sürgetett az élő környezetért felelős miniszter az illegális hulladék lerakás megelőzése érdekében. Gajdos László Facebook bejegyzésében rámutatott, hogy az erdőkben hagyott szemét felszámolása óriási feladatot jelent az erdőgazdaságoknak. Kifejtette, hogy az állami erdészeti társaságok 2020 óta több mint 4000 esetben csaknem 13000 tonna illegális hulladékot gyűjtöttek össze. A miniszter hangsúlyozta, hogy a hulladék kihelyezése nem figyelmetlenség, hanem tudatos jogsértés. Azt is hozzátette, hogy az erdészek elkötelezettsége mellett valódi szemléletváltásra is szükség van ezen a területen. Létrehozza a közbeszerzésekből bűncselekmények miatt kizárt gazdasági szereplők nyilvántartását az Integritás Hatóság. A nyilvánosan hozzáférhető adatbázis célja a visszaélések megelőzése és a közbeszerzések tisztaságának megteremtése. Az intézkedés az uniós támogatások újraindításához is nélkülözhetetlen, és szigorúan szűri az érintett cégeket. A szabályozás lehetőséget biztosít az öntisztázásra is azon szereplők számára, akik igazolják megbízhatóságuk helyreállítását. Sikeres eljárás esetén a gazdasági szereplők mentesülhetnek a nyilvántartásba vétel alól, vagy törölhetők abból. A Cagliers elemzése szerint a politikai bizonytalanság mérséklődése és a javuló finanszírozási feltételek miatt fokozatosan élénkülhet a magyar ingatlan befektetési piac a következő 12-24 hónapban, Idén az első fél évben a kereskedelmi ingatlan befektetési volumen elérte a 610 millió eurót, ami 26,7%-os éves növekedést jelent. A forgalom zömét, 74%-át hazai vevők adták, a legkeresettebb szegmens pedig az irodapiac volt. A régiós összehasonlításban Magyarország a harmadik helyre lépett vissza 6,1 milliárd eurós forgalommal. A budapesti irodapiacon a stabilizálódás jelei látszanak, az üresedési ráta valamivel több mint 12%-ra mérséklődött. A kiskereskedelmi szektort a reálbérek kiemelkedő növekedése és az alacsony infláció támogatta az év első felében. Súlyos erdőtűz pusztít a dél-horvátországi Omis közelében, ahol a lángok csütörtök este óta lakóházakra is átterjedtek. Péntekig 36 ember sérült meg, közülük heten életveszélyes állapotban vannak, főként égési sérüléseket, füstmérgezést szenvedtek. A térségből mintegy 1000 helyit és turistát menekítettek ki, a hatóságok pedig több településen is befogadó központokat nyitottak a rászorulóknak. Biztonságban vannak a dél-horvátországi erdőtűzben érintett területen tartózkodó magyarok, a külügyminiszter pénteki közlése szerint. Orbán Anita kiemelte, hogy folyamatos kapcsolatban állnak a horvátországi magyar konzuli szolgálattal és a hatóságokkal a magyar állampolgárok biztonsága érdekében. A térségben lévő magyarokat arra kérték, hogy kövessék a horvát hatóságok utasításait.
1: Az időjárásról.
2: Visszatér a kánikula a hétvégére, a nagy részt felhőtlen száraz időben a legmelegebb órákban ismét 30 Celsius fok felett alakul a hőmérséklet. Pénteken felhőtlen lesz az ég, csapadék nem várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 32 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 7 és 20 fok között lesznek. Szombaton még melegebb, 30 és 35 fok jön, vasárnap pedig 37 fok körüli értékeket mérhetünk.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Bizonságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról. Szeretett szolgálat az Európa Rádió hullámhosszán.
1: Az Európa Rádió látogató című magazin műsorában a szerkesztő műsorvezető Kisnéveres Viktória köszönti Önöket. Kedves hallgatóink, az idén 20 éves Magyar Református Szeretett Szolgálat Radírozzuk ki a különbségeket címet viselő kampányával több mint 1000 gyermeket tervez támogatni az életkorának megfelelő tanszerekkel és iskolatáskákkal. Műsorunk első részében Dobis Lucski Zsófiával, a Magyar Református Szeretett Szolgálat kommunikációs vezetőjével beszélgetünk ezzel kapcsolatban. Ezt követően pedig Ferenc Józseffel, a Bükzsérci Református Egyházközség lelkipásztorával hallhatnak beszélgetést. 2026 a Magyarországi Református Egyházban az imádság éve. Ehhez kapcsolódóan beszélgetünk mai nagy tiszteletű úrral. Ha tehetik, tartsanak velünk Önök is, számítunk megtisztelő figyelmükre.
0: Látogató. Bizonságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amikor elkél egy segítő kéz. Az Európa Rádió szeretett szolgálati magazinja.
1: Kedves hallgatóink, a Magyar Református Szeretett Szolgálat Radírozzuk ki a különbségeket címet viselő kampányával több mint 1000 gyermeket tervez támogatni az életkorának megfelelő tanszerekkel és iskolatáskákkal. Ugye 2026-ban is elindult már ez az adománygyűjtés, itt a korábbi évekhez hasonlóan, és itt az aktualitásokról Dobis Lucski Zsófia, a Magyar Református Szeretett Szolgálat kommunikációs vezetője számol be nekünk a következő percekben, akit tisztelettel köszöntök műsorunkban. Áldás békesség!
2: Áldás békesség! Köszönöm a lehetőséget, és szeretettel köszöntöm, üdvözlöm én is a hallgatókat.
1: Ugye a támogatás többféleképpen is eljutatható a szervezethez, különböző lehetőségek vannak, illetve voltak, hiszen augusztus 10-ig gyűjtötték a tárgyi adományokat, de át is adom Önnek a szót, hogy szóljon nekünk, hogy milyen eddigi eredményekről lehet itt beszámolni augusztus közepe táján.
2: Valóban így van, hogy amikor meghirdettük június utolsó napjaiban az idei tanszergyűjtésünket, akkor még többféle lehetőség rendelkezésre állt. Most azért így, hogy augusztus közepén beszélgetünk, így már a tárgyi adománygyűjtésnek az időszaka az véget ért. Erre azért volt szükség, csak hogy mindenki jobban érthesse és láthassa, hogy hogy is működik ez a folyamat, hogy ugye egész július hónapban és augusztus első hetében, első napjaiban még országszerte fogadtuk az iskolatáskákat, tanszereket, írószereket, valamint az áruházi gyűjtések alkalmával is ilyenkor, hála Istennek, szép számban szokta csatlakozni adományozók a tanszergyűjtésünkhöz, és ott a vásárlásuk során egy-két plusz írószer, toltartót, vagy akár iskolatáskát is belehelyeznek a kosarukba, hogy ezzel segítsék a rászoruló gyerekeket. Ez a pont viszont, amikor a tárgyi adományokat tudjuk fogadni, ezt muszáj ilyenkor augusztus elején, tehát még az augusztus első felében lezárni, hiszen nekünk ugye az a fontos, hogy ennek a hónapnak a végén már át is kell adnunk több mint 1000 gyereknek azt a megtöltött iskolatáskát és azt a tanszercsomagot, amire neki szeptemberben már szüksége lesz. Éppen ezért a tárgyi adománygyűjtéseket mindig azért zárjuk le hamarabb, mert ilyenkor a raktárainkban egy nagyon gyors leltárt tartunk, mi az, ami beérkezett, mi az, ami összegyűlt, és mi az, ami még nagy tételben hiányzik, és így viszont augusztus felén mi elindítunk egy nagy beszerzést az összegyűlt pénzadományoknak köszönhetően, és így akkor a pénzadományokból tudjuk mi magunk megvásárolni azokat a tanszereket, azokat a felszereléseket, amikből nem gyűlt össze elegendő mennyiség. Ezt teszi lehetővé, hogy augusztus utolsó napjaiban megtörténjenek országszerte azok az adományátadások, amelyek valódi segítséget tudnak nyújtani a gyerekeknek és a családoknak. Ja, szintén fontos elmondani, és minden évben felhívjuk erre is a figyelmet, hogy nem csak általános iskolásokat, hanem középiskolásokat is segítünk. Tehát valóban nagyon sok mindenre lehet ilyenkor gondolni, amikor azt mondjuk, hogy tanszergyűjtés, az kisiskolásoknak szükséges, nem tudom, füzeteken, vízfestéken, ecseten és persze iskolatáskán keresztül, egészen ha szinte az érettségizőkre gondolunk, akkor pedig körzők, vonalzó készletek, olyan számológépek, amelyekre szükségük lehet az érettségihez. Tehát nagyon sokfajta termék az, azt akarom csak mindenképp hangsúlyozni, hogy sok mindenre van ilyenkor szükség, és ezért fontos, hogy ennek az adománygyűjtésünknek is, mint szinte minden egyes adománygyűjtésünknek van egy tárgyi és egy pénzbeli támogatási lehetősége, mert így a kettő segíthet abban, hogy valóban mindenkinek úgy tudjunk segíteni, hogy a leginkább úgy érkezzen szeptemberben, hogy semmi se hiányzik, vagy már nagyon-nagyon kevés dolog az, amit a családnak kell megvásárolnia.
1: És ugye itt a tárgyi dolgoknak még annyi jelentősége van, hogy augusztus 14-én és 15-én még ilyen formában is azért tud segíteni, aki szeretne különböző helyszíneken.
2: Így van, az áruházi gyűjtések még ezen a hétvégén zárulnak, tehát az irodáinkban ugye augusztus 10-ig fogadtuk országszerte az adományokat, de valóban nagyon sok bevásárló központban, több városban is, még ezekben a napokban, augusztusnak így a második hétvégén tartjuk az áruházi adománygyűjtéseinket. Ha valaki szeretné pontosan megnézni, hogy mik is ezek a helyszínek, akkor a honlapunkon, a jobbadni.hu oldalon megtekinthetőek a dátumok is, és azok a városok, bevásárló központok, ahol most még ezen a hétvégén lehet találkozni zöldpólóban munkatársainkkal, önkénteseinkkel. Így valaki, ha az adott bevásárló központban, az adott áruházban szeretne vásárlásával, tárgyi adománnyal hozzájárulni a tanszergyűjtéséhez, akkor most még ez az utolsó időpont, amikor erre lehetőség nyílik. És innestől kezdve, tehát a jövő héttől már kifejezetten és elsősorban a pénzbeli adománygyűjtés az, ami viszont tovább folytatódik. Nyilvánvalóan a határidők azok adottak, de természetesen, hogyha valaki jövő hét hétfőn felkeresi a szeretetszolgálat irodáját egy iskolatáskával, természetesen nem fogjuk elküldeni. Nekünk viszont muszáj mondanunk egy olyan dátumot, hogy ilyenkor már fel kell mérnünk azt, hogy mi az, ami hiányzik. Ezért van, hogy augusztus első feléig gyűjtjük és fogadjuk a tárgyi adományokat, és addigra döntő többségében az áruházi gyűjtéseket is lezárjuk augusztus 15-ig, és innestől pedig az adományok előkészítésére koncentrálunk, illetve arra a nagy beszerzésre, ami még a hiányzó termékeket biztosítja.
1: Így még ebben az egy-két napban esetleg mi kerüljön pluszba a kosárba, hogyha ötletet tud adni?
2: Igazából a legnagyobb hiány nyilvánvalóan az egyik legdrágább tétele, ami a legnagyobb fejtörést okozza a családoknak, az jellemzően az iskolatáska szokott lenni. De amit itt külön a hallgatóknak a szívére helyeznék, hogy ezt már sok éve figyeljük, és ez egy nagyon is általános tendencia, hogy amikor azt mondjuk, hogy tanszergyűjtés és iskolakezdési támogatás, akkor a legtöbb adományozó jellemzően a kisiskolásokra szokott gondolni, és olyan vonalas füzeteket adományoznak, vagy olyan mintás füzeteket, vagy toltartókat, ami leginkább a kicsiknek, a 6-7 éveseknek

0: jobbaknak lehet szüksége, akár így gondolhatok tollakra, szövegkiemelőkre, tehát ezek azok a termékek, amelyekből kevesebb szokott jellemzően gyűlni, ezért köszönjük, hogyha valaki erre is külön figyelmet fordít, de az biztos, hogy minden adománynak fogunk tudni gazdát találni, hiszen azért több mint 1000 gyerekről beszélünk, és ma, hogyha valaki egy gyereket el akar indítani szeptemberben az iskolában, hát ha a táskát is kell venni, akkor szinte mondhatjuk, hogy legalább egy ilyen 40-50 ezer forinttal lehet számolni, milyen költséget okoz megvenni minden írószert, minden szükséges rajzórához szükséges papírokat, eszközöket, füzeteket, tehát bármi, ami beérkezik hozzánk, biztos vagyok benne, hogy a több mint 1000 gyermek között fogunk találni olyat, aki pont olyan évfolyamot kezd, hogy nagyon is fog örülni ezeknek az adományoknak.
1: És természetesen mindenki lehetőségeihez képest tud segíteni, vagy segíthet, hogy minden, még a legkisebb adomány is örömet szerezhet, vagy gyermeknek, egy családnak segítséget jelenthet, és ugye a kisebb gyermekek szülőkkel, a családdal együtt járnak ebben az időszakban többnyire beszerezni ezeket a termékeket saját részre is, a nagyobbak, vagy a család kötelékében, vagy esetleg már önállóan is be tudják szerezni a számukra szükséges dolgokat, és hozzá tudnak ők is járulni ahhoz a segítséghez, hogy amit nem csak a szülők, hanem szülői minta által, ugye a gyermekek is tovább gondolva segíthetik kortársaikat. Ez lelkiekben is sokat jelenthet az adományozónak is.
0: Ez abszolút, aki bármikor adományozott már életében, az biztosan megtapasztalta már, hogy valóban igaz a Bibliában az a szentírás, hogy nagyobb boldogság adni, mint kapni, és ezt minden adományozó megtapasztalhatja. De valóban, amikor a tanszergyűjtésről beszélünk, akkor fontos azt látni, és egy kicsit jobban belehelyezkedni abba a szerepbe, hogy mit is jelent ezeknek a gyerekeknek a tanszertámogatás. Mert itt, amikor a tanszergyűjtésről beszélünk, talán olyan könnyű elsorolni, hogy iskolatáska, toltartó, írószer, füzet, és csak is a tárgyakat látjuk magunk előtt, de az fontos, hogy amikor a adományozásra gondolunk, vagy a tanszergyűjtésre és a szeretett szolgálatra, mi akkor nem tárgyakat, nem írószereket látunk a lelki szemeink előtt, hanem gyermekeket. És most, ha egy picit belehelyezkedünk ebbe a szerepbe, képzeljünk el magunk elé egy tündéri, 6 éves kisfiú, kislányt, akinek nagyon sok nehézséggel kell megküzdenie a mindennapokban, ez lehet akár anyagi, akár családi nehézség is, nagyon sokféle gyermek van a támogatottak között. De amikor várakozva belép első nap az iskolába, és azt látja, hogy az osztálytársai gyönyörű szép iskolatáskákkal érkeznek, szép mintás füzetekkel, színes ceruzákkal, gazdagon megtöltött toltartókkal, ő pedig ott ül, és lehet, hogy mindössze egy reklámtáskában tudta elhozni az eszközeit, lehet, hogy csak egy apróra elhegyezett ceruza van nála, és nincsen különböző vízfesték, zsírkréta, és bármi egyéb, amire szükség lehet, és lehet, hogy csupán néhány darab füzete van, és az összes tanórán azt fogja használni. Már az első iskolai napján ennek a gyereknek az lesz a benyomása, hogy ő kevesebb a társainál. Azt fogja megtapasztalni, hogy ők nem egyenlők, vagy legalábbis nem ugyanonnan indulnak. És azért legyünk őszinték, egy iskolai közösségben kisgyerekek között a túlfolódás, az, hogy ezt a többiek is észreveszik, szóvá teszik, ez sajnos nagyon gyakran előfordul. És amikor egy ilyen lelki állapotba kerül egy kicsi 6-7 éves gyerek, aki önhibáján kívül, de már is azt tapasztalja meg, hogy nem ugyanott tart, és nem ugyanonnan indul az iskolában, mint ahogy a többiek, akkor ne csodálkozzunk azon, hogy utána nem lesz kedve menni iskolába. Ne csodálkozzunk azon, hogy nem szívesen lép be az osztályterembe. És már ha ez az érzés kialakul, ez megmutatkozhat abban is, hogy nem lesz olyan szorgalmas, nincs kedve semmihez, ami az iskolához kötődik, és már is

0: apró lépésekkel, de kezdetét veheti az a folyamat, ami később aztán a lemorzsolódáshoz, a tanulmányokban a lemaradáshoz vezethet, majd később akár az iskola kerüléshez is. És éppen ezért az a címe a mi tanszergyűjtésünknek, hogy radírozzuk ki a különbségeket, mert mi ezeket a különbségeket szeretnénk kiradírozni. Hogyha már csak annyit megtehetünk ezekért a nehéz helyzetű gyermekekért, hogy azt tapasztalják meg, hogy szeptember elején, hogy bizony az eszközeinkben egyformák vagyunk. Nekem is megvan mindenem, amire szükségem van a tanulmányaimhoz. Már is az ad számukra egy olyan önbizalmat, egy olyan jó érzést, hogy igen, szép füzetem van, szép a toltartom, szeretek írni, szeretek odafigyelni órán. És ez azért fontos, mert a nehéz helyzetű gyermekeknek pontosan az oktatás, a tanulás lehet egy olyan kiugrási lehetőség, ami megalapozhatja azt, hogy változtassanak a sorsukon, és akár jobb körülményeket tudjanak majd a jövőben teremteni maguknak. És mindehhez kell a tanszer támogatás. Ugye azt is fontos látni, hogy mi a Magyar Református Szeretetszolgálat nem engedjük el a családoknak és a gyerekeknek a kezét szeptember 1-én. Ez az első lépés, hogy megkapják a tárgyi adományokat, ott vannak az iskolában, rendelkezésre áll minden felszerelésük, lehet kezdeni a tanulmányokat. De fontos megemlíteni, hogy azért az országban több mint 60 településen ott vannak a jelenlétpontjaink, ahol például segítünk a diákoknak tanulássegítő foglalkozásokkal. Vagy például Úzdon van egy közösségi tanulóházunk is. Tehát azokat a gyerekeket, akik valamilyen tantárgyban elakadnak, nehézségekkel küzdenek, ott vannak a munkatársak, vagy például önkéntes mentoraink is vannak, akik segítenek online korepetálással támogatni a gyerekeket, segíteni őket abban, hogy ne maradjanak le egy-egy tantárgyban, hanem hogyha akár a matematika, vagy akár mondjuk az angol nyelv nehézséget jelent, akkor heti rendszerességgel segítjük őket a felzárkózásban, és ahhoz, hogy minél jobb tanulmányi eredménnyel tudjanak teljesíteni az iskolában. Ez is egy fontos és állandó, rendszeres jelenlét, amit a szeretetszolgálat biztosít, hogy nem csak tárgyi eszközt adunk, hanem valóban a segítségünkre is számíthatnak a gyerekek, hogyha tanulmányukban akadályokba ütköznek, de nincsen arra lehetőségük, hogy magánórákat vegyenek, vagy hogy külön óráknak a díjait finanszírozzák, akkor számíthatnak a szeretetszolgálatra, hogy ahogyan csak tudunk, akár személyesen, akár pedig online, de segítjük őket a tanulmányokban. És ugyancsak egy nagyon szeretett és népszerű programunk, a Nyilas Misi Ösztöndíj program pedig ennek már lehet a folytatásaként is akár tekinteni. Hiszen a Nyilas Misi Ösztöndíj program pontosan azokat a tehetségeket támogatja, akik egy-egy tantárgyban, vagy egy-egy sportágban, vagy művészeti területen kimagasló eredményt mutatnak, nagyon ügyesen teljesítenek, de szociális nehézségekkel küzdenek. Őket akkor segítjük abban a tehetséggondozással, hogy tudják megvalósítani az álmaikat, és azon a területen minél többet, minél jobban tudjanak teljesíteni. Számukra az ösztöndíj program már egy anyagi támogatást is biztosít, ott vannak a szakmai mentorok és a kócsok, akik pedig az önismeretben, önmenedzsmentben is segítik a gyerekeket, illetve egy közösséget is teremt a nyári táborokkal együtt a Nyilas Misi ösztöndíjasoknak a közössége. Tehát több lépcsőfok megtalálható azért itt a gyermekek segítésében. Tehát itt, amikor a tanszertámogatásról és a tanszergyűjtésről beszélünk, az valóban a belépő szint, de talán ez nagyon fontos látnunk, és ezt így komplexen nézni, hogy nem csak ennyiről szól a szeretetszolgálatnak a küldetése, hogy tárgyi adományokat adunk. Ez nagyon fontos, mert az, hogy mindenük meglegyen, ami kell az iskolában, ami kell a tanórákhoz, az a legalapvetőbb, hogy ezt tudjuk minél nagyobb számban biztosítani, de ott van a lehetőség, hogy aki szeretne segítséget kérni akár a tanulásban, vagy akár egy-egy tehetség területen annak a kibontakoztatásában, ebben is számíthatnak a szeretetszolgálatra. És azért így, hogy idén már 20 éves a Magyar Református Szeretetszolgálat, ha visszatekintünk erre az elmúlt 2 évtizedre, már láthatunk olyan gyönyörű történeteket, olyan sorsokat, amikor valóban akár csak egy-egy adománnyal indult el a segítségnyújtás, és mégis valami gyönyörű tudott mindebből kinőni. Pont az egyik kollégám mesélte, Csongrád-Csanád megyében volt egy kisfiú, aki nagyon nehéz anyagi körülmények között érkezett az iskolába első osztályosként, és ugye az osztályfőnökök, a tanárok előre jelezték a szeretetszolgálat számára, hogy kik azok a gyerekek, akiket úgy ismernek, akiknek úgy ismerték meg a családját, hogy jól jönne a támogatás. Miért az első osztályos kisgyereket az első tanítási napján tudtuk megajándékozni egy vadonatúj iskolatáskával, és benne minden szükséges tanszerrel. És utólag a gyereknek a tanítónéni elmesélte, hogy annyira meg volt lepve, annyira nem értette, hogy neki vadidegenek hogy-hogy segítettek, és hogy-hogy kapott ennyi drága, szép holmit, nem is érti, hogy ez hogy kerülhetett ő hozzá, és a tanítónéniének azt mondta, hogy hát ő azzal tudja ezt meghálalni, hogy ő akkor bizony szorgalmas lesz, és jól fog tanulni. És ez a kisgyerek elindult azon az úton, azóta már több év eltelt, de azóta is kitűnően teljesít az iskolában. És az adta meg neki az első lendületet, hogy kapott egy tárgyi segítséget, az annyi örömmel és annyi önbizalommal eltöltötte, hogy azóta is ötösöket visz haza az iskolából. És ezek azok a fontos löketek, ezek azok a fontos lendületek, amelyek aztán egy gyereket egy új útra tudnak terelni. És ezért fontosak ezek az adománygyűjtések, és hogy valóban ne csak táskát, ne csak füzetet lássunk magunk előtt, hanem gyermeki sorsokat. És ezekben az utakon fontos egyrészt az imádságos háttér, hogy valóban imádságban hordozzuk ezeket a gyerekeket, és hogyha mi Krisztus szeretetét kézzelfoghatóvá tudjuk tenni, és akár ebben is megnyilvánulhat a cselekvő szeretet, hogy egy adománnyal hozzájárulunk ehhez, akkor talán nem is ér el hozzánk mindig az információ. De amikor egy-egy ilyen történetet visszahallunk, hogy mit segített mondjuk egy tanszertámogatás, az mindig lelket üdítő és megerősítő ezeket a történeteket hallani, hogy van értelme az adományozásnak, van értelme a tanszergyűjtésünknek, és bizony nagyon sok erő és nagyon sok kitartás lakozik ezekben a gyerekekben, de kell, hogy ott legyen valaki mellettük, aki fogja a kezüket, és ez lehet akár a Magyar Református Szeretetszolgálat is.
1: És mostani beszélgetésünk végén még akkor szóljunk így azokról a formákról, akik konkrétan itt a Radírozzuk ki a különbségeket 2026-os kampányához szeretnének még becsatlakozni, segíteni.
0: Ha valaki még valóban ezekben a napokban szeretne segíteni, akkor, ahogy elhangzott, ha ellátogat a szeretetszolgálatunk honlapjára, jobbadni.hu oldalra, akkor ott még láthatóak, hogy hol vannak ezekben a napokban, ezen a hétvégén áruházi gyűjtéseink, tehát ott akár tárgyi adományozással is lehet csatlakozni a Radírozzuk ki a különbségeket programhoz, de ha valaki távolság vagy időhiány miatt ezt már nem tudja megtenni, akkor egészen augusztus végéig lehet csatlakozni a tanszergyűjtésünkhöz. Egyszerűleges összeggel támogatható az adomány.jobbadni.hu felületen keresztül, valamint itt megtalálható a bankszámlaszámunk is, hogyha valaki a klasszikus átutalást szeretné választani, illetve ha valaki a telefonján felhívja a 1358-as adományvonalat, az automatikusan 500 forint támogatást jelent, és ebben a hónapban minden beérkező hívást a tanszergyűjtésre fordítunk. Így ezeken a módokon egészen nyár végéig lehet még segíteni a tanszergyűjtést, hiszen ezek az összegek teszik lehetővé azt, hogy ami nem érkezett be, azt a következő napokban, hetekben még mi magunk meg tudjuk vásárolni a gyerekeknek.
1: Kívánom, hogy minél többeknek tudjanak segíteni, és köszönjük szépen a tájékoztatást Dobis Lucki Zsófiának, a Magyar Református Szeretetszolgálat kommunikációs vezetőjének.
0: Köszönöm szépen a lehetőséget, áldás békesség!

0: Látogató. Bizonságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amikor elkél egy segítő kéz. Az Európa Rádió szeretetszolgálati magazinja.
1: Kedves hallgatóink, a Magyarországi Református Egyházban 2026 az imádság éve. Ezzel kapcsolatban osztja meg velünk gondolatait, érzéseit. Ezzel kapcsolatban beszélgetünk nagytiszteletű Ferenc Józseffel, a Bükk-Zserci Református Egyházközség lelkipásztorával, akit tisztelettel, szeretettel köszöntök műsorunkban. Áldás békesség!
2: Áldás békesség! Én is nagy szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat.
1: Ha egy személyes kérdéssel kezdhetem, akkor nagytiszteletű úr életében az imának, imádságnak milyen szerepe van?
2: Úgy gondolom, hogy minden ember önmagára találásához a legjobb út az imádság. Mert miközben imádságban arra gondolunk, hogy most Isten felé fordulunk, Isten mellett találjuk meg azt az embert, akit ő teremtett, hogy mi az én küldetésem a világban, hogy ha elkeseredek, kiégek, megfáradok, akkor mégis visszarángat az életbe, mint Illés prófétát, hogyha túltolom az örömöt, és már mindent rombolok magam körül, annyira boldog vagyok, akkor egy kicsit megnyugtat. Tehát Isten mellett találok önmagamra, mint ember. Ez talán nem is annyira a lelkipásztori imádság, hanem a személyes emberi, hogy ki vagyok én. Nyilván engem lelkésznek alkotott Isten, sok mindent úgy formált, úgy intézett az életemben, hogy lelkipásztor lettem, de közben ember is maradtam, és azt hiszem, hogy elsősorban, amikor imádkozok, akkor én és Isten vagyunk együtt. Nyilván, amikor lelkipásztorként imádkozok akár a gyülekezetben, akkor a többi emberrel való közösségemből mondok Isten felé egy közös imádságot, ami a bükk-zserciéké, a fiataloké, az időseké, akik mi éppen ott vagyunk, tehát akkor egy közösség nevében beszélek, igyekszem megtalálni azt, amit a közösség mondhat Istennek. Tehát a bükk-zserciek hálásak Istennek azért, hogy ilyen környezetben élhetnek, hogy elérkezett a hosszú tél után a tavasz. Kérjük azt, hogy a terveink, álmaink az Isten akaratával hangulódjanak össze. Dicsérhetjük Istent abban, amiben, ahogy mi őt megismertük, megismerjük, illetve hogyha a gyülekezetben, vagy egy közösségben, egy családban éppen születésnap van, konfirmáció van, akkor ezek a különleges alkalmak nyilván az imádság része, és ezt, hogyha nem is a lelkipásztor, hanem mondjuk az édesapa, vagy az édesanya mondja el, akkor ez a család öröme, vagy egy házasságkötés, illetve nyilván, hogyha gyász van, betegség van, félelem van, aggódás felvételi miatt, akkor ezt is, ugye ez a közösségnek a kérése, vágya Isten felé, vagy éppen a hálája és öröme. Úgyhogy van a közösségi imádság, amihez elsősorban közösség kell egymás között, hogy tényleg értsük, érezzük egymást is, és van a személyes imádság, illetve hát mind a kettőben ott van, hogy Istennel közösségben vagyunk, tehát az Isten felé való teljes nyitottság és bizalom. Szoktam mondani, hogy Isten úgyis mindent tud és mindent lát. Mi mégis megpróbáljuk még az imádságot is ilyen ügyesen megfogalmazni, és úgy jól becsomagolni, de Isten tudja. Tehát ha Isten elé kinyitom a szívem, akkor ez az imádság. Sokszor van, hogy kérünk Istentől. Ez az imádság alapja. Úgy gondoljuk, hogy kérünk tőle dolgokat, de ez nagyon fontos is, mert az életünkben dolgokkal foglalkozunk. Jönnek, mennek örömök, bánatok, szükségünk van eszközökre, viszont eljuthatunk oda, ami mondjuk az emberi kapcsolatokra is igaz lehet, hogy már nem azért vagyok együtt valakivel, mert ezt vagy azt megadja nekem, hanem mert jó vele lenni. Istennel úgy gondolom, hogy jó együtt lenni. Úgyhogy ha imádságban tanácsot kellene adnom valakinek, akkor azt mondanám, hogy próbáld ki, hogy próbálgasd, hogy gyakorold, és találd meg saját magadat, miközben Istennel vagy együtt. Le is szoktam magamról így pattintani ezt, hogy lelkészként majd te imádkozol helyettem. Úgy biztatok mindenkit, hogy próbálgasd nyugodtan, mert rosszul imádkozni nem tudsz. Ha kinyitod a szíved Isten előtt, őszintén, akkor ebből jó dolog fog kijönni.
1: Milyen formában, milyen formákban vihetjük imádsággal Isten elé gondolatainkat, érzéseinket?
2: Azt hiszem, hogy a határ a csillagos ég, tehát ha imádkozunk, akkor a csillagos ég felé, illetve hát Isten felé fordulunk. Nagyon sok formája van az imádságnak, szavakban is, szavak nélkül is, mozdulatokban is, böjtölésben is lehet imádkozni. Tényleg kezdve a kisgyermekek szülőktől, nagyszülőktől megtanult imádságán, a Úr Jézustól tanult imádságig, illetve a szavak nélküli imádságig. Én azt hiszem, hogy Isten mellett csendben lenni, az egy nagyon-nagyon meggazdagító csend, és akkor nem köt bennünket az, hogy milyen szavakat mondjunk, vagy miért ne, hanem igyekszünk befelé figyelni egyrészt saját magunkra, hogy ki vagyok és kit hozok én Isten elé, és Istenre, aki pedig erre válaszol. Tulajdonképpen ő a kezdeményező, tehát amikor én úgy döntök, hogy most imádkoznék, akkor már ezzel válaszolok arra, hogy Isten fülel rám, odafigyel rám, ott van és kíváncsi rám. Talán a rádió is jó példa erre, hogy azért folytatjuk ezt a beszélgetést, mert van, aki hallgatja a rádiót. Imádságot is azért kezd az ember, mert tudja, érzi, hogy Isten kíváncsi rá és odafigyel rá. Annak ellenére, hogy minden tud rólunk, mégis szeretné, ha én tenném oda magamat Isten elé. És akkor vannak tényleg a gyermeki imádságok, esti imádságok, a templomi imádság, a gyülekezettel való közösségben, halkan, csendben, a lelkész vezetésével, vagy tőle függetlenül, vagy amikor együtt mondjuk a mi atyánkot, számomra ez is nagyon fontos, hogy ne csak elhadarjuk ott a hirdetések előtt, hanem együtt imádkozzuk el. A felnőtt személyes imádságai, akár étkezés előtt a családi közösségben, akár tényleg a nap végén személyesen Isten előtt, illetve a mozdulatok. Az én személyes ima életemben olykor a lovaglás válik imádsággá, nem a lóhoz imádkozok, hanem Istenhez, de amikor úgy érzem körülöttem az erdőt, a tájat, a erőt, akkor azt érzem, hogy az Isten kezében vagyok. És soha nincs szavakba öntve, de mégis ezt imádságként élem meg, hiszen nem prédikálok, nem is kérek Istentől semmi konkrétat, hogy most jó legyen a széna, hanem csak úgy vagyok jelen, hogy közben tudom, hogy Isten ott van körülöttem, bennem, mindenütt, és akkor érzem Isten jelenlétét. Nyilván, amikor autót vezetek Miskolcon, akkor ezt annyira nem élem át tudatosan, de vannak ilyen csendes, elcsendesedős alkalmak, lehetőségek, amikor viszont tényleg azt tudom mondani, hogy most imádkozok. Az autóban is velem van Isten, de az imádságra szükség van, hogy legyen ennek egy kerete, egy rendje, hogy na, most ez innentől eddig így imádság, vagy imádság volt. Maga az ámen is egy nagyon jó, hogy akkor imádkoztunk, és nem belealudtam este, hanem elmondtam az Úrnak, hogy vagyok előtte, és ettől megnyugodtam. Úgy van minden, ahogy Isten akarja. Ámen.
1: Több évtizedes eddigi lelkipásztori szolgálata során ezzel kapcsolatban fordultak önhöz kérdéssel, hogy iránymutatást kértek öntől, akár gyermekek, felnőttek az imádkozással, imádsággal kapcsolatban?
2: Nem mindig ilyen közvetlenül, hogy taníts imádkozni bennünket, hanem inkább úgy, hogy imádkozz helyettem. És erre szoktam inkább azt mondani, hogy jó, hát a templomban nyilván, mint a közösség nevében imádkozok, de hogy téged is meghallgat Isten. Bárhogy sóhajtod, nyöszörgöd el, Isten tudja, hogy te mit hoztál elé. De hogyha konkrét tanácsot kérnének, akkor elmondanám, hogy ha így végigveszi, akár az ujjára szedve, hogy valahogy megszólítod az Urat, mint akivel beszélgetni akarunk. Ha mondjuk a Teremtő Atyát szólítom meg, mint szántóvető, akkor vele beszélek. Ha Isten emberségére van szükségem, aki megérti az én emberi vívódásaimat, lehet, hogy az Úr Jézust szólítom meg. Ha arra van szükségem, hogy a Biblia nehéz részeit megértsem, akkor nyugodtan mondhatom, hogy drága Szentlélek, Isten, adj nekem világosságot. Megszólítás, mint első rész. Aztán bennünk mindig ott van a kérés. Szerintem minden emberben is nem baj az, hogyha kérünk, hiszen adjon úgy is, ha nem kérem. Szükségünk van arra, hogy Isten megadja a mindennapi kenyeret, és ő valóban megadja, felhozza napját jókra és gonoszakra, de sokkal jobb ez, hogyha tudom, hogy tőle kérhetem el, és ő adja meg a mindennapi kenyeret, ami legyen mondjuk a mindennapi emberi kapcsolat, mindennapi mosolyunkat ad meg nekünk ma. Aztán a közbenjárás, hogy ne csak magamért imádkozzak, mert ugye a lobby tevékenység nagyon fontos a mai világban, de nem csak én, vagy mi gyülekezetünk fontos, hanem mások is vannak a világban. Nagyon szeretem azt, amikor a gyerekek, egész kis óvodás gyerekek azt mondják, hogy most már ne csak a testvérekért imádkozzunk, hanem a szomszédnéniért, meg a családtagokért, és mondják, sorolják. A hála, amikor nem csak elveszünk és elfogadunk, és utána megyünk a következő kérésre, hanem meglátjuk azt, hogy Istentől kaptunk valamit. Néha erre várni kell, néha ez nem úgy jön, vagy nem pont az, amit én elképzeltem, de amikor elfogadok valamit Istentől, akkor rájövök, hogy ez a jó, hogy ennek így kell lennie, és ez így teljes. Nagyon jó, amikor ezt felismeri az ember, hogy hú, de jó, hogy nem azt kaptam, amit kértem, és elmondom Istennek, hogy köszönöm, hogy ezt megkaptam. Nem is mindig tárgy vagy dolog ez, hanem egyáltalán a kapcsolat, az együttlét, Istennel való létezés. Amikor Mózes rádöbben arra, hogy ott a csipkebokor előtt nem egy különleges természeti jelenséget lát, hanem rádöbben arra, hogy most Istennel van együtt, egy helyen. Félelmetes, nagyon erős érzés, amikor így szembesül Istennel az ember, de nagyon jó érzés is, hogy nem csak itt sodródok a világban, hanem a mindenható számon tart engem. És akkor el is érkeztünk oda, hogy tulajdonképpen elmondom, hogy ő kicsoda számomra, hogy mit láttam, mit ismertem meg belőle. Ezt mondják úgy, hogy dicsőítés, ilyen szakszóval. Zenében is a fiatalos egyházi zenét dicsőítő zenének szokták nevezni, mert hogy dicsérjük Istent. Maga az imádság szó, hogyha ezt így elkezdjük boncolgatni, nem azt jelenti, hogy kunyerálunk, hanem imádjuk azt az egyet, aki tényleg méltó az imádságra, az imádásra. Dicsérjük, mert nagy, mert szent, mert igaz, mert bölcs, mert személyesen bennünket ismer és számon tart. Úgyhogy ezzel tulajdonképpen akár egy teljes kört le tudunk írni. Megszólítjuk, kérünk, közben járunk valakikért, hálát adunk, és dicsérjük a mi Istenünket. Kérdés szokott lenni, hogy meghallgat-e Isten, vagy mi van, ha nem teljesíti, teljesíti, vagy nem teljesíti, mit tehetek azért, hogy mégis teljesítse. Ugye ez egy nagyon jó kiindulás, kapcsolatot veszek fel Istennel, aki már megadta a kapcsolat lehetőségét, tehát mégiscsak valahol ő kezdeményezett, de tovább léphetünk innen, mert ebben mégiscsak még az én elvárásom van benne, hogy én szeretnék valamit, én szeretnék valahogy, én szeretném, hogyha így megadná nekem Isten. A kapcsolat akkor jön létre igazán, amikor már tényleg együtt vagyunk, ahogy az Úr Jézus mondja, hogy legyen meg a te akaratod, nem az én akaratom kell, hogy teljesüljön, hanem az Istené. És akkor rájövünk arra, hogy Isten minden imádságot meghallgat, és minden imádságnak örül, hiszen elé vittük a vágyainkat, a céljainkat, terveinket, ugye a kéréseknél, de eljuthatunk arra, hogy jobb az úgy, ahogy ő megajándékoz bennünket, vagy az, amivel ő megajándékoz bennünket. Néha ez éppen az, hogy csöndet ad, és időt ad, lehetőséget, hogy átgondoljuk, hogy tényleg olyan fontos ez számunkra, vagy elég egy kicsit megállni és csöndben lenni. Ő mindig tudja, hogy mi az, ami tényleg jó, és tényleg biztatok mindenkit, hogy ne keseredjen el, Isten hallja a könyörgést, akkor is, hogyha nem múlik el a fájdalom, akkor is, hogyha nem múlik el a félelem. Pál apostol küzdött konkrétan ezzel, hogy a testében lévő tövis, nem tudjuk pontosan, hogy milyen betegség vagy teher volt ez, de nem múlt el. De megkapta Istentől azt a kegyelmet, hogy ezzel tudjon együtt élni. Én azért minden beteg helyett, magam helyett is azért imádkozok, hogy múljon el a tövis, meg a fájdalom, meg gyógyuljunk meg, de az Isten akarata, ha érvényesül, akkor az ő országában együtt leszünk. És meg kell közben találjuk, hogy mire vezet, mire tanít bennünket, hogy most itt talán nem olyan könnyű. Nehéz ez, de hiszem, hogy van értelme és célja még a küzdelmeknek, nehézségeknek is, akár az, hogy közben vegyük észre, ismerjék fel a másik ember örömét vagy békességét.
1: Hiszen ugye a mindennapokban különböző élethelyzetben vagyunk, ezt a beszélgetést is ugye különböző élethelyzetekben hallhatja mindenki, és ha szabad, akkor így tisztelettel kérni meg nagy tiszteletű urat egy közös imádságra.
2: Igen, ez úgy nehéz, hogy vajon kik hallgatják a rádiót, de azt hiszem, hogy akik rádiót hallgatnak, mind emberek. És mint emberek vagyunk Isten színe előtt, akár cégvezetők vagyunk, vagy bármilyen munkakörben dolgozó. Kórházban a betegek, vagy a főorvos, mind emberként vagyunk Isten színe előtt, úgyhogy azt hiszem, hogy elcsendesedhetünk, és imádkozhatunk együtt. Kegyelmes Teremtő Urunk, csodáljuk a te képmásodat itt ebben a világban, hogy mi magunk képesek vagyunk rád gondolni, aki felfoghatatlan vagy, és mégis érezzük a te szeretetedet. Segíts, hogy egymásban is meglássuk a te képmásodat, hogy felismerjük az Úr Jézust, aki emberré lett értünk, és hogy így kínáljuk meg egymást akár egy pohár vízzel, egy mosollyal, egy kedves gesztussal, egy simogatással. Adj bölcsességet, hogy felismerjük, kihez milyen út vezet, mi a helyes szó, a csönd-e, a kérdése, vagy a biztatás. És megköszönjük azt, amikkel megajándékoztál, kapcsolatainkat, eredményeinket, örömeinket, az, hogy velünk voltál a nehéz időkben, és az, hogy bízhatunk, hogy ezután is velünk maradsz. Ahogy így megismertünk életünk idején, egyre inkább tanulunk bízni benned, hogy a te akaratod jó, hogy a te akaratod üdvösséget hoz nekünk és mindannyiunknak. Ezért dicsérünk téged, teremtő mennyei atyánk, aki az eget és a földet, ezt a szép világot alkottad. Segíts, hogy mi emberek ne rondítsunk bele, hanem őrizzük és gondozzuk a teremtett világot. Dicsőítünk téged, Úr Jézus Krisztus, aki fölvállaltad emberi testünket, sebezhetőségünket, fájdalmainkat, a halált is, hogy nekünk ne kelljen elhordozni az örök kárhozatot. Segíts, hogy mindig bizalommal jöjjünk hozzád, ha emberségünkben megakadunk. És dicsérünk téged, Szentlélek Isten, aki által világosan látjuk a láthatatlan dolgainkat, amik sokkal fontosabbak és valóságosabbak, mint a kézzel fogható tárgyak. Dicsérünk téged, Szentlélek Isten, a vigasztalásért, a megbocsátásért, a szeretetért, a Szentírás megértéséért. Dicsérünk azért, hogy velünk vagy mindig azzal a sugallattal, amire szükségünk van. Kérünk téged, így légy velünk, életünk minden napján. Amen.
1: Hálás teljes szívvel köszönöm meg ezeket a szavakat, ezeket a gondolatokat, a beszélgetést, az imádságot Ferenc József nagytiszteletű úrnak, a Bükk-Zserci Református Egyházközség lelkipásztorának. Áldás békesség, köszönöm, hogy itt volt velünk.
2: Áldás békesség.
1: Kedves hallgatóinknak pedig köszönjük a megtisztelő figyelmet, az elmúlt órában az Európa Rádió látogató című magazin műsorát hallották, a szerkesztő műsorvezető Kisnéveres Viktória búcsúzik Önöktől. Áldás békesség, viszont hallásra!
0: Látogató. Az Európa Rádió szeretetszolgálati magazinja.

0: 21 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Megfeszített tempóban zajlik a Duna alacsony vízállása miatt szükséges fenékküszöb megemelése Duna-Szent Benedek közelében az MVM Paksi atomerőmű hűtővíz ellátásának biztosítására. Magyar Péter csütörtöki tájékoztatása szerint a jobb parton az utak kialakítása folyik és elkezdődött a kövek beépítése, míg a bal parton a honvédség végzi a felvonulási terület kialakítását. Első körben 35 ezer, majd 110 ezer tonna követ építenek be. A politikus megjegyezte, hogy a Paksi atomerőmű két turbinája üzembiztosan termel, miközben egy romániai atomerőművet teljesen le kellett állítani. Felmérik a gyermekvédelmi rendszer jelzési és bejelentési csatornáit, miután egyeztetés kezdődött szakmai szervezetekkel, közölte Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter csütörtökön. Feltérképezték, hogyan működnek ma a csatornák, kik és milyen problémákkal fordulnak hozzájuk, miként járja be az információ az utat, és hol akadhat el egy ügy. Az egyeztetésen többek között az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat, az áldozat segítő központok és a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány is részt vett. A monitoring célja nem egy újabb központi felület létrehozása, hanem a jelenlegi rendszer feltérképezése, a működő szolgáltatások megerősítése és a bizalom növelése. A miniszter kiemelte, kulcsfontosságú a meglévő lehetőségek olyan összekapcsolása, hogy a segítségkérők biztosak lehessenek abban, jelzésük nem vész el a rendszerben. Megjelent az afrikai sertéspestis vírus Baranya vármegye két házi sertés állományában a Nébih vizsgálata szerint. A fertőzést a drávafoki 34 egyet számos gazdaságban, valamint az okorági 19 mangalicából álló állományban mutatták ki. A hatóság haladéktalanul elrendelte a gazdaságok lezárását, az állományok felszámolását, valamint védő és megfigyelési körzetek kijelölését. Bár a vírus emberre nem veszélyes, a sertés ágazatban súlyos gazdasági károkat okozhat. A Nébih fokozott járványvédelmi fegyelmet és a szabályok szigorú betartását kéri a tartóktól. Tovább csökkent az építőipar teljesítménye júniusban a Központi Statisztikai Hivatal jelentése szerint. A termelés volumene a munkanap tényezővel kiigazítva 5%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, az előző hónaphoz mérve pedig 3,9%-kal csökkent. Az ágazatok közül az épületek építése 22,1%-kal zuhant, miközben az egyéb építmények építése valamivel több mint 28%-kal bővült, az út- és vasútépítés megugrásának köszönhetően. A júniusban megkötött új szerződések volumene jelentősen, majdnem 42%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. Az első fél évben az építőipari termelés összesen 0,7%-kal volt alacsonyabb az előző év azonos időszakájától. Építőipari ágazatonként a drágulás mértéke 4,5–5,8% között alakult az év azonos időszakához mértem. Országos református gyermekvédelmi találkozónak ad otthont augusztus 15-én szombaton a Fővárosi Állat és Növénykert. A rendezvényen a református nevelőszülői hálózat családjai, valamint a gyermekotthonokban élő fiatalok tölthetnek együtt egy napot. A program Steinbach József püspök áhítatával indul, majd a résztvevők birtokba vehetik az állatkertet, és két előadást is megnézhetnek a fővárosi nagy cirkuszban. Miklós Erzsébet, a Nyugat-Magyarországi Református Gyermekvédelmi Központ vezetője elmondta, hogy a rendezvény elsősorban a közösségépítést és a nevelőszülők támogatását szolgálja. Kiemelte, hogy a traumatizált gyermekeknek mindenekelőtt biztonságra, elfogadásra és szeretetre van szükségük a fejlődéshez. Az utazást, a belépőket, az étkezést és a programokat a Református Szeretetszolgálat teljes egészében biztosítja. Új szolgáltatással bővültek egyes miskolci könyvtárak. Májustól a 16 év feletti olvasójeggyel rendelkezők már társas játékokat is kölcsönözhetnek. A lehetőséget a II. Rákóczi Ferenc könyvtár központi épületében és a Szentpéteri kapui József Attila könyvtárban vezették be. A kínálatban klasszikus és stratégiai játékok mellett kvízek, kártyák és gyermekjátékok is megtalálhatók. Olvasójegyenként egyszerre egy játék vihető el, legfeljebb 3 hétre, amely nem hosszabbítható meg. A könyvtárosok a kiadáskor és a visszavételkor is tételesen ellenőrzik a hiánytalan tartozékokat és az épséget.
0: Az időjárásról.
1: Visszatér a kánikula a hétvégére, a nagy részt felhőtlen száraz időben a legmelegebb órákban ismét 30 Celsius fok felett alakul a hőmérséklet. Pénteken felhőtlen lesz az ég, csapadék nem várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 32 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 7 és 20 fok között lesznek. Szombaton még melegebb, 30 és 35 fok jön, vasárnap pedig 37 fok körüli értékeket mérhetünk.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

Clam. A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráterkukac.kráter.hu címre.

0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
1: Mai magazinunkban Vas Albert Hagyaték című regényéből hallanak részletet, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Bőzsöny Ferenc előadásában hallják.
2: Berecskei Péter nagyot harapott a zsíros kenyérből és megcsóválta a fejét. Ilyen beszédet se hallottam még hittanórán se, pedig ott papiember tanított bennünket Isten dolgaira. Hol tanulta maga mindezt? Hogy hol? Hát egy másik öregtől. Jó ideje annak, az előttem valótól, mint ahogy ez a gyerek tőlem tanulja. Mint ahogy az a másik öreg, aki előttem járt itt, tanulta volt, egy ő előtte valótól. Így megyen ez már jó sok ideje. Őrizzük a tudást egyiktől a másikig, hogy kinevesszen valamiképpen és kéznél legyen, amikor nemzetté érik majd újra a nép. Hallgatta a tanító a különös beszédet, csóválta a fejét, még a szalonnás kenyérről is megfeledkezett egy percre. Aztán miféle tudás ez? Kérdezte meg végül is. Hát az igazság tudása, ami a szent könyv szerint szabadokká tesz bennünket, ha élünk vele, felelte az öreg felemelt hangon, amit Krisztus Jézus egyik tanítványa hozott volt magával, hunok és magyarok földjére régi időkben, és ami erőssé és dicsőségessé tette volt őket, míg hűségkel voltak hozzá. De elgyöngültek és pusztulásba estek, mihelyt elfordultak tőle. Krisztus tanításának, kereszténységnek nevezik ezt a tudást ma azok, akik a szavakat majmolják értelem nélkül. Mi csak az igazság tudásának mondjuk. Berecskei Péter csak majszolta a roskenyeret meg a szalonnát, és csóválta hozzá a fejét. Végül is mély lélegzetet vett, és neki fohászkodott a kérdésnek. Aztán mit ér az a tudás, amiről beszél, ha barlangnál jobb szállást nem tud biztosítani, azt mondja meg. Az öregnek elsötétült a tekintete. Az ember szállása az Istennél vagyon, s nem másutt, felelte keményen dorgálóan. Barlang vagy palota? Az úr titkának ismerete nélkül nincs békesség egyikben sem, se békesség, se élet, se jövendő. Aki hisz én bennem, mondta az Úr Jézus, az megtehet mindent, amit én megtettem, és még annál is többet. És mit tett Jézus? Csattant fel a sovány tanító keserűen. Jóna gyógyított, de fél tucat római katona és egy maréknyi gonosz zsidó keresztre szögezte mégis. Nem volt képes megmentődni tőlük. Mit ért a tudás? Hangja rikácsolt, nyálcsordult a szája szögletéből, haragos kétségbe is torzította az arcát, és még ki tudja, mi mindent mondott volna, ha a torkán nem akad a szó. Valahol valami megkondult odakint, mint egy roppant harang, és a kongását továbbadták egymásnak a hegyek. Bong, bong, bong, bong, verték vissza a mély kongó hangot a sziklák, mintha a fellegcapatok is megiramodtak volna tőle odafönt, egyszerre csak kicsillant tovafutó uszájuk mögül itt is, amott is az égbolt csillogó kékje. Mi ez? Szakadt föl derecskeiből a meghökkenés. De már akkorra oda is bökött állával a gyerek felé az öreg. Erígy, Dani! A gyerek már talpon volt. Fejébe nyomta a báránybőrkocsmát, magára rántotta a ködbönt, és sietett is kifelé a barlangból. Pillanat alatt eltűnt a szikra megett. Mi ez? Ismételte meg a vendég a kérdést. Valaki döngeti a bajfát. Valaki azt véli, hogy bajban van, és segítséget keres. Ha mindenki fát döngetne, aki bajban van, sóhajtott Derecskei, egymás szavát se hallanánk a döngéstől, és nem lenne elég fa se döngetni való. Bárcsak úgy lenne végre valahára, válaszolt az öreg, és szakállas arca komoly volt, mint a fából faragott szenteké. A legnagyobb baj ott van, hogy mindenki máshol keresi a segítséget, csak ott nem, ahol van. Most üljön veszteg egy kicsikét, tette hozzá, hadd szálljak magamba. Aztán csak ült ott, maga elé meredve mozdulatlanul. Talán a roskadó tűz izzó zsarátnokát nézte, talán azon túl valahova az időtlen időkbe révett a szeme. Odakint felhőcafatok futottak tova a kékülő jégbolton, és a kelőnap aranysugarai fényes pászmákban világították meg a fenyők koronáit. Sok időt telt el, vagy csak néhány perc? Egyszerre csak ott volt a gyerek megint. Szuszogott a futástól. Duzzadt átalvető húzta a vállát. Marci bágy ügyföl riekte, egy asszony is volt vele, romány asszony, gyerekkel. A gyerek halálámból. Próbáltam kezet tenni rá, de az asszony nem engedte, magában bízik csak. Lelökte az átalvetőt a sarokba, ahol a barlang falának támasztott két ágas fáról széles deszkapolc csüngött alá drótra akasztva, és elkezdte felrakni a polcra az átalvető tartalmát. Két kerek kenyeret, kendőbe kötött túrót, fél tucat tojást, kisbádok disznózsírt, kopasztott csirkét, és két jó marékra való veres pityókát. Mikor elkészült ezzel, vállára vette az üres átalvetőt. Mehetünk is, mondta, mint aki ismeri a dolgok rendjét, és már indult is a barlang szája felé. Baltát hozzál, figyelmeztette az öreg, kezébe véve a sziklának támasztott hosszú rovásos botot. Emlékszel a szurkos fenyőre, amit minap leltünk odafent? Hasogathatsz belőle tűzgyújtónak arót. Aztán a vendéghez fordult, aki még mindig ott ült, gondba temetkezve, az elsenyvett tűz mellett. Előlet itt is, amíg visszatérünk, de ha jönni kíván, az is jó. A sovány fiatalember fölkapta a fejét a hangra, rábámult az öregre egy-két pillanatig, aztán föltápászkodott.

mert meg a füle lehet nyitva, a szája nem, érti? Értem át, de magyarul mondta, felett vissza kissé ingerülten a volt tanító, és már mentek is. Elől a gyerek az üres átalvetővel a vállán, kezében a baltával, mögötte az öreg a hosszú rovásos bottal, s hátul a vendég. Keskeny sziklacsapáson kanyarogtak ide-oda, kiugró sziklakövek alatt vízmosásokon át, szeder és málnabozótokon keresztül, oldalvást haladva fölfelé. Zöldeskék volt felettük az égbolt, felhő se látszott már rajta. Hidegszagú novemberi szél zúgatta még mindig a sötét fenyőket alattuk, de már csak kurta rohamokban megszakadva. A szélcsöndes pillanatok egyre hosszabbak lettek, és ilyenkor hallani lehetett odalent a mélyen megáradt patak zúgását. Amire felértek a gerincre, a gyerek megállt szusszanni egy pillanatra. Alig, ha nem fagy lesz éjszakára, mondta. Az öreg bólintott. Ideje jött el annak is, de menjünk csak, ne várakoztassuk a bajban lévőket, ráérünk pihenni azután. A sziklagerinc szálerdőbe hajlott alá, és a csapás két oldalán fehér törzsű aranylombú nyírfák, sötét fenyők, majd szürke bükkök váltogatták egymást. Aztán már csak a roppant bükkfák maradtak meg, és egyszerre ritkulni kezdtek azok is ott elől. Tisztás nyílt meg, és a tisztás szélén alig néhány lépésnyire az ösvénytől derékban tört odvas, kiszáradt bükkfa égtelenkedett. A vén odvas bükkfa tövében öregember hosszú nyelű baltára dőlve, meg egy kendős asszony a völgybeli romának viseletében. Az asszony karján kendőbe göngyölt gyermek. Adjon Isten békességet, Marci, köszönt rájuk az öreg. Adhatna bizony, ideje lenne, jött az odasóhajtott felelet. A kendős asszony szepegve lépett előbbre. Párintje, nyöszörögte románul, papot illető megszólítást használva. Meghal a gyermekem. Ügyelve félrehajtotta a kendőt a gyerek sápadt arcáról, rámerett. Szeme nagyra nyílt, és fölsikoltott belőle a sírás. Vágy, eminye, lassan jöttél, csodatevő ember, és meghalt a drágám. Vágy, eminye, meghalt a kicsi lelkem. Az öreg odalépett az asszony mellé, és rászólt keményen a románok nyelvén, tinyék ura, fogd be a szádat. Keze kinyúlt, és kérges nagy tenyerét rátette a gyermek kicsi homlokára. Néhány pillanatig úgy állt ott mozdulatlanul a keze, tekintete a gyermeken. Aztán az asszonyra nézett, aki úgy állt ott könnyesen reszketve elnyíló szájjal, mint akit babona kötöz. Szedd össze magad, asszony, s erígy haza, szólt rá szelíden, levéve súlyos kezét a gyermek homlokáról, hogy a gyermeked él. Nézd rá, nevet is, nincs semmi baja. Erígy haza, és bízzál Istenben, aki mindnyájunknak atya, neki is, neked is. Erígy, tyúklevest főz otthon, és etesd meg a gyermeket. Örömében fölsivalkodott a román asszony. Egyik karjával ölelte magához a gyermeket, másik kezével az öreg ember keze után kapkodott rá, hajolva, hogy megcsókolja, mint a papok kezét illik. Sírt is, nevetett is. Ne bolondoz, asszony, húzta el tőle kezét az öreg. Istennek adj hálát, és erígy haza, adj enni a gyermeknek, erígy. Hangosan hálálkodva szót fogadott az asszony, és elindult lefelé a tisztáson, sebesen, gyermekét magához ölelve. Jól tetted, hogy idehoztad, Marci, szólt oda az öreg a bajuszos magyarhoz. Nagy volt szegényben az ijegység. Nem tehettem másként, mondta meg vállát az ember.

0: nekem szomszédja, így jöttem össze vele. Megesküdött, hogy nem tudja meg a pópa. Hogy vagytok odalent? Hát, meg vagyunk. Úgy történt minden, ahogy mondta volt. Elkerültek az emberfogdosók. A gróffal mi lett? Elmentek idejében a magyar tisztekkel. Egy teherkocsi jutott csak számukra, arra fölraktak, amit tudtak. Másnap aztán rámentek a románok a magára maradt kastélyra, és úgy kiürítették, hogy alig maradt ott valami a puszta falakon kívül. A múlt héten beköltözött a csendőrség, és néhány napra rá a románok jegyzője is oda vitte be a maga irodáját, meg a kommunista pártot. A volt bótosunk fia Gelb Samma is oda költözött, ki a kommunisták titkárának nevezi magát, és még hozott magával két magyarul beszélőt. Szeme gyanakodva nézett a háttérben ácsorgó idegenre, de az öreg ellegyintette kezével az aggodalmát. Ne törődj vele! Egyike a meghurcoltaknak, akit megszabadított az úr. Köszönöm az ennivalót. Van mondani valót? Nincs. Igyekszünk meglenni. Az emberek úgy vélik, hogyha belépünk mink is a Samu úrfi pártjába, a muszkák megvédelmeznek majd bennünket a románokkal szemben. Igyekszünk meglenni, ahogy lehet. Meglesztek, bólintott az öreg, csak bízzatok az úrban, ahogy mondottam. Bízzatok rendületlenül, érted? Bármit lát is a szemetek, hall a fületek. Az úr nem hagyja el azokat, akik benne bíznak, ha teljes lélekkel valóban bíznak. Az ember bólintott komoran. Hát bízunk, ahogy csak tudunk. Annál is jobban. Hát jobban, ígérte az ember, ha lehet. Istennel minden lehetséges, figyelmeztette az öreg, aztán hozzátette, oda leszek kissé. Hírt küldök le a gyerekkel, mihelyt visszatértem. Tik csak imádkozzatok, ahogy tanítottalak, Marci, és szeressétek egymást, érted? Értem, felelt az ember, és sóhajtott hozzá. Az öreg bólintott. Akkor Isten, Isten! Azzal sarkon fordult, és indult visszafelé, ahonnan jöttek volt. Isten, Isten, morogta Marci, és indult ő is a másik irányba. Bent voltak már a szálerdőben, amikor a tanító megszólaltott hátul. Mi baja volt a gyereknek? Félelem, felelt az öreg anélkül, hogy meglassult volna. Minden betegségnek ez az oka. Isten nem teremtett betegséget. Az emberek találták ki, hogy okot lejjenek a félelemre. Szótlanul haladtak egy darabig, aztán a vendég ott hátul megszólalt újra, de most már éles volt a hangja, keserűen éles. Nem bánom én, hogy kuruzslás volt-e vagy nem, amit csinált, mert mindenki úgy él, ahogy tud. De az a gyermek olágyermek volt, halálos ellenségünk. Ha megmarad és felnő, egy olával több lesz ellenünk. Ez mit szól? Az éles hangra megtorpant az öreg, és hátrafordult. Csak annyit, hogy az olá embert is az úr teremtette, akárcsak engem vagy magát. Nem gyűlöletre, nem gyilkolásra, hanem egymás szeretetére és békességre teremtett mindannyiunkat. És amit az oláok odalent mivelnek, az békesség és szeretet? Csattant a szavába a fiatalember indulatosan. Lám csak, maga sem jobb azoknál, akik azt papolják, hogyha pofon vág az olá, nyújtsd oda neki a másik orcádat, és hadd verjen agyon, a kedve van hozzá. Nekem ebből elegem van, érti, nekem olyan Isten kell, aki azt tanítja, hogy minden agyonvert magyarért 10 oláot verjek agyon, és aki erőt is ad hozzá, hogy ezt a parancsot teljesíthessem. Elegen volt a gyávák, a tehetetlenek a megalkovók, és a maga fajta bújtoklók istenéből, aki az olágazoknak palotát ad, de magát, lássa, barlangban tartja, mintha nem is ember lenne, hanem valamiféle vadállat. Igen, nézzen csak magára, vén ember. Olyan istenben bízik, aki még csak házat sem ad a magyarnak hazájában, hanem ide űzi föl a hegyekbe, mint a bújtosó haramiát. És maga akarja elhitetni velem, hogy a maga istene jobb, mint az olaoké, vagy a zsidóké, vagy éppen a muszkáké, akik el se hiszik, hogy van Isten a világon. Oda nézzen, övék mégis az egész világ. Szeressük egymást, míg agyon nem vernek, ugye? Tapotat sem megyek magával tovább, érti? Mit keresek én itt az erdőkben? Miféle Isten az, aki barlangban tartja a magyart, és palotát ad minden olának, zsidónak, muszkának, mi? A rikoltozó sovány legény keze megrendült haragosan. Mit is beszélek itt magának, meg se érti? Azzal sarkon fordult, és hosszú haragos léptekkel elindult visszafelé az ösvényen, a tisztás felé, ahonnan csapás vezetett le a völgybe. A gyerek eltátott szájjal, kiveresedett ábrázattal bámult utána, az öreg pedig szomorúan csóválta meg a fejét. Nézd, Dani, mert most nézheted, így megy egy magyar, ki nagy tettekre alkalmas, mert nagy benne a szeretet. Mindössze, hogy oldalra billen benne a lélek. És amilyen sok szeretet van az egyik oldalon, éppen olyan sok gyűlölet húzza alá a másik oldalt. Így aztán semmit sem ér. Reménykedtem, hogy meg tudom értetni vele rendre a szeretet titkát, mert értelmes ember lakozik szegényben. De vakká tette a keserűség, és süketti a gyűlölet. Nagy kár érette. Menjek utána, és hozzam vissza, vállalkozott a gyerek. Tanultam már magától annyit, hogy ezt megtehetem könnyen. De az öreg megrázta a fejét. Maga szándékából kell visszatérnie. De ez csak akkor lehetséges, ha elő megtanítja a tapasztalat, hogy amikor a szeretet cselekszik bennünk, akkor elindul valami láthatatlan erő, ami előbb-utóbb szeretet formájában tér vissza hozzánk. A gyűlölet pedig egyebet se terem, csak gyűlöletet. Na gyere, menjünk. Nem tehetünk érte semmit, amíg ezt meg nem tanulja a maga bőrén. Alig érték el a sziklákat megint, és már magosan járt fölöttük a nap. Ragyogott az égbolt zöldeskéken, és szellővé csöndesült a szél is. A borókás alatti lejtőn nagy, borzas kanmedve legelt a veres áfonyán, bundáját szárítva a napon. Mordult egyet, amikor meglátta kettőjüket az ösvényen jönni, majd fújt egy nagyot, és eliramodott lefelé, a fenyőt bozót felé. Állítsam meg, kérdezte sógva a gyerek. Ha tudod, mosolyodott el az öreg szakállas arca, és megállt egy borókabokor mögött. A gyerek föllépett egy lapos tetejű kőre, ahonnan jól láthatta az otrombálló holó medvét. Szemöldökei ráncba szöktek az elnyűlt fekete báránybőrkocsma alatt, s a nézése megmerevedett. Fogait is egymásra harapta, mint aki erősen ráncba szedi a gondolatait. Csak álltott, és a szemei fogták a nagy sötét állatot. A medve futása rendre meglassult, megállt, visszanézett. Lépett néhányat, és újra visszanézett. Megfordult, átott egy darabig tanácstalanul, ide-oda himbálva otromba nagy fejét. Szeme megagadt egy folt áfanyán. Lassan odacammogott, és enni kezdett, mintha semmi se történt volna. A gyerek rávigyorgott az öregre. Megmondtam neki, hogy nincs mitől félnie. Az Isten jó, és szereti a medvéket is. Az öreg újra belemosolygott a szakálába, és bólintott is. Hát megtanultad, ugye? Mozogjunk hát óvatosan, hogy meg ne riasszuk újra. Éhes a szerencsétlen, de megtanulta, hogy féljen az embertől. Éhes vagyok én is, morogta a gyerek, de jó lesz, ha megsütjük magunknak azt a csirkét, amit az Ola asszony hozott. Azon az éjszakán megfagyott a vödör tetején a víz, és reggelre dél lepte el a világot odakint. Mire a gyerek előkecmergett a bunda alól, az öreg már ott ült a felszított tűz mellett, és nézte a naszódi gerincek kék ködéből előgördülő napkorongot. Úgy igyekez, hogy útra kelünk, szólt oda a gyerekhez, éjszakára Magyaróson kell lennünk. Mi történik ott, riadt meg a gyerek? Nem tudom még, de szükségben vannak édesapádék, mondta lassan az öreg. Tarisznyáj, amit lehet és amit nem, az kiteszed a fák alá a vadaknak. Tavaszig alig, ha térünk ide-vissza. Én már faltam valamit, te is egyél szaporán. A nap még mindig ott gunnyasztott a naszódi gerinceken, mint egy nagy veres fújkakakas, amikor az öreg nyakába akasztotta a duzzatra tömött pásztortarisznyát, hátára vetette az összegöngyölt, szíjjal kötözött nagy bundát, és kezébe vette a rovásos botot. A gyerek oldalán is ott csüngött a megtömött tarisznya vállán a bunda, átalvető, és kezében a hosszú nyelű balta. Már mentek is, szó se esett köztük, elől a vénember, mögötte a gyerek, és alig léptek néhányat, úgy elmaradt mögöttük a barlangot a sziklák hajlásában, mintha ott se lett volna soha. Sötét este volt már, mire Magyarósra értek. Elkerülték az utat, és a kertek alján kerülték meg a falut. Szortyogott léptük alatt a sár, mert odale még nem érkezett meg a fagy, és megáradt medrében rossz kedven sustorgott a patak vize. A nagy diófánál lépték át a bakói kerítését. Ott már a gyerek ment elől, mert ő ismerte a járást. A pajta ajtaja nyitva volt, és úgy csüngött bele a sötétségbe, mint lőtt varjú szárnya. Ennyi, mégiscsak elvitték a jószágot a gazok, suttogta a gyerek. A ház sötétnek látszott, lekendőzött ablakaiból csak itt-ott szivárgott elő egy kis sárga fényecske. Kopogás nélkül nyitott be a gyerek az ajtón. Arcába csapott az otthon jó meleg szaga. A kemence mellett felismerte anyját, ahogy ott koporgott kendősen. Mellette egy öregasszony, és odébb kicsi Julika. A leányka látta meg először a bátyját ott az ajtóban. Danika! Szökött fel a padról. Jaj, Danika! Elvitték apánkat. Hová vitték? Gyökerezett le a gyerek a küszöbön. A község házára. Emelkedett föl ültéből az anyja is. Jaj, nekünk, jaj, kicsi fiam. Csendőrök jöttek érte, házról házra mentek, és úgy szedték össze az embereket, mint... Apu, nézett hátra a gyerek ijedten az öregre. Mégiscsak elvitték apámat a gonoszok. Pedig rám én megtanultam Isten dolgát, ahogy maga kívánta. Mi lesz most? Az lesz, hogy imádkozni fogunk, felelte az öreg komolyan. Még nem védték el, eddig itt van a faluban. Vesd le a terüt, tette hozzá, bejebb lépve a házba, és lefejtve magáról is a bundát, a tarisznyát. Tégy el mindent, hogy útban ne legyen, és lássunk hozzá az Isten dolgához sebesen. Míg elrendeztek mindent, Dani megkérdezte a kisugát. Bozival mi lett? Nem láttam odakint. Megugatta az olá katonákat, amikor átjöttek a falun. Négyszer is belelőttek. Aztán ott ültek mindannyian a tűzhely körül, lehajtott fejjel. Néma csönd borult a félsötét szobára. Az asszonyok ajka hang nélkül mozgott, ahogy az imádság szavai előkívánkoztak a lélek mélyéből. Édes jó mi atyánk, ki vagyol a mennyekben. Szenteltessék meg a te neved, s jöjj alá mi hozzánk a mi nagy bajunkban. A gyerek meghorgadt fejjel mélyedt el magában, csak a ködön emelkedett a mellén, ahogy a felindulás folytogatta benne a lélegzetet. Az öreg arca, mintha csak faragott fából lett volna, görcsös, havasi tölgyfából. A csönd elnyelte a világot. Csak a tűz gyönge lángja vergődött a kemence nyitott ajtajában, bronzvörös varázslatos fényt vetve a szobára.
1: Mai magazinunkban Vas Albert Hagyaték című regényéből hallottak részletet, amely a Kráter Kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Bőzsöny Ferenc előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: A Kráter Kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Rézlola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráter@krater.hu címre.

0: 22 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Személyes találkozóra hívta a zsinati székházba az egészségügyi minisztert, Steinbach József református püspök, hogy életvédő civil szervezetekkel együtt egyeztessenek a szívhangrendeletről. A magyarországi református egyház számára kiemelt jelentőséggel bír ezen nemzeti sorskérdés életpárti szemlélet szerinti rendezése. A zsinat lelkészi elnöke baráti hangnemben írt levelében hangsúlyozta, hogy így szélesebb társadalmi egyeztetés bontakozhatna ki. Az úgynevezett szívhangrendelet 2022. szeptembere óta írja elő a szakorvosoknak, hogy a terhesség megszakítására jelentkezőknek mutassák meg a magzat életműködésére utaló jeleket. A rendelet felülvizsgálata idén májusban és júniusban került szóba az országgyűlésben. Az egyház az elmúlt két hónapban folyamatosan egyeztetett az érintett szervezetekkel és a szaktárcával. Ennek a folyamatnak a következő állomása lehet a felek közötti személyes találkozó. Megkezdődött a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat és a Spár Magyarország idén 6. alkalommal meghirdetett Adni Öröm tanszergyűjtő akciója. A jótékonysági kezdeményezés célja, hogy minél több nehéz helyzetben élő gyermek kezdhesse teljes felszereléssel az új tanévet. A vásárlók augusztus 13-a és 16-a között, naponta 10 és 18 óra között az ország valamennyi Interspar áruházában leadhatják az önkénteseknek felajánlott füzeteket, írószereket és iskolatáskákat. Emellett augusztus 31-éig az áruházakban 500 és 10.000 forint közötti értékű adománykártyák is vásárolhatók, amelyek összegét a szeretetszolgálat teljes egészében új tanszerek beszerzésére fordítja. A gyűjtés részleteiről a www.adniöröm.hu weboldalon lehet tájékozódni. A Magyar Ízek utcájában kóstolhatja meg először a közönség a fővárosban a 2026-os Szent István napi kenyeret, Magyarország tortáját és Magyarország cukormentes tortáját augusztus 20 és 22-e között, tehát a Várkert bazárban és a Várkert rakparton. A csütörtöki tájékoztatón ismertetett programok közül a Szent István napi kenyérverseny első díját a Helpékség Kft. Pilisi Pityókás kenyere nyerte el. A rögös túró és tejföl tematikájú Magyarország tortája versenygyőztese a gyulai kézműves cukrászda Bíborfehér Fantázia nevű alkotása lett. A cukormentes torták mezőnyében a Balatongyöröki Promenád Kávéház Szilvafácska című desszertje győzedelmeskedett. Az idén 16. alkalommal megnyíló fesztivál idején a magyaros egytálételek és pörköltek főzési kultúrája áll a középpontban. A rendezvények ingyenes vércukorméréssel, állatvédelmi programokkal és gyermekjátékokkal is várják a látogatókat. 3 év szünet után szeptember 1-től újraindul a vasúti közlekedés a Miskolc és Tiszaújváros közötti vonalon a MÁV tájékoztatása szerint. A fejlesztés keretében naponta 10 pár személyvonat közlekedik majd 2 órás alapütemben, versenyképes 33-38 perces menetidővel. A járatokhoz reggeli és délutáni hivatásforgalmi sűrítések is kapcsolódnak, hogy maximálisan kiszolgálják a munkába és iskolába járókat. A vonatok a Miskolc-Tiszai pályaudvaron kedvező átszállási lehetőséget biztosítanak a budapesti, debreceni, nyíregyházi, valamint kassai intercitykre. A vonalon jól bevált BDV motorvonatok járnak majd, amelyek vonatonként 6 kerékpár szállítására is alkalmasak. A szerelvények útközben Nyéklátházán, Helyőkeresztúron és Sajószögeden állnak meg. Látványos szakaszához érkezett a Baráthegyi Majorság új, különleges játszóterének építése Miskolcon. A hamarosan elkészülő mesetér a Borsszem Jankó című ismert magyar népmese világát kelti életre a gyerekek számára. Az egyedi játszóteret Kő Boldizsár képzőművész és játszótér tervező álmodta meg, akinek munkáival már több hazai és külföldi városban is találkozhattunk. Az építkezés mostanra abba a fázisba ért, amikor a korábbi tervek után egyre jobban kirajzolódik a készülő létesítmény mesebeli világa. Az új attrakció gazdagítja a majorság kínálatát olyan helyszínt teremtve, ahol a játék, a mese és a természet élménye találkozik.
0: Az időjárásról.
1: Visszatér a kánikula a hétvégére, a nagyrészt felhőtlen száraz időben a legmelegebb órákban ismét 30 Celsius fok felett alakul a hőmérséklet. Pénteken felhőtlen lesz az ég, csapadék nem várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 32 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 7 és 20 fok között lesznek. Szombaton még melegebb, 30 és 35 fok jön, vasárnap pedig 37 fok körüli értékeket mérhetünk.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban a Genesis angol progresszív rock együttes munkásságával ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

A Genesis 1967-ben alakult angol progresszív rock együttes, a zenekar és később énekese Phil Collins világszerte mintegy 150-150 millió eladott albummal büszkélkedhet, meg közül Collins minden idők 30 legtöbb albumot eladó zenésze között is szerepel.

1988-ban Grammy-díjat kaptak a legjobb koncert videoklip kategóriában a Land of Confusion című dalért. Az együttes legismertebb felállása Peter Gabriel, Steve Hackett, Mike Rutherford, Tony Banks és Phil Collins 1970 és 75 között dolgozott együtt. A későbbi években mindannyian sikeres szóló karriert kezdtek, Phil Collins pedig énekesként is nagy sikert ért el.

Pályája kezdetén a Genesis az 1960-as évek többi popzenekarához hasonlóan egyszerű gitárközpontú dalokat játszott. Az 1970-es években progresszív rockot játszó együttessé váltak, dalaik szerkezete és hangszerelése összetett, a koncertjeik pedig valóságos színházi előadások voltak. Ezt a második szakaszt hosszú, több tételes kompozíciók jellemzik, mint amilyen a 23 perces Super Shreddy, vagy a 74-es The Lamb Lies Down on Broadway című koncept album.

Az 1980-as évektől kezdve a szélesebb közönség számára is könnyebben befogadható melodikus popzenét játszanak, ennek köszönhetően a 80-as Duke című albumuk a brit listák élére került. Az 1986-ban megjelent Invisible Touch című dal pedig egyetlen amerikai listavezető kislemezük lett.

Az együttes történetében többször fordultak elő tagcserék. Phil Collins, aki eredetileg dobos volt, 75-ben Peter Gabriel énekes helyét vette át. Az 1997-es Kalinga Station című albumon pedig Ray Wilson énekelt. Utóbbi sikertelenségére hivatkozva az együttes tagjai határozatlan időre beszüntették a Genesis működését. 2006. októberében Collins, Rutherford és Banks újra összeállt egy világ körüli turné erejéig. A zenekart 2010-ben iktatták be a rock and roll hírességek csarnokába.

0: Zenesáv című műsorunkat hallották, melyben a Genesis Ango Progressive Rock együttes munkásságával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: 23 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Elkezdődött a reformátusok szárszói konferenciája Balatonszárszón, ahol az augusztus 13-a és 16-a között zajló találkozó résztvevői a mesterséges intelligencia és a digitalizáció hatásait vizsgálják. A Solideo Gloria családi hotel és konferencia központban rendezett eseményen azt kutatják, miként alakul át az egyházi szolgálat, az oktatás és a mindennapi élet, valamint hol húzódnak a felelős használat határai. A nyitónapon Hajdú Zoltán Levente áhítata után Csáki Hatalovics Gyula Balázs tartott előadást a modern technológia és az egyház kapcsolatáról. A programban pódiumbeszélgetések, szakmai előadások, valamint Szalóki Ági, Ávéd János és Tóth István koncertje is szerepel. A péntek és szombati napon a lelkipásztori szolgálatban való alkalmazást, a fiatalok kijelző használatát, valamint az etikai és jogi kérdéseket vitatják meg. A Károli Gáspár Református Egyetem idén kiemelt szakmai partnerként vesz részt a rendezvényen. A négy napos tanácskozás vasárnap úrvacsorás istentisztelettel és Steinbach József református püspök a zsinat lelkészi elnökének ige hirdetésével zárul a helyi református templomban. Pakson tájékozódhatnak a parlamenti pártok elnökei a Duna vízszintjének emelése érdekében folytatott munkálatokról, miután Magyar Péter miniszterelnök a helyszínre hívta őket. A kormányfő pénteki Facebook bejegyzéséből kiderül, hogy szombaton 10 órakor tájékoztatja a pártok politikusait az évtizedek óta nem látott építkezés részleteiről, továbbá a korábbi évek mulasztásairól, amelyek szükségessé tették a beavatkozást, olvasható a bejegyzésben. Társadalmi szemléletváltást sürgetett az élő környezetért felelős miniszter az illegális hulladék lerakás megelőzése érdekében. Gajdos László Facebook bejegyzésében rámutatott, hogy az erdőkben hagyott szemét felszámolása óriási feladatot jelent az erdőgazdaságoknak. Kifejtette, hogy az állami erdészeti társaságok 2020 óta több mint 4000 esetben csaknem 13000 tonna illegális hulladékot gyűjtöttek össze. A miniszter hangsúlyozta, hogy a hulladék kihelyezése nem figyelmetlenség, hanem tudatos jogsértés. Azt is hozzátette, hogy az erdészek elkötelezettsége mellett valódi szemléletváltásra is szükség van ezen a területen. Létrehozza a közbeszerzésekből bűncselekmények miatt kizárt gazdasági szereplők nyilvántartását az Integritás Hatóság. A nyilvánosan hozzáférhető adatbázis célja a visszaélések megelőzése és a közbeszerzések tisztaságának megteremtése. Az intézkedés az uniós támogatások újraindításához is nélkülözhetetlen, és szigorúan szűri az érintett cégeket. A szabályozás lehetőséget biztosít az öntisztázásra is azon szereplők számára, akik igazolják megbízhatóságuk helyreállítását. Sikeres eljárás esetén a gazdasági szereplők mentesülhetnek a nyilvántartásba vétel alól, vagy törölhetők abból. A Cagliers elemzése szerint a politikai bizonytalanság mérséklődése és a javuló finanszírozási feltételek miatt fokozatosan élénkülhet a magyar ingatlan befektetési piac a következő 12-24 hónapban. Idén az első fél évben a kereskedelmi ingatlan befektetési volumen elérte a 610 millió eurót, ami 26,7%-os éves növekedést jelent. A forgalom zömét, 74%-át hazai vevők adták, a legkeresettebb szegmens pedig az irodapiac volt. A régiós összehasonlításban Magyarország a harmadik helyre lépett vissza 6,1 milliárd eurós forgalommal. A budapesti irodapiacon a stabilizálódás jelei látszanak, az üresedési ráta valamivel több mint 12%-ra mérséklődött. A kiskereskedelmi szektort a reálbérek kiemelkedő növekedése és az alacsony infláció támogatta az év első felében. Súlyos erdőtűz pusztít a dél-horvátországi Omis közelében, ahol a lángok csütörtök este óta lakóházakra is átterjedtek. Péntekig 36 ember sérült meg, közülük heten életveszélyes állapotban vannak, főként égési sérüléseket, füstmérgezést szenvedtek. A térségből mintegy 1000 helyit és turistát menekítettek ki, a hatóságok pedig több településen is befogadó központokat nyitottak a rászorulóknak. Biztonságban vannak a dél-horvátországi erdőtűzben érintett területen tartózkodó magyarok, a külügyminiszter pénteki közlése szerint. Orbán Anita kiemelte, hogy folyamatos kapcsolatban állnak a horvátországi magyar konzuli szolgálattal és a hatóságokkal a magyar állampolgárok biztonsága érdekében. A térségben lévő magyarokat arra kérték, hogy kövessék a horvát hatóságok utasításait.
0: Az időjárásról.
1: Visszatér a kánikula a hétvégére, a nagy részt felhőtlen száraz időben a legmelegebb órákban ismét 30 Celsius fok felett alakul a hőmérséklet. Pénteken felhőtlen lesz az ég, csapadék nem várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 32 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 7 és 20 fok között lesznek. Szombaton még melegebb, 30 és 35 fok jön, vasárnap pedig 37 fok körüli értékeket mérhetünk.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Ismét lehet jelentkezni a Kárpátaljai Magyarságot segítő támogatási programra.
2: Bizonyára sokan várták a pályázat kiírását, és ez megtörtént a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium Társadalmi Kapcsolatokért felelős államtitkárságának a támogatásával. A Bethlen Gábor alapkezelő a KMKS jótékonysági alapítványon keresztül meghirdette ezt a pályázatot, ahogy eddig is, és ebben az évben is 9 különböző kategóriában lehet majd pályázatot benyújtani.
1: Dancsó Zoltán, református lelkipásztor.
3: Én egy konzervatív családban nőttem fel, nekem az egész családom tradicionális református gyökerekkel rendelkező közösség. Nagyapám, dédnagyapám gyakorolták a vallást, szüleim nem gyakorolták a vallást. Igazán anyukám, apukája, nagymamám gyakorolta a vallását, de azt ugye maga módján. És tudom, hogy nálunk volt, hogy 8 óráig lehetett kín lenni. Kertesházban nőttem fel.
1: Hitből fakadó szolgálat, szeretetből
4: fakadó
1: közösség.
4: Az embernek nincs lehetősége mindenkivel jót tenni, de lehetősége van arra, hogy ne tegyen rosszat senkivel. Nem az a boldogság, akinek tökéletes az élete, hanem aki az apró dolgoknak is tud örülni, és ha hálásak tudnak lenni azért Istennek, amit kapnak, akkor az egy nagy dolog, vagy aki úgy érzi, hogy nem tud hálás lenni azért, amit Isten adott neki, akkor nézzen körül a világba, és legyen hálás azért, amitől Isten megvédett.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Ismét lehet jelentkezni a kárpátaljai magyarságot segítő támogatási programra. Elindult ugyanis a Zrínyilona kárpátaljai támogatási program 2026, amellyel a magyar kormány támogatja a kárpátaljai magyarság fennmaradását. Erről Gulácsi Gézát, a KMKS jótékonysági alapítvány elnökét hallhatják.
2: Bizonyára sokan várták a pályázat kiírását, és ez megtörtént a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkárságának a támogatásával. A Bethlen Gábor alapkezelő a KMKS jótékonysági alapítványon keresztül meghirdette ezt a pályázatot, ahogy eddig is, és ebben az évben is 9 különböző kategóriában lehet majd pályázatot benyújtani. Hát a lényeges dolgok, amit erről tudni kell, az elsősorban a határidők. A pályázat ez 3 turnusban fog megvalósulni. Legelőször az oktatási intézmények dolgozói adhatják be pályázataikat augusztus 3 és augusztus 28 között. Ezt követően augusztus 31-től szeptember 25-éig kerül sor a következő turnusra, ahol az egészségügyi, közművelődési, művészeti, sport, gyermekjóléti intézmények, médiumok dolgozói, színészek, előadó művészek adhatják majd be a pályázataikat. És végül a harmadik körben szeptember 28-tól október 30-áig a gyermekétkeztetési támogatásra lehet lesz beadni a pályázatot az óvodás, illetve 1-4 osztályos gyermekek számára. Amit tudni kell a pályázatokról, hogy a dokumentumok, amelyeket be kell nyújtani, ezek kategóriánként némileg változnak, mint ahogy eddig is. Erre ezzel majd meg lehet ismerkedni konkrétan a www.kmksalap.org honlapon, ott megvan az egész pályázat, ami egy hosszú 14 oldalas dokumentum, illetve ott megtaláljuk a szükséges űrlapokat is, de mindenképpen szükség van az eredeti munkáltató igazolás benyújtására, hogy a paszport, kód, magyar igazolvány vagy egyéb nyelvtudást igazoló dokumentumnak a benyújtására. Ezeket a dokumentumokat mind ugye eredetiben kell felmutatni. Milyen változások várhatók ebben az évben az előző évhez képest? Hát elmondhatjuk, hogy vannak pozitív változások. Elsősorban ugye sikerült a művészeti iskolák igazgatóit is bekapcsolni a pályázati rendszerben. Ezen kívül a könyvtárok és klubokon kívül megjelentek a tájházak és emlékházakban dolgozó munkatársak. A könyvtárosoknak a támogatását sikerült kiegyenlíteni a klubosokéval, tehát ők is 200 ezer forintot fognak kapni, illetve a gyermekétkeztetési támogatás tavaly ugye 30 ezer forint volt, most pedig 35 ezer forint lesz. És hát természetesen vannak még egyéb apró technikai változtatások, de ezek nem érintik annyira a pályázókat. Hát tudni kell, hogy a pályázók mindannyian adózott összeget fognak kapni az alapítványtól, tehát az a forint összeg, ami a pályázati kiírásban szerepel, ez konvertálódik grivnyára, ebből kerül levonásra az adók és illetékek, és már a tiszta pénzt kapják meg a pályázók. A pályázatok benyújtására 6 regionális irodában van lehetőség, ez ugye Técső, Beregszász, Munkács, Ungvár, Csap, Nagyszőlős, és minden nap ugye rendes munkaidőben, tehát 8 óra és fél 5 között lehet fordulni ezekhez az irodákhoz. Az elérhetőségeik, a munkatársak, illetve a telefonszámok, ezek szintén megtalálhatók az alapítványnak a honlapján. Hát röviden ennyiben tudnám összefoglalni az ezévi pályázattal kapcsolatos tudnivalókat.
3: Mit kell tudni a keretösszegről? Van-e változás, kevesebb, esetleg több, illetve függ-e ez a beadott pályázatok mennyiségétől, hogy valakinek nem jut?
2: Igen, nem. Ilyen nincs, tehát a keretösszeg az az előző, ugyanolyan, mint az előző évben volt. Tehát azt mutatja a statisztika, hogy némileg csökken a pályázók száma. Hát nagyon enyhén, de valamennyire csökken, tehát ennek a keretösszegnek mindenképpen elégnek kell lennie a pályázatok fedezésére.
3: Nagyon nagy kérdés volt az, hogy folytatódik-e ez a projekt, ez viszont egy 2026-os kiírás már. Hogyan látja ez a következő években jelen lesz-e itt Kárpátalján egyfajta támogatási módként?
2: Igen, hát ugye ez a kicsit megkésve, ugye 2 hónap, hát választások, kormányváltás, stb. 2 hónappal csúszott a pályázat kiírása, tehát ez erre az időszakra vonatkozik, tehát a folytonosság az úgy néz ki, hogy eddig megvan. Most ugye, hogy jövőben meg lesz-e, tehát hogy 2027-ben sikerül-e ezt a pályázatot kiírni,

0: szociális intézményeknél. Tehát ezekkel sajnos meg kell ismerkedni részletesen azoknak, akiket ez érint. De a honlapon ez minden elérhető, ki vannak írva a kategóriák, ki vannak írva a követelmények, a szükséges dokumentumok, és természetesen a támogatási összegeket is megtalálják a honlapon.
1: Említette a hat intézményt, a hat irodát, itt lehet-e személyesen információt kérni?
0: Lehet személyesen is, a honlapunkon ott vannak a telefonszámok, tehát ezeken a telefonszámokon lehet érdeklődni, és onnan megkapják a megfelelő információt, illetve hát a központi iroda is rendelkezésre áll.
2: Az elmúlt percekben Gulácsi Gézát, a KMKSZ jótékonysági alapítvány elnökét hallhatták.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. Nem hitét gyakorló családban nőtt fel, de Isten felé fordult. Bár eleinte nem a teológia vonzotta, de végül mégis jelentkezett a sárospataki teológiára, mellette azonban a rendőrségnél is dolgozott. Ma a Debrecen nagy templomi református egyházközség lelkésze. Nem csak a gyülekezet előtt szolgál, hanem rendszeresen a hajléktalanok között, a gyülekezet által fenntartott reménysugár hajléktalanok nappali melegedőjében,

0: segíti a gyászolókat a veszteség elfogadásának nehéz útján. Dancsó Zoltánnal Buzás Bori beszélgetett.
1: Mi hívott el téged a lelkipásztori szolgálatra?
2: Hát áldás békesség, nagy szeretettel köszöntöm a Európa Rádió hallgatóit. Most, amikor ezt feltette nekem ezt a kérdést, az jutott eszembe, amikor 14-15 éves lehettem. Ugye én egy konzervatív családban nőttem fel, nekem az egész családom tradicionális református gyökerekkel rendelkező közösség. Nagyapám, dédnagyapám gyakorolták a vallást, szüleim nem gyakorolták a vallást. Igazán anyukám, apukája, nagymamám gyakorolta a vallását, de azt ugye maga módján. És tudom, hogy nálunk volt, hogy 8 óráig lehetett kín lenni. Kertesházban nőttem fel. Az utcabeli gyerekekkel jártunk össze, beszélgetni, hülyéskedni, biciklizni.
1: Az itt Debrecenben?
2: Nem, ez Szentesen volt. Szentesen volt, és tudom, hogy egyik este én nem értem haza 8 órára, csak 10 órára, mert kimaradtam a többiekkel. És a többiek úgy elmentek, és ott voltam egy lányom beszélgetni, és úgy telt az idő. Aztán észbe kaptam, hogy 10 óra. Jaj, mondom. Amúgy beléptem az ajtón, amikor hazaértem, édesapám mondta, hogy hívni akarta a rendőrséget, a kórházat, hogy hol vagyok elveszve, mert 8 óra nem szóltam neki, hogy hát, hogy nem mentem haza, hogy miért nem mentem haza. És mondtam neki, hogy nem mindegy az apa neked, hogy hol vagyok. Hát édesapa nyelt egyet, jó, oké, fiam, jó. Hát másnap megint kimaradtam, de akkor már éjfél volt, vagy egy óra lehetett, és kaptam 3 pofont. Ugye apa nem kellett venni a nadrág szíjat, mert ő vasakkal dolgozott. Egyik pofon az, amikor az ajtót csuktam, másik kettő meg a falat, és azt mondta nekem, hogy fiam, döntsd el, börtöntöltelék akarsz lenni, vagy rendes ember. Na ott úgy apám így sarokba állított szó szerint, hogy hogy amit én életformát szeretnék kialakítani magamban, az nem valós erre az időre, mert akkor még korábban, hogy mondjam, szigorúban fogták azért a gyerekeket. Én úgy elvonultam a szobámba, emlékszem, és akkor mamám jött utánam, az apai nagymamám, és ő mondta, gyere unokám, beszélgessünk, és ő elkezdett velem beszélgetni. Megkérdezte, hogy érzem, mit érzek, és elmondtam neki, hogy szerintem igazságtalanság, de hát ő is volt fiatal, próbált védeni, aztán azt mondja, van egy Isten, aki szeret. És elkerítette nekem a mi atyánkot. Ez úgy elbevárt ott az ő ágyán, szóval igazán innen kezdődött el az a fajta keresésem, hogy hova tartozok, kihez tartozok. Ugye a kertváros a Szentes Központi Református Egyházközséghez tartozott, akkor ott éppen lelkészváltás volt. És akkor elkezdtem keresni, és tudtam, hogy van még egy református gyülekezet, az meg Szentes Felsőpárti Református Gyülekezet volt, ahol a Gilice házas pár szolgált, és kerestem a lehetőséget, hogyan tudnék bekapcsolódni. Emlékszem, hogy bementem egy biblia órára, és András bácsi, és Virágos és Imre bácsi volt a főgondok, meg is lepődte, hogy ki vagyok én, ki ez az új gyerek, ez az új srác. Voltak ott többen is rajtam kívül.
1: Ekkor hány éves lehettél?
2: Szerintem 15, mert 16 évesen konfirmáltam. És akkor megkérdezték tőlem, hogy ki fia Bori vagyok, és én ugye elmondtam, hogy nekem az apai részről voltak presbiterek is választva abban a gyülekezetben. A kis volt téva a tabló, hát én ismertem föl nagyapámat, hogy ő presbiter volt, meg nagyapát, mondom, jó van. Szóval még akkor nem éreztem ezt a fajta örökséget. Én elmondtam, hogy református családban nőttem fel, szülők nem gyakorolják a vallást. Én úgy éreztem, hogy igazán csak a nagymamám része volt nagyon erős a számomra, meg az apának a pofonai. És akkor úgy elkezdtünk beszélgetni, és úgy éreztem, hogy nyitottak rám. És amikor egy nyitottak, akkor után nyitottak felém az ifivel is, ott lettem cserkész, akkor ott tartottam elsőnek gyerekalkalma, gyerekisten tiszteletet.
1: És akkor már tudtad, hogy akkor a teológiára mész tovább?
2: Megfogalmazódott bennem az érettség után, hogy hova tovább. Szerettem volna rendőr lenni, akkor fölvettek már a GANF-ra, a Gépipari Automatizálás Műszaki Főiskolára, ott felvételt nyertem. Akkor ugye még az érettség után, mi adtam egy 2 évet magamnak, hogy biztos legyen, akkor szereztem egy felsőfokú gazdasági informatikus szakmát, ilyen UK-ist. Na és akkor mondom, hát akkor vagy tesi tanár, vagy kémia tanár, így mindenféle gondolat volt, de benne volt a szívemben a vágy, hogy akkor, hogy a lelkiség is ott van. Na de úgy voltam vele, hogy akkor most nem megyek, hanem elindultam, ez a Jónás effektus szerintem, elindultam Kecskemétre a GANF-ra. És ott én egy évet lehúztam, de az a tűz, az a vágy, az nem csitult bennem. És akkor kértem, mint Gedeon, hogy akkor most kiteszem a gyapjút, akkor most, hogyha ez lesz, akkor ez lesz. Szóval azért próbatételt adtam az Úristennek is, mert azért 6 év, az 6 év. És akkor megerősödben, amikor indulj, és akkor elindultam. Elindultam, nem is Debrecenbe elsősorban, én tiszántúli vagyok, hanem elindultam Sáros-patakra.
1: Hatodéven hol szolgáltam?
2: Hát hatodéven Józsán kezdtem, Gacsányi Zsoltnál, hogy én rendőrségnél dolgoztam, és le kellett szerelnem, ugye 2013-ban szereltem fel, és 2016 augusztusában le kellett szerelnem, mert nem kellett hatodévre.
1: Jaj, te a teológia mellett a rendőrségnél dolgoztál?
2: Aha.
1: Aztán ez a rendőri vágy sem csikult új láza, hogy két tűz együtt, igen,
2: értem. Nem, hogy fegyveres biztonsági őr voltam, és azóta már volt 8 rendőri esküvőm, megtartom velük a kapcsolatot.
1: Józsa, ugye akkor a hatodév, és utána rögtön nagy templom?
2: Nem, úgy volt, hogy Józsa volt a hatodév, de ott Tégláson volt egy folyamatásom, aki megcsinálta a hülyeséget, és kicseréltek bennünket. Na hát én Tégláson, Molnácsán nagy tiszteletet használ, újra élettem. Én Csillanént azóta is tisztelem, szeretem.
1: És akkor ahogy jöttél be Debrecenbe és nagy templom?
2: Mondtam nagy tiszteletet asszonynak, hogy Csillanét tessék várni, majd mi megkérdezem esperesőt vagy Zsimondot, hogy számít-e rám, van-e rám szükség, vagy nem. És azt mondta nekem, hogy esperes, hogy nem tud nekem mást adni. Egyházmegyében, hát hogy isek, már terített vagyunk, meg stb. Mondtam azt, hogy jó. Mondta, hogy akkor reménysugár. Mondom, reménysugár. Így mondta esperes, hogy nem, azt mondtad nekem, hogy rendőr volt. Hát mondom, fegyveres biztonság előtt, a migrációr kísérő osztályon voltam. Hát csövörbe, vödörbe, ott zártam az ajtókat, majd nyitom majd az ajtókat, és akkor így kaptam meg a reménysugarat. Csak én nem tudtam, hogy a Halitan szállónál azzal az, hogy kimondom az ítéletet magamra, hogy kevesebb lesz a szolgálatom. A Halitan szálló van, ha sokan oda kerültek, előttem lelkészek, azt mondták az, hogy csak az a ugródeszka, hogy ott vagy egy darabig, után kimész gyülekezetbe önálló lelkésznek. Hát én törtem rendesen, szerintem az utat, hogy ne csak hagyítalan misszióval foglalkozzak, hanem konfi, ifi, gyülekezeti szolgálatok, mert én úgy érzem, hogy talentumot kaptam az Úristentől a szolgálatokra, akkor én nem akarom azt, hogy konzerválódjon az én talentumaim azért, mert úgy érzem, hogy csak erre van szükség ott.
1: Ez a különböző szolgálat, itt-ott-amott, mellette a millió munka, a rengeteg embernek a megismerése, és ezáltal rengeteg olyan embernek a megismerése, aki nem vallásos, nem hívő. És hogy ne akard minden áron az Isten felé terelni, de próbáld megérteni, de mégis valamit megmutat. Tehát, hogy ez a, nem tudom, egy kicsit ilyen profétai nekem ez a te helyzeted. Aha. És akkor betesznek a legnehezebb szolgálati területre, a hajléktalanok közé, ahol szerintem az embereknek a 90%-a teljesen elvesztette a reményét arra, hogy ő még egyszer valaha olyan életet éljen, és visszaintegrálódjon a társadalomba, ahogy ő szeretné. És akkor, hogy ugye festettél már lakást olyannak, aki onnan kikerült, és utógondozod őket, és megkérdezed, hogy hogy vannak. Tehát, hogy lehet, hogy ez nehéz, és lehet, hogy sokan ezt egy kicsit büntetésnek élik meg, hogy egy olyan területre mennek szolgálni, ami majd nem, mintha sziklára vetnéd a magot, de mégsem. Tehát, hogy azért te ebbe is megtalálod azt az utat. És én úgy gondolom, hogy nem véletlenül vagy ezekben a nehéz helyzetekben, vagy nehezebbnek gondolt helyzetekben.
2: Nem csak festettem, hanem csiszoltam is, meg laminált padlót raktam. Fölvettem a kantáros nadrágot, a baseball sapkát visszafordítva, füldugó be, és akkor vágtam a laminált padlót, zajzat kiegyenlítő beton után mentem lecsiszolva, rendbe. Szóval megcsináltam azt is, hogy meglegyen, szegélyeket kivágtam, azokat is odaillesztettem, nem ragasztottam, inkább furtam, de úgyhogy nem kívülről nem látszik semmi igazán, hanem egy ilyen sávban van, hogy utána rátettem a díszburkolatot. Én úgy érzem, hogy az én életem, amit mondtál is, Bori, hogy a öcsém fogalmazott, hogy te Zoli, te sose leszel a gazdagok csuhása, te mindig a szegények, elesettek csuhása leszel. Ezt öcsém fogalmazta meg. Azt mondja, mi az életünkben sosem fogunk olyan magasra jutni, de Isten magasra fog tenni minket. És most nem pozícióra gondolt, hanem emberségben, emberileg. És hogy valahogy szerintem ezért vagyok én más, és ezért nem értelek meg sokszor esetleg lelkész kollégák, hogy én miért gondolkozok máshogy. Én azt is mondtam egy lelkész kollégának, hogy hálát kell adni ezért a padért, hálát kell adni a dolgokért, vagy le kell venni a fekete-fehéret, és akkor venni fel nadrágot, és csináljuk meg mi magunk két kezünk munkával. Nem akarok kiégni, nem akarok elégni, hanem az Úrért égni, és kérem tőle, mindig töltsön fel. Nagyon sok minden van körülöttem, amire tudnék nézni, csak tudatosan kell figyelni, hogy többet kell Istennel foglalkoznom.
1: És akkor talán zárásképpen még azért, ha már a Jóisten azért ilyen viszonylag nehezebb terepekre helyez téged, akkor választottál egy hasonlóan nehéz terepet, a gyászfeldolgozást, ami nyilván főleg az első időszakban a szerettünk elvesztését követő fél év, ami szerintem a legnehezebb. Ott érzelmileg olyan hullámvasútra ül fel az ember, ahol hajlamos akár a Jóistentől elfordulni egy időre.
2: Az így van.
1: Dühösnek lenni rá, és értetlennek. és keresik a miérteket. Miért érezted úgy, hogy ezt a tervet is vállalnád, és egy ilyen nehéz időszakban kísérnél embereket?
2: Hát én kiderültem nagy templomhoz, én nem tudtam, hogy ennyire specifikus ez a nagy templom, hát ez minden téren specifikus. Én úgy voltam rá, hogy ugye két lelkészes modellt hozok a fejembe, szentesről, aztán egy lelkészes téglásról. Szóval én nem tudtam, hogy ilyen specifikus. Hogy már mindenkinek mondott a tortából egy szelet, hogy ki mit csinálni, még úgy voltam, hogy hát mindenben fiatalok, akkor idősek, és mindig lett volna valami, de hát itt nagyon le voltak korlátozva a dolgok. Tudom, hogy 2 év volt, amikor nagyon sok embert temettem. Szerintem több mint 30-at is temettem.
1: És azért itt jegyezzük meg, hogy sokszor olyanok a temetési szolgálatát is végzed, akiknél nincs más csak ott, mint a, csak a sírások, ugye, mert hogy a hajléktalan testvéreket nem kísérik.
2: Így van. Na az volt az első, amikor így is szembe ötlött, hogy mondjuk lelkész úr, kimegyünk, ott leszünk a testvérünk temetésén. A kántorral voltam, meg a sírások bártok, hogy atyám, azért tiszteletben. Nem lesz hosszú, mondom, nem lesz hosszú, de azért a életutat elmondom, jó, meg a isteni vigasztaló igéjét. Mert volt olyan temetésem is, aki a gyülekezethez tartozott, és kért, és hogy én temessem el. Ott más volt a helyzet. Szóval azt éreztem, hogy minden temetésnél máshogy kell felkészülnöm. Nincs egy standard, mindenkinél máshogy kell felkészülni, és ez valahogy erőt adott abban a tekintetben is. És feltettem a kérdést, hogy uram, amikor megnéztem a Fegyvertelen Katona című filmet is, és mondom, mi lesz az elesettekkel? Mi lesz a hozzátartozókkal? Kik lesznek ők, vagy hogy lesz ők? És emlékszem, hogy Bodósán tanárnő 2019-ben jött be, hogy a Covid készítette fel a kórházi lelkészeket, jelszfeldolgozó képzés a Hittudományi Egyetemen. Mondom, felhívtam, hogy tanárnő azért, hát ugye már mezei lelkészeknek ismer. Na és akkor ő készített fel, ugyanúgy, amit kért, be kellett adnom, szóval beadandó volt, hogy is mondjam, kellemes beszélgetés és a vizsga volt igazán, nem tudom, ezt lehet-e vizsgálat nevezni, de megkaptam a papírt a képzésről, és akkor elkezdtem, és akkor ott voltam a nagy templomban, hiszen fönn voltam, és azt mondtam, hogy uram, elvégeztem, és mondom, uram, tudom, hogy azt mondta az igében, hogy küldjél munkásokat az aratásban, hogy legyenek többen a te országaidnak a munkásai, én meg azt úgy imádkoztam, hogy küldi embereket hozzám, akiknek az aratás már elvette a szeretteiket. És így jöttek először 4-en. Utána jött a következő, akkor voltunk 6-an, aztán 3-an, voltunk, hogy jöttek van 8-an, csak az időpont nem volt jó, szóval Isten áldásának éreztem igazán. Utána képeztem magamat is, elkezdtem a mentálhigiéni képzést.
1: De hogy tudnád csumázni az eddigi életutadat?
2: Summázni? Vezessen az Úristen. Vezessen az Úristen tovább. Ha már valakinek az életében egy mosolyt tudok csalni, és nem, én nem olyan típusú lelkész vagyok, hogy na meg kell térned, mert ez a jó, hanem az én életemmel akarok úgy világítani az Isten dicsőségére, és nem én, hanem az Isten világítson általam, hogy lássák az én cselekedeteimet, hogy dicsőítsék az Istent. Szóval bennem a vágy az, hogy segítsek az embereken. És azt is el kell fogadni, amikor nem sikerül segíteni. Azt nem kudarcként élem meg, mert hogy sokszor az ember képes begubózni, mint a lepke, amikor báb, és akkor majd én pont elintézem magamban a dolgokat. Igen, nem. Csak nem mindegy, hogy kerek ki. Hogy milyen lepke leszek, hogy most akkor sérült lesz a szárnyam, vagy valami, és nem tudok repülni, vagy amikor szépen kijön a bábból a lepke, nem szabad segíteni neki, hogy saját maga folyamatában jöjjön ki, hogy megerősödjön a szárnya, ugye ezt sem a gyászfeldolgozás, hogy megerősödjenek, és visszaintegrálódjanak a közösségbe, a szeretteik közösségébe.
0: Az elmúlt percekben Dancsó Zoltánnal, református lelkipásztorral beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. Póka András György, Kalota Szent Király polgármestere, a kalotaszegi református egyházmegye főgondnoka beszélgetésünkben felidézi gyermekkora hitbeli örökségét, és megosztja mindazt, amit a hitről, a szolgálatról és az emberek iránti szeretetről évtizedek alatt megtapasztalt. A riporter Pilbák Kincső.
2: Hogyan került kapcsolatba Istennel? Mi az a legelső gyermekkori emléke, ami Istenhez, a hithez kapcsolódik?
3: Kalota Szent Király Zentelként születtem, és már a nagyszülők által természetes a szüleim is vallásos emberek voltak. Emlékszek, hogy öcsémmel vallásórákra jártunk, az még a másik rendszerben volt, és a szüleink és nagyszüleink templomba vittek. A vasárnapi istentisztelet előtt voltak akkor a vallásórák, egy fél óra volt arra számba, és azért egy szigorú ember volt a lelkipásztorunk, de azért közösségként éreztük magunkat ezeken az alkalmakon, és természetes, hogy a családba is énekelgettünk, és mindenképpen meghatározta a további életünket is ez a hitre való nevelés a nagyszüleink és a szüleink részéről.
2: Milyen vizuális képek alapján alakult ki az Isten képe, vagy az Istenhez fűződő hite gyermekkorában?
3: A szüleink is arra tanítottak, hogy Istenbe vetett hittel akkor sok mindenen át lehet vágódni, minden megoldódik, ha Istenbe bízol. Tehát ez a fonal vezetett az életen, és ugyebár gyerekkorunkban a földműveléssel foglalkoztunk, akkor megfogott a magbetű példázata, és mikor már építkezni kezdtünk, akkor meg a kősziklára épült háznak a példázata. Tehát ezek a történések végigvezettek az életen, és ha az életem utolsó periódusát veszem, akkor meg az irgalmas samaritánus példázata is vezérelt, mert sokszor az önkormányzati munka megkövetelte azt, hogy legjobb tudásunk és szeretetben járjunk el, tehát semmiképpen olyan stílusban, ahogy ők kerültek a problémákkal a hivatalba.
2: Ezeken a vizuális képeken kívül, ha becsukja a szemét és gyermekkori vallásórát idéz fel, akkor milyen első illat, hang vagy tárgy jut eszébe?
3: Mint ahogy mondtam, a szigorú lelkészi hang jut eszembe, de azért mégis jó volt akkor. Hát tudjuk, hogy abban a rendszerben ugyebár a rendszer is vigyázott, hogy vasárnapokra is szakköröket szerveztek a suliba, de mikor nem voltak ezek a szakkörök, akkor kötelező módon a templomba volt a helyünk, és akkor az nem kívánságműsor volt. Talán a mostani fiatalok nem is értik, és ők a bőség zavarával küzdik. És talán ezért lankad a körükbe az istentiszteleti látogatottságoknak az aránya. Tehát az a szigorú hang, mikor nem tűrte az akkori lelkipásztor, ha izgünk, mozgunk, és már az is siker élmény volt, hogyha valakit nem kellett megszólítson, akár a szószékről is szokott integetni, hogy elnye benye. Az aranymondások és az éneklések, és már versenybe voltunk, hogy a régi énekes könyvből ki tudja az énekeknek a címét az énekszám szerint megmondani. Tehát mindenképpen kihívás volt, és nagy szeretettel gondolok arra a komor és szigorú hangra is.
2: Elhangzottak bibliai történetek itt korábban, amelyek az életét most is egyengetik. Milyen elvek alapján alakultak ezek ki? Milyen elveket követ ma?
3: Vannak elvek, amik érvényesek, és mint egyházmegyei főgondnok nagy szeretettel felkeresem az egyház községeinket, és erre a legjobb alkalom, mikor imaheti alkalmak vannak, mert mindig más napokon, más órákban is igen el sikerül látogatni, és ott elbeszélgetek fiatalokkal, és nem csak a fiatalokkal, mindenképpen bátorítom őket, és a bátorítás nem csak a fiataloknak szolgál, hanem az idősebb korosztálynak is. Mindenki kell tudja, hogy Isten keze mindig vezeti azt, aki hittel halad előre az úton, és hogy nehézségek vannak, és azt is tudni kell, hogy Isten soha nem mondta azt, hogy könnyű lesz, ő azt mondta, hogy soha nem foglak magadra hagyni. És az önkormányzati munkába is, hogy Adit idézzem, itt a Kalota partján többször éreztem azt, és mondhattam el Adi szavaival, hogy mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem, csöndetlen és váratlanul átölelt az Isten. És a fiataloknak felhívom a figyelmüket, hogy ha jó emberek akarunk maradni, vagy jó emberek ki próbálunk lenni, az az igazi érték, és próbáljunk jó embereknek maradni, és jó emberekké lenni, mert itt a legkisebb a konkurencia ebbe a globalizálódó világba, mert azt is tudjuk, hogy az embernek nincs lehetősége mindenkivel jót tenni, de lehetősége van arra, hogy ne tegyen rosszat senkivel. Ugyancsak kívánom és kérem az alkalmakkor, hogy emberkéink boldogok tudjanak lenni, de nem az a boldogság, akinek tökéletes az élete, hanem aki az apró dolgoknak is tud örülni, és ha hálásak tudnak lenni azért Istennek, amit kapnak, akkor az egy nagy dolog. Vagy aki úgy érzi, hogy nem tud hálás lenni azért, amit Isten adott neki, akkor nézzen körül a világba, és legyen hálás azért, amitől Isten megvédett. Felszoktam hívni a figyelmet a hallgatóságnak és a fiataloknak is, hogy próbáljuk meg legyőzni a rosszat a jósággal, a hazugságot az igazsággal, a gyűlöletet pedig a szeretettel, mert ez az üzenet már nagyon régi, de még mindig nem jutott el az emberekhez. És ha előre reménnyel, vissza hálával, felfelé imával, lefelé bűnbánattal, befelé figyelemmel és körös körül szeretettel viszonozzuk embertársainkat, akkor tudjuk, hogy a házi áldásból hol Isten, ott szükség nincsen. És kívánom, hogy mindenkinek a tarsolyában minden napra ott legyen az a három dolog, a hit, amit ha a lelkedben hordozol, boldogít, a remény, amitől magabiztos maradsz, de szerény, és a szeretet, ami nem szépé, hanem csodássá teszi az életet és az emberi lelket. Szilárd meggyőződésem, hogy adakozni és osztogatni a mieinkből az nagyon jó dolog. Én is vallom azt, hogy amit szeretetből ajándékozol, az örökre a tiéd marad. És a jókedve adakozót szereti és megáldja az Isten, mert ha te osztogatsz a tiédből, a mi egyedüli Istenünk, ő szorozni is tud, és visszaszolgálja azt neked többszörösen is, amit teszel, és... Aki Isten kezébe tesz le mindent, az már nem tud elveszíteni semmit, ez is egy biztos dolog.
1: Az elmúlt percekben Pók András Györggyel, Kalota Szent Király polgármesterével, a Kalotaszegi Református Egyházmegye főgondnokával beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Megfeszített tempóban zajlik a Duna alacsony vízállása miatt szükséges fenékküszöb megemelése Duna-Szent-Benedek közelében az MVM Paksi atomerőmű hűtővíz ellátásának biztosítására. Magyar Péter csütörtöki tájékoztatása szerint a jobb parton az utak kialakítása folyik és elkezdődött a kövek beépítése, míg a bal parton a honvédség végzi a felvonulási terület kialakítását. Első körben 35 ezer, majd 110 ezer tonna követ építenek be. A politikus megjegyezte, hogy a Paksi atomerőmű két turbinája üzembiztosan termel, miközben egy romániai atomerőművet teljesen le kellett állítani. Felmérik a gyermekvédelmi rendszer jelzési és bejelentési csatornáit, miután egyeztetés kezdődött szakmai szervezetekkel, közölte Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter csütörtökön. Feltérképezték, hogyan működnek ma a csatornák, kik és milyen problémákkal fordulnak hozzájuk, miként járja be az információ az utat, és hol akadhat el egy ügy. Az egyeztetésen többek között az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat, az áldozat segítő központok és a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány is részt vett. A monitoring célja nem egy újabb központi felület létrehozása, hanem a jelenlegi rendszer feltérképezése, a működő szolgáltatások megerősítése és a bizalom növelése. A miniszter kiemelte, kulcsfontosságú a meglévő lehetőségek olyan összekapcsolása, hogy a segítségkérők biztosak lehessenek abban, jelzésük nem vész el a rendszerben. Megjelent az afrikai sertéspestis vírus Baranya vármegye két házi sertés állományában a Nébih vizsgálata szerint. A fertőzést a drávafoki 34 egyedszámos gazdaságban, valamint az okorági 19 mangalicából álló állományban mutatták ki. A hatóság haladéktalanul elrendelte a gazdaságok lezárását, az állományok felszámolását, valamint védő és megfigyelési körzetek kijelölését. Bár a vírus emberre nem veszélyes, a sertés ágazatban súlyos gazdasági károkat okozhat. A Nébih fokozott járványvédelmi fegyelmet és a szabályok szigorú betartását kéri a tartóktól. Tovább csökkent az építőipar teljesítménye júniusban a Központi Statisztikai Hivatal jelentése szerint. A termelés volumene a munkanap tényezővel kiigazítva 5%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, az előző hónaphoz mérve pedig 3,9%-kal csökkent. Az ágazatok közül az épületek építése 22,1%-kal zuhant, miközben az egyéb építmények építése valamivel több mint 28%-kal bővült, az út és vasútépítés megugrásának köszönhetően. A júniusban megkötött új szerződések volumene jelentősen, majdnem 42%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. Az első fél évben az építőipari termelés összesen 0,7%-kal volt alacsonyabb az előző év azonos időszakájától. Építőipari ágazatonként a drágulás mértéke 5,8% között alakult az év azonos időszakához mértem. Országos református gyermekvédelmi találkozónak ad otthont augusztus 15-én szombaton a Fővárosi Állat és Növénykert. A rendezvényen a református nevelőszülői hálózat családjai, valamint a gyermekotthonokban élő fiatalok tölthetnek együtt egy napot. A program Steinbach József püspök áhítatával indul, majd a résztvevők birtokba vehetik az állatkertet, és két előadást is megnézhetnek a fővárosi nagy cirkuszban. Miklós Erzsébet, a Nyugat-Magyarországi Református Gyermekvédelmi Központ vezetője elmondta, hogy a rendezvény elsősorban a közösségépítést és a nevelőszülők támogatását szolgálja. Kiemelte, hogy a traumatizált gyermekeknek mindenekelőtt biztonságra, elfogadásra és szeretetre van szükségük a fejlődéshez. Az utazást, a belépőket, az étkezést és a programokat a Református Szeretetszolgálat teljes egészében biztosítja. Új szolgáltatással bővültek egyes miskolci könyvtárak. Májustól a 16 év feletti olvasójeggyel rendelkezők már társas játékokat is kölcsönözhetnek. A lehetőséget a II. Rákóczi Ferenc könyvtár központi épületében és a Szentpéteri kapui József Attila könyvtárban vezették be. A kínálatban klasszikus és stratégiai játékok mellett kvízek, kártyák és gyermekjátékok is megtalálhatók. Olvasójegyenként egyszerre egy játék vihető el, legfeljebb 3 hétre, amely nem hosszabbítható meg. A könyvtárosok a kiadáskor és a visszavételkor is tételesen ellenőrzik a hiánytalan tartozékokat és az épséget.
0: Az időjárásról.
1: Visszatér a kánikula a hétvégére, a nagy részt felhőtlen száraz időben a legmelegebb órákban ismét 30 Celsius fok felett alakul a hőmérséklet. Pénteken felhőtlen lesz az ég, csapadék nem várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 32 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 7 és 20 fok között lesznek. Szombaton még melegebb, 30 és 35 fok jön, vasárnap pedig 37 fok körüli értékeket mérhetünk.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeto.
1: Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
0: Repeto.
2: A sérült gyermeket nevelő családok lelki egészségéért rendezett konferenciát a Mások Másképpen Alapítvány Miskolcon. A rendezvényre nem csak a szakma képviselőit vagy az ezen a területen dolgozókat várták, hanem kifejezetten hívták a sérült gyermeket nevelő szülőket, nevelőszülőket, önkénteseket és családtagokat is. Zádori Csabáné is szülőként érkezett, neki egy 40 éves Down-szindrómás gyermeke van. Huszár Kata felvételét hallják.
3: Bükkábrányból jöttem, és azért jöttem erre a konferenciára, hogy úgy érzem, hogy ez nagyon ráillik a mi gyermek anya kapcsolatára, és a gyermeknek a gondjaira, a pszichiátriai gondjaira, és más egyéb gondokra is. Ahogy együtt vagyunk, meg ketten vagyunk, nagyon nehéz megoldani a helyzetét, nagyon megmakacsolja magát, nem akar kijönni sokszor a házból sem, amikor akkor kijön, de a kérésre nem. Nagyon nehezen öltözik föl, nehéz kimozdítani. Most már ott tartunk, hogy már gyógyszer bevétele is nehezebb, amikor megmakacsolja magát, akkor már nem mindig akarja bevenni, és akkor van, amikor egy fél órát, egy órószát is eltöltünk vele, hogy ez megvalósuljon. Meg más egyéb mindennapi rutin dolgokban is, például, hogy öltözzél föl, vedd fel a cipődet, vedd fel a papucsodat, vegyél zoknit a lábadra, télen is esetleg zokni nélkül. Most már, hogy már ő 40 éves lesz, így mentálisan is épül lefelé, és nehezebb neki megmagyarázni a mindennapi tevékenységeket, amik eddig rutinszerűen mentek.
4: Ő milyen betegséggel küzd?
3: Down-szindrómás nagyfiú, és emellett sok testi egészségügyi betegségei vannak. Disztérzékeny, tejérzékeny, mentális problémái vannak, tüdő problémája van, oxigénre szorul, és talán akkor kezdődött nála ez a nagyobb fokú leépülés, mikor ez az oxigén hiánya keletkezett, ez a Covid-nak az utóhatása, és mert a sejtek nem kapnak elég oxigént, amikor nem megy az oxigén szintje, és ezáltal az agysejt sem kap elég oxigént, nem csak a többi szerve, és úgy érzem, hogy épül lefelé. Mindenféle tégreképpen testileg, szellemileg épül lefelé.
4: Itt a konferencián egyébként, ugye említette, hogy többek között azért is jött el erre a konferenciára, mert hogy sok mindent talán át tud majd emelni az előadásokból. Mi az, amire leginkább kíváncsi itt a konferencián, vagy leginkább kíváncsi volt?
3: Hát ez jó volt, hogy több szülő is megszólalt, és elmondták a problémáikat, dolgaikat, amiből lehet tanulni. Meg hát, ha hallok olyat még szakemberektől, olyan dolgokat, amit én be tudok vinni a napi életvitelünkbe, és ez esetleg segít abban, hogy könnyebb legyen egy kicsit nekünk.
4: Ki az, aki egyébként tud segíteni önöknek, vagy van-e ilyen szülői hálózat, ahol egymást tudják segíteni, akár praktikákkal, ötletekkel?
3: Igen. Mi vidéken lakunk, hát egy szülővel tartom a kapcsolatot Miskolcról, aki mindenben tájékoztat, ami történt dolgokban, próbálom az interneten is követni. Hát az a baj, hogy a segítségek már ahogy haladunk az idővel, szüleim ugye meghaltak, a nagyszülők, a gyermeknek az unokatestvéreim, akik is nagyon a család összetartott és besegítettek, már ők is kiestek ebből a körből, hogy segítsenek. Szomszédok nagyon segítőkészek, nagyon jó közösségben lakunk. Most is reggel oda vittem át, míg el nem vitték a napközibe, de a napközibe is csak egy héten egyszer hajlandó elmenni, ha kijönnek érte, Mezőkövesdről. Hát ennyi segítségünk van. Ennyi, sajnos nincs több segítségünk. Most már kihalt a környezetünk. És a lányomék Budapesten laknak, nekik is van 3 gyermek, 3 unokám van, és mert ők se akkor jönnek haza, amikor éppen akarnak, amikor tudnak.
4: Akkor tulajdonképpen elmondhatom, hogy nagy részt önre hárul, szinte minden.
3: Hát 99%-ban igen. Igen, érem hárul.
4: És ön mikor és hogyan tud töltődni ennyi minden mellett?
3: Hát nem sokat. Nem sokat. Nagyon keveset tudok elmenni otthonról, mert állandó felügyeletre szorul, ugye éjjel-nappal. Hát ez most ide eljöttem, de van, amikor hónapokig nem tudok elmenni sehová. Sehová. Amikor a gyermekeim hazajönnek, az unokáim, nekem az a töltődés. Az a töltődés, vagy nyáron el szoktunk menni, most már kétszer voltunk Berekfürdőn, most ez az év lesz a harmadik, egy nyári táborba, és akkor az ott a többi szülővel beszélgetni, és oda nagyon vágyik a gyermek is. Igaz, hogy nem nagyon mozog, nem mindig jön ki még a fürdőben sem, de az, hogy ő ott lehet, meg a többivel lehet, meg akiket régebből ismert, az nagyon várja.
5: Mint Jármai Ágota, a Mások Másképpen Alapítvány vezetője rádiónknak az eseményen elmondta, az evészavar, a depresszió, az agresszió, illetve a családi krízis helyzetek is helyet kaptak a konferencia programjában.
6: Ez a konferencia egy mentálhigiénés témát boncolgat. Kifejezetten sérült gyermeket nevelő családokat szólítottunk meg vele. A program a Belügyminisztérium és a Slakta Margit Nemzeti és Szociálpolitikai Intézet szülősegítő programjának a támogatásával tud megvalósulni, illetve a Miskolci Önkormányzat a terem használatával segíti ezt a rendezvényt. Nagyon sok szakember is összejött, szociális és egészségügyi szektorból, és nagyon örülök, hogy már az első részben egy közösségi álmodozásban, amit a dr. Pálmai Zsolt Ágoston helyi pszichiáter vezetett, nagyon sok olyan probléma előjött, amit már mi is tapasztaltunk, és hogy megnyíltak a szülők, elmerték mondani, kezd kicsit így bemelegedni a téma, és még most jönnek a szakmai előadások, most készül föl Szegedi Dalma, helyi klinikai szakpszichológus, és megérkezett már dr. Turi Ferenc tanár úr is, és tovább fogjuk egészen a legnehezebb témákig, a depresszió és evészavar témáig közösen megvitatni ezeket a nehéz kérdéseket.
4: Itt ez a konferencia szülőknek is nagy mértékben szól, sőt, talán mondhatjuk azt, hogy ők az egyik főszereplők, akik ugye sérült gyermeket gondoznak, sérült gyermeket ápolnak, a mindennapjaiknak része, tulajdonképpen az itt felmerülő összes téma. Ők hogyan tudnak ebbe kapcsolódni? Interaktív maga ez a konferencia? Tehát ők is kérdezhetnek majd, vagy beszélgethetnek?
6: Hát igen, már ez az első rész is egy ilyen jellegű volt, és most az előadásokat követően is lesz majd egy ilyen blokk, illetve a záró rész az pedig kifejezetten egy interaktív beszélgetés.
4: Honnan érkeztek szülők, mit tudnak erről?
6: Hát vannak Miskolc környéki településről érkező szülők is, de elsődlegesen Miskolcról, és éppen azt hallhattuk az első körben, hogy milyen nehéz volt annak a szülőnek bejönni egy kis településről, aki ezt el is mondta, hogy mennyi nehézség volt neki amögött, hogy ide eljutott, és hogy mennyire el akart jönni, mert hogy nagyon fontosnak tartja ezt a témát, nagyon örült neki, hogy lehet ezekről a kérdésekről valahol beszélni, és mi is reméljük, hogy így valamit tudunk adni a résztvevőknek.
5: Szegedi Dalma, a Borsodabói Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház Semmelweis Tagkórházának klinikai szakpszichológusa, családterapeuta az érzelemszabályozásról, a családban előforduló érzelmi

0: Klubban csinálunk. Azt gondolom, hogy bármelyikünk tud mondani olyan helyzeteket, akár a mindennapokból, hogy és nem sikerül jól megoldani. Ami egyébként nem is cél, tehát, hogy azt hiszem, hogy az önmagában nem is feltétlenül egy elvárás, hogy jól oldjunk meg minden helyzetet, hanem inkább az aktuális állapotunkhoz, terheltségünkhöz mérten elég jól, vagy optimálisan. És hogyha tudunk ebben erre törekedni, vagy tudunk ebben igyekezni, akkor az már egy okés dolog tud lenni.
1: Ezek az érzelmi krízisek, illetve az érzelmeinkkel való foglalkozás, az utóbbi évek, évtizedek sajátosságai, mert nekem, mintha valahogy úgy rém lenne, hogy mondjuk egy 2-3 évtizeddel ezelőtt ezek kevésbé kerültek volna fókuszba, amikor mondjuk a családról vagy a gyermeknevelésről beszéltünk.
0: Hát, és ez egy probléma is volt egyébként, szóval mondjuk én is, ha rá gondolok a szüleimre, vagy arra, hogy én is hogy nevelkedtem gyerekként, akkor lehet, hogy sokkal, nem tudom én, könnyebben tudtam volna a saját nehéz érzéseimet megélni, hogyha gyakrabban mondják, hogy amit érzek, az okés. Én egyébként egy teljes családban növekedtem meg szeretőszülői háttérrel, és még így is érzem azt, hogy jaj, de jó lett volna, hogyha ebben egy picit többet, mást vagy jobbat lehetett volna kapni. Bár elképzelhető, hogy a lányom ugyanezt mondaná, hogy jó lett volna többet másként, és nem tudom mit kapni, pedig mondjuk én azt hiszem, hogy én vagy mi erre eléggé törekedtünk, de hogy ebben lehet, hogy így az elegendő is, hát abban az értelemben egy kicsit kevés, hogy nem baj, hogyha ezzel foglalkozunk, és hogy próbálunk arra valamilyen szempontból hangsúlyt helyezni, hogy azok, amik élmények vannak bennünk, azok normálisak, egészségesek, rendben vannak. Én rendkívül sokat foglalkozom gyerekekkel és kamaszokkal a munkám során, és hogy igen, annak van egy nehézsége, amikor jön a szülő, és azt mondja, hogy hát az a probléma, hogy az ő gyerekének, nem tudom, mondjuk hangulatingadozása van. És akkor kiderül, hogy ez tulajdonképpen csak annyi, hogy néha sírva szokott fakadni, amikor olyan dolog történik, ami neki szomorú, máskor meg egyébként jó kedve van. Vagy jön egy szülő, és azt mondja, hogy hát az a legnagyobb probléma, hogy a gyereknek dükkitörései vannak. És kiderül, hogy ez azt jelenti, hogy előfordul, hogy amikor kamaszként mérges, akkor köszönés nélkül feláll az asztaltól. És hát ez nem dükkitörés lesz, ez egy érzelemkinyilvánítás. Lehet, hogy abban a családban mondjuk ez nem szokás, és akkor ezáltal mondjuk mégiscsak a szülő megéli azt, hogy nem tudja a gyermekét érteni vagy kontrollálni, de hogy nem jól van megnevezve az érzés, szóval, hogy ezeknek van egy olyan része, ami teljesen rendben van, hogyha engem megbántanak, vagy megsebeznek, akkor szomorú leszek, sírni fogok, lehet, hogy haragudni fogok a másikra. Néha szoktam viccesen azt mondani, hogy hát lehet, hogy még olyan gondolatom is lesz, hogy nem tudom én, jó lenne egy téglát bedobni az ablakán, de hát nem fogom megtenni. Tehát ez lesz az érzelem szabályozás, hogy sok mindent szabad gondolni, sok mindent lehet érezni. Előfordulhat, hogy ezek az érzések nagyon intenzívek, de hát nem fogom megtenni. Ha nem, belül lesz valamilyen módon csillapítom. Kimondom, elmondom, megjelölöm, nem tudom, mondjuk egy ilyen dühös helyzetben lehet, hogy egy kicsit így nyugtatom is magamat, lehet, hogy behívok ide másokat, felhívok egy barátnőt, egy házastársat, elmondom neki, és akkor egyszer csak az ember eljut oda, hogy már nem akar ilyet csinálni, már gondolatban sem, hanem csak az van, hogy nagyon haragszom rá. Tehát lecsillapítódik az érzés. És akkor látjuk, hogy valakinek ehhez, valaki fel se bosszantja magát ennyire, tehát innen indulunk ki, de ha mondjuk valaki felbosszantja magát ennyire, akkor lehet, hogy 3 perc alatt nyugszik meg, lehet, hogy 23 perc alatt, az is lehet, hogy valakinek 2 napra van szüksége. De azt gondoljuk, hogy talán amikor már 2 hétre, vagy 2 hónapra, vagy 2 évre, az már nem annyira optimális. Tehát, hogy ezért fontos, hogy erről beszéljünk szerintem. Ezek a szülők úgy segítséget kaphatnak, hogy egyszerűen csak jön valaki, és már az maga segítség, hogy el tud menni egyedül a boltba, vagy az maga segítség, hogy úgy tud kimenni a kertbe, hogy nem kell mondjuk 3 percenként beszaladni, hogy mit tudom én, a gyermekkel minden rendben vagy-e, vagy már akár a felnőttel minden rendben van-e, hiszen a gyerekek szerencsére felnőnek. Szóval, hogy ez egy 0-24-es készenlétet jelent, és ilyenkor azt gondolom, hogy, és talán azt mondtam is az előadásban, hogy ezek olyan megoldások lesznek, amik valójában nem is megoldások, mert nem tudunk más tenni, mint mondjuk kilépni a helyzetből. Kimegyek és sírok egyet, kimegyek és nem tudom, én veszek egy nagy levegőt, de hogy egészséges esetekben is ezt csináljuk, csak alapesetben ritkábban, és akkor, amikor egy 0-24-es jelenlét van, akkor ez így intenzitásában is, meg gyakoriságában is így meg növekszik. Azt hiszem, hogy ez

0: nem volt teljesen válasz a kérdésre, de hogy azt hiszem, hogy nem is tudok jobbat vagy mást válaszolni, mert hogy ez egy állandó jelenlét, ami rendkívül megterhelő.
1: A sérült gyermeket nevelő családok lelki egészségéért rendezett konferenciát a Mások Másképpen Alapítvány Miskolcon. A rendezvényre nem csak a szakma képviselőit vagy az ezen a területen dolgozókat várták, hanem kifejezetten hívták a sérült gyermeket nevelő szülőket, nevelőszülőket, önkénteseket és családtagokat is. Huszár Kata felvételét hallották.

0: Rebeka. Rebeka.
1: Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
0: Rebeka.
2: Stresszes világban élünk, ezt ma már nem csak a felnőttek érzik így. Egyre több fiatal, sőt kisiskolás küzd szorongással, bizonytalansággal. De kihez fordulhat egy kamasz, ha nem mer, vagy nem tud a szüleivel ezekről beszélni? Sütő Dávid Pelé kérdéseire Pető Dorina pszichológus, a Mély Levegő projekt társalapítója válaszolt.
3: Miért fontos, hogy szakemberek, akár például pszichológusok foglalkozzanak a mostani fiatalok lelki, illetve szellemi, mentális egészségével?
4: Azt vizsgálnám meg, hogy mi a többi alternatíva. Azt gondolom, hogy nem csak egy szakember tud az ember mentális egészségével foglalkozni, erre ott van a család is, a barátok is, egy megtartó közösség is, mint akár az MCC-nek a hálózata is befolyásolhatja az ember mentális egészségét, olyan szempontból, hogy támogatást, útmutatást ad. Viszont, hogyha olyan más alternatívákról beszélünk, mint mondjuk a nem hiteles források, amikre az ember támaszkodni tud az online térben, akkor sokkal inkább javaslom azt, hogy a szakszerű információkat keressen, és erre egy jó út, hogyha pszichológus, pszichiáter vagy szociális segítő szakemberhez fordul. Azt gondolom, hogy a felsorolt opciók kiegészítik egymást, a hiteltelen tájékoztatásokat pedig érdemes elkerülni.
3: Mi a tapasztalat a mai fiatalok, milyen problémákkal küzdenek, milyen társadalmi változások mennek végbe, amihez ilyen segítség szükséges?
4: Azt gondolom, hogy egyrészt különleges helyzetben vannak a mai fiatalok, másrészt pedig nem. A fiatalkornak megvannak a saját maga nehézségei, amit minden generáció átél. Keressük az utunkat, hogy kik vagyunk mi, milyen karrier mellett köteleződünk el, részt veszünk a baráti civakodásokban, keressük magunk mellé a megfelelő partnert, ez nem specifikus a mai fiatalság tekintetében. Ami viszont az, hogy egy olyan korban élünk, ahol rengeteg információ, rengeteg lehetőség van előttünk, sokkal kevésbé kiszámítható, hogy merre fog alakulni az életünk, hol leszünk 10 év múlva. Még régebben ez talán kicsit könnyebb volt előre látni, hogyha elvégzem ezt a szakot, akkor ilyen pozícióban, ilyen szakmában fogok dolgozni. Vannak konkrét kutatási adatok arra vonatkozóan, hogy mennyivel többször vált egy mai fiatal munkahelyet például 50 évvel ezelőtthöz képest, és ez a száma sokszorosa. Arra szeretnék csak rámutatni ezzel, hogy sokkal kiszámíthatatlanabb a mai világban fiatalnak lenni, több a bizonytalanság, és több az opció is. Természetesen jó, ha sok opció között válogathatunk, viszont ez is tud kelteni egyfajta szorongást, hogy az ember jól dönte, ami megbénító erővel tud bírni, főleg egy olyan fiatalra, aki még talán kevés biztos pontot tud magával és a jövőjével kapcsolatban. Szóval azt gondolom, hogy mindenképp érdemes ott állnunk a fiatal generáció mellett, mert olyan nehézségeket is tapasztalnak, amiket a korábbi generációk még kevésbé éltek át.
3: A szakembereken túl kik tudják még segíteni, kik azok a támaszok, akik segíthetik?
4: Ezt két oldalról közelíteném meg. Egyrészt az egyén szempontjából nyilvánvalóan a környezete tud leginkább hatással lenni rá. A barátai, illetve azok, akik nem feltétlenül a barátai, de befolyásolják azt, hogy hogyan érzi magát a mindennapokban. Ilyenek lehetnek a munkatársak, iskolatársak, és hogyha ezekben a közegekben egy olyan attitűd uralkodik, hogy mondjuk a problémáinkról beszélni a gyengeség jele, vagy hogyha meghalljuk, hogy valaki pszichológushoz fordult, akkor rögtön egy olyan komment követi, hogy ő mondjuk őrült, vagy hogy milyen szörnyű baja lehet, hogyha erre vetemedett. Szóval egyrészt a környezet, a közvetlen környezet tud hatással lenni arra, hogy az ember ezekkel a problémákkal inkább úgy küzdjön meg, hogy közben nem szégyenkezik és támogatást tapasztal. Másik kérdés, hogy társadalmi szempontból mit tehetünk, hiszen ez a tabusítás és megbélyegzés, ez egy társadalmi probléma, ami ugyanoda vezet vissza, hogy egyénenként kell olyan attitűdöt mutatnunk egymás felé, ami lehetővé teszi egymás támogatását, de egy társadalmi kérdés, úgyhogy teljesen máshogy kell megközelíteni, hogy társadalmi hatást érjünk el, de azt javaslom, hogy a saját kis egyéni környezetünkben tegyük meg ezeket az első lépéseket, mert mentális betegségekkel küzdeni például az egy megterhelő helyzet, és nem segít az embernek, hogyha elutasítást, illetve megszégyenítést tapasztal. Tehát azt gondolom, hogy a legkevesebb, amit tehetünk, hogy ezt nem mutatjuk a nehézségekkel küzdő társaink felé.
3: Önök egy projekttel segítenek a mentális betegséggel küzdőknek, méghozzá a mély levegő projekttel. Hogyan alakult ki a projekt, illetve hogyan épült fel köré a csapat? Egy kicsit emlékezzünk meg a kezdetekről.
4: Ez egy hosszú folyamat volt, természetesen. Az elején még egy nagyon kis csapat indult, akkor még pszichológia szakos egyetemi hallgatók voltunk. Azóta már a legtöbben végeztünk, és okleveles pszichológusok vagyunk, és azóta pszichológus hallgatóknak és nem pszichológus hallgatóknak biztosítunk gyakorlatszerzési lehetőséget, tehát mostanra már közel 40 fő van a csapatunkban, velük együtt dolgozunk, ők segítenek a tartalomgyártásban, a grafikai megvalósításban, úgyhogy egy viszonylag nagy közösség most már a mély levegő projekt, nem gondolom, hogy négyen vagyunk a mély levegő projekt. Ez egy mozgalom, és olyan embereket fog össze, akik szeretnének részt venni abban, hogy a mentális betegségekről beszéljünk, és hogy hozzájáruljunk egy mentálisan egészségesebb társadalomhoz. Ezen kívül még sokan szeretnének csatlakozni, de sajnos nem tudunk több embert koordinálni, de hogy érezhető egy nagyobb nyitottság, hogy az emberek szeretnének ezzel foglalkozni, és szeretnének a része lenni.
3: Milyen céllal indult el, illetve milyen célt tűzött ki maga elé a projekt?
4: Ugye a COVID elején indultunk, akkoriban azon gondolkoztunk, hogy mi pszichológus hallgatók a kompetencia határainkon belül mit tehetünk a társadalomért. Ez ugye akkoriban volt, hogy sok ember felajánlotta a szolgálatát a társadalomnak, hogy hogy tudnak a nehéz helyzetben lévő embereken segíteni. Pszichológia szakos hallgatóként mi nem tudtuk azt mondani, hogy akkor jöhetnek hozzánk segítő beszélgetésre, mert ez nem volt a kompetenciánkon belül. Azt viszont tudtuk mondani, hogy 4-5 év pszichológia szak mögöttünk van, tehát valamennyi tudásunk van, elméleti tudásunk természetesen, és ezt szerettük volna átadni azoknak az embereknek, akiket ez érdekel, mert éreztünk egy rést, egy űrt ezzel kapcsolatban, hogy nagyon sok embert érdekel a pszichológia, nagyon sok embernek hasznos lenne tudni ezeket az ismereteket, viszont nem igazán tudják az emberek, hogy honnan szerezhetnének hiteles forrásokat. Persze vannak szakkönyvek, vannak szakcikkek, meg vannak cikkek az interneten, de hogy honnan tudják, hogy mi az, ami egyrészt hiteles. Ami hiteles, az meg nagyon sokszor nehezen befogadható. Tehát teli van szakszavakkal, amiket nem ért az ember, hogyha nem tanult pszichológiát. És ezt szerettük volna megkönnyíteni, hogy úgy biztosítunk hiteles ismereteket, hogy az is megértse, aki életében egy pszichológia tárgyat sem csinált meg. Hogy közben mindenki számára érthető legyen, annak is, aki életében nem tanult még előtte pszichológiát, nincs semmilyen előképzettsége, és azt gondolom, hogy ez a sikerünknek, ha lehet így mondani, az egyik titka, hogy összefogtuk ezt a kettőt. Szakmai hitelesség, megbízhatóság, de közben, amikor tartalmainkon dolgozunk, az jár a fejünkben, hogy hogyan magyaráznánk el ezt a kisöcsénknek, hogy még ő is értse. Mert ez szerintem egy külön képesség, hogy nagyon összetett, komplex dolgokat úgy elmondjunk, hogy nagyon lecsupaszítjuk az információt, és ne kelljen 10 percet ülni egy mondat felett, hogy ez mégis mit jelent.
3: Hogy érik el a fiatalokat, illetve milyen módon tudják segíteni a projekt által a fiatalokat?
4: Alapvetően jelen vagyunk Instagramon, Facebookon, YouTube-on, TikTokon. Kiadtunk 2 könyvet, tehát az online világból kilépve ezeken a platformokon is el lehet érni a tartalmainkat. Középiskolákba jártunk interaktív tréningeket tartani a fiataloknak, ezt szeretnénk még folytatni a jövőben is, tehát több platformon érjük el őket. Azt fontos látni, hogy nekünk az elsődleges profilunk az ismeretterjesztés. Tehát ki lehetne bővíteni ezt a folyamatot, hogy mondjuk konkrét tanácsadást is biztosítunk, vagy mondjuk egy rendelőintézetet felhúzunk-e mögé, de azt gondoljuk, hogy mi a tájékoztatást tűztük ki célul, tehát ismereteket adunk el, sajnos egyéni támogatást nem tudunk vállalni, arról tudunk tartalmakat készíteni, hogy hova érdemes fordulni, mi fog történni, hogyha az ember bekerül mondjuk az ellátórendszerbe, vagy magánban keres fel egy pszichológust, de az információ átadás a mi víziónk és elsődleges célunk.
2: Stresszes világban élünk, ezt ma már nem csak a felnőttek érzik így. Egyre több fiatal, sőt kisiskolás küzd szorongással, bizonytalansággal. De kihez fordulhat egy kamasz, ha nem mer, vagy nem tud a szüleivel ezekről beszélni? Sütő Dávid Pelé kérdéseire Pető Dorina pszichológus, a Mély Levegő projekt társalapítója válaszol.

0: Repeto.
1: Repeto.
0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: A nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
2: A nyári túrázás során sem szabad félváról venni a felkészülést, hívja fel a figyelmet Makár Richárd, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Természetjáró Szövetség egyik túravezetője. Fontos előre megtervezni az útvonalat, és lehetőleg olyan szakaszt választani, ahol természetes vízvételi lehetőség van. Ha erre nincs mód, akkor megfelelő mennyiségű ivóvízről mindenképpen gondoskodni kell. Az időjárás előrejelzést is mindig érdemes figyelni indulás előtt, így könnyebben eldönthetjük, hogy naptejet vagy inkább esőkabátot tegyünk a hátizsákba. A szakemberrel Sütő Dávid Pelé beszélgetett.
3: Miben különbözik egy nyári túrázás tavaszitól vagy a télitől? Hogyan készüljünk fel nyáron egy kirándulásra, egy hosszabb túrázásra?
4: Igen, tehát ami a legfontosabb, hogy teljesen más az időjárás, így teljesen más az erdő is, és nekünk is így kell felkészülni ehhez. Több különböző irány van, amit figyelni kell. Én magam nem vagyok egy nagy melegkedvelő, tehát mindenképpen ilyen túráknál is azt szoktuk mondani, hogy hát olyan útvonalakat próbáljunk nézni, ami végig erdőbe halad, tehát ott legyünk a fák árnyékában. Nagyon jó, hogyha még pluszban még valami meredek, mély völgybe vagyunk, tehát az is jó, és amellett is, hogyha még vannak ilyen vizes részek is, mert ezek mind hűtik az erdőt, és nekünk komfortosabb lesz a túrázás. Emellett nagyon fontos az, hogy ha lehetséges, akkor legyen forrás is útközben, hiszen természetesen magunkkal tudunk vinni vizet, és ez rögtön egy plusz felhívás, hogy nyáron azért jóval többet kell vinni magunkkal, mint egy tavaszi, illetve egy őszi túrán, tehát sok folyadékkel, és vizet mondtam mindenképpen, mert mi elég sok gyerektábort szervezünk, és ott is a szülőknek is mondjuk, hogy ne üdítők legyenek, ne különböző cukros italok, hanem a víz, ami ontja a szomjat ilyen esetben is. Tehát ez az első lépés, amiben más, és hát a második, amit, hogyha kimegyünk az erdőbe és megtapasztalunk, az, hogy ilyenkor azért rengeteg a bogár. Itt érthető a szúnyog, de vannak kullancsok, illetve ezek az úgymond kullancslegyek, amik elég zavaróak lehetnek ebbe a környezetbe. Hát ennek ki mi a tudója, hogy mit szeret, mert hát vannak ilyen különböző szerek, amiket magunkra lehet fújni, aztán az vagy elriasztja, vagy mi magunk riadunk el a szaktól, de tehát mindenképpen valami ilyesmit érdemes használni. Én magam még ajánlani szoktam azt, hogy hosszú nadrágban is van olyan, ami jó anyag, vékony anyag, és akkor inkább hosszú nadrágot vegyünk fel, hogy legalább ott a lábunknál is a kullancs se fér be, a szúnyogok se csípnek meg annyira, illetve hát a cipőnél ugyanúgy nyáron is zárt cipő, tehát nem annyira ajánlom a szandálas túrázást ezeken a helyeken, ami minket körülvesz, tehát itt a Bükki környezetben. És hát mindenképpen az öltözékünknél, tehát mondtam, hogy azért fedett helyen legyünk, de mármint fákkal fedett helyen, de azért a sapka az elkerülhetetlen az erdőbe és a túrázás során, és a naptej is. Tehát azért fontos az, hogy kimegyünk egy-egy rétre vagy valahova, akkor azért itt is ugyanúgy erősen süt a nap, mint bent a városban, tehát ezek mind-mind fontosak a nyári túrázás kellékeinél.
3: Még esetleg a hátizsákba mit pakoljunk, mi az, amit érdemes magunkkal vinni?
4: Hát igen, az alapfelszerelés az nem változik ilyenkor sem, tehát hogy aki még a papír alapú térképekkel túrázik, az nyáron is ugyanaz, mint máskor, illetve már azért a legtöbben telefonon, tehát online, offline térképeken túráznak és tájékozódnak. Ezek természetesen ugyanúgy kellenek. Mondtam, tehát ezt említettem már, hogy azt nézzük ki, hogy az útvonalon azért legyenek források, annál meg azért érdemes előre otthon kutakodni, hogy azok működő források-e abban az időszakban. Azért itt a Bükkben is nagyon sok olyan van, amit tudjuk, hogy egész évben működik, de vannak, amiben nem biztosan van, mert nem csak az ivóvíz miatt, hanem egy kis frissítésre, lehűlésre is jó az a, az a forrásvíz, tehát, tehát ilyenkor mindenképp érdemes az útvonalba ezt beleiktatni. Hát a hátizsákban mit rakjunk? Én azt gondolom, hogy mert nyár van, meleg van, tehát ilyenkor, ilyenkor azok a szendvicsek, amiket egyébként ősszel-tavasszal viszünk, azok nem biztos, hogy a megfelelőek, hiszen ezek könnyebben megromlanak már ilyenkor a nagy melegben, meg mi magunk is nem igényeljük szerintem ezeket a, az ételeket. Én mindenképpen a gyümölcsöt szoktam ajánlani, ennél esetleg jó az, hogyha már otthon felvágjuk és úgy visszük, és akkor nem, nem törik a hátizsákban, és hát ilyen műzli szeleteket, tehát ami, ami kisebb hely is a hátizsákunkban, de energiaként az, az jó, hogy szolgál. De mondom, a legfontosabb ilyenkor a folyadék.
3: Ha már megterveztük a túra útvonalat, esetleg a különböző helyi szervezeteknél, akár Természetjáró Szövetségnél, erdészetnél, vadászoknál érdemes-e tájékozódni, akár arról, hogy mondjuk a túra útvonal le van zárva, a vadászat van-e, érdemes előtte megtennünk?
4: Nyári időszakban ez nem jellemző, tehát ilyenkor, ilyenkor azért általában mehetünk az erdőben mindenhova. Persze mindenképp érdemes utána nézni ilyeneknek, de de ez annyira nem jellemző, és hát, hogy most beszéltünk itt a helyi dolgokról, itt, itt arra azért kitérnék, hogy a túrázóknál is ilyenkor nyár van, tehát ugyanúgy nyár van, és nyaralunk is, tehát nem csak ide helybe a Bükkbe indulunk el túrázni, hanem a közeli magasabb hegységekbe is, mert gondoljuk azt sokan, hogy azért ott hűvösebb van, mert hát azért ez megvan, ezt tanultuk annak idején, hogy mennyivel magasabban vagyunk, akkor hány fokkal van ott hűvösebb. Igen, tehát hűvösebb van egy magas hegységbe is, de azért ott is ér minket a nap, tehát ott is benne van az, hogy lehet, hogy itt a városban 35 fok van, de ott is még mindig 30, tehát annyival ott nincsen hűvösebb, illetve hát, hogyha most itt a Tátrára gondolok, ott annak is a magasabb részeinél ott már törpefenyvesek vannak, vagy már az sem, tehát a sziklás részeken, tehát ott szintén olyan helyen vagyunk, ami kitett, tehát ott nagyon kell figyelni erre a nap elleni védekezésre.
3: Ha már így említettük a külföldi vagy közeli szomszéd hegyeket, hegységeket, és elmegyünk oda kirándulni, ha valaki mondjuk tavasszal kevesebbet kirándult, ezekre fizikálisan hogyan érdemes felkészülni, hogyan válasszuk meg az útvonalakat?
4: Igen, ilyenkor nyáron úgymond olyan szempontból egyszerűbb a történet, hogy rajtunk sincs annyi ruha, azt se kell cipelni, mert hát egy hosszú túra során azért egy téli túrán a nehéz felszerelésbe nehezebb menni, meg ahogy mondtam, hogy a zsákunkban is azért lehet, hogy élelemből kevesebb van, bár vízből több van, de oda is megyünk. Amit a hernádáttörést, vagy a, tehát mondjuk a szlovák paradicsom túráit illeti, én azt gondolom, hogy ott mind olyan túrák vannak, amik azért teljesíthetők. Ott nem is a kilométer számít szerintem, hanem az, hogy kinek milyen tériszonya van, tehát, hogy ott jobban arra kell figyelni, hogy ne rögtön a legnagyobb és leghosszabb szurdokba induljunk el. Tehát kell egy kis felkészülés erre, mert az ember itt nem tudhatja, hogy ehhez hogy fog viszonyulni, hiszen nálunk nincsenek, tehát itt a Bükkben nincsenek olyan részek, ahol létrákon megyünk, vagy ahol a Hernád fölött megyünk ilyen különböző rácsokon, hidakon, tehát erre úgymond felkészülni nehéz.
3: És említettük az egyéni hosszú túrákat, viszont családoknak, akár kisgyermekes családoknak mit tud ajánlani, mondjuk itt nem messze Miskolc környékén, ha esetleg a Bükkbe valahova szeretnének kimenni, és nyáron kirándulni, hova érdemes elindulni?
4: Hát így, hogy hova, ezt így nehéz elmondani, hanem inkább az, hogy kilométerbe mennyi. Mert azért a meleg az erőnlétünket is nehezíti. Tehát a melegben nem biztos, hogy az ember akar annyit menni, mint nyugodtan így tavasszal és ősszel megy. Inkább azt tudom mondani, hogy lehet, hogy tavasszal elmegyünk egy ilyen 16-18 kilométert, akkor lehet, hogy nyáron most csak ennél kevesebbet, tehát egy ilyen 12-14 kilométert menjünk. Az a lényeg, hogy az útközben legyen valami látványos, tehát legyen mit nézni, és ne a kilométert kilométerekben mérjük ilyenkor nyáron azt, hogy ú, most én ennyit túráztam, meg ennyit mentem, mert lehet menni, csak azért a szervezetnek az nem olyan jó, és utána nem jó élménnyel mennek a gyerekek is haza, tehát én ilyenkor azt szoktam mondani, hogy ez a 10-12 kilométer is nyugodtan elég egy napra túrának, aztán maximum utána még lehet, hogy egy strand belefér.
2: A nyári túrázás során sem szabad Felváról venni a felkészülést, hívja fel a figyelmet Makár Richárd, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Természetjáró Szövetség egyik túravezetője. Fontos előre megtervezni az útvonalat, és lehetőleg olyan szakaszt választani, ahol természetes vízvételi lehetőség van. Ha erre nincs mód, akkor megfelelő mennyiségű ivóvízről mindenképpen gondoskodni kell. Az időjárás előrejelzést is mindig érdemes figyelni indulás előtt, így könnyebben eldönthetjük, hogy naptejet vagy inkább esőkabátot tegyünk a hátizsákba. A szakemberrel Sütő Dávid Pelé beszélgetett.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: 1 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Személyes találkozóra hívta a zsinati székházba az egészségügyi minisztert, Steinbach József református püspök, hogy életvédő civil szervezetekkel együtt egyeztessenek a szívhangrendeletről. A magyarországi református egyház számára kiemelt jelentőséggel bír ezen nemzeti sorskérdés életpárti szemlélet szerinti rendezése. A zsinat lelkészi elnöke baráti hangnemben írt levelében hangsúlyozta, hogy így szélesebb társadalmi egyeztetés bontakozhatna ki. Az úgynevezett szívhangrendelet 2022. szeptembere óta írja elő a szakorvosoknak, hogy a terhesség megszakítására jelentkezőknek mutassák meg a magzat életműködésére utaló jeleket. A rendelet felülvizsgálata idén májusban és júniusban került szóba az országgyűlésben. Az egyház az elmúlt 2 hónapban folyamatosan egyeztetett az érintett szervezetekkel és a szaktárcával. Ennek a folyamatnak a következő állomása lehet a felek közötti személyes találkozó. Megkezdődött a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat és a Spár Magyarország idén 6. alkalommal meghirdetett Adni Öröm tanszergyűjtő akciója. A jótékonysági kezdeményezés célja, hogy minél több nehéz helyzetben élő gyermek kezdhesse teljes felszereléssel az új tanévet. A vásárlók augusztus 13-a és 16-a között, naponta 10 és 18 óra között az ország valamennyi Interspar áruházában leadhatják az önkénteseknek felajánlott füzeteket, írószereket és iskolatáskákat. Emellett augusztus 31-éig az áruházakban 500 és 10.000 forint közötti értékű adománykártyák is vásárolhatók, amelyek összegét a szeretetszolgálat teljes egészében új tanszerek beszerzésére fordítja. A gyűjtés részleteiről a www.adniöröm.hu weboldalon lehet tájékozódni. A Magyar Ízek utcájában kóstolhatja meg először a közönség a fővárosban a 2026-os Szent István napi kenyeret, Magyarország tortáját és Magyarország cukormentes tortáját augusztus 20 és 22-e között, tehát a Várkert bazárban és a Várkert rakparton. A csütörtöki tájékoztatón ismertetett programok közül a Szent István napi kenyérverseny első díját a Helpékség Kft. Pilisi Pityókás kenyere nyerte el. A rögös túró és tejföl tematikájú Magyarország tortája versenygyőztese a gyulai kézműves cukrászda Bíborfehér Fantázia nevű alkotása lett. A cukormentes torták mezőnyében a Balaton-Györöki Promenád Kávéház Szilvafácska című desszertje győzedelmeskedett. Az idén 16. alkalommal megnyíló fesztivál idején a magyaros egytálételek és pörköltek főzési kultúrája áll a középpontban. A rendezvények ingyenes vércukorméréssel, állatvédelmi programokkal és gyermekjátékokkal is várják a látogatókat. 3 év szünet után szeptember 1-től újraindul a vasúti közlekedés a Miskolc és Tiszaújváros közötti vonalon a MÁV tájékoztatása szerint. A fejlesztés keretében naponta 10 pár személyvonat közlekedik majd 2 órás alapütemben, versenyképes 33-38 perces menetidővel. A járatokhoz reggeli és délutáni hivatásforgalmi sűrítések is kapcsolódnak, hogy maximálisan kiszolgálják a munkába és iskolába járókat. A vonatok a Miskolc-Tiszai pályaudvaron kedvező átszállási lehetőséget biztosítanak a budapesti, debreceni, nyíregyházi, valamint kassai intercitykre. A vonalon jól bevált BDV motorvonatok járnak majd, amelyek vonatonként 6 kerékpár szállítására is alkalmasak. A szerelvények útközben Nyéklátházán, Helyőkeresztúron és Sajószögeden állnak meg. Látványos szakaszához érkezett a Baráthegyi Majorság új, különleges játszóterének építése Miskolcon. A hamarosan elkészülő mesetér a Borsszem Jankó című ismert magyar népmese világát kelti életre a gyerekek számára. Az egyedi játszóteret Kő Boldizsár képzőművész és játszótér tervező álmodta meg, akinek munkáival már több hazai és külföldi városban is találkozhattunk. Az építkezés mostanra abba a fázisba ért, amikor a korábbi tervek után egyre jobban kirajzolódik a készülő létesítmény mesebeli világa. Az új attrakció gazdagítja a majorság kínálatát olyan helyszínt teremtve, ahol a játék, a mese és a természet élménye találkozik.
0: Az időjárásról.
1: Visszatér a kánikula a hétvégére, a nagy részt felhőtlen száraz időben a legmelegebb órákban ismét 30 Celsius fok felett alakul a hőmérséklet. Pénteken felhőtlen lesz az ég, csapadék nem várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 32 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 7 és 20 fok között lesznek. Szombaton még melegebb, 30 és 35 fok jön, vasárnap pedig 37 fok körüli értékeket mérhetünk.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban a Genesis angol progresszív rock együttes munkásságával ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

A Genesis 1967-ben alakult angol progresszív rock együttes, a zenekar és később énekese Phil Collins világszerte mintegy 150-150 millió eladott albummal büszkélkedhet, meg közül Collins minden idők 30 legtöbb albumot eladó zenésze között is szerepel.

1988-ban Grammy-díjat kaptak a legjobb koncert videoklip kategóriában a Land of Confusion című dalért. Az együttes legismertebb felállása Peter Gabriel, Steve Hackett, Mike Rutherford, Tony Banks és Phil Collins 1970 és 75 között dolgozott együtt. A későbbi években mindannyian sikeres szóló karriert kezdtek, Phil Collins pedig énekesként is nagy sikert ért el.

Pályája kezdetén a Genesis az 1960-as évek többi pop zenekarához hasonlóan egyszerű gitárközpontú dalokat játszott. Az 1970-es években progresszív rockot játszó együttessé váltak, dalaik szerkezete és hangszerelése összetett, a koncertjeik pedig valóságos színházi előadások voltak. Ezt a második szakaszt hosszú, több tételes kompozíciók jellemzik, mint amilyen a 23 perces Super Ready, vagy a 74-es The Lamb Lies Down on Broadway című koncept album.

Az 1980-as évektől kezdve a szélesebb közönség számára is könnyebben befogadható melodikus popzenét játszanak, ennek köszönhetően a 80-as Duke című albumuk a brit listák élére került. Az 1986-ban megjelent Invisible Touch című dal pedig egyetlen amerikai listavezető kislemezük lett.

Az együttes történetében többször fordultak elő tagcserék. Phil Collins, aki eredetileg dobos volt, 75-ben Peter Gabriel énekes helyét vette át. Az 1997-es Kalinga Station című albumon pedig Ray Wilson énekelt. Utóbbi sikertelenségére hivatkozva az együttes tagjai határozatlan időre beszüntették a Genesis működését. 2006. októberében Collins, Rutherford és Banks újra összeállt egy világkörüli turné erejéig. A zenekart 2010-ben iktatták be a rock and roll hírességek csarnokába.

0: Zeneslám című műsorunkat hallották, melyben a Genesis Angó Progressive Rock együttes munkásságával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Elkezdődött a reformátusok szárszói konferenciája Balatonszárszón, ahol az augusztus 13-a és 16-a között zajló találkozó résztvevői a mesterséges intelligencia és a digitalizáció hatásait vizsgálják. A Solideo Gloria családi hotel és konferencia központban rendezett eseményen azt kutatják, miként alakul át az egyházi szolgálat, az oktatás és a mindennapi élet, valamint hol húzódnak a felelős használat határai. A nyitónapon Hajdú Zoltán Levente áhítata után Csáki Hatalovics Gyula Balázs tartott előadást a modern technológia és az egyház kapcsolatáról. A programban pódiumbeszélgetések, szakmai előadások, valamint Szalóki Ági, Ávéd János és Tóth István koncertje is szerepel. A péntek és szombati napon a lelkipásztori szolgálatban való alkalmazást, a fiatalok kijelző használatát, valamint az etikai és jogi kérdéseket vitatják meg. A Károli Gáspár Református Egyetem idén kiemelt szakmai partnerként vesz részt a rendezvényen. A négy napos tanácskozás vasárnap úrvacsorás istentisztelettel és Steinbach József református püspök a zsinat lelkészi elnökének ige hirdetésével zárul a helyi református templomban. Pakson tájékozódhatnak a parlamenti pártok elnökei a Duna vízszintjének emelése érdekében folytatott munkálatokról, miután Magyar Péter miniszterelnök a helyszínre hívta őket. A kormányfő pénteki Facebook bejegyzéséből kiderül, hogy szombaton 10 órakor tájékoztatja a pártok politikusait az évtizedek óta nem látott építkezés részleteiről, továbbá a korábbi évek mulasztásairól, amelyek szükségessé tették a beavatkozást, olvasható a bejegyzésben. Társadalmi szemléletváltást sürgetett az élő környezetért felelős miniszter az illegális hulladék lerakás megelőzésére.